Tehát a mai témánk látszatra nagyon nyilvánvaló, hogy mire vonatkozik, mert ha valaki ezt a címet hallja, hogy politika vagy vallás, akkor valószínűleg ilyesmire gondol, hogy szabad-e az egyháznak, vagy egyáltalán vallásos közösségeknek politikába elegyedni, vagy politizálni, vagy pedig, hogy helyén való-e, ha egy vallásos ember politikával foglalkozik, vagy milyen mértékben, vagy milyen szinten kerülhet kapcsolatba a politikával. Ugye a vagy szó ezt érzékelteti, hogy a kettő között valami ellentét van, és ez egy választási alternatíva, hogy politika vagy vallás. Valóban így jelentkezik ez, mint a korunk egyik nagy vagy-vagya. Azt mondhatjuk, hogy a dolog ennél egy kicsit mélyebben, illetve a probléma ennél egy kicsit mélyebben fekszik. Nem mint ellentét jelenik meg korunkban ma, hogy politika vagy vallás, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy egyáltalán választási alternatívaja a kettő, és hogy helyese egyáltalán így feltennünk, hogy politika vagy vallás. Tulajdonképpen a vallás fogalmának a mélyreható átalakulásával találkozunk ma megint, és ez határozza meg a vallás és a politika egymáshoz való viszonyát is. Tehát azt kell mondanunk, hogy korunknak tényleg egy nagy kérdéséről van szó, ez azonban ténylegesen nem vagyként jelenik most, hanem inkább egy olyan átalakulási folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy megszűnik az ellentét vallás és politika között. Tehát annyit már mindenki sejthet, hogy míg a múlt alkalommal az volt a témánk, hogy az egyházról mit tanít a Biblia, ugye végül is a Biblia egyházról szóló tanítása került homloktérbe,

Ma az állam és az egyház egymáshoz való viszonya. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor így is mondhatnám, hogy állam és egyház szétválasztása, vagy állam és egyház bizonyos mértékű összeolvadása. De azért mondom, ez nagyon leegyszerűsítő megfogalmazás, mert ma mindenki hát tiltakozik, hogy nem az állam és egyház szétválasztásának a megszüntetéséről van szó. Nem győzöm hangsúlyozni, nem magyarországi problémáról van szó egyszerűen, ha valaki esetleg a sajtó hírei alapján erre gondolna, abszolút nem világviszonylatú probléma. Rendkívül erős például ez a vita téma ma az Amerikai Egyesült Államokban is. Magyarországon van egy bizonyos sajátos színezete itt az adott történelmi helyzet miatt, de egyáltalán nem magyarországi jelenség, hogy ez most ilyen élesen előjön ez a kérdés. Másrészt pedig azt is hangsúlyozom mindenki, hogy nem az állam és egyház összeolvadásáról van szó. És igazából tényleg jó, hogy a cím így hangzott el, hogy vallás és politika, mert itt nem is egyszerűen csak az egyházról van szó, hanem ahogy említettem, a vallás fogalmának, a vallásról való gondolkozás átértékelődésének, és tulajdonképpen ez vezet oda, hogy megváltozik a vallás és a politika viszonya is. Na most, hogy milyen különbség van, azt hadd érzékeltessem, illetve hogy a vita kérdés hol húzódik, és hogy a közelmúlt és a jelen gondolkodása között már is mekkora ellentét feszül. Hadd érzékeltessem azzal, hogy olvasnék két protestáns szemléből. A protestáns szemle az megszűnt egy jó néhány esztendeig, azt hiszem talán két évtizedig is. Az előző rendszerben, körebben a magyarországi protestantizmusnak egy rangos lapja volt, és most újra a rendszerváltás után újra megjelenik a protestáns szemle. Na hát illusztrációként, hogy ez a probléma hogy jelenik meg, és hogy mutatkozik meg szinte egy rápillantásra is a nagy átalakulás, a nagy változás folyamata, idéznék egy 1935-ös protestáns szemléből, mégpedig idéznék egy cikkből a dr. Kovács J. István az állam és egyház viszonyának jellegzetes formái című cikkéből, aminek az utolsó sorai így hangzanak. Fejtegetéseink eredményeként megállapíthatjuk, hogy a fejlődés iránya szerte az egész világon a szabad egyház, szabad államban kálvini elvének teljes érvényesülése felé halad, ha a fejlődésnek ezt a sodrát időnként, miként napjainkban is, feltartóztatja is egy-egy visszatérő reakciós hullám. Tehát ugye 1935-ben ugye mit ír a szerző, hogy a fejlődés sodra, szabad államban, szabad egyház, ugye ami kevesen tudják, hogy Calvin fogalmazta meg eredetileg, és azután azt mondja, reakciós hullám ehhez képest, ugye így nevezi, amikor hát nem ez az irányzat érvényesül, hanem még az állam és egyház nagyobb összefonódását próbálják érvényesíteni. Egy példaként mondja, hogy Magyarország is még csak részlegesen tartott ezen az úton, Magyarország még csak korlátozottan érvényesült a szabad államban, szabad egyház a cikk írásakor 1935-ben, mert például mindenkinek kötelező volt bejelenteni a megszületendő gyermeke vallását. Ha nem is tartozott ténylegesen valamelyik valláshoz, ugye ezt még be kellett jelentenie. Tehát ugye egy summázta, hogy Magyarország is a fejlődés sodrában van, az 1895-ös vallásügyi törvény már bizonyos előrehaladást jelentett, de még korlátozottan érvényesül a szabad államban, a szabad egyház megvalósításának az elve. Most, ami most a kezemben van, ez a protestáns szemle 1992. október-decemberi száma, ebben pedig egy Molnár Attila nevű szerző vallás és politika napjainkban, tehát ugyanaz a címe gyakorlatilag, mint a mi előadásunknak, ebből szeretnék olvasni egy kis részletet. Az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció, mit jelent az, hogy deszekularizáció? Ugye a szekularizáció fogalma az a felvilágosodás nagy francia forradalom után indult el, illetve akkor kezdett érvényesülni a maga a szekularizáció folyamata, ami azt jelenti, hogy elvilágiasodás, ugye? Tehát egyháztól, vallástól való függetlenedés, a civil társadalom függetlenülése is, egyes emberek függetlenülése, a vallás, az egyház
ugye gondolkodási irányszabú befolyásától, és az gyakorlati életmódban is a függetlenülés a vallási befolyástól, a vallási normáktól. Tehát most viszont már nem a szekularizáció folyamatáról van szó, hanem a deszekularizáció folyamatáról. Tehát, hogy ez kezd megfordulni ez a folyamat. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent. A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, mit jelent ez, hogy politikai teológia, a felszabadítás teológiája? Ugye olyan elsősorban protestáns 20. századi irányzatok, amelyek azt vallják, hogy az egyház szolgálatának a társadalmi felszabadítási harcban kell részt vennie, tehát hogy a Krisztus megváltását úgy kell értelmeznünk, hogy társadalmilag is felszabadítja az embert, és ez is egyházi és keresztény feladat, küzdeni a társadalmi felszabadításért, nem csak mondjuk egyes osztályok vagy elnyomott rétegek felszabadulásáért, hanem itt van például a nők egyenjogúságáért, tehát egyáltalán az ember felszabadításáért minden vonatkozásban. Tehát erre utal itt, hogy a politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősítése. Bocsánat, megint megállok. Mit jelent ez, hogy katolikus konzervativizmus? Ugye, amely az egyház által ellenőrzött társadalmat kívánja visszaállítani, röviden ez a lényegeit. Tehát ennek a megerősödése, az evangelikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik-e változást. Mit jelent, hogy evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus, ezek amerikai protestantizmusra vonatkoznak. Az amerikai protestantizmusnak egy olyan ágára, amely látszatra ugyan a Bibliához való fundamentális ragaszkodást ugye harcosan képviseli, de éppen az egyház és a társadalom, az egyház és az állam viszonyában abszolút nem a biblikus szemléletet érvényesíti, hanem ez egy híres jelszavuk, hogy az erkölcsi többség, tehát az erkölcsi többségnek át kell venni a politikai hatalmat, és hogy így mondjam, jó erkölcsre és megfelelő vallásosságra kell, hát végül is kényszeríteni a társadalmat, és így megmenteni a hazát. Körülbelül ez az értelme a megerősödő amerikai evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus. Na, annyit kellett magyaráznom, most elolvasom most már magyarázat nélkül az idézetet egészében, jó? Tehát az utóbbi másfél évtizedben, még egy megjegyzés, figyeljünk, ez is egy időmeghatározás, tehát nem sok időről van szó, másfél évtizedről. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent. A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősödése, az evangelikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik a változást. Eme új jelenségek jelzik a vallás szerepváltozását, amelyet közéleti vallás, egyház fogalommal írhatunk le. Tehát próbáljuk ezt a fogalmat megjegyezni, hogy közéleti vallás, egyház. Ez egy újonnan megjelenő fogalom, és azt mondja, itt a vallás szerepváltozásáról van szó, és ez valóban így is van. Most miután így csak utaltunk rá, hogy egy törésvonalon vagyunk, vagy egy fordulópontnál vagyunk, vagy egy nagy átalakulás, vagyunk éppen benne, mint egy másfél évtizede összesen. Azért ez tényleg egy nagyon izgalmas kérdés, és korunknak nagy témája. Azt hiszem, hogy a két idézet 1935-ből és 1992-ből, ugye, hát egy durvád, egy fél évszázad van közöttük, de látszik, hogy mi volt akkor a fejlődés sodra, hogy szabad államban, szabad egyház, függetlenség, szétválasztás minél radikálisabban. Most viszont a vallás szerepváltozása következik ismét, és így olvastuk, közéleti vallás egyház. Ez az új fogalom. És megváltozik ezzel együtt a vallás és a politika egymáshoz való viszonya is. Na most nézzük meg a bibliai fogalmakat, mert hiszen bibliai előadásról lévén szó, természetesen minden kérdésben a Biblia segítségével próbálunk tájékozódni. Mi a vallás a Biblia szerint, mi az állam szerepe a Biblia szerint, mi a kettő egymáshoz való viszonya, és a kettőnek a Biblia szerinti, vagy Jézus tanítása szerint való egészséges viszonya mit eredményez?
Nos tehát a Biblia szerint, pontosabban még közelebbről magának Jézusnak a meghatározását idézzük, a vallás az az egyes embernek a legszemélyesebb belső ügye, egy lelkiismereti meggyőződés és egy bensőséges kapcsolat Isten között és közötte. Tehát az a két meghatározás, amit mindjárt olvasunk a Szentírásból, ha idézzük Jézus tanításaiból, rögtön mutatja, hogy Jézus tanításaiban és egyáltalán a Biblia fogalom világában ilyen közéleti vallás, egyház, ez a fogalom abszolút nem létezik. Szóval a Biblia fogalom világától teljességgel idegen. Szeretném olvasni János evangéliuma 4. fejezetéből Jézus, gondolom, sokak számára jól ismert szavait, amikor ezzel a bizonyos samáriai asszonnyal beszélgetett, akkor, mikor az asszony látta, hogy Jézus olvas az ő személyes életének a titkaiban, akkor tisztelettel megállt, és azt mondta, Uram, látom, hogy próféta vagy. És akkor rögtön föl is tett neki egy nagy kérdést, részben, hogy elterelje ugye a kényesebb kérdésekről a szót, de azért is, mert őszintén tudni akarta, és hát úgy látta, hogy Jézus az a hivatott személy, akitől ezt megkérdezheti. És tulajdonképpen mi az igaz vallás? Ez volt a kérdésének a lényege, mert a következőt mondta. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ugye közel volt a Garizim hegye, illetve annak a közvetlen közelében zajlott a beszélgetés, ahol a samaritánusok szentélye állt. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. És az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akit őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Nyilván mindnyájan sejtjük, hogy ez, hogy ezen a hegyen vagy azon a hegyen, itt nem egyszerűen hegyekről van szó, hanem akár mondhatnánk azt is, hogy ebben a megfogalmazásban megjelenik a felekezeti kérdés, vagy az intézményes vallás kérdés, hogy ahogy most itt vagy ott, ez a helyes, vagy amaz a nem helyes. És Jézus erre azt válaszol, hogy sem itt, sem ott, hanem lélekben és igazságban. Most nagyon sokan félreértik, és úgy gondolják, hogy itt Jézus teljesen elrelativizálja azt a kérdést, hogy helyes vallás, vagy nem helyes vallás. Figyeljük meg, hogy utána Jézus azért azt mondja a samaritánus asszonynak, hogy ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Tehát ilyen különbség, hogy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából helyes, vagy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából nem rendelkezik teljes ismerettel, ilyen különbség van. De a vallásosság az döntően az egyén, az Isten lelke és az egyén között valósul meg, nem pedig valamiféle vallásos keret biztosítja. Gondoljunk arra, amiről az előző előadáson beszélgettünk, hogy most az egyház teremti a hitéletet, tehát aki benne van egy keretben, az teremt bizonyos hitéletet a hozzátartozók számára, vagy akiknek van bizonyos hitéletük, van bizonyos személyes kapcsolatuk az Istennel, azok alkotnak egy közösséget egymással. A kettő között óriási a különbség. Tehát Jézus nem mondta azt, hogy felesleges egy vallási közösség, azt sem mondta, hogy minden vallási közösség mindegy, szóval nem az a hagyományos nézet, hogy ugye sok út vezet, de ugyanoda vezet, vagy sokféle oldalról lehet a hegyet megmászni, de ugyanoda jutunk meg, ehhez hasonlók. Jézus nem ilyet mondott, mert kategorikusan megmondta, hogy a helyes ismeret szempontjából, a kinyilatkoztatott igazság szempontjából a zsidó vallás a helyes. Mert azt mondta, ti azt imádjátok, amit nem ismertek. De erre is fölhívnám a figyelmet, hogy milyen finoman, szépen fogalmazott Jézus, nem ismeritek. Ugye ez nagy példaadás a vallási türelemre. Tehát nem tévelyektek, nem gonoszok vagytok, nem eretnekek vagytok, hanem nem ismeritek a helyes kinyilatkoztatott ismeretet. És a zsidókról nem azt mondta, hogy jobbak és különbek és igazabb hitűek és értékesebbek, hanem azt mondta, ismerik. Amiben tulajdonképpen nincsen érdem, hanem egy Istentől adott kiváltság, ami ugyanúgy kötelez is. Tehát ezt nagyon érdemes megjegyezni, hogy Jézus hogy tanított arra, hogy hogy gondolkozzunk a felekezeti különbségekről. Van, ahol az ismeret tisztább, helyesebb, teljesebb, van, ahol nem ismeri úgy, de úgy azt mondani, hogy önmagában
Ugye az emberek különbek vagy jobbak, és a többiek megvetendők, ez nem elfogadható. Ugye Jézus tanítása ezt teljesen elhárítja. Ugye azt is, amikor Jézus mondja, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben imádják, sokan elfelejtik a másik szót, és igazságban. Pedig ez ugyanolyan fontos. Jézus szinte ikerpárként mondja, ugye, hogy lélekben és igazságban, tehát a kettő között nincsen semmilyen szétválasztási lehetőség, amennyire fontos, hogy bensőséges viszonyban az Isten lelke és az ember között, tehát hogy a Szentlélek által is személyes belső kapcsolat jöjjön létre a hívő ember és Isten között, épp olyan fontos, hogy ez igazságban történik. Tehát az embernek kérdés, hogy mennyi lehetősége van megismerni a kinyilatkoztatott igazságot, de Jézus ezzel a kijelentésével elkötelez a kinyilatkoztatott igazság megismerésére való törekvésre. Tehát egyetlen ember sem felelős azért, hogy ő maga nem juthatott több helyes és tiszta kinyilatkoztatott ismerethez, de felelős azért, hogy keresi ezt, és mennyire komolyan keresi ezt. És a maga lehetősége szerint mindent megtesz-e, érte? Mert Jézus azt mondja, lélekben és igazságban. Tehát Szentlélek által belsőséges viszonyban és igazságban. De látjuk nyilvánvalóan, hogy Jézusnak a szava nem azt a felfogást hitelesíti, hogy van egy egyházi keret, abba lépjenek be emberek, és ez hívővé teszi őket, és ez teremt valami hitéletet bennük, hanem fordítva, akik lélekben és igazságban imádják Istent, majd azok alkotnak egymás között egy természetes módon egy közösséget, mint hasonló gondolkozású, mint belsőleg összetartozó emberek. Szeretném idézni Jézus hegyi beszédéből, az imádságra vonatkozó tanításából is azt a pici jellegzetes részletet, amikor Jézus azt mondta, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és csukd be a te ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van és titkon néz. Ez annyira nyilvánvaló, hogy itt abszolút nem közéleti vallásról van szó, hanem tényleg az egyén legbensőségesebb Istennel való viszonyáról. Még a kifejezés, hogy menj be a belső szobádba, csukd be utánad, a te atyád titkon néz, titkon van és titkon néz. Ugye a legtöbb ember ma is, ha ezt a szót hallja, hogy imádság, a templom jut eszébe. Nem véletlenül, mert ugye az emberek úgy gondolkoznak, hogy az Istennel való kapcsolat, azt valamilyen vallási kereten belül kell gyakorolni, és tulajdonképpen az inspirál engem, és az adja meg ehhez a késztetéseket. Jézus fordítva mondja, az igazi vallásosság az Isten és az ember közötti bensőséges kapcsolatban születik meg, és ahogy az előbb mondtam, ebből lesz magától értetődő módon az egyetértők minden belső kényszer nélküli szabad közössége. Nos, tehát a harmadik igét is említsük még. A harmadik igében Jézus megint végtelenül egyszerűen szól a keresztény közösségről, amikor azt mondja, ha ketten-hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Ugye az én nevemben, gondolom mindnyájan rájövünk, hogy sokkal többet jelent Jézus nevének a formai emlegetésénél. Az én nevemben az azt jelenti, hogy Jézus gondolatai szerint, Jézus tanítása szerint, Jézus lelkének a befolyása alatt. Tehát igazából Jézus teszi egyé őket. Másik helyen ugyanennek az igének a másik feljegyzése azt is mondja, hogy egy akaraton lesznek. Tehát itt látjuk azt, hogy akiket az Istennel való kapcsolat egyétet, mert Jézus, mindjárt Jézus nevében jönnek össze, tehát Jézus neve kapcsolja őket össze is a Jézussal való kapcsolat, és Isten jelen van közöttük. És ilyen végtelenül egyszerűen beszél Jézus az egyházi közösségről. Megint csak azt mondom, hogy itt közéleti vallásnak nyomát nem látjuk, hogyha ketten-hárman, ugye teljesen mindegy a szám is, nincsen szó nagy társadalmi méretekről, Jézus kettőről, háromról beszél, előzőleg meg egyről, aki bemegy a belső szobájába, és beszélget az Istennel, aki titkon van és titkon néz, itt meg kettő-háromról, akik Jézus nevében jönnek, és ezért egy akaraton is vannak, és ezért az Isten jelen is van közöttük. Menjünk tovább, mit mond a Biblia az államról? Ugye a Római Levél 13. fejezete a klasszikus igehely. Zárójelben aláírtam egy másik igét, mert ez az első nyom a Bibliában az államra vonatkozóan, és azt a fontos tanítást közvetíti, hogy tulajdonképpen Isten akaratából létezik az állam a bűneset utáni világban. Mert ott Mózes könyvében azt találjuk, hogy a vízözön után
Isten rendelkezett, hogy aki ember vért ont, annak vére ember által ontasség, és ezt közvetve feltételezi valamiféle társadalmi szervezet, valamiféle bírói igazságszolgáltatás felállítását. Nagyon olyan benyomásunk van, amikor a Bibliát olvassuk, hogy a vízözönig Isten a teljes be nem avatkozás elvét érvényesítette. Az első gyilkost Kaint is hagyta futni, sem maga nem érvényesített igazságszolgáltatás, sem a Földön nem létezett még ilyesmi, semmiféle társadalmi szervezet. És amikor ez az isteni beavatkozás nélkül megmutatkozott, hogy hova jut az emberi civilizáció nagyon gyorsan, akkor Isten megint egy más eszköz léptetett életbe. Talán az összes el nem bukott lények tanulságára is, és végül majd a megváltott emberek tanulságára is, Isten megmutatta, hogy mi lenne akkor, hogyha ő nem építené bele a megváltási tervét az emberi történelembe, ha a Szent Lelke fékező munkája nem érvényesülne az emberi társadalomban, és ha ilyen biztosító intézményeket nem léptetne életbe, mint az állam. Tehát ezt azért említem, mert vannak olyan vallási irányzatok, amit az államot eleve gonosz dolognak, vagy Isten ellenesnek gondolják, de a Bibliából az derül ki, hogy az első késztetést maga Isten adta, a valamiféle bíróság, igazságszolgáltatás és ezáltal valamiféle társadalmi szervezet létrehozására. Most a Római Levél 13. fejezetében van a rövid klasszikus megfogalmazása annak, hogy az államnak tulajdonképpen mi az Istentől adott feladata, és a keresztény hogy tekintsen az államra. Így olvasom a Római Levél 13. fejezetéből. Az első verset olvasom. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Félre ne értse valaki, nem arról van szó, hogy a konkrét hatalmasságok, mert gondoljuk meg, mi jön neki ebből, hogy nincsen egyetlen egy, ha az Hitler, ha az nem tudom én melyik újabb és korábbi vérengző, ezek az Istentől rendeltettek. Szó sincs róla, ugye a fordítás sem a legtökéletesebb, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy a egyáltalán felsőbb hatalmasság, tehát valamiféle állam, társadalmat igazgató, ellenőrző szerv Isten akaratából létezik, és az Istentől rendeltetett. Tehát ez elvileg vonatkozik, nem pedig a konkrét megnyilatkozásai az államhatalomnak. Egyébként a Biblia abszolút, hogy így mondjam, nem kíméletes az államhatalmakkal, de gondoljunk arra, hogy vadállatok szimbólumában mutatják be a bibliai proféciák a különböző hatalmakat. Például ugye a Római Birodalom jelképéről beszélgettünk is az előző előadásokon, úgyhogy vasfogai voltak, fal zúzott és a maradékot összetaposta, ugye nem éppen hízelgő kép, ugye az erőszaknak az uralmát így mutatja be a Biblia. Vagy például, amikor Jézusnak egy alkalommal Herodessel kapcsolatban mondtak valamit, akkor Jézus azt mondta, mondjátok meg annak a rókának, ez sem volt éppen ugye, egy nagyon elismerő megjegyzés. Tehát igen, mert egy sötét, egy teljesen igazság nélküli ember volt, ugye annál vált ez a bizonyos Herodes Antipász Keresztelő János gyilkosa. Tehát nem erről van szó, hogy a Biblia azt akarja mondani, hogy minden államhatalom közvetlenül az Isten felkentje. Hogy erről szó nincs. Hogy ez a középkorban volt ilyesmi, hogy ugye mindentire úgy kell tekinteni, mint az Isten felkentjére. Az Ószövetségben is már világosan látjuk, hogy csak ha valóban az Isten rendelt királyt, és az Isten próbált azt átalakítani egy isteni eszmény szerint, hogy ne a föld népeinek a szokása szerinti királyság legyen, akkor lehetett beszélni Istentől felkent királyról. De egyébként már a Biblia kíméletlenül bemutatja Izrael történetében is, hogy bőven voltak olyan királyok, akiknek az isteni felkenetéshez semmi közük nem volt. És ilyen történetírás nincsen a világi történetírásban, amilyet a Bibliában találunk. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori keleten mindig az volt jellemző, hogy csak hízelgő dolgokat mondtak a királyokról és az uralkodókról, a Biblia pedig leírja, hogy gonosz volt, és vétekbe ejtette az Izraelt, és nem járt igazán, mint az ő atya Dávid, tehát teljesen igazságos
ítéletet szolgáltat a királyokról is. Tehát még egyszer mondom, elvileg mondja, hogy egyáltalán a felsőbb hatalmasság az állam intézménye Istentől rendeltetett. Szeretném olvasni a harmadik verstől tovább, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkismeretért is. Mert ezért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Ugye, tehát az apostol szavaiból nyilvánvaló, hogy egy bizonyos viszonylagos béke és jogrend, és mindenek előtt az igazságszolgáltatás fenntartása, ez az állam hatalom feladata, ugye a jók védelmezése és a gonoszok rettegtetése, mert a bűn világában igenis valamilyen hatalmi szervezetnek kell féken tartania a bűnnek az elhatalmasodását. Ezt is kimondja, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, tehát még a fegyvert is Isten akaratából viseli, mert ugye az Isten reálisan ítéli meg a földi történelmet, és azt mondja, itt szükséges valamilyen hatalmi szervezetnek lenni a jók védelmezésére és a gonosz féken tartására. És erről beszél, hogy a keresztény ezért jó szívvel, ugye, adja meg, amivel tartozik az államnak, úgy tekint az államra, mint amely Isten szolgálja egy bizonyos értelemben, mert mi lenne a világon, lásd a vízözön előtti időket, hogy betelt a föld, totálisan betelt erőszakkal, mert még semmiféle igazságszolgáltatás és semmiféle államszervezet nem létezett, és a bűn világában ez tragikus állapotokat szül. Akkor is hasznos, hogyha, és akkor is szükséges, hogyha nagyon tökéletelő, sőt sokszor nagyon a hatalmával visszaélve tölti be a feladatát, azt lehet mondani, hogy ennélkül még tragikusabb. Tehát Isten bőven számon kéri mindegyiknek az ítéletkor a bűneit és a visszaéléseit és a hibáit, de ha nem, egyáltalán nem léteznék valamiféle társadalmi szervezet és államhatalom, akkor ugyanaz lenne, mint a vízözön előtt. A világ még általánosabban és még egyetemlegesebben betelik erőszakkal. Azután a következő kérdésünk az, hogy a kettő egymáshoz hogy viszonyul. Ugye erre vonatkozóan megint csak Jézus tanításait idézzük. Ugye a Pilátussal való beszélgetésében hangzott el, amikor ugye azzal vádolták, hogy ő lázadás szít a római birodalom ellen, ugye rákérdezett Pilátus, hogy király vagy-e hát te, Jézus válasza az volt, az én országom nem innen való. Tehát közvetve elismerte, hogy ő valóban király, magasabb rendű értelemben, mint ahogy ember ezt a fogalmat értheti, de az ő országa nem innét való. Tehát ezzel Jézus, azt hiszem, ebben semmi belemagyarázás nincs, ezt mindenki félreérthetetlenül látja, hogy Jézus azt mondta, hogy az a közösség, amit ő hoz létre, és az a munka, amit ő végez, az nem a világban való, teljesen más a törvénye, teljesen más természetű, és az a földi országokkal össze nem vegyíthető, és össze nem keverhető, nem innét való. Tehát ezt a mércét nagyon jól jegyezzük meg, tehát az egyháznak soha se szabad e világi valóságá lenni. Amennyiben azonos akar lenni Isten országával. Ugye tudjuk, hogy Jézus mennyit használt a példázataiban és tanításaiban ezt a fogalmat, hogy Isten országa. Ugye is lényegében azt mondta, hogy az egyháznak az a feladata, hogy Isten országának a képviselete legyen a Földön. Akkor nem e világból való. Teljesen mások a törvényei, teljesen mások az eszközei. Ha e világból valóvá lesz egy egyház, akkor rögtön megszűnt Krisztus országának a képviselete lenni. A következő kijelentése Jézusnak, ugye, ami az adópénzre vonatkozó kérdésnél hangzott el, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni. Ugye most nem akarom itt részletezni, hogy a zsidók milyen fanatikus szemlélet oldaláról kérdezték ezt, és nagyon meglepődtek Jézus válaszán, aki nem azt mondta ugyan, hogy feltétlen alárendelés és szolgai engedelmesség a császárnak, szó sincs róla, hanem azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Isten, és a császárnak, ami a császári. Tehát Jézus azt mondta, hogy a kettőt lehet együtt érvényesíteni. De a császárnak meg kell adni, ami az övé. És ugye pontosan mire mutatott az adópénz, ugye? Tehát megkérdezte, hogy kinek a képmása van rajta,
hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár. Ez a császár ügye, az Istennek pedig azt, ami az Istené. Ugye ez megint csak nagyon világosan mutatja a szétválasztás elvét, mert Jézus azt mondta, hogy van, ami az Istené, és van, ami a császári. És a kettő egymás mellett érvényesíthető, de semmiképpen össze nem keverhető. Ez Jézus szavaiból nagyon világosan kitűnik. Mi következik akkor, hogyha az állam és az egyház helyes viszonya érvényesül? Tulajdonképpen egyedül ebben az esetben lehet megőrizni sértetlenül egy nagyon értékes kincset, az egyének lelkiismereti szabadságát. Ugye ekkor tudja az állam betartani ezt a határt, hogyha ha semmilyen vallás nem befolyásolja az államot, illetve nem fonódik össze az államhatalommal. Mihelyt az állammal olyan kapcsolatban lép bármilyen vallási közösség, teljesen mindegy, hogy melyik, hogy ezáltal bizonyos hatalomhoz jut, ugye? Akkor már eleve lelépett a Krisztus törvénye útjáról, ugye? Mert a Krisztus vallásában a hatalom nem játszik szerepet, a világi értelemben lett hatalom, tehát ha egyáltalán igény tart a hatalommal való szövetkezésre, akkor egész biztos, hogy a hatalom eszközével élni is fog. És a másként gondolkodók lelkiismereti szabadságát megszünteti. A kettő szétválasztása azonban biztosítja a lelkiismereti szabadság elvének a maradéktalan érvényesülését. Ugye itt idéztük, hogy a Bibliában hol találjuk a lelkiismereti szabadság elvének a legszebb megfogalmazásait. Az apostolok mondták a Sanhedrin előtt, ugye hozzátenném, hogy a Sanhedrin akkor vallási és politikai felsőbbség volt, ugye a zsidóság legmagasabb vallási és politikai testülete, noha alá volt rendelve a római hatalomnak. És mikor ők, a Sanhedrin megtiltotta az apostoloknak, hogy Jézus nevében ne szóljanak, azt mondták, ítéljétek meg ti magatok, rátok illő-e hallgatnunk, vagy az Istennek. És kimondták, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tehát ebben benne van az, hogy lelkiismeret dolgában, lelkiismereti meggyőződés tekintetében az ember nem rendelheti alá magát embernek, mert a lelkiismereti meggyőződéséről és a lelkiismereti indítékairól és a cselekvéseiről, ennek megfelelő cselekvéseiről az Istennek fog számot adni. A zárójelbe írtam oda a Római Levél 13. fejezetéből azt az igét, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy a világi hatalomnak adjátok meg, amivel tartoztok, az adót, a vámot, de egy szó nem esik erkölcsről vagy vallási kérdésekről. De tehát Jézus ezt nem utalja a világi hatalom hatáskörébe. És a Római Levél 14. fejezetében pedig kimondja, hogy mindenki a maga urának áll vagy esik, és mindegyikünk maga ad számot magának Istenről. És kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Tehát az elkölcs, a vallás kérdésében, a lelkiismereti döntések, az indítékok kérdésében Istennek felelős minden ember, és fenn is áll az elf, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Ez fölött áll minden emberi intézménynek, akár egyháznak, akár államnak. Hát ennyit röviden a bibliai fogalmakról, és most egy rövid történeti áttekintést tegyünk még, hogy tulajdonképpen ezek a bibliai fogalmak hogy jelentek meg egyáltalán a történelemben, és hol érvényesültek, hol semmibe vették őket. Nem kell megjegyni, nagyon rövid lesz ez a történeti áttekintés, és remélem világos is, mert itt tényleg ennek van értelme, hogy szinte ilyen vázlatszerűen lássuk a fejünkbe, hogy ez hogy érvényesült a történelem folyamán. Az ókori nagy civilizációkról, az ókori nagy birodalmakról röviden csak annyit mondanék, hogy itt jellemző volt, hogy a vallás a társadalmi élet kerete volt, tényleg közéleti vallás volt, az ókori pogány vallások valamennyien közéleti vallások voltak, és államvallások voltak. Ugye tulajdonképpen megadták az egész társadalom szemléletét, megadták a társadalmi élet liturgiáját, ugye ezt a vallási ünnepek, vallási szokások határozták meg. Tehát ez volt jellemző az összes ókori civilizációkra. Tulajdonképpen az ideológiája minden államnak az adott pogány vallás volt, és az uralkodó, ugye egyben az államvallásnak a feje volt, vagy legalábbis nagyon szövetséges az ugyancsak nagyon hatalmas papságnak. Szeretném megemlíteni, hogy egy kivételes személyiség
nem egy birodalom, hanem igazából csak egyetlen személyiség teljes következetességgel, Círusz a perzsa birodalomban, akit úgy emlegetnek, hogy a vallási és nemzetiségi türelmesség atya, az első személy a történelemben, aki ilyet ismert. Rendkívül érdekes összefüggés, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten lelke késztette őt. Így mondja Ézsaiás könyve 45. fejezetében, hogy így szól Isten szolgájához, Círuszhoz, felövesztelek, noha nem ismertél. Tehát noha nem a kinyilatkoztatott vallás, Izrael vallása követője és ismerője volt, mégis Isten azt mondja, hogy ő övezte fel őt, és a Szentlélek által ő befolyásolta gondolatait, és használta fel a történelemben a maga megváltási terve munkálására. Tehát nagyon érdekes, hogy az a személy, akiről a Biblia így beszél, hogy Isten felövezte, noha nem ismerte őt, és tehát, hogy Isten lelke adott késztetéseket, és Isten egyengedte előtte az utat a történelemben, ez a személy éppen a vallási türelmesség képviselője volt, egyedülálló és kiemelkedő példaként az ókori történelemben. A külön szeretnék említést tenni a görög-római civilizációról, ugye, amely a legközelebb van hozzánk az ókori birodalmak sorából, és közvetlen elődje a mai társadalmaknak, és hát mai napig is érvényesül a befolyása. Ugye itt is gondoljunk arra, hogy ugye például a római birodalomban a római császárok egyben Pontifex Maximusok is voltak, ugye az államvallás főpapjai voltak. Gondoljunk arra, hogy a római birodalom későbbi szakaszában teljesen általánossá vált a császár istenítése, ugye, tehát a császár személyének az isteni tiszteletben való részesítése, és gondoljunk arra, hogy átszőtte ez a liturgia az egész vallásos életet. Teljesen átszőtte ugye az államvallásnak a liturgiája. Egy Egon Fidler az Újkori gondolkodás története című művében egy nagyon érdekes gondolatot kockáztat meg. Azt mondja, a görögök vallásossága is például, akik szintén nagy hatással voltak a vallásosságukkal is a rómaiakra, azt mondja, nagyon jellegzetes valami volt, azt mondja, nem nagyon foglalkoztak ők azzal, hogy Istenek ténylegesen léteznek-e, és különösebben az erkölcsi elvek sem voltak súlyosak ugye a görögségnél, hanem egyszerűen a társadalmi élet kerete volt a vallásosság, és a társadalmi élet liturgiája. Tehát nem a személyes meggyőződés, vagy a személyes hit dominált egyáltalán, hanem egy közösségi életnek a kerete volt. Na most, amikor megjelent a kereszténység, akkor tulajdonképpen ebben egy forradalmi újdonság volt, tehát a vallás fogalmának az átértékelődése. Tehát szeretném, ha ezt látnánk, azzal, hogy megjelent Jézus vallása, Jézus tanítása az emberi történelemben, itt a vallás fogalmának egy radikális új értelmezése következett. Ugye az előbbiekben idéztük Jézus tanítását, tehát a vallás az az egyén belsőséges viszonya Istennel, egy mély értelmi és lelkiismereti meggyőződés, és ami nagyon lényeges, hogy ezzel együtt az egyénnek egy gondolkodásbeli függetlenséget biztosít, és ő ezt olyan erős ez a belső meggyőződés, ez a belső kötődése, hogy ez őt függetleníti a társadalmi és vallási konvencióktól, és ha a kettő ütközik, akkor ezt az elvet követi, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tulajdonképpen a római birodalom ezért kezdte meg a keresztény üldözéseket. Mert a római birodalom totális hatalom volt, amely mindenestől uralni kívánta az embereket, és ez a független gondolkozás, és ez a független cselekvés, ez egy izgató és veszélyesnek ható új jelenség volt, és egyáltalán a vallásosságnak ez az értelmezése, ez elfogadhatatlan volt. Tudjuk jól, hogy a keresztény üldözések nem jártak eredménnyel, és 313-ban megszületett a milánói türelmi rendelet, vagyis nem sikerült a kereszténységet kiirtani. A milánói türelmi rendeletről csak annyit mondanék, hogy ha az embernek úgy volna ideje, vagy egyáltalán valami jóval kecsegtetne, szóval komoly irodalmat lehetne fölkutatni ezen a téren, ez mindenkinek ajánlatos kutatási terület lehetne, hogy ez a csodálatos rendelet, a milánói türelmi rendelet hogy született meg. Mert igazából, ha valaki elolvassa a milánói türelmi rendelet szövegét, hogy mindenki a maga választotta vallást szabadon követheti, gyakorolhatja. Szóval ez olyan modern, ez az ókorban egy olyan csoda, hogy az ember nem tud hova lenni,
Nem, hogy valahol itt is az Isten lelke működött, mint egykor Círusznál, hiszen Isten megmondta, hogy 10 esztendeig fognak tartani a keresztény üldözések. Ugye a Jelenések könyvében van egy ilyen profécia, tehát a Dioklécián császár által indított utolsó, legszörnyűbb keresztény üldözés 10 esztendeig fog tartani, és nekem mindig az a sejtésem, hogy valahol megint az Isten befolyásolt gondolatokat, és az Isten avatkozott a történelembe, hogy egy ilyen szövegezésű, egy ilyen szemléletű rendelet, ami valami bámulatos dolog, hogy a 4. század legelején megszületett. De hamarosan további változás történt, ez a dátum valószínűleg szintén többeknek ismerős, ezeken az előadásokon is elhangzott. 380-ban már a kereszténység nem csak megengedett vallás lett, már nem csak a kereszténység szabad vallásgyakorlatát engedték meg, hanem államvallássá léptették elő. Ugye ez az a törvény, amelynek így kezdődik, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Ugye ez teljesen különbözik, ugye az ebben füle rögtön hallja, hogy össze nem egyeztethető a bibliai szabadság elvével. Na most ennek a következménye lett ugye a népegyházi képződmény kialakulása is, vagyis hogy nem személyes lelkismereti döntés alapján, nem felnőtt keresztséggel lettek emberek a keresztény egyház tagjaivá, hanem hamarosan felváltotta a felnőtt keresztség gyakorlatát, a gyermekkeresztség gyakorlata, és kialakult a népegyházi képződmény. Az ember csak elgondolkodik rajta, hogy mi lett volna, milyen más irányt vett volna az egész történelem, ha az a csoda megtörtént volna, hogy a kereszténység visszautasítja ezt a szövetséget. Ha a kereszténység hű marad a maga alapelveihez, és a milánói türelmi rendelet szellemét erősíti, és ha már akkor a kereszténység a maga eredeti elvei szerint a szabad államban, szabad egyház, avagy pedig a Jézusi tanítás szerint az állam és egyház szétválasztása és békés egymás mellett élése elvét képviseli, ha a kereszténység hű maradt volna önmagához és Jézus tanításához, és nem lett volna birodalmi egyházzá, az egész történelem teljesen másképpen alakult volna. Tehát 313 és 380 között valami sorsforduló volt, hogy Isten adta azt a csodálatos türelmi rendeletet, mint a tünemény megjelent a történelemben, és a keresztényeknek ez elég kellett volna, hogy legyen, és hálával kellett volna fogadniuk, hogy van szabad vallásgyakorlatuk. De ennél többet, a hatalom szövetségesévé válni, ezt nem lett volna szabad a keresztény egyháznak elfogadnia, ha hű maradt volna Jézus tanításaihoz. Mi lett az eredmény? Újra létrejött az államegyház képlet, ugyanúgy, mint a görög-római birodalomban, ugye tehát, hogy így mondjam, helyre döccent a római birodalom stabilitása, megint pontifex maximusok voltak a császárok, csak hogy a vallás cserélődött ki, most már nem a görög-római vallás volt az uralkodó vallás, hanem a keresztény vallás. Ugye hamarosan aztán a pogányságot már nem is tűrték meg. Tehát kicserélődött a vallás, de az államegyház képlet ugyanaz maradt, ami volt a görög-római civilizáció, különösképpen a római birodalom idején. Szeretném megemlíteni, hogy az ortodox egyházban, tehát a keleti kereszténységben a mai napig is ez a képlet maradt meg. Ha valaki hallgat híreket, akkor tudja, hogy mi van. Ugye a nemzeti egyházaknak, a különböző ortodox nemzeti egyházaknál az államnak a feje, a vallásnak is feje, ugye? Tehát ez ugyanaz maradt, ami a kereszténység államvallása után kialakult a birodalmi egyház létrejöttével, és a mai napig is így van. Na most a nyugaton egy kicsit másképp alakult a fejlődés, ugyanis a nyugat-római birodalom viszont összeomlott. Ugye a kelet-római birodalom még 1000 évig fönnállt, de a nyugaton összeomlott a római birodalom szervezete a népvándorló törzsek hatására. Ugye keleten majd csak az iszlám tette tönkre, amíg az iszlám hódítások tönkre nem tették, addig még fennmaradt, és maradt ez, hogy a császár egyben az államvallás feje is. A nyugati területen viszont az történt, ugye ez már egy kicsit ugye ismerősebb számunkra, erről is sokszor esett szó, hogy mivel a császár egyáltalán nem tudta a hatalmát érvényesíteni sem a politikait, sem a vallásit a nyugati területen, a legnagyobb tekintélyt nyugaton, aki ott maradt, és miközben összeomlott a birodalom szerkezete, az egész birodalmi gépezet, aközben megmaradt az egyház. Megmaradt az egyház szervezete, működött az egyház. Tehát a legnagyobb tekintély volt nyugaton a Róma püspöke, tehát Róma püspökének először átadta a Pontifex Maximus címet.
Ugye 533-ban Justinian császár ilyen törvényt hozott, hogy a nyugat összes egyházai számára Róma püspöke a fellebezési fórum. Tehát Róma püspökének a hatalmát erősítette először vallási téren, azért, hogy valamiképpen óvja a római birodalom hatalmát, vagy annak a képviseletét megerősítse, ami még megmaradhatott, a szétzilálódott nyugaton. Azután most azt ugye nem részletezném, hogy ezután következett az, hogy ugye ebben még belejátszott ez a bizonyos álkonstantini adománylevél is, szóval némi csellel és egyházi közreműködéssel, de végül világi hatalmat is kapott, ugye, közvetve a kelet-római császártól, illetve a kelet-római császár által Róma tiszteletbeli konzulának kinevezett Frank királytól a Róma püspöke. És belépett az államok sorába, létrejött a pápai állam. És hogy a pápai állam létrejött, abban a pillanatban megkezdődött a versengés a császári hatalom és a pápai hatalom között. Ugye erre mindenki emlékszik, hogy a német-római császárok és a pápák hatalmi harca, amelyből a pápák kerültek ki győztesen. És akkor gondoljuk meg, hogy így lett, hogy keleten maradt az, hogy az állam feje az vallás feje is, nyugaton viszont az egyház, a legfőbb egyházi tekintély, a római pápa, és egyáltalán az egyházi tekintély került a világi hatalom fölé. Tehát a birodalmi egyház, hogyha így ugye két szárát rajzolnánk, ilyen kétféle típusú szerkezetté változott, keleten az állam volt felül, és az egyház alul, nyugaton az egyház került felőle, és az állam maradt alulra. Na most ezek után mi hozott ebben változást? A reformáció, a 16. századi reformáció, amely a vallás fogalmát megint átalakította. De most nem kell részleteznem, hogy a középkorban nem a személyes meggyőződésem volt a hangsúly, nem az Istennel való bensőséges viszonyon, hanem tényleg így van, hogy az egész társadalmi szemléletet, a társadalmi élet keretét, és az egész társadalmi élet liturgiáját biztosította az egyház, hiszen az egyház ünnepei voltak az ünnepek, és ez tökéletesen egybefonódott. Na most ugye Luther Márton és a többi reformátorok, amikor azt mondták, hogy a vallás az Istennel való bensőséges viszony, és mély értelmi, lelkiismereti meggyőződés, akkor tulajdonképpen visszatértek a jézusi tanításhoz. Ez abszolút forradalmian új volt. És az is megjelent rögtön, hogy ez egy független gondolkozást és független cselekvést biztosít. Ugye ma már mi azt nem tudjuk megérteni, hogy amikor Luther az összes egyházi méltóságokkal is, és a főrendekkel és a császár jelenlétében, egy kis szerzetes, azt mondta, hogy igen, én hagyom magam meggyőzni, de bizonyítsák be a Szentírásból, hogy tévedek. Egyébként itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segíjen. Hogy ez milyen világforradalom volt, ezt már nem tudjuk megérteni, mert a kor gondolkozása háttérén az volt. Mert valakivel szemben lehettek ott a legnagyobb világi és egyházi méltóságok, ő lehetett hozzájuk képest egy homokszem, de azt mondta, a lelkiismeretemben Istenhez, illetve Isten igéjéhez vagyok kötve, és én másként nem tehetek, és független, és szabad, és bátor volt. Ugye ez olyan volt, hogy egy pillanat alatt az egész középkori rendszer omlott össze, mint a kártyavár, egyetlen embernek ettől a hallatlanul bátor, nyílegyenes és belső meggyőződésben fakadó kiállásától. Mi történt ezután ugye a reformáció egyházaival? A reformáció egyházainál egy sajátos helyzet alakult ki, hiszen ugye a áldáz ellenségek támadták a reformáció ügyét, és Luther Márton végül is, és a reformátorok nagy része is azt tették tulajdonképpen, hogy a püspökök helyébe, a korábbi püspöki felügyelet helyébe a fejedelmeket és a német városok kormányzatát tették, mert védelemre szorult a reformált egyházak védelemre szorultak. Igazából ez nem volt ténylegesen biblikus dolog, mert nem az állam és az egyház szétválasztása történt, hanem megint csak az állam és az egyház szövetségesi összefonódása. Mindazonáltal az adott történelmi körülmények között a most még hívő módon gondolkodó fejedelmek és városi önkormányzatok, amelyek nagy mértékben osztották ugyanazt a személyes hitbeli meggyőződést, segítséget jelentettek és védelmet jelentettek, de a későbbiekben, ahogy ez a hit kihalt, ugye visszamaradtak a protestáns államegyházi képletek. Az anglikán egyház esete is azt hiszem ugye ismerős,
Ugye ott tudjuk, hogy egészen más úton, nem igazából nem biblikus reformációból fakadóan, de végül is ott is az történt, hogy a pápai fennhatóság alól kivinta magát az anglikán egyház, viszont az államvallás fejévé a király, illetve a királynő lett, attól függetlenül, hogy király vagy királynő van. Tehát a királyi hatalom került az államvallás fölé. Na most drasztikus változás, teljesen radikális változást hozott a felvilágosodás és a nagy francia forradalom, amely azt az eszmét hozta, hogy teljesen független egymástól igazából az állam és az egyház, de hozzátenném, hogy ezt már a lehiggadása idején hozta. Eredetileg a francia forradalomnak volt egy kimondottan dekrisztianizációs irányzata, tehát egyenesen a vallás üldözés irányzata, és tulajdonképpen ez ment aztán tovább a harcos ateista államokban, ahol úgy tekinti a világi állam az egyházat, mint versenytársat, mint veszélyes, mint ami veszélyt jelent az állam függetlenségére, és az elnyomására és bizonyos mértékű üldözésére törekszik. Tehát ez a felvilágosodás nagy francia forradalom nyomán ment tovább, tehát egy bizonyos fajta félelem a középkori tapasztalatok alapján, és ezért inkább az elnyomás és az üldözés érvényesítése az egyházzal kapcsolatban. Létrejött teljesen más indítékból és más színezettel az amerikai Egyesült Államokban, ugye, tehát az új földrészen kialakult új államban, megint csak az állam és az egyház szétválasztása, de itt egészségesebb alapon és más indítékból, ugyanis kimondottan a biblikus forrásból, a vallás személyes ügy, bensőséges ügy Isten és az ember között, és egyéni, személyes, lelkismereti meggyőződés kérdése, és az Amerikai Egyesült Államoknak az a bizonyos híres kiegészítő, 1791-ből származó egyes számú kiegészítő pontja kimondja, hogy az állam nem alapít vallást, és tehát nem hoz törvényt vallás alapítása vagy vallás tiltása dolgában. Ez igazából többet jelent, mint hogy alapítás, tehát semmiféle állami támogatás. Tehát nem, állami törvényhozás vallásos ügyet nem érinthet, se pro, se kontra, se védve, se támogatva, se tiltva. Ugye, és ez itt igazából a Jézus tanítása megértéséből fakadt. Ugye tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái, noha nem mindenkinek volt egészen világos feje a bibliai tanítást illetően, de végül az az irányzat győzött, amelyik a biblikus elvet hallotta, hogy állam és egyház radikális szétválasztása a lelkismereti szabadság sérthetetlenségének a biztosítására. Na és most ma hol tartunk? Ma ott tartunk, bocsánat, még mielőtt említeném, hogy ma hol tartunk, feltenném a kérdést, hogy mi lett volna, az ember megint gondolkozik, hogy mi lett volna, ha akkor a 18. században, a 18. század végén a kiegyensúlyozott elv érvényesült volna. Szóval nem az, ami a nagy francia forradalomban született, amely egyrészt tehát elment odáig, hogy elnyomás, ugye, ha nem is közvetlenül Franciaországban, mert ott aztán lehiggadt ez az irányzat, de másutta, hogy átvették, üldözés és elnyomás, és másrészt pedig az egész társadalomnak olyan szekularizálása, hogy már átbillen a mérleg a túloldalra. Tehát tulajdonképpen a vallás erkölcsnek is a teljes elvetése, a kiirtása, az abszolút szabadság eszméjének a meghirdetése. Mi lett volna, ha nem ez lett volna a meghatározó és uralkodó, ami kihat végül is közvetve vagy közvetlenül, a gyarmatiasítás révén közvetve még a harmadik világ országaira is. Tehát ha nem ez lett volna a meghatározó, ami az egész világra kihat, hanem az a protestáns eszméje, illetve biblikus eszméje az állam és egyház viszonyának, amely az Amerikai Egyesült Államokban először kialakult. Megint csak azt mondhatom, sorsforduló volt a 18. század vége, sok minden másképp lett volna, ha a kiegyensúlyozott egészséges eszme és gyakorlat alakul ki. Csak az emberiségre nem jellemző az egészséges, kiegyensúlyozott állapot. Ugye gyakran az jut az embernek eszébe, hogy szinte az egész emberi történelmet le lehet írni a hatás-ellenhatás törvényével, avagy ezzel az egyszerű jó paraszti közmondással, hogy az ember mindig átesik a ló túlsó oldalára. Ugye, és akkor, ha átesett a ló túlsó oldalára, ez megint elindítja az újabb ellenhatást, az újabb folyamatot, és ez így megy. Ilyen szempontból igaza van Prédikátor könyvének, hogy semmi sem új a nap alatt.
hanem mindig visszatérnek a dolgok, és legalábbis a törvényszerűségek ugyanazok. Na most hova jutottunk ma? Ma pedig az a helyzet, hogy egyrészt, mivel a nagy francia forradalom volt a meghatározóbb, amely azért dekrisztianizáció, szekularizáció, az erkölcskiirtása és az abszolút szabadság eszméje hirdetése is az állam és egyház szétválasztásán túl, ennek az lett az eredménye, hogy tényleg oly sikeresen függetlenült féle

kényszerítettek az emberekre. Nyugaton meg az abszolút szabadságnak, ugye? Tehát ez Pepitával ugyanaz, mondjuk az egyik pöttyös, a másik Pepita, de teljesen egy tőről fakad. Az is szekularizáció, az is elvallástalanodás, ugye? Csak más formában, békén hagyja az egyházi intézményeket, de maga a társadalom, az emberek gondolkozása, életmódja teljesen az abszolút szabadságot követi, erkölcsi téren, vallásilag is. Tehát annélkül, a 40 év nélkül nyugaton is ugye bekövetkezett a szabadság kultusznak a nyomán egy válság, tehát hiányzanak az irányadó erkölcsi elvek, és ugye Amerikában ezért a protestantizmusnak egy másik ága, amely egyfajta teokráciát szeretne, az erősödött meg, ez a bizonyos erkölcsi többség, mondaná, hogy elzűlik, tönkre megy az ország, radikálisan kell az embereknek erkölcsöket és vallást adni, hogy újra Isten országa legyen Amerika. Ugye, tehát ott ez lett az ellenhatás. És Nyugat-Európában úgy tűnik, hogy lassabban, mert igen nagy itt a szabadság kultusza, és nagyon erős ennek a hagyománya, de Nyugat-Európának is állandóan megy a befolyásolása ebben az irányban, és egyre inkább a betörése is, hogy változásnak kell történnie ezen a téren. Na most itt viszont Kelet-Európában, itt még ezhez hozzájön az, hogy a kommunizmus utáni, ugye, ellenhatás törvénye, ugye mivel itt egyenesen a vallásnak az elnyomása történt, most jön az óriási ellenhatás vissza a vallásokat a közéletbe. De összefoglalóan még egyszer ezt szeretném mondani, hogy ez világviszonylatú tendencia. És megint megjelenik ez, hogy közéleti vallás. A vallás szerepének az átértékelődése történik meg. Kicsit szomorú ez a kijelentés, de szeretném elmondani, nem hiszem, hogy nagyot tévednék vele, ha azt mondom, hogy azért is értékelődik át a vallás szerepe, és megint társadalmi szemlélet, társadalmi erkölcs, és az állam ideológiáját biztosítsa, és azért jelenik meg ez, és azért tűnik el a vallásnak az a szerepe, hogy mély személyes meggyőződés, bensőséges viszony Istennel, mert a ma embere egyre jobban leszokik a gondolkozásról. Tehát, ugye gondoljuk meg, túl sokan vagyunk a világon, van gazdasági verseny, azonnal dönteni kell, irtó bonyolult igazgatni ezeket a tömegeket, mindenkit lefoglal a létért való harc, tehát ki gondolkodik itt igazságról? Szóval Istent lélekben is igazságban imádni, ezek ózsdi, időszerűtlen elveknek tűnnek, tehát itt gondolkodni, nincs is idő rá, hogy itt vitatkozni azon, hogy most ez így helyes, vagy úgy helyes. Tehát igazából most a vallásnak az a szerepe, hogy valamiféle összetartó erő legyen, egyfajta közéleti vallásosság kell, egy bizonyos erkölcsöt biztosítson, de a vallásnak ez a bensőséges, személyes meggyőződés, Istenhez való viszony szerepe tűnik el. És azon kívül az egyes embereknek is, hogy itt nincs idejük az Istennel való bensőséges viszonyra. Tehát, hogy így mondjam, ez egy sodró történelmi folyamat, hogy a vallás szerepe megint kezd olyanná válni, mint az ókori civilizációkban volt, hogy a vallás a társadalmi élet egyfajta szabályozójává válik, közéleti vallásosságá, de nem az, amiről Jézus beszélt, hogy menj be a te belső szobádba, meg lélekben is igazságban. És ehhez hozzájárul az, ugye, hogy a kereszténység történetében bekövetkezett az, amit mondtam, hogy felváltotta a gyermekkeresztség, a felnőtt keresztséget, a szabad választást, hogy szabad választásból lesz valaki keresztény, vagy nem lesz az. Ugye a reformáció idején is sajnos ez egy óriási dolog, szóval óriási törésvonal volt, vagy óriási esélynek az elmulasztása volt, hogy a reformáció nem hatolt addig, hogy visszaállítsa a szabad választás alapján lenni keresztényé és a felnőtt keresztséget a gyermekkeresztség helyére. Így tehát gondoljuk meg, ez az egész népegyházi jelleg is, hogy ugye a keresztény egyházak túlnyomó többsége népegyház. Ez is az ellen szól, hogy a vallás nem mély személyes meggyőződés, nem Istennel való bensőséges viszony, hanem bizonyos értelme egy hagyomány, egy családi és nemzeti tradíció, amely megszabja az élet kereteit, az egyéni, a családi életét és a társadalomét, de nem több annál. Tehát a vallásnak megint ez a szerepváltozása. Tehát ahhoz képest, ami az őskereszténység idején volt, ahogy Jézus tanított, ami volt a reformáció idején, ahhoz képest teljesen ez a szerepe jelenik meg a vallásosságnak ma ismét. Csak megemlítenék egy kis magyarországi példát.

0: hogy a Magyarországon a Millenniumi Bizottságnak ugye az elnöke a Nemeskürti professzor úr, és hát két ilyen kijelentést tett, az egyik, hogy a milleniumi ünnepségek idejére fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét, a másik pedig, hogy kötelezővé kell tenni az ünnepségeken való részvételt. Ugye nagyon érdekes, hogy ezben egy sereg reakció jelent meg, hogy hát azért még a pártállam is óvatosabb volt egy kicsit, bizonyos értelemben iskolákban, meg közéleti helyeken voltak április 4. ünnepségek, de azért ilyen meredeken ez nem hangzott el. Tehát mindenki figyelje meg, hogy mit jelez ez. Ez egy jelzésrendszer, hogy kötelezővé kell tenni a részvételt, ami nem hiszem, hogy ez megvalósul, de pusztán az eszme felröppentése is ugye jellegzetes, és ugye erre az időre fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét. Tehát gondoljuk meg, egy közéleti vallásosság az ünnepségekben él, az liturgiában él, az emberek konvencionális befolyásolásában van a szerepe, tehát más a vallásnak a fogalma, és más a vallásnak a szerepe, és ez a szemünk láttára alakul át. És végül utoljára befejezésül, sajnos ebből, hogy így mondjam, kényszerítően következik az, vagy logikailag következik, elkerülhetetlenül ez a következő állomás, hogy a lelkiismereti szabadság veszélybe kerül. Ugye megfigyelhető, hogy ma Magyarországon rengeteg újságcikket olvashatunk, meg rádióban, tévében, sok minden a vallásügyi törvény módosításáról, és az erről szóló cikkekben az a feltűnő, figyelje meg bárki, hogy a lelkiismereti szabadság szinte meg se jelenik. Szóval szinte eltűnőben van ez a fogalom, úgy tűnik, hogy már nem is nagyon értik sokan ezt a fogalmat, hogy egyáltalán létezik. Tehát nem egy feszültségmentes időszakban vagyunk, és a bibliai kijelentés, két bibliai kijelentést írtam még fel a táblára, hogy a Biblia profétikus kijelentései hogyan utalnak erre a változásra az emberi történelem végén. Külön ugye hát azt az időnk semmiképpen nem engedi meg, hogy arra kitérjünk, hogy a nagy francia forradalomról is milyen bámulatos jövendőlés van a Bibliában, Jelenések könyve 11. fejezetében. Tehát tulajdonképpen a Biblia profétikus kijelentéseiben egyértelműen ott volt, hogy minden ágazatra, népre, szóval a világ népeire ki fog hatni a francia forradalom szelleme, de az is ott van, hogy utána az emberi történelem végén megint megfordul a kocka, mert a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetének az 5. versében például azt mondja a Pál apostol, hogy az utolsó időben sorolja, hogy milyenek lesznek az emberek, és a végén ezt írja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak elejét. Sorsdöntő kijelentés. Tehát mivel ezt általában azt mondja, lesznek az emberek, tehát ez az általános. Ez az általánosan jellemző. Ehhez képest kivételek léteznek. Az általánosan jellemző ez lesz, hogy megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak elejét. Na ez az a bizonyos közéleti vallásosság. Ereje csak annak a vallásosságnak van, amikor valaki lélekben is igazságban imádja az Istent. Ennek a vallásosságnak nincs igazán gondolkozásmódot, egymáshoz való viszonyt átalakító ereje, de megvan a látszata, és megvan a hatalmi támogatottsága. Jelenések könyve 13. fejezetében pedig, hogy félreérthetetlen szimbólumok utalnak erre megint csak nem térhetünk ki, tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokról mondja, hogy mondani fogja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak, és szankcionálni fogja, hogyha nem imádják. Ugye ez egy döbbenetes profécia, így van a Szentírásban, ez szó szerint jelképek nélkül is érthető, hogy mondja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak. Aztán akik nem imádjanak, azokkal ez is ez történjék. Ez most hihetetlennek tűnik a szemünkben, ugye, de azt láthatjuk, ugye, hogy tényleg egypólusú világ lettünk, egy szuperhatalom létezik. Pillanatnyilag úgy látjuk, hogy az emberi jogoknak az abszolút védője ezen a világon, de gondoljuk meg egy szemléletváltozás az Amerikai Egyesült Államokon belül, az pedig ez a szemléletváltozás ez szinte döngeti a falat. Ugye ilyeneket lehet olvasni amerikai újságokban, hogy bizonyos jobboldali vallásos pártok, az úgynevezett vallási koalíció. A vallási koalíció azt mondja, hogy az állam és az egyház szétválasztása történelmi értelmetlenség volt. Noha ez nekik egy szinte szent nemzeti hagyományuk, ma már elmennek idáig, hogy történelmi értelmetlenség volt. És ma még az alapvető emberi jogokat is védik, a lelkiismereti szabadságot is védik, de ugyanakkor ez az irányzat is nagyon erős. Tehát ha Amerikában bekövetkezik egy radikális szemléletváltozás, vagy nem csak szemléletváltozás, hanem egyszerűen egy választási győzelem, a vallásos koalíció megnyeri a választásokat, a vallásos jobboldal. És tudjuk azt, hogy amikor hatalomba kerül rá egy radikális gondolkozású új irányzat, bizony alakítja az emberek ideológiáját is. Ugye ne gondoljuk azt, hogy az emberek olyan nagyon szabadon függetlenül gondolkoznak, főleg nem az érdekeiktől függetlenül gondolkoznak. Tehát akkor megy az emberek ideológiának az átalakítása. Tehát ha Amerikában ez a változás megtörténik, hogy közben ugye a szemléletváltozás is folyton halad előre, sokféle tényező erősíti is, megnyerik a választásokat, a vallásos jobboldal, akkor ugyanez a szuperhatalom nem az alapvető emberi jogokat fogja vallási téren, legalábbis vallási téren védeni, hanem válhat egyfajta vallási irányzatnak az abszolút támogatójává, ugyanezzel a hatalmi súllyal. Ugye a bibliai proféciák tulajdonképpen erre utalnak, hogy mondja a föld lakosainak, kit imádj, akik nem imádják. De most mindez gyakorlatilag úgy jelenik meg, hogy az emberi társadalmak szétzilálódnak, ugye különösképpen II. János Pál pápa a különböző enciklikáiban, szociális enciklikáiban ezt nem győzi hangsúlyozni, hogy lement ugye a szocializmus, kommunizmus megdőlt, a kapitalizmus is válságban van, új társadalomra van szükség, mi pedig vallás-erkölcsi alapon álló új társadalomra. És éppen Hans Küng, egy nagyon neves római katolikus teológus neve fémjelzi ezt az irányzatot, hogy a különböző világvallások erkölcséből kell összegyúrni egy világetoszt, ezt a világetoszt kell megtenni a nemzetközi jogrend alapjául, tehát ehhez kell igazítani a nemzetközi jogrendet. Tehát gondoljuk meg, hogy micsoda forradalmi átalakulásban van a világ. Tehát még egyszer mondom, a vallás Jézusi fogalmától elmozdulunk oda, hogy közéleti vallásosság. És az állam és az egyház szoros szövetsége. Ezt különben finoman, a modern római katolikus teológiában úgy mondják, hogy a szubszidiaritás elve. Ez a szubszidiaritás elve, ez azt jelenti a kisegítés elve. Hogyha nem tudja hatékonyan ellátni feladatát az állam, akkor az egyház kisegíti. Tehát ma megbotránkoztató azt mondani, hogy állam és egyház összeolvadása vagy hatalmi szövetség, ezt mindenki tagadja. Van erre egy sokkal modernebb szó, hogy a szubszidiaritás elve, tehát a kisegítés elve, de a lényeg ugyanaz. A lényeg mégis ugyanaz, hatalmi szövetség van kialakulóban, de úgy tűnik, hogy a legnemesebb, leghumánusabb célok érdekében tudnélik az emberiség megmentése az erkölcsi szétszűléstől és egy világkatasztrófa veszélyével szemben az emberiség fennmaradásának és egységének a megmentése. Mindezekben tisztán látni kizárólag a Biblia segítségével lehet. Szóval nem szabad senkit és semmit megítélni, hogy milyen irányzatot követ, és milyen gondolkozásmódot, vagy mit képvisel éppen harcosan. Tisztánlátáshoz ezen a történelmi, ennek a szörnyű történelmi múltnak a hátterén, és ebben a nagyon bonyolult jelenben csak a Biblia egyedül, meggyőződésem egyedül tud tisztánlátáshoz segíteni. A Biblia alapján pedig azt értjük meg, hogy az én országom nem e világból való. A kereszténység akkor hűl magából, ha nem e világból való. És az igenis az egyén bensőséges viszonya Istennel, mély lelkismereti meggyőződés. És nincs védendőbb érték, nincs védendőbb emberi érték ezen a földön, mint az egyénnek a lelkismereti meggyőződés tekintetében való szabadsága. Ha az ateizmus, ateizmus. Ha az valami nagyon furcsa vallásosság, akkor az. Amit még szintén nem lehet korlátozni addig, amíg mások alapvető szabadság jogait és érdekeit nem sérti, amikor így mondjam, büntető törvénykönyvben nem ütközik. De egyedül így működik valahogyan az emberi civilizáció. Itt el kell felejteni azt, hogy van ideális társadalom. Nincs. Bűnvilágában vagyunk. Erről mindig hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Nem említettem még, hogy nem is akarok belebonyolódni, csak egész röviden említem, hogy Augustinus, ugye még őtőle pozitív eszmék épp úgy származtak, mint nagyon negatívak. Ő is nagyon belejátszott ebbe a folyamatba, mert többen ismerik ugye a két Civitasról írt könyvét, ugye a Civitas Terrana és a Civitas Dei. Ugye a Civitas az azt jelenti, hogy közület, város. Tehát ő azt mondta, hogy A világi hatalom, ugye, az a Civitas Terrana, tehát az is egy közület, egy város, egy testület, de az egyház is az. Ugye? És hogy az egyház feljebb való, mert azt mondta, ahogyan a lélek több, mint a test, úgy a Civitas Dei több, mint a Civitas Terrana. Tehát tulajdonképpen ő megszabta azt, hogy az egyház is egy testület, ugye, illetve hát intonációt adott ehhez, az egyház is egy testület, az egyház is egy közület, az is egy földi valóság, de fölötte van igazából az államnak. Tehát a középkori képletnek az ideológiáját akarva akaratlanul Ágoston szabta meg, hogy a Civitas Dei annak fölül kell lenni, és alul a Civitas Terranának. Tehát most ma megint ebben az időszakban vagyunk, hogy ilyen radikális átalakulások folynak körülöttünk. Még egyszer mondom, ne ítéljünk meg senkit, legyünk türelmesek a szenvedélyes nézetekkel, mert nagyon kevés ember tud ma tisztán gondolkozni. És csak türelemben lehet tiszta gondolkozáshoz segíteni embereket, amennyiben lehet, vagy nem lehet. De a tiszta gondolkozásnak a forrása ma is egyedül a Biblia marad. És ez ő tudja megőrizni az ember igazán tisztesség, az ember jogát, és ezt teszi az ember kötelességévé a mélyreható, alapos, értelmes, tisztességes, igazságkereső, igazságszerető gondolkozást, és a ragaszkodást ahhoz a függetlenséghez és szabadsághoz, hogy az így kialakult meggyőződéséhez mindenképpen, meggyőződése mellett mindenképpen kitart az ember. Hát akkor befejeztük. Egy néhány perc szünet után kezdjük a beszélgetést, akiknek kérdéseik vannak, azok maradjanak vissza. Észre tetszett venni, hogy fejeztem, hogy senkit ne ítéljünk el, meg legyünk türelmesek, mert itt tisztán látni nehéz. Én is pont ezért mondtam, mert sokan tényleg őszinte lelkesedéssel, ugye, próbálják azt mondani, hogy valami jobbat építünk azzal, hogy egy ilyen vallási, erkölcsi alapokra épített társadalom. Ezért mondom, hogy tényleg a tisztánlátás itt nagyon-nagyon nagy dolog, és az végül is a Biblia forrásából táplálkozhat. Tehát akkor válaszolnék is rá, hogy mihez nyúlhat. Ugye ez volt a kérdés, hogy mi segíthet. Hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogyan segíthet a vallás. Mert segítsen a vallás, és nyújtson erkölcsöt az embereknek, na de hogyan? Akkor tud az embereken segíteni, ha ilyen hatalmi támogatásban részesül, és egyfajta szolidabb vagy erőteljesebb kényszerrel ráveszik az embereket? Vagy pedig a vallásnak úgy kéne érvényesülni teljesen szabadon, mint a só és a kovász. Tehát ahhoz nem kell hatalmi támogatottság, annál hatékonyabb. Tehát itt van sajnos a keresztények felelőssége, hogy arra volna szükség, hogy valódi kereszténység, ahogy Jézus mondta, ugye ő azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, vagy ti vagytok a föld sója. Tehát nem azt mondta, hogy a keresztények zárkozzanak el ettől a világtól, szó sincs róla. Azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És éppen, hogy világvilágossága és földsúlya. De nem úgy, hogy hatalmi támogatással, és nem úgy, hogy törvényhozással, még csak úgy sem, hogy oktatással valamilyen módon az emberekbe csöpögtetni, hanem úgy, hogy az egyes keresztények és a keresztény közösségek olyan eleven is valódi kereszténységet képviselnek, ami úgy hat, mint a kovász, mint a só, mint ami megízesít, mint ami megtartó erő, mint ami megkeleszt. Na most, hogy egészen gyakorlatiasra fordítsam a szót. Például most jön az, hogy Magyarországon most az oktatásban és mindenhol a vallások, ugye ők lépjenek előtérbe, és tőlünk várjuk a megjavulást. Szeretnék egy-két szomorú tényt mondani, hogy milyen illúzió ez. Először is gondoljunk arra, hogy az elmúlt rendszerben gyakorlatilag minden vallásban, minden egyházban létezett a beépítettség. Sajnos létezett. És mikor szó van rendszerváltásról, azt kell mondanom, hogy sehol nem maradt meg úgy a régi rendszer, mint az egyházban. Ott nem történt rendszerváltás. Mert ugye ott a hívő tömegek igazán nem feltételezik, hogy ez tényleg így volt. Radikális úton nem követelik, nem kényszerítik ki. Tehát elég súlyos kijelentés, de nyugodtan merem vállalni érte a felelősséget, mivel én nagyon jól beleláttam ebben, meg benne is voltam ebben a küzdelemben, csak ennyit említek, 11 évig nem volt útlevelem szocialista országokba se, az Állami Egyházi Hivatal elnöke letiltása alapján. Noha az égvilágon semmit nem csináltam, semmiféle forradalmi eszméim nem voltak, csak azért, mert a beépített rendszerbe nem voltam hajlandó belemenni, oktatási vonalon sem, csak ezért. Tehát, és nagyon jól ez aztán az évtizedes küzdelemben az ember teljesen belelátott, azt kell mondanom, hogy morális erőt várni az egyházaktól. A moralitás a legalacsonyabb szinten ma az egyházakban van Magyarországon. Nagyon szomorú kijelentés, vezetői szinten, vezetői szintről beszélek. Ott van a legalacsonyabb szinten, mert ott megmaradt a beépítettségi rendszernek minden maradványa, nem történt semmiféle megtisztulás, semmiféle rendezés a múltra nézve. Ugye, ha valaki hallotta Bulányi György nevét például a katolikus egyházban, mit küzdött ez az ember, és ugye, semmire nem jutott. Ez az egyik. A másik, hát az, főleg ugye itt a nagy történelmi egyházakra ugye támaszkodnék ez a vallás erkölcsi megújítás, de gondoljunk arra, hogy az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázat, hát az annyira elvalkodott, szóval éppen a felvilágosodás szelleme, ugye most küzdenénk a felvilágosodás negatív szellemisége ellen, ugye, amely az abszolút szabadságot hirdeti, és hát ugye a vallás erkölcsöt teljesen kiszorította, de mindenki elfeledkezik arról, hogy az egyházak ideológiájában mélyen belehatolt éppen a felvilágosodás utáni racionalizmus, és a mai napig is uralja a teológiai akadémiákat is, főleg a papképzést. Tehát csak példát mondanék, hogy én például evangélikus teológián végeztem, és hát még mai napig is a fülemben van, hogy az egyik évfolyam társa mit mondott az úgynevezett nagy könyörgésen. Szóval, hogy kimondta azt, hogy hát miért mondjuk azt, hogy az ige szolgáit vagyunk, miért nem valljuk be becsületesen a Biblia számunkra, nem Isten igéje, ugye? És volt olyan, amelyik azt mondta, amíg sokáig járunk a teológiára, a hitet meg az imádságot, azt elfelejtjük, mert azt a teológia kiöli. Ugye van tudományos teológia, de nincs élő hit, nincs igazi személyes vallásosság. Ettől lehet elvárni azt, hogy egy ideológiai agymosást csinál, azt meg tudják csinálni, de valódi erkölcsi hatás azt nem. Aztán gondoljunk a hitoktatásra. Hát gondoljunk a régi nemzedék emberre. Van, aki azt mondja, hogy nyert valamit a hitoktatásból, és azért bizonyos alapokat jelentett, de bőven találkozunk megbotránkozott emberekkel is, ugye? Akiket éppen azt tett vallástalanná, amit ott és akkor tapasztalt. És gondoljunk arra, hogy ha meggyőződéses, erős kereszténységet talált volna a kommunista rendszer bejövetele, nem tudta volna úgy szétrombolni a vallásosságot. Hanem pont azért, mert az embereket tartották a falak, tartották az intézmények, de egyáltalán nem voltak olyan nagyon elragadtatva, ugye, azzal a vallásossággal. Ugye emlékszem, nekem is mesélte a nagybátyám, hogy kérdezett valamit a hitoktatótól, válaszként kapott egy nagy pofont, ugye, meg ehhez hasonlók. Ugye, hát sok ilyesmi történt, és sokakat éppen ez fordított el. Na most szeretném megkérdezni, milyen hitoktató gárdája van. Eleve már ugye ez egy fából vaskarika, hogy hitoktató, hitet nem lehet oktatni. Hitet lehet példaadással, és lehet olyan informatív tanítást továbbadni, valóban az Isten beszédét, ami másokban elindíthat valamit. Tehát ezt teljesen meg lehet érteni, most emberekben ez egy nagy illúzió. De a valóságban csak ha a kereszténység a maga belső erejével hat, az ige tanításaival és a keresztények példaadásával. Tehát még egyszer mondom, a tiszta igei tanításra és a keresztények példaadásával, akkor só, akkor kovász, akkor világosság. De ha belülről erkölcsileg és személyesítve jócskán meggyengült egyházak, hatalmi támogatással, oktatás kézbeadása, ezzel akarjuk megreformálni a társadalmat, ez nem fog menni. Nem fog menni, hanem nagyon is sok vonatkozás. Ideológiai agymosást azt lehet elvégezni, emberek átalakulnak. A kegyesség látszatát el lehet érni. Azt el lehet érni. De hogy erkölcseikben megjobbulnának, gondolkodásmódjukban tisztábbak lennének, közösségi életre alkalmasabbak lennének, sajnos ez nem várható. Na most ugye szó volt, említettem, hogy arról, hogy hát ugye itt most vissza kéne fordítani az, amit a 40 év csinált. Ha Magyarországon nem lett volna ez a 40 év, mondjuk ugye éppen egy ilyen határvonalon vagyunk, ugye Kelet-Nyugat-Európa között, hát egy kicsit odébb lett volna mondjuk a keleti tömb határa is, és hát mi még a nyugati világhoz hasonlóan éltünk volna, akkor is erjesztettek volna ezek az emberek, ugyanúgy az emberek önzőeké, ugyanúgy a szabadossággá váltak volna az erkölcsök. Ugyanúgy, pontosan ugyanúgy. Tehát azt kell mondanom, hogy ideális állapot a bűnvilágában nincs, főleg az idők végén nincs. Itt csak rossz és rossz között lehet választani. Ugye azt mondta Churchill a polgári demokráciáról, hogy a legrosszabb társadalmi rendszer, de nem ismerünk jobbat. Na, körülbelül azt lehetne mondani, hogy az állam és egyház ilyen teljes jogi szétválasztása, és hogy semmiféle beleavatkozás, ez sem önmagában a legtökéletesebb, persze jobb lenne, nagyobb teret, stb. De mégis a lehetséges legjobb, nem tudunk ennél jobbat, mert még ez megvédi a lelkismereti szabadságot, és teret ad annak, hogy az igazi, szabadon érvényesülő kereszténység az viszont hason, mint a só és a kovász. Azt abszolút nem akadályozza meg. Tehát nem tudom, hogy sikerült-e valamennyire világossá tennem, szóval itt látszik valahol, de mindenkit meg lehet érteni, aki most harcosan képviseli ezt, és álmokat szövöget, hogy jobb jön. Tehát ezért mondom, nem szabad türelmetlenséggel válaszolni. Noha megemlíteném, hogy azért borzasztó azért a gyűlölet szitása szörnyű. Szóval egy ilyen már majdnem keresztény kurzustól az ember legalább annyit elvárna, hogy annyit tudjon, hogy a gyűlölet az nem keresztény dolog. Vagy mert például, ha én a Napi Magyarország című lapot előveszem, abszolút nem politizálni akarok itt, nem szóval politikai irányzatokban nem foglalok állást, csak a hangnemben. De szóval annyi gyűlölködő, gúnyolódó, majdnem, hogy szóval olyan stílusú cikkek nem volna szabad, ha itt keresztény szellemiségről van szó, nem volna szabad megengedni. Szóval az indulatok, az agresszió, ugye, tehát a kereszténységet valahol gyakorlatban kellene látni, ugye, ha valóban keresztény befolyásról van szó. Szóval értjük, nincs ideális, nem vagyok egyik párt híve sem, úgyhogy félreértés, és egyiknek se, illetve halálra ellenre, hogy valaki félreértse. Én csupán csak arról beszélek, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény szellemiséget képvisel, vagy keresztény hát színekben vagy zászló alatt jelenik meg, legalább gyűlöletet neszítson, és legalább ilyen gúnyolódó, ilyen majdnem nyomdafestéket nem bíró, ellenségeskedő hangnemet ne üssön meg, mert hát ez lenne a kereszténység legelemibb kívánalva. De ezt sajnos sokszor nem lehet találni. Úgyhogy itt is már, ezt csak azért mondtam példaként, hogy szóval látszik, hogy mennyire nem az lesz belőle, aminek ígérkezik is, amivel sokan őszintén reménykednek. Nem tudom, van-e még valakinek kérdés az összeszólásra. Tesszük, hogy csak egy olyan fél mondattal, mintha utaltam volna, noha Calvin se valósította meg következtesen, vagy csak gondoltam, nem mondtam, mert úgy közben magamban gondoltam, hogy ezt meg kéne mindenkinek eszébe, hogy szervét mi állj, csak nem akartam kitérőt, még egy kitérőt, úgyis egy kicsit hosszúra nyúlt. Tehát valóban így van, és az amerikai protestánsoknál is úgy van, hogy ők is lelkismereti szabadságot akartak, de boszorkányokat égettek, meg... Persze, szóval ők se tudták következetesen érvényesíteni, meg ugye, hát ott aztán meg nem is beszélve a rabszolgaságról, ugye, szóval azért abban, na, szóval, tehát ilyen ez az emberi természetben gyökerezik, tehát óriási dolog és egy kés csoda, ha a kereszténység a maga igazi mi voltában a gyakorlatban megjelenik, és mert az emberi természet az mindig szemben áll vele. Nos, még annyit fűznék hozzá az elhangzottakhoz, ez a szeresd ellenséged, ezt nagyon köszönöm, hogy említette, mert valóban erről van szó, hogy erre mondtam én is azt, hogy hát ha az ellenséggel nem ellenségként bánnénk, hanem kicsit a kereszténység szerint, sok minden másképp festene. És ugye Jézus részéről ez nem tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy valami lángoló érzelmekkel szeressük, nem ezt mondta Jézus. Jézusnál a szeretet egy erkölcsi elv. Az azt jelenti, hogy változatlanul, függetlenül attól, hogy ő hogy viszonyul hozzád, te a másokért élés, az igazság, a jó akarat, a szolgálatkészség, magatartás tanús és iránta. Tehát ugye, mert világos, hogy érzelme, sokan ezen ütköznek meg, hogy Jézus azt mondja, hogy én szeresem. Hát hogy szeresem? Nem érzelmi szeretetről van szó, az nyilván csak kölcsönösségben bontakozhat ki. De Jézus tanításában a szeretet alapvetően azt az erkölcsi elvet jelenti, hogy előbb a másik, aztán én is. Én a másik ilyen mindenben méltányos és szolgálatkész vagyok. Tehát ilyen erkölcsi elv értelemben a szeretetet az ellenség iránt is gyakorolni kell. Lehet, nem tudom érzelmileg lángolóan szeretni, nem is ezt akarja kicsiholni belőlem, de függetlenül attól, hogy ő ellenség, én nem leszek ellenség iránta, hanem a szeres fele barátodat, mint magadat elvet érvényesítem. Egyébként erre mondta Jefferson roppant szellemesen, azt mondta, hogy mikor Jézus megkérdezte egy írástudó, hogy kicsoda az én fele barátom, Jézus erre lényegében azt válaszolta, hogy az eretnek és az idegen is. Ugyanis az irgalmas samaritánus példázatára célzott erre, mert ugye az nemzeti szempontból idegen volt, és méghozzá ellenséges nemzethez tartozó, vallási szempontból eretnek volt, és Jézus mégis azt mondta, az is a te fele barátod. Na hát szóval, ha ilyen dolog lenne, hogy szeresd ellenségedet, és az idegen, és az ellenség is, és az eretnek is a fele barátod, sok minden egészen másképp lenne. Na most szó volt ugye vallásról, tehát a vallásnak nyilván lehet egy nemes értelme, de jól tükrözi az, amit ön mondott, hogy már a vallásokban annyi visszaélés történt, és annyi ellenszem, hogy sokszor már inkább a hitszóhoz ragaszkodna az ember. Például meg lehet figyelni a népies szóhasználatban, például ezt, hogy hívő, falun, azt nem egyik vagy másik felekezetre mondják, hanem aki úgy tűnik, hogy nem csak olyan átlagosan vallásos, hanem valóban hívő, azok mind hívő. Ugye, egy összefoglaló névvel ezt mondják sokszor. Tehát azonban azt mondanám, hogy nem mondjuk a vallásosságnak adhatunk egy nemes és pozitív jelentést is, noha a gyakorlatban nagyon sokszor negatív. Na most a hitről pedig annyit, hogy ugye hit és biblia igazság, ugye, hogy a protestánsok mind azt mondják, Biblián alapul, ki kell mondanom, hogy nem a Biblia a hibás ebben. Szóval a Bibliában igenis van egy megismerhető, egyértelműen megismerhető egységes gondolatrendszer, vagy ez aztán ugye ki is ugrik, szóval azelől csak kitérni lehet, de félreértelmezni nem. Persze hát ugye az értelmezéseknek a bravúrjai jönnek, amikor ki akarunk térni hát valami elől. És igazából azért mondanám, hogy nem mondhatnánk így, hogy a hitet az igazsággal szemben, mert tulajdonképpen a Biblia értelemben a hit az egy összefoglaló fogalom az ember Istenhez való helyes viszonyára, és az alapja mindig egy értelmes meggyőződés. Nem véletlenül mondta a Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, mert szóval minden ott kezdődik, hogy teljes elmédből, teljes meggyőződésedből. Tehát igazából hit nincs, egy értelmi meggyőződés, egy igaz, értékes hit. Ugye egy ilyen érzelmi hit, egy kis szimpátia, egy kis vonzalom, ugye az lehetséges, de valódi, stabil hit, bibliai értelemben hit, az értelmi meggyőződés nélkül nem létezik. Tehát ezért mondtam azt, hogy Jézusnak ez a meghatározás, hogy lélekben és igazságban imádják, az igazság keresésre mindenképpen elkötelez. Nem kéri számon rajtunk azt, ha rajtunk kívülállóból nem ismerhettük meg a teljesebb igazság, de elkötelez az igazság keresésére, és hogy hát ne mellőzzük ezt a szempontot. És hát arra pedig, hogy micsoda az igazság, és nagyon egyszerűen válaszolt, amikor a főpap imájában azt mondta, te ígéd igazság. És annak azt mondta, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ugye Jézus azt is világosan elmondta, hogy őt követni annyi, mint az ő igéjét követni. Ugye ezt mondta a juhok és a kecskék a jópásztor példázatában, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, tehát a szava után. Ugye különben, hát Jézus követni, ez csak egy illúzió az ő szava nélkül, mert olyan önkényes Jézus képet alakítunk ki, amilyet akarunk. Ugye, tehát csak a... Igen, igen. És hát ugye ez a fájdalmas, hogy a Biblia tulajdonképpen egy nagy ismeretlen, és az hát csak úgy, hogy röviden említem meg, hogy én egész fiatalon nagyon másfelé akartam menni, szóval semmiféle vallásosság nem is, és noha hát ugye a családom.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Jó reggelt kívánok a kedves rádióhallgatóknak! A ma reggeli bibliai 5 percünkben is egy zsoltárból idézünk. A zsoltárok megzenésített imádságok voltak. A 145. zsoltár 15. versében Dávid ezt a kérést intézi Istenhez. Mindenek szemei tereád vigyáznak, és te megadod eledelüket időben. Máshol a 104. zsoltárban ezt olvashatjuk. Mindenek szemei tereád néznek, hogy te idejében megadhasd eledelüket. Kedves hallgatók, kikről lehet itt szó? Kik azok, akik Istenre néznek az eledelért, a tápláltatásért? Sajnos mi emberek sokszor nem őrá nézünk. Inkább az emberi tényezőktől, földi körülményektől várjuk az eledelt. A zsoltár részlet az egész teremtettségről beszél. Az emberen kívül az élővilág, az állatok is tőle függnek, tőle várják a tápláltatást. Isten gondoskodni akar teremtményeiről. Mindenki tőle várhatja az eledelt alkalmas időben, vagyis a szükségben. Nekünk embereknek sem szabadna félnünk. Nem az emberi kormányzat formálódásában, a magunk erejében, jó szerencsénkben szabadna remélni a tápláltatást, életünk megtartását. Kérdezhetnénk erre, kedves hallgatók, hát nincs okunk aggódni? Miért ma a terjedő éhség, a nélkülözés, ha a Biblia ilyen gondoskodást ígér? Isten segít egyéni kérésünkre, de a tömeges méretű hiány betöltését az ember felelősségére is helyezi. A Föld megteremné mindazt, ami elég lenne minden embernek. A hiány az emberi igazságtalanságnak a következménye, amit Isten nem akar felmenteni, jóváhagyni azzal, hogy a keletkezett bajt, amit az ember okozott, ő mindig megoldja. Megtehetné ezt, hiszen gondoljunk az evangéliumok leírására, Jézus egyszer egy 4000-es, egyszer egy 5000-es tömeget vendégelt meg, hogy megszaporította a kenyereket és a halakat. Istennek hatalmában áll ezt megtenni és mindenkit táplálni. Azonban, ahol az embernek kellene jól tennie és igazságosan tennie, ott nem az imának és nem a kérésnek van a helye. Kedves hallgatók, az viszont biztos ígéret, hogy a személyesen benne bízó ember mehet ő hozzá. Jézus a legszebb imában tanított erre, hogy mi tőle kérhetünk, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Az idejében való eledel azonban jelenti még a lelki tápláltatást is. Nekünk nem csak fizikai erőre és egészségre van szükségünk. Tapasztaljuk, hogy szükségünk van bátorságra, reménységre, kitartásra és türelemre is. Nézzünk Istenre, aki adni akarja a táplálást. És zárásul újból idézném a 145. zsoltár 15. versét. Mindenek szemei tereád néznek, és te idejében megadod eledelüket. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék szép napot.

0: Kedves hallgatók, az idei rövid sorozatunkban, mert minden évben az őszi sorozatunk 6 részből áll, a januárban elkezdődő sorozatunk pedig 10 részből, a szeretet himnuszával szeretnénk foglalkozni. Talán nem kell okát adnom, hogy miért. Nem akarok olyan sommás megállapításokat tenni, hogy sok minden dologra van égetőbb szükségünk, de a legégetőbb szükség talán a megértésre és a szeretetre való szükséglet, ami a mai világból egyre inkább hiányzik. De nem magam teszem ezt a megállapítást, hanem a Bibliában van egy profécia. Hóseás könyve 4. fejezet 1. versében olvasható. Hóseás a kisprofétai iratok között szerepel, és a könyvében nagyon sok úgynevezett pillanatkép profécia foglal helyet a földi történelemnek az előrehaladásáról, és ennek keretében hangzik el ez a nagyon rövid kijelentés, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. Tehát, hogy ami hiányzik a földi történelemből, ahogy halad előre a történelmünk, az tulajdonképpen az igazság és a szeretet, és erre figyeljünk fel, hogy együtt a kettőt említi. Ez is nyilvánvalóvá teszi, hogy a Biblia nem ismer olyan szeretetet, ami igazság nélkül érvényesülne, mert az nem igazi szeretet. De nem ismer olyan igazságot sem, amely szeretet nélkül jelenik meg, mert ez nem igazi igazság. És mindaz, hogy nincs igazság és szeretet a Földön, az egy valamire vezethető vissza, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Ez mintegy az egész sorozatunknak a nyitó Biblia verse is lehetne, és mielőtt rátérnék a szeretet himnuszára, szeretnék figyelmükbe ajánlani néhány könyvet, ezt a három könyvet különben fel is írtam a táblára. 1984-ben, tehát másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg először Erich Frommnak a Szeretet művészetet című könyve, majd miután ezt példátlan gyorsasággal elkapkodták, a második évben, 85-ben már a második kiadás látott napvilágot, és ha jól számolom, akkor több mint fél tucat kiadás jelent meg napjainkig, különböző kiadóknál és kiadványokban. A szerző zsidó származású amerikai pszichológus és szociológus 1956-ban írta ezt a könyvét, és a nyugati könyvvilágnak egyik sikerkönyve lett. Magyarországon is példátlan ez, hogy egy könyvből 6-7-szer kell kiadást előkészíteni másfél évtized alatt. Hadd tegyem hozzá, hogy Erich Fromm egyáltalán nem a Biblia felől nézi a kérdést, bár bibliai példákat említ, Jónás könyvét például, vagy más egyéb történeteket. A kiinduló pontja teljesen a szekularizált ember gondolkodása, és a végkövetkeztetése is inkább a keleti misztikák felé hajlik, mintsem a Biblia felé, de ennek ellenére azért ajánlom a könyvet, és szeretném majd az előadást is ennek a könyvnek a kérdés felvetésével kezdeni, mert nagyon sok hasznosítható jó megfigyelést és meglátást tartalmaz. Vagy ha valaki a szeretetről gondolkozik és komolyan gondolkozik, mint ő is teszi, akkor nem tudja kikerülni azokat a kérdéseket és válaszokat sem, amelyeket a Biblia felvet. A 90-es évek elején egy nagyon szűkkörű református kiadványként jelent meg Els Nannennak, ez egy skandináv szerző, Pszichológia mérlegen című könyve, amely ezt a könyvet, tehát többek között Erich Frommnak a Szeretet művészete könyvét is bírálat tárgyává teszi, és élesen bírálja. A bírálatban nagyon sok igazság van, ami annyit jelent, hogy a mai pszichológiát, vagy szociopszichológiát nagyon sok bírálat érheti és joggal. A szerző néha túlmegy a mértéken, de ennek ellenére ezt is ajánlhatom önöknek, ha valaki könyvtárakból be tudja szerezni, érdemes ezt is elolvasni. Az egyedüli tárgya nem egyedül ugye Erich Fromm könyve, hanem az egész mai pszichológiát bírálja. A tavalyi évben jelent meg Sós Attilának a Szeretet művészete a Biblia tükrében című könyve, ezt mintegy az előadás sorozatunk kísérő anyagának is szánom a saját kiadásunkban, tehát a Bibliaiskolák közössége kiadásában, amely a címével is jelzetten szintén válasz Erich Frommnak a könyvére, ismerteti is a könyvet, aki nem tud Erich Fromm könyvéhez hozzájutni, ajánlom például a rövid összefoglalást a könyv elején, és a szeretet himnusza alapján levezeti azt, ami Fromm könyvéből hiányzik. Tudnék, Fromm könyvének egyik megdöbbentő hiányossága, hogy beszél arról, hogy mennyire meg kellene tanulni az embereknek a szeretetet, azzal ellentétben, hogy az emberek általában a szeretetről úgy vélekednek, hogy hát az jön, meg hát azt nem kell tanulni, mert hát szeretetre születtünk, és a szeretet az úgy jön magától, de bizonyítja Erich Fromm, hogy a szeretetet igenis tanulni kell, a szeretet igenis művészet. Ha valaki művész akar lenni, annak fegyelmet is kell tanulnia, önuralmat is kell tanulnia, türelmet is kell tanulnia, a koncentráló képessége is meg kell, hogy legyen. Ez vitathatatlan előny Erich Fromm könyvében, az viszont nagyon nagy hátrány, hogy nem elemezi azt, hogy a Bibliában van egy rendkívüli részlet, és ez az első Korintus levél 13. fejezete, amely a szeretetnek az egész világ irodalomban a legmélyebb bemutatását adja. Ez a könyv ezt a hiányt igyekszik pótolni, a szeretet művészetének minden egyes szaván átmegy. Tehát külön fejezetek vannak arról, hogy a szeretet nem gerjed haragra, vagy nem rója fel a gonosz. Ezek mind külön fejezett tárgyai, nagyon nagy irodalmat is mozgósít. Egyébként a főiskolának, a Sola Scriptura főiskolának egyik vizsgadolgozata volt, egyik sikeres vizsgadolgozata, azért is jelenhetett meg könyvben. Tehát ennyit szeretnék előzetesen mondani, hogy irodalom is a rendelkezésünkre áll, és nagyon örülnék, ha az elkövetkezendő 2,5 hónap alatt egy-egy könyvet, legalább az első és utolsó könyvet, mondom, a másodikhoz nagyon nehéz hozzáférni, a kedves hallgatók el is olvasnák. Hogy a tárgyunkra térjek, az első Korintusi levél 13. fejezetére, amelyről I. és Gyula 70-es években, amikor még a Bibliáról ugye nem volt divat vagy tanásos magasztaló kijelentéseket mondani, I. és azt mondta, hogy a szeretet himnuszánál szebbet és jobbat azóta sem tud a világirodalom, a világköltészet mondani. Ez mindenek fölötti igazság. A szeretet himnuszal valami olyan bámulatos költői csoda, de nem olyan értelemben költői csoda, hogy nagyon szép szavak vannak benne, aztán ki tudja, hogy ezekből mennyi megvalósítható, hanem olyan értelemben csoda, hogy mélységesen ragadja meg először azt, ami nem szeretet. Ezzel kezdődik a szeretet himnusz, ami nem szeretet, és ez érdekes módon ezzel kezdődik ez a himnusz, hogy ami nem szeretet. Utána azzal folytatódik, hogy mit nem tesz a szeretet, mit nem cselekszik a szeretet, és befejeződik az, hogy mi a szeretet. Maga ez a szerkezet is önmagában is figyelemre méltó, és érdemes megjegyezni ezt a hármas tagolást, hogy először arról beszél, hogy mi nem a szeretet. És először azért kell erről beszélni, mert a világunkban nagyon sok hamis szeretetforma van. Nagyon sok pótlék szeretet létezik. És nagyon sok ember egész életében abban vergődik, hogy a szeretetnek a hamis formáit gyakorolja. Ezért rögtön a szeretet himnusza elején ezzel az elhárítással kezdi Pál apostol, hogy mi nem a szeretet. Utána azzal folytatja, hogyha majd rájövünk arra, hogy mi az igazi szeretet, az viszont mit nem cselekszik, mit nem tesz, tehát megint a negatívumokkal folytatja, és közben-közben tűnik fel, hogy mi az igazi szeretet, amivel végződik majd a szeretet himnusza a csúcspontjára jutva a 8. verssel, és tulajdonképpen még a 14. fejezet első versével is, hogy kövessétek a szeretetet. Amikor kimondja a 14. fejezet első versében, hogy kövessétek a szeretetet, akkor nyilván már arra az igazi szeretetre utal, amit az embernek meg kell tanulnia, el kell sajátítania, és amelynek a gyakorlása igenis művészet. Mielőtt rátérnék tehát a szeretet himnuszára, engedjék meg, hogy nagyon röviden ismertessem Erich Frommnak a kiinduló pontját, amelyet tehát ez a Szeretet művészete a Biblia tükrében című könyv is összefoglal. Erich Fromm abból indul ki rögtön a könyvének az első 2-3 lapján, hogy milyen szeretett felfogások és szeretett gyakorlatok vannak közhasználatban a világunkban. Az első és nagyon elterjedt szeretett felfogás, hogy tulajdonképpen az emberek azt szeretnék és azt keresik, hogy őket szeressék az emberek. Ugye a legtöbb emberben ez él, hogy akkor beszél szeretetről, hogyha őt szeretik. És az emberek semmilyen fáradtságot nem sajnálnak azért, csak hogy valahogy kivívják ezt a szeretetet. Ugye Erich Fromm arra utal, hogy az emberi világban az emberek nagyon szeretik, hogyha őket szeretik, és szinte nemekhez kötődően is beszél arról néhány mondatban, hogy például a férfiak hogy vívják ezt ki, hogy őket szeressék. Ugye ne felejtsük el a szerző pszichológus, tehát ez pszichológizálás, de azért bizonyos pszichológizálásokban nagyon sok igazság van, úgy gondolom ebben is. Hát a férfiak arra törekednek, hogy sikeresek legyenek, sok pénzük legyen, hatalmat ragadjanak magukhoz, hogy ők imponáljanak. Tulajdonképpen azt mondja Erich Fromm, hogy a férfiak a sikert és a szeretetet állandóan összetévesztik. Ők sikeresek akarnak lenni, ők meg akarják az embereket nyerni barátaiknak, főleg a másik nemből akarnak ugye hódításokat eszközölni, hát ehhez ugye sikeresnek, jó fellépésűnek kell lenni, vonzónak kell lenni. Hát ugye a vonzást a mai világban mi biztosítja, hát legfőképpen a pénz. Tehát sikeres, pénzes embernek lenni, majd így lesznek barátaim, lesznek emberek, akik szeretni fognak engemet. Azt mondja Erich Fromm, hogy a nőknek is megvan erre az eszközük, és ez pedig az, hogy ők meg vonzók szeretnének lenni. Bizonyos testi és öltözködésbeli sajátosságokkal magukra akarják felhívni a figyelmet, és a társadalomnak a széles néprétegében ezt látjuk, hogy az emberek nagyon szomjazzák a szeretetet, nagyon éhezik a szeretetet. Mindenki ki akarja csikarni a szeretetet, hogy őrá figyeljenek, őrá felfigyeljenek, és őt valamilyen módon szeressék. Na azt mondja Erich Fromm, hogy ez bármennyire is elterjedt dolog, ennek semmi köze nincs a szeretethez. Ez önmagában is az emberi világ nyomorúságát jól példázná, hogy az emberek szeretetnek nevezik azt, aminek semmi köze nincs a szeretethez. Ez lehet így nevezni, hogy sikeresek akarnak az emberek lenni, vagy vonzók, vagy feltűnősködési mániában szenvedünk, de ennek semmi köze nincs a szeretethez, és ha valaki a valódi szeretetet akarja megtapasztalni a Földön, akkor ne így fogjon hozzá. Van egy másik válfaja is a szeretetnek, mondja Erich Fromm, hogy tudnék, az emberek úgy gondolják, hogy a szeretet, hát az egy nagyon egyszerű dolog. Hát emberek vagyunk, szeretetre születtünk, tulajdonképpen a szeretetet nem kell tanulni, a szeretet nem képesség kérdése, tárgy kérdése. Vannak szeretnivaló emberek, ezeket szeretem, vannak barátaim, hozzám közel állók, ezeket kedvelem, és az emberek ezt nevezik szeretetnek, hogy bizonyos embereket, bizonyos embercsoportot szeretünk, azért, mert jó a tárgy. Nem kell hozzá külön képesség, ezek szeretnivaló emberek, ezekkel jó együtt lenni, jó beszélgetni, jó kapcsolatot tartani, a szeretet tárgy és nem képesség kérdése, mondja a második csoportra. A harmadik csoportra azt mondja, hogy vannak emberek, akik a szeretetet egy fellobbanó érzésnek tartják, mint a szerelmesek szokták mondani, hogy valakibe beleszerettem, valami pillanatnyi, vagy legalábbis rövid idejű lángolásnak tartják, és nem pedig egy állandó, folyamatos érzésnek és tapasztalatnak. Nem azt mondják, hogy szerelmes vagyok bele, hanem azt mondják, hogy most én beleszerettem. Tulajdonképpen ez a csoport azt mondja, hogy a szeretetet, igen, a szeretet az élet sója, a szeretetet gyakorolni kell, az egy nagyon nagy érzés, a szeretet nélkül nincs élet, de ez a csoport sem jár közel a szeretethez, mert tulajdonképpen az érzékek játékának tartja, hogy az érzelmek hullámzásának. Azt mondja Erich Fromm, itt vagyunk a harmadik kategóriánál, és még mindig nem a szeretetről beszélünk, pedig az egész világ ilyenkor szerelemről meg szeretetről beszél. Tulajdonképpen ezt a harmadik csoportot még így is el lehet mondani, hogy nem annyira a tárgytól teszik az emberek függővé a szeretetet, hanem egy nagy érzéstől, és ezt a nagy érzést ezt át kell élni az életben, de ezt mindenki iránt nem lehet átélni, a szeretetet mindenki iránt nem lehet érezni. Tehát tulajdonképpen a szeretetben van valami képesség, de mindenki iránt ezt gyakorolni nem lehet. Azt mondja Erich Fromm, tehát van első csoport, hogy engem szeressenek, és akkor beszélek szeretetről. Van második csoport, hogy én szeretek bizonyos embereket, mert azok érdemesek rá. És van harmadik csoport, hogy nem csak bizonyos embereket szeretnék, többeket is szeretni, ahogy tőlem telik, de hát nagy érzések nem mindenki iránt telnek ki tőlünk. És nagyon, nagyon markánsan, nagyon határozottan kezdődik a könyv, amikor leszögezi, hogy kérem, vegyük tudomásul, ez nem a szeretet. A szeretet valami olyan dolog, amit az embernek meg kellene tanulnia, de az emberek nem akarják megtanulni. A szeretetet meg kellene tanulni, a szeretetet el kellene sajátítani, a szeretet művészet, a szeretet, hogy mindenki iránt meg kell, hogy nyilatkozzék, az embernek egy elemi ösztöne, hogy ne magában legyen, hanem az emberek közösségében, és ezt a közösséget mindenkivel emberi módon ápolja, de ezt az emberek nem akarják megtanulni. Az emberek a szeretetet valami nagyon olcsó árunak tartják. és az egész életük elmegy azzal, hogy hivatkoznak a szeretetre, de nem élik a szeretetet, és azután tér ő rá arra, hogy hogyan lehetne megtanulni a szeretetet, hogy az embernek erre fegyelmezettségre van szüksége, koncentráló képességre, türelemre van szüksége. Tehát jön a pszichológus, és adja az eszközöket, adja a módszereket a szeretet megtanulásához. Sajnos itt valóban igaz a bírálat. Erich Fromm logikailag is figyelmen kívül hagyja, hogy ha kimond valamit, hogy meg kellene tanulni a szeretetet, legalább felvethetné a kérdést, hogy hát kitől lehetne megtanulni? Ha itt a Földön nincs olyan ember, aki tökéletesen szeret, kitől lehetne megtanulni? Beszélő az Isten szeretetről, beszélő a vallás keretében kifejlődő szeretetről, de rendkívül polémikusan és kritikailag, mert hiszen a vallásokban is nagyon sok félre sikerült szeretettel van az embernek dolga. Amiről nem beszél, ami a könyvének a legnagyobb hiányossága a Bibliáról, hogy a Bibliában Isten hogyan tanít a szeretetre, és főleg a szeretet himnuszában hogyan akar erre példát adni. Mondhatnám úgy is, hogy ezt a bevezető részt egy ilyen töprengő felvezetésnek szántam, és egy verssel lehetne talán ezt a részt lezárni, egy 20. századi magyar erdélyi költő versével, akinek a verse ezzel fejeződik be, hogy szeretni akarok. De a vers mondjuk arról szól, hogy mennyire bizonytalan mindenben, mennyire nem tud szeretni, mennyire nem tud a szeretet szerint élni, de legalább ott van a végső sikoly, hogy szeretni akarok, mint egy azt mondja Reményik Sándor, talán akkor leszek majd ember, hogyha igazi szeretetre leszek képes. Úgy gondolom, hogy a szeretet himnuszának az első része előtt talán hallgassuk meg most ezt a verset.
1: Reményik Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve 40.13. Ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb szomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem, ülök akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Őszökkel, tavaszok. Bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy símogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan. Érztelenül csináltam, hidegen, nem szűrhettem által a szívemet. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szeget szárnyként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem van abban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, és esedezem szívetlenül szívét. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy világ. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szere száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet! Szeretni akarok.

Aztán nézzük meg, hogy hogyan is kezdődik a szeretet himnusza. A mai előadásnak a tárgya mindössze az első három vers. Tehát az első Korintusi levél 13. fejezetében az első három vers így hangzik. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen épp bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Megdöbbentő kezdete ez a szeretet himnuszának, mert ugye az ember nem ilyet várna egy szeretet himnusztól. De itt illendő megvizsgálni, hogy minek a keretében hangzik el a szeretet himnusza. Miért a korintusi levélben, miért nem más levelében Pál apostolnak? Ugye a korintusi gyülekezet egy nagyon nagy gyülekezet volt, és a világ egy forgalmas pontján jött létre, de ebben a gyülekezetben nagyon sok baj volt. A korintusi keresztények között olyan erkölcsi visszásságok voltak, amelyekről Pál apostol egyik másik helyén azt mondja, hogy még csak utálatos említeni is őket. Különböző férfi-nő közötti problémák, házassági problémák, bíráskodni mentek világi pogány törvényszék elé, anyagi természetű összeütközések. Tehát nagyon sok rút és nagyon förtelmes probléma ütötte fel a fejét a korintusi gyülekezetben. De az egyik legborzalmasabb dolog az volt, hogy ez a gyülekezet azonosította a kereszténységet a látványos dolgoknak a meglétével. Ilyen látványos dolog volt körükben a nyelveken szólás. A nyelveken szólásba nem tisztségem most belemenni, erről egy külön előadás hangzott el évekkel ezelőtt, amikor Pál apostol leveleit végigvettük. Erről csak röviden annyit hadd mondjak, hogy a Biblia szerint kétféle nyelveken szólás van. Ez a fogalom, hogy nyelveken szólás pozitív értelmében annyit jelent, hogy emberek, akik nem tudnak idegen nyelveken, nagyon gyorsan megkapták ezt a képességet az evangélium hirdetés terjesztése érdekében, például az apostolok, hogy idegen nyelven hirdették az evangéliumot. De ez a nyelveken szólás dolog természetéből adódóan értelmes nyelveken, értelmes dolgot mondani, az evangéliumot hirdetni másoknak. Ez a nyelveken szólásnak a pozitív értelme. Tehát Jézus tanítványai sem tanultak, nem tudom én, latin nyelvet, vagy a görögnek különböző változatait, csak Fülöp tudott ugye görögül a tanítványok közül, és a tanítványok megkapták pünköstkor ezt a képességet, nyelvtanulás nélkül, a Szentlélek ajándékaként, hogy idegen nyelveken szólhassák az evangéliumot, értelmes nyelveken, értelmes tanítást közvetítsenek. De van egy másik formája is a nyelveken szólásnak, és sajnos Korintusban ez fordult elő, ez kitűnik a levél 12.-14. fejezete közötti részéből, amelynek a középpontjában áll a szeretet himnusza, hogy értelmetlen nyelveken beszéltek. A maguk lelkesültségét, fölajzottságát, úgynevezett hitbeli tapasztalatait, amelyek persze nem azok voltak, csak olybá tűntek, ezek különböző nyelveken adták hírül magán életükben is, közösség életükben is. Pál apostol rendkívül óvatosan nyúl ehhez a témához, hogy senkit meg ne sértsen, senkit meg ne bántson, de azért, ha valaki elolvassa a 12. fejezettől a 14. fejezetig ezt a részletet az első korintusi levélben, azért ilyen kijelentésekre bukkan, hogy Pál apostol azért néhány szókapcsolatával erre utal, hogy levegőbe beszéltek. Ha valaki így közébetek megy, azt hiszi, hogy őrjöngtök, hogy megőrültök. Tehát tulajdonképpen ez a hamis nyelveken szólás, ami nem Istentől jön, ami nem értelmes megnyilatkozás, nem célja az, hogy a másik ember épüljön és eljusson a másik emberhez az evangélium, hogy az a célja, hogy mindenki lássa, hogy én mennyire hívő ember vagyok, milyen nagy élményeket élek át, és irigyeljék meg, hogy nekem milyen képességem van. Lényegileg azóta is a történelemben ez a hamis nyelveken szólás, ha felüti a fejét, ilyen módon üti fel a fejét. Ma is egyébként elterjedt az egész világon, Magyarországon is. Ezek az emberek azt akarják igazolni, akik ilyen közösségekben vannak, hogy ők az igazi közösség,
ők formálnak igazi keresztény gyülekezetet, mert náluk ez a lelki annyilatkozik, ők tudnak.

teljesnek látszik. Semmi köze nincs a szeretethez. Ezért mondom, a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy mi nem a szeretet. Nagyon sok minden olyannak látszik, mintha ez lenne a szeretet ne továbbja, és kiderül, hogy ebben nincs szeretet. És aki így él, tulajdonképpen a szeretetet nélkülözve él. Nézzük csak ezeket a kijelentéseket sorról sorra. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Hát jobb fordítás szerint nem cimbalom, hanem cintányér, ugye, amit összeütnek, és sokszor egy kongó üres hangot ad, egy pillanatnyi élvezet, de azután semmi következménye nincsen. Miért említi ezt először? Azért, mert, hogy említettem, a korintusi gyülekezetben ez volt a legnagyobbnak tartott lelki ajándék, ha valaki úgynevezett emberi vagy angyali nyelven beszél, és azt mondja a pálapostól, hogy ez megtörténhet úgy, hogy közben az embernek az arca az örömtől ragyog, úgy tűnik, hogy ő valami félelmetes, mély tapasztalatot él át, vagy Istennel együtt jár, de hiába beszél, hiába szól megragadó nyelven, igen, megtörténik, hogy szeretet egyáltalán nincs benne, és ebből semmi haszna, később mondja, hogy semmi az az ember, akiben nincs szeretet, vagy semmi haszna. Itt mondjuk hasonlatot alkalmaz, hogy olyan, mint a zengő ész, vagy pengő cintányi. Kedves hallgatók, hogyha most ezt a mi magunk korára és a magunk életére fordítjuk, ezt a kijelentést, úgy gondolom, hogy nem kell erőltetni a párhuzamot, hogy kimondjuk, hogy nagyon sok embert mi csap be az életben a szeretet tekintetében. Azt, hogy emberek hogyan beszélnek, emberek milyen lelkesült szavakat mondnak, milyen sok szép szót tudnak összefércelni az emberek, mennyire le tudnak venni az emberek lábukról másokat. Ugye előbb említettem, Erik Fromm mondja, hogy a férfiak hogyan akarják levenni a nőket a lábukról, és viszont. Hát ennek nem csak a gazdagság, a pénz, vagy a szép ruha, vagy a vonzó külső lehet az eszköze, hanem például a mesterien megválogatott szavak, a dicséretek, a nagyotmondások, az ajnározások. Olvastam egy könyvben, hogy az emberi életben nem is attól kell félnünk, aki vádol bennünket, aki súlyosan bírál és kritizál bennünket, mert ez semmi ahhoz képest, a veszélyhez képest, amikor elkezdenek bennünket dicsérgetni. Szóval amikor az ember dicséri, amikor mézes, mázos magatartással és szavakkal közelítenek az emberhez, ott már nagyon nagy veszély van. Nem természetes. Mert az embert lehet méltányolni, az embert el lehet ismerni, amit tesz és amit cselekszik, de amikor nagy szavakat mondanak, amikor szinte angyaloknak nyelvén szólnak, hát akkor ott nagyon nagy lódítással, nagyon nagy becsapással találkozhatunk. Mindannyian ismerik az Ezópusztól és Fédrusztól származó híres mesét, minden európai költészet feldolgozza szinte ugye a holló és a róka meséjét. Ugye? Hogy a róka, amikor nagyokat mond, azért csak kicsalogatja azt a bizonyos sajtot a hollónak a szájából. Amikor olyanokat mond, amikor ő semmi nem igaz a hollóra néz, ugye, hogy milyen szép, meg milyen szép hangja van. Ugye? Tehát semmi nem igaz. Ugye eszembe jut ugye a nagy magyar humoristának, talán önök is emlékeznek, Romhányi Józsefre, az egyik verse, amivel meg akarta kontrázni ezt a róka és holló meséjét, és akkor írt egy ilyen bökverset, hogy a róka vak volt, a holló meg süket, kérem elnézésüket. Bárcsak ilyen lenne az élet, hogy a róka vak legyen, a holló meg süket, és kérem elnézésüket, hogy most nem igazolódik az életben a nagyotmondás, a szép szavaknak a mondása. Tehát egy másik példára is hadd hivatkozzam, sokszor említettem már azt a nagyon mély gondolatot tartalmazó kínai mondást, amit szintén jó megegyezni. Nem szép az őszinte szó. Nem őszinte a szép szó. Nagyon nagy mondás. Nem szép az őszinte szó, de nem őszinte a szép szó. Amikor szép szavakkal találkozunk, amikor a lelkesültségnek, a nagyotmondásnak, a dicsérgetéseknek és a, hogy mondjam, Arany János, hogy is mondta, a szavak szalagcsokrával találkozunk. Azt mondja, sok ember földíszíti a mondandóját a szavak szalagcsokrával. És nagyon sok ember ezt ennek az ámításnak felül, és ez az ámítás, ez a hétköznapokban
virulést tenyészik a hétköznapi életben, amikor

0: valakit le akarnak venni a lábáról, de a vallás nevében is megy ez az ámítás, és itt tulajdonképpen Pál apostol nem mondja ki, egy helyen sem mondja ki a három fejezeten belül, de nagyon világosan utal valakire. Nagyon világosan céloz valakire, akire Jézus az egyik legnagyobb kijelentésében, a János evangélium a 8. fejezet 44. versében célzott. Nagyon fontos megjegyeznünk ezt a verset, mert az egyik legnagyobb leleplezés, amit a Bibliában olvashatunk, ezt Jézus mondta egy valaki szeméről, akinek a lényege a csalás. A lényege a becsapás, az ámítás, és ezt olyan fondorlatosan, olyan nagy művészi fokon teszi, én teljes mértékben el tudom fogadni a Szeretet művészete a Biblia tükrében című könyvnek azt a fejezetét, amely így szól, hogy a becsapás művészete. A becsapás művészete az egyik legnagyobb művészet a világon. Maga a művészet is egy kicsit ludas ebben, mert ugye minden művészi alkotása az illúzió teremtése van felépítve. Ugye a művész illúzióba akar bennünket ringatni, meg akar nyerni egy eszmének. A művészetet nagyon sokan varázslásnak tartják, illúziókeltésnek. Szokták is mondani, hogy a művészet világa más világ, mint a mi valódi világunk. De azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a művészetben érvényesül a becsapás és a varázslás. Szóval a művészetet jó célra is fel lehet használni, mert lehet a jó irányba is vinni az emberi gondolkodást, hanem az emberi életben is érvényesül a becsapás művészete, az illúziókeltés művészete, és Jézus rámutatott egy személyre, aki hazug volt a kezdet kezdetétől fogva, amióta nem állott meg az igazságban, és amióta nincs benne igazság, állandóan hazugságokkal, ámításokkal akarja az embereket rávenni arra, hogy azt kövessék, ami igaznak látszik, ami jónak látszik, ami szeretetnek látszik. Kérném szépen, ezt azért szeretném hangsúlyozni a Szeretet himnuszának ezt a bevezető részét. És ezért van erről egy külön előadás, mert úgy gondolom, hogy akkor beszélhetünk komoly és felelősségteljes emberi gondolkodásról, ha emberek úgy gondolkodnak, hogy nem mindig hiszik el, ami a látszat. Figyeljük meg, az emberi gondolkodásnak egy nagyon nagy buktatója, hogy az emberek rögtön hisznek a látszatoknak, és nagyon nehezen hisznek a valóságnak. Ugye? Tehát a felszínnek, a látszatnak nagyon gyorsan hiszünk, ami utángondolást igényelne, ami tovább lépés, keresés, kutatást igényelne, az annak viszont nehezen hiszünk. Jézus is mondta ezt János evangélium a 7. fejezetében, amikor egyszer a sátoros ünnepen vett részt Jeruzsálemben, így mondta Jézus, ne látszat szerint ítéljetek, igaz ítélettel ítéljetek. Ugye az emberi gondolkodásnak az egyik legnagyobb kísértése a látszat szerinti gondolkodás és a látszat szerinti ítélet, és a Szeretet himnuszában Pál apostol ezt külön részletezi, mert azt mondja, hogy a szeretettel kapcsolatban is tele vagyunk látszatokkal. Azt gondoljuk, hogy aki szépen beszél, nagy élményeket ad elő, aki úgy tűnik, mintha nagyon kedves és szeretetteljes ember lenne, tulajdonképpen egy pengő érc és egy zengő cintányér az egész, semmi hatása, semmi komoly következménye nincs a magatartásának, a fellépésének, de a látszat annyira lenyűgöz embereket, annyira megnyerő, és annyira úgy tűnik, mintha itt egy szeretetteljes magatartásról lenne szó. No, nem jut időm sok mindenről beszélni, az előadás után van beszélgetés, újra bevezettük itt, hogy egy 10 perccel az előadás után vissza lehet kérdezni. Akinek van kérdése, szívesen várjuk. Menjünk a második jellegzetességre. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen épp bennem, semmi vagyok. Itt már az ember egy kicsit megrendül, és azt mondja, hogy lehetséges ilyen az életben. Lehetséges, hogy valaki ismeri a jövendőléseket, a jövőnek a titkait, a tudományokat, az életbe való mély belelátást. Ha valakinek olyan hite van, hogy hegyeket tud mozdítani, hát Jézus is nem ilyenről beszélt. Ugye ez egy jelképes beszéd, hegyeket tud mozgatni, az annyit jelent, hogy valaki előtt, amikor föltornyosulnak az akadályok meg a nehézségek, de a hitével tud előre menni és és át tud jutni ezeken a nehézségeken. Tehát ennyit jelent. Na tehát ez egy óriási hitet feltételez, hiszen az ember alaptermészete az elcsüggedés, az elkedvetlenedés és a küzdelem vállalásának a hiánya. Hát ha valakiben ez megvan, hogy hegyeket mozdít ki helyikből, lehetséges, hogy ilyen emberben nincsen szeretet? Kedves hallgatók, itt egy másik jellegzetességgel találkozunk, amiről a Biblia beszél egyéb könyveiben, például Józsué könyve 9. fejezetében, Galata levél 3. fejezetében, más bibliai fejezeteket is felírhattam volna. A Biblia beszél arról, hogy bizonyos képességeket az ember elnyerhet. Ilyen például a profétálás képessége. Hát mindenki ismeri Sault, Izrael első királyát, ő is tudott profétálni. És miután eltorzult az élete, még továbbra is megmaradt ez a képessége, proféták között volt, profétált, de már szeretet nem volt benne, tehát bizonyos dolgok megmaradnak az emberben, mint képességek, de hogyha ezektől elszakad a szeretet, akár a profétálástól, akár a tudománytól, akár a hittől elszakad a szeretet, tulajdonképpen az emberi személyiség széthull, a látszatot megőrzi, és nagyon becsapós ez a látszat, de lényegileg az emberi személyiség széthasad, és semmit nem ér. Jézus, amikor beszélt erről a bizonyos első személyiségről, aki nem állott meg az igazságban, és hazugság atya lett, tulajdonképpen visszautalt Ezékiel könyve 28. fejezetére, innen vette Jézus a szavait, amikor Sátánt, mert hiszen róla van szó, Sátánt szemléltette, tulajdonképpen az egész történelemnek az egyik legnagyobb rejtélye Sátán személyisége. Miért? Mert Sátánról is ezt mondja a Szentírás. Sátán egy nagy intelligencia. Ezt mondja, egy óriási bölcsesség. Sátánról is azt mondja a Szentírás, hogy tudja előre a jövőt, bizonyos mértékig ki tudja találni, hogy mi lesz, többek között azért, mert ismeri az Isten kijelentéseit, és ő megjegyzi azokat, nem mint az emberek. Komoly tudománya van Sátánnak. Sátánnak is van ereje, de a tudománya megrontott bölcsesség, mondja Ezékiel 28. fejezete. Az ereje semmire való erő, csak romboló erő. Miért? Mert Sátán azért nagy kérdés, és azért egy borzalmas talány az egész világ mindenségben, mert egy olyan lény, akinek a személyiségében, a képességeitől, az Istentől kapott hatalmas képességeitől elszakadt a legnagyobb képesség, a szeretet. Ugye, tehát a Sátánt is, hogy valahogy megértsük, ezt kell mondanunk róla a Biblia alapján, hogy óriási elme. Angyalfejedelem, óriási elme, óriási tudása, bölcsessége, hatalma, ereje van. Hát miket meg tud csinálni Sátán, hogyha olyan csodákra képes, hogy az embernek eláll a lélegzete, megidéz embereket hasonmás formájában a túlvilágról, beszélnek ezek az emberek, Sámuel próféta alakja feljön a földből, ugye az enduri jósnőnél. Olyan dolgokat tud megtenni Sátán, amire azt mondjuk, hogy hát emberileg ez lehetetlenség, micsoda hatalmas intelligencia, micsoda hatalmas erő. Igen, csak hiányzik belőle a szeretet, és szeretet nélkül a személyes élet, a személyekben adott élet tulajdonképpen semmi. Ugye a Biblia szerint a legnagyobb, a legmagasabb rendűbb élet a személyes élet. Nagyon magas rendű egy ásványnak is az élete, meg nagyon magas rendű egy növénynek az élete, egy állatnak az élete, de a legmagasabb rendű élet a személyes élet. Az angyalok élete, a mennyei fejedelemségeké, uraságoké, hogy mondja a Pál apostol, az emberek élete, és legfőképpen az Isten, mert az Isten a mintaképe a személyiségnek. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette meg a személlyel bíró lényeket, de a személyiségnek az összetett, csodálatos voltát, az értékét az jelzi, hogy ott összefüggésben vannak a dolgok, összekapcsolódnak a dolgok. Tehát egy olyan személyiség, ahol van bölcsesség, de nincs szeretet, az egy hasad személyiség. Az egy sátáni személyiség. Az egy démoni személyiség. Erről lehet fölismerni. A démoni személyiség nem egy bugyuta személyiség, nem egy bolond vagy egy alacsony rendű valami. A démoni vagy sátáni személyiség az, ahol nincsenek a dolgok összekapcsolva, mert neki kellett a tudás, kellett a hatalom, kellett az erő, de nem kellett az, amivel ezeket jóra tudja használni. Tehát nem kellett a szeretet. Csak ennyi a különbség Isten és a Sátán között. Istennek megvan a tudása, megvan a hatalma, megvan az ereje, de mindig szeretettel párosul, tehát mindezeket a képességeket jóra használja. Sátánnak is egy óriási nagy bölcsessége, ereje, hatalma van, de nem kell neki az a másik képesség, amivel ezt jóra tudja használni. Mert ő azt mondja, hogy nem Isten az igazi, hanem ő az igazi törvényt megtestesítő lény. Hát, hogyha van ilyen emberi magatartás, hogy látunk nagyon okos embereket, nagyon művelt embereket, bizonyos értelemben tudják a jövőt, tudományokban jártasak, még a hitükben is kitűnnek, azért gondoljuk meg, hogyha nincs ott az a hamisítatlan isteni szeretet, akkor ezek a személyiségek nem Istentől jövő emberek, hanem sátáni személyiségek. Sátán azt adja nekik, ami a lényege. Mondom, Pál apostol rendkívül tapintatosan közelít a témája felé, ez soha nem mondja ki, amit én mondtam, de az egész levél fölépítéséből tulajdonképpen az látszik, amit aztán kimond egy másik levélben, a Galata levél 3. fejezet 1. versében, amikor azt mondja, ezt elmondhatta volna a korintusiaknak is, ó balgatag Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket. Az emberi életben a látszatok és a látszatok segítségével való megigézése és szuggerálása az embereknek a legelterjedtebb dolgok közé tartozik, ennek számos fokozata van, az egyszerű becsapástól, a magas fokú szakmáig, amikor jönnek Magyarországra is a szélrózsa minden irányából ilyen igéző emberek, akik át akarják vinni az akaratukat a hallgatóságra vagy a nézőközönségre, akik úgynevezett gyógyítók, akik bizonyos erőket akarnak átáromoltatni, akik azt akarják, hogy a saját akaratuknak megfelelően cselekedjék a másik ember. Ezek mind démoni személyiségek. A szeretet himnuszának a bevezetése ezt kétségtelenné teszi. Ezek lehet, hogy mosolygós arccal, kiöltözve, nagy kísérettel jelennek meg a színpadon, és mondanak sok szép dolgot az egészségről, a boldog életről, a felszabadultságról, az örömről, nem tudom én még miről, és utána végzik a maguk mesterségbeli fortéjait. Ezek démoni személyiségek. De hány és hány ember bedől ezeknek? Soha nem felejtem el, egyik rokonom már 80 év fölött volt, igaz, hogy beteg volt, idős volt, de azt mondta, hogy ha a mi városkánkban megjelenik egy ilyen, hát akkor éppen ilyen ukrán csodagyógyítók járták azt a vidéket, ő elmegy, ha kell, még a stadionba is, mert azért csak jó lenne találkozni egy ilyen valakivel, hát ennek csak haszna lehet, hátránya nem lehet. Hát mi hátránya van, hogyha én elmegyek egy ilyen helyre? Hát nagy nehezen sikerült lebeszélni, mert különben is eléggé magateltetlen volt, tehát hogyha az ember megtagadta, hogy nem viszi el, akkor nem tudott elmenni, de jelen esetben jobb volt, mert hogy milyen következményei lehetnek ilyennek, hogy valaki elmegy egy ilyen helyre, kérném szépen, nem szeretném a kedves hallgatókat itt rém históriákkal traktálni, de néhány ember elment már ilyen helyre, ahol a foglalkozásszerű démonizmus működött, és az emberek vagy idegösszeroppanást kaptak, vagy öngyilkosságba keveredtek később. Még lelkészek is vannak a listán, akik elmentek ilyen tanfolyamokra, és olyan súlyosan sérült személyiségek lettek, hogy maguk oltották. Aki a démoni világgal kapcsolatba akar jutni, az kapcsolatba jut. Ne felejtsük el, hogy Jézus még mit mondott el itt a démonról. Mit mondott el Sátánról. Nem csak azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban, nem csak azt mondta, hogy hazugságatja, és a hazugságai terjesztés, a hazugságnak egy legkörmönfontabb változata, hogy szétválasztani a dolgokat, szétválasztani a tudást és szeretetet, szétválasztani a hitet és szeretetet, az igazságot és szeretetet, hanem Jézus azt is mondta ebben az igeversben, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát Sátánnak a leplezetlen törekvése, hogy az ember belülről összeroppantani, az ember belülről pusztítani, hogy az ember a pusztítás oldalára álljon, arról szerezzen tapasztalatot, és amellett törjön láncsát. Nem célom itt Sátánról se beszélni, részletesen a vetítés során ezt majd meg fogom tenni, megyek a 3. kijelentésre. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Látjuk a fokozást. Először a beszédre utal, utána a tudományra és a hitre, most meg már a cselekedetre. És azt mondja a Pál apostol, hogy ezt el kell mondanom a szeretet himnusz elején, hogy mi nem a szeretet. mert hogy mi nem a szeretet, ez ezer formában megnyilatkozik. Például vannak emberek, akik a vagyonukat szétosztogatják. Látszatra a bőkezűségnek, a jóságnak, a segítőkésének, vagyis hát a szeretetnek a mintaképei. Vannak emberek, akik nem csak a vagyonukat osztogatják szét, még az életüket sem sajnálják. Azt mondja, testemet tűzre adom is. Miért mondja ezt egyes szám első személyben? Én úgy gondolom, hogy azért mondja mindegyiket egyes szám első személyben, mert a kísértés erre nézve fennáll minden ember életében. Ha egy ember ilyen módon akar szeretetteljes lény lenni, ha így akarja elérni a szeretet életét, elérheti. Aki megidézi a démoni világot, a démoni világ segít majd neki működni. Nagyon sok ember tette ezt az életben, hogy valami nagyon kiváló jó dolgot tett, az életét sem sajnálta. El szoktam mondani itt ennél, hogy a testemet tűzre adom is, hogy például a kora kereszténységben az egyik legnagyobb kísértés ez volt. Amikor a kereszténység kezdett terjedni az első-második században, az üldözések nem tudták megállítani a kereszténység térhódítását, Sátán különböző módszerekhez nyúlt. Az egyik módszer a kegyetlen üldözés volt, hogy visszarettentse a keresztény út követésétől az embereket. De a másik módszere, akiknél ez vált be, az volt, hogy bizonyos embereket belül megközelítve felajzott, hogy keressétek azt, hogy örök időkre emléket állítsatok a neveteknek, hogy legyetek mártírok. Törekedjetek a mártíromságra. Ugye nagyon sok keresztényt meggyilkoltak, ismerjük Tertullianus híres kijelentését, hogy a keresztények vére magvetés volt, tehát ott nagyon sok vér hullott, de soha nem tanította Isten, és a Bibliában ilyen nincsen, hogy az ember keresse a halált, vagy keresse a mártíriumot. Az egyrészt úgy is eljön magától, hogyha valakire rátámadnak, és hogyha valakit a világ nem bír és kivet magából, de ezt, hogy az ember hogy elébe menjen a rossznak, vagy keresse az üldözéseket, vagy keresse a halált, hát ezt a Biblia mondjuk egészségtelen dolognak tekinti. A második századtól fogva a kereszténységben egy külön jelszó volt a mártírium keresése. Hogy tudni, ki akartak válni a többiek közül, hogy azok tartották magukat igazán nagy keresztényeknek, akik a mártíriumot keresték, akik szinte kivívták a sorsot maguk ellen, és ezért Krisztus hőseinek, Krisztus vértanúinak neveztethettek. Például az egész keresztény teológia történetre a legnagyobb hatást gyakorló ember is ilyen családból származott, és ő maga is egy ilyen fanatizmusnak a jármában élt. Érdemes megjegyezni a nevét, mert hiszen az egész félre sikerült középkori gondolkodás őtőle indult ki. Ő kezdett beszélni arról, hogy talán már az életünk előtt is megvolt a lelkünk, és az a lelkünknek van preegzisztenciája, a lélek bejött ide a testbe, tehát kezdte átvenni a görög halhatatlanság kultuszt. Ő beszélt, hogy csak az igazi keresztény, aki tökéletesen megtartóztatja magát, ugye a legenda szerint, vagy valóság szerint kasztráltatta is magát, hogy ő mint férfi ugye ilyen erényekkel dicsekedhessék, hogy ő nem közelített ugye az asszonynéphez. Szóval ez a gondolkodó, akinek a munkabírása óriási volt, aki művek sorozatát hagyta hátra, először elítélte őt az akkor még üldözött egyház, később azonban a tanításai, amik kidobtak az ajtón, visszajöttek az ablakon, szóval érdemes ezzel a gondolkodóval foglalkozni, mert tulajdonképpen Augustinus is, Aquinoi Tamás is tőle vette az ihletet, ez a gondolkodó Origenész volt. Origenész például a mártíromság keresését odáig hajtotta, hogy az igazi kereszténynek azt tekintette, aki mindenek fölött kész a testét tűzre adni. Kérném szépen, az életben sokszor fanatizmusból történnek a dolgok, nem meggyőződésből és nem szeretetből. Nagyon sokszor emberek, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy bizonyítsák, hogy ők a szeretetnek múlhatatlan példaképét mutatták be, egyszerűen fanatizmusba tévedtek. A világtörténelemben nagyon sokszor lejátszódott az, hogy fanatikusokat tartottak hívőknek, és az igazán hívőket tartották fanatikusoknak. Ez mind a mai napig az egyik legnagyobb veszély, hogy akik fanatikusok, azokat tartják hívőknek, és akik igazán hívők, azokat megbélyegzik, hogy fanatikusok. Pál apostol figyelmeztet erre, ezért ez a háromszoros visszatérés, hogy vigyázzunk. Az életben nagyon sok minden adja a látszatát annak, hogy mi a szeretet. Amiről, ha később kiderül, hogy mégsem szeretet, akkor már késő van. Ezért mondja azt a második Tesszalonika levél a második fejezetében Pál apostol, hogy nagyon vigyázni kell, mert a hazugság minden jelével és csodáival itt van ezen a világon. Ne legyünk naívak, ne legyünk felültethetők, ne legyünk becsaphatók. Nemrég olvastam egy cikket, hát csak ki kell mondanom ezt a magyar gondolkodót, akit most az utóbbi évtizedekben nagyon ajnároznak. Van minden nemzet történelmében egy-két évtized, amikor nagyon ajnároznak bizonyos gondolkodókat. Ilyen volt például Hanvas Bélának a felfuttatása, de ilyen például Bíbó Istvánnak az ajnározása. Bíbó maga írta magáról, és a hozzá közel álló munkatársai is megjegyezték róla, hogyan is mondták, hogy a makacsul naív ember. A makacsul naív ember. Hát ettől óva a Biblia, ne legyünk makacsul naív emberek. A naívság nem érték. Gyerekkorban, hogy valaki naív, ez életkori sajátosság. De a felnőtt kornak a jellegzetessége, hogy ne higgyünk a látszatoknak, ne legyünk becsaphatak, ne legyünk naívak. Sőt, ilyet is mondtak rá, hogy a kérlelhetetlenül naív. Mint hogyha a naivság az olyan érték lenne, amihez ragaszkodni kell az embernek felnőtt korában is. Nem, ne legyünk se makacsul, se kérlelhetetlenül naív emberek. Ismerjük meg azt, hogy mit mond a Teremtőnk az életről. A Biblia mindig megbízható, és ha a Biblia ennyire érzékenyen rámutat arra, hogy vigyázzunk, be ne sapjanak bennünket, hiszen az egész emberi világtörténelem miből indult ki? Hát egy becsapásból, nem? Hát az egész történelem egy becsapásból indult ki. Isten megteremti az első emberpárt, örök életre teremti, és jön Sátán, és azt mondja, hogy hát én is adok nektek örök életet, nem fogtok meghalni, de tegyétek azt, amit az Isten megtiltott nektek. Isten örök életre teremtett, és ezt mondja, hogy így érhitek el az örök életet. Hát én is azt mondom, hogy örök életek, csak éppen ellenkező módon cselekedjetek, mint ahogy az Isten mondta. Egy rendkívüli becsapással kezdődik a világtörténelmi, sajnos az első emberpár ennek felül, és Éva mondja is a bűneset után, hogy a kígyó ámított el engem. Igen, egy ámítással kezdődik a világtörténelmünk, és azóta is a történelmünk az egyre nagyobb ámításokba megy bele. Lényegileg ma az ámítások sorozata olyan nagy, hogy ha Biblia nélkül gondolkodunk, teljesen biztos, ha nem az egyik utcasarkon csapnak be, akkor a másikon fognak becsapni. Ha a Bibliával gondolkodunk, ha valóban hiszünk az Isten szavának, az Isten jövendőléseinek, akkor tudjuk azt, hogy mindig a dolgok mögé kell nézni, mindig mérlegre kell helyezni a dolgokat, ne legyünk naívak. Ne mondjuk azt, hogy az a szeretetteljes ember, aki szép szavakat tud mondani, aki sokszor olyan kimódoltan nyugodt, csöndes, mosolyog, ad, látszólag odaadja a vagyonát, szétosztja, és még az életét sem kiméli, emögött még bőven elférhet az önzés, ott van a démoni világ, ez nem a szeretet. Tehát a szeretet himnusza ezért kezdődik azzal, hogy mi nem a szeretet. Azzal fogunk foglalkozni a sorozatuk során, hogy viszont majd mi a szeretet. De egy rövid verset hallgassunk meg erről. Egy 17. századi angol költőnek, George Herbertnek a verse. Ha a költészet történetében jó verseket akarunk olvasni, Bibliához közeli, valóban lelki-szellemi töltésű verseket, mindenki ezt mondja, ha valamire való irodalmát, irodalomtörténészt megtetszene kérdezni, rögtön mondja, aki csak egy kicsit is ismeri a világirodalmat, menj az angol metafizikus költőkhöz. Az angol metafizikus költészet egy egész kivételes jelensége a világirodalomnak, amikor csoportban léptek fel olyan költők, akik komolyan vették a Bibliát. Tehát nem mondjuk egy Dante volt, vagy nem tudom én, egy Balassi, vagy nem tudom én mi, nagyon nagy költők és nagyon nagy hívő verseik is vannak, de hogy csoportban megjelenik egy fél tucat költő, aki nagyon nagy verseket ír. Így például a Herbert is az Agónia című versét, három versszak lesz az egész, de nagyon tessenek figyelni, mert rövid, tömör, de talán hallásra, nem is olvasásra adja ki a lényegét, miről szól a vers. Azt mondja Herbert, a világon az emberek sok mindent felkutattak. A filozófusok sok mindent megmértek, latra vetettek, fönt jártak a felhőkben is, kis ironikus oldalvágás, sokszor légvárakat épített az emberi gondolkodás, az emberi kultúra, de egy valamire a filozófusok nem tudtak választani, illetve két valamire. Az egyik, hogy mi a bűn, a másik, hogy mi a szeretet. Ez a két dolog. És ebben nagyon nagy igazsága van az angol metafizikus költőknek, többen is írnak erről a témáról verset, mert ha végig tetszenek nézni a filozófia történetet, vagy általános kultúra és művelődés történetet, az a megdöbbentő tapasztalatunk támad, hogy az emberek a bűn problémájával nem tudtak mit kezdeni. A rossz problémájával. Mi a rossz? Mitől van a rossz? Mi az, hogy rossz? Milyen rombolást hozott létre az ember életben? Egyszerűen a rossz problémája a legnagyobb hiánya az emberi gondolkodásnak. És ha a rossz a bűn problémája nagy hiány, akkor a másik pólus is nagy hiány, akkor a szeretet is nagy hiány. És a vers utolsó két versszak arról szól, hogy aki meg akarja tudni, hogy mi a rossz, az olvass el a Getsemáné kertbeli jelenetet. És aki meg akarja tudni, hogy mi a jó és mi a szeretet, az pedig olvass el a keresztrefeszítés történetét. Csak rövid utalások, de a rövid utalásokat azonban szétbontja. Az első történet, ugye, hogy mi a rossz, hogy Jézusnak miért kellett vérverítékkel küzdeni a Getsemáné kertben, és a második történetet pedig belefoglalja az úrvacsorába, vagyis a keresztényeknek abba a gyakorlatába, amit Jézus megparancsolt, amit Jézus előírt, hogy az a keresztény, aki megismerte, hogy mi a szeretet, és nem akarja elveszíteni, hogy mi a szeretet, az mindig gondolja végig, magához véve az általa alapított szent jegyeket, amiket Jézus az utolsó vacsorán kiosztott, gondolja végig, hogy miért kellett az Istennek meghalnia, és hogyan vállalhatta az Istent, hogy meghal. Miféle szeretet az, hogy a Teremtő meghal a teremtményeiért, a szeretetet Istentől lehet megtanulni. Az emberi világban se a bűnt nem lehet, se a szeretetet, az Isten igéjéből, a Bibliából viszont mind a kettőt meg lehet tanulni. Nagyon rövid a vers, ezért beszéltem róla többet. Megtalálható a Milton és az angol barokk költői című kötetben, tehát Milton és az angol barokk költői, az úgynevezett metafizikus költőktől egy válogatás, és eközben Herbertnek az Agónia című vers, amelyet Takács Zsuzsa fordított.
1: George Herbert, Agónia, Takács Zsuzsa fordítása. A bölcsek felmérték, milyen magas a hegy, a tenger mekkora, sétáltak fenn az ég felhőiben, de van, mit nem mértek soha, bár súlyosak és terjedelmesek, és e két dolog, a bűn és a szeretet. Aki a bűnt nem ismeri, az olajfák hegyén keresse azt. A kín egy férfi testét tekeri, bőrén, ruháján vért fakaszt. A bűn présében üldözi a kín, ádáz étkét az erek útjain. Ki szeretetre szomjazik, a fenséges nedűt ízlelje meg, minek forrást a Dárda hegyeit, s ízlelte jobbat, mondja meg. A szeretet túltesz más italon, uramnak vére, én nekem borom.
0: Kedves hallgatók, ez volt tehát az első előadásunk, amelynek a végén nézzük meg azt a képzőművészet történeti áttekintést, ami talán hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyünk naívak. A mai világban, ahogy szokták mondani, nem is Isten tagadják annyira az emberek. Isten létét még úgy, ahogy legalább szavakban elfogadják. A mai világban a leginkább tagadott valóság Sátánnak a valósága. Ehhez sajnos hozzájárult a művészet is, amikor Sátánt úgy mutatták be, ahogy bemutatták. én szeretném önöknek levetíteni azt, ami Jézus kifejezéséből, hogy kicsoda Sátán, származóan a Biblia más részein is feltűnik, hiszen a Biblia 4 alkalommal beszél arról, hogy Sátán hogyan született meg. Ezt gondolom már sokan kívülről tudják, akik járnak több éve az előadásokra. Ez Ezékiel könyve 28. fejezete, Ézsaiás könyve 14. fejezete, a János 8.44 és a Jelenések könyve 12. fejezete. Hogy hogyan született meg Sátán, és hogyan lett az Isten egyik legszebb és legokosabb teremtményéből egy hasad személyiség, tehát szeretet nélkül való lény, ezt kellett volna bemutatnia a képzőművészeti feldolgozásoknak. Sajnos ezt nem mutatták be, de hát én nekem viszont ezt be kell mutatnom. Tehát áttekintjük ezeket a feldolgozásokat, kérném szépen, most új lett a termünk, látjuk, nagyon szép falfelületünk van, jól meg tudjuk nézni ezeket a képeket. Igen. Egy 11. századi feldolgozással kezdjük az áttekintésünket. A híres Hildesheimi katedrálisban látható ez a miniatúra, amely Mihály küzdelmét a sárkánnyal beszéli el. A Jelenések könyve 12. fejezetében, tehát az egyik visszautalás, a 4 visszautalás közül az egyik, ami Sátán megszületésére hivatkozik, ez a Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, hogy Sátán ez a végtelen bölcsességű angyalfejedelem, akit az Isten jónak teremtett, amikor fellázadt Istennel szemben már a mennyben, már a föld teremtése előtt, akkor Isten nem hatalommal vetett el magától, vagy győzte le, hanem Jézust küldte el, hogy győzze meg a mennyben Sátánt a lázadása alaptalanságáról. A szöveg pontosan így hangzik, lő nagy viaskodás a mennyben, Mihály és az ő angyalai, és Sárkány és az ő angyalai viaskodtak, de nem vehettek rajtuk diadalmat. Ezt a már, ugye, ahogy említettem, 11. századtól, tehát a középkor derekától a Biblia magyarázatok teljesen eltorzítják, a képzőművészet pedig teljesen félreértés, kialakul ez az ábrázolási mód. Ez például egy templom bejáratnak az ajtaján egy ilyen dombormű, amelyen szintén Mihályt látjuk középütt, és itt jobbra lent pedig a sárkánnyal jelképezett ördögöt. Tehát egy fizikai küzdelemnek mutatták be ezt a viaskodást, ami a Bibliából teljesen egyértelmű, hogy itt nem fizikai küzdelem volt, mert akkor Isten a szempillantás tört része alatt megsemmisítette volna a gonoszt, hiszen az Isten és a teremtő Isten és a teremtmény Sátán közötti fizikai küzdelem az teljesen egyenlőtlen. Ez egy erkölcsi küzdelem volt. Most ezt az erkölcsi küzdelmet, ez már a reneszánsz felé megyünk, és a Mihály ábrázolások Krisztustól függetlenedve egy angyal ábrázolási formát fejlesztettek ki, már ilyen vérdben és páncélban megjelenő Mihály angyalról beszélnek, amit persze az egyre inkább szekularizálódó ábrázolások kezdenek emberivé torzítani. A keleti kereszténységben is hasonló ábrázolás fejlődik ki, ott meg külön Mihály kultusz is van, ugye a nyugati kereszténységben is ugye a Mihály nap kultusza, és amikor már a 14. században érünk Bertrán mesternek a hamburgi oltárához, ott már azt látjuk, hogy ez a viaskodás azt is maga után vonta, hogy Isten letaszítja a mennyből ezeket a gonosz lényeket, Sátánt és a démoni világot, ezért látjuk, hogy jönnek le a földre, ez is félreértés a Jelenések könyve 12. fejezetének, ott egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten, mint angyalt nem használhatta többé Sátánt, és a köréje gyűlt egyharmad részét az angyaloknak. Szó sem volt arról, hogy Isten fizikai erőt használt volna, még kevésbé azt, hogy véglegesen elűzte volna magától ezt a világot, hiszen Jób könyve tanúsága szerint még Sátánnak Krisztus előtt bejárása van a mennybe. Csak Krisztus halálával kell, hogy a mennyet elhagyja, mert az a döntő erkölcsi csapás, amit Isten mér Sátánra, tehát még egyszer mondanám, itt a maga képzőművészet is hibás abban, hogy emberekben téves gondolatokat ültetett el, mint hogyha valami fizikai küzdelem lett volna Sátánnal szemben. Szintén hibás elgondolás, amit a franciaországi Brioude falfestményén láthatunk, mintha Sátán valamilyen csúf, visszataszító gonosz lény lenne. Kifejezetten úgy beszél Sátánról a Szentírás, hogy ő be tud öltözni világosság angyalának. Külső látszatra Sátán nagyon sok szép dolgot produkál, mondhatnám, hogy a legtöbb szép dolog mögött a Földön sátáni szándékok vannak, a velejében romlott és visszataszító, de hazugsággal leplezi a velejét. És ezért az olyan feldolgozások, amelyek a középkorban aztán elterjedtek, hogy Sátán ugye a pokolba viszi az embereket, és Jézus, amikor meghalt, akkor szállt alá a poklokra, és akkor fölhozza Ádám Évától fogva a prédikálása során az embereket. Ez megint csak teljesen idegen a Bibliától. Péter első levele 3. fejezetében nem erről van szó, hanem Jézusnak az özönvíz előtti küzdelméről az emberiségért. Ez az egész pokorra szállás a 4. század végétől kifejlődő egyházi tanítás, amelyet megspékelnek a középkorban különböző babonás hiedelmekkel. Jézus, amikor meghalt, sehova nem szállt, pokorra legfőképp nem, mint hogy nem létezik, de még a mennybe sem ment Jézus, hiszen amikor meghalt, akkor ő is osztozott az emberi sorsban, és 3 napig nyugodott a sírban öntudatlanul. A feltámadás, illetve az ilyen halál utáni élet kizárja egymást. A következő nagy témánk a hullócsillagok, Zichy Mihálynak a ma Zala faluban, Somogy megyében látható emlékmúzeumában van ez a kép. A hullócsillag a Bibliában valóban mindig Sátánnak és a démoni világnak, tehát bukott angyaloknak a jelképe. Ez a romantikában ötvöződik a görög szirén kultusszal, és így a rossz mitológizálódik az európai gondolkodásban. Egy kicsi Biblia, egy kicsi görög felfogás, és a nem véletlen az sem, hogy a rosszat a kétféle ember közül az egyikre hárítják. Hát nem a férfiakra, mert ők az erősebbek, hanem a nőkre. A szirének és a gonoszok tehát a nők. Zichynek persze vannak más megfogásai is, például Sátánt is, mint egy ilyen

A mai témánk ugye az otthonunkról szól, az otthonunk helyéről, és én a családgondozó táborban olyan címmel szóltam már erről a témáról, hogy az otthonunk, ami egy megkülönböztetett és kiváltságos hely. Mind a két fogalmat szükségesnek tartom megjegyezni, és ezt is fogom körülírni, körüljárni, hogy megkülönböztetett hely és kiváltságos hely. Igen kevéssé szoktunk így gondolkodni a családi életünkről, az otthonunkról. Ugye a héten volt erről szó bőségesen, hogy milyen is sajnos a mai világunkban az otthonnak a szerepe az emberek tudatában, a gondolataiban. A házasság és a család a héten újra megerősítettük, hogy az egy isteni intézmény, édeni intézmény. És ezt az intézményt az Isten jóságából fakadóan fenntartotta a bűneset után. És nem mondta azt, hogy mivel ennyire megromlott a helyzet, most már valahogy próbáljátok a föld két sarkára külön költözni, és ne is keressétek egymást, hanem milyen csodálatos, nem, hogy azt mondta, hogy továbbra is ketten együtt lesztek, sok gond és teher és fájdalom szakad rátok, és a kettőtök viszonyában is sok megküzdeni való lesz, de megmarad ez az intézmény, és én óvom és vigyázom és megáldom, hiszen az ember ebben a két egyesülésben találhatja meg a szíve örömét, boldogságát, hogy az isteni egységnek és az isteni egységben rejlő szépségnek, a szeretetük, gazdagságának, mélységeinek a tapasztalatát ismerhesse meg az ember egy másik emberrel való közösségben, közösség által. Hát éppen ezt vonta volna meg tőlünk az Isten. Ebben az rideg, kiszolgáltatott, durva világban éppen ezt vonta volna meg, az Istenből ez nem következhet. Ilyen csodálatos, hogy ő úgy gondolkodott, hogy fenntartja ezt. És amikor az otthonnak és a társas kapcsolatoknak a szerepe nagymértékben leértéktelenedik ugye a világunkban, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a Föld és az ember teremtője ez gondoskodott róla, hogy még tovább is álljon ez az intézmény, hogy az embernek legyen meg a képessége arra, hogy társat találjon, megfelelő társat. Bár isteni segítség ígérete fűződik hozzá, de találja meg a társát, válasszon magának, adott hozzá az Isten az igében elveket, útmutatásokat, erre is gondja volt külön. Mert hát látjátok, igen nélkül hova jutunk, nem? Ezen a téren is hova jutunk, mire hagyatkozunk általában, és hogy eltévedünk, mellé nyúlunk. Szóval adott nekünk útmutatást, hogy hogyan válasszunk társat, és hogyan alapítsunk családot, hogyan tartsuk közösségben ezt a családot. És hát évezredek óta így élünk, és nem gondolnám, hogy egyszer olyan következtetésre jutna az emberiség, hogy ez egy olyan rossz intézmény, hogy ezt fel kellene számolni. Valószínű, ha még 6000 évig élne az emberiség, továbbra is ez az intézmény megmaradna, hogyha családi, házastársi közösség és családi élet. De hát mikor tudjuk jól érezni magunkat egy családi közösségben, úgy gondolom, ha ezt a két fogalmat meg tudjuk ragadni, hogy megkülönböztetett hely számunkra az otthonunk, a társunkkal együtt, és kiváltságos hely is számunkra a társunkkal együtt, ami otthonunk. Hogy mi teheti azzá, ehhez nyilván meg kell ismerjünk, meg kell értsünk dolgokat. A japánoknál szokás az, úgy hallottam, hogy a japán férfi ember, mikor hazamegy, a családfő hazamegy, akkor leveti a ruháját, amiben hazament, és ünneplősebb ruhába öltözik. Szebb ruhába öltözik, nem legatyásítja magát, nem fölveszi az otthoni munkásruhát, és aztán szaglik az olajtól, vagy a trágyaszaktól, vagy ki tudja, ugye mi az izzadságtól, hanem szép ruhába öltözik, és úgy tölti otthon a napját, hogy a családját megörvendeztesse azzal, hogy otthon van, figyel rájuk, hogy kifejezze a tiszteletét irántuk azzal, hogy ünneplő van. Mi meg ugye levetkőzünk, meg piszkos ruhát húzunk, meg mindenfélét. Szóval mit akar ezzel a gyakorlattal is a férfi ember kifejezni, hogy otthon lenni ünnep? Nem? Mert mi általában az ünneplő a tiszta ruhánk, nem? Az ünneplő ruhánk a tiszta ruhánk, a szép ruhánk. Ők felveszik ekkor, és mintegy sugallják ezt a környezetüknek, hogy nekem itthon lenni ünnep, ünnepélyes dolog. Számomra is öröm, kiváltság, hogy itthon lehetek.
Ahogy mondtam, természetesen annak, hogy ezt a hatást átérezze mindenki, hogy ezt megragadja, hogy megkülönböztetett hely nekünk az otthonunk, ezt feltételekhez kell kössük, ennek feltételei vannak. Hát először a férj, az apa, vagy a férj és aztán a feleség szerepéről szólnék, most a gyermekekéről nem. Egy férj hogyan fejezheti ki azt, hogy megkülönböztetett hely számára az otthona? A feleségével, az otthona és a gyermekeivel. Nyilván úgy, hogy mivel olyan helynek tartja, ami számára értékkel bír, folyamatosan azon gondolkodik, hogy mit tehet annak az otthonnak a légköréért és az állapotáért. Hogyan lehetne azt jobbá, szebbé tenni, anyagi értelemben is, hogyan lehet azt óvni, biztonságban tartani, biztonságban helyezni. Egy olyan férj, aki szereti a feleségét, akinek a társa és a gyermekei az otthona tényleg megkülönböztetett személyek és hely, az az ember biztos, hogy nem lesz munkakerülő. Ugye, hogy ilyen egyszerűen is megfogalmazni, nem lesz egy lusta, here, pasa, ahogy itt láttuk, akit hogy el kell tartson a többi, hanem onnét kezdve, hogy tudja, elsősorban az ő hivatása törődni a család anyagi létével, onnét kezdve egészen addig, hogy a lelki, szellemi téren is útmutatást tud közvetíteni, példát tud adni. Ő az, aki a feleségét is, a gyermekeit is tereli, igazgatja, ahogy láttuk itt a képen, pásztorolja, vezeti előttük menve. Az ilyen férj nem fog menekülni az otthonból, nem megy máshova, nem a haverok érdeklik, a hobbik érdeklik, a szenvedélyek érdeklik, hanem az otthona állapota köti le legjobban a figyelmét, hogy otthon mi van. Ha gondok, problémákkal küzdenek is, ha érzi a saját alkalmatlanságát is, akkor ez nem visszahúzódása kell, hogy késztesse az ilyen embert, hanem arra, hogy felnőjön a hivatásához, felnőjön a vállalásához. De nem az a nagy lépés, hogy mi leakasztottunk magunknak egy társat a nagy társadalomból, vagy a nagy világból magunk mellé, hanem az, hogy utána ővele együtt mit építünk fel közösen. Nem? Amiben én vagyok a kezdeményező, én vagyok az első, az élenjáró, én vagyok úgymond az ég, amely hasítja az utat a többiek előtt, ugye, számunkra. Egy ilyen férnek mindig vannak értelmes céljai a családjára nézve. Mindig meg tudja fogalmazni, hogy a jövő héten, a következő évben mik várnak ránk, mint feladatok, milyen lehetőségekkel élhetünk. Erről tud, számot tud adni. Ha megkérdezi a felesége, nem visszavág sértődötten, mit idegesítesz ilyenekkel, hanem el tudja mondani, hogy tudod, anyukám, így vagy, drága feleségem, mert ahogy tudod, én így gondoltam, így terveztem, akkor, és a feleség gondolkodhat bele, emlékeztek a hipotasszóra, hogy beleilleszkedik a számára nyilvánvalóvá tett gondolatokba értelmes meggondolás útján, és így lesznek egymás mellé rendelve. A magatartásával is ki kell fejezze, ahogyan bánik a társaival, a társával és a gyermekeivel. Ki kell fejezze, hogy ő megbecsüli azt a helyet, mert megkülönböztetett hely számára. Nem bánik durván, vadul, lekezelően, közönösen, ridegen a családtagjaival. Hogy a gyerekek úgy érzik, hogy innen minél előbb menni kellene, szabadulni kellene. Hanem olyan vonzással bír, hogy inkább a leválás lesz nehéz. Nem? Hogy szóval erre is gondoljunk, milyen lelkülettel nyilvánul meg a férfi odahaza. Mert sokan vannak, akik esetleg értelmesen terveznek. Még otthon se vetik le az öltönyt, a nyakkendőt, de csak hallgassuk meg, milyen stílusban bánik a hozzátartozóival, és már is elkeseredik az ember. Szóval így is fejezze ki azt, hogy a világon legértékesebb hely számára az otthon, és a legértékesebbek számára a családjának a tagjai. Hát a feleség következik ezután. A feleség hogyan tud úgy gondolkodni és cselekedni, hogy érezhető legyen a többiek számára és a társa számára, hogy megkülönböztetett módon gondolkodik róluk. A feleségnek nyilvánvalóan, ahogy a héten megértettük, van egy
mellérendelési, de hozzáilleszkedési szerepe a férjhez valahol mellette jön, tehát nyilvánvalóan törekednie kell arra, hogy méltó társa legyen a férjének. Ha egy olyan férje van, akiben, különösen akkor, ha olyan férje van, akiben van bőséggel mit tisztelni, akiben láthatja, hogy tényleg az élete kiegészítő társa, párja, hogy ha a feleség ezt láthatja, hogy a társa megáll a maga helyén, akkor törekedjen arra, ez indítsa őt arra, hogy méltó kiegészítője legyen a férjének a hétköznapi életében. És igyekezzen arra, hogy mint gondoskodó anya is megállja a helyét a családi otthonban. Ugye az ő hivatása, az asszonyi, a feleségi és az anyai hivatás is, hadd egészítsem ki ezzel is, az anyai hivatás is, mi férfiak is tudjuk, és el is ismerjük, és becsülünk is benneteket ezért, rendkívül sok türelmet, találékonyságot, bátorságot, alkalmazkodó képességet, kitartást igényel tőletek, nem? Rendkívül sokat. Én sokszor nézem, meg elnézek a más asszonyokat, és nézem Adrit is, és úgy belegondolok, hogy ne, ez nem a férfi léleknek vala. Ezt mi férfiak nem csinálnánk végig. Úgy elfutnánk, hogy senki nem látná a nyomunkat se. De ezt mi nem tudnánk végigcsinálni, amit a feleségek, anyák végig bírnak, végig élnek a családi otthonukban. És nem azért, mert mondjuk egy rendetlen férj, egy engedetlen gyereksereg, egyszerűen az alaphelyzetből, ha a férj is a rendes, ha a gyermekek is rendkívül nagy türelmet, kitartást és ötletességet, alkalmazkodó képességet kíván a családi otthon. Egyszerűen a helyzetéből fakad ez. Abból, amit ez a közeg magában hordoz. Ez fakad, és ez rendkívüli adomány a nők részére, az Istentől, hogy a alkatukban hordozzák az ehhez való készséget, az ehhez való igazodni tudást, hogy igen, betöltik a maguk helyét. És egy feleség biztos, hogy nehéz és türelmet próbáló mindez, amit az otthonban átél, de lássa meg, fedezze fel, hogy ehhez Istentől képességeket kapott. És erősödjön meg ebben, hogy neki erre hivatása van, felülről Istentől való hivatása van. Ne a menekülés, a lázadás útját, a lázadás hangját, útját keresse, a lázadás hangját szólaltassa meg, hogy meddig még, meg ezekért, meg ez mellett. Ezeknek a gondolatoknak ne is engedjen, hanem figyeljen arra, hogy az Istentől van ez a hivatása, és akkor az Isten erőt is fog hozzáadni neki, hogyha kéri. Így fejezheti ki a család, a feleség azt, hogy a család iránt komolyan elkötelezett, hogy nem, hogy ellenkezne a helyzetével, hanem inkább erősödik benne, erősödnek benne ezek az erényes tulajdonságok. Türelem, alkalmazkodó képesség, és kitartani tudás, állhatatosság. Hogy ezekben gyarapodik, növekszik. A feleség ezzel hozza tudomására a férjének, hogy ő is kész erőfeszítéseket tenni az otthonuk érdekében, a közös otthonuk érdekében. Hadd idézzek Ellen White-tól egy mondatot, ami különösen talán az asszonyoknak, az anyáknak szól. Azt írja, ugye mivel, hogy ti mosogattok többet, meg apró cseprő dolgok naponta, nem is egy, hanem ugye mennyi éveken át ismétlődik, azt írja Ellen White, hogy csak kevesen értik meg, hogy valódi boldogságuk a naponkénti apró kötelességek hűséges teljesítésétől függ. Hatalmas mondat, nem? Hatalmas mondat. Nekünk is igaz, de fantasztikus mondat. Csak kevesen értik meg, hogy valódi boldogságuk a naponkénti apró kötelességek hűséges teljesítésétől függ. Arról, hogy hogyan is fejezhetjük ki azt, hogy kiváltságos hely is számunkra az otthon, hogy a megkülönböztetett hely voltával együtt kiváltságos hely is, erről ezen mit kell értsünk, erről hogyan tehetünk bizonyságot, hogyan erősödhetünk meg mi magunk is ebben. Még erről szeretnék szólni.
Az, hogy kiváltságos hely, azt én nem úgy közelíteném meg, hogy mert én ott nekem engem szolgál, minden rólam szól, mint a diktátornál, meg a ugye anyakirálynőnél, hanem egészében, a család egészét érintve valóban egy olyan hely, hogy az ott levőknek áldására, gazdagodására szolgál. Akik ott élnek abban az otthonban, amit a férj feleség alapított, azok mind épülni tudnak. Egymásra hatva, egymásért fáradozva valóban épülni tudnak. Először is ezért kiváltságos hely. Mert azok, akik ott élnek, jól érzik magukat azon a helyen, és abban a közösségben. Nem? Olyan könnyen elfelejtjük ezt. Egy alapvető kívánalom a családra nézve, nem? Alapvető kívánalom. Éppen ettől szenvedünk, és szenvednek a gyermekeink is, nem egyszer, hogy nem érzik ezt, nem élhetik meg ezt. Nincs az ebből fakadó öröm, megelégedés a szívükben, hogy jó otthon lenni. Hát hallottunk a héten egy pár családi helyzetről, ahol bizony nagyon nehéz volt ott lenni gyermekként. Nagyon-nagyon nehéz volt felnőni. Mi teszi az ott lévők számára áldásossá, kiváltságos helye az otthont? Az eddigiekből is, a héten tanultakból is sok mindent kikövetkeztethető. Talán csak annyit hadd hangsúlyozzak, hogy egy ilyen otthonra az a jellemző, hogy megtanultak kölcsönösen gondoskodni egymásról, nem? Talán csak ennyit tennék hozzá a héten elhangzottakhoz. Hogy megtanulnak kölcsönösen gondoskodni egymásról. A férj a feleség szükségleteire figyelve, a feleség a férjére, a gyermekekére, és a férj a gyermekekre is, hogy mindenki mindenkiről tud, mindenki mindenkinek az életében jelen van azzal a pozitív befolyással, hogy az ő épülését, gazdagodását, az ő élete kibontakozását szolgálja. Nem úgy, hogy arrogánsan, hol csíphető fülön a csibész gyerek, a feleséget, mire kell még unszolni, vagy mivel lehet fölidegesíteni, vagy a feleség részéről, hogy a férjem mit lehet számon kérni, nem így, hanem azzal az építő befolyással, hogy úgy érzik mellettünk, amit kapnak tőlünk, az számukra segítség az ő életküzdelmükben, az ő reményeikre nézve, az ő vágyaikra nézve, az ő önmagukról alkotott képükre nézve, hogy ugye, mert gondoljunk erre, a társunk is szeretne fejlődni. Van önmagáról egy látása, hogy milyennek tartja magát, és milyennek szeretné látni önmagát. És mi ezt a képet vajon megragadtuk-e benne, és tudjuk-e e felé segíteni a társunkat, vagy a gyermekeinket, vagy lenyomjuk, elfojtjuk, leszorítjuk, és károkat okozunk. A következő dolog, hogy miért kiváltságos hely az otthon, azért, mert ott mások is megfordulhatnak. Egy igazi otthonban másoknak is van helye a családtagokon kívül. Így is kiváltságos hely lehet, hogy emberek, akiknek oda bejárásuk és belelátásuk van, azok onnét elvinni tudnak, meríteni tudnak. Erre sem szoktak gondolni az emberek. Egyre zártabb életközösségekben élnek a családok. Egyre jobban, pedig egymás mellől nyílik a két ajtó a lépcsőházi folyosón, nem? Egymás mellől, mégis azon kívül, hogy ki mikor megy el reggel, meg jön meg délután, meg miért hagyja a biciklit a folyosón, útban van, azon kívül nagyon nem teremtenek kapcsolatot egymással. Hogy meghívni egy közös vacsorára, egy évben mondjuk egyszer. Komolyan elmennénk panelbe, egy ilyen kérdővel szívesen elmennék, hogy mikor látta a szomszéd, mikor volt önnél a szomszédja utoljára. És milyen alkalom volt az? Miről beszéltek? Arról, hogy ne kopogjon már annyit a gyerek, meg ne horkoljon, ha már horkol, ne az én falam mellett aludjon, vagy szeretett vendégség volt, nem? Hogy egymás mellett, egymáshoz leültek egy asztalhoz, és meséltek egymásnak, beszélgettek egymással. Az otthon kiváltságához hozzátartozik, hogy ott mások is felüdülhetnek. Ne feledkezzünk el. Biblia bátorít is erre, hogy a vendégszeretetet gyakoroljátok. Ez csodálatosan kibontakoztatja azt a hatást a környezetünkbe, amit mi is hordozunk magunkban, amit kaptunk a Teremtőnktől. Ilyen természetes, egyszerű módon kell gondolkodni az Isten szeretetének a továbbadására.
nagy evangelizátorokban gondolkodunk. Gondoljunk erre, hogy milyen sokat jelentett a szeretet vendégség. Hogy a törődés nem csak mondjuk azon az alapon vendégül látni, hogy szomszédok vagyunk, barátok lettünk, ismerősök lettünk, olyan kíváncsiak vagyunk egymásra, ők hogy élnek, miért élnek, hogy miért olyan boldogok, vagy nekik mi a titka ennek, vagy hát látom, terhet húznak, megpróbált a házasságuk, le kellene ültetni őket, beszélgetni, nem is kell esetleg a kényes témát érinteni, de mégis valahogy lendíteni őket egy kicsit, hát billenek a holdpontot. De ezen túl még a Biblia azt is mondja, hogy a törődésedet fizikai értelemben is fejezd ki azzal, hogy vendégszeretetet gyakorolsz. De azt mondja Jézus, hogy amikor lakomát készítesz, akkor ne azokat hívd, akik vissza tudnak hívni. Azt mondja, hívd azokat, akik nem tudják visszafizetni. Ültesd le a szegényt, az elesettet, a gyengét, és törődj be, nekik kiváltságos alkalom lenne? Rendkívüli lenne, nem? Rendkívüli lenne, hogy ilyen van, hogy egy ajtó elől nem elküldik, hogy egy munkahelyen észreveszed a munkatársad küszködését, és meghívod hozzátok, vagy tudod, hogy szegény, és viszel neki egy szatyor ruhát, és elhívod hozzád, hogy gyere nézd, ezeket félretettem, gyere nézd át, és vigyél belőle, és egy vacsorát is adsz neki. Hát milyen, hogy érezné magát ez az ember, akit ezzel meglepnénk? Nem? Hogy érezné magát? Rendkívül ilyen. Annak nem lenne nehéz arról beszélni, hogy miért van a széjjeli szekrényünkön a Biblia, ha meglátná. Milyen sokat lehet tenni az emberek javára azzal, hogy vendégszeretetet gyakorolunk. Ézsaiás könyve 58. fejezetében, ez egyébként a Lukás 14-ben van a lakoma készítés. Ézsaiás 58-ban azt mondja a Biblia, hogy ha megelégíted a szegényt, felruházod a mezítelent, ha törődsz a rászorulóval, azt mondja, akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod. Hány keresztény azért ostromolja az eget, hogy ő nagyon példaadó, nagyon jó keresztény akar lenni. És pedánsan jár gyülekezetbe, megadja az Istennek járó dolgokat, csak a szívét nem nyitja meg az embertársai felé. Nem nyitja meg. Szóval, ha pedig megteszed, felhasad, mint hajnal a te világosságod, és a te gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Majd akkor nem fogsz meglepődni, hogy meg tudsz változni. Hogy végre az leszel, akivé szerettél is volna lenni. Amilyennek Krisztust megismerted, az ő végtelen jóságában. Akkor már nem csak vágy lesz, hanem tapasztalat. A gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Törődj az emberekkel. Tedd számukra kiváltságos helye az otthonodat. És a harmadik dolog, hogy miért kiváltságos hely, ez már egyszerűen következik ezek után, azért, mert a Teremtő Isten is jelen tud lenni az otthonunkban. Vagy jelen akar, vagy jelen szeretne lenni az otthonunkban. Így is kiváltságos hely. Ugye a Prédikátor könyvét a 4. fejezetből többször emlegettük, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el, utalva arra, hogy a jó társválasztás, és aztán a helyes együttélés az Isten jelenlétét is hordozza magában, és az fenn is tartja a közös életünkben. Isten jelen lehet két ember kapcsolata, szerető kapcsolata által az otthonukban. Jelen lehet, és jelen is akar lenni. Ahol az isteni erveket megértik, gyakorolják, ott az Isten maga van jelen. Maga lesz jelen. Az ő lelke kell ahhoz. Ez a héten kiderült. Nagyon egyszerű dolog. Az ő lelke kell ahhoz, hogy az értelmünkbe fogadott igazság gyakorlattá váljon. És az, aki gyakorlattá akarja tenni, az a Szentlélek Isten támogatását fogja kapni. Így az Isten jelen van az otthonukban. Jelen lehet akkor, amikor keresik, amikor hívják, szólítják az Istent a családi áhítatokban. A kettőnknek is, vagy a gyermekeinkkel együtt, a közös imáink által. Jelen lehet az Isten, meghívhatjuk az otthonunkba az Istent. Ugye ez aztán nagyon kevesek gyakorlata. Nagyon-nagyon kevés otthon kiváltsága, hogy az Isten is jelen van. Hogy ott együtt imádkoznak, együtt fohászkodnak, együtt osztják meg az örömöt, a bánatot, az izgalmat, a nyugalmat, mindent. Sajnos kevés otthon kiváltsága, de milyen kiváltság az,
hogy a harmadik személy, az isteni személy jelen lehet egy otthonban. Milyen áldást és pluszt jelent? Hát az egyéni életünkben is tapasztaljuk. Milyen, mikor az Isten beköltözik az életünkbe, beköltözik a szívünkbe. Hát mennyire megújítóan hat ránk. Mennyire átformál, átalakít bennünket testestől, lelkestől szinte azt lehetne mondani. Átalakít. Hát ugyanez történhet az otthonunkkal is, az otthonunkban is. Az ember keresztény, szóval, hogy ugye már egy ideje keresztény embernek vallom magam, egy ideje prédikálok, lelkészként van a hivatásom, és megvannak mégis a háttérben a sötét foltjai az életemnek, a házasságom terén is. És a társam előtt is küszködök a megoldás kereséssel, az Isten előtt is, még inkább szégyeli magát az ember, és olyan felszabadító, hogy épp az Isten elől nem kell takargatni. Hogy ez valami csodálatos dolog, hogy az Isten felvállalja a közös életünket és a kudarcaink hátterén. Nem kell elzárni előle. Ő jelen akar lenni, és ő fog tudni segíteni, kivinni ebből bennünket. Ez egy rendkívül dolog volt, hogy az Isten ne zárjuk el. Tudja, tényleg van mit szégyelnünk, tényleg szomorú és küzdelmes dolog a lelkünkben az, hogy nem sikerültek úgy dolgok, ahogy szerettük volna. De éppen azt, aki tényleg valóságosan tud segíteni, azt zárjuk el. Valahogy ez a rossz gondolkodás megcsal bennünket, hogy itt, ezen a téren is, hogyha majd minden zűrmentes lesz és rendezett lesz, akkor illendő az Istennek ott megjelenni. Nem igaz. Az Istennek ide is be kell jönnie a kettőnk kapcsolatába, életébe, és akkor meggyógyul az a kapcsolat. A János Evangélium 7. fejezetében mondja Jézus a testvéreinek, hogy a ti időtök mindig készen van. Mikor a testvérei mondják neki, hogy na hát, ha te ekkora proféta vagy, akkor menjél el. Ugye otthon él még a családjával, otthon van. És mondják neki, hogy hát ha te ekkora proféta vagy, akkor menjél el, mutasd meg magad Jeruzsálembe. És most az egész történet lényegtelen, csak ez a fél mondat Jézus válaszából, hogy az én időm még nincsen kész, de a ti időtök mindig készen van. Számotokra mindig rendelkezésre állok. Nektek itt vagyok. Itt élek most veletek közelségben. Mindig készen van a ti időtök. A lehetőségetek megadatik arra, hogy éljetek azzal az áldással, amit én tudok nyújtani nektek. Olyan szép Jézusnek ez a gesztusa a testvérei felé, nem? És nekünk is csengjen a fülünkbe vissza Jézusnak ez a szava, félmondata, hogy a mi időnk mindig készen van. Az Isten nem zárja el magát tőlünk, sem az egyéni küzdelmeink terén, sem a közös életünk küzdelmei hátterén. Nem zárja el. Isten jelen akar lenni az ő személyes lényével, az ő lelke által. De most hazamegyünk mindannyian, és hát egyszer-egyszer kijött azért belőlünk az a megnyilatkozás, hogy az igazán izgalmas rész most ezután következik, ugye, hogy amit itt megfogtunk, megragadott bennünket, hogy tartsuk meg? Szorítanánk két kézzel, de hogyan? Zárt ujjal, vagy nyitott ujjal, kifolyik, vagy kiesik, mert túl nehéz, hogy tartsuk meg? Hogy tartsuk meg? Gondoljunk erre a harmadik dologra, a kiváltsággal kapcsolatosan. Isten jelen tud lenni. Ha Isten jelen marad, úgy, ahogy a héten jelen volt, jelen marad az életetekben, akkor semmi nehézséget nem jelent. Lényegtelen, hogy hány kézzel fogjuk, milyen tartásban fogjuk, lényegtelen, ajándékba kapjuk azt a támogatást, hogy meg tudjuk őrizni, ami itt a héten a miénk lett. Nem kell szorongnunk, nem kell félnünk. Nehogy úgy menjen haza bárki is, hogy most arra koncentrál, hogy ezt én nekem meg kell őriznem, és ehhez összeszorított fogakkal, merev izmokkal neki kell feszüljek, vagy ennek. Nem. Az Isten felé kell nézni. Az Istenre kell nézni. És aki megnyitotta az áldást számunkra, az majd a továbbiakban is betölti a szükségleteinket az ő jelenlétével, az ő támogatásával. A körülmények legtöbbünknél még mindig ugyanazok otthon, mint amiből eljöttünk, igaz?
És remélhetőleg persze azért néhány dolgot megértettünk, hogy a körülményeinkben mit kell változtatni. Hogy mi is átrendeztük Adriennel az életünket tavaly is egy kicsit, az idei családgondozó tábor után is 3 héttel ezelőtt egy kicsit, és most is át fogjuk egy kicsit rendezni a körülményeiben. De alapvetően a körülmények maradnak. A gyerekeink még olyanok, amilyenek, a anyósaink olyanok, amilyenek, a munkatársa, munkahely, minden ugyanaz marad, de azért ne felejtsük el, hogy a szükséges változtatásokat tegyük meg. Az nem, alapvetően nem fogja megváltoztatni a dolgokat, de vannak, amit nekünk mégis meg kell változtatni. Aztán a természetünk sem változott semmit. A múlt héthez képest, és nem is fog változni egészen addig, amíg élünk. Ugye ezt nem szabad elfelejteni egy keresztény, egy hívő embernek, hogy a természetében egy jottányit nem tud helyrehozni. A természetünk is maradt ugyanaz. Van miért, lenne miért szorongjunk és aggódjunk. Környezetünk is maradt, természetünk is maradt. Környezetünkön változtathatunk, természetünkön semmit nem változtathatunk, de mégis biztosak lehetünk abban, hogy az Isten, a Teremtő Isten szeret bennünket, amit megértettünk a héten. Biztosak lehetünk abban, hogy a szeretetével, jóságával fordult hozzánk, és ezt a jóságát nem vonja meg ma estétől kezdve sem tőlünk. Ez a jóság, ami ezzel a jóságával való kapcsolódás az, ami, vagy a jóságához való kötődés az, ami megóv bennünket, ami megtart majd bennünket, ami kellő időben figyelmeztet, bátorít, meggyőz, megnyer, erőt ad, hogy megtartsuk azt, amit megértettünk a héten. Az Isten szeretetével kapcsolatosan emlékeztek, mikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól, mit mondott nekik? Később egy pár sorral. Maga az Atya szeret benneteket. Nem a Szabó Attila, a Frend Laci, az Adrián és a Zsuzsa. Még csak nem is azt mondta, nem is én Jézus csupán, hanem maga az Atya szeret benneteket. Ez rendkívüli mondat, nem? Ezt próbáljátok nagyon mélyen magatokba szívni. Maga az Atya szeret titeket. Enélkül nem kell, nem menjen haza senki. Hogy az Atya szeretetét hordozhatja, bírhatja. Az Atya szeretetét mondhatja magáinak. Azzal együtt is, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Annak ellenére, amilyenek vagyunk. Annak ellenére, hogy mi nem tudunk megfelelni az Isten törvényei mértékének. Annak ellenére, hogy sok hibánk van, sok gyengesünk van. Hogy annak ellenére, hogy nem nincs mit a teljesítményeinkre alapozni. Az Isten önmagából fakadóan szeret bennünket, és nem az érdemeink alapján, nem az ígérgetéseink alapján, mert tudja, hogy kik vagyunk. Az Isten olyan szeretettel szeret, ami nem érzelmi kötődés, hanem ami gyakorlati tetteket jelent. Törődik velünk, törődően szeret bennünket, küzdve értünk szeret bennünket, állandóan éberen vigyázva az életünket. Szeret bennünket. Ő jobban tudja, melyik pillanatban sokszor mi történik velünk, mint mi magunk. Soha egy pillanatra nem feledkezik meg rólunk. Maga az Atya szeret benneteket, mondja Jézus. Ugye van okunk arra, hogy féljünk? Van, ha ezt elfelejtjük. De nincs, semmi okunk nincs. És jöhet sok minden, és rosszabbak is jöhetnek, mint eddig voltak. De maga az Atya szeret benneteket. Mondja Jézus. Nem lehet erről elfeledkezni. Nem szabad elfeledkezni. Márk evangélium a 4. fejezetéből olvastam végül ezt a történetet, ahogy az evangélista leírja egy hatalmas élményüket Krisztussal. Márk 4:35. Azután mondta nekik azon a napon, amikor este lett. Menjünk át a túlsó partra. Elbocsátva azért a sokaságot, elvitték őt úgy, mint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt, és mondták neki, Mester,
nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelve megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nekik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedtek néki. Jó történet, igaz? Csodálatos történet. Gondolom, sokszor hallottatok róla, olvastátok, és az ember mindig egy kicsit beleborzong, hogy mi történt ott Márk evangelistával, a többi apostollal, hogy mit éltek ők át. Hogy próbáltatok biztos ti is beleélni magatokat, ha ott lettetek volna a hajóban, és mentek a szeretet Jézussal együtt, és tele boldogsággal, reménységgel, hiszen az egész nap úgy telt el, hogy Jézus tömegek éljenezték, hallgatták, szeretetüket kifejezték. Jézusban valami rendkívüli jóságot láttak aznap is megnyilatkozni, és lenyűgözte őket az a figyelmesség, az a törődés, ami Krisztusban volt, az a fáradhatatlan szeretet, ami benne lakozott, és hát meg lehetett telve a szívük boldogsággal, hogy mit kaptak aznap is Jézustól, hogy milyen kiváltság számukra, hogy vele vannak. Mennek a hajóval a túlsó partra, semmit nem sejtve, mennek át a Genezáret taván, ugye a Galilei tón, és egyszer csak hatalmas vihar támad. Jézus elájult a fáradtságtól, alszik, a viharra se ébredt fel, és hát nem bírják tovább, feszegetik a vitorlákat, mindent megpróbálnak, hogy a hajót a vízen felett tartsák, de hát ha látjátok, becsap a víz, már süllyedés határán vannak, és akkor felrázzák Jézust. Hát mester, nem törődsz velünk? Ugye ijedtük benn, hogy itt a vég, és hát kitől várhatnánk a segítségét, és hát segítséget, hogy Jézust így ismerték, hogy minden problémát megold, minden probléma neki is, minden emberi probléma számára is probléma, és ahol csak lehet, ment, gyógyít, segít, bátorít, tanácsol. Hát most meg alszik. Ugye? Hogy hát ekkora viharra se ébredt fel, és felrázzák Jézust, és ezt a felháborodásukat is kifejezik. A mester, nem törődsz velünk? Ugye mi így vagyunk emberek, mikor csak az emberi oldalról nézzük a problémákat. Pillanatok alatt felháborodunk, és sértjük a társunkat, és sértjük Istent. Hát miért velem történik ez a baj? Hát miért lett rosszabb? Pont most, mikor már olyan közel vagyunk Istenhez, olyan jó vele, és olyan, mi magunk is olyan nagy lépéseket tettünk, hát megnyitottuk a szívünket az Isten felé. Most jönnek a bajok? Hát miért ne jönnének? Isten nem azt mondta, hogy nem lesznek bajok. Azt mondta, velünk lesz. Nem? Azt mondta, velünk lesz. És milyen nagyszerű, hogy Jézus válaszol, ahogy a helyzet ura lesz, fel kell a hajóban, és azt mondja, hallgass, némuljál. És a tenger, a szél eláll, és a tenger lecsendesedik. Hallgass, némuljál. Csak ennyit mond Jézus. Ő mindennek az ura. Minden felett úr. Minden. Az elemek felett, a szívek felett, a történelem felett, minden felett úr Jézus. És utána megszólítja a tanítványát, azt mondja, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hogy máshol egy másik evangélista így írja, ó, ti kicsinyhitűek. Miért vagytok ilyen félénkek? Szóval, ugye, nekünk erre kell vigyázni. Megértettük, ugye? Hogy azt a hitet, amit kaptunk az Istentől, azt a megnyílást, amivel megajándékozott bennünket, azt a reménységet, amit a szívünkbe plantált, azt tartsuk meg. Benne nem fogunk csalódni. Nem vagyunk erre ítélve. Minket nem egy hamis proféta csalogatott, hitetett el dolgokkal, nem egy újdonsült tudományt visztek magatokkal, hanem az örökkévaló Isten örök szavából értettétek meg, hogy kicsoda ő, és őt vihetitek magatokkal, őt személyesen. És ő elkísér benneteket, mi 8 felé indulunk haza. Ugye, külön, mi egymást el sem tudjuk kísérni, haza se visszük, de ő végig kísér benneteket, és otthon is veletek lesz. Ne felejtsétek, hogy Jézus szavai, amikor így szól, feddően, finoman feddően, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Ezek a feddő szavak
ezek ne illessenek majd benneteket, hanem tartsátok meg azt a hitet az Istenben, ami adatott nekünk, amit kaptunk ajándékképpen. Tartsuk meg ezt a hitet. És amikor vihar jön, amikor gond van, akkor a naponkénti áhítatok segítségével, az isteni elvek gyakorlása segítségével mindig hittel válaszoljunk a problémákra. Mindig úgy, hogy nem vagyok egyedül a bajban. Nem, akárhogy viharzik is a tenger, felül fogok maradni. Felül fogok maradni. És az Istennel együtt át fogok jutni a túlpartra. És lehet, hogy végig viharos lesz a tenger, de fönt maradok a hullámokon. Vagy lehet, hogy egy pillanatban majd, amikor az Isten jónak látja, elcsendesíti a vihart. De én nem háborgok. Alattunk a víz, igen, de én nem. Mert nem egyedül vagyok az életem hajójában. De olyan csodálatos ez, és ezt nagyon, nagyon jegyezzük meg, hogy Istennel közösen egész más az élet. Hogy eddig sok mindent próbáltunk magunk a saját erőnkből, jó szándékunk alapján is megoldani. Sok mindenben próbáltunk küzdeni azért, hogy jobbá váljanak a dolgok, és kudarcot vallottunk. Mert talán nem ismertük, nem értettük azt, hogy hogyan kell az Isten segítségül hívni. Viszont, hogyha az Istennel vagyunk, az Isten velünk, és az Isten velünk tud lenni, akkor egész másképp megyünk a küzdelmek elé, és egész másképp várható az eredmény is. Olvasnék még ebből az írásból, a Felettébb tisztelte beszédet című reggeli elhatatos könyvnek az október 5-i részlete ez. Azt mondja Jézus János Evangélium a 14. fejezetében, kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. És az idézet a Jézus élete könyvből, a ne nyugtalankodjék a ti szívetekből, című fejezetből így szól, csak az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által állhatunk ellene a bűnnek, és győzhetjük le. Nem korlátolt mértékben, hanem az isteni erő teljességében árad ránk, ugye a Szentlélek. Hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkált. A lélek tisztítja meg a szívet. Befogadása által az ember isteni természet részesévé válik. Krisztus úgy adta a szent lelket, mint isteni erőt, hogy segítségével minden örökölt és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, hogy jellemének pecsétjét nyomhassa mindannyiunkra. Ez egy rendkívüli tanács, vagy útbaigazítás ebben a könyvben, hogy az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által állhatunk ellene a bűnnek, és győzhetjük le. Gondolom a szorongásotok, hogy hogyan folytatódik majd az életünk, az életetek, az leginkább miattatok van, önmagatokra nézve, önmagatokból fakadóan van. Hogy de tudom-e én másképp csinálni? Mondtam, a körülmények nem nagyon változtak. Még ha kell, is majd változtassunk. De alapvetően ugyanazok az ingerek fognak érni bennünket. A leginkább azon szorongunk, hogy mi milyen reakcióval válaszolunk. Hogyan tudunk majd válaszolni? Hogy ott gyakorolni tudjuk-e már azt, hogy amit itt megértettünk? Gyakorolni tudjuk-e az Isten segítségével magunkat a jóban, és győzelmeink lesznek? Azt írja itt a szerző, hogy a Szentlélek Isten hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkált. Elhozza életünkbe Krisztus dicsőségét, így a másodtelenvágyt. A lélek Jézus dicsőségét hozza el az emberi életbe. Ez egy fantasztikus mondat. Nem kell félni önmagunktól. Nem kell félni önmagunktól. Az Istenhez kell mennünk. A rossz félelmet, a magunktól, meg a sátántól való rettegést, meg az emberektől való félelmet felejtsük el, dobjuk magunk mögé, és gyakoroljuk helyette a jó félelmet, az Isten félelmet, hogy ő jelen lehessen az életünkben. És azt mondja, Krisztus úgy adta a szent lelket, mint egyfajta erőt, mint isteni erőt,
hogy segítségével minden örökölt és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, hogy jellemének pecsétjét nyomhassa ránk. Ne felejtsük el. És a legbensőbb, a szorongásunk legbensőbb okára nézve, hogy de vajon én tudok-e más lenni? Arra nézve jegyezzük meg ezeket a biztató szavakat, hogy igen, tudunk. Nem magunknak köszönhetően, hanem az Isten által tudunk mások lenni. Ebben őrizzen meg bennünket a Teremtőnk. Amen.

Kedves vendégeim, kedves testvérek, kedves gyülekezet! A Biblia 66 iratában nagyon sok olyan rövid részlet van, ami az egész győzelmes emberi élet alaptörvényszerűségeiről beszél, vagyis az, hogy hogy lehet itt a Földön valóban emberhez méltó győzelmes életet élni, és a mai délelőtt során egy ilyen alapigét tanulmányozzunk, Pál apostol zsidókhoz írt leveléből a 12. fejezethez lapozzunk.

0: Tehát keressük ki közösen Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből a 12. fejezetnek az első 4 versét, és a következőképpen olvassuk ezt el, és gondolkodjunk el ezen a rövid összefoglaláson. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az első verstől így olvashatjuk. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állattatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Idáig olvassuk. Kedves gyülekezet, az ilyen kis evangéliumoknak, ahogy ezeket szoktuk nevezni, olyannyira fontos minden egyes szava és kifejezése, hogy ennek a 4 versnek a méltó elemzését, értelmezését akkor végezzük el, ha tényleg szóról szóra tanulmányozzuk. Még egyszer olvasnám, hogy hogyan is indítja Pál apostol ezt az összefoglalást. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Mire gondol itt az apostol? Mire mondja azt, hogy minket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül? Ez a kifejezés érthető egyrészt az előző fejezetből. Az előző fejezet a Bibliának egyik leghíresebb fejezete. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében az úgynevezett hithősökről van szó. Vagyis azokról az emberekről, akik Ádám és Évától fogva, természetesen nagy lépésekben halad előre az apostol, győzte Krisztus ereje által a történelemben. Nagyon tanácsos ezt a fejezetet sokat tanulmányoznunk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Itt szó van Ádám, Ábel, Noé, Ábrahám, József, Mózes győzelméről, aztán a bírák koráról. Felsorol néhány hithőst az apostol, akiknek a győzelme különösen emlékezetes a Biblia lapjairól. És miután befejezi ezt az összefoglalást, ezután mondja, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonyságuknak így nagy fellege vesz körül. Kedves gyülekezet, ebben már is egy nagy tanítás és figyelmeztetés rejlik. Egy keresztény ember élete az tele van a bizonyságoknak nagy fellegével. Egy keresztény ember életénél, a jobb kezénél ott van sok példa, hogy előttem már sokan éltek itt a történelemben, és nagyon sokan győztek ebben a történelmi küzdelemben. A legnagyobb példára majd ezek után utal az apostol Jézus Krisztusra, de ezt nem véletlenül veti előre, talán azért is, mert sokszor mondják emberek, kívülálló emberek, de keresztény emberek is, hogy hát igen, Jézus győzött, na de hát mutassunk még valakit, aki olyan tökéletes, átütő győzelmet hajtott végre, mint Jézus Krisztus az ő életében. Ha nem volt is annyira tökéletes és átütő győzelem, mint a Jézusé, aki ugyanolyan emberi természetben jött el hozzánk, de mégis a Jézusban való hitáltal hatalmas győzelmeket elértek emberek, és az egész életük győzelmesnek minősül. És ezek itt kell, hogy legyenek a jobb kezünknél. Egy keresztény embernek mindig erre emlékeznie kell, hogy előttem évezredek során nagyon sok ember, ahogy Isten befogadta, hogy Isten erejével élt, győzelmes életet tudott élni. Ez egy hatalmas, hatalmas felhajtó erő az életben, ez egy hatalmas bizonyság. Hadd vessem fel ezt a kérdést, miért azt mondja, hogy bizonyság? Miért nem azt mondja Pál apostol, hogy annak okáért mi is, akiket az isteni tanításoknak így nagy fellege vesz körül? Mi a különbség a tanítás és a bizonyság között? Miért használja itt ezt a kifejezést, hogy minket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül? Azért, mert azt mondhatjuk, hogy a tanítás, az isteni tanítás és az emberek életében elért bizonyság között az a különbség, hogy a bizonyság az az életté vált tanítás. A bizonyság az, amikor az Isten tanítását szívükre vették az emberek, komolyan vették, és az isteni tanítások által, az Isten szent lelke által olyan győzelmeket értek el, amelyek bizonyságul szolgálhatnak más emberek számára is. Nagy baj van a mi életünkben, ha csak isteni tanításokra tudunk hivatkozni, és nem tudunk hivatkozni isteni bizonyságokra. Minden keresztény embernek személyes, mély tapasztalatai kell, hogy legyenek Isten segítségéről, de még valamit hadd mondjak, még egy jelzőt hadd tegyek ehhez hozzá, megrostált bizonyságokra van szükség. Az életünket szegélyezik az olyan bizonyságok, amelyek napról napra erőt adnak nekünk a földi életünk küzdelméhez, de ezeket tudatosítanunk kell, ezeket megrostálnunk kell, ezeket mindig megint csak a kezünk ügyénél levőknek kell lenni, hogy másokat is bátorítani, erősíteni tudjunk. Olyan szépen kezdődik Dávidnak a 103. Zsoltára. Mindjárt a második versben azt mondja Dávid, hogy áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tehát Dávid a Zsoltára elején már azzal készíti fel magát, hogy Istenhez és emberekhez való viszonyulásunkban mi a legeslegfontosabb dolog, hogy az Istennek nem csak a tanításait ne felejtsük, az Isten bizonyságait, a jó téteményeit ne felejtsük, mert ezek adnak nekünk erőt, hogy az az Isten, aki egykor segített, az ma is fog segíteni, meg a holnapi problémánkban is fog segíteni. Nagyon érzékletesen szeretném ezt a bizonyság szót kiemelni egy ókori izraeli szokással. Mi volt abban az esetben a szokás, ha például valaki jogosult volt arra, hogy egy megözvegyült asszonyt elvegyen feleségül, hiszen tudjuk, hogy Isten nem hagyta az özvegyasszonyokat, főleg, hogyha már hát gyermekeik voltak, családjuk volt, nem hagyta támasz nélkül, és Isten a polgári törvények között elhelyezte a sógorházasság intézményét is. Tehát ha valaki megözvegyült egy asszony, akkor a férjének, ugye, hogyha természetesen, ha volt fiútestvére, bátyja vagy öccse, elvehette első rendben, neki volt joga elvenni feleségül, hogy a családon belül maradjon ugye az a házasság. És akkor abban az esetben, amikor hát fennállott ez a helyzet, de nem akarta feleségül venni, illetve egy más valaki akarta feleségül venni, akkor volt erre egy régi ószövetségi szokás. Lapozzunk is Rút könyve 4. fejezet 7. verséhez, és olvassuk el ennek a szokásnak egyik gyakorlását, amit Rút könyve 4. fejezetében a 7. versből olvashatunk. Ugye Rút is megözvegyült asszony volt, meghalt a férje, és a hozzá legközelebb álló férfi nem akarta őt elvenni feleségül. De volt valaki, aki el akarta venni, Boáz, aki szintén özvegyember volt már ebben az időben, és Rút könyve 4. fejezet 7. versében a következőt olvashatjuk. Ez volt pedig a szokás régen Izraelben, a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak megerősítésére. A férfi lehúzta az ő saruját, és odaadta fele barátjának, és ez volt a bizonyság Izraelben. Tehát ugye miről volt szó? Egy férfi át akarta adni az ő jogát arra, hogy ne ő vegye el feleségül Rútot, hanem az az ember, aki őt valóban megismerte, megszerette, de hogy kivédje az embereknek esetleges hát, rosszallását, vagy pletykálkodását, vagy bármilyen rossz körülményt, ezért az ókorban egy nagyon értékes ruhadarabot, tehát ugye a cipőjét levette, az egyik felet levette, és átadta annak az embernek, itt nevezetesen Boáznak, hogy ő majd tudjon hivatkozni arra, hogy ő bár nem sógora az illetőnek, a Rútnak, de ő mégis elveheti feleségül, mert a sógorházasságban jogosult ember átadta ezt a jogot. Tehát kézzel foghatóan tudta bizonyítani. Most ezt szerettem volna kiemelni ebből a történetből. Azt mondja, ez volt a bizonyság Izraelben. Tudjuk jól, hogy a bizonyság a hétköznapi életben is milyen nagy szerepet játszik. Ha valaki valamit kézzel foghatóan tud bizonyítani. Ugye például gondoljunk bírósági tárgyalásokra, jogi esetekre, amikor például egy bűncselekményt valaki egy tárgyal tud bizonyítani, amit ő megtalált az illetőtől, vagy valami emlékkel, vagy valami maradvánnyal, ami ellen nincs appellátó, hogy szokták mondani. Kedves gyülekezet, a lelki életben is ilyen bizonyságokra van szükség. A lelki életünk nem lelki élet, ha mi bennünk csak eszmei tanítások vannak, mi csak beszélni tudunk dolgokról, de nekünk kézzel fogható bizonyságaink nincsenek az életben. Miről? Az Isten jó téteményeiről, az Isten áldásairól, az Isten vezetéséről. Hogy Isten bemutatta az életünkben százszor és ezerszer, hogy mire képes, hogy az isteni erő mire képes, hogyha hagyjuk, hogy az emberi erőhöz hozzájáruljon. Ez nekünk ilyen kézzel fogható bizonyságaink kell, hogy legyenek, mint hogy valaki lehúzta a cipőjét, és átadta a másik embernek, és ott volt az a tárgya kezében, és mindig bizonyítani tudta a jogosultságát arra, hogy ő legyen Rútnak majd a férje. Kedves gyülekezet, ilyet egy hívő ember megrostált, megtisztított, értelmezett állapotban százával kell, hogy tartson magánál ilyen bizonyságokat. Az élet legkülönbözőbb helyzeteiben ezek a bizonyságok lelkeket mentenek ki a halálból. Csak egy apró történetet hadd mondjak el a saját életemből. Én tanultam katekézist, jártam hittanra, minden hitpontot megismertettek velünk, így például a feltámadást és az örök életet is. Hát minden keresztény egyházban ezt meg is ismertetik, más kérdés, hogy aztán kik hisznek majd benne. Hogy majd felnövén, kamaszkorban, felnőttkorban, kik fognak hinni ebbe, hogy feltámadás. Hát, hogy én is felnőttem, 20-21 éves lettem, a hitpontot ismertem, de hogy ez, hogy van feltámadás, hát arra én nem adok sokat, hogy mennyit hittem, semennyiben nem hittem, hogy ilyesmi, hogy feltámadás, hogy örök élet van. Mindig eszembe volt egy francia költőnek a kifejezése, aki azt mondta, hogy ez nekem már túl sok a kereszténységből. Hogy még feltámadás és örök élet, addig mindent elhiszek, ez egy szép erkölcs, de hogy feltámadás és örök élet, ez túl sok. Egyszer egy keresztény emberhez voltam menendő, egy egészen más egyházban élt és író volt, és vittem ennek az embernek kéziratokat egy embertől, egy idős férfitől, akit én sokat látogattam és segítettem, de ez az ember, ez rendkívül rossz természetű volt, és sokszor ott majdnem a szemem előtt verte agyon a feleségét, tehát körülbelül ez jellemezte a család életet. Hogy vittem a fordítás kéziratait ehhez a keresztény emberhez, átvette a csomagot, és mondta, hogy hát hogy mertél te bemenni ennek az embernek a lakásába, hát tudom, hogy milyen rossz természetű, hát nem ölt meg tégedet is. És tudtam, hogy ő ismeri a helyzetet, ő is hallott a botrányos életviteléről, egy nagyon ismert neves ember volt, azért is nem mondom a nevét. És ahogy kimondta ezt nekem, hogy téged is megölhet, kicsit megállt, és azt mondta, na de te ugye hiszel a feltámadásban. Csak ennyit kell. Ugye te hiszel a feltámadásban? Hát nagyot hallgattam, vártam a következő mondatot, meg a következő dolgot, hogy majd elmegyünk erről a témáról, mert én nem hittem a feltámadásban. De nekem ez a kis bizonyság, hogy egy ember, egy 61 néhány éves ember, aki író volt, aki országszerte ismert költő, műfordító író volt, ő hitt a feltámadásban. És csak úgy mellékesen, hogy megjegyezte nekem, ugye te hiszel a feltámadásban. Ezt máig nem tudom elfelejteni. És akkortól elkezdtem gondolkodni, hogy én milyen keresztény vagyok, hogy én tudok valami eszmét, én tudok valami tanítást, valami keresztény tanítást, de én ebben nem hiszek. Kedves gyülekezet, bizonyságok kellenek, hogy itt legyenek a kezünkben. Bizonyságok. Olyan bizonyságok, amelyeket soha az élet semmilyen vihara nem ingat meg. Mire nem lehet azt mondani, hogy most 10 éve hittem benne, de most átéltem mondjuk egy gyászt, vagy egy szenvedést, vagy egy kudarcot, és most megingott ebben a hitem. Ha elővette Boáz azt a cipőt, akkor ott látta, igen, ez egy bizonyság, ez egy darab. Nem lehet letagadni, hogy nincs itt a kezemben. Nem lehet letagadni, hogy nem az. A lelki életben ilyen bizonyságokra van szükség. Ezért mondja Pál apostol, ha visszalapozunk most a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez, hogy Isten bizonyságokat akar adni nekünk az életben, de nem akármennyit, bizonyságoknak fellegét akarja nekünk adni. Mert a Jóisten tudja, hogy nem elég egy-egy bizonyság az életben. A Jóisten tudja, hogy hétről hétre, napról napra ő neki szolgáltatnia kell az ő jóságáról, az erejéről a bizonyságokat. Mert nekünk erre szükség van, mert az életben millió helyzetbe belejutunk, és tulajdonképpen fel kell idéznünk magunk előtt, hogy Isten mire képes, mert gyengék vagyunk, mert álhatatlanok vagyunk. A bizonyságoknak nagy fellegének kell körülvennie bennünket. De nézzük a következő kijelentést. Mit mond ezután Pál apostol? Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt. Itt is álljunk meg egy pillanatra. Itt is olyan érdekes kijelentéssel találkozunk. Most felvetném a kérdést, hogy a most felidézett két kifejezésből mit értünk meg rögtön? Nem tudom, mit válaszolnánk. Én legalábbis azt mondanám, hogy a megkörnyékező bűnt tegyük félre, ezt olyan gyorsan megértjük, hiszen tudjuk, hogy az életben tele vagyunk kísértésekkel, tele vagyunk megpróbáltatásokkal. Ezt talán úgy könnyebben megértjük, de mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt? Mi a különbség az akadály és a megkörnyékező bűn között? Egyáltalán miért említi ezt a két csoportot? Mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt egyrészt, és a megkörnyékező bűnt másrészt? Mondom azt, hogy a megkörnyékező bűn mindannyiunkat érnek kísértések, megpróbáltatások. Tudjuk, hogy ezeket le kell győzni, nem elbukni ezekben, ez a keresztény élet egyik célja. De mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt? Egyáltalán hiányzik ez a kijelentés ebből a versből? Mi lenne, ha Pál apostol ezt mondta volna, hogy titeket, akiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden megkörnyékező bűnt, fussátok meg az előttetek levő küzdőteret. Jó lenne ez így is? Ugye a Bibliának a mély kutatása és értelmezése mindannyiunk feladata. És a Bibliában sokszor jutunk ilyen kérdés elé, hogy mi lenne, hogyha ez nem szerepelne, vagy nem így szerepelne. Én is sokat gondolkoztam ezzel, mit jelent az, hogy félretéve minden akadály? Tehát a bűnben nincs meg minden akadály? Hát a bűn, a kísértés, az minden akadályt magába foglal. A kedves gyülekezet, itt mutatkozik meg, hogy a Biblia mennyire mély látásra akar bennünket rávezetni. Tudnék, itt a Bibliának egy nagyon nagy eszméje szólal meg, de csak annak persze, aki végigolvassa a Bibliát, gondolkozik, felidézi a Bibliát, állandóan hányja, veti az Isten kijelentéseit az elmébe, hogy mi a különbség a megkörnyékező bűn és az akadály között. Én úgy látom a Biblia alapján, hogy az a különbség, hogy vannak kísértések és bűnre vezető alkalmak az életünkben, amikről tudunk, amikről nem tudunk, de sejtjük őket, amikről nem is tudunk, de tudjuk, hogy valahogy ott vannak a háttérben, valamit már mocorog az életben, itt valami nehézség jön, valami megkörnyékező bűn, milyen érdekes ez a kifejezés, megkörnyékező. Ugye mire használja a magyar nyelv is, hogy megkörnyékez, hogy egyszer jobbról, egyszer balról, nézi, hogy hol lehet valahol kis rést találni. De van az életünkben olyan akadály, ami nem bűn, de mégis akadály. És ez a mi tulajdon lényünk. A mi tulajdon lényünkben nem mindig a kísértés a nagy probléma, hanem az a nagy probléma, hogy elfelejtkezünk arról, hogy mielőtt jönne a kísértés, mielőtt jönne a megpróbáltatás, a tulajdon lényünk mennyire gyenge és mennyire erőtelen. Akadály vagyunk. A legnagyobb akadály mi vagyunk a saját magunk útjában. Hogy gyengék lettünk, hogy leromlottak lettünk, hogy a bűneset után nem a paradicsomban élünk már. Ne olyan képzetünk legyen magunkról, mint hogyha valami paradicsomi állapotban élnénk. Sok ember azt mondja, hogy amit én akarok, megtehetek, amit én eltervezek, végrehajtok. Milyen magabízó kijelentések ezek az életben. Akadály. Milyen szemléletes szó ez, hogy tele van a mi életünk akadállyal, tele van a mi lényünk akadállyal, még nincs szó bűnről, még nincs szó kísértésről, vétekről, de ott van már egy korlátoltság, hogy mondjam másképp, korlátoltság, egy behatároltság, egy gyengeség, egy erőtelenség az életünkben. Én úgy gondolom, hogy azért lehet ezt nevezni a Biblia egyik legmélyebb tanításának, mert a Biblia szerint az az igazi keresztény ember, aki mindig látja a gyengeségét. Aki nem csak a bűnöket látja, nem csak a megkörnyékező bűnt látja, hanem aki igazán látja a maga gyengeségét és tehetetlenségét. Ezért nem volt igazi követője Jézusnak Péter. Akart lenni, és majd lett is, de nem látta a gyengeségét. Fogadkozott. Mondta, hogy ő kész vele a halálra, a tömlöcre menni. Mondta, hogy ha mindannyian elárulnak is, én téged soha el nem árulak. Szóval nem élt annak a tudatában, hogy mennyire gyenge. Azt mondja bölcs Salamon, hogy boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. És ezt úgy kell érteni, nem úgy, hogy állandóan az ijegység állapotában van, de úgy kell érteni, hogy aki állandóan érzi azt, hogy ő mennyire gyenge, mennyire behatárolt, mennyire erőtelen, ne csak azt nézzük, hogy most jön a megkörnyékező kísértés, ami bűnt akar fakasztani az életünkben, hanem a jó állapotunkban sem mondjuk azt, hogy meg nem rendülhetek soha, mert a jó állapotunk mögött is ott van a gyengeség és erőtelenség. Mi Istenre minden lélegzetvételünkkel rá vagyunk szorulva, hogy valami jót tegyünk ebben az életben. De mennem is kell tovább a harmadik kijelentés, amikben ezt mondja Pál apostol, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Ugye tudjuk jól, hogy a hasonlatot az apostol honnan veszi, amikor Pál élt az időszámításunk szerinti első században, az ókori versenyjátékok, hát ha nem is olyan pompájukban, mint régen, mondjuk egy pár évszázaddal azelőtt, de még gyakorlatban voltak, még Athénban is rendeztek játékokat, Delfiben is, még az olimpiai játékok is folytak, és tudjuk jól, hogy ezekre a játékokra hogy kellett felkészülni. Szóval nem csak a 20. században van egy sportőrület, de ez megvolt már az ókorban is, ugyanúgy vesztegettek akkor is bírákat, meg másokat is, de úgy meglepő volt például tanulmányoznom magamnak is, hogy az ókori olimpiai játékokra hogyan készültek fel az emberek, és micsoda küzdelem volt ott. Tehát Pál apostol, amikor azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, akkor tudta, hogy mire gondolt. Nekünk is tudnunk kell, hogy mire gondolt. Mit jelent az, hogy küzdőtér, meg mit jelent az, hogy kitartással megfutni. Volt ilyen kötelező szabály, hogy 2 hónappal a versenyjátékok kezdése előtt oda kellett már menni arra a helyszínre. Ez volt az akkori idők aklimatizálódása. Fel kellett készülni, minden nap edzések voltak, a legnehezebb edzések voltak, hadd tegyem hozzá, mert az ókori versenyjátékokban volt egy nagyon különös sajátosság, amit megint csak ismerni kell egy bibliaolvasó embernek, hogy csak az első helyezett kapta meg a babérkoszorút. Nem volt dobogó, nem volt második meg harmadik helyezett. Aki második meg harmadik lett, a szégyenében el kellett, hogy sompolyogjon arról a vidékről. Csak az első helyezett kapott babérkoszorút. Ott a küzdelem azért ment, hogy ki az első. Nem voltak még modern technikai eszközök, videókamerák, meg célfotók, meg nem tudom én mi, de azért ment a küzdelem, hogy aki első, az első, a többi az lemaradt. Aki 3-szor első volt, egymás követő 3 évben, a szobrot is kapott, amit ki is állítottak ott olimpiában, meg is maradt néhány ilyen szobor a győztesek közül. Tehát ez egy utolsó izompattanásig menő versenyjáték szellem volt. És Pál apostol innen veszi a hasonlatot, azt mondja, hogy egy keresztény ember élete a munkában eltöltött, a másokért való munkában eltöltött, megfeszített élet. Nem túlzok, nem akarok most nagyot mondani, vagy nem akarok most olyasmiket felcsigázni, ami nincs benne a Bibliában. A Biblia, amikor kimondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, 3 dologra is hivatkozik. Először is arra, hogy az élet küzdőtér. Másodszor is arra, hogy az életünk futás. Harmadszor is arra, hogy kitartással való futás. Ez nem véletlenül hangsúlyozna, hogyha ezen nem lenne hangsúly. Tehát ezért mondja a Szentírás, hogy egy keresztény embernek az életét így kell beprogramoznia, hogy az életemben minden tehetségemet, minden adottságomat mozgósítanom kell azért, hogy azt a pár évtizedet, amit itt élek a Földön, azt az Isten szolgálatában tudjam eltölteni és leélni. Kedves gyülekezet, ma délelőtt miről tanultunk? Ma délelőtt arról tanultunk, hogy Jézus az egyik végidőről szóló példázatában, úgy így nevezzük ezt a példázatot, hogy a 2 szolga példázata, vagy a hű és bölcs és a gonosz szolga példázata. De ne felejtsük el, hogy ez a példázat arról szól, hogy Jézus így kezdte a példázatot, hogy kicsoda hasonlatos ahhoz a hű és bölcs szolgához, aki. Tehát Isten mindenkit hűnek és bölcsnek akar kiválasztani. Isten a küzdőtéren egyes embereként is győztes embereket indít a startvonalnál. Egy gyülekezet vagy egy egyháztörténeti korszakban is Isten elindít egy mozgalmat, akkor nem azt akar Isten, hogy az ketté váljon, hogy majd legyen egy hű és bölcs, meg legyen egy gonosz. Isten valamit elindít, akkor azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. És mit tanultunk ma délelőtt, hogy ki az a hű és bölcs szolga? Akit az ő ura munkában talál. Akit az ő ura abban a munkában talál, hogy a maga idejében eledelt ad az ő háza népének. Kedves gyülekezet, a keresztény élet az küzdelem, az futás. Pál apostol máskor is így mondja, ki ne ismerni a 2 Timóteus 4. fejezetét, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. De máshol a Cselekedetek könyve 20. fejezetében is azt mondja, hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Pál apostol, ahol csak beszélt a szolgálatáról, mindenhol futáshoz hasonlította. Nem gyalogláshoz, nem sétáláshoz, nem kimért szép menéshez, hanem futáshoz hasonlította. Akinek minden gondolata, szívének minden vágya nem a körül forog, hogy hogy vihetném előre a jó ügyét. Hogy lehetnék az Isten szolgálatában egy megfelelő eszköz. az a keresztény életét nem fogja győzelmesen befejezni. És erre nagyon szeretném a hangsúlyt tenni, mert ha azt mondja a Pál apostol, hogy a bizonságoknak nagy fellege vesz körül bennünket. Ha azt mondja, mi igenis félre tudunk tenni akadályt és megkörnyékező bűnt, igen, tudatosítani tudjuk a mi lényünknek az elesettségét, de ezt félre lehet tenni hitáltal, a megkörnyékező bűnt le lehet győzni hitáltal, kitartással meg lehet futni az előttünk levő küzdőteret, hát akkor Pál apostol itt komoly dologról beszél, valóságos dologról, megvalósítható dologról beszél. De most jön a negyedik kijelentés, ami egy újabb lépcsőfokhoz vezet el, amikor azt mondja, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Szeretném itt egy kicsit a fordítást pontosítani, ha jól olvassuk a Bibliát, és sokszor azzal találkozunk, hogy nem értjük a szöveget. Sokszor az a helyzet, hogy nem is érthető a szöveg, mert rossz. Mert ez érthetetlen mondat, hogy aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot. Ez így érthetetlen. Mit akar itt mondani? Itt egy egyszerű sajtóhiba van, illetve egy olyan hiba, amit a károlyi fordítás revidálói követtek el. Itt az eredetiben ez van, hogy aki az előtte levő örömért megvetette a gyalázatot. Nem arról van szó, hogy öröm helyett. Éppen Jézus is, aki küzdött ezen a küzdőtéren, aki futással győzött, aki kitartással futotta meg az előtte levő küzdőteret, Jézus mit látott? Az előtte levő örömöt látta. És ezért tudta megvetni a gyalázatot. Tehát így hangzik a pontos szövegünk, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő örömért megvetette a gyalázatot, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztusra miért utal itt Pál apostol? Miért utal itt Jézus Krisztusra Pál apostol? Jézus Krisztus győzelmes futására miért utal itt az apostol? Azért, és most figyeljük meg, hogy tényleg minden szó mennyire fontos itt, mert kevés nekünk a bizonyságuknak a felhője is. Kevés a kitartással megfutandó küzdőtér is, hogy mindezt tudjuk és lássuk magunk előtt. Mi nekünk állandóan nézni kell Jézus Krisztusra. És milyen érdekes az a kis szó nézni. Valaki egy 20. századi gondolkodó egy nagyon szép mondásában ezt mondta, az ember, amit a maga tehetségéből tehet, ez a következő. Hova emeli a tekintetét? Ennyit tudunk mi emberek tenni. Amit a magunk erejéből tudunk tenni, ami a magunk választása, a magunk döntése, hogy a tekintetünket lesütjük, és azt mondjuk, hogy hát így él minden ember, vagy ez a világ, vagy ez az élet, vagy a tekintetünket fölemeljük, és azt mondjuk, hogy ilyennek kell lennünk, és ehhez az Isten erőt is ad. Én, mint aki irodalommal foglalkozom, itt eszembe jut egy nagyon híres mondás. Az ókorban a görögöknél nagyon sok híres drámaíró volt, de a két leghíresebbről talán mindannyian hallottunk, az egyik Szofoklész volt, a másik Euripidész. Körülbelül egymás kortársa is voltak. Amiért felidézem a nevüket, a következő. Szofoklész egyszer a kettejük közötti különbségről a következőt mondta. Euripidész úgy ábrázolja az embereket, amilyenek a maguk valóságában, én meg úgy szeretném ábrázolni őket, amilyeneknek lenniük kellene. Nagy mondás volt. Nagy mondás volt. Nem csak azért, mert bemutatta a két drámaíró közötti különbséget, valóban Euripidész úgy ábrázolta az embereket. Az Euripidész darabét, ha valaki elolvassa, örjöngő, dühös, irigy, nem tudom, tehát az ember életet kapja. Olyan volt Euripidész az ókori világban, mint később Shakespeare. Mind a két drámaíró úgy ábrázolja az embereket a maguk maszatosságában, koszosságában, rúdságában, amilyenek. Ezért nem tudtam soha szeretni ezt a két drámaírót. Azért tudtam szeretni Szofoklészt. Szofoklész meg úgy ábrázolta az embereket, és ennek ő is a tudatában volt, amilyenek lenniük kell, vagy lenniük kellene. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézus Krisztusra. Miért? Mert mi emberek olyan sokszor beleragadunk abba, hogy ilyen az élet. Mások is ezt csinálják. A hittestvéreink is ezt csinálják. Ez ott van a hátterében, a tudatunk hátterében, hogy ezt látom, ezt csinálj, ez az élet, kérem, többről beszélni az már illúzió. Kedves gyülekezet, az igazi kereszténység ott kezdődik, ahol ez a több kezdődik. Hogy igen, ezt látjuk, de nem erre nézünk, nem ide nézünk, hanem oda nézünk. Jézus azért jött közénk, hogy felemeljen bennünket. Jézus azért küzdötte meg a földi pályáját, hogy bemutassa, hogy küzdelemmel, igaz küzdelemmel, de lehetséges fölemelkedés. Ne maradjunk meg ebben a sárban és koszban, amiben vagyunk. Ezért nézzünk mindig a hitnek fejedelmére és bevégzőire. Ezért még a bizonyságoknak nagy fellege sem elég. Még a hitpontok tudatosítása, tapasztalatok megrostált bizonyságként való kéznél tartása sem elég. Nekünk naponként kell néznünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Micsoda csodálatos kifejezés. A hitnek fejedelme és bevégzője. Jézus megmutatta, hogy hogy lehet a hitet betölteni, hogy lehet a hitet teljesen megvalósítani. Az igaz ember hitből él. Ez ennyit is jelent, az igaz ember Krisztusból él. Egy igaz ember attól igaz ember, hogy mindig a krisztusi mértéket tartja maga előtt, hogy ne süppedjünk bele az életbe olyan gyorsan, mint Péter apostol elmerült a Genezáreti tó vizén. Olyan gyorsan vagyunk képesek a hétköznapokban. Nem is vesszük észre. Általában csak utána vesszük észre. Én már rosszat mondtam, már ideges voltam, már ilyen voltam, már csak utána vesszük észre. Mert nem látjuk az akadályt, még ha látjuk is a megkörnyékező bűnt, de ha Jézusra tekintünk, akkor látjuk az akadályt, látjuk a megkörnyékező bűnt, látjuk a küzdőteret. Jézus mindig erővel telíti meg az életünket, és ezért mi is láthatjuk magunk előtt az örömet, és meg tudjuk vetni a gyalázatot. Az elmúlt héten beszéltem a 69. Zsoltár egyik jövendöléséről, most a másik jövendölését olvassuk el, a gyalázatról szóló jövendölését. A 69. Zsoltárhoz lapozzunk, és ott a 17. verstől szeretném felidézni, hogy Jézus Krisztusra nézve hogyan szólt a jövendölés előre. 69. Zsoltár 17. versétől olvasom, egy hosszabb szövegrészlet lesz. Tehát 69. Zsoltár 17. versétől. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed. A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én rám, és ne rejtsd el orcádat a te szolgától, mert szorongattatom nagyon, siess, hallgass meg engem. Légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg azt, az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételembe mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Ugye érezzük a felolvasott részből, hogy ez kettős kijelentés. Egyik rész vonatkozott Jézusra előre már, ugye, akit a keresztván ecettel akarták hűsíteni a szenvedéseit, és vonatkozott magára Dávidra, aki az életében ebben az időszakban rendkívül mély próbatételt szenvedett el. De figyeljük meg, hogy mivel is kezdődött ez a rész, hogy hallgass meg, Uram, tehát Istenhez fordul, ne rejtsd el orszádat, hozzátekint, hogy Istenem segítsél, légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg. Micsoda csodálatos kijelentés, hogy hívlak, Istenem, hogy gyere közel, te látod az én életem nyomorúságait, bajt, légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg. Te tudod az én gyalázatomat. Milyen gyönyörű kijelentés, nem azt mondja, hogy én tudom. Sok ember azt mondja, hogy én tudom, hogy velem mik történnek, te nem tudod ezt átélni. Egy keresztény ember nem használ ilyen kifejezést, hogy én tudom, hogy nekem mit kell átélni. Én tudom az én nehézségeimet. Egy keresztény ember azt mondja, hogy te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. És ezután jön ez a döbbenetes profécia, mondom, kettős kijelentés a 21. versben. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Kedves gyülekezet, miért kell nekünk naponként nézni Jézus Krisztusra? Miért kell fölemelni a tekintetünket a hitnek fejedelmére és bevégzőjére? Azért, mert nagyon sokszor a lelki életben komoly betegségek állanak be nálunk. És a lelkéletben általában akkor állnak be komoly betegségek, nem akkor, amikor erős a külső támadás, hanem amikor gyenge a lelki életünk. És akkor úgy érezzük, hogy valami megtöri a szívünket. Valami beteggé tesz bennünket. És mire mondja ezt? A gyalázatra. Mi az életben sokszor előfordul az, hogy gyalázatos időket, gyalázatos helyzeteket, gyalázatos emberi kapcsolatokat kell átélnünk. Nem tettek róla, hogy a múlt héten is ezt hoztam fel példaként, de az utóbbi időkben annyira sok ilyen eset fordult elő az életemben, hogy át kellett élnem emberek mérhetetlen szenvedését, például válások nyomán, házasságok megromlása, válása nyomán. Hát az valami nem emberhez méltó dolog, hogy emberek ezt átélik, se élő, se halott már nem az az ember. Valami félelmetes, ahogy egy emberi lélekre a gyalázat ráereszkedik. Mert amikor gyenge a lélek, akkor behatolnak a gonosz erői, mint a démonok megszállják az emberi lelket. És Jézus Krisztusnak mindig erős volt a lelki élete. Jézusban volt az élet, Jézus volt az élet világossága. De Jézusra is rányomakodott, de ott nem egy fok felől, vagy nem 10 fok felől, 360 fok felől nyomakodott rá a gyalázat. Senki nem értette meg. Mindenki elfordult tőle. A gúnnyal illették, ironizáltak vele még a tehetetlen szenvedései közben is. Az ember végigolvassa Jézus szenvedés történetét, hát szokott azért az ember egy fájdalomtól szenvedő, vérző, kínlódó emberrel élcelődni, meg gúnyolódni. És Jézusnál, amikor ott függött a keresztán, mennyi minden kikerült az emberek szótárából, olyan gyorsan. Hát ha Izrael messiása vagy, hát akkor szállj le a keresztről. Hát mentsd meg magadat, meg minket is. Hát Illésnek mondta magát, most mentse meg magát. Csak úgy dőlt az emberekből a szidalom, meg a gúny, meg a megvetés. Jézust 360 fok felől körbevették, úgy, hogy a 22. Zsoltárt imádkozva Jézus mondta, hogy feltátották rám szájukat. Hát egy oroszlán, amikor feltátja a száját, ő maga is ezt hasonlította. Hát az olyan, hogy a következő pillanat az már a megsemmisülés, az már a semmi, az már a halál. És Jézus az utolsó pillanatig kitartott. Miért? Az előtte levő örömért. Kedves gyülekezet, miért idézem az alapigényből ilyen hosszasan ezt a tanítást? Azért, mert sokszor mi az életben, a gyalázatokban nem tartunk ki. Szidalom, megvetés, gúny, még csak egy kis enyhe meg nem értés is ér bennünket, már föladunk küzdelmeket. Már érezzük, hogy belül szinte összeroskadunk. Mi hiányzik az életünkből? Mi hiányzik az életünkből? Nem nézzünk fel a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. És mint ő, nem az örömet látjuk, az örök élet ígéretét, hogy lesz majd örök élet. Lesz majd olyan világ, amikor nem tátják fel ránk a szájukat. Lesz majd olyan világ, ahol nem lesz gyalázat, nem lesz köbdösés, nem lesz semmi emberhez méltatlan dolog. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ez a két dolog, hogy Jézusra nézni, és az örök életbe vetni a bizalmunkat, ez nem lehet elég az élet minden küzdelmében? Valahogy mindig a mi hitünkkel van a baj, mindig a mi gyengeségünkkel van a baj. Ha most visszalapozunk az alapigénk utolsó gondolatára, akkor itt még valamire ráutal Pál apostol, amivel baj van az életünkben. Tehát a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 3. és 4. versében. Még Jézus szenvedéseihez, Jézus kitartó küzdelméhez hasonlítva az életünket, azt mondja, gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Kedves gyülekezet, elmondtam már itt sokszor, hogy a sok szép magyar közmondás között van egy fertelmesen rossz és egy nagyon elhibázott közmondás. Vidéki helyeken nagyon sokat szoktam hallani, és ez így hangzik, hogy az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése se nagyobb. Nem tudom, hogy hallottuk ezt a közmondást, ha nem használják az emberek, de nagyon sokszor így érzik. Mert az emberek azt mondják, hogy igen, Jézus küzdött keresztván, na de hát Jézus nem küzdött a 20. századnak ebben az agyontechnicizált világában, 1000 függőségtől vagyunk körülövezve. Mint hogyha ma is az emberek azt mondanák, keresztények is, hogy hát én megnézném, hogy Jézus most mit csinál ebben a világban. Ahol 42 adófajta van, ahol 10 000 szabály van, ahol 2 hetenként változtatják a törvényeket, hát ez egy őrültek világa. Hát Jézus életében milyen csendes, nyugodt élet volt, ott jártak, keltek Palesztinában, tanította az embereket, bárcsak most élne Krisztus, mert az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése sem. Szóval ezt mondják az emberek. Kedves gyülekezet, ez nem így van. Azt mondja Pál apostol, gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől. Nemrég olvastam egy könyvet, arról egy 20. századi bölcselő írta, arról szól, hogy a mai ember akar gondolkodni, de nem tud. Ez olyan borzalmas világban élünk, hogy az emberek sokszor akarnának gondolkodni, végig akarják gondolni az életet, de nem tudnak. mert minden szétaprózza a figyelmüket, nincs 10 perc nyugalmuk az emberek. Nem, aztán nagyon szeretnének az emberek gondolkodni, csak nem tudnak. Miért mondom ezt? Gondoljátok meg azért. És ez az író is, aki egyébként ateista volt, ez a bölcselő, azt mondja, hogy miről tudunk mi gondolkozni. Azt mondja, a gondolkodást és a szeretetet valami titkos lánc fűzi össze. Csak azt tud igazán gondolkodni, aki az igazi szeretetre képes. A Krisztus iránti szeretetünket mi bizonyítja, hogy mennyire tudunk gondolkodni és beszélni Krisztusról? A Krisztus iránti szeretet, ez nem egy szó, ez nem egy kifejezés, hogy szeretem Krisztust, meg szép, kegyes dolgokat mondok, és énekeket éneklek, hogy úgy szeretem Krisztust. A Krisztus iránti szeretetet azt mutatja meg, hogy mennyire tudok gondolkodni arról, hogy Jézus hogyan győzött. Mennyire van előttem Jézus példája és élete. Gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett a bűnösöktől. Mielőtt kimondanátok, hogy az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése sem nagyobb, hát gondoljátok meg, hogy Jézus mit szenvedett a bűnösöktől ártatlanul és teljes öntudatával a végsőkig. És a negyedik versben is kell eszközölnünk egy fordítási helyesbítést, ugyanitt csak egyetlen egy betű, ez valóban sajtóhiba, mert még végig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen, így is érthető, csak a végig helyett ez van, vérig. Mert még vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen, szóval itt életre halára megy a küzdelem. Itt arra megy a küzdelem, hogy az előttünk levő öröm, az örök élet fog beteljesedni az életünkben, vagy arra megy a küzdelem, hogy elfolyik a vérünk, elfolyik az életünk, mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Kedves gyülekezet, egy keresztény ember életében egy másik szokás és egy másik tapasztalat is helyet kell, hogy kapjon az előbb soroltak után, és ez a következő, hogy egy keresztény ember nem panaszkodik és nem csügget, hanem azt a kérdést veti fel, hogy még mire adna Isten erőt, hogy győzzek. Egy keresztény ember nem úgy gondolkozik, hogy milyen nagy a megpróbáltatás, épp hogy súrolom a lecet, és akkor átviszem. Keresztény ember úgy gondolkozik, hogy mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, mi felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mi felettébb diadalmaskodunk. Egy keresztény ember azt mondja, hogy én még vérig nem állottam ellen, tusakodván a bűn ellen. Egy keresztény embernek ez a gondolkodása, ez a szavajárása, hogy dehogy is voltunk a határuknál, dehogy volt ez olyan megpróbáltatás, amit csak épp hogy el tudtam szenvedni, még megengedhetett volna ott az Úr az ő kegyelméből, még ahhoz is erőt tudott volna adni, de azért nem engedett meg többet, mert látja, hogy még milyen gyenge és milyen erőtelen vagyok. De ez még belül van a határokon, ez még nem annyit jelent, hogy kimerítettük volna az emberi lehetőségeket. És ez mennyire így van, egy utolsó ige helyet is lapozzunk fel, a 120. Zsoltár utolsó versét szeretném befejezésül idézni. A 120. Zsoltár utolsó versében Dávid egy nagyon szép példát mond arról, hogy egy keresztény ember mi mindent tud kibírni, és mi mindent tud átélni. Talán mivel egybefügg a 120. Zsoltár utolsó előtti 6. és 7. versét is olvasom. Tehát 120. Zsoltár 6. 7. verse. Sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. Kegyetlen állapot lehetett a Dávidé, nem? Most is szoktuk mondani, hogy egy ember csak megjelenik, bizonyos emberekben már reakciókat vált. Még nem is szólt. Már ellenérzések támadnak a többiben. Milyen lehet egy olyan embernek a helyzet, hogy tudja, hogy valahova belép, és mindjárt félreértik, mindjárt félremagyarázzák, mindjárt elkezdenek róla minden rosszat gondolni. Voltam néhányszor ilyen helyzetben, nem kívánja az ember az ilyen helyzeteket, ugye nem kívánja. Hát ha még meg is szólalok, akkor mi lesz? Akkor honnan jönnek majd a nyilak, milyen jobb, baloldal, fölülről, alulról? És azt mondja a 120. Zsoltárban, sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel. És akkor azzal folytatja, hogy hát jaj, Uram, most már vedd el ezeket, vagy már alig bírom, vagy hogy már le fogom verni a lecet a legközelebbi alkalomra, nem? Azt mondja, magam vagyok a békesség. És még hozzáteszi, persze, hogyha megszólalok, már viadalra készek, tovább tartósul ez az állapot, még erősebb az ellenkezése az embereknek. Azt mondja, magam vagyok a békesség. Nem önmagát dicséri Dávid, hanem azt mondja, hogy az Úr olyan erőt tud adni, ne is vegye el tőlünk a megpróbáltatásokat az Isten. Ne is szabja a mértéket lejjebb. Emelje csak a megpróbáltatások mértékét, hogy majd mi is el tudjuk mondani, hogy magam vagyok a békesség. Hogy magam vagyok a békesség, a bizonyságuknak nagy fellegét ne felejtsük. A küzdőteret kitartással megfutni, de főleg mindig felnézni a hit befejezőjére és bevégzőjére Jézusra, és látni azt az örömet, amit majd ő vele együtt ad az örök élet. Nem önmagában az örök élet, hanem ő vele együtt ad majd az örök élet. Adja meg az Isten, hogy ez legyen a mi tapasztalatunk, hogy még vérig nem állottam ellen. Én nem az elsüggedést szégyellem, mert Jézus minden gyalázatot megvetve tudott győzni, és ő azért jött, hogy én is győztes lehessek. Adja meg Isten ezt mindannyiunk számára. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében szólítunk meg téged az ének szavaival, hogy add nékünk azt a szent erőt, a Jézus Krisztusét, hogy mi is győzni tudjunk. Adjál nekünk, Istenünk, olyan világosságot és olyan erőforrásokat nyiss meg az életünkben, amelyekkel mi is követhetjük a mi megváltónkat, aki azért jött el erre a földre, hogy felemeljen magához bennünket, hogy ugyanolyan életet tudjunk élni, amit ő élt. Istenünk, tudjuk, hogy erre az ige szavai szerint fel kell nézni ő rá, a bizonyságok fellegén túl még a mi örök napunkra és világosságunkra, a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. És ebben ez a nézés, ez egy gondolkozó nézés. Istenünk, segíts bennünket, hogy tudjunk gondolkozni a Jézus Krisztus életpéldájáról és győzelméről, hogy ne legyenek számunkra ezek szokványos, rutinszerű dolgok, ne legyen csak hallomás az életünkben, de személyes törekvés, személyes gondolkozás, hogy mi meg akarjuk érteni azt, amit eddig még nem értettünk meg, el akarjuk érni azt, amit eddig még nem értünk el, azáltal, hogy nézzünk ő rá, és végig gondoljuk, hogy ő mi ellene való gyalázatot szenvedett el, és mégsem alélt, mégsem csüggett el sohasem. Istenünk, te látod a mi életünket, bármit mondunk is most előtted, te látod a mi hétről hétre való sok elesettségünket, hibánkat, vétkünket, azokat is, amelyekben olyan könnyen megyünk bele is, és nem teszünk belőle problémát, és azokba is, amelyeket csak utána látunk, mert nem akartunk belemenni. Istenünk, segíts bennünket, hogy a megkörnyékező bűnt felismerhessük, és félre tudjuk tenni azt az akadályt, ami az én, amire nézünk Jézus Krisztus helyett, vagy másokra nézünk Jézus helyett. Segítsél ebben meg, hogy mindvégig tudjunk küzdeni, és azt az örömöt el tudjuk érni, abban az örömben nekünk is részünk legyen, hogy az örök életre az ő kegyelmével eljuthassunk. Add meg ezt mindannyiunk számára, kicsinyeknek és nagyoknak, a Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanuljunk meg. Így hangzik: az Úr, a Jóisten szemmel tartja az őt félőket. Értitek ezt a kifejezést, hogy szemmel tart? Például mondjuk anyukátok valamit csinál a konyhába, vagy bárhol, és ti meg ott ugráltok körülötte, játszotok, és ő végzi a dolgát, de az egyik szemével mindig figyel titeket, nem kerültök-e veszélybe, nem lesz-e valami baj. Hát ez az, amikor valaki szemmel tart. És milyen bátorító, hogy a Jóisten, aki a világ mindenséget teremtette, aki mindent kézben tart, egy parányi emberre és egy gyerekre is úgy figyel, hogy szemmel tartja. Mindig kíséri a figyelmével, mi történik vele, mit csinál, és ez nekünk nagyon bátorító és bizalmat adó. És szeretnék nektek egy kis történetet elmondani, hogy a Jóisten mennyire kis dolgokra is odafigyel az életünkben, és mennyire szemmel tart. Az édesanyám mesélte el, hogy a háború idején, szerencsére ti még nem tudjátok, mi az a háború, ne is tudjátok, és hát ő a 2 éves kis nővéremmel, és várandósan menekült Kolozsvárról, ahova egy időre helyezték őket, mivel ugye apánk hadifogságba került, menekült a rokonokhoz Kőröshegyre. Abban az időben nem volt ám könnyű háborús időkben utazni, nem volt veszélytelen. És apánknak az egyik kollégája elkísérte őt Budapestig, segítette őt, de Budapestről Balatonföldvárra, ugye amellett Kőröshegyen laktak a rokonok, oda már nem volt olyan egyszerű, hogy tovább kísérje valaki, tehát oda már egyedül ment ezen az útvonalon. És ugye akkor nem úgy volt, hogy megnézi valaki a menetrendbe, hogy melyik vonattal akar menni. Vártak az emberek az állomáson, és örültek, ha egyáltalán indul vonat, és amikor indult, akkor arra föl kellett szállni. És korom sötétbe ért be Balatonföldvárra a vonat, és édesanyák már azon gondolkodott a vonaton is, hogy hát hogyan is fog már leszállni, se egyszerű. Ugye gondoljuk meg, egyetlen csomag azért, egy kisgyereke van, azért egy jókora csomag is, meg a kisgyerek is. De még ha valahogy le is száll a vonatról, de hogyan fog begyalogolni korom sötétbe, késő este, körülbelül 2-2,5 kilométerre a rokonokhoz Kőröshegyre az állomástól. És csak fohászkodott, hogy a Jóisten segítse meg. És mesélte, hogy mikor leszállt, hála Istennek, le tudott valahogy szállni a vonatról, de korom sötét volt, mert ugye ilyenkor még bombázások, veszélye, stb. Fönnáll, tehát az állomás se volt kivilágítva. Tiszta vak sötét volt, ahogy leszállt a vonatról, és ahogy leszállt, egyszerre csak egy hangot hall, és felismerte, hogy a nagybátyja hangja. És belekiáltott a vak sötétbe: te vagy az Imre bácsi. Ő meg visszakiáltott: te vagy az Juci. És kiderült, hogy a nagybátyja pontosan ehhez a vonathoz hozott ki valakit, és ott volt lovas kocsival, és ő nagyon szépen föl tudott így szállni, és házig szállította a nagybátyja. És annyira megemlékezett róla hálásan, hogy a Jóisten tényleg szemmel tart minket egy ilyen veszélyes helyzetben, amit szinte lehetetlen megoldani. A Jóisten így gondoskodott róla, hogy pont akkor ott volt készen a lovaskocsi és a rokon. Noha akkor nem lehetett ám ilyet csinálni, hogy valaki értesít, hogy mikor érkezem és várjanak. Nem működtek ezek a dolgok, és mégis ott volt az Isten által elrendelt segítség. Tehát ne felejtsétek el, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a benne bízókat. És ezért higgyétek ezt ti is mindig, hogy a Jóisten titeket, gyerekeket is szemmel tart, bárhova mentek, és bármit tesztek. Kedves gyülekezet, olvassuk közösen a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Krónika első könyvéből, a 20. fejezet 20. versét. Tehát Krónika könyvéből fogunk olvasni, Krónika második könyvéből, Krónika második könyve, 20. fejezet, 20. versét. Tehát Krónika második könyve, 20. fejezet, 20. versét fogom idézni.
a versnek csak a második részét. Azt hiszem legtöbbünknek olyan Bibliánk van, amelyben bizonyos kiemelt résztek vastagon szedettek. Tehát a 20. versből én csak a vastagon szedett második részt olvasom. Bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Ezt a felhívást Jozafát király intézte, amikor a túlerőben lévő ellenséghez képest egy kicsin csapattal meneteltek a csata mezőn, és a király így bátorította őket, bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Bízvást mondhatta ezt a király, mert ő egy istenfélő, kivételesen istenfélő uralkodója volt Izraelnek, és ő is és a népe is komolyan igyekeztek az Isten szavát követni mindenben, és ígéretet is kaptak, hogy abban a kritikus helyzetben, amiben kerültek, Isten megsegíti őket. És én nem tudom, észrevesszük-e, hogy két részből áll ez a felhívás, és hogy milyen jelentősége van annak, hogy ez a két mondat szétválaszthatatlan. Még egyszer olvasom. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Ez az első része. De a második része így hangzik. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Kitaláljuk magunktól, hogy miért szétválaszthatatlan ez a kettős felhívás. Miért tartozik össze szorosan? Mert lehet azt mondani, hogy bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, de ha nem folytatjuk azzal, hogy bízzatok a prófétai szóban, bízzatok abban, amit az ő igéje mond, akkor ebből egy üres, felelőtlen biztatás lesz, hogy bízzatok az Úrban, és megerősítettek. Azt mondhatom, hogy végig kísérte a történelmet az igaz és a hamis próféták konfliktusa. Az igaz próféta ez a kettőt együtt mondja. Nem csak bátorít, hogy bízzatok az Úrban, de azt mondja, bízzatok a prófétai szóban. Bízzatok az Úr szavában, és akkor szerencsések lesztek. A hamis próféta pedig csak az elejét mondja. Csak bízzatok az Úrban, bízzatok az Úrban. Ő mindenképpen megsegít, ő mindenképpen megáld. De lehagyja a másik felét, hogy bízzatok a prófétai szóban, kövessétek a prófétai szót. Egyszer valaki nagyon találóan azt mondta, nem csak Istenben kell hinni, hanem Istennek kell hinni. Értjük a különbséget? Sok ember mondja, én hiszek az Istenben. De Istennek hinni, az azt jelenti, hogy abban a prófétai szóban hiszünk, amit az Isten mondott, mert a próféták az ő üzenet közvetítői voltak, Isten szavát közvetítették. Tehát ezt nem lehet szétválasztani, hogy én hiszek az Istenben, bízom az Istenben, de nem hiszek az Istennek. Nem hiszek abban a prófétai szóban, amit ő küldött, és amit ő üzent nékünk. És én szeretném, ha ma megismernénk egy részletet a bibliai történelemből, ami hihetetlenül tanulságos számunkra, és azt mutatja, hogy mi volt a következménye annak, amikor Izraelnek egy másik királya, az utolsó Júdabeli király, az utolsó Dávidi király ingadozott a hamis próféták szava és az igaz próféták szava között. Összesen csak két fejezetet fogunk megismerni a Szentírásból, Jeremiás próféta könyvéből a 37. és 38. fejezetben foglaltakat. És itt ugye persze tömöríteni fogjuk az itt leírt történéseket, és próbáljuk itt ezáltal megérteni, hogy ez a két felhívás csak együtt érvényes. Aki hisz az Istenben, az higgyen az Istennek. Higgyen az ő szavában, az általa küldött prófétai üzenetben. Már élő próféták nincsenek köztünk, de itt van a prófétai szó. Mert csak akkor leszel jó szerencsés. És láthatjuk ebben a történetben az ellenkezőjét. Mi történik akkor, hogyha az ember bízik úgy az Istenben, és hallgat az ilyen biztatásokra, hogy bízzatok az Istenben, de mellőzi a prófétai szót. Így olvasom Jeremiás próféta könyve 37. fejezetében. Ezt mondja Sedékiás királyról, Júda utolsó királyáról,
akinek az idején történt az időszámításunk előtt 586-ban, hogy a nemzeti tragédia teljessé lett, egy iszonyatos pusztítás történt, és ezt olvassuk róla a második versben. De nem hallgatott sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úr szavára, amelyet szólott Jeremiás próféta által. Nagyon szomorú jelentés, mert ennek a Sedékiásnak a háta mögött volt először is az ő istenfélő apja, ugye Józsiás király, de ő is egyetlen egyszer mellőzte az Isten szavát, és annak nagyon súlyos következménye lett. Aztán ott volt két testvére, Joakház és Joakim, mindegyik a trónra került, és mindegyiknek az élete tragédiába fulladt. Sőt, Joakim Joakin nevű fia is, mert nem hallgattak a prófétai szóra. És mint a továbbiakban látni fogjuk, ennek a Sedékiásnak még jó esélyei voltak. Ugye a babiloni birodalom bekebelezése volt a küszöbön, és már sok foglyot elvitt a babiloni király Babilóniába, de a háttérben ott volt az, hogy ott volt Dániel próféta a babiloni udvarban, és Isten lelke küzdött Nabukodonozornak a megtéréséért, és így a király, hogy így mondjam, vonakodott attól, hogy felszámolja Júda országát, és miután már levitéz lett két dávidi király is, és nem bizonyultak megbízhatónak. Utoljára Józsiásnak a harmadik fiát, Sedékiás tette a trónra, mint aki Babilonnak való alávetettségben, de mégis önállósággal uralkodhat Júda fölött, és lett volna esély arra, hogyha elfogadják a prófétai szót, hogy úgy elfajult a vallási élet Júdában, és úgy elfajultak az erkölcsök, hogy ezt a történelmi fenyítéket el kell fogadniuk, hogy Isten akaratából most a babiloni király igájába kell hajtani a nyakukat, mert a történelmi fenyíték által akarja Isten kigyógyítani őket hűtlenségeikből. Ha erre a prófétai szóra hallgatott volna Sedékiás és az ő népe, egy borzalmas tragédia elkerülhető lett volna. Szeretnék olvasni néhány sort Ellen White Júda utolsó királyáról szóló feljegyzéseiből. A Proféták és Királyok című könyvben ez a fejezet címe, Júda utolsó királya. És elolvasom az első részt. Sedékiás uralkodása kezdetén a babiloni király teljes bizalmát élvezte. Kipróbált tanácsadója Jeremiás próféta volt. Ha tisztességesen jár el a babilóniaiakkal, és megfogadja az Úr Jeremiás által küldött üzenetét, akkor a Babilonban raboskodó száműzöttek előnyös helyzetbe kerülnek, több dologban szabadságot élveznek, közelben és távolban tisztelik Isten nevét, és akik Júda földjén maradtak, megmenekülnek a rettenetes csapásoktól, amelyek végül utolérték őket. Ez volt az esély. De olvastuk ezt a szomorú mondatot, de nem hallgatott sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavára, amelyet szólott Jeremiás próféta által. De ez még egy darabig ingadozott, és egy darabig úgy tűnt, hogy még van remény. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Sedékiás tulajdonképpen teljesen meg volt győződve, hogy Jeremiás az Úr szavát közvetíti. De mégis látni fogjuk, hogy milyen befolyások miatt nem volt bátorsága azt követni. Úgy olvassuk a továbbiakban, hogy ugye a hamis proféták mind azt mondták, hogy hát ez az Úr temploma, ez az Úr temploma, ide veszedelem nem jön, ellen kell állni a babiloni királynak, sőt, javasolták, hogy egy népszövetséget hozni létre a körülöttük lévő kisebb királyokkal, és segítségül hívni az egyiptomi fáraót. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor annyit elértek, hogy az egyiptomi fáraó tényleg kijött, kivonult a seregével, és eközben már a babilóniak ostromzár alatt tartották Jeruzsálemet, akkor elküldött Sedékiás király, és így olvasom a harmadik versben, elküldte Sedékiás király Jukált, Selémjának fiát, és Sofóniást, Mahásiás papnak fiát Jeremiás prófétához mondván, kérlek, könyörög mi érettünk az Úrnak, a mi Istenünknek. Tehát hitte, hogy Jeremiás az Úr prófétája, hitte, mert mikor itt volt ez a helyzet, hogy talán az egyiptomiak megsegítenek,
talán a babilóniaiak elmennek, és megúszza a város a pusztulást, akkor Jeremiáshoz küldött, hogy könyörögj ezért a népért, az Úrnak, a mi Istenünknek. De Jeremiás szava változatlan volt. Az igaz proféták azok mindig ugyanazt mondják. Azokat nem lehet eltéríteni attól, amit az Isten mondott, ami az Úr szava. És így olvassuk, ezt válaszolta Jeremiás. Így olvasom a 7. verstől. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, ezt mondjátok a Júda királyának, aki elküldött titeket én hozzám, hogy megkérdezzetek engem. Íme a fáraó serege, amely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom földjébe. És visszatérnek a káldeusok, és ostromolják-e várost, beveszik azt, és megégetik tűzzel. És ezt mondja az Úr, ne csaljátok meg magatokat, mondván, bizonyosan elmennek mi rólunk a káldeusok, mert nem mennek el. És kérlelte a királyt, hogy tanúsítson megbánást, és alázza meg magát a babiloni király előtt, és nem fog elpusztulni a várost. De nem ez történt. Amikor ugye így most az ostrom záralól egy rövid időre felszabadult a város, akkor Jeremiás is ment az ő szülő földjére, Benjamin földjére, hogy valami élelmet szerezzen, mert egyébként iszonyú lett a városnak a kiéheztetése, az egyre rosszabb lett. Ugye, ha csak egy adatot mondok, Sedékiás király uralkodása 9. esztendejének a 10. hónapjában vették ostrom alá a várost, és csak a 11. esztendő 4. hónapjában vették be. Az alatt csak ez a kis rövid intermezzó volt, amíg úgy tűnt, hogy talán az egyiptomiak segítenek, és elvonultak a káldósok egy időre, de különben elképzelhető, hogy milyen iszonyatos éhínség lett végül a városba. Tehát Jeremiás is kiment, hogy valami élelmet szerezzen, de úgy olvassuk a 13. versben, hogy amikor a város kapujához ért, egy őr, akinek a neve Jériás volt, Jeremiásnak fia, és itt megjegyzem, hogy mindig megdöbbenek akkor, amikor a Biblia az ilyen negatív szereplők nevét följegyzi. Mindig azt gondolom, hogy ez bizonyára azt jelenti, hogy az utolsó ítéletre számon van tartva a nevük. Azt mondja, amikor a kapuhoz ért ez a bizonyos Jériás nevű őr, megfogta Jeremiást, és azt mondta, te a káldeusokhoz szöksz. És hiába mondta, hogy Jeremiás, hogy nem, ugye úgy minősítette, hogy áruló, aki a káldeusokkal játszik össze, és börtönbe vetették Jeremiást. És azt olvassuk, hogy amikor aztán szépen ugye visszajöttek a káldeusok, és megint ostromzára alá vették a várost, akkor a 17. vers szerint elküldött Sedékiás király, és előhozatta Jeremiást, és megkérdezte a király a maga házánál titkon, és mondta, van-e kijelentésed az Úrtól? Itt egy pillanatra megkezdem, miért titkon? Mert a király rettenetesen függött a főembereitől, a fejedelmektől, akik mind azzal áltatták magukat, hogy nem kell az Úr szavát komolyan venni, és folytatták az eddigi életmódjukat, viselkedésüket, és mégis azt gondolták, hogy majd az Úr megoltalmazza ezt a várost. Lehetetlen, hogy Jeruzsálemet az érje, ami végül bekövetkezett. És ő nagyon függött ezektől a fejedelmektől, főemberektől, ezért titkon kérdezte meg Jeremiás prófétát, azt kérdezte, van-e kijelentésed az Úrtól? És Jeremiás ugye már börtönben van az Úr szaváért, de ez sem változtatja meg a dolgokat. És ő mondta, van, a babiloni király kezébe adatsz. És aztán mondta Jeremiás Sedékiásnak, mit vétettem ellened és a te szolgáid ellen, a nép ellen, hogy fogházba vetettetek ellen, engem. És hol vannak a ti prófétáitok, akik prófétáltak néktek, mondván, nem jön el a babiloni király ti ellenetek és a föld ellen. Most halld meg, Uram király, és hallgasd meg az én könyörgésemet, ne küldj engem vissza az írástudó Jonatán házába, hogy ott ne halljak meg. Ugye ez mutatja, hogy Jeremiás nagyon keserves fogságban volt, halál közeli állapotban már, és ugye a királyt emlékeztette, hogy ugye most hozzám küldesz, hogy van-e kijelentésed az Úrtól, de miért vetettetek engem ilyen borzasztó börtönbe? És aznak ellenére, hogy ilyen sorsa volt, és hogyha ő is kedvek szerint valót mond, akkor változtattak volna rajta, de az igaz proféta az nem igazodik az ilyen dolgokhoz. Most is azt mondta, van, és ugyanaz, amit eddig is mondtam. És akkor a király rendelkezett, hogy
vegyék ki a tömlöcből, a tömlöc pitvarában őrizzék, és adjanak neki naponként egy-egy darab kenyeret a sütők utcájából, míg minden kenyér elfogy a városból. Ugye ebből is láthatjuk az éhségnek a fenyegető rémét, amely a várost fenyegette. De Jeremiás a börtön udvarából is újra csak mondta a maga üzeneteit. Így olvasom a második verset, 38. fejezet második versét. Ezt mondja az Úr, aki megmarad-e városban, meghal fegyver miatt, éhség miatt és dökhalál miatt, aki pedig kimegy a káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz néki. De ezt aztán megelégelték a fejedelmek, akiket a más helyen így jellemez Jeremiás könyve, hogy kevély férfiak, kevély magabiztos férfiak, akik az Úr szavára nem akartak hallgatni, és azt olvassuk, hogy a királynak szóltak, és azt mondták, negyedik vers, kérünk, ölettesd meg ezt az embert, mert megerőtleníti a vitézek kezeit, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezeit, hogy efféle szókat szól nékik, mert ez az ember nem a nép megmaradására igyekszik, hanem veszedelmére. Érdekességként említem meg, hogy ez egyik legszenzációsabb régészeti lelet volt, hogy találtak egy osztrakont Lákisz városában, hogy az ottani várparancsnok ezt írta egy másik katonai parancsnoknak, ekkor, mikor ugye már a babilóniaiak itt voltak az országban, és minden hajszálon függött mindenkinek a sorsa, és azt írta, hogy Jeremiás szavai nem jók, mert elerőtleníti az emberek kezét. Tehát ment a vita a nép között, hogy most vajon Jeremiás helyesen szól a népnek a megmaradására, vagy a népnek a romlására. És ez a lákiszi parancsnok is azt írta, hogy megerőtleníti az emberek kezét a babilóniaiaknak való ellenállásban, nem jó. És szeretném olvasni ezt a tragikus ötödik verset, hogy ez a Sedékiás királynak a gyengesége, aki mikor baj volt, mindig Jeremiáshoz küldött, és mondta, hogy könyörögj a népért, meg van-e kijelentésed az Úrtól, tehát tudta, hogy az Isten szócsöve. Most mégis, mikor a fejedelmek fellépnek ezzel a követeléssel, akkor így olvasom az ötödik versben, és mondta Sedékiás király, ám a ti kezetekben van, a király semmit sem tehet ellenetekre. Ugye milyen tragikus, egyszerűen kiszolgáltatta a prófétát nekik, és olvassuk aztán, ez a részlet talán többeknek ismerős. Azért elvitték Jeremiást, hogy bevessék Melkiásnak, a Hammélek fiának vermébe, amely a tömlöc pitvarában van, és lebocsátották Jeremiást köteleken, a veremben pedig nem víz volt, hanem sár, és beleesett Jeremiás a sárba. Azért el tudjuk képzelni ezt a sorsot. Ugye kínosabb halált szántak neki, mint hogy megölik. A király engedélyt adott, kezetekben van. A király nem tehet ellenetekre, de ők úgy gondolták, hogy ez sokkal súlyosabb büntetés a megöletésnél, ha belevetik ebbe a verembe, amiből kijönni nem tud, és ott a sárban hal majd éhen. De azért a Jóisten, ha nem is vonja ki az ő követeit a szenvedések alól és a lelki küzdelem alól, de most is támasztott egy segítséget. Azt olvassuk, hogy egy szerecsen, egy fekete férfi, aki ott szolgált az udvarban a király körül, ugye Ebed-Melek, magyarra fordítva azt jelenti, hogy a király szolgálja, tehát ez nem személy név valójában. Ez odament a 9. vers szerint a királyhoz, és ezt mondta, Uram király, gonoszul cselekedtek azok az emberek, mindazzal, amit Jeremiás prófétával tettek, akit őt a verembe vetették, mert meghalott éhen, mert nem lesz ezután semmi kenyére városban. Ugye itt is látjuk, hogy szigorodnak a körülmények, és ez a gyáva király most azért még mindig lehet a lelkiismeretéhez szólni, és akkor most azt mondja ennek az Ebed-Meleknek, hát vigy magad mellé embereket, és hozd ki Jeremiást a veremből, és őriztessék továbbra is a tömlöc pitvarában. És olyan megható még ez a kis mozzanat is, ez a kis részlet is, hogy ez az Ebed-Melek egy milyen együttérző valaki volt, és azt olvassuk, hogy összeszedett a kincstartóházba régi posztódarabokat, és először azokat engedte le Jeremiásnak, mondta, tedd a hónod alá. Még erre is gondja volt, hogy nehogy, ahogy köteleken húzzák föl a mélységből, akkor nehogy kisebesítse a hónalját, és fölhúzták őt, és ott őrizték megint a tömlöc pitvarában. És hogy az Isten nem csak
az olyat tartja számon, például azt az őrt, akinek a nevét is megörökíti, aki elfogta ott Jeremiás prófétát, hanem azt is, mikor valaki pozitívan cselekszik. Azt olvassuk a 39. fejezet 15. versétől. Az Úr pedig szólt Jeremiásnak, mikor ő még a tömlöc pitvarában fogva volt, mondván: menj el, és szólj Ebedmelekkel, a Szerecsennel, mondván: ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ímé én beteljesítem-e város kárára, és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt lesznek azok, és azon a napon megszabadítalak téged, azt mondja az Úr, és nem adatsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz, hanem bizonyára megszabadítalak téged, és nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz néked, mert reménységem volt benned, mondja az Úr. Íme feltehetően eunuch lehetett egy ilyen fekete szolga ott, ugye az Ebedmelek, és ez az ember, ez viselkedett hűségesen, és az Isten neki küldte az üzenetet, hogy megszabadítasz, és nem eszel azok kezébe, akiktől félsz, és nem fog a fegyver utolérni. Tehát őt Isten védelem alá helyezte. És szeretném utána a legdrámaibb részletet felidézni még a 38. fejezetből, amikor már ugye nincs kenyér a városban, tombol az éhínség, rettenetes állapotok vannak, akkor Sedékiás király, így olvassuk a 14. versben, elküldött, és magához hozatta Jeremiás prófétát a harmadik ajtóig, amely az úrházában van, és mondta a király Jeremiásnak: téged valamiről kérdezlek, semmi tagadást ne tégy benne. Megint egy ilyen szomorú pillanatkép erről a szerencsétlen Sedékiásról, minthogyha valaha is Jeremiás ingadozott volna abban, hogy az Úr szavát közvetítse. Szigorúan rászól a királyi tekintéllyel, hogy valamiről kérdezlek, semmi tagadást abban ne tégy. Mondta Jeremiás Sedékiásnak: ha megjelentem néked, avagy nem bizonyosan megölsz engem, és ha tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Akkor Sedékiás megesküdött Jeremiásnak titkon, és mondta: él az Úr, aki teremtette nekünk a lelket, hogy nem öllek meg, és nem adnak azoknak az embereknek a kezébe, akik keresik a te lelkedet. Ugye ezek voltak a fejedelmek, a király melletti főemberek. És mondta Jeremiás Sedékiásnak: ezt mondja az Úr, a seregek istene, az Izrael istene: ha kimégy a babiloni király fejedelmeihez, élete lelked és a város nem égettetik meg tűzzel, hanem élsz te és a te házad népe. Ha pedig nem mégy ki a babiloni király fejedelmeihez, akkor a város a káldeusok kezébe adatik, felégetik az tűzzel, és te sem szaladsz el kezükből. Ugye hát itt már mióta tart az ostrom, már csak napok választottak el a tragikus befejezéstől, és Jeremiás azt mondja, ha megaláznád magadat, ha elismernéd, hogy megszegted az Úrra nevére tett esküdet a babiloni királynak, ha megadnád magadat, és hallgatnál a tanácsra, akkor élsz te, és megmarad a te néped. De ha nem hallgatsz, ez is ez a végzet fog utolérni. És figyeljük meg a király válaszát, a 19. vers. Mondta Sedékiás király Jeremiásnak: félek én a júdabeliektől, akik átszöktek a káldeusokhoz, hát ha azok kezébe adnak engem, és csúfoskodnak rajtam. Megkérdezem, a mérleg két serpenyője van. Az egyik, hogy elpusztul a város, elpusztul a népe, elpusztul ő is házanépével együtt. És a másik serpenyőben pedig ez, hogy hát talán ezt teszik velem, és talán csúfoskodnak rajtam. Hát mi ez a kettő egymáshoz képest? És ez a szerencsétlen király, neki ez volt a probléma. És ha az Úr azt mondta, ha az Úr mondta azt, hogy nem fog veszedelem érni, megmaradsz, életerelked. Tudta, hogy Jeremiás az Úr proféta, de mégse hitt a profétai szónak. És nézzük meg, ez a csúcspontja a drámának, a 20. vers. És mondta Jeremiás: nem adnak. Ezt mondja az Isten, hogy nem adnak azok kezébe. Kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet én mondok néked, és jó lesz dolgod, és él a te lelked. Testvérem, milyen drámai pillanat ez, mikor egy hosszú ideje engedetlenkedő valakinek Isten még mindig kegyelmet ad, és azt mondja, hogy kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet mondok néked, és jó lesz dolgod, és él a te lelked. És utána még azt sem ulasztott el Jeremiás proféta, hogy Isten üzeneteként elmondja, hogy ha nem hallgatsz, mi lesz a következmény. Így olvasom tovább.
ha pedig te kimenni nem akarsz. Ez a szó, amelyet megjelentett nékem az Úr, tehát nem a saját kút fejéből mondja. Ímé minden asszony, aki megmaradt a Júda királyának házában, kivitetik a babiloni király fejedelmeihez. És ezt mondják azok, akik megcsaltak téged, és erőt vettek rajtad, a te jó akaró embereid, a te lábad most beragadtak a sárba, ők pedig visszafordultak. Azért minden feleségedet és gyermekedet kiviszik a káldeusoknak, és te sem menekedsz meg a kezükből, hanem megfogadsz a babiloni király kezével, és a várost felégeti tűzzel. Milyen drámai pillanat volt. És Sedékiás király tudta, hogy az Úr prófétája, tudta, hogy igazat mond, de nem hallgatott az Isten szavára. És olyan fájdalmas olvasnia a végét. Így olvassuk, hogy mikor már betörtek a városba a babilóniaiak, a negyedik verstől, és mikor látta őket Sedékiás, a Júda királya, és mind a vitézlő férfiak elfutamodtak, és kimentek éjjel a városból, a király kertjén át az ajtón, a két kőfal között, és kimentek a pusztába vívő úton. És űzték őket a káldeai seregek, és elfogták Sedékiást Jerikő pusztájában, és elhozták őt, és elvitték Nabukodonoszorhoz, a babiloni királyhoz, Riblába, a Hamát földjére, és ítéletet mondott rájuk. És az ember szíve elszorul, ahogy olvassa tovább. És megölte a babiloni király Sedékiás fiait szeme láttára Riblában, Júdának minden nemeseit is megölte a babiloni király, Sedékiás szemeit pedig kitolatta, és vasba verette őt, hogy elvigye őt Babilonba. A király házát pedig és a népházait felgyújtották a káldeusok tűzzel, a Jeruzsálem kőfalait lerontották, ne legyen többé város. A csodálatos salamoni templomot teljesen összezúzták, tönkretették, ami érték volt, elvitték, a többit elpusztították, és nem döbbenetes, hogy mindez elkerülhető lett volna. Ha nem a hamis prófétákra hallgat, akik azt mondták, hogy bízzatok az Úrban, csak bízzatok az Úrban, nem jön rátok veszedelem. És a Jeremiás szavára pedig tudta, hogy azért az Úr szavát közvetíti, arra nem. És szeretnék néhány sort olvasni, és ugyancsak Ellen White-tól, ez a Bizonyságtételek negyedik kötetében van, figyeljük meg ezeket. Így összegzi ennek a történetnek a tanulságát. Mivel elindult Sedékiás a helytelen ösvényen, nem volt hajlandó visszatérni, ahonnét elindult. Úgy döntött, hogy az álproféták és olyanok tanácsára hallgat, akiket pedig megvetett, és akik kinevették gyönge jelleméért, amilyet olyan könnyen engedett kívánalmaiknak. Feladta férfiúságának nemes szabadságát, hogy a közvélemény meghunyászkodó rabja legyen. És most jön a legdrámaibb mondat, bár nem volt megrögzött gonosz szándéka, elszántság sem volt benne, hogy merészen kiálljon a helyes mellett. Ezt még egyszer olvasom. Bár nem volt megrögzött gonosz szándéka, de elszántság sem volt benne, hogy merészen kiálljon a helyes mellett. Bár az volt a meggyőződése, hogy Jeremiás az igazat szólja, mégsem volt benne elég erkölcsi bátorság, hogy hallgasson tanácsára, hanem egyre tovább sodródott a helytelen irányban. Ha egy gyáva uralkodó bátran a nép elé állt volna, ha kijelentette volna, hogy hisz a próféta szavaiban, amelyek már félig be is teljesedtek, micsoda pusztulást előzhetett volna meg. Azt kellett volna mondania, engedelmeskedni akarok az Úrnak, így megóvom a várost a teljes romlástól. Nem merem semmibe venni Isten parancsait az emberektől való félelem vagy kedvezésük kedvéért. És azt mondja, akkor ez csodálatot váltott volna ki a népben, mellé álltak volna, és azt mondja, az uralkodó kellő támogatásban részesült volna, Izrael pedig megmenekült volna a tűzvész, a mészárlás és az éhínség leírhatatlan veszedelmeitől. Azt hiszem, egy ilyen történetnek a hátterén még hangsúlyosabbá válik számunkra az, amit olvastunk az elején, alapigeként Krónikák könyvéből. Bízzatok az Úrban, és megerősítetek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. És azt hiszem, nem kell sokat gondolkozni, hogy párhuzamot vonjak a történtek, az egykor történtek között, és hogy az emberi történelem végén is
ez egy óriási próbakör lesz, hogy valaki az Úr szavára hallgat-e vagy nem. Komolyan veszi, amiket az Isten kijelentett, amikbe fognak következni. Vagy pedig csak az Úrban való bizalmat tartja meg, de az Úr szavához való ragaszkodás nem. Ugye szeretném idézni azt a nagyon fontos igét, Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. versét, és egy pontosított fordításban idézem, mivel hogy te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Tehát most is egy nem nemzeti, hanem egy globális veszedelem küszöbén élünk, amit Isten ilyen egyszerű, de mégis hihetetlenül erőteljes szavakkal jellemez, hogy a megpróbáltatás ideje eljön, amely megpróbálja a föld lakosait. És nem csak a mi sorsunk van a kezünkben, de másoké is. Ahogyan egy embernek a döntése másokra is hat, hogy vajon hallgatunk-e a prófétai szóra, komolyan vesszük-e a prófétai szót, vagy pedig jobban befolyásolnak minket emberek véleménye, emberekhez való ragaszkodás, ezek a fontosabbak, vagy pedig az Isten beszédéhez való töretlen ragaszkodás. Ez mind megtermi a gyümölcsét. És van egy döbbenetes ige, Sámuel próféta könyve 15. fejezetében, most nem olvasom szó szerint, amikor Isten azt mondja, hogy jobb az engedelmesség a kosok kövérénél, ugye a vallásos cselekedeteknél, az áldozathozatalnál, az áldozatok bemutatásánál, mert azt mondja, olyan az engedetlenség, mint a varázslásnak bűne, és mint a bálvány imádás. Nem tudom, értjük-e ezeket a szavakat. Mi a varázslás lényege? Mi volt az egész ókori varázslás lényege? Hogy Istent az én kívánságaimhoz igazítom. Én az Istenben bízom, hát ugye felsőbbrendű természet feletti erőkben, istenségekben hittek a varázslők is, és úgy gondolták, hogy emberi praktikákkal meg lehet az istenséget nyerni, hogy a mi kívánságainkhoz vagy a mi gondolatainkhoz igazodjék. És a bálványimádás ugyancsak az, hogy én kialakítok egy istenképet, és akkor én abban bízom. De a Szentírás azt mondja, az engedetlenség, az Úr szava iránti engedetlenség, mikor azt nem vesszük komolyan, az olyan, mint a varázslás. Mint ha azt mondanám, ha én így szeretném, akkor majd az Isten is erre fordul. Vagy mint a bálványimádás, amikor én kialakítok egy istenképet, és azt tisztelem. De azt mondja, az Istenben való bizalom csak akkor nem csal meg, csak akkor erősítetik meg az ember, ha hallgat az ő prófétáira. Ma már nincs élő próféta, de itt van a prófétai szó, a Szentírás a foglalata. És azt hiszem, mindenki emlékszik a hegyi beszédnek a záró hasonlatára, és én is ezzel zárnám le a mai igehirdetést. Azt mondja, aki hallja tőlem-e beszédeket, és megcselekszi azt, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házat, és jött az eső, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de szilárdan állt, mert kősziklára építetett. És a másik oldala, ha valaki hallja tőlem-e beszédeket, de nem cselekszi meg, hasonlítom azt a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és eljött az eső, és fújtak a szelek, és jött az ár, és beleütköztek abba a házba, és hogy mondja Jézus, nagy lett annak romlása. Testvérem, a legveszélyesebb állapot hallani az Isten beszédét, ismerni az Isten beszédét, de nem cselekedni. Akkor ez olyan, mintha az ember homokra építeni az Istenbe vetett bizalmát. Ma azt hiszem, értjük, hogy mennyire kézenfekvőek ezek, hogy jön az eső, jön az árvíz, fújnak a szelek, nem csak fizikai értelme, minden vonatkozásban. Jön a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. És nekünk

0: ott igéjében. Attól nem térünk se jobbra, se balra, és megcselekedjük azt. Kívánom, hogy ez a történelmi lecke mélyen belevésődjék az emlékezetünkbe, és a Józsafát királytól idézett szó is, bízzatok az Úrban, és megerősítetek. Bízzatok az ő prófétáiban, és jó szerencsések lesztek. Amen.
1: Ige hirdetésünk végén keressük meg a 69-es számú éneket, és a 69-es számú ének mind a két versét énekeljük el. Tehát 69-es ének mind a két versét.

0: akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozzunk. A többiek kérjük, maradjanak állva.
1: Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük az írásból felénk hangzó üzenetet. Valóban nem lehet kétségünk afelől, és egyre megrázóbb és újabb idők jelei erősítik meg ezt bennünk, hogy a küszöbön áll a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. Uram, add, hogy szívünkre vegyük, hogy az egyetlen biztonság a Te ígéd. Hogy a Te ígéddel nem lehet lazítani. A Te ígéddel szemben nem lehetünk engedetlenek, mert a Te a kegyelmes Isten sem tudod elhárítani ennek a következményeit. Urunk, köszönjük, hogy ebből a történetből is látjuk, hogy Te milyen messze menően irgalmas vagy. Hogy ez a gyenge, gyáva, ingadozó király, mivel nem volt teljesen elvetemül, de elszánt sem a jónak, a helyesnek a követésére, még az utolsó percben is kapott kérlelő, könyörgő felhívást, hogy higgyen a prófétai szónak is megmenekül. Urunk, kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy kellőképpen nem is ismerjük a Te ígédet. Nem is fordítunk akkora figyelmet rá, mint szükséges lenne. Sokszor mi is olyanok vagyunk, mint ahogy Jézusunk, Te mondtad, nincs Isten ígéje maradandóan bennetek. Segíts, Urunk, hogy maradandóan legyen bennünk a Te beszéded, és attól ne hajoljunk se jobbra, se balra, mert ez a biztonság egyetlen ösvénye az előttünk lévő veszélyes időket illetően. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és add, hogy úgy bízzunk benned, hogy hiszünk neked is, hiszünk a Te szavadnak, és attól semmiképpen nem térünk el. Kérünk, áld meg az egész gyülekezetet, minden jelenlévőt, és add, hogy meg tudjuk becsülni, hogy égi szót hallhatunk, hogy kezünkben van a Te igei útmutatásod, a bibliai proféciák által a jövőre vonatkozó útmutatásod is, és ha mi engedelmes szívvel hallgatjuk, és meg is cselekedjük, akkor meg fogsz tartani a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Bárcsak, Urunk, mindannyian ezek között lehetnénk, bárcsak mindannyian meggondolnánk útjainkat, és ragaszkodnánk teljes szívvel a Te szavadhoz, minden szavadhoz engedelmességgel. Jézus nevéért kérünk, hallgass

0: Hallgass meg imánkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.
1: Amen.
2: Imádság után keressük meg a 305-ös számú éneket, és az első három versét énekeljük el, tehát 305-ös számú ének mind a három versét.

0: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, azokat is, akik újonnan vannak itt, azokat is, akik a múlt alkalommal itt voltak. Hát majd azok kedvére, akik most vannak itt először, majd némi kicsi visszatekintést azért adnék az előző előadásról. Ugye ott a rákbetegséggel kapcsolatosan néhány alapvető információt mondtam el, és azzal zártam végül is az egészet, hogy a kezelés tekintetében, hogy hogyan kezeljük nem orvosi, nem az emberi orvoslás eszközeivel a különböző betegségeket, arra majd most fogok kitérni, mert ugye két olyan betegségcsoport van, ami manapság az embereket tizedeli, egyrészt a szív- és érrendszeri betegségek, másrészt a rákbetegségek. Ezek teszik ki a halálozásunknak a 75%-át. Éppen ezért választottam ezt a két betegségcsoportot, hogy ezekről beszéljek. Most a második részben a keringési rendszer betegségeiről és azok megelőzéséről lesz szó. Hát itt előrejállóban azzal kezdeném, hogy ez nem egy új terület már. Ez az úriember, akit úgy hívnak, hogy Dean Ornish, Amerikában a Kalifornia Egyetemnek a belgyógyász professzora, és ő évtizedek óta foglalkozik életmódterápiával, belgyógyász orvos professzorként Amerikában, és nagyon jó eredményeket értek el. Többek között az amerikai elnök és családja is hozzájár tanácsokért, csak hogy jelezzem, hogy nem kis kaliberű emberről van szó. És arról a vizsgálatról mondanék néhány szót, amivel ő megalapozta a tudományos tevékenységét ezen a területen. Ez a vizsgálat az életmód és szívvizsgálat volt, amit tetszenek látni ebben az időszakban, tehát hát már majdnem 40 éve végzett el. Jól számolom? Nem jól számolom. 30. Az mondjuk majdnem 30. Jó, 25 év. Na, megegyezünk. Nem tudok jól számolni, de tetszenek látni, hogy mikor volt. Na, a lényeg az volt a vizsgálatnak, hogy ebben a vizsgálatban olyan embereket válogatott be, akikről tudott volt, hogy ezek komoly koszorúér betegek. Ezeket a betegeket szívkatéteres vizsgálatnak tettek ki a vizsgálat kezdetén, a vizsgálat közben 1 év és 5 év után. A vizsgálatban hát nem túl sok beteg volt, de 45 beteggel indult a vizsgálat, és végül is 35 beteg fejezte be ezt az egészet. És tehát vizsgálat kezdetén, 1 év múlva és 5 év múlva szívkatéteres vizsgálattal ellenőrizték le, hogy a javasolt kezelés mellett a koszorúerek állapota hogyan változott. Miben állt a kezelés? Hát két részre osztották a csapatot. A csapat egyik része az egy pusztán csak életmód terápiában részesült. Tehát semmi orvosi terápia, csak életmód. A másik csapat pedig hagyományos orvosi gyógyszeres kezelésben részesült. Tetszenek látni, hogy miben nyilvánult meg ugye az általa felállított életmódterápia, hogy egy nagyon alacsony zsírtartalmú vegetáriánus étrend volt. A szénhidrátok közül az összetett szénhidrátokat részesítették előnyben. Aerob mozgás, tehát nem súlyemelés volt, hanem valami kis séta, kocogás, egyebek. Mindenképpen a lélekre is gondoltak, stresszoldó kezelés, pszichoszociális támogatás és egy mértékletesség az életben. A dohányzás és mindenfajta élvezeti szernek az elhagyása volt az alapja az egésznek. És hát 1 év után is mérték, mondom, az eredményeket, és 5 év után is, és a következő eredményeket kapták a szívkatéteres vizsgálat során. A kísérleti csoport, tehát aki csak életmód kezelésben részesült, 1 év után közel 2%-os javulás volt, 5 év után pedig 3%-os javulás. Ez nem annyira sok, de ha összehasonlítjuk a másik csoporttal, akkor ez már jelentős különbség. Ugye a kontrollcsoportban, akit orvosi gyógyszerek és terápiában részesültek, ott 1 év után egy 2,3%-os romlás volt, 5 év után pedig közel 12%-os romlás. Hát azt hiszem, hogy ez elég meggyőző volt, és ezért hoztam ezt az eredményt, és ezért kezdem ezzel az előadást, hogy amit most tetszenek majd hallani, az is erre alapul, persze nem erre alapul, csak az Orn is ezt szintén felfedezte, hogy ezzel is lehet gyógyítani. Tehát az egész javaslat, ami most el fog hangzani, az, annak ez az alapja, hogy életmód kezeléssel, szemben az orvosi kezelésekkel ilyen javulásokat lehet elérni. És ezért kezdem így, hogy a figyelem nagyobb legyen, ne azt halljuk a végén, hogy hát jó, hát hallottunk valamit, de hát ki tudja, hogy ez mennyire állja meg a helyét, hát ennyire. Ezért hoztam ezt el, hogy nem akárki végezte a vizsgálatot, és nem akármilyen eredménnyel. No, hát ezek után akkor vágjunk bele. Hát erről az ábráról már múltkor volt szó, hogy ugye annó azért az ember ilyen sokáig élt. Ugye a Bibliában azért látjuk, hogy ilyen 900 éves életkorok voltak, hát manapság ezt sokan megmosolyogják, azt gondolják, hát nem biztos, hogy ez valóság, lehet, hogy ez mesebeszéd, de hát ugye ha a Bibliának hiszünk, ha ezt elhisszük, hogy Dávid király már csak 70 évig élt, akkor miért ne hinnénk el, hogy Ádám apánk mondjuk akár 930 évig élhetett, és hogy ennek is megvolt az oka, mert múltkor kitértem, hogy ugye a bűneset következtében, hogy ugye Ádám és Éva az Isten tilalma ellenére ugye azt az almát elfogyasztotta, hát egy csomó olyan dolog alakult az életünkben, aminek a kapcsán ugye a szervezetünk állapota is leromlott, és hát ugye Dávid király idejére értük el azt az életkort, ami körülbelül a mai emberre is jellemző. Ugye erről is szó volt, hogy manapság egy fiúgyermek élet ideje 70 évig számítható, ma született kislány pedig 78 évig élhet, hát ennél azért vannak jobb eredmények, ez magyar adat, annél mondjuk a skandináv országokban vagy Japánban 5-8 évvel hosszabb időtartammal lehet számolni. Ugye ez az, amit említettem, hogy a két legfontosabb betegségcsoport, ami a halálozásunkat jelenti, a keringési rendszer betegsége és a tumoros betegségek, és éppen azért beszélünk most ezekről. Keringési rendszer betegség tekintetében itt 7 évet fognánk át ezen a táblázaton. Tudjuk azt, hogy sok-sok erőlködés van azzal kapcsolatosan, hogy az egészségügyi ellátás színvonalát javítsuk, hogy felvilágosító tevékenységeket folytassunk, és a kormányzat rendszer részéről is vannak azért próbálkozások, hogy egészségesebb életet próbáljunk élni, de hát ugye ennek az egésznek a statisztikai következményét, ha megnézzük, hát igazából azt látjuk, hogy nem nagy fejlődés van ez alatt a 7 év alatt. Ugye itt a keringési rendszer betegségeit, ha megnézzük, hát olyan nagy változások nem történtek mindamellett, hogy ugye komoly próbálkozások vannak azzal, hogy legyen jó diagnosztika, legyenek jók a kórházak, legyenek jó gyógyszereink, tehát valahol mégiscsak hibázik a dolog. Megint visszatérnénk arra, hogy melyek azok a tényezők, amik befolyásolják ugye az életkilátásainkat, és hát ugye elsősorban itt az életmódról és a rizikófaktorokról kell, hogy beszéljünk. Nyilván vannak ezek az egyéb tényezők, mint az egészségügyi ellátás, környezeti tényezők, szociális körülmények, amik szintén befolyásolják az életkilátásainkat, de leginkább a felső csoport az, tehát a rizikó tényezőink, a kockázati körülményeink, amelyek leginkább változtathatók, és ezáltal leginkább mi magunk tudjuk befolyásolni az életkilátásainkat. Ugye a keringési rendszer tekintetében az alábbi rizikókkal lehet számolnunk, vannak úgynevezett nem befolyásolható és befolyásolható tényezők. Nyilván az nem befolyásolható, hogy az ember fiúnak vagy lánynak születik, az sem, hogy a szülőktől mit öröklünk. Mindenképpen megemlítendő, hogy a férfiak esetében a keringési rendszer betegségeinél 45 év feletti kor jelent már kockázatot. Hölgyek esetében egy 10 évvel későbbre tolódik ez az idő. Ez azért van, mert ugye a hölgyeket a hormonjaik védik, és miután ugye túl vannak a klimaxon, onnan kezdve viszonylag rövid időn belül utolérik kockázatban a férfiakat. És ez az a tényező, tehát ez a tényező csoport, amivel igazából nem tudunk mit kezdeni. Hogy genetika az befolyásolható, vagy nem, arról majd később fogok néhány dolgot szólni. Nyilván az, hogy valakinek milyen génjei vannak, azok nem, de majd vannak lehetőségek, amik viszont a kezünkben vannak. És nézzük, melyek azok, amiket tudunk befolyásolni. Ugye tudjuk azt, hogy a keringési rendszer betegségével a koleszterin, a vérnyomás, a dohányzás, cukorbaj, mozgásszegény életmód, és ugye ezzel összefüggésben az elhízás, azok olyan tényezők, amik ennek a betegségcsoportnak az előre haladását nagy mértékben segítik. Ugye a keringési rendszer betegségeinek általában az az oka, sőt nem általában biztos, hogy az az oka, hogy az ereink elmeszesednek. Ugye az érelmeszesedésnek a folyamatát úgy kell elképzelni, ahogy ez az ábra leírja, hát itt egy érfalnak, ugye itt lenne az érfal, ennek csak egy részletét vágtuk itt ki, itt kering a vérben itt bizonyos alakos elemek vannak, a vérnek bizonyos részei, és itt láthatók azok a kis zsírszemcsék, az úgynevezett LDL koleszterin szemcsék, amik aztán az érnek a falán, hogyha ott egy kis sérülés keletkezik, ennek több oka lehet, erre most nem térnék ki, tehát az érfalon átjutva bekerülnek ide az érbelhártya alá, és itt mint testidegen dolgokat, a szervezetnek az őrző kis sejtjei, ezeket az idegen dolgokat szépen bekebelezik, jól laknak velük, és ilyen kis pufi habos sejtek keletkeznek belőle, ahogy itt tetszenek majd látni, és ezzel az érfal belső felszín alatt ilyen kis kidudorodás fog már kialakulni, ami aztán, ha bizonyos nagyságot, mértéket elér, aztán szépen berepeszti az érfalat, és ha az érfal bereped, akkor itt tulajdonképpen egy véralvadási folyamat indul be, vérrögök alakulnak, és ezzel elzáródik az érnek a lumene tulajdonképpen, és az vérrel látás az megszűnik. Na most mi is ez a koleszterin, ami okozza ezt az egészet? Hát ez a szervezetünkben részben termelődő anyag, részben pedig szervezetünkbe bejutó, a táplálék által bejutó dolog, ami a mellékvese hormonhoz hasonló szerkezetű anyag, a vérben bizonyos fehérjékhez kötődve kering. Két típusa van, amiről itt szeretnék szólni, van még más is, de ez a kettő, ami leginkább említésre méltó az érelmeszesedés szempontjából. Az érelmeszesedést fokozó úgynevezett LDL koleszterin, és az érelmeszesedés gátló koleszterin, az úgynevezett HDL koleszterin. Na most miért van az, hogy a koleszterin szintünk magas? Hát egyrészt van egy genetikai háttér, ugyanúgy, mint hogy vannak pirosposgás és sápatarcú emberek, mondjuk nem az indiánokra és a fehérekre gondolt, hanem egyébként. Tehát van, akinek bővérű a szervezete, van, aki sápatag, inkább ugyanúgy a koleszterin szintünk is ez a helyzet, van, akiben több termelődik, van, akiben kevesebb termelődik. Másik tényezője az, hogy mennyi koleszterint fogyasztunk el a táplálékunkkal. Sok olyan eset van, amikor fordulnak hozzám betegek ilyen kérdésre, tessék megmondani, hogy mitől van az, hogy én például nem eszek semmifajta állati terméket, és ennek ellenére magas a koleszterin szintem. Hát ez az oka, hogy genetikailag ők úgy vannak beprogramozva, hogy több koleszterin termelődik a szervezetünkben, és ezáltal nekik magasabb lehet a koleszterin szintjük. Tehát ezek az úgynevezett genetikai hátterek, és a másodlagos dolgok egyrészt az, hogy a helytelen életmód, amikor helytelenül táplálkozunk, aztán cukorbetegséghez társulhat, bizonyos hormonális problémákhoz, bizonyos gyógyszerszedéshez, ezek lehetnek a másodlagos emelkedésnek az okai. Majd tetszenek látni mindig ilyen piros kiemeléseket, ezek azok a kapcsolódási pontok, amelyeket majd a legvégén ki fogunk emelni összefoglalóan, amik tulajdonképpen az összes életmód betegségnek a kulcsát fogják majd adni. Na most koleszterin szintből mi az, ami ajánlott? Hát mindenkinek más és más. Ez is egyénre szabott, attól függ, hogy ki milyen beteg. Minél betegebb valaki, itt elsősorban arra gondolok, hogy szív- és érrendszeri betegség szempontjából, annál komolyabban kell venni a koleszterin szintjét. Nyilván aki nagyon beteg, annak nagyon oda kell figyelni a koleszterin szintjére. Akinek kevesebb problémája van, az egy kicsit rugalmasabban hagyhatja a koleszterin szintjét. Láthatjuk, hogy aki nagyon-nagyon beteg, Itt nem szeretném mindegyik lépcsőfokot kiemelni, de a két legszélsőt mindenképpen. Tehát mondjuk, aki nagyon-nagyon beteg, ez alatt azt értem, hogy volt már vagy infarktusa, volt már agyvérzés esetleg is, még ezt társul egy cukorbetegség is, ezek a leginkább kockázati tényezővel bíró emberek, ezeknél olyan szigorúan kell venni, hogy a koleszterin szintjük 3,5-nél nem lehet több. És az LDL koleszterin pedig 1,8. Akinek viszont nincsen egyáltalán semmifajta rizikója, vagy maximum egy rizikója van, annak akár 6,5 is lehet a koleszterinje. Tehát ennyi a szórás, tehát nem kell mindig azoknak a laborleleteknek hinni, amiket kézbe tetszenek néha venni, és adnak a laborok mindig egy-egy referencia értéket, hogy mit tudom én, 5,2, így tartják jónak a koleszterint, és akkor sokan azt mondják, hogy hurrá, nekem nagyon jó a koleszterin szinten, és akkor mikor eljön a rendelés, akkor szembesítem sajnos, hogy hát igen, ez egyébként egészséges embernek jó az az érték, de hát úgy, hogy önnek van cukorbetegsége, úgy, hogy volt már egy agyvérzése, így bizony a 3,5 érték lenne a kívánatos. Tehát ezt mindenkinek saját magának kell, illetve az orvosnak kell a beteggel tudatnia, hogy körülbelül melyik az az érték, ami a számára megfelelő. Tehát még egyszer, akinek semmifajta rizikója nincs, lehet akár 6,5 is, és minél súlyosabb betegsége van valakinek, annál inkább alacsonyabb értékre kell törekednünk. A következő rizikó, amiről kell beszélnünk, az a magas vérnyomás. Ugye a magas vérnyomás okát 95%-ban ma sem tudjuk. Ennyit ér az orvostudomány. Sok mindent tudunk, de ezt még mindig nem tudjuk, hogy miért van. De azt tudjuk, hogy milyen okok azok, amik a magas vérnyomás kialakulását elősegítik. Hát ezek bizonyos stresszhatások, dohányzás, alkoholfogyasztás, fokozott súbevitel, itt is az egészségtelen táplálkozás, és emellett jelentős szerepet játszik a mozgásszegény életmód is. Tehát ezek mind olyan kockázati tényezők, ismét pirossal kiemelve, amire kell majd figyelnünk a későbbiekben is. Van itt is másodlagos betegség, amiről tudjuk, hogy valamilyen problémához, vagy esetleg bizonyos gyógyszerekhez, betegségekhez társulhat, ezeket tetszeneket látni felsorolva, vesebetegség következménye lehet, bizonyos szívérrendszeri fejlődési rendellenességeknek a következménye lehet egy ilyen, bizonyos hormonális problémák okozhatnak ilyet, aztán van egy kövér embereknél ilyen úgynevezett alvási apnoé betegség, illetve bizonyos gyógyszerekhez is társulhat, gyógyszerszedéshez, például a steroidok szedéséhez magas vérnyomás probléma. Ez a táblázat azt tünteti fel, hogy mi az optimális vérnyomásérték, ezeket sem kell megjegyezni, két dolgot emelnék itt ki, az abszolút jó vérnyomást, azt 120/80 higanymilliméter alatti értéknek tekintjük, tehát ez az optimális. És magas vérnyomásról tulajdonképpen 140/90-es értéktől beszélünk. Hát azok az értékek jónak fogadhatók el, ami a kettő között van. Minél inkább meghaladja valakinek a vérnyomása a 140/90-es értéket, annál inkább súlyosabb fokozatú a vérnyomása, a vérnyomás betegsége az illetőnek. Következő rizikó tényezőnk a cukorbetegség. Ugye a cukorbetegségről mit is tudunk, mi is a cukorbetegségnek a lényege? Az a lényege ennek a problémának, hogy az egyik tápanyagunk, a szénhidrát, a cukor, a szervezetünknek a nagy része alapvetően cukrot fogyaszt főtáplálékként. Most ahhoz, hogy ez a szénhidrát, ez a cukor a sejteinkbe bejusson, és azt fel tudják használni a sejtek, ahhoz egy inzulin nevű anyagra van szükség. Na most, ha ez az inzulin ez rendelkezésre áll, és be tudja vinni a sejtet, vagy a sejtbe a szénhidrátot, akkor a sejt jól érzi magát, kap energiát, és a szervezetünk jól érzi magát. Most abban az esetben azonban, hogyha vagy nincsen elég inzulin, vagy pedig az inzulin ugyan megvan, de hatástalan valami oknál fogva, akkor ez a szénhidrátnak a sejtbe való bejutása ez nem történik meg. Ezáltal a sejtjeink éheznek, tehát egy általános éhezési folyamata van a szervezetnek, mindamellett, hogy táplálkozunk, jókat eszünk, de a szénhidrát nem jut be a sejtjeinkbe, ezáltal szervezetünk fogyásnak indul. A fogyás következtében ugye egy általános leromlás van, de most még egy nagyon fontos dolog, hogy miután a vérből nem tud bekerülni a szénhidrát a sejtekbe, ezáltal magas lesz a vércukorszintünk, és a vér a vizelettel megy ki, vagy bocsánat, a szénhidrát a vizelettel fog eltávozni, és mivel a cukornak van egy olyan hatása, hogy ne köti a vizet, a folyadékot, ezért tulajdonképpen a vizelettel együtt nagy mennyiségű folyadékot is visz magával a cukor. Tehát a tünetegyüttes úgy fog kinézni, hogy jó étvágy mellett fogy valaki, rengeteget vizel, mert a szénhidráttal együtt ugye sok folyadék távozik a vizelettel, magas a vércukorszintje, és ehhez társul ugye egy fogyás, ha azt hiszem, aztán ezzel kezdtem, hogy egy fogyás is társul. No, tehát két típusa van, amit már úgy ki lehetett hámozni abból, amit mondtam. Az úgynevezett egyes típus, amikor nincsen meg ugye az inzulin, nem termelődik, hasnyálmirigynek a sejtjei nem tudják termelni, és a másik az, amikor van ugyan inzulin és sok is van, de az inzulin hatástalan a szervezetünkre, ez az úgynevezett kettes típusú cukorbaj. Ez az, amivel tudunk mit kezdeni, a kettes típusú cukorbaj, mert ez általában idősebb korban, felnőtt korban alakul ki, és legtöbbször kövérséggel, elhízással társuló probléma. Tehát, ha valaki le tud fogyni, meg tud szabadulni a súlyfeleslegétől, akkor ez az állapot ez megszűnhet. Kialakulásában cukorbajnak genetikai okon kívül, ugye táplálkozás, ismét a piros felsorolás, táplálkozás, mozgásszegény életmód és elhízás játszik nagy szerepet. Következő fontos kockázatunk az elhízás. Ugye az elhízás az utóbbi 10 évben népbetegségé nőtte ki magát, ugye a dohányzás mögött a haláloki tényezők között az egyik legfontosabb lett. Magyar adatot nem fogok tudni mondani, annyit csak, hogy Magyarország a 50% feletti túlsúlyos emberével világviszonylatban is jó helyen áll, mert 6. helyen vagyunk. Amerikai adatot tudok mondani, hogy a kövérségből fakadó egészségügyi költségvetés az mennyit jelent az Egyesült Államokban. A kövérség okozta betegségek kezelési költségei közel 80 milliárd dollár többletkiadást jelentenek az USA-ban. Hát ez meglehetősen komoly összeg, azt gondolom, hogyha a magyar költségvetést is figyelembe vesszük. Mikor is mondjuk azt, hogy valaki elhízott? Ugye, hát korábban voltak ilyen egyszerűbb számítási módok, hogy tessék megnézni, hogy milyen magas vagyok centiméterben, és akkor abból levesszük a százat, és lehet egy hozzávetőleges értéket adni. Hát ennél ma már pontosabb dolgokat tudunk mondani. Meg lehet számolni, ki lehet számolni az úgynevezett testtömegindexet, ezt mindenki meg tudja magának tenni, majd utána mutatok egy ábrát is, amiből aztán mindenki könnyen le is tudja olvasni. A testtömegindexünket úgy számoljuk ki, hogy a testsúlyunkat el kell osztanunk a testmagasságunk négyzetével, ugye ahol a testsúlyt kilogramban, a testmagasságot méterben nézzük. Most ezt számokra lefordítva, legyen egy ember mondjuk 75 kg, és legyen a magassága mondjuk 180 cm, akkor a testtömegindexet úgy számítjuk ki, hogy a 75-öt elosztjuk az 1,8-nak a négyzetével, és kapunk egy számot. Ha ez a szám 25 felett van, akkor az elhízásnak, a túlsúlynak, illetve a kövérségnek különböző fokait kapjuk meg. Ha ez alatt van, akkor egészségesek vagyunk, ha ez 23 alatt van, akkor viszont soványnak tekintjük az illetőt. Itt látjuk azt a grafikont, amit az előbb említettem, hát ide mindenki behelyettesítheti a saját értékeit. Itt van ugye a 80 kilós ember, bocsánat, a 75 kilós ember, ugye mondtam mindegy 170 centi magas ember, legyen egy 170 centi magas ember, 80 kiló, itt látjuk, hogy ez a 25 és 30-as tartományban esik, ez egy kicsit túlsúlyos ember már. De bárhova behelyettesítünk, láthatjuk, hogy ez a rózsaszínes tartományban itt már kimondottan a kövérek vannak, illetve a 25 alatti tartományban itt pedig a normális, ő egy kicsit másképp veszi a soványság fogalmát, azt mondja ez az ábra, 18,5 alatt mindenképpen soványnak tekinthető valaki. Esetleg, ha valakit ez érdekel, később majd az eladás végén még ezt vissza tudjuk hozni. Na most miért is fontos az, hogy elhízunk, és egyáltalán mi az ok annak, hogy elhízunk? Hát a szervezet az egyensúlyi állapotát úgy tudja megtartani, ezt a súlyunkra is vonatkozik, hogy amit ugye beviszünk energiába, ha ugyanazt az energia mennyiséget fel is tudjuk használni, akkor a súlyunk az állandó. Ha valahol eltérés van, akkor ez az egyensúly ez felborul. Tehát ha több a bevitt energia, mint a felhasznált, akkor ez tárolódik, zsírformájában a szervezetben, és viszont, hogyha az ember keveset mozog, akkor ez ugyanez a helyzet alakul ki. Tehát mindenképpen az oka az elhízásnak, hogy valamilyen oknál fogva több a bevitel, mint amit a szervezet felhasznál. Itt is az okokat, ha tisztázzuk, vagy próbáljuk feltárni, akkor itt is előjön megint a genetika, hormonális tényezők, idegi dolgok, anyagcsere, de ami az életmód szempontjából fontos, hogy a táplálkozásnak és a mozgásnak nagyon fontos szerepe van, tehát ha valaki túltáplálkozik, vagy keveset mozog, ahogy mondtam, ez az egyensúly, az előbbiek értelmében ez felborul, és a túlsúly irányában viszi el a dolgokat. Na most milyen globális hatással van a szervezetre, hogyha valaki kövér? Hát a kövérség az megemeli a koleszterin szintet, ugye ezáltal ugye az érelmeszesedés kockázatát, de mindezt úgy teszi, hogy mindemellett, hogy a koleszterint emeli, de a védő koleszterin szintjét pedig éppen hogy nem, hanem azt csökkenteni fogja, tehát egy duplán rosszul járunk, mert emelkedik az összkoleszterin szint és a védő koleszterin csökken, tehát ez egy többszörösen veszélyeztető tényező. A kövérség, mint mondtam az előbbiekben a cukorbetegségnél, elősegíti a kettes típusú cukorbaj kialakulását, ezáltal ugye az egész folyamatot felgyorsítja, az érelmeszesedés folyamatát, vérnyomás emelkedést is csinál az elhízás, illetve fiatalok esetében nagyon-nagyon kóros, mert 50 év alatti esetben a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 2,5-szeresére képes megemelni. Na most, van másik fajta számítási módja is annak, hogy valaki jó testsúllyal bír vagy nem, függ ez attól, hogy hölgy vagy férfi az illető. Ha megmérjük a derék körfogatunkat, egyszerűen itt a derekunknál szépen meg kell mérni egy centiméterrel, és ha valakit érdekel, mondom, hogy a normál értékek férfiaknál 94 centi alatt kell lenni, hölgyeknél 80 centi alatt. A fokozott kockázat az, hogyha férfiak esetében 102 és 94 centi között van, hölgyek esetében 80-88 centi. És mindenképpen nagy a kockázat, illetve elhízásról beszélünk, hogyha a férfiaknál a derék körfogatunk az a 102 centit meghaladja, a hölgyeknél pedig a 88 centimétert. Ez egy másik olyan tényező, ami manapság egyre gyakrabban mérésre kerül. És mondok még egy dolgot, van egy olyan szemlélet is, amit 2008-ban írtak le egy amerikai klinikán, a Mayo klinikán egy neve alapján egy spanyol vérű illető, egy López Jiménez nevű úr, aki azt tapasztalta, hogy a normál súlyú amerikaiak felénél magasabb a testzsír százalék értéke, férfiaknál ugye 20% felett, nőknél pedig 30%, mint a kívánatos. És ezek az eltérések az anyagcsere romlása révén a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növeli. Tehát magyarul ez az illető azt állapította meg, hogy nem elég pusztán azt megnéznünk, hogy odállunk a tükör elé, hogy nincs pocak, jó a testsúlyom, hanem azt is kell tudnunk, hogy a szervezetünk zsírösszetétele milyen. Ha valakinek a szervezete zsíros, el van zsírosodva egy kicsit, nem kell ehhez nagy pocakot engednünk feltétlenül, de a testzsír százalékot azt meg lehet állapítani, ez is lehet egy kockázat. Ezt hívjuk ugye normál súlyú elhízásnak, ahol itt a cím is jelzi. Manapság már sok ilyen eszköz van, egyszerű mérleteket is lehet már venni, 10.000 forint körüli értékben, ami otthon is méri már a testzsírtartalmat. Nem a legpontosabbak éppen, de olyan tájékozódásra ezek azért jó eszközök lehetnek. Ha már itt vagyunk, hogy anyagcsere, akkor ez egy kicsit bonyolultabb ábra már, vagy legalábbis több tényezős ábra. Ez a metabolikus szindróma elnevezés, ez 2005-től elfogadott fogalom, ahol ezeket a előbbiekben elhangzottakat veszik figyelembe, a haskörfogatot, bizonyos vérzsír szintemelkedést, triglicerid szintemelkedést, cukorbaj meglétét, illetve koleszterin szint, illetve a HDL értékét veszik figyelemben, és ezeknek a összességét nézik, és ha legalább ezek közül néhány fennáll, akkor ezt is egy veszélyeztető állapotnak tartjuk fenn. Csak érdekességképpen vetítettem fel, nem feltétlen azért, hogy ezt most meg kell, hogy jegyezzék. Aztán a következő olyan dolog, amivel foglalkozni kell, mint rizikó, az a stressz. Összességében azt tudjuk mondani, hogy a stressz kutatással kapcsolatosan nem tudok olyan fix pontot mondani, amire úgy egyértelműen rá lehetne fogni, hogy na ez az a tényező, ami alapján azt lehetne mondani, hogy ez a tényező felelős azért, hogy ha valaki stresszes, akkor kialakul egy ilyen problémája. Itt tapasztalati alapokon tudjuk ezt mondani, hogy azoknak az embereknek, akik bizonyos személyiség típussal rendelkeznek, azoknak jóval nagyobb a szívinfarktus és a keringési rendszer kialakulásának a valószínűsége, mint a másik típusú. Ez a típus az úgynevezett A-típusú személyiség, ugye, ahol tetszenek látni, hogy az infarktus kialakulásának a kockázat ezeknél kétszeres. Ez az A-típus, ez mondhatnánk úgy, hogy ez egy agilis, agresszív ember mondjuk, szemben a B-típussal, aki egy békés, birka természetű ember. Nyilván ebből következhet is, hogy ugye az ilyen gyertyát két végén égető embernél azért sokkal gyakoribb az infarktus, illetve mindenfajta ilyen kockázat, mint azoktál, akiknek aztán teljesen mindegy, hogy mi történik körülöttük, ők azért szépen nyugodtan el vannak, és semmi nem zavarja őket az életükben, ők járnak jobban. Na most, itt megint csak egy ilyen összefoglaló táblázat, ahol, amiből azt lehet megállapítani, hogyha megnézzük a férfiak és nők esetében a rizikófaktorok egy részét, tehát hogy koleszterin szintjük milyen, milyen a vérnyomásuk, dohányoznak vagy nem dohányoznak, ezek alapján mindenkinek meg lehet állapítani, hogy milyen kockázati tényezővel bírnak, és lehet látni, hogy a táblázatból meg lehet mondani, hogy mi a valószínűsége annak, hogy halálos szív- és érrendszeri betegsége lesz valakinek 10 éven belül. Tehát mondok két példát, vegyünk egy férfi embert, aki itt látható 50 éves korú mondjuk, nem dohányzik, tehát ebbe a csoportba tartozik, a vérnyomása legyen mondjuk 140 körüli, és mindehhez van egy 5-ös koleszterin szintje, tehát itt látható, hogy a sárga tartományba esik, tehát neki 2% a valószínűsége. Szemben egy olyan hölgyel, akinek mondjuk 8-as koleszterin szintje van, 65 éves, dohányzik, és 180-as vérnyomása, neki 15%-on felül van a valószínűsége arra, hogy ő 10 éve belül meghal keringési rendszer betegségeiben. Tehát ez is egy olyan informatív ábra, akit ha érdekel, mondom ezt is a végén újra elő tudjuk venni, és mindenki megnézheti, hogy ha ezekkel az adataival tisztában van, akkor mennyi a szansz arra, hogy 10 év múlva itt találkozunk újra. Na most lehet arra áttérni, miután átvettük a kockázati tényezőket, hogy mit is lehet ezekkel csinálnunk. Hogyan? Ugye visszatérek most a Dean Ornishra, ha tetszenek emlékezni még, hogy mi volt az ő terápiája. Hát az volt, hogy táplálkozunk egészségesen, ugye azt mondta, hogy 10% alatti vegetáriánus étrendet adott nekik, a zsír, igen. Több mozgás, ugye ott mérsékelt aerob mozgás volt, ugye pihenés, hagyunk fel a dohányzással, őrizzük meg a lelki békét, tehát körülbelül ezt mondta az Ornish is. De én nem a Dean Ornishnak a javaslatára szeretnék itt elsőlegesen támaszkodni, hanem ha az ember, ugye bibliai témával kezdtem, ha a Bibliát átolvassuk, ott is lényegében ezekre az alapokra tudunk visszajutni, és ezekből tudunk kiindulni, tehát az alapok nem a Dean Ornishnál vannak, ő csak azért említettem, mert az emberek számára jobban megfogható, mint a biblikus háttér, tehát valahol a Jóisten felállított az ember számára egy használati utasítást, és ha ezt a használati utasítást az ember betartja, akkor számolhat azzal, hogy az élete az betegségtől mentes lesz. Na hát most menjünk ezen végig, hogy hogyan is lehet ezt csinálnunk. Ugye vissza fogok utalni itt is a rákra, ugye kezdjük a táplálkozással, ugye a rákról ugye annyiban volt szó, most ismét azok kedvére, akik múltkor nem voltak itt, hogy két dolgot említettem meg, ugye volt egyszer az úgynevezett Kína tanulmány, ami arról szólt, hogy az állati fehérjék túlzott fogyasztása
1: a rákos betegség előrehaladását elősegíti, szemben azzal, hogyha alacsony mennyiségben fogyasztották 5% alatti mennyiségben állati fehérjét, illetve hogyha növényi fehérjével kótolták ki vagy egészítették ki, akkor ezeknél a betegeknél a rákbetegség az nem haladt előre, hanem egyértelműen megállt vagy visszafordult. A másik dolog az, hogy tudjuk azt a rák sejtekről, hogy a rák sejtek az energiájuk nagy részét ők is cukorból fedezik, de fermentáció után, tehát erjedés útján, tehát magyarul a ráksejtek szeretik az oxigén hiányos környezetet, és erjedés után jutnak cukorhoz. Na most az erjedés az nem egy jó hatásfokú folyamat, éppen ezért ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjon működni, sokkal nagyobb mennyiségű cukorra van szükség egy ráksejtnek, tehát magyarul a ráksejt szeret fürödni a cukorban. Tehát rengeteg szénhidrátot igényel, és próbálja a szervezettől ezt elvonni, ezért általában a rákos betegségek, vagy a rákos betegek jobban kívánják a szénhidrátot is fogyasztani. Magyarul a kezünkben ez a másik lehetőség a rákos betegség esetén, hogy a szénhidráttól is meg kell szabadítani a rákot. Tehát magyarul nem szabad neki olyan típusú szénhidrátot adni, amitől tud hízni, hanem is az összetett szénhidrátokat kell. Na ez csak a rákról kitérően azok kedvére, akik a múltkor ugye nem voltak itt. Na nézzük azt, hogy a táplálkozásunkban hogyan tudunk lépni. Ugye a táplálkozásnak egyrészt van egy minőségi, másrészt egy mennyiségi oldala. Nézzük meg először, hogy mi legyen a mennyiség. Az, hogy mennyi energiára van valakinek szüksége, ahhoz tudnunk kell, hogy mennyi valakinek az alapanyag cseréje. Az alapanyag csere az az energia mennyiség, ami ahhoz szükséges, hogy az ember 24 órán keresztül nyugodtan feküdjön az ágyba. Meg sem moccanjon. Ez kell ahhoz, hogy az ember nyugodtan pihenhessen, mindenfajta fizikai igénybevétel nélkül. Ezt ki tudjuk számolni férfiaknál is, hölgyeknél is, nagyon egyszerű módon. Férfiaknál ugye 900 plusz 10-szer a testsúly, és akkor kapunk egy számot. Ha ezt most egy 70 kg-os emberre vetítjük le, akkor egy 70 kg-os férfi embernek az alapanyag cseréje 1600 kalória. Hölgyek esetében, ha ezt ugyan megnézzük, náluk egy kicsit más a számítás, náluk úgy számítjuk, hogy 700 plusz 7-szer a testsúly, bocsánat, tehát 700 plusz 7-szer a testsúly, ez egy 55 kg-os hölgy esetében, ha kiszámoljuk, akkor 1085 kalória. Ezt mindenki ki tudja magának számolni, és ez ahhoz szükséges, mondom, hogy nyugodtan az ágyba feküdjünk és semmit se csináljunk. Na most attól függően, hogy kinek milyen napi fizikai tevékenysége van, ezt egy szorzóval meg kell ott szorozzuk, és akkor megkapjuk azt, hogy mennyi kalóriára van valójában napjában szükség. Ha valaki ülő életmódot folytat, akkor ezeket az alapszámokat 1,2-vel kell megszorozni, ha egy közepesen aktív fizikai tevékenységet folytat, akkor 1,4-jel szorozzuk meg, és ha valaki egy kemény fizikai tevékenységet folytat, akkor pedig 1,8-al kell megszorozni, és akkor megkapjuk azt, hogy napjában egy embernek mennyi kalóriát kell elfogyasztani ahhoz, hogy egészségesen legyen. Tehát ez a mennyiségi oldal. Most nézzük meg a minőségi oldalt, hogy hogyan állítsuk össze az étrendünket. Ugye alapvető táplálékaink, ugye a zsír, a szénhidrát és a fehérje. Az arányok nagyon fontosak, és az sem mindegy, hogy miből fogyasztunk és mennyit. Ugye a magyar ember meglehetősen zsírosan és meglehetősen fehérjedúsan táplálkozik, és a szénhidrát bevitele is ennél kevesebb. Ugye arányaiban úgy néz ki, hogy a zsírfogyasztásunknak mindig az alsó értéket ajánlanám inkább, tehát afele közelítsünk, hogy a zsírból 15-30% ne legyen több a táplálékunkban. Szénhidrát az viszont sok kell, hogy legyen, de nem az úgynevezett egyszerű szénhidrátok. Ugye a fehér cukor, finomított cukor, fehér kenyér, fehér tészták, ezek az, amik nem ajánlatosak. Minél inkább sötétebb, barnább egy készítmény, most nem a cikóriára gondolok, amivel a kenyereket is megfestik, hanem teljes örlésű gabonából készült dolgok, vagy finomítatlan szénhidrátok. Azokkal lehet inkább ezt a szénhidrát mennyiséget elérnünk. Fehérjéből, ez az összfehérjére vonatkozik, tehát ne tessenek azt gondolni, hogy ez állati fehérje mind, ez az összfehérje. Az állati fehérje az 5%-ot ne haladja meg semmiképpen sem. 5%-nál elején többet, mert ugye az rákos betegségnél ez hangzott el, hogy 5%-nál több állati fehérje fogyasztás az mindenképpen káros. Ha fehérjét fogyasztunk, az annak a mennyisége 10-15%-nál ne legyen több, és ebből is ugye maximálisan 5% legyen az állati. Nagyon fontos a rostfogyasztás. A rost az azért fontos, mert egyrészt megköt egy csomó mindent, különösen a zsírokat a bélben, és mivel jó ballasztanyag, tehát nem emésztjük meg a rostok nagy részét, és vizet köt meg, ezáltal a bélnek a rendes működését, a normális napi székletritmust fent tudja tartani, és ezáltal rendkívül fontos például a gyomor bélrendszeri rákok kialakulásának a megelőzésében is. Nagyon fontos a sófogyasztás is. Magyar ember akár 10 g sót is képes egy nap elfogyasztani. Az ajánlott mennyiség mindenképpen 5 g alatt kéne, hogy legyen. Én magam részéről 3 g-nál többet nem ajánlok. Tehát érdekes dolog ez, mert sokan azt mondják, hogy a só kihozza az ételeknek az ízét. Én azt mondanám, hogy aki leszokik a sófogyasztásról, az kezdileg igazán érezni, hogy milyen íze van az ételnek. Meg lehet tapasztalni ezt is, csak nyilván át kell állni egy ilyen típusú étrendre ahhoz, hogy az embernek ezzel is tapasztalata lehessen. Ha most megnézzük azt, hogy nagy táplálkozási tudósok milyen ajánlásokkal jönnek elő, ez a Harvard Egyetemnek a Táplálkozási Tudományi Intézete által felállított táplálékpiramis. A táplálékpiramisnak ugye az alapját képezik azok az ételek, amiknek a fogyasztása leginkább ajánlatos, és a csúcsa felé, ahogy keskenedik a piramis, azokat az ételeket látjuk, amiből célszerű minél kevesebbet fogyasztanunk. Az alapját itt a Harvard Egyetem szerint ugye a zöldségeknek, gyümölcsöknek, növényi olajoknak és a teljes kiörlésű gabonáknak kell képeznie. A középső lépcsőben, ahogy megyünk feljebb, itt ugye a különböző babféleségeket, magokat, tofut látjuk, illetve hát egészségesebb húsféléket, ha lehet így mondani, a baromfé és a halféleségeket, és a csúcsa felé látjuk azokat, amiknek a fogyasztása egyre kevésbé kívánatos. Ide vannak sorolva a tejtermékek és a húsfélék, itt látszik a fehér kenyér, a só és mindenfajta ilyen üdítőital, élvezeti szer, amiknek az, még a piramisnak a csúcsa még le is van vágva, tehát ezeket úgy nagyon talomba kéne tartani. Tehát ez nem az én véleményem, hangsúlyozom, azért hoztam elő, hogy ezt egy világi intézet, nem is akármilyen, mert a Harvard Egyetemről tudjuk, hogy a világ egyik vezető felsőoktatási intézménye. Tehát ott is ez az ajánlás, hogy az alap az ez legyen, tehát zöldség, gyümölcs, teljes kiörlésű gabona. Én mondok egy másikat, a mi alternatívánkat, az én alternatívámat, és sok olyan emberét, aki ezzel egyetért. Ezt az ajánlást egy amerikai életmód központnak alapító doktorai, illetve ennek főtagja, az Agatha Trash doktor készítette. Hát sokban hasonlít az előzőhöz, de egy picit azért mégis más. Ez abszolút életmód tudományi alapon készült, biblikus szempontokat is figyelembe véve, a vitaminok, ásványanyagok, zöldségek, gyümölcsök címszó alatt található. Az alap, a következő ugye az energiaadó ételek, ide tartoznak a gabona, rizs, burgonya, tésztafélék, akkor fehérje tartalmú ételek, itt a hüvelyesek, elsősorban ugye a hús helyettesítésére, és a tetején vannak a zsiradékok, ugye itt a különböző növényi olajok, az oliva, avokádó, diófélék, olajos magvak. Ezeket lehet itt látni. Tehát ez egy kicsit módosítása, kicsit még szigorúbb, de talán még egészségesebb formája a Harvard-féle piramisnak. Hát erről korábban volt, szóval erre most nem térnék ki. Menjünk át a zsiradékokra, hogy milyen zsiradékokat érdemes fogyasztanunk. Ugye végigvesszük szépen a táplálékokat. Hát ugye azt tudjuk, hogy az érelmeszesedésnek mi is az alapja? Az, hogy van egy koleszterin nevű anyag, ami szépen beépül az érfalba. Ha ezt az anyagot sikerül kiiktatni, akkor ezzel elé tudjuk fennállni, hogy ez az egész folyamat elkezdődjön. Ennek az a egyszerű módja van, hogy egyszer nem eszünk koleszterin tartalmú ételt. Ez az egyik dolog. A szervezetünk úgy is képez, mint mondtam, van akinek még sokat is, de ha bevitellel ezt korlátozni tudjuk, akkor eleve jobban járunk. Most tudjuk azt, hogy koleszterin az csak állati tartalmú, vagy állati eredetű élelmiszerben van. Tehát magyarul, hogyha az állati eredetű élelmiszereket ki tudjuk ittatni, akkor koleszterin nem veszünk magunkhoz. Ellenben van egy csomó olyan jó növény, amiben nagyon jó hatású és illattani hatású és ugyanolyan energiadús olajunk van. Hát ide tartoznak a különböző olajféleségek, ugye ott az olívaolaj, különböző magolajok vannak elsődlegesen. Én itt többet is előhoztam, de majd ezekre visszatérek. És van egy növény is, ugye az avokádó, amiről tudjuk azt, hogy ennek a nagy része zsiradék. Tehát ez, ha ketté vágjuk, akkor ez a késsel megkapargatjuk és kenyérre kenjük, gyakorlatilag majdnem úgy fogyasztható, mint egy zsíros kenyér. Na, térjünk át a magolajokra, ugye, mert azért az oliva mellett manapság ugye a magolajokat fogyasztjuk leginkább. Hogy itt miért nem tüntettem fel, mondjuk bemegyünk a boltba polcokon,

Ez a kettő a legjobb. A repcéből most sajnos üzemanyagot csinálnak, tehát nem nagyon lehet a boltokba találni. Korábban volt ugyan, de kevesen használták. Most inkább üzemanyagot csinálnak belőle. De ha aki hozzá tud jutni ez a kétféle olajféleséghez, az nagyon jól jár. Itt arányszámokat tetszenek látni, hogy 1-3, meg 2-1. Ezeket azért tüntettem fel, mert ezekben a növényi olajokban nem csak omega 3, hanem más omega zsírsavak vannak még. Többek között az omega 6. Az omega 3 és az omega 6 aránya az egy nagyon fontos dolog. Azért fontos dolog, mert az omega 6 zsírsavak azok egy gyulladásos folyamatot indukálnak, hogyha nem kellő mennyiségben vannak jelen, hanem túlzásban vannak, akkor egy gyulladásos folyamatot indítanak a szervezetbe, és ezáltal indíthatják el a daganatos problémákat, illetve a keringési rendszer betegségeit. Ezért van itt feltüntetve, hogy a len azért nagyon jó, mert az omega 6 az csak egy részt képez benne, és háromszor annyi az omega 3 benne. Tehát a lehető legjobb omega 3 forrásunk szerkezetében is, és összetételében is a len olaj. A repce is nagyon jó, még ez a 2-1-3-1-es arány, ez még ideálisnak mondható. Tehát általában az omega 6-ból szokott több lenni, ez is még jó arány a 2-1-3-1-hez. Szemben az olivával, amit ugye gyakran használunk, erre majd kicsit később ki fogok térni, azt hiszem, a következő ábrán, hogy mi az olivának a hátránya. Az oliva mindenképpen jó, mint a többi, akár állati zsiradék, akár többi olajféleség, mert benne is van omega 3, majd erre kitérek. Itt. Az olívaolaj, mondom, ha azt veszem, hogy alternatíva a többi rosszhoz képest, akkor ez biztos, hogy nagyon jó. De ha mondjuk egy lemmag olajhoz hasonlítom, akkor a lemmag olajjal szemben hátránya van, de majd az előnyét is el fogom mondani. Tehát az a hátránya, hogy telített zsírsav tartalma is van, viszonylag magas 14%, kevés benne az omega 3 zsírsav tartalom, az omega 6 aránya az akár 13-szoros is lehet. Tehát 1-13-szor is lehet. Ezért a nagy mennyiségű omega vagy olívaolaj nem igazán optimális. És azt is az orrnyiség vizsgálata során kiderült, hogy ha valaki nagyobb mennyiségű olívaolajat fogyaszt, akkor különösen a kiseregben, a kapillárisokban a véráramlás csökkenhet. Tehát ilyen véráramlás csökkentő hatása is van. Ami miatt mégis azt mondom, hogy talán érdemesebb ezt használni, tudnék, a többi olajhoz képest ennek a hőállósága jobb. Tehát az oliva olajat tudjuk mondjuk hevíteni, nem nagyon, mert 120 fok felé mondjuk nem szabad őt sem hevíteni. De a többi olaj az sokkal inkább bomlékony hőre, ezért nem tudjuk őket igazából a konyhában jól használni. A többi olajat csak hideg formában, hidegen sajtolva tudjuk használni. Az oliva az, ami esetleg az ételekhez melegen is keverhető, ezért lehet inkább őt használni. Konyha technikailag csak egy egyszerű dolgot mondok azért, hogy háziasszonyok, ha kérdeznék, akkor elébe megyek a kérdésnek. Mi otthon úgy szoktuk, hogy például a feleségem úgy szokta, hogyha mondjuk rántást akarunk csinálni, akkor a lisztet szárazon megpirítja, és amikor már leszedtük a tűzről, akkor keverünk hozzá megfelelő mennyiség olajat. Tehát nem hevítjük, hanem meg van pirítva a liszt, és akkor utólag lesz hozzá téve hidegen az oliva, és így nem megy tönkre. Na, azért nem jó, hogyha túlhevítjük, mert akkor rákkeltő anyagok alakulnak ki, és ezek tovább fokozzák a problémát. Na, menjünk tovább. Ugye miért jók az omega 3 zsírsavak? Ugye most elsősorban keringési rendszer szempontjából, de mondom, hogy a omega 3 rákkeltő folyamatokat is csökkenti, tehát a rák ellen is véd. Csökkenti a triglicerid szintet, csökkenti a vérnyomást, csökkenti a véralvadékonyságot, a gyulladásos dolgokat, és a szívizomnak az ingerlékenységét, tehát még szívritmus zavarokra is jó hatású lehet. Na, a zsírokat így ezzel körülbelül kizsigereltük, és most menjünk át a szénhidrátokra. Ugye azt mondtuk, hogy a szénhidrátok ugye a rákoknak miért nem jók, mert ez nagyon fontos tápanyaguk. Ami viszont fogyasztható, az a fajta szénhidrát, ami úgynevezett összetett szénhidrát. Az egyszerű és az összetett szénhidrát között az a különbség, hogy az egyszerű szénhidrátot azt a szervezetünk azt úgy kapja, hogy nem kell vele semmit se csinálni, csak egyszerűen hasznosítania. Az összetett szénhidrát

0: Az annyiban másabb, mint az egyszerű, hogy mikor megkapja a szervezet az összetett szénhidrátot, akkor neki kell állnia, hogy ezt kicsomagolja. Az egyik az olyan, ugye az egyszerű, hogy csomagolás nélkül kapjuk be a cukorkát, a másik pedig van egy nagy doboz, amiben van egy kis doboz és még egy kis doboz, és akkor ki kell bontani mindet, és nagyon nehezen jutunk hozzá ahhoz, ami benne van. Na most a szervezetünk anyagcseréje szempontjából ez a jó, hogyha szépen fokozatosan tudjuk csak a szénhidrátot kinyerni a táplálékunkból, mert ezáltal nem történik egy hirtelen vércukorszint emelkedés, ami minden szempontból káros a szervezetnek, hanem szép fokozatosan emelkedik egy szintre a vércukrunk, és ahogy az anyagcserénk szükségeltete, mindig csak annak a mennyiségnek megfelelően pótlódik tovább, és egy viszonylag állandó vércukorszint alakul ki. Ez az optimális egészségnek az egyik feltétele, hogy ne legyenek nagy vércukorszint ingadozások. Tudnék, ha az egyszerű cukrot megeszem, akkor hirtelen felemelkedik a vércukorszintem. Ez azzal jár, hogy az az anyag, ami a vérből el kell, hogy távolítsa az inzulin, az is nagy mértékben fel fog szaporodni, és a fokozott inzulin mennyiség a vérben az olyan hatásokat kelt, ami mind a rák kialakulását, mind pedig a keringési rendszer betegségeit elősegítő folyamat. Ezért kell mindenképpen összetett szénhidrátot fogyasztanunk, aminek úgynevezett alacsony glikémiás indexe van. Ez a glikémiás index, ez is egy ilyen szakmai fogalom, ami tulajdonképpen azt rejti magában, hogy összehasonlítjuk, hogy egy szőlőcukorhoz képest a vércukorszint emelő képessége milyen egy ilyen tápanyagnak. A lényeg az, hogy minél kevésbé emelje hirtelen, ahogy erről az előbb szó volt, a vércukorszintünket, annál jobb hatású. Tehát magyarul a glikémiás indexe valaminek minél alacsonyabb, annál kevésbé okoz problémát a szervezetnek. És tetszenek látni, hogy az egészségügyi világszervezetnek is ez az ajánlása manapság, hogy lehetőség szerint ezeket az összetett cukrokat, összetett szénhidrátokat kell fogyasztanunk, mert ezek alapozzák meg későbbiekben a jó egészséget. Menjünk a következő fontos lépésre, a tréning, a mozgás kérdése. Miért fontos az, hogy sokat mozogjunk? Ugye a mozgás egyrészt vérnyomás csökkentő hatású, tehát téves az, hogy ha valakinek magas a vérnyomás, akkor nem szabad mozognia. Bizonyos fajta mozgásokat tilos végezni, tehát a súlyzós tréningeket, hogy elmegyünk a konditerembe, és akkor 60-80-100 kilót nyomogatjuk, a szemünk kijön közben, ez nem jó. Olyan típusú mozgásokat kell végezni, ami aerob mozgás, tehát amivel a keringési rendszerünket tudjuk stimulálni, kocogás, sétálás, nem sétálás, bocsánat, gyaloglás, kocogás, kerékpározás, úszás, aerobik, vagy bármifajta olyan fizikai tevékenység, amivel a teljes szervezetünket jól át tudjuk mozgatni. Ez vérnyomás csökkentő hatású. Másik nagyon fontos dolog, hogy ha valaki rendszeresen mozog, akkor a koleszterin szintünk úgy alakul, hogy a jó védő koleszterin szintje emelkedik. Tehát ezzel is el lehet érni egy védő hatást az érfal szempontjából, hogyha sokat mozdulunk, mert kevesebb lesz a rossz koleszterin, és több lesz a jó koleszterinünk. Fokozza az inzulin érzékenységet. Ugye tudjuk azt, hogy a cukorbetegség, amikről beszéltünk, azt mondtuk, hogy egyik esetben ugye nincsen inzulin, a másikban viszont sok fontra a szervezet nem tud vele mit kezdeni, mert ez egy inaktív inzulin, nincs érzékenysége a szervezetnek erre az inzulinra. A mozgás kapcsán a szervezet visszanyeri az érzékenységét a kettes típusú cukorbajnál az inzulinra, és a cukorbetegség elmúlhat. És még egy nagyon fontos dolog, ugye ahogy mondtuk, hogy kialakul az érfalban az a kis dudorodás, ami aztán bereped, és akkor jön a véralvadás, elzáródik, vérrög képződik. A mozgás mindenfajta vérrögnek a feloldódását elősegíti, ezáltal a keringését a különböző szervekben pozitívan tudja befolyásolni. Na most, ha már mozgunk, akkor hol és mennyit mozogjunk? Hetente minél többet kéne, legalább 5-ször kéne mozogni. Ugye minimum 30 percet, úgyhogy a pulzus számom az életkornak megfelelő maximum 60-75%-a legyen. Hát ezt megint mindenki ki tudja saját magának számolni, hogy mi az életkornak megfelelő maximum. Ezt úgy tudjuk meg, hogy a 220-ba kivonjuk az életkorunkat. Teszem azt, egy 70 éves ember, 220-ból 70 az 150, ennek kell a 60%-ával mozogni, az egy 90-es pulzust jelent. Ez nagyon fontos lenne, hogy ezt mindenki elérje. Tehát nem azzal kell most kezdeni, ha valaki most elszánja magát, hogy én most holnaptól mozogni fogok, hogy kimegyek az ajtón, és akkor holnaptól nekiállok, és akkor 30 percet ezzel a 90-es pulzussal, a 6. haszakadt 70 évesen csinálok, mert abból temetés lesz, hanem a fokozatosság elvét tartsuk be. És egy fél év 6-7-8 hónap alatt érjük el ezt a szintet, kisavagokkal kezdjük, és mindig egy kellemes elfáradásig csináljuk, és miután az erőlétünk, az állapotunk javul, annak megfelelően szép fokozatosan érjük el ezeket az értékeket. És nagyon fontos az, hogy jó levegőn és napfényes helyen tegyük mindezt. Miért fontos a jó levegő? Ugye mondtuk azt, hogy aerob mozgás. Ez az aerob mozgás az annyit jelent, hogy a szervezetünk a anyagcsere folyamatait oxigén jelenlétében tudja elvégezni. Tehát egy égés tulajdonképpen, ami az anyagcserének az alapja. Minden égéshez oxigénre van szükség, ezt nagyon jól tudjuk, és ahhoz, hogy egy jó anyagcsere legyen, ha azt akarom otthon is, hogy a lakásban jó meleg legyen, akkor lehetőség szerint a kályhámnak jó húzatot kell, hogy biztosítsak. Ha jó húzat van a kályhámban, akkor kevés szénnel jó hőmérsékletet tudok otthon is elérni. A szervezetemben is ugyanaz a helyzet, hogy ha azt akarom, hogy jól működjön gazdaságosan, akkor lehetőség szerint az oxigént biztosítani kell ez a lassú égéshez, ami a szervezetünkben van, ezért fontos, hogy mindezt jó levegőn tegyük. Másik nagyon fontos dolog a napfény. Miért fontos, hogy napfényes helyen tegyük ezt? Ugye megint csak visszajutok majd oda, hogy a rákkal kapcsolatosan is mondtam ezt, és ebben a következő ábrában ki is térek az, hogy a rák szempontjából is miért fontos a D-vitamin. Korábban nem gondoltuk, hogy a D-vitaminnek ennyire nagyon fontos szerepe van. A D-vitamin ugye a napsugárzás hatására bőrben keletkezik aktív formájában. Tudjuk azt, hogy javítja az immunrendszer működését, ugye itt kapcsolódik be a rák problematikába, hogy az immunrendszert felerősíti, ezáltal a ráksejteket a szervezet saját ülősejtjei felkeresik és el tudják pusztítani. A cukorbetegség szerepében létrejövő inzulin termelésében is nagyon fontos szerepe van, ezt is javítja a D-vitamin, javítja a vérnyomást, szívérrendszeri betegségek kockázatát. És ismét a rákhoz visszatérve, bizonyos sejt típusok osztódását szabályozza. Ugye a rákbetegség az egy szabályozatlan sejtosztódás, viszont ha a sejtosztódást tudjuk szabályozni, akkor valahol a rák folyamatában is tudunk egy kontrollt létesíteni. Nézzük csak meg ezt, hogy mi az igazság a napfénnyel. Ugye a médiában azért elég sok elrettentő dolgot lehet hallani a napsugárzással kapcsolatosan, aminek van azért alapja is, de valahol az igazság azért rejtve maradt, legalábbis eddig, vagy a közelmúltig. Ez a Gandini nevű úriember a munkatársaival 2005-ben megnézte, hogy az addig a napsugárzás hatásaiban foglalkozó tudományos tanulmányok, ezeket mind előszedte, és ezekből csinált egy úgynevezett meta-analízist, ezeket összehasonlítgatta, előszedte az eredményeket, keresztül kasul átnézte őket, és a következő eredményt hozta ebből az 57 vizsgálatnak az átnézéséből, hogy a bőrrák, ugye a melanoma kockázat csak az időszakos napozással függ össze, míg a folyamatos napon tartózkodás annál jobban véd a melanoma kialakulásával szemben, minél több ideig tart. Tehát magyarul, miről van itt szó? Arról van szó, hogy a melanoma a bőrrák kialakulásának akkor nagy a veszélye, ha valaki időszakos napozó. Tehát azt mondja, hogy hurrá, süt a nap, kimegyek és 3 órát fekszek a napon, leégek. Tehát a legnagyobb kockázat a leégés. Ha valaki fokozatosan napozik, sok-sok ilyen ember van az ismeretségi körömben, aki tavasztól kezdve kijár a földekre és dolgozik a kertben, szénné van égve a bőre olyan, fekete, és soha nem volt és soha nem lesz bőrrákja, ugyanúgy a négereknek sem. Mert ők egy állandó napsugárzásnak van kitéve, a betegségnek az okozója az, hogy valaki hirtelen ég le. Tehát a leégéstől kell leginkább tartózkodnunk, mert ez az, ami a melanoma bőrrák kialakulásának a veszélyét magával rejti. Most mindenképpen úgy célszerű lesz is elkezdeni a napozást is, ugye tudjuk azt, hogy mikor nem jó napozni, természetesen ugye a déli nagy napsütésben, ugye 10 óráig jó, meg délután 3 után jó, lehet úgy kezdeni, hogy csak kis részeket érjen a arcunkat, kezünket. A D-vitamin kialakulása szempontjából egyébként elégséges, hogyha arcunkat és a alkarjainkat sütetjük a nappal egy 15-20 percig, ha ez viszonylag rendszeres, akkor egy viszonylag jelentős mennyiségű D-vitamin tud a szervezetben kialakulni. De mondom, igazából a napsugárzástól nem kell félni, mint ahogy ez a munkacsoport az összes addig megjelent napsugárzással kapcsolatos tanulmány áttekintéséből le tudott vonni hasznos információkat. Menjünk tovább a vízre. Ugye tudtuk, hogy a rák betegséggel kapcsolatosan említettem azt, hogy ugye a klóros víz fogyasztása, ugye rákkeltő hosszú távon, illetve ugye a manapság a fogamzásgátló tabletták nagyszámú használata miatt, hogy a szennyvízzel a hölgyek vizelete ugye visszakerül, és nem tudják a tisztító rendszerek ezeket a hormonokat igazából kiszűrni, és az ivóvízben nagy mennyiségű ösztrogén van, ez egy rákkeltő hatású dolog lehet. Tehát a ráknak ugye itt lenne nagyon fontos, hogy a ráknál is nagyon fontos szerepe van az, hogy jó minőségű folyadékot fogyasszunk, de nem csak a ráknál, hanem a keringési betegségeknél is nagyon fontos, hogy a víz az mennyire jótékony hatású. Tudnék, megnézték azt, hogy a minél több folyadékot fogyaszt valaki, a keringési rendszer betegségének a kockázata hogy alakul. Ugye azt nézzük, hogy ha valaki kevesebb, mint 2 pohár vizet fogyaszt naponta, vannak ilyen emberek, akik nem tudnak elégséges mennyiségű folyadékot fogyasztani, azoknak mondjuk egynek veszik a kockázatát. Ha viszont valaki több, mint 5 pohár vizet fogyaszt el, akkor a kockázatát ennek a felére tudja lecsökkenteni. Tehát magyarul egy jelentősebb mennyiségű fogyadékfogyasztása a keringési rendszerünk betegségeit szintén jótékony irányba tudjuk befolyásolni. És akkor áttérnénk a pihenésre. Ugye az ember nem gép. A gépet is időnként kikapcsolják, nem feltétlenül, de igen, néha ki kell kapcsolni. Az emberi szervezet viszont olyan, hogy ahhoz, hogy regenerálódni tudjon, ne csak kopjon, hanem valamikor regenerálódnia is kell, ahhoz, mert kellő mennyiségben pihenésre van szükségünk. Ugye azt tudjuk, még mellé kapcsolok egyet, azt tudjuk, hogy vizsgálatokból szintén, hogy körülbelül 7-es óra az a alvás mennyiség, amire egy felnőtt emberi szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy a szervezet kellő mértékben regenerálódja. Mindez ennél kevesebb, mint most ne a fél órákban gondolkozzunk elsősorban, nyilván ez egy nagy átlagot jelent a 7-es, tehát van akinek a 6 óra is elég, meg van akinek a 8 óra, jó, ezt nagy átlagban a 7 órát lehet azt mondani, de mondom, ez teljesen egyénire szabott dolog, de nagy kilengések ne legyen, tehát aki 5 órát alszik, vagy aki 12 órát alszik, az biztos, hogy nem jár olyan jól. De körülbelül ezt kéne megcélozni, hogy ez így legyen az alvás, körülbelül napi 7 óra. Nagyon fontos az alvással kapcsolatosan, hogy mikor alszunk. Nagyon jól tudjuk azt, hogy most már, hogy az éjfél előtti alvásnak nagyon fontos szerepe van. Az éjfél utáni alvás az azért nem jó, mert hormonális folyamatok révén a keringési rendszerek betegségének a kialakulását elősegíti. A másik dolog, ugye, amit a rákkal kapcsolatosan említettem a múltkor, hogy azok a hölgyek, akik ugye éjszakáznak, nem alszanak, ugye az a hormon, a melatonin nevű hormon, ami sötétben keletkezik, annak a hiányában rákos betegségek gyakrabban fordulnak elő az éjszakázó hölgyeknél például. Tehát nagyon fontos az, hogy aludjunk, mert a keringési rendszer és a rákbetegség szempontjából is elengedhetetlen a kellő mennyiségű alvás. Ugye hetente jó lenne egy teljes napot pihenéssel eltöltenünk, ezt sem így tesszük. Manapság ugye mondjam azt, hogy a létbizonytalanságunk oda vezet, hogy az ember attól való félelmében, hogy a munkahelyen nem marad meg, inkább többet dolgozik, a hétvégét is rászánja. Sokszor nem önszántából, hanem az alkalmazója, a munkahelye kényszeríti el, hogy hétvégén is dolgozzon. De igenis ezt az egészségünk szempontjából nagyon komolyan kéne vennünk, hogy hetente legalább egy teljes pihenőnapunk legyen. És ugye a rendes évi szabadságunkat vegyük már ki, mert manapság ez is nagy divat, hogy megmondom őszintén, nekem is van még egy napom a tavalyi évről, még nem vettem ki, de vannak, akiknek hetek bent vannak, és egyszerűen nem tudják, vagy nem akarják kivenni, mert sok minden dologtól tartanak. De ahhoz, hogy az emberi szervezet rendesen működjön, és tudjon regenerálódni, az erre szükség van. És a lelki békénk az utolsó nagyon fontos dolog, amire itt is szeretnék kitérni, ugye az első korábbi előadásomban ugye arról volt szó, két dologgal zártam, hogy ugye a úgynevezett csodás rákból való gyógyulásoknál egyetlen egy közös tényezőt találtak ugye a vizsgálatok kapcsán, az, hogy ezeknek az embereknek hitük volt. Illetve volt egy másik, egy bibliai, amit a Mózes második leveléből, vagy Mózes második könyvéből, 15. vers 26. szakasza volt ez, ami arról szólt, hogy amit az Isten elrendel, most csak így egyszerű szavakkal mondanám, mert nem idézem pontosan, hát amit az ember, az Isten az ember elé tárt, azokat a dolgokat, úgymond használati utasítást, hogyha betartjuk, akkor a garancia is adott arra, hogy az ember egy egészséges, békés életet tudjon élni. Hát én ezzel zárnám le ezt a mind a két előadást, hogy még egyszer úgy elmondanám, hogy melyek azok a nagyon fontos dolgok, amire figyelnünk kell. Tehát ahogy tetszettek látni, miről is van szó, mire kell figyelnünk? Kell egy egészséges táplálkozásunk, hogy legyen. Ugye? Tehát egészséges táplálkozás. Mozgás. Nagyon fontos a mozgás szerepe. A napfény szerepe. A jó levegő. A víz. Tehát a víz, napfény, levegő, mozgás, egészséges táplálkozás, hogy mértékletesen tudjunk élni. Mértékletesen tudjunk élni. A élvezeti szereket lehetőség szerint kerüljük el. Amink van, a zsírfogyasztásra is gondolok, a szénhidrát fogyasztásra is mértékkel, arányaiban megfelelően tegyük. Ugyanígy a munkánkkal tudjunk normálisan pihenni, és ez a következő nagyon fontos, a pihenés, és hogy a lelki békénket meg tudjuk tartani. Ez 8 pont. 8 pontban össze tudom foglalni ezeket a nagyon fontos dolgokat, és azért is zárom ezzel a 8 ponttal az előadást, mert a következőkben majd tetszenek hallani egy előadást, ami pontosan erről a 8 alapelvről kicsit más megközelítésben majd tetszenek hallani még egy előadást majd. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha esetleg van kérdés, vagy annyit azért hozzátennék, hogy gyakorlati tapasztalatunk van azzal kapcsolatosan, hogy a bőgy cukorbetegség kezelésében is jó hatású lehet. Tehát Eleken van egy életmód központ, ahova én magam is, és még itt a jelenlevő közül néhányan szoktunk járni, és ott a cukorbetegséget, kettes típusú cukorbajt így kezdjük el kezelni, néhány napos bőjtel. És olyan eredményeket lehet elérni, hogy 70 egység inzulinról valaki csak diétán meg lehet most már. Tehát leállt az inzulinról például egy nagy példánk, 70 egység inzulin volt, és most már nem kap inzulin, csak diétázik. És ennek a bőjt is a kezdeti állomása. De egyébként mindennel egyetértek, ami elhangzott.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy akinek a bőrén ilyen apró kis barna foltosák vannak, hogy az is napozhat a napon?
0: Mindenféleképpen azt mondom, hogy ezeket az eltéréseket azért évente érdemes megmutatni. Tehát akinek sok ilyen van, bőrgyógyászhoz mindenképpen rendszeresen szűrésre célszerű eljárni. De a napozás, mondom, ezek mellett a feltételek mellett, amit tetszett hallani, tehát nem káros, csak oda kell rá figyelni.
1: Köszönöm szépen.
0: No hát, köszönöm. Igen?
1: A legapódások, amiket ott látunk a keresés, és felreflemény, és aztán krómhoz is lesz belőle, ezek eltűnnek egyébként?
0: Hát az Ornis-féle vizsgálatban ez a százalék, ez erre vonatkozott, hogy gyakorlatilag a szükületek javultak ennyit. Tehát a messzes szükületek ennyit fejlődtek vissza magyarul. Tessék? Ezt a szervezet megeszi. Most nem a, hogy mondjam, hogy félreértés nem esik, vagy ne essék, nem a kopogós méz fog eltűnni, hanem az a stádium fog javulni, amikor még ez az érfalból kibejár ez az anyag. Tehát amikor még egy puhább stádium van, azt tud javulni. Amikor már ilyen kopogós méz van belőle, az már nem szokott rendeződni.
2: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és kérlek benneteket, hogy nyissuk meg az alapigénket Lukács evangéliuma 21. fejezeténél. A 21. fejezetnek a 34. és a 35. versét szeretném alapigéként felolvasni. Tehát Lukács evangéliuma 21. fejezet, 34. és 35. versét választottam a mai ige hirdetésünk alapigéjéül. Jézus szavait idézem. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap, mert mint egy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Azt mondja itt Jézus, hogy van egy olyan állapot, amit ő így nevez, hogy megnehezedik a szívünk, és ez az állapot, ez a megnehezedett szív bennünket megakadályoz abban, hogy felkészüljünk Jézus eljövetelére. Azt írja itt, hogy amikor megnehezedik a szívünk, akkor váratlanul ér bennünket az a nap, hogy Jézus eljön. Úgy írja, hogy mint egy tör úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Azon gondolkodtam, hogy mennyire jellemző ránk ez a megnehezedett szív. Próbáltam szinonimákat találni, hogy hogyan lehetne pótolni ezt a jézusi kifejezést, vagy hogyan lehetne más szavakkal mondani. Ilyeneket találtam, hogy például megterheltek vagyunk, gondjaink vannak, fáradtak, kimerültek vagyunk, mosolytalan az arcunk, feszültek vagyunk, nincsen békességünk, nincsen nyugalmunk, indulatosak vagyunk. Hogyha ezeket így egy csokorba szedem, akkor talán azt lehet mondani, hogy sajnos mindenképpen veszélyként, de talán jelenvalóként kell ezzel szembenéznünk, hogy igen, a mi szívünk is meg tud nehezedni. És azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor nehéz a szívünk. Én a saját esetemből indulok ki, ismeritek a kis Jávolcsik Esztert, sokszor ott ül mellettem, és nem egy szombaton megszólított, hogy miért vagy ilyen komor. És tudjátok, amikor már egy gyerek rászól egy felnőttre, hogy te miért vagy ilyen komor, az már jelent valamit. És mondtam neki, hogy nincsen semmi bajom, csak valamilyen most nem mosolygok. De mosolyogjál. És tudjátok, azóta figyellek benneteket. Egy-két kivételtől eltekintve nem mosolygunk. Talán mosolygunk, amikor találkozunk, egymást meglátjuk. De úgy alapvetően, amikor úgy elnézem a gyülekezetet, elnézlek benneteket, és leginkább magamat, mondom, volt, aki már szólt is, akkor azt kell mondjam, hogy igen, az én szívem is meg van nehezedve. Az én szívem is, és talán mindnyájunknak a szíve valamilyen szinten meg van nehezedve. Talán mindnyájunkra jellemző az, hogy megterheltek vagyunk, fáradtak vagyunk, kimerültek, gondjaink vannak. Igen, mosolytalan az arcunk. Márpedig, hogyha ez jellemző ránk, akkor nagy veszélyben vagyunk, mert Jézus azt mondta, hogy aki ebben az állapotban van, azt váratlanul fogja Jézus eljövetele érni. Ugye ez olyan furcsa egy kicsit, mert mi azt gondoljuk, hogy hát ismerjük az idők jeleit, figyeljük a tévéhíradóban, tartjuk róla az előadásokat, mi nyomon követjük ezt a megváltási tervnek ezt a végét, és nem gondolunk arra talán, amit itt Jézus mond, hogy ha megnehezedik a szívünk, akkor igenis váratlanul fog bennünket érni Jézus eljövetele. Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani ezt az állapotot, hogy egy jó házassághoz sem az kell csupán, nem elég az, amikor ilyen nagy döntésekben úgy együtt vagyunk. Olyan nagy döntésekben úgy közös nevezőn vagyunk, olyan közös a két fél, tehát a férj és a feleség olyan harmóniában van egy házasságkötésnél, egy gyerekvállalásnál, egy házvásárlásnál, mit tudom én. Egy jó házasság akkor jó, hogyha a hétköznapokban is megvan ez a harmónia, megvan ez az egység. Valahogy így gondolom én ezt is el, hogy amikor mi a hétköznapokban az Istennel együtt vagyunk, akkor tud bennünket felkészíteni. Akkor tud bennünket felkészíteni arra, hogy az ő eljövetele ne váratlanul és ne felkészületlenül érjen bennünket. Mi ennek az állapotnak az oka, mármint annak az állapotnak, ennek a megnehezedett szívnek a
a megnehezedett szív állapotnak mi az oka. Itt Jézus három dolgot is említ, azt írja, hogy dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta. Ő három dolgot említ, biztos van több is, talán ezek nagyon jellemzőek. Nem akarok részletekbe belemenni, ezeket külön-külön elemezgetni és átgondolni. Ennek a háromnak, és talán az összes többinek is van egy közös pontja. Mégpedig az, hogy ez a három teljesen biztosan következményében hordozza a fáradtságot és a kimerültséget. Ugye, aki átmulatott már egy éjszakát, az tudja, hogy másnap azért azzal komoly fáradtság jár. Ugye egy részlegség után is, egy másnaposság, én még nem voltam részleg, de állítólag van ez a másnaposság, ami ugye ezzel a kimerültséggel, fáradtsággal jár. És hát az élet gondjainak a hordozása is mindenképpen ezzel a kimerültséggel és fáradtsággal jár együtt. Én a mai alkalommal ezt szeretném leginkább a nagyító alá vonni, ezt a kimerültséget és fáradtságot. Anyukám tegnap megkérdezte, hogy ma miről fogok beszélni. Mondtam neki, hogy a kimerültségről és a fáradtságról. Közölte, hogy na, arról nagyon hitelesen fogsz tudni beszélni. Úgyhogy ezt csak ezért mondom így el nektek, mert én ezért is készültem erről. Az utóbbi hetek nekem, hát nem csak a hetek, erről szóltak. És ezért kezdtem el kutatni, hogy ez így nem jó, hogy erre mit mond az ige. És úgy átgondoltam a mi gyülekezetünket, a generációkat, hogy mennyire jellemző a generációinkra ez a kimerültség, a fáradtság. Kezdeném lent. Talán a gyerekek, mondjuk 6 éves korig, iskola előtt, talán őrájuk nem jellemző. Javítsatok ki szülők, hogyha ezt rosszul mondom. De mihelyest elkezdődik az iskola, én azt látom, hogy szinte megszűnik a gyerekkor. Onnantól kezdve a gyerekek fáradtak. Olyan mérhetetlen terhet tesz rájuk az iskola, és az egészen végig, talán nem is tudom, nem szűnik meg. Tehát hiába szerez az ember rutint, hiába nő, egyszerűen a terhek fokozódnak, és míg tanulnak a gyerekek, a diákok, addig igenis fáradtak, igenis kimerültek, nagyon is kimerültek. Szinte azt merem mondani, hogy kell az a 2 hónap nyári szünet, hogy egyáltalán ki lehessen pihenni egy tanévet. Aztán ott vannak a fiatalok, akik tanulnak és dolgoznak. Elnézést, hogy kiprédikállak benneteket, de olyan megrázó nekem hallgatni azt, hogy milyen fáradtak vagytok fiatalként. Végig dolgozzák a napi dolgaikat, segítenek a háztartásban otthon, és mindig ezt hallom, hogy fáradtak vagyunk. Pedig még nincs család, még nincs gyerek. Mi van azzal a generációval, akik már 1, 2, 3, 4, akár nem tudom hány gyereket is neveltek? Mi van azokkal? Látom azt, hogy túlóráztok, több munkahelyen dolgoztok. Ott van a házi munka a nőknek nyáron, itt a befőzés, a kert, a család. El se lehet mondani azt az irgalmatlan mennyiségű munkát, amit egy-egy ember, egy-egy nő vagy egy-egy család fenntartó elvégez. Nem csoda, hogyha tényleg ez jellemző ránk, hogy fáradtak vagyunk. Én szoktam néha mondani, hogy nekem életérzés a fáradtság. Azért ez súlyos, nem? Hogy életérzés az, hogy fáradt vagyok. Maradnak a nyugdíjasaink, mint utolsó remény. Nem, hogy már nyugdíjba mentetek, és akkor látom a mosolyokat, végre a élet pihenése, a megszolgált pihenés. Hát nem, ugye nem? Eleve fáradtabb az ember már idősként, mert mögöttünk van egy élet. Ott van a kert, és ott van a család, az unokák, ugye? Nagyon-nagyon sok munkát ad. Férjem Gyuri szokta mondani, hogy a gyülekezetben a legelfoglaltabbak a nyugdíjasok. Rájuk lehet talán a legkevésbé számítani, jó, ez nem így van, de tényleg a kontraszt ott van, hogy már ráérne, és dehogy ér rá. Rengeteg terhet, rengeteg munkát végeznek a nyugdíjasok is. Szóval meg ne nehezedjék a ti szívetek. A fáradtságnak és kimerültségnek megvannak a következményei. Az első, amit szeretnék kiemelni, és erről nem fogok beszélni, a betegségek. Ugye a 8 alapelvben, amit annyira hirdetünk és igyekszünk is talán megtartani, ott van a pihenés, nem véletlenül. Aki fáradt, kimerült, főleg ha tartósan, egyszerűen törvényszerű, hogy bekövetkezik a betegség. Fizikai, idegi betegség. Itt állok élő példaként erre. Ezt többször megpróbáltam már az életemben. Igen, ez működik. Ha az ember kifárasztja magát, nem alszik, nem pihen, beteg lesz.
Lehet, hogy fizikailag, lehet, hogy az idegrendszere mondja fel a szolgálatot, de teljesen biztos, hogy ez be fog következni. Amit még ki szeretnék emelni, és erről szeretnék, még két dologról, erről viszont szeretnék részletesebben beszélni, az a csüggedés és az önteltség. Meggyőződésem és bibliai példával is szeretném ezt alátámasztani, hogy a fáradtságnak, kimerültségnek az egyik következménye a csüggedés, az elkeseredés és az önteltség. Mind a kettő írtó veszélyes állapot, mert mind a két helyzetben az ember elengedi az Isten kezét. Azért vagyok elkeseredve, azért csüggedek el, és azért vagyok öntelt, mert nem fogom az Isten kezét, mert nincsen velem. És ezért nagyon veszélyes állapot. Nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy meg ne nehezedjék a szívetek, mondhatná, megnehezedik a

ennek vagy kikeresitek, mondom még egyszer, Királyok első könyve, 19. fejezet, első 4 verse és 9.-10. verse. Nézzük meg, hogy egy olyan ember, akire aztán egy örök élet vár, hogy el tudott csüggedni, hogy ki tudott merülni, milyen szinten el tudott keseredni. És Akháb elbeszélte Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és többek között azt is, hogy hogyan ölte meg a prófétákat fegyverrel, mármint a Baál prófétáit. És követeket küldött Jézabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak az életével mind egytől egyig. Amit mikor megértett Illés, felkelvén elment, vigyázván az ő életére. És ment Beersebába, amely Júdeában volt, és ott hagyta az ő szolgáját, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És mondta, elég, most ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És bement ott egy barlangba, és ott hált, és íme lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Egy kicsit pillancsunk vissza Illés életére, hogy mi okozta ezt a nagy fáradtságot, ezt a mérhetetlen kimerülést, amikor egy hívő ember, egy próféta azért könyörög, hogy hadd halljon meg. Azért ez egy szint már, nem? Tehát azért nem tudom, hogy hányan ismerjük ezt az állapotot. El lehet ide jutni, hogy hadd halljak meg. Uram, elég volt. Nagy az én búsulásom. Egyedül vagyok. Hogy lehet ebbe az állapotba, ebbe a lelki állapotba eljutni? Nézzük meg, hogy az elmúlt, innentől kezdve, az előtte levő 3,5 éve milyen volt Illésnek. Ugye imádkozott az Istenhez, és utána szárazság lett. Olvassátok el majd az előtte levő fejezeteket, nagyon érdemes, ismert történet talán, de mégis jó ezt feleleveníteni. 3,5 évig szárazság volt, most képzeljük el mondjuk a mi országunkat, amikor 3,5 évig nincs eső, hó se, semmiféle csapadék. Írja az előző fejezetben, hogy már szerte jártak az országba ilyen forrásokat keresni, ahol hátha van még fű, vagy valami növényzet, amit az állatoknak oda lehetne adni, mert már megdöglöttek az állatok. Egyszerűen minden és mindenki kárt szenvedett. És Illés ezt végignézte. Tudta, hogy ő az oka. Értitek, hogy nem ő volt az oka, de hát mégiscsak ő imádkozott ezért, az Isten őt használta fel ebben eszközül. Mindeközben nem csak végig kellett ezt nézze, hanem Akháb is azt gondolta, hogy Illés ennek az oka, és ezért halálra kereste Illést. Tehát neki közben ezzel is szembe kellett néznie. Közvetlenül ezután a mélység előtt ott van a Kármelhegyi hatalmas ütközet, amikor ő 850 prófétával, illetve pappal, Baálnak és Aserátnak a papjaival, prófétáival néz szembe egyedül. Egy teljes napig tartott ez a lelki harc. Nem tudom, hogy ültünk-e már például műtő előtt, amikor valami szerettünket műtötték, néhány órás műtét. Tehát egy örökké valóságnak tűnhet. Talán ehhez tudnám hasonlítani Illésnek is ezt az állapotát, amikor egy napig kell ezt az egész állapotot viselni, ennek a terhét. Biztos Sátán is ott volt a maga kétségbeejtő gondolataival, és ott volt ez a sok próféta, és ott volt a nagy kérdés, hogy meghallgatja őt az Isten, megsegíti-e őt, a népet vissza tudja fordítani az Istenhez. Nem volt ez akármilyen nap, ez egy hatalmas terhű nap volt. Utána azt olvassuk, hogy amikor meghallgatta az ő imádságát, elemésztette az áldozatát, ezekben most nem akarok belemenni, akkor azt olvassuk, hogy összegyűjtette ezeket a hamis bálványimádó papokat, és hát ő egyedül mindet megölte. 850 embert. Szóval ez se lehetett könnyű megtenni. Sem fizikailag, de hát még inkább lelkileg. Nem lehetett könnyű ezt megtenni. Még akkor is, ha tudta, hogy milyen célt szolgál. Utána olvashatjuk a 18.

0: fejezetnek a végén, hogy már beesteledett, és jött az eső. És Akhábnak szólt, hogy menj, egyen, igyon, mert ő is már kifáradt, és menjen le a hegyről. És mivel besötétedett, ő futott Akháb szekere előtt, le a hegyről futott egy ilyen nap végén. És aztán lefekszik, és fölébreszti Jézabelnek a küldötte ezzel a hírrel, hogy én holnap teljesen biztos, hogy meg foglak téged ölni. Hát nem csoda, ha elfáradt Illés, ugye? Hát nem csoda, ha elfáradt. De tudjátok, Illés nem ebbe fáradt el. Nem ebbe fáradt el. Talán egyikünk se vállalná ezt a terhet, ezt az isteni utat, amit ő kapott. Talán egyikünk se választaná, de Illés nem ebbe fáradt el. Ehhez kapott erőt. Ehhez kapott erőt. A fáradtsága ott tört rá, amikor a harmadik versben leírtakat ő eldönti. Ugye itt azt olvassuk, hogy amikor megértette, hogy mit üzen neki Jézabel, akkor ő döntött. És úgy döntött, hogy föl kell, elmegy és vigyáz az ő életére. És elkezd menekülni. És egy napig menekül. Fut, gyalogol, egy napig. Azt írja a Pátriárkák és Profétákban Ellen White, hogy engedte, hogy a halálfélelem legyőzze Istenbe vetett hitét. Hogyha itt Illés nem így dönt, nem menekülőre fogja, hanem azt mondja, hogy de hát nekem van Istenem, aki engem eddig is megtartott, eddig is megsegített, és benne bízom, és most is meg fog segíteni, és alszom tovább, akkor nem kerül ebbe az állapotba. Akkor nem kerül abba az állapotba, hogy elcsügged, hogy elkeseredik, hogy a halálát kívánja, saját halálát kívánja, és ezért imádkozik. Szeretnék kimondani egy-két definíciót. Az egyik definíció az, hogy az Isten útja fárasztó. Fárasztó. Mindegy, hogy most egy Illési útról van szó, mindegy, hogy egy munkahelyről van szó, amelyre az Isten vezetett, vagy egy család fenntartásáról, vagy egy gyerekek neveléséről van szó, mindegy, miről van szó. Ahova engem az Isten állított, az az út fárasztó lesz. Azért, mert mi hívő emberek vagyunk, mert keresztény emberek vagyunk, az nem azt jelenti, hogy az életünk nem lesz fárasztó. Emlékezzetek vissza, az elején Ádám a bűnbeesés után ezt kapja, hogy fáradtsággal fogod a kenyeredet megszerezni. Erre nem lehet számítani, hogy nem lesz fárasztó. Igen, fárasztó az Isten útján járni, az Istennel járni, mármint nem ő vele járni, hanem azon az úton, amelyet rendelt, az fárasztó. De más az a fáradtság, amihez az Isten erőt ad. És más az a fáradtság, amikor elengedem a kezét, ahogy itt Illés elengedte, és megyek a magam feje után. És nem azt csinálom, és nem addig csinálom, ameddig ő mondja. Onnantól kezdve nincs támasz. Nincs támasz. Kis gyakorlati példát hadd mondjak, valamelyik szombaton itt ebédeltem a kis jurtába, és a Krisztit, az orosvári Krisztit nézegettem, amint Milánka után megy. Ugye Milánka, mint egy örökmozgó, az nem fárad el, ugye ő még 6 év alatt van, megy, megy, megy, megy, megy, innen oda, onnan ide, meg nem áll. És Kriszti ugye vigyázva rá, mert még nagyon pici, magára nem tud, megy utána. Én ott ültem a kis jurtába és néztem. És elgondoltam, hogy ha más nem csinálna csak ezt, már az is elég sok kilométer lenne, abba el lehet fáradni. Igen, csak hát Milánkát a Jóisten adta, és ehhez ad erőt. És ad erőt, és Kriszti minden gond nélkül jött, ment ott egy fél órán át, a tűző napon, és végtelen türelemmel ment Milánka után. Igen, ehhez ad erőt az Isten. Ha őtőle van a munkám, ha őtőle van a családom, a gyerekem, akkor ahhoz meg fogom kapni az erőt. Fáradt leszek, de nem leszek elkeseredett, nem leszek elcsüggett. Amikor olyat vállalok, több munkát, más dolgokat, amiket nem adott nekem az Isten, ahhoz nem fogom megkapni az erőt se. Fáradt leszek, kimerült leszek, elcsüggett leszek. Hogyha ebben az állapotban vagyunk már esetleg netalántán, ebben a fáradt, elcsüggett, elkeseredett állapotban, ebben a megnehezedett szívű állapotban, Szeretnék néhány bátorító gondolatot azért felolvasni ebből. Innen is van kiút, ahogy Illésnek is volt kiútja. Néhány mondatot olvasnék csak. A hosszú gyaloglástól megviselt, fáradt menekült, akinek lelkét keserű csalódást törte össze, azt kérte, hadd halljon meg. De amikor reményét elvesztve úgy látta, hogy munkáját kudarc fenyegeti, akkor tanulta meg életének legértékesebb leckéjét. Abban az órában, amikor a leggyengébb volt, megtanulta, hogy szükséges és lehetséges Istenben bízni a legfélelmesebb körülmények között is. Amikor mi el vagyunk fáradva, és kimerültek vagyunk, és elcsüggedünk, és elkeseredünk, akkor szükséges és lehetséges az Istenben bízni. Ha megnézitek itt a 19. fejezetet, Illést is kiemelte ebből az állapotból az Isten. A halk és szelíd hang, ugye a találkozás az Istennel, szükséges és lehetséges ebben az Istentől eltért, vagy eltávolodott állapotban is vissza lehet térni, és vissza lehet tartozni az Istenhez. A csüggedés megrendíti a leghősiesebb hitű és legerősebb akaratú embert is. De Isten megérti, és ilyenkor is szánja, és szereti. Olvas szívében, ismeri indítékait és szándékait. A menny nem hagyja cserben őket a viszontagságos órában. Látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik. A valóságban mégis ő a legyőzhetetlen. Ugye, tehát amikor úgy magunk vagyunk mi is, biztos éreztétek már ezt. Egy fáradt, kimerült ember biztos, hogy érzi ezt a magányt, amit Illés is érzett, hogy ő egyedül van. Hogy ő egyedül van. Hogy ő mennyire semmi, hogy ő mennyire legyőzött. Hát igen, amikor nincs ott az Isten, akkor ezt érezzük, ezt a magányt, ezt a levertséget. Igen, ezt az Isten nélküli állapotot. Azt mondja itt az írás, hogy Ellen White írása, hogy az Isten akkor is szán bennünket. Ő akkor is megért bennünket. És amikor mi hozzáfordulunk ebben az iszonyú levert, legyőzött, megsemmisült állapotban, akkor ő föl tud emelni. Ő kész fölemelni, és azt írja, hogy ilyenkor legyőzhetetlen az ember. Ugye ki lehet emelkedni ebből az állapotból. Na hát ezzel a néhány bátorító gondolattal el is köszönünk Illéstől, a csüggedéstől is, az elkeseredéstől is, és megyünk egy másik pontra, a tanítványokhoz. Márk evangélium a 6. fejezet 30-31. Verséből szeretnék felolvasni két verset. Ugye a tanítványok is ki voltak téve a fáradtság, a kimerültség állapotának, a megnehezedett szív állapotának. Márk evangélium a 6. fejezet 30-31. versét olvasom. És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak. Jézus pedig mondta nekik, gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Ugye Jézus volt az, aki kiküldte a tanítványait az emberek közzé. Ők el is mentek, végezték a szolgálatukat, gyógyítottak, csodákat tettek, tanítottak. És aztán összegyűltek Jézushoz. És Jézus azt mondta, hogy eljött a pihenés ideje. Ugye itt megint visszaköszönöm, amit az előbb mondtam, hogy az Isten útja fárasztó, az Istennek való szolgálat az fárasztó, mert azt mondja, hogy még evésre sem volt alkalmas idejük. Jézus ezt tudta, meg is adta hozzá az erőt, ugye csodák kísérték a szolgálatukat, de azt mondta egy idő után, hogy akkor ennek most vége, ezt most le kell zárni, és most jön a pihenés ideje. Gyertek és pihenjünk meg egy olyan helyre, ahol nincsen feladat, ahol nincsenek az emberek, ahol csak mi magunk vagyunk. Miért? Miért? Olvasnám a Jézus életéből az idevágó részt. Jézus felettébb gyöngéd és könyörületes mindenki iránt, aki szolgálatában áll. A tanítványok egész lelkükkel munkálkodtak az emberekért, és ez kimerítette fizikai és szellemi erejüket. Kötelesek voltak pihenni. Kötelesek voltak pihenni. A tanítványok látták munkájuk sikerét, és abban a veszélyben forogtak, hogy maguknak tulajdonítják az érdemeket, lelkük felfuvalkodik, és Sátán kísértéseinek esnek áldozatul. Ugye itt jön a másik pont. Az előbb azt mondtam, hogy Illésnél a csüggedést, az elkeseredést láttuk, ami a fáradtságnak a következménye. Itt a másik kísértés. A túlmunkának, az önteltség, a magabízás is lehet a következménye. Jézus azt mondta, hogy ezt megelőzd, pihenj. Köteles vagy pihenni. Mihelyst fokozódik az ember aktivitása, és Istenért végzett munkáját siker koronázza, megjelenik a veszély, hogy emberi tervekben és módszerekben fog bízni. Egyre kevesebb lesz az ima, megcsappan a hit. A tanítványokhoz hasonlóan minket is fenyeget a veszély, hogy szem elől tévesztjük függésünket Istentől, és tevékenységünkből akarunk üdvözítőt faragni. Ugye itt ugyanezt mondja, hogyha fokozódik az ember aktivitása, és ráadásul azon áldás van, akkor megjelenik a veszély, hogy emberi tervekben és módszerekben fogunk bízni. Önteltek leszünk. Magabízók leszünk. Ugye ugyanaz az állapot, mint az elkeseredésnél, csak a másik oldal. Hogy elengedtem az Isten kezét, ott elcsüggettem. Itt, ha elengedem az Isten kezét, akkor büszke leszek, öntelt leszek. Még egy részt hadd olvassak föl. Nem bölcs dolog állandóan megfeszített munkában, izgalmak közt élni, még az emberek lelki szükségleteinek szolgálatában sem. Ezt elolvasom még egyszer, jó? Nem bölcs dolog állandóan megfeszített munkában, izgalmak közt élni. Legyen az kert, vállalkozói munka, piacozás, szellemi munka, legyen az bármi. Nem bölcs dolog állandóan ilyen megfeszített munkában élni. Még az emberek lelki szükségleteinek szolgálatában sem, mert így elhanyagoljuk a személyes áhítatot, túlterheljük szellemi, lelki, testi erőnket. Krisztus önmegtagadást kíván minden tanítványától és áldozatokat, ezzel együtt azonban vigyázniuk is kell, nehogy a túlbuzgóság nyomán Sátán kihasználja az emberi gyengeségeket, és Isten műve kárt szenvedjen. Ugye nem csak mi szenvedünk kárt, hogyha magabízók, önteltek leszünk, hanem az Isten műve is, mert nem tudjuk a szolgálatunkat végezni. Itt is egy személyes példát hadd mondjak. Amikor Gyuri nekem elkezdett udvarolni a férjem, akkor nyáron elmentünk együtt Erdélybe. Ez egy tábor volt, amit ő szervezett, mit tudom én, vagy 20-25 ember volt, már nem emlékszem, hogy hányan voltunk. Ott mindent áhítattól kezdve kiránduláson át, hát ami ilyen szervezéssel jár. És akkor megcsináltuk, jó volt, nagyon, hazajöttünk. Emlékszem, ez augusztusban volt, és kérdeztem, hogy és akkor te mikor mész szabadságra? Ugye én, nekem ez volt a szabadságom, hogy oda elmentem. És mondta, hogy hát neki is ez volt. Ez volt a szabadsága, ez a egy hét. És akkor én csak néztem. Ez a szabadság, amikor te megszervezted, vezettél, áhítatokat tartottál, kirándulást, ott mindenkinek az ügyes, bajos dolgával, ez volt a szabadság? Ő ebben szocializálódott. A mi közösségünkben ez a norma, hogy ne menjél szabadságra, ha lelkész vagy, mert te mindig dolgozzál. Így se dolgozol eleget. Ez a norma. A mai napig vannak olyan lelkészek, akik decemberben veszik ki az egész szabadságukat papíron. Mert az a jó lelkész, aki ennyit dolgozik. Hát, ugye a férjemnél is meglett ennek a következménye, a betegség. De a saját példámat is mondhatom. Emlékszem még akkor, fiatal voltam, Zúligetben voltam ifjúsági bizottságban, és hát én is, mint a szakadt ló, mint akinek nincs esze. Dolgoztam a munkahelyemen, és utána minden szabadidőmet a szolgálatra szenteltem. Hajléktalan szolgálatba jártam, ifjúsági munkában benne voltam. És lenéztem azt, aki nem így dolgozott, aki nem így gondolkodott. Lenéztem. És nem kell ehhez ilyen gyülekezeti szolgálatban benne lenni, hogy lenézzük a másikat. Elég, ha csak megjelenik olyan a fejemben, hogy hát az én kertem azért szebb, mint a másiké, mert én többet kapálok. Vagy hát én csak jobban nevelem a gyerekeimet, mint a másik. Vagy én csak többet keresek, mint a másik. Nem? Vagy csak jobban főzök, mint a másik, meg többet is, meg a befőzésről nem is beszélve. Ugye óhatatlanul, amikor túl sokat dolgozok, és elengedem az Isten kezét, akkor magamra fogok tekinteni, az én sikereimre. És össze fogom hasonlítani a másikkal magam, és én leszek a jobb. Ez az önteltség. Nem tudom, ismeritek-e ezt a könyvet? Boldog otthon. Ajánlom újra és újra elolvasni. Külön fejezet van például a vidámságról benne. A pihenésről, a játékokról. Nagyon érdekes könyv. Szeretnék ebből olvasni egy kicsi részt. A kereszténynek előjoga és kötelessége, hogy igyekezzen felüdíteni a lelkét, megerősíteni a testét. Ugye, ezt mondja, előjoga és kötelessége a kereszténynek, hogy felüdítse a lelkét, megerősítse a testét, ártatlan felüdülés által, azzal a céllal, hogy testi és szellemi erejét Isten dicsőségére használja fel. Kikapcsolódásaink ne váljanak az értelmetlen vígság jeleneteivé, amelyek az esztelenség formáját hordozzák. Láttam, hogy a szombatünneplő nép túl keményen dolgozik, anélkül, hogy változatosságot vagy pihenést engedne meg magának. Ugye? Túl keményen dolgozunk. A kikapcsolódás szükséges a fizikai munkásoknak, de fontosabb a szellemi munkával foglalkozóknak. Sem üdvösségünk, sem Isten dicsősége érdekében nem fontos, hogy elménket még vallási témában is állandóan és túlzottan foglalkoztassuk. Azért ez is elgondolkodtató, nem? Hogy még vallási témában se foglalkoztassuk túlzottan az agyunkat, az elménket. Kötelesek voltak pihenni a tanítványok is. Kötelesek voltak pihenni. Majd olvasgassátok el, hogy milyen pihenést mond. Ugye itt a nyári szünet, megyünk szabadságra. Na, mi a pihenés? Például az alvás. Az alvás. Nem tudom, erre gondoltatok-e, hogy az alvás is elég jó pihenés. Hogyha az ember bizonyos időben lealussza azt a bizonyos mennyiséget. Az például egész jó. Egész jó. Bocsánat, kamaszokat megint kiprédikálom. Így jártok. Az egyik szombaton közölték, mert ott társítoztak szombatiskolán. Az egyik 1 órakor feküdt le, a másik 3-kor. Ők még bírják, hát ásítoztak, össze is vesztem velük. Ez lett a következménye. Én mondjuk aludtam, tehát én azért jobb voltam ebben. Gépeztek. Na, az itt nincs felsorolva, mint megfelelő pihenés. Az alvás mellett ilyeneket mond még, hogy mozgás. Szabad levegőn. Beszél például a tornázásról, de mindenféle mozgás szóba jöhet. Különösen szeretném itt kiemelni azoknak, akik szellemi munkát végeznek velem az élen. Akik bent ülünk a számítógép előtt, lehetőleg egész nap, reggeltől estig. Nem megfelelő kikapcsolódás a filmnézés utána. Vagy akkor megnézek egy filmet az interneten. Ez nem jó. Ez nem pihenés. Menjünk ki a kertbe, vagy ha nincs kert, akkor menjünk mozogni. Kiránduljunk. Menjünk ki a természetbe. Említi az ártatlan játékokat. Mind jó kikapcsolódás. Olyan, ami nekünk is való. A mi javunkat is szolgálja. És hát nem utolsó sorban a társaság, a család, együtt lenni a családdal, barátokkal, rokonainkkal, testvéreinkkel. Ez is jó. Hadd említsek ezzel kapcsolatban néhány személyes tapasztalatomat. Volt olyan Dunántúlon, voltam gyülekezetben, és meghívott egy család utána magához a szombati szolgálatok után. És legnagyobb meglepetésemre pillanatok alatt az egész család átöltözött, 3 gyerekük van, és megvoltak a köreik. És a gyerekek választottak, hogy azt a szombatot most még kört fogják megtenni, ugyanis minden szombaton ők sétáltak. Hazamentek, ugye egész nap a gyülekezetbe ültek, hazamentek, átöltöztek, és a gyerekek választottak, hogy most melyik kört tegyék meg. És az egész család szépen elment sétálni. De van olyan gyülekezet, például Fehérvárcsurgó, ahol van egy tó, és oda a gyülekezetből az, aki akar, kisétál. És akkor ott sétálnak, még beszélgetnek, együtt vannak. Vagy például a Szentgáli gyülekezetben a családok autóba ülnek, megvan a hely, ahol megbeszélik, hogy mit tudom én, milyen domb, ők tudják ezeket a helyeket, ezeket a neveket, és oda kimennek családostul. Mindenki hazament, átöltözött, és aki akart, kiment oda. És együtt voltak még a családok, a gyerekek szaladgáltak, beszélgettek. Igen, van erre is jó példa. Másik személyes tapasztalatom. Egyszer meghívtak bennünket Kalinka Béláék vacsorára. És mondták, hogy legyen ez a vacsora olyan, hogy menjünk ki. Hát én nem tudtam, hogy hova fogunk kimenni, azt hittem, hogy van valami ilyen kinti asztal, vagy mit tudom én, majd ott, oda kimegyünk. És nem, hanem be kellett rakni a kosárba a rántott cukkinit, csinált Erika, berakta a zöldségeket, kenyeret, mindent, és kimentünk oda valami domboldalra, hoztak plédet, és oda leültünk, és hát így piknikeztünk, vagy mind, hogy hívják ezt. És ott ültünk, és néztük a szép tájat, a dombokat, és ettünk, vacsoráztunk, és beszélgettünk, és még a naplementét is megvártuk. Igen, ez pihenés, ez kikapcsolódás, ez felüdülés, amikor feltöltekezik az ember fizikailag, lelkileg egyaránt. Még egy gondolatot zárásképpen, ugye ez a mértékletesség kategóriája, amiről én beszéltem. Azt írja, illetve azt mondja Jézus itt az alapigében, hogy azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra, ez a mi hatalmunkban van. Ez a mi hatalmunkban, hogy vigyázzunk-e erre, vigyázzatok magatokra. És tudjátok, az a szép, hogy ebbe se hagy bennünket az Isten magunkra. Mert a mértékletesség a lélek gyümölcsei között van. Egyedül nem tudunk mértékletesek se lenni. Mindenképpen végletekbe fogunk kerülni. Vagy túlpihenem magam, már aki szokott ilyet, lustálkodás, vagy túldolgozom magam és kimerülök. A Szentlélek gyümölcse a mértékletesség. Vigyázzunk magunkra, az azt jelenti, hogy kérjük a léleknek a segítségét, hogy tanítson ebben is bennünket, hogy ezt a gyümölcsöt is érlelje be. Mert milyen keresztény az olyan, aki nem mosolyog? Nem? Akinek szólni kell egy gyereknek, hogy mosolyogjál már. Te miért nem mosolyogsz? Te miért vagy ilyen komor? Milyen keresztény az olyan? Nem? Milyen keresztény az olyan, akinek nincs ideje soha semmire? Mert mindig rohan. Szomszéddal nem ér rá beszélgetni a kertbe. Ti ismeritek ezt, hogy uha, most megint beszélgetni kell, nem fogok haladni a kertbe. Ismeritek ezt? Milyen dolog, hogy nincs időm erre. Nincs időm a másik emberre, nincs időm a gyerekemre. Mert fáradt vagyok, mert menjél már odébb, mert maradj már csendbe. Ugye? Milyen keresztény az ilyen? Erre mindenki képes, ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy ilyen magatartásom legyen. A keresztény az, aki vidám, nem? Jézus mindig vidám volt, mindig derűs volt, pedig azért voltak terhei, de a szíve nem nehezedett meg. Amikor Jézusnak volt ideje, ő nem sietett, ugye? Miklós gyűjti, hogy milyen volt Jézus. Jézus nem sietett, nem kapkodott, ő nem volt türelmetlen, ő ráért. A világ megváltója szerintem a legszorosabb időbeosztása volt, de ő mégis ráért. Nem? Mi is érjünk rá a szomszédra, a gyerekünkre, tudjunk odafigyelni az Isten vezetésére. Kérjük ehhez a lélek segítségét, mert egyedül nem fogjuk tudni. Kívánom, hogy vigyázzunk magunkra, hogy ne érjen bennünket váratlanul Jézus eljövetele. Ne érjen bennünket felkészületlenül, hanem felkészült emberek lehessünk, akik jó szívvel, örömmel tudják várni az ő eljövetelét. Amen.
1: Isten tiszteletünk befejezésképpen énekeljük el a 237-es ének első és ötödik versét, majd imádság után a hetedik versét.

Mindenható Istenünk, köszönjük, jó Atyánk, hogy Te életet adtál nekünk, hogy munkát adtál. Köszönjük azt, hogy ebben örömünk is van, örömünk is lehet. Köszönjük, Istenünk, hogy életünk kezdetétől egészen a végéig Te feladatokkal bízol meg a családban, a munkahelyen, és itt a gyülekezetben is. Köszönjük, hogy ebben meg annyi örömünk van, hogy láthatjuk ezeknek a gyümölcsét, eredményét, hogy sikereink lehet minden napban. Könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy segíts bennünket, hogy mi ne akarjunk más úton járni, ne akarjunk más feladatot, más munkát, mint amit Te a mi számunkra kiszabtál. Segíts, hogy azt akarjuk ellátni olyan módon, hogy az kedves legyen előtted, és hogy az mások javát is szolgálja. Köszönjük, Istenünk, hogy a szervezetünkbe is beépítettél olyan jelzőrendszert, ami visszajelez, amikor mi túlzásba visszük, még a neked való szolgálatot is. Segíts, hogy hálásak legyünk azért, hogyha betegek vagyunk, vagy elcsüggedünk. Segíts, hogy ezekre úgy tudjunk tekinteni, mint ami felhívja a figyelmünket arra, hogy mi most messze kerültünk Te hozzád, mi most nem fogjuk a Te kezedet. És segíts, hogy amikor ebben az állapotban vagyunk, akkor is, akkor rá tudjunk tekinteni, és beléd tudjunk kapaszkodni, és add meg, hogy megtapasztaljuk a Te ígéretedet, hogy Te kiemelsz bennünket ebből az állapotból, és visszahelyezel oda, ahova szántál bennünket. De leginkább abban segíts, hogy lelked által ezek ne következzenek be, hogy olyan életet tudjunk élni, mint Jézus élt, hogy neki mindenre volt ideje, ereje, hogy ő mindig tudott derűs lenni, és az egész emberiségnek a terhét, amikor hordozta, ő akkor is másokra tudott figyelni, jó szívvel. Mennyi Atyánk, segíts nekünk, hogy ilyenek tudjunk lenni, mert mi szeretnénk várni Téged. Szeretnénk felkészültek lenni a Te eljöveteledre, és nem akarjuk, hogy törmódra lepjen meg bennünket a Te eljöveteled. Segíts Istenünk vigyázni, de ne a magunk erejével, hanem a Te lelked erejével. Könyörögve kérünk Istenünk azokért, akik elcsüggettek, elkeseredettek. Segíts, hogy megtapasztalják a Te jelenlétedet, és ki tudjanak emelkedni ebből a nagyon mély állapotból. És könyörgünk azokért is, akik önteltek, akik magukban bíznak, az emberi terveikben, az emberi elgondolásaikban. Te keresd meg őket is, és add, hogy meglássák, hogy minden munkájuk eredménye a Te eredményed, és alázatra jussanak, és arra a belátásra, hogy mindnyájunknak szüksége van a pihenésre. Mennyi Atyánk, tanácsoljál bennünket ebben, és segíts, hogy örömteli hívő emberek lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy a mi megváltunk, és példánk Jézus által jöhettünk hozzád.

Minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején. Még egyszer elmondom, figyeljétek csak, minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy aki igaz barát, az mindig ott van a barátja mellett, és amikor a barátja bajba kerül, akkor már nem is úgy viselkedünk, mint a barát, hanem mint a legjobb testvér. És egy rövid kis történetet mondok el ezzel kapcsolatban nektek tanulságul. Két jó barát elment Erdélybe kirándulni. És tudjátok, hogy erdélyi hegyekbe, havasokban meg medvék is vannak. És ahogy ők az erdőbe sétálgattak, egyszer csak előbukkant egy medve. És az egyik a kettőjük közül nagyon ügyes, gyors, fürge volt, és rögtön felszaladt egy fára. És nem is figyelt oda, hogy mi történik a másikkal. Ő csak hanyat, homlok, szaladt, mászott fel a fára. A másik nem tudott olyan gyorsan szaladni, hát valahol ezt olvasta, halottnak tetette magát, lefeküdt a földre, mozdulatlanul, jött a medve, körül szaglázta, és arrébb ment, és nem bántotta. Akkor, mikor a medve elment, nagy vidáman leszállt a másik a fáról, oda ment hozzá, és ilyen viccesen, tréfásan azt kérdezte, na, mit súgott neked a medve? Mert ugye annyira megszaglázta, míg a fülénél is ott volt. Erre azt mondta neki a barát, azt súgta a fülembe, hogy hitvány, értéktelen, haszontalan ember az, aki a barátját ott hagyja a bajba. Azt mondta, ezt súgta nekem a medve. És remélem most ti is megjegyzitek, hogy a Biblia ezért mondja, hogy mindig szeret az igaz barát, és a baj idején pedig egyenesen úgy viselkedik, mint a legjobb testvér. Remélem, hogy akiknek testvére van, ti jó testvérek vagytok, és jó barátok is lesztek, aki a bajba soha se hagyja el a másikat. Gondoljatok arra, hogy mit súgott a medve, ha ezt elfelejtenétek. Menjetek szépen a helyetekre. Olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetéből, az 5. és 6. verset. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből az 5. és 6. verset olvasom, amely a következőképpen hangzik. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezet, 5. és 6. versét idézem. Mondták pedig az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Mondta pedig az Úr, mármint Jézus, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok imez eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plantáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Mielőtt részleteiben kicsit megismernénk, miről is van itt szó, rögtön utalnék arra, hogy gondolom mindenki sejti, hogy ez szimbolikus beszéd volt Jézus részéről. Egyébként többször is elmondta ezt a mustármagnyi hitről szóló példabeszédét, egy más alkalom, egy másik hasonlatot használt. Azt mondta, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy szakadj ki tövestől és menj a tengerbe. De akár eperfáról van szó, hogy szakadjon ki tövestől és menjen a tengerbe, akár hegyről, ez mind jelképes beszéd. Jézus azt akarta ezzel mondani, hogy olyan problémák is megoldódnának, ha hinnétek, és az is, ha valóban hinnétek, ha csak egy mustármagnyi valódi hit is megnyilatkozna részetekről, ami olyan nagy dolog, mintha egy hegy kiszakadna és besétálna a tengerbe, vagy egy eperfa magától, tövestől kiszakadna is és a tengerbe menne. És azt hiszem, amikor olvassuk ezt a felszólítást, vagy ezt az ígéretet, akkor könnyen visszhangzik a szívünkben az, amit az apostolok, vagyis a választott 12 tanítvány mondott Jézusnak, Uram, növeld a mi hitünket. Mert azt mindnyájan valahogyan érezzük, hogy hát valamilyen hitünk van, de azért ez nem az a hit, amivel olyan nagy dolgok történnek, olyan látványos, látható, hatalmas isteni közbelépések történnek. És hajlamos

0: vagyunk azt mondani, hát Uram, növeld a mi hitünket. Amivel valahogy azt fejezzük ki, hogy hát van valamilyen hitem, de hogy ez hogyan növekedhetne, nekem erről fogalmam sincs, és hát nem is tudom, mit kéne tenni ennek érdekében. Hát ez a legegyszerűbb, hogy azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Van Reményik Sándornak egy verse, gondolom többen ismerik az ő verseit, amiben azt mondja, hogy hát mit is tehetnék, hiszen a hit is kegyelmi ajándék. Sok ember hajlamos úgy gondolkozni, hogy hát a hit tulajdonképpen az abszolút nem rajtunk múlik. Hallottunk már ilyet, hogy valaki azt mondja, jó, neked te tudsz hinni. A másik ember azt mondja, én sajnos nem tudok hinni. És hát az ember hajlamos így gondolkozni, hogy mennyi, van-e hitem, és mennyi hitem van, az az Istenem múlik. Hát hogyha én szeretnék abból a titokzatos, különleges hitből, amire még a hegyek is kimozdulnak a helyükből, akkor egyet tudok tenni, hogy az Istennek mondom, hogy növeljed a mi hitünket. De nézzük meg, hogy milyen finoman igazította helyre Jézus a tanítványokat. Nem utasította el ugyanezt a kérést, hogy növeljed el a mi hitünket, mert az már egy pozitív dolog, ha az ember a legszükségesebb, legjobb dologra vágyakozik. És az is igaz, hogy mindig az Isten a kezdeményezője, az ösztönzője a mi hitünknek. De azért Jézus válasza, amikor azt mondta, ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, ugye így kezdte válaszul, azért mégis úgy helyreigazította finoman a tanítványokat, hogy azért a hit döntően a ti állásfoglalásotok, a ti válaszotok az Istennek a keresésére, az Istennek az ösztönzésére. Ugye gondoljunk csak egy pillanatra a Biblia fő igéjére, hogy mennyire nem úgy van, hogy a hit az kegyelmi ajándék, vagy adatik, vagy nem, vagy van valakinek, vagy nincs. Mert ugye ez így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten az egész világot szerette, az egész világot szeretné megmenteni, de segíteni csak azokon tud, akik hisznek ő benne, akiknek ez a személyes, belőlük fakadó állásfoglalásuk. És akkor szeretném feltenni azt a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen hát végül is mi is a hit valójában? Mert mondom, mi szívesen hárítanánk Istenre a felelősséget azért, hogy mi hiszünk vagy nem, vagy hogy mennyire hiszünk, és csak őt kérnénk, hogy növeljed a mi hitünket. De mennyiben a mi dolgunk ez, vagy mennyiben múlik mi rajtunk a dolog? Hát próbáljunk abból kiindulni, hogy mit jelentenek a magyarul hitre fordított eredeti bibliai szavak. Ugye az Új Szövetségben szereplő szónak a jelentése az, hogy bizalom. És az ószövetségi szó pedig talán ennyit, ez segít egy kicsit közelebb hozni, hogy ugyanabból az ige gyökből származik, amiből az ámen szó is, amit az Isten tiszteleten mondunk, vagy az imádság végén mondunk, ami ugye azt jelenti, hogy úgy van. A szilárdságot fejezi ki, és a hűséget fejezi ki. Valahogy így mondhatnánk, hogy az ó és új szövetségi kifejezések együtt magyarul így lehetne meghatározni, szilárd bizalom, abszolút bizalom Istenben. A hiten ezt kell értenünk, szilárd bizalom, abszolút bizalom Istenben. Csak is ez a valódi hit, és azt mondja Jézus, ha olyan mustármagnyi hitetek lenne, ami valódi bizalom, ami szilárd bizalom, ami abszolút bizalom Istenben, akkor óriási nagy dolgok történhetnének. Ugye itt eszünkbe juthat Jézusnak néhány ígérete, néhány hatalmas ígérete. János evangélium a 14. fejezetének a 12. versében olvassuk. Jézus a búcsú beszédeiben ezt mondja a tanítványainak, ha aki hisz én bennem, ha ti hisztek én bennem, ugyanazokat a dolgokat cselekszitek, amelyeket én cselekszem. És ha valaki ezen úgy megdöbben egy pillanatra, akkor szeretném megkérdezni, hogyha valaki az apostolok cselekedeteit olvassa, rájön arra, hogy mikor valóban hittek Jézusban, abszolút hittel, szilárd bizalommal hittek, amikor fölvillant az a valódi hit, akkor azért ők is cselekedtek olyan dolgokat, mint Jézus. Ugyanúgy egy pillanat alatt gyógyultak meg betegek, még halottat is támasztott, ugye Péter tábitát, Pál apostol az Eutikus nevű fiatalembert, amikor ez a valódi hit, ez az abszolút bizalom megjelent, akkor ők is cselekedtek olyan dolgokat, amelyeket Jézus tett. Egy másik ige pedig azt mondja, hogy ha hiheted azt, ha hiszel, ha valóban hiszel, minden lehetséges a hívőnek. Ez meg egy abszolút kijelentés, nem? Hát csodálatos dolog, mikor egy embernek is minden lehetséges a hívőnek. Aztán János apostol meg azt írja az első levelében, az a győzelem, ami a világot legyőzi, a mi hitünk. Aztán sokaknak eszébe juthat a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, hogy hitáltal országokat győztek le, és mi mindent cselekedtek hitáltal, amikor ez az abszolút bizalom, ez a szilárd bizalom Istenben megvolt és létezett. És akkor próbáljuk az eredeti kifejezéseken túl egy kicsit gyakorlatilag is még boncolgatni, mit jelent az abszolút szilárd bizalom Istenben. Hát próbáljunk emberi viszonylatból kiindulni. Ha én nekem egy emberben bizalmam van, akkor az mivel kezdődik? Hát ismernem kell. Ha én valakit alaposan nem ismerek, nem létezik, hogy bizalmam van benne. Ugye itt kezdődik. Aztán, ha már ismerem őt, és mondjuk rábízok egy feladatot, egy fontos feladatot, akkor ezt annak a bizalomnak az alapján teszem, hogy neki olyan képessége, olyan készsége van, hogy ezt a feladatot el fogja végezni. De ezentúl az erkölcsiségében is bízom, mert úgy tekintek rá, hogy ez egy megbízható ember, ez egy kitartó ember, ezt a feladatot, amit én rábíztam, és ő elvállalta, ezt a képességeinél fogva meg tudja tenni, és az erkölcsi jelleménél fogva meg fogja tenni, mert álhatatos, mert kitartó, mert megbízható. De van a bizalomnak még egy magasabb foka. Ez már minden embernek, nem túl sok emberben van ilyen abszolút bizalma, és boldog az az ember, és gazdag az az ember, akinek minél több emberben is van ilyen fajta bizalma, amikor egy emberrel a gondolkozás módja, az értékrendje teljesen megegyezik. Mikor már a gondolkozás módja és az értékrendje is teljesen megegyezik egy emberrel, akkor kitárul egy abszolút bizalom, egy feltétlen bizalom, és akkor az az ember nála abszolút hiteles, akkor ő arra mindenét rámeri bízni, mert pontosan tudja, hogy gondolkozik, pontosan tudja, hogy ugyanaz szerint az értékrend szerint viszonyul a dolgokhoz. És mondom, boldog az az ember, aki úgy elég sokáig tudja az ujjai számolni, hogy ő neki hány ilyen embere van, akiben abszolút bizalma van, szilárd bizalma van. Akkor most folytassuk tovább, alkalmazzuk mindezt Istenre. Ahhoz, hogy az embernek Istenben szilárd bizalma legyen, ott kezdődik, hogy ismerni kell. Hát úgy, hogy azt mondom, hát kell lenni valakinek, hát valószínű van valaki, ha a történelem folyamán annyian hittek benne, hát ez még nem is megismerés, erre bizalom, főleg szilárd és abszolút bizalom nem épül. Nagyon alapos, mély ismeretnek kell lenni Isten felől. Sokan egy kicsit értetlenül állnak Jézus egyik kijelentése előtt, ugye ez János evangélium a 17. fejezete 3. verse, amely így hangzik, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hát némelyek ugye azt mondják, hát az ismeret üdvözít akkor, mert azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Csak hogyha az ember az Istent igazán megismeri, és akit elküldött, a Jézus Krisztust, akkor ez nem száraz elméleti ismeret marad, akkor ebből magától értetődően felépül egy abszolút bizalom, egy szilárd bizalom, felépül a hit, a valódi hit, és a valódi hit az, ami az embert az üdvösséghez segíti. Ez a magyarázata igének, azt mondja, ez maga az örök élet, az Istent megismerni, mert a megismerésből származik a bizalom. A bizalomból az, hogy rábízom magam az Istenre, és ebből az üdvösség. Ugye ez már, hogy így mondjam, feltétlenül így folytatódik, ha valódi ismeretről van szó. És utána, ugye miután Istent megismertük, akkor bízni kezdünk a képességében, abban, hogy ő mindenható, hogy ő abszolút teremtő. És azt kell mondanom, hogy talán még ez megy a legkönnyebben. Ha valaki úgy tényleg megérti ezt az írásról, hogy Isten a semmiből, a puszta szavával teremteni lehet, hogy ő abszolút teremtő hatalommal rendelkezik, akkor talán még ebben bízunk jobban. Bár megjegyzem, azért még itt is ingatag az ember. Vannak ilyen emberi mondások, sőt hívő emberek is mondják, hogy Hát nem tudom, el se tudom képzelni, hogy a Jóisten itt hogy tud segíteni. Ugye? Ilyenkor már valahogy azt fejezzük ki, hogy elfelejtjük, hogy az Isten a puszta szavával akár a semmiből teremteni tud, ő betű szerint mindenható. Ugye egy Jeremiás, egy nagyon hívő, álhatatos proféta volt, de egyszer még az Úrnak őt is helyre kellett igazítani, mert azt mondta valamire, Úram Isten, hát ez lehetetlen, hát ez hogy lehetséges, hát mire vonatkozik a te ígéreted? És akkor a Jóistennek azt kellett mondani neki, hát én az Úr Istene vagyok minden testnek, van valami lehetetlen nékem? Hát ha még Jeremiás proféta is, még ezen a téren is megerősítésre szorult az Úr részéről, sokszor mi is még ebben is megingunk, hogy az Isten valóban mindenható teremtő hatalommal rendelkezik. De még könnyebben erőtlen a hitünk, és gyenge a hitünk, amikor az Isten erkölcsi jelleméről van szó. Van egy bibliai ige, a János első levele, 4. fejezet, 16. verse, borzasztó egyszerűnek látszik, de meg vagyok róla győző, hogy ez az egyik legnehezebb dolog az embernek, ezt komolyan ezzel azonosulni. Azt mondja, mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Hát ugye magunkból indulunk ki, és mivel nekünk, ha valaki olyan, hát akkor a szeretetünk fogy. Ezért nekünk elhinni az Isten irántunk való szeretetét, hogy az Isten erkölcsi jelleme olyan, hogy ő a bűnösök megmentésért jött, hogy ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább növekedik. Ugye, ahogy Pál mondja, igaz beszédezés teljes elfogadásra méltó. Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Hát nekünk önző gondolkozású embereknek, akiknek a viszonyulásunk a másikhoz attól függ, hogy ő milyen, ez nem egyszerű. Megismerni és elhinni az Isten irántunk való szeretetét. Tehát az ő igazságot és szeretetet tökéletesen egyesítő erkölcsi jellemében abszolút bízni, ez már a hitnek egy magasabb foka. És hadd mondjam el, hogy a legnehezebb nekünk, és itt akadunk el a legjobban, és ezért nehezen jutunk el a teljes hithez, a valódi hithez, a szilárd bizalomhoz, hogy az Isten gondolataival, az Isten akaratával, az Isten értékrendjével abszolút azonosuljunk. Itt már ugye ágaskodik az, hogy én azért másképp gondolom. Az én vágyaim azért másfelé vennének. Itt már, hogy az Istennek a gondolataival, az akaratával, az értékrendjével teljes összhangba jussunk, itt akadunk el a legjobban. Itt szokott megfenekleni a hitünk, és nem jutunk el a teljes hitig, az abszolút hitig, a szilárd bizalomig. És akkor, ha most megértjük azt, hogy nem lehet a nagyobb hitre vágyakozva egyszerűen ezt mondani, amit a tanítványok is, Uram, növeljed a mi hitünket, amivel mintha széttárnánk a kezünket, hogy mi ezért semmit se tudunk tenni, ez az Istennek a dolga. És viszont ugye Jézus pedig, itt megemlítem, hogy ugyanezt a mustármagos hasonlatát egyszer így is kezdte, mert többször is elmondta ezt Jézus, és több feljegyzés is van erről az evangéliumokban. Egyszer így kezdte, ezt Márk evangéliumában találjuk, amikor így fogalmaz, Márk evangélium a 11. fejezetének a 22. versében, legyen hitetek Istenben, és utána mondja, hogyha annyi hitetek lenne, mint a mustármag. Tehát, hogyha mi most ahelyett, hogy az Istennek mondogatnánk, hogy növeljed a mi hitünket, szívünkre vesszük az ő felhívását, hogy nektek legyen hitetek Istenben, mert ez döntően a mi állásfoglalásunk, akkor most mit tehet az ember azért, hogy legyen hitünk Istenben? Hát legelőször is, ugye azt még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a megismerés a hitnek az alapja. És megkérdezem, sokat tehetnénk még az Isten megismeréséért? És szorgalmasak vagyunk az Isten megismerésében? Vagy sok minden mulandó dolog nekünk sokkal fontosabb ennél, és nem marad időnk, erőnk, figyelmünk az Istennek a megismerésére. Pedig, még egyszer mondom az igét, az az örök élet, hogy megismerjek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert ha őt valóban megismerjük, ebből már jön a hit, és a hitből a többi. És itt még nagyon-nagyon sok minden az, amit tehetnénk. Ugye hogyan lehet Istent megismerni, miután szemmel nem láthatja egyikünk sem? Egyetlen egy módon, az ő beszéde által és a tapasztalataink által. de hogy a beszéd által megismerjük, ahhoz a beszédére időt és figyelmet kell fordítanunk. Én annyira meghatott engem, valakivel ma reggel beszélgettem, idefelé jövet, aki egész életében ateistának vallotta magát, és neki fogott a Bibliát olvasni. És engem meghatott, amit mondott. Azt mondta, én igyekszem félretenni az én kritikai észrevételeimet és az én ágaskodó ellentmondásaimat. Én ezt tudatosan igyekszem elnyomni, mert szeretném megérteni, ami ott van. Én most arra koncentrálok, hogy többször is elolvasok egy-egy részt, mert meg akarom érteni. Nem folytom el ezeket végleg, de most félreteszem, mert feltételezem, hogy lehet, hogyha most elakadok valamin, ha tovább olvasnék, meg újraolvasnám, akkor esetleg megtalálom a kulcsát. Nem megindító ez egy olyan ember részéről, aki addig nem is foglalkozott az Isten kérdéssel. És akkor megkérdezem, mi? Van bennünk ilyen buzgalom, ilyen odaadás, hogy én most megismerjem az egyedül igaz Istent is, akit elküldött a Jézus Krisztust? És van bennem ez, hogy többször elolvasom, meg akarom érteni, meg akarom ismerni, utána akarok járni. A kérdéseket nem kell elfojtani. A kérdéseket is mind fel fogom tenni, mert utána akarok járni, mert a végére akarok járni. És erre a lelkületre óriási szükségünk van. Gondoljunk, Róma 10:17 azt mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Akár így is mondhatnám, a meghallás által. Mert ugye az mindegy, hogy a Bibliát olvasom, vagy prédikációt hallok, az az érdekes, hogy meghalljam, amit az Isten mond. És azt mondja, ha én úgy törekszem olvasni a Bibliát, úgy törekszem hallgatni az Istenről szóló dolgokat, hogy én meghallani szeretném, akkor ebből jön a hit, ebből születik a hit, mert a hit hallásból, meghallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Sokszor eszembe jut Márta és Mária története az evangéliumokból. Ugye ez egy család volt, akik Jézus szívesen látták vendégül, és a Biblia leírja, hogy Márta hát Jézust méltóan akarta fogadni, és mindent megtett, hogy az tökéletes legyen az a vendéglátás. A testvére Mária meg mindenről elfeledkezve, hogy egy szót el ne veszítsen, amit Jézustól hallhat, csak ott ült, elfeledkezett róla, hogy neki is részt kellene venni a munkában. Márta meg még a vendége iránti udvariasságról is elfeledkezve, egyszer csak kifakadt, és nem vette észre, hogy még a vendégét is megsérti, és azt mondta, hát, Uram, te nem törődsz vele, hogy a testvérem nem segít nekem a szolgálatban. Ugye ismerős, mikor valaki így kitör, és most már azt se tudja, hogy kit sért meg vele. És Jézusnak a válasza milyen szelíd volt, milyen tapintatos és milyen tanulságos. Azt mondta, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Mintha azt mondta volna, nem lebelecsülendő erény, ahogy te sokra igyekezel és szorgalmas vagy, de Mária a jobb részt választotta, amely soha el nem vétetik őtőle. És még egy érdekes szót fűzött bele, azt mondja, egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta. És nem tudom, hogy az életben nálunk ez ugye helyén van-e, hogy mi a szükséges dolog, és mi a legszükségesebb dolog. Vagy pedig sokszor úgy van, sokra igyekezünk, sok minden leköti a figyelmünket, az erőnket, és az a legszükségesebb dolog, az az egy szükséges dolog, hogy ez az élet el nem újjon, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent és a Jézus Krisztust, ez kimarad. Szépen ilyen kis apró mulandó dolgok kiszorítják. Erre nagyon kell vigyáznunk. Aztán egy másik dolog, ami szükséges ahhoz, hogy fölvillanjon csak egy mustármagnyi is a valódi, a teljes hitből az életünkben, az szükséges ehhez, hogy a magunk elveszettségét az Isten nélkül, a magunk törékenységét, ezt tudjuk. Néha nekem ez a hasonlatot eszembe, tudjuk, csomagokra szokták ráírni, ha valami van benne, hogy romlandó vagy sérülékeny, és én ha gondolom, hogy akár a nyakunkba hordhatnánk egy táblát, vigyázat, romlékony, sérülékeny, mert bizony az ember nagyon olyan. És ebben is segít minket a Biblia olvasása. Egyszer véletlenül, bárcsak az életemben sok ilyen lenne, szívből kívánom, néha egy betegség segít ebben, amikor olyan kicsit nyugalmasabb szakasz volt, és nagyon sokat tudtam olvasni, hogy nap mint nap tudtam olvasni. Azt hiszem egy ilyen nyári időszak volt, iskolaszünet, minden, és én többet tudtam ilyen nyugodtan olvasni, otthonolhattam egy kicsit, és azt vettem észre magamban, minden szándékosság nélkül, egyedül voltam otthon, és hogy én járok, kelek a lakásba, és mindig egy kiszalad a számon, hogy nem ér az ember semmit. Micsoda az ember? Nem ér az ember semmit. Mert ahogy az Isten fenségét az ember szemléli az írásban, és összehasonlítja velünk a magunk romlandóságát, akaratlanul is látjuk ezt, hogy mennyire romlékonyak, sérülékenyek vagyunk. És hadd idézzem egyik kedvenc mondatomat, Ellen White apostolok története című könyvéből, ez így hangzik. Bárcsak minden ember felfedezné az ő tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Ez olyan tanulságos mondat, még egyszer elismételem. Bárcsak minden ember felfedezné a maga tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy az élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Rájövünk, mi tudunk biztosan és egyenesen menni, pontosan a megfelelő célba. Ugye eszembe jut erről, és sokat dolgoztam alkoholbetegek között, és ha valaki ismeri a nagy AA könyvet, az anonim alkoholisták 12 lépését, ott az első lépés, ugye, úgy mondják, hogy az első lépés a szabadulás útján, ha belátod a következőt, megfogalmazzák pontosan. Belátjuk, hogy tehetetlenné váltunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná vált. Milyen fontos ez a hitvallásuk. Azt mondják, itt kezdődik a szabadulás. Belátjuk, hogy tehetetlenné váltunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná vált. Nos, ha nem is vagyunk alkoholbetegek, bűnbetegek mindannyian vagyunk. És mindannyiunknál itt kezdődik az igazi fejlődés, az igazi szabadulás, hogy így nem mondjam, a hit útja, ha belátjuk, hogy tehetetlenek vagyunk a rossz természetünkkel szemben, tehetetlenek vagyunk a minket kísértő rosszal szemben, életünk irányíthatatlan, és nekünk az Isten segítségére feltétlenül szükségünk van, mégpedig folyamatosan és állandóan. A hitnek ez is egy döntő eleme. Aztán folytatnám tovább, fontos ahhoz, hogy a hitünk növekedjék, és eljussunk ehhez a valódi, abszolút bizalomhoz Istenben, hogy a gondolkodásunkat fegyelmezzük. Ugye ismerjük ezt a jelenséget, hogy egy ember hol hisz, hol nem hisz. Van, amikor nagyon bízik, van, amikor csupa kételkedés, hisz is, meg nem is hisz. És van egy hívő ember, aki életében nagyon sokszor tapasztalta az Isten hűségét, az Isten segítségét, de belekerül megint egy nehéz helyzetbe, és mintha ezek a tapasztalatok nem is lettek volna, megint elkezd kételkedni, és azt mondja, hogy hát én kértem az Istent, hát ha meghallgat. És mi van, ha nem hallgat meg? És mi van, ha nem történik semmi? Ugye ismerjük ezeket a fajta lelki állapotokat. És én ezért mondom, hogy a valódi hithez egy gondolkodásbeli fegyelemre is szükség van. És mit értek gondolkodásbeli fegyelmen? Ha én egyszer megismertem az Istent, megismertem az Isten ígéreteit, akkor tegyem magamat helyre, mikor jönnek a kételyek, és ne hagyjam, hogy mint egy himbálózó csónakot engem ide-oda dobáljanak. Szeretnék idézni három bibliai igét, és ez a három bibliai ige nekem mindig segít. Én ezekkel tanultam meg fegyelmezni a gondolataimat. Ha jönne a kételkedés, ha jönne az ijegység, hogy mi lesz, hogyha a Jóisten nem tesz semmit, mi lesz, ha a Jóisten hallgat, mi lesz, ha imádkoztunk, és nem történik semmi. Mikor ilyen gondolatok jönnek, akkor én három igét szoktam felvonultatni az emlékezetembe, és akkor vége a kételkedésnek. Az egyik a zsidókhoz írt levél, aki akarja, jegyezze meg. Nagyon jó fegyverek a kételkedés ellen. Zsidókhoz írt levél, 6. fejezet, 18. vers. Azt mondja, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van lehetetlen, ez az abszolút lehetetlen. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Tehát akkor az ember azt mondja magának, vannak Istennek ígéretei? Melyek is ezek? Ezek meg ezek. Ha az Isten ezeket ígérte, akkor nincs tovább kételkedés, nem engedem meg magamnak, nem engedem meg az ijegységet, a kétségbeesést, mert lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha azt ő megígérte, akkor ezt fogja teljesíteni. Próbáljátok ki? az ember azt mondja, hogy ez lehetetlen, akkor nekem bízni kell az ígéretben, és félre a félelemmel, félre a kételkedéssel. Így fegyelmezi meg az ember a gondolatait és az érzéseit. A másik ige, ami segít ebben, a Timóteushoz írt második levél második fejezetének a 13. verse. Tehát Timóteushoz írt második levél második fejezet 13. vers. Azt mondja, még ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Hát ez is abszolút lehetett, hogy Isten önmagát megtagadja, a maga erkölcsi jellemét megtagadja. Kicsit kiélezve a hasonlatot, tán a világmindenség is összeborulna. Tán az univerzumban is egymásnak ütköznének az égi testek, ha az Isten önmagát megtagadná. A maga hűséges jellemét, a maga abszolút igazságosságát és szeretetét. Tehát akkor azt mondom magamban, Isten önmagát meg nem tagadhatja. Lehetetlen, hogy hazudjék, önmagát nem tagadhatja meg. Akkor nincs miért kételkedni, nincs miért ijedezni, nincs miért kétségbe esni, az ígéretei érvényesek. És van még egy harmadik ige, ez a Római Levél 8. fejezetének a 32. verse, tehát Róma 8.32, amely így hangzik, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Értjük, hogy hozza rendbe az ember a gondolkozását? Én itt töprengek, hogy vajon Isten ezt a valami jót nekem meg akar-e adni, vagy nem akar megadni? Hát bolondság. Ha én nem mitosznak tartom Jézusnak a földre jövetelét, Jézusnak a helyettes áldozati halálát, hanem hiszem azt, hogy ez valóság volt és igazság, akkor nem ostobaság, nem bolondság, jó éles szavakat használok, feltételezni, hogy az Isten ennél kevesebbet, valami, amit igazán javunkat szolgál, ne adna meg. Nem értelmetlen dolog arról, aki ezt megtette, értünk, feltételezni, hogy ennél kevesebbet, valóban jó dolgokat ne adna meg nekünk. És testvéreim, próbáljátok ki, mikor jön a kételkedés, jönnek az ilyen hullámzó érzések, jön az ijegység, a kétségbeesés, mi lesz, ha Isten nem? Akkor fonultassuk fel, mint a fegyvert ezt a három igét. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, Isten önmagát meg nem tagadhatja, és aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem miértünk odaadta. Mi módon ne ajándékozza mindent minékünk. Ezt értem azon, hogy a hit nagy mértékben gondolkodásbeli fegyelem. Nem hagyjuk, hogy az érzéseink, a gondolataink ide-oda hullámozzanak, kószáljanak, hanem hogy így mondjam, megfogjuk őket ezekkel a biztos szilárd kijelentésekkel. És akkor még egy utolsó fok hátra van, és lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok. Ugye ez már a hitnek az a foka, amikor az ember abszolút azonosul Isten gondolkodásával, Isten akaratával, gondolataival, céljaival, értékrendjével, 100%-ig azonosul vele. És azért mondom, hogy meglepő lesz, mert az a meggyőződésem, hogy ezt a fajta összhangot csak küzdő imádságban tudja elérni az ember. Mert mi alapvetően annyira mások vagyunk, annyira az én középpontuságtól áthatott lények vagyunk, hogy mi teljesen azonosuljunk az Isten gondolataival, terveivel, céljaival, értékrendjével, ehhez imádságban kell időzni és hagyni, hogy a Szentlélek dolgozzon bennünk. Mondanék nektek erre példát, még maga Jézus Krisztus is, gondoljatok a Getsemáné beli küzdelmére, küzdenie kellett azért, hogy ez az összhang meg ne billenjen, ami nála egész életében megvolt. Ugye ki kellett mondani a döntő szavakat, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tudatosan döntenie kellett, hogy azonosul az atya gondolataival, céljaival, értékrendjével, és imádságban, nem tudott egy imádságban megnyugodni, háromszor kellett imádkoznia, küzdő imádságot kellett folytatni, hogy minden más hang elcsituljon benne, és teljes összhangba jusson Isten gondolataival. És ugye egyetértetek velem azzal, hogy ez hiányzik az életünkből a legjobban. Az ilyenfajta küzdő imádság, amikor az ember csendben Isten színe előtt marad, kizárva a külvilágot, és addig időzik az Isten jelenlétében, és addig gondolkodik, és ad teret a Szentléleknek, hogy dolgozzon benne, míg a végén szívből azt tudja mondani, Uram, legyen meg a te akaratod, Uram, az a legjobb, amit te akarsz, jobb, mint amit én ki tudnék találni magamnak. Te akaratod legyen meg, azzal teljesen egyetértek, arra akarok menni, vezess engem, vigyél engem arra, Ugye ez, amikor az ember ezt ki tudja mondani, de most már teljes szívből, na ez a hitnek az a pillanata, amire Jézus azt mondta, ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag. Mikor a hitnek ebbe az állapotába jutsz, mikor a hitnek erre az Istennel való teljes azonosság állapotába jutsz, akkor mondja Jézus, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Ugye itt még utoljára megemlítem, és ajánlom, hogy otthon keressétek meg az ellenvájt a te igéd igazság, vagy ha valaki így ismeri, 7 per alkötet, ott az Illés történethez függ ez egy megjegyzést, és azt írja, amikor Illés a Kármel hegyén imádkozott, akkor 6-szor jött vissza a szolga, ugye az esőért imádkozott, és 6-szor jött vissza azzal a szolga, hogy nincsen semmi. És azt mondja, Illés mit csinált? Azt mondja, megvizsgálta az életét, és bűnbánattal vallotta meg az élete hibáit Isten előtt, és amikor azt írja, hogy mindig kevesebbnek látta magát a maga szemében és Isten szemében, és végül úgy látta, hogy ő semmi, és Isten minden, és mikor eddig a hitnek eddig az állapotáig eljutott, akkor jött a szolga, hogy jön a tenger felől az eső felhő. Mert ki kellett tartani addig, és tudjátok, miért nem cselekszik Isten nagy dolgokat, ami látszik, hogy olyan hatalmas dolgokat, mint a bibliai időkben, amikor a hegy is kimozdul a helyéből, a hegynyi nehézség is elhárul, amikor az élő Isten láthatóan megnyilatkozik, miért nem teszi ezt másképpen? Csak akkor, ha az ember az abszolút hit, a szilárd bizalom állapotába eljut, amikor teljesen azonosul az Isten céljaival és a gondolataival. Azért, mert annyira át vagyunk szőve az egoizmussal, az én középpontusággal, hogy netán kárunkra lenne, ha az Isten csodát tesz érettünk, mert még elbíznánk magunkat, mert még a magunk dicsőségére fordítanánk. De amikor az ember eljut addig az abszolút szilárd hitig, hogy ő semmi, és az Isten minden, és mindent az Isten dicsőségére, akkor az élő Isten hatalmas nagy dolgokat tud tenni. És azt hiszem, nem kell senkinek ecsetelnem, hogy mindannyiunk érezzük, hogy most aztán igazán szükségünk lenne olyan látványos, hatalmas, élő Isten beavatkozására, sok vonatkozásban. De vajon tudunk-e küzdő imádságban kitartani, hogy felvillanjon bennünk az a akár mustármagnyi valódi hit, amire az Isten azonnal cselekedni tud. Én kívánom, hogy gondolkozzunk az elhangzottakon, és igen, értsük azt, hogy a hit a legnagyobb érték. Ugye különösen a Jézus eljövetele előtti időben a laodíciai üzenet mit ajánl? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. És ez a hasonlat mire vonatkozik az írásban? Hogy a ti hitetek, amely becsesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál. Az az ember, akinek ilyen abszolút bizalma van Isten, ez a legerősebb ember a világon, és a legálhatatosabb ember a világon is. Általa nagy dolgok történhetnek. De ha mi ilyen hitet akarunk szerezni, ilyen tűzben megpróbált aranyat, ilyen abszolút hitet, akkor nem mondhatjuk azt egyszerűen Istennek, hogy te növeljed a mi hitünket. Igen, ő keresni fog, kezdeményezni fogja, ösztönözni fogja a hitünket, bátorítani fog. De döntően nekünk kell megvívni ezt a csatát magunkban, nekünk kell először is állandóan előre haladni az Isten megismerésében, hogy magától fölépüljön ez a bizalom ő iránta, és nekünk kell fegyelmezni a gondolatainkat, hogy az Isten ígéreteiben ne kételkedjünk, és komolyan vegyük, és nekünk kell megküzdeni imádságban azért, hogy teljes összhangra jussunk Isten gondolataival, céljaival, akaratával. És ha ide eljutunk, akkor az Isten újra cselekszik nagy dolgokat, mint a régi időkben. Akkor akár olyan dolgok is megtörténnek, mintha a hegy szakadna ki, és menne a tengerbe, olyan nehézségek hárulnának el, és olyan rendkívüli problémák oldódnának meg. Bárcsak a Jóisten felébresztené bennünk a vágyat, az egészen mély vágyat, és az álhatatosságot, hogy ilyen hitet szerezzünk, ilyen tűzben megpróbált aranyat. Amen.
1: Délelőtt Isten tiszteletünk végén keressük meg a 280-as számú közös énekünket, és az első, 5. és 8. verszakát énekeljük el. Tehát 280-as énekünket keressük meg, és énekeljük el az első, az 5. és a 8. verszakát.

0: Akik szeretnék és tehetjük, azok a leborulva imádkozzunk, a többieket megkérném, hogy maradjanak állva.
1: Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni ezt a tanítást, hogy a mi kérésünkre, hogy növeljed a mi hitünket, amikor rád akarjuk ezt hárítani teljesen, de szeliden helyre igazítasz, és azt mondod, legyen hitetek Istenben. És ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, hegynyi nehézségek tűnnének el egy pillanat alatt. Urunk Istenünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, hogy mi olyan álhatatlanok vagyunk, hogy olyan gyengék és erőtlenek vagyunk megküzdeni a valódi hitért, hogy úgy megállunk negyedúton, töredékúton, és nem jutunk el a teljes hit, az abszolút bizalom állapotába, hozzád való viszonyunkban. És Urunk, olyan hívogató az ígéret, hogy semmi sem lehetetlen a hívőnek, és a hit legyőzi a világot. Urunk Istenünk, segíts, hogy oldhatatlan szomjúságunk legyen, hogy megszerezzük ezt a tűzben megpróbált aranyat. És segíts, hogy mindjárt az első lépcsőfokon nagyon szorgalmasak legyünk, hogy megismerjünk téged, hogy igazán a te erkölcsi jellemedet, hogy amint a te ígédet sokat és újra és mélyebben halljuk, értjük, magától épüljön fel bennünk a rendíthetetlen bizalom. És amikor kísért bennünket a kételkedés, mindenféle érzések, amelyeket sokszor az ellenség sugall a fülünkbe, taníts meg, Urunk, fegyelmezni a gondolatunkat, lepecsételni a te ígéreteidet az idézett ígékkel, és újra a szilárd bizalom állapotára helyezkedni. És segíts, Urunk, hogy oda is eljussunk, hogy nincsenek már más gondolataink, más vágyaink, más akaratunk, mint a tiéd, hiszen messze a legjobb, messze a legtökéletesebb a saját egyéniségünk számára, a saját személyünk számára is az, amit te gondolsz, te akarsz velünk. Segíts, Urunk, hogy ennyire az én helyett abszolút tudjunk bízni te benned. És add, hogy láthassuk ennek az eredményeit. És amikor, Urunk, válságos helyzetek vannak, és amikor érezzük, hogy az élő Isten hatalmas megnyilatkozására lenne szükség, segíts kitartani, míg elérjük, akár egy ima küzdelemben elérjük azt, hogy az a mustármagnyi, de valódi hit felvillan az életünkben. És tudjuk, Urunk, hogy akkor te azonnal cselekszel. Segíts, hogy ezt mindannyian megismerjük, és sok örömünk legyen, és nagy hálaadásunk, és még inkább növekedjék a mi hitünk, mert látjuk, hogy minden ígéreted áll. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.
0: Délelőtt istentiszteletünk végén a megkezdett 280-as számú ének 10. és 11. versét énekeljük el. Tehát a megkezdett ének 10. és 11. versét.

Kedves gyülekezet, ma vallástételi Isten tiszteletünk van. Öt kedves keresztelendő testvérünk itt az első sorban is. Ma van az ő gyülekezet előtti ünnepélyes vallástételük. És ezen kívül a jövő héten pedig úrvacsorai Isten tisztelet lesz, és úrvacsora előkészítő is a mai igehirdetés. Ezért ennek megfelelően választottam igét a mai igehirdetés alapigéjéül. És ez az ige a római levél első fejezetének a 17. versében található. Egy rövid mondat, amely így hangzik, az igaz ember pedig hitből él. Pál apostol úgy idézi ezt az igét, mint amely az evangélium summáját tartalmazza. Az igaz ember pedig hitből él. Már az Ószövetségben is megfogalmazást nyert ez a rövid, de nagyon fontos mondat, Habakuk könyve második fejezetének a 4. versében található eredetileg, és Pál apostol az Ószövetségi prófétától idézi ezt az ígét. Kedves keresztlendő testvéreim, én azt kívánom nektek, hogy az életetek jelmondata legyen ez a rövid útmutató ige, az igaz ember pedig hitből él. Mert mit is mond ez az ige? Mindenek előtt kitűzi számotokra a nagy célt, igaz emberré lenni. Mindeddig nem volt erre igazán lehetőségetek, hiszen a Biblia olyan határozottan mondja, hogy megromlott természetű ember igazzá válni nem tud. Jobb könyvében van egy ilyen kérdés feltevés, azt mondja, kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból, és rögtön válaszol rá, senki. A Biblia azt is kimondja, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem Isten előtt. Ezzel azt akarja mondani, hogy még ha valaki az intelligenciájával, vagy az erkölcsi érzékével fel is fogja az Isten törvénye magas erkölcsi kívánalmait, és ha nagyon tetszik is neki, és ha vonzódik is hozzá, nem tudja elérni azt, hogy ezzel összhangba hozza az életét minden vonatkozásban. De ti Isten kegyelméből részesültetek az újjászületés tapasztalatában, ami nem más, mint a valódi hitre jutás. És a holnapi napon megpecsételni akarjátok az Istennel való szövetségkötéseteket a Szent Keresztséggel, és mostantól megnyílik számotokra az út, az igaz emberré válás útja, a hatalmas isteni szövetségesnek a segítségével. Azt is mondhatnám, hogy most kezdődik az életetekben az igazzá válásnak a pályája, és legyen ez a ti életetek nagy célkitűzése, igaz emberré válni. Az emberek olyan sok mindent tartanak ma eszménynek, célnak. Ha úgy szétnézünk a nem keresztény, nem Istenben hívő emberek között, az embereknek ma ilyen vágyálmaik vannak, jó megjelenésű embernek lenni, sikeres embernek lenni, okos embernek lenni, gazdag embernek lenni. De mindenkinek fölteszem a kérdést, hány fiatal, hány középkorú, hány idősebb embernek ez az élet célja igaz emberré lenni. Olyan szomorú, hogy ez úgy kikopott az emberi célok közül, az emberi vágyak közül, pedig a leghatalmasabb célkitűzés, ami létezik, igaz emberré lenni. És szeretném egy kicsit közelebb hozni, hogy mit ért a Biblia azon, hogy valaki igaz ember. Két bibliai ige segítségével szeretném ezt tenni. Olvasom a 15. Zsoltár első és második versét. A 15. Zsoltár első, második verse így hangzik. Csak úgy megjegyzem, hogy érdekes, hogy az Ószövetség népe a zsidóság körében annyira tartalmasnak találták ezt a két Zsoltár igét, hogy egy mondás úgy hangzott, hogy az egész Tóra, az egész törvény benne van ebben a két Zsoltár igében. És ez így hangzik. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Ha hozzáteszem, hogy milyen időszerű ez a kérdés fölvetés Jézus visszajöveteléhez ilyen közeli időben. Kicsoda az, aki az Isten előtt megállhat, kicsoda tartózkodhat az ő jelenlétében, kicsoda lakozhat együtt vele. És a válasz így hangzik, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.
Még egyszer elolvasom, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Micsoda mélyre hatoló meghatározása ez annak, hogy ki az igaz ember. Ugye azt mondhatnánk, hogy az igaz ember az, aki a szívében is igazat szól. Aki már a gondolkodás szintjén, már az érzelmek szintjén, már a belső ember szintjén minden igazságtalanságot visszautasít. Azért fogalmazok így, hogy visszautasít, mert mindannyian elveszett, megromlott természetű emberek vagyunk, és az ember azt nem tudja megakadályozni, hogy felmerüljenek benne helytelen gondolatok, igazságtalan, igaztalan gondolatok és érzések. Azt mondja Jeremiás próféta, családabb a szív mindennél, és gonosz az. És ezt nem az úgynevezett világi emberek, vagy nem hívő emberek lelkéről mondja, hanem általában az emberi szívről. Melyikünk az, aki nem kapta magát rajta, azon, hogy hogy is tudok ilyet gondolni, vagy hogy merülhet fel bennem ilyen gondolat. Ja, ezt nem kell emiatt kétségbe esnünk, mert az emberi természetünknek a mély sötét kútjából jönnek gondolatok és érzések, amelyek igaztalanok, igazságtalanok. De azt írja Pál apostol, hogy akik igazán Krisztus követők, azok foglyul ejtenek minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. A Korintusi 2. levél 5. fejezetének a 10. versében mondja ezt az apostol. Tehát, kedves keresztelendő testvéreim, legyen olyan világító ige ez nektek, hogy az igaz ember igazat szól az ő szívében. Ne tűrjétek meg, hogy ott megfogannak gondolatok, érzések, amelyekről rögtön látjátok az Isten törvénye fényében, hogy igaztalanok. Nagyon sokszor kell helyre tennünk saját magunkat. Nagyon sokszor kell foglyul ejteni gondolatokat és érzéseket, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak. Azt írja a Zsoltáros is, egy helyen azt mondja, ha gondoltam is, nem jött ki a számon. Ez nem képmutatás, hanem ez az, amikor az ember a belső emberében veszi fel a küzdelmet a rosszal. Amikor a lelke legmélyéig akar igaz ember lenni, már a szívében is igazat akar szólni. Ugye, aki azzal próbálkozik, hogy belül sok mindent megenged magának, de vigyáz a magatartására, hogy ne hágja át az Isten törvénye külső kívánalmait, abból nem lesz valódi igazság és valódi igaz ember. Csak az, aki már a gondolataiban vigyáz. Nem véletlenül mondja az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Mindig erre törekedjetek, hogy az embernek tudatosan kell élni. Amit emberi természet nagyon kényelem szerető. Szeretnénk csak úgy elengedni magunkat, csak úgy élni, élvezni az életet. De amikor a jó és a gonosz küzdelme még a saját lelki világunkban is zajlik, mikor az életünk, a földi boldogságunk és az üdvösségünk, és az, hogy másokra milyen hatással vagyunk, ez mind azon múlik, hogy mi igaz emberekké leszünk-e, akkor ezt nem tehetjük meg. Az igaz ember az nem könnyelműen él. Az igaz ember az nem kényelem szerető ember, nem resszívű ember. Az igaz ember az állandóan tudatosítja, hogy milyen gondolatok és érzések forognak benne. És gyakran sóhajt fel az Istennek így, hogy Uram, Te megvizsgáltál engem és ismersz. Lásd meg, nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja. Vagy úgy, mint ahogy a 19. Zsoltárban Dávid mondja, Uram, ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Egy igaz ember az tudja, hogy neki a szívében kell legelőször igazat szólni. És ellenőrzi.

idézni, hogy közelebb hozzam, hogy milyen az igaz ember. Ez pedig Példabeszédek könyve 8. fejezetéből idézem, Példabeszédek könyve 8. fejezetéből a 20. verset. Ez egy messiási jövendőlés, és itt az eljövendő messiás teszi ezt a vallomást. Így olvasom az igéből, tehát Példabeszédek könyvéből, a 8. fejezet 20. versét így hangzik. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén. A közelmúltban ragadta meg a figyelmemet ez az ige, hogy milyen egyszerű, és mégis milyen hatalmas mondani valója van. Az igazság útján járok, és az igazság ösvényének a közepén. Ez nem felesleges halmozás. Hány ember van, aki egy kicsit úgy lavírozik az igazság és az igazságtalanság között? Legalább, hogy az igazság útjának a széléig könnyen lemegy, ahonnét persze aztán lebillenni is könnyű. De ami nagy mintaképünk, példaképünk, Jézus Krisztus ebben a messiási jövendőlésben így szól, az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén. Kedves keresztelendő testvéreim, én szívemből kívánom nektek, hogy ne tűrjetek megalkuvást a rosszal, az igazságtalansággal, a bűnnel. Ne csak az igazság útján járjatok, de egyenesen az igazság útjának a közepén. Még a szélére sem merészkedjetek, hanem abszolút biztos iránytűvel az igazság útjának a közepén. Csak néhány nagyon rövid gondolat elejéig szeretném fölvillantani, hogy mit jelent az igazság útjának a közepén járni. Például az igazmondás tekintetében. Ez azt jelenti, hogy valaki nem csak a durva, csaló hazugságtól, a megtévesztő hazugságtól tartózkodik, hanem annyira az igazság útjának a közepén jár, hogy például még önigazolás céljából, vagy másoknak megfelelés céljából, vagy másoknak tetszeni vágyás céljából még egy kicsit se beszél mellé. Mert ő tudja, hogy annyira fontos, hogy az ember igazat szóljon a szívében. Annyira tudja, hogy az ember ne alkudjon meg a rosszal. Ezért még ennyit sem, még az igazság útja széléig sem megy le. Ő csak a biztos középen jár. Mindig igazat szól a szívében, és ezért tud tökéletességben járni, és igazságot cselekedni. Aztán a fedhetetlen becsületesség az anyagiakban. Ó, hány keresztény ember van, aki hát azért ugye sose kerül börtönbe, mint csaló, de azért úgy gondolja, hogy hát ebben a világban élünk, azért egy kicsit valamit hát csak lehet vagy kell manipulálni, hogy az ember egyáltalán létezzék. De az, aki nagyon komolyan veszi ezt a célkitűzést, hogy igaz ember, az az igazság ösvényének a közepéhez ragaszkodik. Fedhetetlenül becsületes az anyagi dolgokban. De nem csak becsületes, még több is ennél. Szívesen ad rászoruló embereknek, Isten művére, mert ő úgy érzi, hogy az egész, az igazi keresztény élet, ez az adás nagy körforgása. Az a hitbeli bátorság, amelyben az ember könnyen, szívesen ad, és tudja, hogy akkor az Isten róla gondot visel. És az igazság ösvényén közepén járni az azt jelenti, hogy valaki nemhogy nem sértődékeny, és nemhogy, hogy így mondjam, csípőből visszaveti az őt érő intést vagy kritikát, hanem az igaz ember az egyenesen hálás azért, hogyha valami hibájával vagy gyengeségével szembesítik. Dávid egyenesen ilyet ír, hogy ha igaz fed engem, jól van az, mintha fejem kenné. Ugye? És milyen ritka emberi tulajdonság, hogy valaki a tévedéseivel szívesen szembesül, és egyenesen hálás érte. Ha valaki rámutat arra, hogy ezt nem egészen jól látod, vagy nem egészen jól teszed, vagy hadd mondjam el az őszinte észrevételemet ezzel a cselekedeteddel, vagy ezzel az eljárásoddal szemben. Persze, ugye Dávid azt mondja, ha igaz fed engem. De ritka az, hogy valaki igaz fed, és igazán, igaz módszerrel fed. De az igaz ember az úgy van, még a durva, vagy a nyers, vagy a túlzó, vagy a nem egészen jó indulatú indítékú kritikában is mindig azt keresi. Azért nem kell ebben a tükörben meglátni nekem valami visszás tulajdonságomat. Azért nem igazán hálásnak kell lennem, azért nem ne azt nézzem, hogy mivel van ez fűszerezve, hanem csak azt nézem, hogy hasznosíthatok belőle valamit a magam számára. Mert minden jó, mert mindenért, mindennek örülnem kell, ami engem csiszol, ami közelebb visz ahhoz a célhoz.

hogy igaz emberré legyek. És minden lehetőséget meg kell ragadnom, mert számolunk azzal, hogy önmagunkra nézve könnyen vagyunk vakok. És mindennél jobban fél egy igaz ember attól, hogy én bennem megbújik valami tévedés, valami hamisság, valami titkos bűn, amit én nem látok, csak az Isten lát. És az igaz ember az nem ápol magában neheztelést mások iránt, hanem követi azt az igét, amit a Biblia így mond, hogy ne viseld a te felebarátod vétkét, hanem fedd meg őt nyíltan. Az veszi az erkölcsi bátorságot, hogy kiírtva a szívéből minden ítélkezést, minden ilyen háborgó meg ellenérzést, és igazi segítő, jó akaratra hangolva magát a másik iránt, oda megy és szemtől szembe szeretettel kérleli, vagy inti őt. Ó, hány és hány ember messze-messze mellőzi ezt. És az igaz ember az még az igazságért is felszólal. Az nem úgy gondolkozik, hogy amikor igazság, hamisság küzdelme van, akkor legjobb meglapulni, mit ártom én bele magam dolgokba, mit szerzek én magamnak veszedelmet. Hanem az úgy gondolja, hogy az igazság mellett mindig fel kell szólalni, az igazságot mindig támogatni kell. Azt tapasztaltam életem során, hogy ez az emberi tulajdonság aztán végzetesen ritka. Nagyon sokszor látom, hogy még a jó és igaz emberek is, hát nem szerzek magamnak bajt, hát csinálják ezt mások. De milyen igaz az a mondás, ez valahol talán Szerbia területéről származik, és így hangzik, mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon? Egy rövid mondat a válasz. Csak annyi, hogy a jó és igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Ugye milyen igaz? Mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon? Csak annyi, hogy a jó és igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Tehát az az igaz ember, aki az igazság útján jár és az igazság ösvényének közepén, az vállalja mindig az igazsággal való azonosulást, vállalja az igazságnak a megvallását is, alázattal, tapintattal, szerénységgel, de nem hallgat, de nem lapul meg, de nem hagyja másokra az igazság védelmezését, mert ezt az igaz emberség alapvető kívánalmának tartja. És miért oly kívánatos, hogy igaz emberekké legyünk? Mert az igaz ember az boldog, mert békessége van Istennel, és békessége van emberekkel. És az igaz emberen beteljesedik az ige, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Mert az igaz ember az mindig jobban meg tudja érteni az Isten gondolatait és az Isten indítékait, mindig jobban tud gyönyörködni Isten szépségében, Isten jellemének a szépségében, mert a gondolatai rezonálnak az Isten gondolataira, mert nincs, ami akadályozza azt, hogy megértse az Isten legmélységesebb gondolatait is. És az igaz ember az jó eszköz Isten kezében mások javára, mások megmentésére. Szeretnék a Timóteushoz írt második levélből olvasni egy igét, a Timóteushoz írt második levélből idézem. A második fejezetből a 19. verstől a 21. versig. Megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki a Krisztus nevét vallja. A nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Kedves keresztelendő testvéreim, legyen a ti Istennel való szövetségkötéseteknek is ez a pecsétje. Tudjátok, hogy ez a szövetség kívánalma, álljon el a hamisságtól mindenki, aki a Krisztus nevét vallja. Mert akkor milyen edény lesz belőle az Isten kezében? Így mondja, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Milyen kívánatos cél ez, hogy az Isten mennyire tud használni bennünket az ő nagy ütvtervében, emberek mentésére. Az nem azon múlik, hogy milyenek a képességeink, elsősorban nem azon múlik, milyenek a képességeink, vagy milyen a teljesítményünk, még azon se, hogy mekkora a lelkesedésünk, és a vágyunk, hogy emberekért fáradozzunk, hanem azon múlik, hogy mennyire vagyunk igaz emberek. Az Isten mennyire állhat mellénk, mennyire használhat fel törés nélkül, mennyire lehetünk az ő képviselői, mert igazat szól valaki a szívében is, és tökéletességben jár, és igazságot cselekszik.
Az Isten ma tökéletes népet akar teremteni, hogy az ő isteni hatalmával és erejével korlátlanul munkálkodhassék általuk. És mit jelent az, hogy az igaz ember hitből él? A hit az a tökéletes bizalom és a teljes Istenre támaszkodás. Szeretnék egy igét olvasni János Evangélium a 6. fejezetéből, az 57. verset. János Evangélium a 6. fejezetében az 57. vers így hangzik. Jézus így vallott arról, hogy ám bár fiú, bár ő Isten fia, és ő neki volt egy szent isteni természete is, mégis amikor hozzánk hasonló emberi természetben élt a földön, földi körülmények között, akkor ő is hitből élt. Mert így hangzik János Evangélium a 6. fejezetének az 57. verse. Amiként elküldött engem am az atya, és én az atya által élek. Jézus azt mondta, hogy ő ezáltal élt igaz életet a földön, hogy neki a gondolataiban mindig jelen volt az atya. Ő belül mindig az atyával beszélgetett. Én mindig az atya akaratát kereste. Azt mondta, én egyenesen az atya által élek. És Jézus azt mondja, hogy ugyanez az igaz emberség útja a mi számunkra is. És itt ebben a szakaszban azt fejtegeti, ha esszük és isszuk az ő igéjét, akkor mi meg élünk ő általa. Kedves keresztelendő testvérem, a Szentírás azt mondja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. A hitet mindig Isten kezdeményezi bennünk. A hit két dologból tevődik össze. Az egyik, hogy az Isten adja a bizonyságot önmagáról, az Isten adja az igazság igéjét, Isten ösztönzi az ő benne való bizalmat, az iránta való tiszteletet és csodálatot azáltal, hogy kinyilatkoztatja magát nekünk. A másik oldala pedig az, hogy mi erre igent mondunk, mi emellett döntünk, mi ezzel azonosulunk. Tehát a hitnek mindig két oldala van. És hogyha valaki csak azt mondja, hogy én mindig Isten mellett akarok dönteni, én bízni akarok az Isten igéjében, de nem ad alkalmat az Istennek, hogy mindig mélyebb és tökéletesebb kinyilatkoztatást kapjon Istenről, hogy Isten ösztönözze a hitét, akkor el fog apadni ez a hit. Jézus ilyen egyszerűen mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Vagyis ez egy ilyen egyszerű dolgot, csak egész következetesen valósítsatok meg az életetekben, hogy Isten igéjéből minden nap enni és inni. Ez azt jelenti, hogy nem csak felületesen valamit futva olvasni, nem csak valamit tanulni, hanem ez azt jelenti, hogy valamit egészen beépíteni a gondolat és érzelem világunkban, hogy ebből fölnőjön a hit. Az Isten iránti csodálat, szeretet, tisztelet, szeretet és ragaszkodás. Mert ez a hitnek az alapja, mert ha én valakit nem ismerek mindig mélyebben, ha valami nem tartja bennem elevenen az iránta való bizalmat, és az iránta való szeretetet, akkor elapad a hit. Adjatok az Istennek alkalmat erre, hogy mindig jobban kinyilatkoztathassa magát nektek. Hogy az ő igéjét egyétek és igyátok folyamatosan minden nap, hogy ez a hitet táplálja, a hitet erősítse. És a hitnek a másik oldala pedig az, hogy én ezzel azonosulok, én emellett döntök. Hogy mi ezeket a dolgokat komolyan vesszük, és mi engedelmeskedünk az Isten szavának. Kedves keresztendő testvéreim, ez megint állandó gondolkodásbeli fegyelmet igényel. Nyugodtan mondhatom, hogy a hit a gyakorlatban nagy részt gondolkodásbeli fegyelem. Amikor én nem engedek az én ösztönös érzéseimnek és kósza gondolataimnak, és nem azonosulok mindennel, ami az én lelki világomban felmerül, hanem amikor az ember azt mondja, igen, ez az Isten kinyilatkoztatása, ez az igazság, ez az Isten akarata, és én ő benne bízom, és én ezt tudatosan gyakorlom, én engedelmeskedem az ő szavának, én komolyan veszem az ő beszédét, én azonosulok az ő beszédével. Ezt már a Jóisten nem tudja megtenni velünk. Ő bíztat, bátorít, ösztönzi a hitet bennünk, de a hitnek a döntése az, hogy mi válasszuk azt, amit az Isten mond, azt, hogy mi tényleg támaszkodjunk az Istenre, mi tényleg engedelmeskedjünk az ő szavának, ez a mi részünk. De ezt mindig az alapozza meg, hogy Isten táplálja bennünk a hitet, a bizalmat, a meggyőződést, a vonz bennünket, hogy nekünk vonzó legyen az igaz embernek az eszménye. Kedves keresztelendő testvéreim, én szívemből kívánom, hogy teljesedjék be rajtatok az a boldog mondás, amit Jézus hegyi beszédében hangzott el, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, mert ők megelégítetnek.
Ugye így hangzik, hogy boldog, akik éhezik, szomjózzák az igazságot, de egész pontosan fordítva így kell visszaadnunk. Boldogok, akik éhezik és szomjózzák, nem egyszerűen az elméleti igazságot, hanem az igaz életet. Ugye milyen erős érzés a szomjúság és az éhség, azt hajtja az embert, azt meg kell elégíteni. És legyen ilyen erős hajtóerő bennetek, hogy igaz emberré akarok válni. És ennek óriási jelentősége van ma, hiszen éppen Jézus eljövetelének a közelsége azt jelenti, hogy a végső egyetemes ítélet lezárulása az élőkön, akik életben érik meg Krisztus eljövetelét, még közelebb van hozzánk. A végső egyetemes ítélet folyik, ha megérjük Jézus eljövetelét, ha meghalunk. Mindenképpen az ítélet a fejünk felett igen közel van hozzánk. És azt tapasztalom, hogy mi keresztények valahogy nagyon könnyelműek és felületesek vagyunk sokszor az Isten ítéletével kapcsolatban. Péter apostol ezt írja a levelében, ha itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán, ha pedig először rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek a Krisztus evangéliumának, és hogy fejezi be? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Isten valóban szeret bennünket, és mindenképpen üdvözíteni akar, de Isten igazság szerető és bűngyűlölő, és a bűn fertőzése az Isten országába át nem vihető. És ezt az igét komolyan kell vennünk, hogyha az igaz is alig tartatik meg. Tehát ez a mi lét érdekünk, hogy igaz emberekké váljunk. Elsősorban igazság szeretetből, Isten iránti szeretetből, de hogy az ítéletben megállhassunk, hogy az ítélet mérlegén hiával ne találtassunk. A Jóisten őrizzen meg benneteket az egy helyben való megállástól, mert még egyszer mondom, most nyílt meg igazán számotokra az igaz emberré válásnak az útja, és a Jóisten segítsen benneket lépésről lépésre, előre és mindinkább előbbre. Ahogy mondja a 84. Zsoltárban, hogy akik igazi követői Istennek, azok erőről erőre jutnak, még megjelennek dicsőségben Isten előtt a Sionon. Jussatok ti is erőről előre, igazságról igazságra, hogy mind igazabbakká váljatok. És szeretném befejezésül azt hangsúlyozni, hogy a hit azért hatalmas dolog, azért mondja a Biblia, hogy az igaz ember hitből él, mert a hit Istennel kapcsol össze. Aki teljes bizalommal Istenre támaszkodik, annak szó szerint minden lehetségessé válik, ami Istennek lehetséges. Teljesen mindegy, hogy valakinek milyen nehéz természete volt. Teljesen mindegy, hogy kinek milyen szokásai rögződtek bele. Teljesen mindegy, hogy valaki milyen kedvezőtlen körülmények között kell, hogy igaz jellemet fejleszten. Hogy a keresztény életét milyen nem könnyű családi vagy társadalmi körülmények vagy háttéren kell, hogy élje. Mert aki hitáltal Istennel összekapcsolódik, hitáltal minden lehetséges. De Jézus így mondta, hogy ami embereknél lehetetlen, Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. És ebben a mindenben minden benne van. És olvasok még egy igét lezárásképpen az Efézusbeliekhez írt levél 3. fejezetéből. Az Efézusiakhoz írt levél 3. fejezetéből így olvasom a 20. és a 21. verset. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Kedves gyülekezet, mennyi mindenre mondjuk mi azt, hogy lehetetlen. Ez lehetetlen, ez nem megy. De ezt pedig figyeljük meg, hogy szól. Annak, aki véghetetlen bőséggel mindent megcseleket, még hozzá hogyan? Feljebb, amint kérjük, vagy elgondoljuk, és mi az egésznek a titka? A mi bennünk munkálkodó erő szerint. Ha hitáltal az Isten lelke munkálkodhat bennünk, akkor minden lehetséges. Akkor lehetséges az igaz emberré válás. Olyan, hogy ránk se lehessen ismerni. Hogy olyan átalakulás legyen az életünkben, mint Mózes életében, akiről azt olvassuk, hogy egy nagyon temperamentumos ember volt. És végül a legnehezebb körülmények között így szól róla a jelentés. Igen, szelid ember volt mindenkinél inkább, akik a földön laknak.
Ilyen drámai átalakulások lehetnek az igaz emberré válás irányában a mi életünkben is. Egészen a gyökerekig hatolóan, úgyhogy tényleg igazat szólunk a szívünkben is, mert aki Isten véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, mint ahogy kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Legyen hitetek Istenben, ezt kívánom, abszolút és teljes hitetek Istenben, és legyen az eljövendő keresztény életeteknek ez a jelmondata, az igaz ember pedig hitből él. És mindig ez a kettő legyen bennetek. Az életem célja mostantól fogva igaz emberré lenni. Az igazság ösvénye közepén járó emberré lenni. Olyan emberré, aki a szívében is igazat szól. És mindig tudjátok, hogy ennek egy titka van. Hitből élni. Aki hitből él, annak ez lehetséges. És ebben soha se veszítsétek el a ti hiteteket. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és igazi szívbeli örömmel köszönjük meg néked, új testvéreinket, és Urunk, add, hogy részünkről igazi testvéri szeretetet, támogató, együttérző testvéri szeretetet tapasztaljanak mindenkor. És add meg, Urunk, hogy ők maguk pedig oszloppá legyenek a te gyülekezetedben, és legyenek hasznosak néked, minden jó cselekedetre alkalmasak. És könyörgünk, Urunk, hogy mindannyiunkat áldj meg, és add, hogy mindannyiunk életében megerősödjön, és mint a világító torony, úgy legyen előttünk a nagy cél, igaz emberré lenni. Add, Urunk, hogy komolyan vegyük, hogy ítélet idején élünk, komolyan vegyük azt, hogy a te megjelenésed küszöbén vagyunk, és te oly világosan mondod, hogy azok lakozhatnak veled, akik tökéletességben járnak, igazságot cselekszenek, és igazat szólnak az ő szívükben. Add, Urunk, hogy megértsük mindannyian, hogy a mi földi boldogságunknak is ez a záloga. Add, hogy legyünk Krisztushoz hasonlóan igazságszeretőek és bűngyűlölőek. És kérünk a te szent lelked által, hit által, naponta segíts, hogy növekedjünk az igaz emberré válásban. Urunk, taníts meg mindannyiunkat hitből élni, add, hogy teljes hitünk legyen te benned, és higgyük azt, hogy minden jellemhibánkat, minden bűnünket, minden emberi nyomorúságunkat legyőzhetjük hitáltal a te bennünk munkálkodó erőd szerint. Kérünk, Urunk, nyugodjon meg a te áldásod mindannyiunkon. Szeretnénk még külön megemlékezni Oberlander Ágnes testvérünkről és férjéről Péterről. Kérünk, Urunk, gyámol is, támogasd őket a te kegyelmeddel és szereteteddel, és add, hogy egyéni imádságukban se feledkezzünk meg róluk, egyetlen napon sem. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és légy velünk majd a délutáni alkalmon is, és kérünk téged, hogy áradjon ki azon a te áldásod ránk. Amen.

köszöntök mindenkit, és ahogy ez a meghívóba fel lett tüntetve, ma a búza és a konkoly példázatáról lesz szó, ami leginkább bemutatja majd nekünk Isten állásfoglalását a rosszal szemben. Sok embert a bűn eredete és oka elbizonytalanít, és felteszik a kérdést, ha van Isten, akkor miért engedi meg a rosszat? Hogyan engedhet meg annyi szenvedést, betegséget, járványt, éhséget, halált? Ha Isten azt állítja magáról, hogy csak jót teremtett, akkor honnét van a rossz? De ha tudta nélkül jött létre a rossz, akkor viszont veszélybe kerül az ő mindenhatósága, állítják. Volt egy felvilágosodásbeli gondolkodó, 1756-ban a Vers a lisszaboni földrengésről című költeményében is feltette a kérdést, muszáj bevallani, hogy létezik a rosszat. A jó szerzőjétől származna tán a rossz, de hogyan lehetséges, hogy Isten az, aki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le? Én azt gondolom, hogy ezekből a sorokból megállapíthatjuk, hogy a rossz kérdése, tehát maga a rossz az igazi nagy kérdés minden gondolkodó ember számára, mint ahogy Babits Mihály is egy alkalommal elmondta, hogy a rossz a legvitálisabb kérdés az összes vallásra nézve. Tehát akkor ismételten feltenném a kérdést, ha Isten azt mondja magáról, hogy őtőle csak a jó származik, akkor honnét van a rossz? És itt ne vesszünk bele a hétköznapoknak a forgatagába, és legfőképpen ne zárjuk le ezt a kérdést, hanem keressük rá a választ. Mit mond a kinyilatkoztatás? Jakab apostol első fejezetének a 17. verse elmondja, hogy minden jó és tökéletes adomány felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változtatásnak árnyéka. Vagy az 5. Zsoltár 5. verse azt mondja, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. Vagy Mózes első könyvében olvashatjuk az első fejezetnek a 31. versét, ahol elmondja a Szentírás, hogy Isten, amikor teremtett, látta, hogy minden igen jó volt. De akkor megint csak feltenném a kérdést, hogy akkor honnét származik a rossz? Ha Isten azt állítja magára, hogy ő csak jót teremtett, és én azt gondolom, hogy ezek a bibliai igeversek egyértelműen bebizonyítják előttünk, hogy Istentől csak a jó származik. És honnét van a rossz? És erre vonatkozólag mondta el Jézus Krisztus a nagy galileai szolgálatának második szakaszában a búza és a konkoly példázatát, ami leginkább bemutatja nekünk Isten állásfoglalását a rosszal szemben. Így olvasom ezt a példázatot, hogy itt a táblára is fel lett írva. Máté evangélium a 13. fejezetében a 24. verstől a 30. versig, és utána pedig a 36. verstől a 42. versig. Tehát így szól ez a példázat. Más példázatot is adott eléjük mondván, hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De amikor az emberek elaludtak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondták néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggasztjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Azért írtam fel a 36. versről a 42. versig, mert ebben maga Jézus Krisztus megadja ebben a példázatban lévő szereplőket. Így olvasom a 36. verstől. Ekkor elbocsátván a sokasságot, bement Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámentek mondván, magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondta nékik, aki a jó magot vetette, az az embernek fia.
azaz Jézus Krisztus. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiként azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik a gonoszságot cselekszenek. És bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás, helyes fordításban fogak vacogása. Akkor az igazak félnek, mint a nap az ő atyuknak országában, akinek van füle, hallásra hallja. Keleten az emberek úgy álltak bosszút az ellenségeiken, hogy a frissen bevetett földjüket behintették ezzel a kártevő gyomnövénnyel, amely fejlődő állapotában nagyon hasonlított a búzához, és a búzával felnövekedve kárt tett a teremtésben, a termésben. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdés, hogy ki ez az ellenség, aki a konkolyt vetette a búza közé. A héber sátán és a görög diabolosz név magyar megfelelője az ellenség. És hogy jellemezte Jézus Krisztus ezt az ellenséget? János evangélium a 8. fejezetének a 44. verse elmondja, emberölő volt kezdettől fogva, aki nem állott meg az igazságban. És bennünket leginkább ez az utóbbi kifejezés érdekel. Nem állott meg az igazságban. Mire utal itt ez a Szentírásig? Hogy valamikor ő az igazságban volt. De milyen volt, amikor teremtve lett? Erre a Szentírás ad-e nekünk valamiféle választ? És azt kell mondjam, hogy ad. Ezékiel proféta könyvében a 28. fejezetben a 14. és a 15. vers elmondja, hogy voltál felkent oltalmazó kérub. Fedhetetlen voltál utaidban, attól a naptól fogva, melyben teremtettél, míg gonoszság nem találtatott te benned. Tehát ez az igaz szakasz elmondja, hogy ő egy felkent oltalmazó kérub volt, azaz ő volt az angyaloknak a fejedelme, és fedhetetlen volt addig a pillanatig, amíg gonoszság nem találtatott ő benne. De szóval ez a Biblia ige szakasz is elmondja egész egyértelműen, hogy Isten őt is jónak teremtette. Ez az angyal fejedelem, az az egykori angyal fejedelem, ő is jó volt. De akkor hadd tegyem fel a kérdést, viszont akkor milyen formában találtatott benne a gonoszság? És hogy keletkezett benne a gonoszság, ha valamikor ő is jó volt? Szintén az Ezékiel proféta könyve adja meg erre a választ, a 28. fejezetnek a 17. verse elmondja, hogy szíved felfuvalkodott szépséged miatt, és megrontottad bölcsességedet fényességedben. Elmondja ez az ige szakasz, hogy a szíved felfuvalkodott, azaz az ő belső embere, az ő belső gondolatvilága felfuvalkodott Isten ellen, és az Isten törvény ellen. Ezt így tudnánk mondani, hogy az énjét fölemelte. Ugye azt mondja az Ézsás proféta könyvében is olvassuk, hogy a magasságok fölé helyezem az ülőszékemet, tehát nagyobb akarok lenni Istennél. És minden rossznak a gyökere itt kezdődik, mint ahogy a sátán életében és a mi életünkben is, ha helyet adunk a szívünkben a rossznak. Nem véletlenül mondja a példabeszédek 4. fejezetének a 23. verse, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden rossz gyökere, ami belső emberünkben kezdődik. Ugye átvitt értelemben a szívünkben. És hogyha nem figyelünk erre, akkor, és ez a gonoszság kifejlődik bennünk, mint ahogy kifejlődött ebben az egykori angyalfejedelemben, akkor az Isten elleni lázadásra vezette őt is, és vezet bennünket is. De a másik kifejezés is nagyon fontos, ami így hangzik, megrontottad bölcsességedet fényességedben. Mit mond ez az ige? Hogy ez az egykori angyalfejedelem mind a mai napig egy hatalmas elme. És ezért nagyon veszélyes a rossz. Mert ő egy hatalmas elme, aki az ő értelmét nem a jóra fordítja, hanem a rosszra.
Ezért nagyon, nagyon veszélyes dolog a rossz, mert hogyha valaki az értelmi világát, és később ki fogok térni arra, hogy mit okozott ez a mi világunkban, amikor valaki, tehát az intelligenciáját nem a jóra, hanem a rosszra fordítja, látjuk, hogy ennek az egykori angyalfejedelmnek az esetében is hagyta, hogy kifejlődjön benne, és ez az Isten elleni lázadásra vezette őt. És a Szentírás bepillantást ad nekünk abba is, hogy hol kezdődött ez a lázadás. Mert ebben is, ezt is megmutatja nekünk a Szentírás. Ugye azt olvassuk az első Mózes második fejezetének a 15. versében, hogy az első emberpárnak őrizni kellett a kertet. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, hogyha a teremtés hajnalán a mi világunkban még nem volt bűn, akkor mitől kellett nekik őrizni? Mitől kellett volna nekik őrizni? És hogy egyértelműen bepillantást ad nekünk a Szentírás abba, hogy ez a lázadás, tehát nem a földünkön kezdődött, hanem valahol a világ egyetemben. És erre a Jelenések könyve 12. fejezete, a 4. vers, a 7., a 8. és a 9. vers elmondja ezt nekünk. Tudnék, azt mondja itt az a Jelenések könyvebeli igék, hogy lőn viaskodás a mennyben Mihály és az ő angyalai, és Sárkány és az ő angyalai között. Ugye Mihály a Szentírásban mindig Jézus Krisztus jelöli. Tehát egy viaskodás kezdődött a mennyben, az egy lázadás Sátán és az ő angyalai, Mihály és az ő angyalai között. Miért mondta nekünk ezt a Szentírás, hogy ezt is figyelembe vegyük, hogy ez a lázadás a mennyben kezdődött, de nehogy azt tessenek gondolni, hogy ez a lázadás valamiféle fizikai lázadás volt, tehát ez a viaskodás valamiféle fizikai harc volt Jézus Krisztus és az ő angyalai, Sárkány és az ő angyalai között. Tudnélik, a teremtővel nem lehet fizikai viaskodást vívni, és Sátán csak egy teremtmény. Itt sokkal inkább egy szellemi viaskodás folyt. Jézus Krisztus minden bizonnyal megpróbálta meggyőzni ezt az egykori angyal fejedelmet, hogy hova fog vezetni az ő lázadása. De én a legfontosabb kérdést szeretném önöknek feltenni, ha ez az egykori angyal fejedelem Isten mellett volt, az angyaloknak a fejedelme volt, csak a jót látta, csak a szeretetet látta, csak jó dolgok vették körül, akkor miért jelent meg benne a lázadás? És egyáltalán miért van a bűn? Nem tudom, hogy ezen eltetszettek-e gondolkodni. Mert ő csak a jót kapta. Csak Isten mellett volt, és akiről azt mondja a Szentírás igaz, hogy Isten a szeretet. Akkor hogy megjelent benne a lázadás? És mielőtt Szentírás igékkel szeretnék majd válaszolni legfőképpen a mai előadásunkon, de engedjék meg, hogy egy idézetet olvassak fel, és mindenkinek, aki még nem olvasta, szívesen ajánlanám Ellen White Korszakok nyomában című könyvét, és ebben a Bűn eredete című fejezetben a következőt fűzi hozzá ez az írónő. Így olvasom ezt az idézetet. Mások pedig azért nem tudnak megnyugtató magyarázatot adni a bűn nagy problémájára, mert a hagyomány és a téves magyarázatok elhomályosítják az Isten jelleméről, kormányzatának jellegéről és a bűnnel való bánásmódjának elveiről adott bibliai tanítást. Most jön a lényeg. A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését. Deleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind végleges megszüntetéséről ahhoz, hogy világosan lássuk, Isten igazságosan és jó akarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért, hogy ő nem vonta vissza önkényesen kegyelmét, hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a lázadásra. A bűn betolakodó, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen, mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten igéje ad, a bűn pedig a törvénytelenség, egy olyan elf testetöltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával, a szeretet nagyszerű törvényével.
Én azt gondolom, hogy minden bizonnyal a történelem során a nagy filozofusok megpróbálták megmagyarázni a bűnnek a miben létét és a bűnnek az okát. De hogyha tényleg elgondolkodunk azon, hogyha abban a pillanatban megpróbálnánk mi is megmagyarázni, hogy miért a bűn, akkor semmi más nem csinálnánk, csak okot adnánk a bűn létezésére, és akkor a bűn nem lenne már bűn. Akkor abban a pillanatban a bűn nem lenne már bűn. De Sátán személyének a bemutatása után térjünk rá arra a legfontosabb részre, hogy mit okozott és okoz a szántóföldbe, azaz a mi világunkban elvetett mag, amiből aztán a konkoly felnőtt. Máté evangélium a 13. fejezetének a 25. igéje az alappéldázatunkban azt mondja, és nagyon sokat mondó Jézus kijelentése, amikor az emberek elaludtak, akkor jött az ellenség. Amikor az emberek elaludtak, akkor jött az ellenség. Mire utal Jézus Krisztus ezzel? Vagyis amikor egy lelki alvás állapotába kerülünk, mindannyian, amikor lelkileg elalszunk, és nem Istenre figyelünk, akkor észrevétlenül ott lesz az ellenség a mi életünkben. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, a mi életünkben ez az ellenség? Könnyen le tudjuk leplezni? A második korintusi levél 11. fejezetének a 14. verse elmondja, hogy ő be tud öltözni világosság angyalának. Világosság angyalának tud beöltözni, és azért olyan veszélyes, mert oly módon hinti el az életünkben a rosszat, a rossz magot, hogy miközben azt gondoljuk, hogy a jó mag növekedik a mi életünkben. A gonosz ezért gonosz. Mert Sátán úgy tudja a rosszat elvetni a mi életünkben, hogy közben azt gondoljuk, hogy nincs mögött a rossz, azért rossz, mert a rossz mögött nincs intelligencia. Sokan elmondják, hát kérem szépen, a rossz azért rossz, hát nincs mögötte tudás, nincs mögötte intelligencia. De egy dolgot, és ebben megint a Szentírás bepillantást enged, János evangélium a 8. fejezetének a 44. verse elmondja, hogy ez a gonosz, aki úgy tud eljönni a mi életünkbe is, hogy közben erről nem veszünk tudomást, miért tud eljönni? Hát azt mondja ez az igevers, hogy a hazugság atya. A hazugság atya. Mert hogyha úgy jön el a mi életünkben, hogy mi látnánk a rosszat, akkor egyértelműen azt mondanánk, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Ugye? Hogyha egyértelműen látjuk, hogy kérem szépen, ez rossz, nem kérünk belőle. De ő hazugság atya és világosság angyalaként jelenik meg. És közben azt mondja, és ő úgy vegyíti a rosszat, hogy közben mutat egy pici igazságot, mutat egy kicsi gonoszságot, és a kettőt összevegyíti. És ebből pontosan nem tudjuk megállapítani, hogy most akkor mi a rossz. Most rosszat teszünk az életünkben, vagy nem teszünk rosszat a mi életünkben. Blaise Pascal, 17. századi gondolkodó elmondta, hogy a részigazság nem igazság. A részigazság nem igazság. Hogyha csak egy pici igazságot követünk, de nem a teljes igazságot, akkor nem igazságot követünk. És Sátán pontosan ilyen. Egy pici igazságot szól el az életünkben, meg egy kicsi rosszat. És hogyha mi egy lelki alvás állapotában vagyunk, ez éppen elegendő arra, hogy ne tudjunk Istenre figyelni. De hogy tegyen fel önöknek a kérdést, vajon hogyan lehetne a rosszat jellemezni? Lehet-e valahogy a rosszat jellemezni? Van-e erre is egy szentírás ige? És én azt gondolom, hogy van. A 37. Zsoltárnak a 35. verse elmondja, hogy láttam elhatalmasodni a gonoszt, mint egy gazdag lombozatú vadfát. Ilyen a gonosz. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, mint egy gazdag lombozatú vadfát. Milyen tehát a gonosz? Gazdag lombozatú, de vadfa. És mire akar a Szentírás igéje bennünket rávezetni? Azért félelmetes a gonosz, mert mögötte van tudás, van intelligencia és van haladás. Ezt érzékeltet így a Szentírás, hogy gazdag lombozatú. De ugyanakkor milyen vadfa? Tehát mögötte azért ott van a rossz.
és a rossz mindig kicsibe kezdődik, és utána nagyjá növekszik. Mint hogy ebben a példázatban is elvetette a rossz magot, és amikor kikelt ez a rossz mag, akkor konkoly lett belőle. És így végzi átkos munkáját. Vagy a kovász, egy pici kovász, ami megkeleszti az egész tésztát. Néhány napra ezelőtt olvastam egy könyvet, amely bemutatja mindazokat a fegyvereket, amelyeket az emberiség egymás ellen vetett be, és amely, hát ugye, azt nem kell mondanom önöknek, hogy mennyi és mennyi ember halálát okozták ezek a fegyverek. És ez a könyv nagyon, nagyon szemléletesen bemutatja, az egyszerű fegyvertől halad, egészen a legbonyolultabb fegyverig. És miért mondom el önöknek ezt a példát? Hogy a gonosz is piciben kezdődik, és később felnevekedve konkoly lesz belőle. És ez a könyv bemutatja, hogy az első fejezetben olvashatunk még csak a bunkosbotról, és aztán, hogy megyünk az emberi korszakokon át, ma már a gondolkodó fegyvereknél tartunk. Tetszenek érzékelni, hogy mennyire szemléletesen bemutatja a Szentírás? Egy kicsi mag, és aztán felnevekedve konkoly lesz belőle. Bunkosbot, és utána pedig már a gondolkodó fegyvereknél tartunk, és gondolom, de tudják önök, hogy milyenek a gondolkodó fegyverek, miután kilőtték őket, mindenféle emberi beavatkozás nélkül megkeresik a célpontot. Ma már itt tart a világ. Tehát ezért mondtam, hogy a gonosz azért veszélyes, mert mögötte van tudás, van intelligencia. Csak éppen nem a jóra van felhasználva. Szintén ez a könyv bemutatja, hogy az első világháborúban 35, a második világháborúban 43, a mikorunkban pedig már 54 féle olyan fegyver van, amely képes kipusztítani az emberiséget. És én azon gondolkodtam, miután olvastam egy cikket, hogy ma a világunkban 30 féle olyan betegség van, amit nem lehet sajnos gyógyítani. És milyen jó lett volna, hogyha ezek a tudósok, akik kifejlesztették ezeket a fegyvereket, a tudásukat, az intelligenciájukat arra használták volna fel, vagy arra használnák fel, hogy megelőzzék ezeket a betegségeket, vagy már ezeket a betegségeket gyógyítani tudnák. Ez nagyon jó dolog lenne, de hát gondolom tetszenek tudni, hogy ma világunkban nem a betegség megelőzés, hanem a fegyverkereskedelem a legnagyobb üzlet. És ugye ezért inkább nem foglalkoznak az emberek a betegség megelőzéssel, a betegség gyógyításával, hanem inkább a rosszra használják fel, a pusztító fegyverekre. Szintén ebben a könyvben olvastam, és ezt a példát, amit el szeretnék önöknek mondani, hát nagyon szemléletes, hogy azt szokták mondani ugye a középkorra, hogy hát a középkorban minden olyan sötét volt, minden olyan rossz volt, ott az emberek nem használták az intelligenciájukat, nem használták a tudásukat, és ez a könyv bemutatja, hogy a középkorban már léteztek biológiai fegyverek. Azt gondoltam, aztán lehet, hogy tájékozatlan vagyok, hogy ez egy modernkori dolog a biológiai fegyvereknek a gyártása. De ez a könyv bemutatja nekünk azt, hogy tulajdonképpen mik is voltak ezek a biológiai fegyverek. Ha egy ellenség, ugye a másik ellenség ellen harcolt, és biztos akart lenni abban, hogy legyőzze, semmi más nem csináltak, csak bármilyen fertőző betegségben meghalt embert átdobott az ellenség túloldalára, hogy ott fertőzze őket. Hogy ez a könyv bemutatja, hogy az elhullott állatoknak a tetemeit bármilyen fertőző betegségben elhullottak, egy ilyen bizonyos vetőgép segítségével átdobtak az ellenség túloldalára, hogy ott fertőzzék az embereket. Ugye ezek a biológiai fegyverek. Persze, hogy azért említettem önöknek, hogy a középkorra azt szokták mondani, hogy sötét. Tehát, hogyha rosszra kellett használni az emberi tudást, akkor talán nem volt annyira sötét. Akkor rögtön gondolkodtak, hogy tudják az emberek elpusztítani egymást. Igen, erre mondta Petőfi Sándor, hogy a történeteket lapozzám, s a végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam. Azt hiszem, hogy nagyon szemléletesen ezt bemutatta az Ítélet című versében. De térjünk rá arra az előadásunknak arra a szakaszára, amit én úgy gondolok a legeslegfontosabb, mert ez mutatja be Isten állásfoglalását a rosszal szemben. És így olvasom az alappéldázatunkban, tehát Máté evangélium a 13. fejezetében a 27. verstől a 30. versig.
A gazda szolgái pedig előállván mondták néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggasztjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Mikor a szolgák ki akarták szakítani a konkolyt, vajon a gazda miért nem engedte? Miért nem engedte a gazda, hogy a konkolyt, a rosszat rögtön kiszakítsák a búza mellől? Növekvő állapotában a konkoly és a búza nagyon-nagyon hasonlított egymáshoz. És csak teljesen egyformák voltak, és csak akkor lehetett észrevenni, amikor beérett a termés. Addig nem. Növekvő állapotukban nagyon-nagyon hasonlítottak egymáshoz, és a konkolyt nem lehetett kiszakítani a drága mag veszélyeztetése nélkül. Ha valaki növekvő állapotában a konkolyt kiszakítaná, vagy kiszakította volna, az még nem tudta volna megállapítani, hogy a jót, vagy a rosszat szakítja ki. De így is feltehetném önöknek a kérdést, ha Isten átlátja a kezdetet és a véget, akkor miért nem pusztította el rögtön Sátánt? Ha Isten látta azt, hogy hogy fog ez a gonosz kifejlődni az emberi korszakokon át, és mit fog okozni, akkor azt a valakit, akitől a rossz származik, miért nem pusztította el rögtön? Ugye azt mondom, hogy az azért mindegyikünkben felmerült ez a kérdés. Ha Isten azt mondja magára, hogy ő mindenható, ő a teremtő, és ő kezdettől fogva, tehát átlátja az egész emberi történelmünket, a kezdettől fogva a végig, akkor miért nem pusztította el azt a valakit, akitől a rossz származik? És szintén két idézetet szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni önöknek, mielőtt rátérnék arra a legfontosabb Biblia igeversre, amely ugye ebben a példázatban a legfontosabb lesz számunkra. Szeretnék egy idézetet olvasni Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvéből. Ugye ennek az első fejezetnek éppen az a cím, hogy Isten miért engedte meg a bűnt. És ennek a fejezetnek a 20. oldaláról a következőt szeretném olvasni önöknek. A végtelen bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már kivettetett a mennyből, mivel Isten csak szeretetgálatot fogadhat

az egész világegyetem végtelen időkön át tartó békéje érdekében még teljesebben ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy a mennyei kormányzat ellen felhozott vádakat igazi fényükben láthassa meg minden teremtett lény, és hogy Isten igazsága, irgalma és törvényének változhatatlan volta örökre minden vitán felül álljon. Mielőtt pár mondatot fűznék ehhez, szintén a Krisztus végidőre vonatkozó példázataiból szeretnék egy idézetet, akinek esetleg nincs meg, ezt is nagyon szívesen ajánlanám. Tehát a mai példánkkal kapcsolatosan szeretnék egy idézetet olvasni, ami a következőképpen hangzik. Isten maga szemlélteti emberekkel és angyalokkal való bánásmódjával e példázat tanítását. Amikor Sátán, a csaló a mennyben vétkezett, még a hűséges angyalok sem voltak tisztában jellemével. Isten nem pusztította el Sátánt azonnal. Ha elpusztította volna, a szent angyalok megkérdőjelezték volna Isten igazságát és szeretetét. Az Isten jóságával szembeni kétely olyan lett volna, mint a bűn keserű gyümölcsét termő rossz mag. Isten azért kímélte meg Sátánt, hogy a bűn szerzőjének jelleme teljesen lelepleződjék. Hosszú századok óta Isten mélységes fájdalommal szemléli azt a képet, amelyet a gonoszság működése nyújt, és meghozta végtelen áldozatát a Golgotán, mert nem akarta, hogy Sátán bárkit is megtévesszen. A konkolyt nem lehet a drága mag veszélyeztetése nélkül kiszakítani. Most jön az egyik legdöntőbb mondat. Vajon mi ne legyünk olyan türelmesek embertársainkkal, mint a menny és a föld ura Sátánnal? Elpusztíthatta volna Isten rögtön Sátánt, de a mennyben, ugye ahogy ezt jelenések könyvében is olvastam, a mennyben nem tudták még, hogy mi a bűn, mivel nem fejlődött ki. Ez ugyanolyan, mint a kismag, és amely a konkoly fejlődik, de növekvő állapotában még nem látjuk igazán, hogy mi lesz belőle, konkoly vagy búza. És hogyha Isten elpusztította volna, akkor a menny ebből szolgálták volna, mert feltették volna a kérdést, hogy az a valaki, aki Istennel nem ért egyet, akkor az Isten rögtön elpusztítja. És Istennek meg kellett hagynia a rosszat. De az, hogy ez a rossz hogy jött be a mi világunkra, ebben a példázatban nem szeretnék kitérni, de a beszélgetésünkkor, ugye, ami a legfontosabb minden ilyen Biblia körnél, ott nagyon szívesen, hogyha visszakérdeznek önök, akkor elmondanám. Tehát Jakab apostol első fejezetének a 15. verse is azt mondja, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Tehát ki kell fejlődnie a gonosznak, mert a gonosznak önmagát kell, hogy kárhoztassa. Isten megengedi, hogy a gonosz önmagát kárhoztassa. Hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy a lázadása hova vezetett. De a legfontosabb Biblia ige vers, ami a legjobban bemutatja számunkra Isten állásfoglalását a rosszal szemben, ez Pál apostol Róma beliekhez írt levelének a 12. fejezetének a 21. verse, ami elmondja, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól. A gonoszt jóval győzd meg. És Istennek ez az erkölcsi alapállása a rosszal szemben. Hogy ő nem hatalommal és nem erővel győzi meg a rosszat. Megtehette volna. De nem így teszi meg, hanem ő a gonoszt mindig jóval győzi meg, és ezért olvastam fel ezt az utolsó mondatot, hogy legyünk mi is olyan elnézőek embertársainkkal, mint amilyen elnéző volt ő ezzel az angyal fejedelemmel. Mert Isten nem ránk bízta az ítélkezést. Nem azt mondta, hogy mi szakítsuk ki a konkolyt, és főleg ne azt, hogy mi ezt erővel szakítsuk ki. Mert mi emberi indítékokat nem tudunk megítélni. Mi nem látunk bele a másik embernek a lelki világába. És aztán később rá fogok térni, hogy mit okozott ez, hogyha mi emberek, a történelem során, magunk akartuk ezt a konkolyt kiszakítani. Mert tulajdonképpen mi nagyon sokszor az esetek legtöbbségében látszat alapján ítélünk. Mert mi nem látjuk még mi sem, hogy a konkoly és a búza együtt növekszik az aratásig, hogy fejlődő állapotában mivé lesz. És mi nagyon sokszor a látszat alapján ítélünk, és kéri Isten, hogy legyünk mi is olyan elnézőek, mint ő. Ennek ellenére egyesek a történelmünkben mégis igyekeztek kiszakítani.

0: a konkolyt, vagy így is mondjam, ki is szakították a konkolyt, vagyis az ítélkezés jogát maguknak tartották fenn. És erre mondta Arany János a Gondolatok a béke kongresszusról című versében, hogy ó, a világ története szomorú egy tanulmány. Mert miután mi emberek a konkolyt magunktól kiszakítottuk, semmi más nem keletkezett belőle, csak elkezdődött az üldöztetés a másként gondolkodókkal szemben. Ha valaki nem úgy gondolkodott, mint mi, vagy a történelem során bármikor, és mondjuk gyengébb volt, mert nem a hatalom oldalán állt, akkor ebből üldöztetés lett, és már a második nemzedékben elkezdődött. Káin és Ábel élettörténetében. Miért? Mert Ábel nem úgy gondolkodott, mint Káin. Mert Ábel az Istent akarta szolgálni, és azt csinálta, amit Isten mondott. Káin pedig azt mondta, én is ismerem az Istent, csak éppen majd én a magam módján követem. És az igazság az szükségszerűen megosztja az embereket. Mert az igazság az mindig szembesülésre késztet bármelyikünket. És minden bűn előtörténete, ami gondolkodásunkban rejlik. Néhány példát szeretnék csak mondani, hogy ez a történelmünkben miként valósult meg. Csak megközelítőleg 100 millió azoknak az áldozatoknak a száma, akiknek azért kellett meghalniuk, mert mondjuk nem értettek egyet a proletár diktatúrával. Vagy a 13. században született meg az emberiségnek az egyik legsötétebb időszaka, amit inkvizíciónak nevezünk. Mi is az, hogy inkvizíció? Egy olyan eltorzult valláspolitikai hatalom gépezete, amely olyan emberek, vagy hogy ők nevezték, eretnekek ellen irányult, akik az igazságukat és az üdvösségüket nem az egyházban, hanem egyedül Jézus Krisztusnál keresték. Akiknek a hitük mértéke nem egy egyházi hagyomány, hanem egyedül a Szentírás volt. Akik a hűségi fogadalmukat nem az egyháznak, hanem egyedül Istennek adták. 13 évszázadon át folyt az üldöztetésük és a legyilkolásuk egy olyan intézmény részéről, aki magát Krisztus egyházának vallotta. A legkegyetlenebb diktátorok összesen nem végeztek ki annyi embert, mint ez az eltorzult valláspolitikai hatalom kivégzett. De hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy mi az alapja az üldöztetésnek, miért alakul ki bennünk ez a türelmetlenség a másként gondolkodókkal szemben. Én azt gondolom, hogy a mi történelmünkre, úgy alapvéve az egész történelmünkre nyugodtan rá lehet mondani, hogy a mi történelmünk a türelmetlenségnek a története, türelmetlenségnek a történelme. És egy idézetet szeretnék felolvasni, ami engem mélyen megragadott, John Locke Levél a vallási türelmről című könyvében, amelyben egy olyan embertől szeretnék idézni, aki nem volt keresztény gondolkodású ember. Mégis azt kell, hogy mondjam, nagyon szépen és nagyon szemléletesen megfogalmazta, hogy jellemzi ő azokat az embereket, akik a másként gondolkodókkal szemben bármiféle erővel lépnek fel. És ez az ember Voltaire volt. A Filozófia ABC című művében, amit 1754-ben írt, a következőt mondja. Világos, hogy minden magánember, aki azért üldözi a fele barátját, mert az más véleményen van, szörnyeteg. Valamennyi vallás közül minden bizonnyal a kereszténységnek kellene a legnagyobb türelmességet sugalnia, napjainkig mégis a keresztények voltak a föld valamennyi lakója közül a legtürelmetlenebbek. Utána olvasom már azt a szakaszt, amit a könyv fűz hozzá. Aki a vallási türelmetlenség történetéről értekezik, valóban ilyen messzire kell, hogy visszanyúljon az időben. A második emberi nemzedékben végbe ment gyilkosság félelmetesen példázza, hogy egyesek és tömegek ölni készek nem annyira anyagiakért, vagy különböző egymással ellentétes vágyak kielégítéséért, hanem legfőképpen azért, mert a másik ember más és jobb náluk. Hogy a bűn mennyire értelmetlen, megmagyarázhatatlan, botrányos, ez a tény egymagában elég bizonyíték rá. Hazug és ámító erejüket a bűnök azonban éppen abból kölcsönzik, hogy leggyakrabban a vallás leplébe burkoloznak. Azóta is csupán kétféle vallásosság létezik történelmünkben. Az egyik az Istentől származó valódi megoldást nyújtó igaz, a másik az önzés urától származó hamis megoldásokat nyújtó, ám embertömegeket kielégíteni látszó vallás, melynek jelzőihez ne felejtsük még el azt is hozzátenni, türelmetlen azokkal szemben, akik nem tartanak vele. Én azt gondolom, hogy ezek a sorok méltán bemutatják nekünk azt, hogy a mi emberi történelmünkben hányszor volt az, amikor mi emberek magunktól, magunk erejéből megpróbáltuk kiszakítani a konkolyt, és ez hova vezetett. De mi a másik oka a türelmetlenségnek? És én azt gondolom, a legfőbb oka mi a türelmetlenségnek? És erre János evangélium a 16. fejezetének a 3. verse adja meg a választ, ami így szól, mert nem ismertétek meg sem az atyát, sem engem. Minden türelmetlenség itt kezdődik, mert nem ismertétek meg sem az atyát, sem engem. Mert az a valaki, aki megismeri Istent, megismeri Jézus Krisztust, és elgondolkodik azon, hogy Isten mit adott mi életünk Jézus Krisztusban, és hogy mi hányszor vagyunk türelmetlenek, és hányszor vagyunk rosszak, és Isten hányszor megbocsát nekünk, akkor én azt gondolom, az nem lesz türelmetlen a másik emberrel szemben. Két héttel ezelőtt a példázatban ugye erről volt szó, amikor a gonosz szolga kétszer is elmondta ugye a példázatban, hogy légy hozzám türelmes. Ugye légy hozzám türelmes. És ő aztán, amikor ő a másik szolga az türelmes volt, ugye nem. És mi emberek is hányszor mondjuk Istennek, hogy légy hozzám türelmes. De amikor az embertársainkkal kell türelmet tanúsítani, akkor türelmesek vagyunk. Ugye minden rossz dolognak itt van az alapja, mert hogyha mi megismertük az atyát, megismertük Jézus Krisztust, akkor egyszerűen elfelejtjük ezt a szót, hogy mi az, hogy türelmetlenség. A másik nagyon fontos dolog, amire ki szeretnék térni, és ez pedig már a mi századunkban történt, hogy mi hova vezetett az a türelmetlenség a másként gondolkodókkal szemben és a más származásúakkal szemben, amikor mi emberek különbséget akartunk tenni ember és ember között. Vajon a zsidó gyűlöletnek, ami a náci koncentrációs táborok gázkamráiban érte el a tetőpontját, mi volt az alapja? És nyugodtan, milyen hamis ideológia volt az alapja? Középkortól mind a mai napig. Tudnék, azt mondják, hogy ez a nép, mármint a zsidó nép, felelős Jézus haláláért. Ugye gyártottak egy ideológiát, hogy a másként gondolkodó, a más vallásút, a más származásút, mindegy, hogy, de szakítsuk ki a konkolyt. És ez például 6 millió zsidó ember életébe került. De például a napjainkban a keresztény antiszemitizmus, amely hát tart. Ugye ezt látjuk, hogy tart. A Szentírás szerint az egyik legabszurdabb dolog, mert az a valaki, aki azt mondja, hogy Krisztus a zsidó nép bűnei miatt halt meg, elnézést, hogy kimondom, meg kell kockáztatnom ezt, de az az ember akkor nem keresztény. Mert Jézus Krisztus nem a zsidó nép bűnei miatt halt meg, hanem az egész emberiség bűnei miatt. És ezt egyértelműen elmondja nekünk János evangéliuma első fejezetének a 21. verse, ahol ezt mondja a Szentírás, Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vagy pontosított fordításban magára veszi a világ bűneit. Ezért abszurd dolog a keresztény antiszemitizmus is, mert egyértelműen elmondja nekünk a Szentírás, hogy Jézus az egész világ bűnei miatt halt meg. És mielőtt tovább mennénk a mai előadásunk befejező szakaszához, hangozzék fel egy vers egy olyan költőtől, aki szintén nem élte túl sajnos a II. Világháborúnak a borzalmait a származása miatt. Ennek a költőnek a 8. eklógájában olyan rémisztő sorokat hallunk, ahogy ezt ő leírta, hogy gyors nemzetek öldösik egymást. És mint Ninivé úgy pusztul, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Azt mondja ez a költő, az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket. Vagy az első eklógájában ennek a költőnek, én azt gondolom, egy vers sorában megismerjük az egész életérzését a mikorunkra vonatkozóan. Ezt mondta ez a költő. Még szomorú sem vagyok. Megszoktam e szörnyű világot annyira, hogy néha már nem is fáj. Undorodom csak. De mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg Radnóti Miklós Töredék című versét Fürth György előadásában.
1: Radnóti Miklós, Töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S még balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzetem vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek áldog volt, ha elvetélt. Az élő íridlé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott. És várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatnam más. A rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.
0: Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy a mi életünkről is el lehet mondani, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk. A mi egyéni életünkről is el lehet mondani, hogy türelmetlenek vagyunk. Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. verse azt mondja, hogy amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A mikorunkra vonatkozólag, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És ennek egyenes következménye lesz, hogy megfáradt és megterhelt emberek leszünk, teli idegfeszültségekkel. Megfáradt és megterhelt emberek leszünk, teli idegfeszültségekkel, és sokszor talán nem is szándékosan, de a mi életünkben is megnyilatkozik a türelmetlenség, a harag, a visszavágás, a megítélés lelkülete. De hogy tudjuk ezt legyőzni? Pál apostol a Filippi levél 2. fejezetének az 5. versében elmondja, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, mely volt a Jézus Krisztusban. Azaz ugyanaz a gondolkodásmód legyen bennünk, mint ami volt a Jézus Krisztusban. Máté evangélium a 19. fejezetének a 26. verse elmondja, hogy ezt hogy tudjuk megtenni? Hogy tud a mi életünkben is ugyanaz a gondolkodásmód lenni, amely volt Jézus Krisztusban? Ha mi Istennel járunk, csak vele együtt, akkor a mi életünkben is megnyilatkozik, és így a keresztényi nemességünk legfőbb bizonyítéka az önuralom lesz. Akkor tudunk majd önuralmat gyakorolni, és rendelkezünk majd egy tisztánlátással, egy olyasfajta tisztánlátással, amelyben különbséget tudunk majd tenni bűn és bűnös között. És hiszem ez a legfontosabb, hogy különbséget tudjunk tenni bűn és bűnös között. A bűnt nagyon el tudjuk majd ítélni, de a bűnösen tudunk majd szánakozni. És én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy úgy tudjunk szánakozni a bűnösön, hogy a rosszat ne rosszal viszonozzuk. És erre a lelki magatartásra Jézus Krisztus egy csodálatos bátorítást ad nekünk az ő hegyi beszédében. Máté evangélium a 5. fejezetének az 5. versében elmondja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Akkor a mi életünkben is, hogyha mi Istennel járva le tudjuk győzni az indulatokat, akkor szelídek leszünk. Én azt gondolom, hogy a mai korunkban valakit boldognak nevezni, és szelídnek is, nagyon ritka dolog. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy el lehet érni ezt a lelki magatartást. De vajon az a valaki, aki eljött 2000 évvel ezelőtt, és akiről azt olvassuk, hogy szerte járt, és jót tett mindenkivel, mi lett a jutalma? Nátszállal a fejét verdesték, az arcába köptek, és minden lehetséges módon meggyalázták. És ezekhez a dolgokhoz ő hogy viszonyult? Ő a rosszat rosszal viszonozta? És azt gondolom, hogy itt mutatkozik meg a legfontosabb méretben a mi példázatunk Isten állásfoglalása a rosszal szemben. Hogy ő mit tett. Tehát gyakorlatban, mert Isten csak elméletben elvárja tőlünk, hogy hát a rosszat azt jóval győzzük meg. De eljött az a valaki a földre, aki be is mutatta gyakorlatban, hogy ezt meg lehet tenni. És ha olvassuk az evangéliumokban, azt látjuk, hogy Jézus mindenféle dolgát úgy tette meg, hogy ő nagyon szoros kapcsolatban volt az atyával, nagyon szoros kapcsolatban volt Istennel. Vagyis ő a bűn felett erkölcsi győzelmet aratott. Ő a bűn nem rosszal viszonozta. Hogy a Zakariás proféta 4. könyvének a 6. verse elmondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Jézus így győzte le a bűnt, de amit nagyon fontos dolognak tartani önöknek felolvasni, hogy Jézus Krisztus mit tett? Mit tett, amikor őt meggyalázták? Megint csak felteszem a kérdést, a gonosz gonosszal viszonozta? És egy csodálatos messiási profécia szól erről. Ézsiás proféta könyvében az 53. fejezetben találhatjuk ezt. Én a 7. verset olvasnám, de hát mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy olvassa ezt a fejezetet. Ez Jézus születés előtt 700 évvel íródott. Tehát Jézus Krisztus mit tett a bűnnel szemben? Ő hogy foglalt állást a rosszal szemben? Így olvasom a 7. verset. Kínosztatott, pedig alázatos volt. És száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vittetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. És talán felolvasnám még az, ugyanebben az Ézsiás proféta könyvében, az 50. fejezetben a 6. verset. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Azt gondolom, hogy ezek a bibliai versek méltán bemutatják nekünk, hogy Jézus Krisztus hogy állt ellene a bűnnek. De hadd tegyem fel a kérdést önöknek, vajon ez az emberek szemében győzelemnek számított? Azt mondták az emberek, hogy hát nem álltál ellene a rossznak, te vagy a győztes. Te tényleg király vagy, nem álltál ellene a... Ezt tették az emberek? Győzelemnek számított ez az emberek életében? Mert az emberek életében mi számít győzelemnek? Az emberek életében azt számít győzelemnek, ha erővel, ha hatalommal, ha befolyással győznek. Az emberek szemében ez a győzelem, és aki nem ilyen, az félreállítják. És arra azt szokták mondani, hát te nem erre a világra való vagy. Nem ennek a világnak a törvényei szerint élsz. Tehát nem haragszanak meg, hogyha egy olyan valakitől idéznék, aki hát nem volt keresztény gondolkodású, de mondjuk Jézus Krisztus boldog mondásaira azt mondta, hogy az a legszebb dolog, amit ő valaha is hallott, és akinek a szobájának a falán Jézus képe volt, és az volt aláírva, hogy ő az én békém, és az ember Mahatma Gandhi volt. És Gandhi egy alkalommal azt mondta, hogy hagyjuk csak, hadd dicsekedjenek mások, vélt vereségünkkel. Jobb, ha gyengeséggel vádolnak minket, mint hogy az igazságtalanság vágya háruljon ránk. Én azt gondolom, ez egy hatalmas mondat. hagyjuk, hadd dicsekedjenek mások vélt vereségünkkel. Sokkal jobb, ha gyengeséggel vádolnak bennünket, mint hogy az igazságtalanság vágya háruljon ránk. De az Istennél mi a győzelem? Mert látjuk az emberek szemében az a győzelem, ha hatalommal, ha befolyással győz valaki. Isten szemében az a győzelem, aki szeretettel és legfőképpen türelemmel győz. Ugye ezt Pál apostol a korintusi, első korintusi levél 13. fejezetének a 4. versében, ugye, ami a szeretet himnuszáról szól, azt mondja, hogy hosszú tűrő, a szeretet az hosszú tűrő dolog. A szeretetben a szeretet úgy mutatkozik meg, hogy a szeretet hosszú tűrő. Szintén Gandhi mondta, hogy a szeretet egy olyan állapot, hogy mindenkihez jók vagyunk, mindenkit szeretünk, még azokat is, akik velünk rosszat tesznek. A szeretet az egy ilyen állapot, hogy mindenkihez jók vagyunk, mindenkit szeretünk, még azokat is, akik velünk rosszat tesznek. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ugye, hogyha elgondolkodunk, hogy ezt magunktól nem vagyunk képesek végrehajtani. Ugye? Mert a mi emberi, mi olyanok vagyunk emberek, hogy legszívesebben rögtön viszonozzuk a rosszat. És azt kell mondanom, hogy Isten nélkül, amiről én eddig beszéltem, ez egy, hát meghallgatunk mindannyian egy előadást. De hogyha Istennel járunk, ha mi komolyan gondoljuk az Isten kérdést a mi életünkben, akkor ezek a dolgok megvalósíthatók lesznek a mi életünkben. De csak akkor. A türelem és a béketűrés Istenhez hasonlóvá tette Jézus Krisztust, és Istenhez hasonlóvá tesz bennünket is. A türelem és a béketűrés. És egy valamiről azért ne feledkezzünk meg. Ez a példázat elmondja, hogy nem csak a konkolynő az aratásig, hanem a búza is. Azaz a jó is növekszik, a kettő együtt nő az aratásig. És Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. versében azt olvassuk, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonságul mindenkinek, és akkor jön el a vég. De kik által tudja Isten az embereknek hirdetni az evangéliumot? Jelképesen fejezem ki magam, akik búzák, akik a jó, akik hagyták, hogy az életükben kifejlődjön a jó mag, akiket Isten fel tud használni arra, hogy bemutassák az ő jellemét, az ő evangéliumát, az ő szeretetét, és akik legfőképpen a gonoszságot nem gonoszsággal viszonozzák. Ezek az emberek fogják betölteni azt, amit Jelenések könyve 14. fejezetének, 14. fejezetében olvassuk, amikor majd mondják, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ezekből az emberekből lesz, akik hagyták az életükben kifejlődni a jó magot. És Isten miért tudta ezeket az embereket, és miért tudja ezeket az embereket felhasználni? Mert ugyanúgy tettek, ahogy Jézus. Hogy tett Jézus? Az első Péteri levél második fejezetében a 22. és a 23. versben elmondja, hogy Jézus hagyta az igazságosan ítélőre az ítélkezés jogát. Hagyta az igazságosan ítélőre. Jézus is használhatta volna hatalmát. Ugye olvassuk a Szentírásban, hogy ő letette az ő hatalmát. Bármikor visszavehette volna. De nem vette vissza, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És mi is akkor tudjuk a legjobban bemutatni, hogy Isten követjük, ha mi is hagyjuk az igazságosan ítélőre. De még egyszer elmondom, ez magunktól nem fog sikerülni. Soha. Mindig vereséget fogunk szenvedni. Ez csak akkor, ha tényleg komolyan gondoljuk az Isten járást, és mi oda, azt mondja Pál, szánjátok oda magatokat, oda szánjuk magunkat Istennek, csak akkor. Mert amúgy az én életemben is, és mindenki életében ezek olyan szép igék lesznek, olyan szép bibliai versek, de gyakorlatban nem fog tudni megvalósulni. És befejezésül így olvasom Máté evangélium a 13. fejezetében a 40. verstől a 42. versig. Amiként azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik a gonoszságot cselekszik, és bevetik őket a tüzes kemencébe, és lesz sírás és fogak vacogása. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában, akinek van füle, a hallásra hallja. És szintén Máté evangélium a 16. fejezetének a 27. verse ezt mondja, mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Tehát csak akkor. Isten ezért mondta, hogy ne mi akarjunk ítélkezni, mert az ítélkezés mindig a rosszra vezet. De azt gondolom, ezt mi mindannyian látjuk, hogy milyen a mi emberi történelmünk, hogy amikor a gonoszságot gonoszsággal viszonoztuk mi emberek, hova vezetett. És azért mondja Jézus, hogy amikor eljön az ő angyalaival, akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. De majd csak akkor. És befejezésre egy utolsó bibliai ige verset említenék, ami Náhum proféta könyvében található, az első fejezet 9. versében, ami azt mondja, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Nem lesz kétszer veszedelem. Amikor Jézus eljön az ő angyalaival, és megfizet az ő mindenkinek az ő cselekedetei szerint, akkor vége lesz a gonoszságnak. És nem lesz soha többet. Nem fog előfordulni mi emberi történelmünkben soha többet. Mert nem lesz kétszer veszedelem. De hogy az a példázat mennyire csodálatos, pontosan ez itt mutatja meg, hogy nem véletlenül mondta el Jézus Krisztus, hogy csak azoknak az embereknek az életében fog megvalósulni ezt, hogy nem lesz kétszer veszedelem, akik a konkolyt, a rosszat nem erővel akarják majd kiszakítani, hanem hagyják majd az igazságosan ítélőre, de mondom, ez csak abban az esetben tudják majd, vagy tudjuk mi is megtenni, ha mi, hogy ezt a jelenések könyve mondja, 14. fejezet, követjük a bárányt, azaz követjük Jézust, valahová megy. Én egy órán belül maradtam, vagy pont egy óra, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, akik nem tudnak maradni, attól szeretettel búcsút veszünk. 2 hét múlva a Rezinger János lesz itt, tartsunk egy 10 perc szünetet, és én arra gondoltam, aztán majd önök eldöntik, hogy ez egy olyan nagy kérdés, maga a rossz kérdése, és hát remélem, hogy erről majd én még fogok beszélni az embereknek, hogy gondolom mindegyiküknek van ehhez hozzáfűzni valója, véleménye. Én nagyon szívesen meghallgatnám, és remélem későbbiekben ezt majd fel tudom használni. Úgyhogy eddig én beszéltem, ezek után meg tegyék meg a szívességet, hogy önök szólnak hozzá. Úgyhogy viszont látásra, akik nem tudnak maradni, és akkor egy 10 perc múlva folytatjuk. Ez lesz a gonoszságnak. És nem lesz soha többet. Nem fog előfordulni mi emberi történelmünkben soha többet. Mert nem lesz kétszer veszedelem. De hogy ez a példázat mennyire csodálatos, pontosan ez itt mutatja meg, hogy nem véletlenül mondta el Jézus Krisztus, hogy csak azoknak az embereknek az életében fog megvalósulni ezt, hogy nem lesz kétszer veszedelem, akik a konkolyt, a rossz...
2: Adventnet Rádió Magyarországról.

Wiege treu und fliehe. Wiege treu.

Nyissuk meg Bibliánkat az első tesszalonikai levél első fejezete 9. versénél, és onnét szeretném felolvasni alapigénket, ami egy drámai változásról tesz tanúságot, mi ennek a gyülekezetnek az életében megtörtént. Ennek a versnek a második fele érdekes most számunkra. Tehát azt nézzük meg, hogy hogyan írja le ezt a változást az apostol, milyen fő mozzanatot ragad ki, hogy az Istenhez térő emberek életében mi zajlott le. Ezt olvassuk tehát itt a 9. versben. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. A bálványok tiszteletétől vezet az út az élő és az igaz Isten tiszteletéig, Pál apostolnak e szavai szerint. Két fontos különbséget emel ki tehát az ige a bálványok és Isten között. Ez a két fontos különbség, hogy Isten az élő, ez az egyik különbség, a másik pedig, hogy az Isten az igaz. Ez a második különbség. Az a szó, amely itt van a bálvány kifejezés mögött az eredeti szövegben, az az eidolon görög kifejezés. Az eidolon az azt jelenti, hogy valamilyen alak, képződmény, valamilyen árny alak, csalóka kép vagy álomkép. A bálványnak tehát az a fő jellegzetessége, abban összegezhetjük, hogy ez micsoda, a bálvány az, ami nincs. Tehát olyan valaminek a tisztelete, a bálványtisztelet, ami nem létezik, tehát nem arról van szó, hogy valami rossz dolgot tisztelne az ember, hanem olyan dolgot tisztel és val, ami nem létezik, és ez ebben a legszörnyűbb a bálvány tiszteletben. Természetesen a bálványoknak több típusa is van, hiszen a bálványokat mi emberek megpróbáljuk, mármint úgy értem, hogy mi emberek, akik gyülekezetbe járunk, megpróbáljuk valahol kint látni a világban. Ennek is alapvetően azért két kategóriáját szoktuk megkülönböztetni, hogy hát a bálványok azok, amiket a pénzhajhászó közegben az emberek szolgálnak, és az életnek egy olyan élvezete, vagy a pénznek egy olyan bűvölete, ami az embereket magukkal ragadja, hogy ez az, ami a bálvány. Illetve a bálványok másik kategóriája pedig a vallási körökben lelhető fel, amikor olyan képzeteket társítanak Istenhez, ami nem valós, illetve olyan ábrázolásokat készítenek Istenről, amelyet a 10 parancsolat maga tilt, és ezért ezt bálványimádásnak nevezhetjük. De természetesen ezzel nincs megoldva számunkra a bálványimádásnak a kérdése, nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, mi mondjuk nem ilyen célokat kergetünk, mint amiről az imént szó volt, és nem folytatunk olyan vallásgyakorlatokat, amelyet a Biblia helytelenít. Azonban a bálványimádás az valójában minden embert megkísért, azt az embert is, aki ezektől valamelyest, az imént felsoroltaktól valamelyest mentes. Mert a bálványimádásnak a lényege az az, hogy olyan célokat kergetünk, amik nem léteznek. Olyan vágyak hajtanak bennünket, amelyeket nem lehet betetőzni, amelyeket nem lehet kielégíteni. Olyan dolgok hajtanak előre bennünket, amelyek egész egyszerűen kielégíthetetlenek, és nincs vége a dolgoknak. Olyan bálványaink lehetnek, amelyek valahol nagyon belül vannak a szívünkben, ott a szívünknek a trónján, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani. Nem vagyunk hajlandóak máshogy gondolkodni ahhoz képest, mert van egy olyan felfogásunk az életről. Van olyan magatartásunk, amelyen azt hajlandóak változni.

mondta az egyik tanítványának, pontosabban a tanítványok egy csoportjának, amikor megkérdezték, hogy hát mutass meg nekünk az atyát, ő azt mondta, hogy ha láttál engem, akkor látod az atyát, mert rajtam keresztül ő megnyilvánul. Jézus tehát olyan módon élt ezen a földön, hogy Istent tudta megmutatni nekünk embereknek, és nyilvánvaló, hogy bennünket is sokszor nagyon érdekel az a kérdés, hogy mi vajon az embereknek mit mutatunk be, hogy mi kik vagyunk, vagy az, hogy kicsoda az Isten. Nyilván a viselkedésünkben valahol mind a kettő jelen van, hiszen a személyiségünk benne kell, hogy legyen a viselkedésünkben, ez így jó. De az, ami az erkölcsi rend, ami az érték, ami a dolgok mögött ott van, az vajon az, hogy mi milyen természettel születtünk ide erre a földre, és az hogy dübörög át az életünkön, vagy pedig az, hogy az Isten kicsoda, és hogyan váltott meg bennünket, és hogyan teremtett újjá minket. Vajon melyik érvényesül nagyobb módon, nagyobb erővel? Nagyon sokszor igaz az, hogy mi emberek ragaszkodunk a kudarcra ítélt magatartásunkhoz. Én is látok az életben olyan példákat, meg bizonyára mások is látnak az én életemben olyanokat, amikor folyamatosan teszünk olyan dolgokat, amelyek nem célra vezetőek, és egyszerűen nem tudjuk máshogy csinálni ezeket. Gyerekneveléstől kezdve nagyon sok ilyen dolog van. Megpróbáljuk ezt, nem válik be, és akkor azt hisszük, hogy az a megoldás, hogy akkor még jobban, még okosabban próbáljuk, még jobban odafigyelünk, és a többi, és kicsit ez már olyanná válik, mint a primitív népeknek a vallási kultusza, hogy minél cizelláltabban igyekszünk megfelelni bizonyos dolgoknak ahhoz, hogy az áldást megkapjuk, és holott valójában lehet, hogy teljesen máshogy kell a témához viszonyulni, más a lényeg, máshogy kell megragadni a problémát. Nagyon sokszor igaz az az életünkben, hogy a viselkedésünk mögött, ami viselkedés mi általában, mivel Bibliát olvasó emberek vagyunk, meg tudunk magyarázni vallási frázisokkal, kifejezésekkel, hogy az miért helyes, de ez valójában időnként önzés, ez igazolás nyer. Tehát az, hogy vannak olyan bálványok, amelyek nem annak tűnnek. Vannak olyan bálványok, amelyeket mi hitigazságként élünk meg, a gyakorlati igazságként élünk meg, holott valójában az önzésünknek egy megnyilvánulási formája, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani. A valódi bálványok, tehát elmondhatjuk az eddigi gondolatmenet alapján, tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Mi magunk vagyunk, akik azt hisszük magunkról, hogy jók vagyunk, hogy nekünk alapvetően az életünk az jó, a világ körülöttünk az rossz, nekünk ugyan vannak bűneink, de mi jóra törekszünk, szeretnénk az Istent megtalálni, és ez nekünk az életcélunk, de valahogyan mégsem megy nekünk, de ez bizonyára rajtunk kívülálló okból fakad. A Jelenések könyve 3. fejezetében olvashatjuk a laodíciai levelet, ami nagyon jól ismeretes köreinkben, és ott Jézus elmond egy analízist, hogy mi a probléma, és elmond egy megoldást, hogy ebből hogyan lehet megváltozni. És nagyon érdekes azt végigvinni az életünkön, pontosabban a gondolatmenetünkön, saját gondolatmenetünkön, hogy amikor elolvassuk a laodíciai levelet, akkor az abban leírt problémákra azt mondjuk, hogy igen, így van, tényleg van ez az elhidegülés, a Jézus az ajtón kívül, és a többi. És akkor, amikor megmondja a megoldást, hogy akkor védj tőlem tűzben, megpróbált rajta, és a többi, és hogy térj meg, akkor pedig oda jutunk el a gondolatainkban, hogy hát igen, ezek mind igazak, és tényleg ezt így kell csinálni, de akkor, amikor Isten azt mondja nekem, hogy én térjek meg, hát én, nekem miért mond ilyet az Isten? Hát ezt mondja másnak, akik olyan világiassak körülöttem, akik nem adnak erőt és dinamizmust a kereszténységbe. Mondja azt Jézus azoknak. Én nekem azt nem mondja, mert ez rám nem vonatkozik, én nekem erre nincs szükségem arra, amit Jézus mond, mert bizonyára a laodíciai levél az egy általános probléma felvetés, általános megoldást ad, és én, aki pedig a Bibliát igyekszem lelkileg megfogni rám, Jézusnak a tanácsa az nem vonatkozik, mert én áldozata vagyok egy bizonyos közegnek, és én nekem igazából csak egy kicsit jobban kéne tennem azt, amit idáig is teszek. Jézus mást mond. Azért mond mást, mert megtérni nem lehet egyszer az életben.

lehet azt megcsinálni, hogy az ember az életében egyszer csak éli az életét, aztán megismeri Istent, megtérés utána hirtelen minden jobbá válik belül a lélekben, hanem egyszerűen az énünkben ható önzés, a vágyak, a hamis célok és a bálványok, azok olyan elementáris erővel vannak bennünk jelen, hogy nem elég azt mondanunk, hogy nekünk naponta kell megtérnünk, hanem azt kell mondanunk, hogy élethelyzetről élethelyzetre kell megtérnünk, szituációról szituációra, és folyamatosan az életünket Istenre kell bízni, és nem azzal kell foglalkoznunk, hogy hú, de nagyon megtértem én valamikor, hanem azzal kell foglalkoznunk, ahol most vagyunk, és nekünk az énünket meg kell tudni tagadni. A kereszténységnek a lényege az én megtagadása. Nem pedig az, hogy az énnek a késztetéseit hogyan tudjuk úgy lecsiszolni, hogy azok ne bántsanak másokat, és hogyan tudunk erre valami vallási cirádákkal körbeírt terítőt rátenni, hogy ne látszódjon, hogy mi van ott mögötte. A Biblia azt mondja nekünk, hogy mi térjünk meg, és a bálványainkat, önmagunkat hagyjuk magunk mögött. Mi szeretnénk istenéi lenni, és vágyunk utána, de talán sokszor inkább csak felbuzdulásaink és hangulataink vannak, mint mély és érett hitünk. A hangulat és felbuzdulás az nagyon erőteljes tud lenni. Legalább 3 napig eltart. A hit az mélyen gyökerezik az Istenben, sokkal lassabban alakul ki, sokkal inkább összehangoltan épül az életben, mint a múló hangulatok. A hit az tényleg olyan, ami az életünk teljes átformálódását jelenti. Amikor mi emberek teljes szívünkkel megváltozunk, mások leszünk. Mi készek vagyunk a tetteinket is odaadni az Istennek, hogy tegyünk dolgokat. Készek vagyunk odaadni Istennek akár az anyagi javaink egy részét is, de a szívünk. A szívünk. Hogy a szívünkön ki az Úr. Hogy ott mi vagyunk az urak továbbra is, vagy pedig az Isten ott át tudta venni az uralmat. Mi bizony könnyen lehet, hogy megelégszünk azzal, hogy a törvény cselekedeteit megtesszük, de belül nem sokat változunk, bár kicsit tisztességesebbek vagyunk, kicsit igazabbak, tiszteljük a törvényeket, az Isten akaratát, de akkor, amikor egy olyan emberrel kéne beszélnem, aki valami ok miatt úgy nekem terhes, vagy nem szimpatikus, vagy nem tudok vele mit kezdeni, akkor magamra kell erőltetnem egy magatartást, mert nem következik a szívemből, és bizony nem, a megtérés nem azt jelenti, hogy én képes vagyok arra, hogy magamra erőltessek olyan dolgokat, amikhez amúgy csodára nincsen semmi kedvem, hanem a megtérés azt jelenti, hogy belül a szívünk megváltozik, és mi emberek mások leszünk, nem pedig arra vagyunk képesek, hogy más képet mutassunk magunkról, mint belül vagyunk, hiszen ugye a Biblia ezt képmutatásnak nevezi, amikor nem a szívünk változik meg, hanem az a kép, amit kifelé mutatunk. Akkor, amikor az ember ténylegesen újjászületik Istentől, akkor a tulajdonságaiban változik meg, nem a tettek szintjén csak. A tulajdonságaiban nagyon belül, és így a Szentlélek alakítja, és nem a gyenge emberi akarat, és nem korlátolt emberi hozzáállás, ami olyan bugyuta megoldásokat tud eredményezni a hitéletnek a gyakorlati szintjén. Ahogyan kezdtük a gondolatmenetünket Pál apostol szavai kapcsán, most ide térnék vissza egy pillanatra, hogy a Biblia istene tehát élő és igaz. Ebben különbözik a bálványistenektől, mert a bálványok azok csak illúziókat tudnak kelteni, illúzióját tudják adni az örömnek és a lelki békének, ami aztán egyszer csak elfoszlik, és akkor annak nem az a megoldása, hogy még megint keresünk bálványt, hanem az Istenre van szükségünk. Az embereknek egyébként többségüknek szükségük van Istenre. Milyen Istenre van szüksége az embereknek? Az embereknek olyan Istenre van szükségük, akire támaszkodni tudnak, ha gyengék. Olyan Istenre van szükségük az embereknek, aki vigasztalást nyújt, hogyha semmi kapaszkodó nincs. Olyan Istenre van szüksége az embereknek, aki erkölcsi tanítást, iránymutatást tud adni, egy elenyésző világban, és tartást, hogy különbek tudjunk annál lenni.
olyan Istenre van szüksége az embereknek, aki a düledező énjét megtámogatja ebben az összeroskadó világban. Ez az az Isten, amire szüksége van az embereknek. Isten más. Isten nem ilyen. Nem ezt az igényt, nem ezt a felszínes dolgot elégíti ki az életünkben. Mert akkor, hogyha Isten nem létezik, csak a tudatunkban, csak képzelődünk róla, akkor tényleg erre képes. Tehát az emberi tudat képes ilyen nem létező támaszokat keresni ilyen dolgokban, arra rátámaszkodik, és aztán olyan bálványt emel az Istenből, akiben soha nem tud csalódni, mert mindig valamilyen titokzatos módon igazgatja az utakat, amit az ember nem tud átlátni, és így mindig az elégedettségünk megvan, és a támaszkodásunk is. De ez még nem maga az Isten megtalálása. A Biblia ennél sokkal mélyebb tanításokat hordoz az Istenről, az Istennel való kapcsolatról, az Isten személyéről. Hiszen az Isten több, mint egy képzet. Tehát Isten nem egy bálvány, nem egy nem létező valaki, akit ki lehet gondolni, mint bármely más vallási kultuszban szerte a világon, és aztán látjuk, hogy abból is fakadhat erő. Tehát nem arról van szó, hogy aki buddhista, az rossz erkölcsű ember lenne. Nagyon sok jó dolgot láthatunk más vallási rendszerekben is bőven. A Biblia ennél sokkal mélyebbre tud mégiscsak hatolni. Istent, hogyha mi a saját biztonságunk, lelki békénk biztosítására használjuk, ha arra használjuk, hogy a világot le tudjuk nézni, mint nálunk rosszabb közeget, akkor nem az Istent találtuk meg, akkor még az ént építjük, és bálványt építünk a szívünkben. Arról írt Pál apostol, hogy az emberek a bálványok tiszteletétől megtértek az élő és igaz Isten szolgálatára. Az Isten szolgálatára térnek meg az emberek. Nagyon fontos ez a dolog. Mi emberek ösztönösen úgy fogjuk fel Istennek a személyét, hogy majd a megtérésünk során igénybe vesszük az Isten szolgáltatásait. Tehát, hogy az Istennek vannak mindenható szolgáltatásai, amiket nyújt a benne hívő emberek számára, és mi pedig a szolgáltatás igénybe vevőiként részesülünk a kereszténységben és Isten kegyelmében. Ugye a modern fogyasztói szemléletbe ez nagyon is beleillik, de nem csak ebbe, hanem egyáltalán az egész emberi életfelfogásba, az emberi természetbe. Az alapigen nem arról beszél, hogy az Isten egy szolgáltató házat nyit a számunkra a megtérésünk után, hanem arról beszél, hogy mi emberek megtérünk a bálványok tiszteletétől, az én tiszteletétől, az én szolgálatától, az Isten szolgálatához. És ez a döntő különbség az életben. Amikor mi az Isten szolgálni akarjuk. Amikor ez a vágyunk, ez a késztetésünk, hogy igen, én látom, hogy kicsoda az Isten, és én önként szeretném őt szolgálni, én önként szeretném a szívemet alávetni neki, én szeretném azt, hogy olyan legyek, mint ő, szeretném azt, hogy megtérjek, és ne ezek az önző keszekusza érzelmi fordulatok legyenek meg az életemben, ne az önző vágyak teperjék állandóan le az életemet, amikor én mindig megpróbálok valamilyen módon fölállni, hanem azt mondja az ember, hogy én az Istent akarom. Az Istent személyesen akarom szolgálni, és nem az Isten szolgáltatásaira fektetem a hangsúlyt. Ebben az életben, amikor Isten egy képzet gyakran, mármint az ember számára, és nem megfogott valóság, akkor az Isten létének a bizonyossága olyan jeleken alapul, amelyek mindösszesen nem mások, mint mondjuk az élet folyamatainak az értelmezése. Tehát az, hogy mi miért történt velünk a környezetünkben, ez lehet akár a mikroszféránkban is, és lehet akár a makroszférában is, tehát mondjuk az idők jelei témakörébe, ha csak bele gondolunk. Amikor is Isten megnyilvánulása leginkább a külső tények értelmezésében jelenik meg a szemléletünkben. Tehát az, hogy Isten kívül van jelen a környezetünkben, és a mi életünket is ilyen külső hatásokon keresztül vezeti, de belül statikus és mozdulatlan állapotok uralkodnak, és mi szépen úgy vagyunk, mint korábban is voltunk.
Isten tehát a külső élethelyzetekben hat, és hat a világtörténelmen keresztül. De Pál apostol másról beszél. Az apostol arról beszél, hogy az élet teljesen átalakul a megtérés nyomán. Korábban volt egy hiába való életvitel, most pedig van egy Istennek szolgáló életvitel. Isten pedig tehát élő és igaz. Élő abban az értelemben, hogy személyes és ránk hatni képes Isten. Tehát az, hogy képes arra, hogy behatoljon a lelkünkbe, és ott változásokat idézen elő. Isten képes erre, ő élő Isten, és ható Isten, és igaz Isten, tehát nem az érdekeiből fakadnak a tettei, a hozzánk való viszonyulása, nem manipulatív az Isten, hanem igaz. És az, hogy vajon a mi hitünk az milyen, az nem okvetlenül azon mérhető le, hogy mi az Istenhez hogyan viszonyulunk, mert hát ezt akárki el tudja mondani magáról, hanem azon is, hogy az emberekhez hogyan viszonyulunk. Azok sokszor jobban tetten érhetőek. Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk egy olyan kérdést, amit Jézusnak szegeztek, hogy mi hát a nagy parancsolat a törvényben, olvassuk a 22. fejezetben, és Jézus a 37-es, 38-as versekben a következőket válaszolta erre. Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Most csak idáig olvasnám, mert azt mondta Jézus, hogy itt kell kezdeni. És utána hozzátette, hogy a második pedig hasonlatos ehhez, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De most még maradjunk az elsőnél, sőt az igehirdetés hátralévő részében erre az első részére szeretném a hangsúlyt fektetni a nagy parancsolatnak. Mert azt mutatja, hogy ahhoz, hogy mi az embertársainkat szeretni tudjuk, először annak kell felépülnie az életünkben, ami az Istennek szolgálás, ami az Istenhez térés. És nézzük meg azt, hogy az Istenhez térés hogyan jelenik meg a Biblia alaptételeiben, alaptörvényeiben, a nagyon jól ismert 10 parancsolatban. Nézzük meg, hogy mit mond ebből a megközelítésből a 10 parancsolatnak az első 4 parancsolata, és rögtön vegyük is elő az első parancsolatot, Mózes második könyve 20. fejezetéből a második és a harmadik verseket, és a nagyon jól ismert igék a következőket mondják. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Egyiptom, tehát a szolgaság földje, ahonnét Isten kihoz bennünket, és érdekes módon a Tesszalonikai levélre visszagondolunk, nem csak egyszerűen egy szabadságra, hanem az ő szolgálatába hoz ki. Tehát egyik szolgálatból következik a másik szolgálat, itt a Földön nem élhetünk azért olyan független életet, ez önbecsapás lenne. És azt mondja Isten, hogy az életünk innét nyit. Tehát amit Pál apostol mond a Tesszalonikai levélben, hogy megtérünk a bálványok tiszteletéből, vagy imádatából, vagy szolgálatából az élő és igaz Isten szolgálatában, innét kezdődik a kereszténység. És itt nekünk nagyon el kell gondolkodnunk, hogyha itt kezdődik a kereszténység, akkor tényleg kezdjük el. Tehát, hogy akkor amiről itt szó van, azt nagyon komolyan kell vennünk. Döntő változásnak kell lezajlani az életben, azt mondja az Isten, hogy át kell kelni a vörös tengeren. Ami azt jelenti, hogy a lehetetlen megvalósul az életünkben. Amikor mi úgy gondoltuk, hogy a mi életünkben lehetetlen az, hogy mi az Istent szolgáljuk, mert nem tudjuk megoldani, mert egyszerűen nincs rá időnk, mert egyszerűen a családunk ezt nem tudja úgy elhordozni, hogy abban nekünk nyugalmunk legyen, vagy nem tudjuk ezt a munkahelyünkkel összeegyeztetni, vagy nem tudjuk a baráti körünkben megszokott szórakozásokkal, kikapcsolódási formákkal ezt összeegyeztetni, és még sorolhatnám. És azt mondjuk, hogy az Isten szolgálata az egy gyönyörű dolog, de ez a mi életünkben nem igazán megoldható dolog, mert hogyha az Istent szolgálnám, akkor az én életem tönkre menne, és tulajdonképpen az én életemet az védi, attól vagyok boldog, és attól vannak meg az anyagi javaim, mert nem az Istent szolgálom,
és így tudok gondoskodni magamról, családomról, így tudok kiegyensúlyozott életet élni, mert ha az Isten szolgálatára tenném oda az életemet, akkor ez nem így lenne. Ugye ez az, amikor az ember tudja jól, hogy az Istennek mi az akarata, tudja azt, hogy ő nem él ezzel összhangban, de nem tudja azt, hogy Isten hogyan tud beavatkozni az életbe, hogy ezeket a problémákat megoldja. Ugye ez a helyzet az, amiről az imént beszéltem. És az a lehetetlen valósul meg az első parancsolat szerint, hogyha mi nem tágítunk az Isten ostromlásától, és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk neki az életünket alárendelni, és halvány fogalmunk nincs arról, hogy a konkrét élethelyzetben ezt hogyan tegyük, és ha mi nem tágítunk az Istenhez való könyörgésben, akkor megtörténik az a csoda, hogy szétnyílik a vörös tenger, és át tudunk menni az ígéret földjére. És ez megvalósul. A zsidóknál nem az volt, hogy Mózes elment Egyiptomba, és azt mondta, hogy gyerünk, megyünk az ígéret földjére, és mindenki összepakolt és mentek. Ez egy nagyon komoly küzdelem volt. Emlékezzünk a 10 csapásra, Fáraóval való küszködésre, a nép meggyőzésének a nehézségeire. Nem így működik ez, hogy szíre szóra az ember át kell a vörös tengeren. Akkor, hogyha mi úgy érezzük, hogy komoly akadályaink vannak abban, hogy Istennek szánjuk az életünket ténylegesen. És most nem csak azokhoz szólnék ebben a tekintetben, akik a közösségünknek nem a megkeresztelt tagja, hanem azokhoz is, akik igen. Hogyha mi úgy érezzük, hogy komoly akadályaink vannak abban, hogy Istennek szánjuk az életünket igazán, akkor mi egy válaszút elé kerülünk, hogy vagy tovább viseljük az egyre nehezebb terheket, amelyek ránk zúdulnak Egyiptomban, mint ahogy a zsidókra is egyre nehezebb igát vetett a fáraó, vagy pedig hitben megkezdjük a kivonulást. E két dolog között választhatunk a gyakorlatban. És ennek az a feltétele, hogy mi megismerjük személyesen az élő és igaz Istent, és a személyes Isten ismeret vezessen át bennünket arra az őszinte hitbeli meggyőződésre, hogy én az Istennek kívánok szolgálni, és neki akarom az életemet alárendelni. És akkor, amikor ez a folyamat lezajlik az életünkben, akkor olyan dolgok történnek meg, amire nem számítunk, nem lehetünk rá felkészülve. Mert arra senki nem volt felkészülve, hogy a vörös tenger ketté nyílik, és ez megtörténik. Olyan dolgok történnek meg, amikre nem gondolunk. Úgy segít meg Isten, ami lehetetlennek tűnik. Mert ha kell, akkor tűzoszlop véd meg bennünket, ha kell, akkor felhő, ha kell, a vörös tenger szétnyílik, és minden meg lesz az Istenben hívőnek. És meglátjuk ekkor azt az Istent, aki sokkal hatalmasabb azoknál a körülményeknél, amelyekhez képest mi egy aprócska, eltaposható porszemnek számítunk Isten segítsége nélkül, és Isten segítsége nélkül nem tudjuk az életünket úgy élni, ahogyan az Isten akaratából ez következik, nem tudjuk az Isten nélkül Istennek alárendelni az életünket. De ahhoz, hogy ez meglegyen, még egyszer mondanám, ehhez hit kell. Ezt nem pótolja a fanatizmus, nem pótolja az, hogy na, én most aztán, ha megkukulok, akkor is keresztény leszek, hanem ez csak akkor lehetséges, hogyha mi az Istent megtaláljuk, vele személyes kapcsolatunk lesz. Olyan szemekre van szükség, amely az örökké valóságot látja, ami bele tud kapaszkodni a láthatatlanba. És ennek az a feltétele, itt a harmadik vers szerint, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Hogy mi vállaljuk fel az Isten szolgálatát, és az ezzel együtt járó nehézségeket is. Jézus azt is mondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Nem azt mondta, hogy ha ti engem követtek, akkor minden rózsaszín lesz, hanem nyomorúságotok lesz. Konfliktus helyzeteitek lesznek, nehéz dolgokon kell keresztül mennetek. Nem értenek meg benneteket. Olyan dolgok között kell választanotok, amelyek között nem szeretnétek választani, amiket együtt szeretnétek ebben az életben fogni. Mégis akkor, hogyha mi ezt hitből tesszük, ezt a választást, és nem erőből, nem fanatizmusból, nem azért, mert a felelősségünk tudatából fakadóan egy erkölcsi kényszerítő erőt érzünk, hanem azért, mert szeretjük az Istent, és az ő szolgálatának mi őszintén alárendeljük az életünket,
akkor az Isten onnét nyit utat, ahonnét a legkevésbé várnánk, a tenger felől, ahonnét mi nem gondoljuk. A mi ösztönös késztetéseink arra vezetnek, hogy mi az ígéret földjén ne állampolgárságért folyamodjunk, hanem egy útlevelünk legyen, amivel oda mindig át lehet ruccanni. Mi csak felmutatunk a határon, és már is beengednek bennünket, hogy legyen szabad átjárásunk az Isten országába, de azért Egyiptomba szeretnénk élni. Hogy legyen nekünk az a lehetőségünk meg, hogy amikor szükségünk van, akkor az Isten segítségül tudjuk hívni, tudjunk rá támaszkodni, és kapjunk biztatást, kapjunk megértést az Istentől, de azért az életünket alapvetően Egyiptomban éljük, és Isten országát pedig arra használjuk, hogy egy kis felfrissülésre, egy kis nyaralásra, egy kis kiruccanásra az útlevelünk felmutatásával át tudjunk jönni oda Egyiptomból. De azt olvastuk itt, hogy Isten kihoz bennünket onnét. Nem útlevelet ad, hanem kihoz bennünket, és nem mi jövünk ki onnét, hanem ő hoz ki bennünket az ő csodálatos és természetfeletti hatalma révén, mert Egyiptom nem hajlandó minket elengedni. Egyiptom viszont megenged valamit. Emlékezhetünk arra, hogy a fáraó megengedett valamit Mózesnek, amivel ő nem elégedett meg. Mit mondott neki? Mit lehet tenni? Elmehettek a pusztába áldozni. Tehát lehet, csomó mindent lehet, csak azért mégis itt legyetek Egyiptomban. Időnként kimehettek áldozni, nem gond, megcsinálhatjátok, de Egyiptomban maradjatok, és legyetek az én rabszolgáim. Ezt megengedi a fáraó, megengedi az ördög. És amit nekünk el kell döntenünk, hogy most mi van ezekkel az idegen istenekkel? Mi van azzal, hogy mi az Isten akaratának merjük-e az életünket alárendelni, vagy ezt nem merjük megtenni, és úgy gondoljuk, hogy nekünk úgy lavírozni kell az emberi akaratok és az isteni akaratok között, mindig afelé mozdulva, ahova éppen az érdekeink vetnek bennünket, vagy az életnek a nehézségei. Nekünk egy nagy kérdésünk az életben, hogy tényleg teljes szívünkből az Isten szolgálatának alá tudjuk-e rendelni a lelkünket. A második parancsolat a 4-től 6. versekben olvasható a 20. fejezetben. Ott ezt olvassuk. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ez a parancsolat már nyilván azzal foglalkozik, hogy ha már egyszer kijöttünk Egyiptomból, akkor az Istent meg hogyan imádjuk, tehát, és hogyan ne imádjuk. Mert az ember az nem csak idegen isteneknek tud bálványt készíteni, hanem az élő és igaz Istennek is tud bálványt készíteni. Tehát nem csak a tényleg objektíven nem létező isteneket tudja az ember imádni úgy, mintha lenne, hanem a létező Istent is tudja az ember úgy imádni, mintha nem létezne. Tehát hogy nincsen bent az Isten ereje a hívő ember életében. Ez az az eset, amikor Istent úgy hozzuk le a mi világunkba, ami felfogásunkba és életünkbe, hogy hiányzik az ereje. Hogy minden megvan, az összes hittétel pontról pontra, aztán be tudjuk bizonyítani a világ végétől kezdve minden dolgot, csak egy dolgot nem tudunk bemutatni, hogy most akkor az Isten az milyen hatalommal rendelkezik a saját életünkben, és hogy az Isten hogyan tudja a mi önző, önérdeket követő szívünket megváltoztatni, és hogy tudunk szeretni olyan embereket, akik velünk nagyon rossz dolgokat tettek, és akikre nem is gondolnánk, hogy mi képesek vagyunk szeretettel viszonyulni, és amikor velük vagyunk kapcsolatban, akkor nem az én védelem és a másik támadása kerül előtérbe, hanem egy sokkal magasabb rendű gondolkodás. Minden ember képzelet világában létezik egy istenkép, a Bibliában pedig létezik egy másik. És az a kérdés, hogy mi melyiket imádjuk. A Biblia istenképét, vagy az ember istenképét, a sajátunkat. A Bibliát mi emberek hajlamosak vagyunk nagyon szelektíven olvasni. Isten cselekedeteiből szeretünk egy bizonyos részt, másik rész pedig
Nem szeretjük, vagy úgy szoktuk mondani, hogy nem értjük. Elfogadjuk azt az Istenből, ami megegyezik az Isten képünkkel, és értetlenül állunk ott, ahol eltérés van. Nagyon fontos, hogy mi a Bibliát, Biblia Isten képét tényleg igazként fogadjuk el. Hogy az, ami ellenkezik a mi ösztönös Isten képünkkel, azt is el tudjuk belőle fogadni, ne csak azt, ami eleve egyezik a mi saját személyiségünkkel. Hogyha mi olyan nagyon igazságszerető, úgymond keményen igazságszerető emberek vagyunk, akkor könnyen lehet, hogy a Bibliában azokat a részeket szeretjük, ahol az Isten igazságot tesz, ahol az Isten megbünteti a gonoszokat, ahol az Isten kibontja a nagy dolgokat, és ahol az Isten igazságot szolgáltat. És az az ember, aki pedig olyan látszívű, az meg szereti azokat a részeket, ahol az Isten megbocsát, ahol az Isten méltatlan embereket emel fel, ahol az Istennek az irgalma felmérhetetlen módon megnyilvánul. És a Biblia meg az egész. És mi emberek pedig azt csináljuk, hogy belekapaszkodunk a Bibliának azokba a részeibe, amelyek a mi természetünkhöz hasonlóak, és azt hangsúlyozzuk, és a másikhoz meg nem növünk fel. Nagyon fontos, hogy mi a Biblia Isten képét tudjuk elfogadni, és ne magunkat lássuk a Bibliában. Tehát nagyon fontos, hogy mi olyan tulajdonságokkal lássuk meg Istent, mint ami tényleg jellemző rá, és ne csak olyanokkal, mint ami erre szükségünk van. Mert az emberek azt szeretik, olyan Istent szeretnek, aki megbocsátja a bűneiket, aki igazságot tesz azokkal szemben, akik őt elnyomják és méltánytalanul bánnak vele, lehet, hogy majd a végítéletben csak. Olyan Istent szeretnek az emberek, aki megelégszik azzal, hogy egy bizonyos távolságból követjük csak őt, de mi emberek valójában nem akarunk elég közel jönni hozzá, mert azt nem tudnánk elviselni. Mi szeretjük Isten jelenlétének az örömét, de ne legyen megszentelt az a föld, ahol mi állunk. Mi szeretjük az Istent, követjük őt, de azért nem rendeljük alá magunkat teljesen az Isten tiszteletének, szolgálatának, akaratának, hiszen akkor már nekünk is szenteknek kell lennünk. És ez már egy olyan fázis, amitől az innehajló emberi természetünk az borzasztóan fél, és nem akar ebbe belemenni. Az az ember, aki az Isten szolgálatát akarja az életében érvényesíteni, az kéri az Isten segítségét, de a saját céljaihoz, és nem az Istenéhez kéri a segítséget. Hogy Istenem, én ezt akarom, én ezt elterveztem, én ezt úgy szeretném, és ez tényleg jó dolog, mert mi rossz van ebben, és hát ez biztos, hogy egyezik a te akaratoddal, és kérlek, hogy csináld meg azt, amit én kérek tőled, amit én kigondoltam. Ja, van sok ember, aki azért imádkozik, hogy legyen meg az ő akarata, és az, hogy az Isten akar-e valamit, arról meg nem sok fogalmunk van adott esetben. Képesek vagyunk arra, hogy a saját gondolatvilágunkban, képzett világunkban Istent a saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtsük, hogy olyan Isten képünk legyen, amilyet mi szeretnénk. Olyan Istenről van itt szó, ami csak formálisan a Biblia Istene, olyan Istenről, amely nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekkel, ha mi rendelkeznénk, akkor nem fogadnának be bennünket az örök hajlékokba. Akkor, hogyha mi a Bibliát nem úgy forgatjuk, hogy az bennünket megfedjen, hanem csak a régen jól ismert igazságokat látjuk benne ismét, amikor a Biblia az nem egy lelkünket fölzaklató könyvé válik, hanem egy folyamatos önigazoló olvasmánnyá. Amikor a lélek ereje nem költözik belénk, akkor hogy lehetne örökké élni? A Biblia Istene az nem egy bálvány, az nem egy nem létező Isten, hanem élő Isten. Nagyon fontos, hogy ne meneküljünk el az Isten elől, az elől a fejlődés elől, amit Isten a lelkünkben kíván létrehozni.
Isten azt szeretné, hogy mi haladjunk előre, és el kell felejtenünk a bálványainkat. Ott kell hagyni a rögeszméinket, az önmagunkról dédelgetett hamis képeket, amiket igyekszünk védeni, és abban reménykedünk, hogy mi akkor vagyunk hívők, és akkor erősödünk meg ebben, amikor mondjuk valaki, egy ember, akit mi is respektálunk, elismeri ezt bennünk, hanem legyen olyan kapcsolatunk az Istennel, hogy valahol látjuk magunkat. Mi a személyes és élő Istent tiszteljük, és őt szolgáljuk, mert különben az egész hitélet az egy felesleges időtöltés. Az csak az életünknek a kellemesebb itteni átélését szolgálja, de nem az örök életet. Ha azonban a hitünk mögött van egy létező, az életünkbe beavatkozó Isten, akkor ez máshogy lesz, és mi a gyermekeinknek is ezt az Isten képet tudjuk továbbadni. És az énünk folyamatos átadása Istennek, ez az, ami a mi feladatunk. Máté evangélium a 10. fejezetében, a 39. versben Jézus a következőket mondja, tehát a 10. fejezet 39-es verse, így hangzik: aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Nagyon sok mindent elveszítünk a Biblia szerint. Aki elveszíti az ő életét, borzasztó dolognak tűnik ez. Nagyon sok minden olyan van, amiről azt gondoljuk, hogy ez nekünk kell. És a Biblia azt mondja, hogy aki ezeket elveszíti, hogy az az, aki megtalálja a valódi életet. Aki Istenben megtalálja az életnek egy gyökeresen más minőségét, mélységét, az elveszíti, lényegtelennek tartja azokat a dolgokat, amiket korábban fontosnak tartott. Hiszen világos, hogy egyik értéktelen dolog miatt nem vagyunk hajlandóak feladni egy másik értéktelent, de hogyha értéket látunk, akkor azért hajlandóak vagyunk feladni a korábbi vélt értékeinket. Az az ember megtapasztalja az Isten erejét, aki meglátja ezt a különbséget, és meglátja az Isten értékét, meglátja azt az életet, annak az életnek az értékét, ami Istenben van, és ennek készek vagyunk alárendelni magunkat, akkor az Isten hatalmát is megtapasztaljuk. És aztán a 3. parancsolat, Mózes 2. könyve 20. fejezete 7. versében így hangzik, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kiépül a tisztelet, az őszinte tisztelet az ember életében, a hívő ember életében, mert az Isten élő személy számunkra. Olyan valaki, aki létezik. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy vigyázzunk, hogy nehogy az legyen, hogy Isten nevét hiába vesszük fel. Ugye hiába az azt jelenti, hogy értelem és tartalom nélkül úgy beszélünk róla, hogy nem ismerjük őt. És így nincs hatása, csak negatív. Istenre hivatkozunk, de ennek sokszor az lesz az eredmény, hogy a környezetünknek meg lesz a véleménye Istenről. Van egy rokonom, aki még az elmúlt régi-régi érában rendőr volt, és nem nagyon kedvelték a vallásos embereket abban az időben, és abban a faluban, ahol ő a szolgálatát teljesítette, ott a kocsmában a helyi lelkésszel nagyon gyakran ittak együtt. És sokszor volt az, hogy ő volt az, aki hazasegítette az árokból az illetőt, és aztán úgy egyszer-kétszer meg is kérdezte tőle, hogy hát akkor most mi van a te Isteneddel, és mondta neki, hogy hát, hogy van-e vagy nincs, azt nem lehet tudni, de azért mégiscsak jobb így élni, mint anélkül. Nos, nyilvánvaló, hogy egy ilyen élet, az nem tud bizonyságot tenni Istenről. Ez egy szélsőséges példa volt, nem gondolom, hogy mi ilyen példát mutatnánk a környezetünknek. No, de vajon az ellenkező példát be tudjuk-e mutatni? Mert a rossz példának is vannak fokozatai, és kérdés, hogy vajon mi a rossz példának egy halványabb fokozatát tudjuk bemutatni, vagy pedig az igaz, a jó példát. A hittel és az Istennel nem lehet játszani, ezek szerint a gondolatok szerint, a 3. parancsolat szerint, és bizony nagyon sok vallásos ember életéről nagyon nehéz a sok vallásos szöveg miatt lerántani a lepret, mert annyira beburkolózunk vallásos kifejezésekbe, hogy az önző énünkhöz már nem férünk hozzá, ugye Ézsaiás könyve 1. fejezete szól erről.
A negyedik parancsolat már a szeretet közösség elmélyülésével foglalkozik. A 8. verstől a 20. fejezetből így olvassuk az igét: megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Ugye ez már a szeretet közösség elmélyülése. Furcsa dolog lenne itt kezdeni az Isten követését, látjuk, hogy ez már egy betetőző része. Egy teljes nap az Isten mellett, amikor tudjuk, hogy ő kicsoda, tiszteljük őt, megismertük őt, és szeretnénk vele egy napot eltölteni, és megszenteljük. Hogy az Isten dolgaival foglalkozunk, és ezt így tartjuk jónak, így tartjuk helyesnek. Emlékszem arra, egyszer valaki nagy örömmel beszámolt egy hitbeli tapasztalatáról, hogy úgy volt, hogy szombaton dolgoznia kell, de aztán végül is különböző módon sikerült azt megoldania, hogy pont napnyugtára ez a teher lekerült róla, és nem kellett dolgozni a szombaton. És akkor, ugye akik ott voltunk, úgy vártuk, hogy na, és akkor mi történt azon a szombaton, hiszen ez még csak egy feltételrendszer, de azt már nem tudtuk meg. Tehát a tartalom a lényeg a szombatban. Nem azért nem dolgozunk ekkor, mert az a cél, hanem azért, hogy az Isten áldását befogadjuk, hiszen különben csak az történik, hogy mint amikor a csatár az üres kapu előtt 5 méterrel üresen kap egy paszt, és utána fölé rúgja, és utána arról kezd el dicsekedni, hogy milyen gyönyörű rúgást kaptam, milyen szépen oda passzolták nekem a labdát, na de hát az üres kapuba az be kell rúgni. Tehát akkor, hogyha az Isten megteremt nekünk egy feltételrendszert, akkor abban a tartalmat kell tudni kihasználni, önmagában a feltételrendszer az nem tesz senkit szenté. Szenté azt teszi számunkra a szombatot, ha azt az Istennel töltjük, hogyha nem munkával töltjük, az nem megszentelése a szombatnapnak. Ez gondolom elég könnyen belátható. Felszabadítani a napot az Isten céljaira. És ekkor Isten megszentel bennünket. És ekkor értelme van ennek. Értelme van ennek, mert mi megtapasztaljuk, hogy Isten hogyan tesz bennünket mássá. Folyamatosan az ő jelenlétében töltünk el egy napot, tartalmasan, Istennel szerzett élményekkel, gazdagon, a 4. parancsolat értelmében, és ez az, ami az Isten törvényének a követését, betöltését jelenti, nem pedig a formális megtartását, hiszen akkor önmagában még mi van. És végezetül szeretném, hogyha visszakanyarodnánk az alapigére. Pál apostol, amit írt a Tesszalonika beli gyülekezethez, és ott az első fejezet, 9. verse 2. részében azt mondta, hogy egy keresztény gyülekezet azzal tud bizonyságot tenni, leginkább a környezetének, hogy be tudja mutatni, hogy miként tért meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljanak. És ez a mi feladatunk. Ez a mi lehetséges hittapasztalatunk. Ez az, amire bennünket az Isten elhív. Hogy megtérjünk az én szeretetből, megtérjünk az énnek kedvezéstől, amit valahol mindannyian tudunk, hogy nekünk mit jelent, vagy éppen nem, hogy ezekből megtérjünk, és az Isten szolgálatának rendeljük alá az életünket, hogy az énünket képesek legyünk megtagadni, és az Isten művét a saját lehetőségeink között erővel tudjuk előre mozdítani, hogy az Isten rajtunk keresztül hatni, és működni tudjon, és áldásul lehessünk a környezetünkre. Ez az, amiről a Biblia azt mondja, hogy ha meglátja azt a világ, hogy miként tértetek meg a hamis és nem létező bálványaitoktól az élő és igaz Istenhez, akkor olyan bizonyság lesz, ami mindenki számára megmutatja, hogy az Isten élő, hogy az Isten igaz, hogy itt nem hitpontokról való győzködés zajlik, hanem arról van szó, hogy az élő Isten be tud avatkozni az életünkbe, át tud formálni bennünket, és az örök életre tud bennünket elvezetni. Amen. Jó Istenünk, szerető Atyánk, Te látod a mi életünket, Te látsz bennünket, és ismersz minket. A mi életünk és a szívünk nyitott könyv előtted. Könyörgünk hozzád, hogy mi tudjunk őszinték lenni önmagunkhoz, hogy mi tudjuk úgy látni magunkat, ahogyan Te látsz,
hogy minden érdeket, önzést ki tudjunk vetni az én szemléletünkből, és alá tudjuk vetni magunkat a te gondolataidnak. Azért könyörgünk, hogy helyes látásunk legyen önmagunkról. Ne gondoljunk más, mint ami van, és tőled tanítottak lehessünk e tekintetben is. Könyörgünk azért. Te látod, hogy milyen bálványok vannak az életünkben. Mik azok, amik hamisak, amik nem létezők. Mik azok a vágyak, amelyek hajtanak bennünket előre, és nincsen vége annak az útnak. Könyörgünk azért, hogy ezeket mi fel tudjuk ismerni, látni tudjuk az életünkben, és tudjuk választani ezzel szemben a te szolgálatodat. Tudjunk olyan emberek lenni, akik azt tudjuk mondani, hogy én téged szolgállak, és nem a bálványaimat. Kérünk Istenünk, segíts meg minket ebben. Azt látjuk, hogy belőlünk hiányzik sokszor a helyes szemlélet, és hiányzik az az erő, amit tőled kaphatnánk meg. És könyörgünk, hogy mi tudjunk téged úgy megismerni, hogy tőled tanítottak legyünk, tőled való szemléletünk legyen, és hogy az az erő, ami tőled árad, azt befogadhassuk, és a szívünk mélyén meg tudjuk vívni a küzdelmet az énnel, és hogy az én alávetett legyen az életünkben, és hogy te dicsőjél meg. Kérünk Istenünk, segíts minket, hogy olyan életünk lehessen, hogy a környezetünknek azt tudjuk bemutatni, hogy hogyan tudunk megtérni a hiába való bálványoktól az élő és igaz Isten szolgálatához. A te kegyelmedben bízva kértük ezt tőled. Amen.

Kedves gyülekezet, az 1888-as üzenet összefoglalásának második részéhez érkeztünk. Ahogy hallottam, az első 6 fejezetet Vankó Zsuzsa összefoglalta az elmúlt alkalommal. Egyébként a könyv mindenki rendelkezésére áll. Akinek nincsen, tanácsolom, hogy szerezze be a Wieland-féle 1888-as üzenetet, amely hozzánk Amerikából 1984-ben jutott el, 85-ben beszéltük meg először, és ilyen könyvformában 97-ben adtuk ki. Tehát ennek a könyvnek a 7. fejezetéhez jutottunk. Szó volt arról talán a bevezetésben, hogy az advent közösség, amely 1844-ben kezdett kiformálódni, már az 50-es évek végére válságba került. Ellen Gould White a laodíceai üzenetet a megalakulás utáni 15. évben már megszólaltatta. Ezt jegyezzük meg, 1844-ben születik meg a közösségünk, és 1859-ben már megszólal a laodíceai üzenet. Tehát az, amit ismerünk a Bibliából, Krisztus panasza a végső idők gyülekezetére nézve, ezt Ellen Gould White 1859-ben megszólaltatta. Ennek következtében a közösségünk életében egy bizonyos hitbeli reformáció vette a kezdetét a 60-as, 70-es években, de a 80-as években újra válságba került a közösség, és ennek nyomán lett Isten részéről egy ilyen óriási segítségnyújtás az 1880-as évek közepétől kibontakozó bibliakutatások, amelyeknek a végén Jones és Wegener testvérek megszólaltatták ezt az üzenetet az 1888-as Minneapolis-i konferencián. Ellen Gould White emellé az üzenet mellé állt, és azt is biztos hallottátok, hogy magát ezt az üzenetet úgy, ahogy a generálkonferenciai ülésen megszólaltatták, Jones és Wegener, ez nem maradt fenn, mert hiszen akkor nem volt még felvevő, tehát hangfelvétel nem készült, gyorsírással itt csak nagyon kevesen rögzítették. Tulajdonképpen Wieland testvérünk Amerikában miből rekonstruált ezt az üzenetet? Abból, amit Jones és Wegener cikkeiből, írásaiból, könyveiből ki tudott bányászni és rekonstruálni tudta, illetve amit Ellen Gould White írásaiból tudott rekonstruálni. Ne felejtsétek el, hogy Ellen Gould White a legnagyobb műveit ekkor írta. 1888-ra adták ki könyvben a Nagy küzdelmet, de ezt már 80-as évek eleje óta írta. Európában volt ugye 2 évig, 85 és 87 között, és a könyv 88-ban jelent meg. Ezután írta meg a 3 legfőbb művét, a Pátriárkák és proféták 1890, a Krisztushoz vezető lépések és a gondolatok a hegyi beszédről, valamint a Világ reménye vagy Jézus élete című könyvek. Tehát ezekből is pontosan rekonstruálni lehetett az üzenetet. Tehát elmondom még egyszer, tehát 1888 a nagy küzdelem, ugye a KT-nkban ezek fel vannak sorolva, 1890-ben a Pátriárkák és proféták, 1892 a Jézushoz vezető lépések, 1896 a gondolatok a hegyi beszédről, és 1898 Világ reménye vagy Jézus élete. Tehát az 1888-as üzenettel összefüggésben 10 év alatt ő 5 döntő könyvet írt, Ellen Gould White, amelyből teljesen világos, hogy ő is az üzenet hirdetői mellé állt. Nem szeretnék részletekbe belemenni, ezt mindenki megteheti, a könyvet kortyonként kell olvasni, egy fejezet az legfeljebb legalább 1-2 nap vagy 1 hét. Tehát ezt a könyvet nem lehet úgy elejétől végig elolvasni, mert nagyon mély lelki tanítások vannak benne. Nekem most 4 fejezetet kell összefoglalnom, 4 alapvető üzenetet kell összekapcsolnom. Az első üzenet, aminek itt a címe a 7. fejezetben, hogy a hitáltali megigazulás, ahogyan az 1888-as hírnökök értették, ez tulajdonképpen arról szól, hogy miben volt más az 1888-as üzenet minden addigi az emberiségnek adott üzenetnél. Ugye ez, hogy hitáltali megigazulás, ez a reformáció kora óta hangzó üzenet. Tehát ezt Luther is megszólaltatta, Calvin is, később Wesley a 19.

különbségnek a lényege. Tehát Máté evangéliuma első fejezetét lapozzuk fel, és a 21. versben olvassuk, hogy amikor Jézus születés történetéről van szó, és Józsefnek megjelenti a mennyei küldött, hogy ki fog megszületni, hogy a Szentlélektől lesz a megváltó, és Máriát ne bocsáss el, mert nem férfitől születik gyermeke, hanem a Szentlélektől, akkor a Máté evangélium első fejezet 21. versében ezt olvassuk, szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Itt ez az egyetlen, a magyar nyelvben egyetlen egy kis hangkülönbséggel lehetne szemléltetni ennek az üzenetnek a lényegét. Az eddigi hitáltani megigazulás feltárások, Luther, Calvin és a többiek nagyon erőteljesen hangsúlyozták azt, hogy Jézus azért jött el erre a világra, hogy a mi bűneink büntetését elszenvedje, hogy a bűneinktől, a bűneink végső következményeitől mentesítsen bennünket. Ez is igaz, mert Jézus eljövetelének, ha egész rövidre akarjuk fogni, kettő célja volt. Az egyik, ahogy így szoktuk mondani, a jogi rendezés, hogy mi, amiket elkövetünk bűnöket az életben, azokért ne nekünk kelljen meghalnunk egy végső halállal, a kárhozott halálával, hanem Jézus eljött, emberi természetet vett fel, helyébünk állt, és ő vette magára azokat a bűnöket, amelyekért nekünk kellene a kárhozat halálát is elszenvednünk, és innen érthető, hogy Jézus miért különleges halállal halt meg, bár még ezt a reformáció idején nem hangsúlyozták, hogy a kárhozat halálának tapasztalatával halt meg. De ez még csak a bűnöktől, a bűnök végső következményeitől való megszabadítás. De itt azt olvassuk, hogy ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát itt, amire hangsúlyt fektettek Jones és Wegener, ez az volt, hogy Jézus áldozatát csak úgy tárgyalni, ami a bűnök végső büntetésétől ment meg bennünket, ez csak a fele rész a Jézus áldozatának, de Jézus elsősorban ezáltal, hogy magára vette a mi bűneinket, ezzel akar ránk egy olyan hatást gyakorolni, hogy magával a bűnökkel forduljunk szembe, utáljuk meg a bűnt, legyen iszonyatos számunkra a bűn, és ezáltal tud az életünkben már a bűneinkből is megszabadítani. Tehát a magyar nyelvben könnyű, mondom, a helyzetünk, hogy így jegyezzük meg ezt, hogy nem csak bűnöktől való szabadítás, hanem a bűnökből való szabadítás. Jézus ezt hozta a számunkra. Tehát ez volt ennek az üzenetnek az első tartópillére, hogy nem csak arra hivatkozott Jones és Wegener, hogy Jézus áldozatára nézve Isten nekünk tulajdonítja azt, hogy a Krisztus győzelmét, és nem tulajdonít nekünk bűnt, és Krisztusban igazzá tesz bennünket, ugye, amit azóta így nevezünk, hogy a tulajdonított igazság, hanem bennünket Isten részesíteni is akar Krisztus áldozatának erejéből, hitáltal erőt akar adni nekünk Isten, hogy bűnökből is meg tudjunk szabadulni, és az Isten legnagyobb csodája ez az életben, hogy a felismert bűneinkből meg tudunk szabadulni. Tehát ez mondjuk ennek a hitáltali, az 1888-as üzenetnek az első alappillére, amire majd nyugodtan kérdezzetek vissza, hiszen én rövidre akarom fogni az összefoglalást, hogy utána meg is tudjuk vitatni. Ez az első alappillér. A második alappillér, amit a következő 8. fejezet részletez, lehetséges-e bűntelen élet? Tehát most jönnek a hitáltali megigazulás eme tanításának a következményei, hogyha Jézus a bűnökből képes bennünket szabadítani, akkor lehetséges olyan élet, hogy mi ne is kövessünk el bűnöket? Lehetséges itt a Földön bűntelen élet? Ez az a kérdés, amit akkor is, meg azóta is nagyon sokan kiéleztek, és ma is kiéleznek. Ez az, amit Willem testvér így mond el a könyvében, hogy nagyon sokan ma is, ha csak erről a kérdéskörről így hallanak valamit, hogy Krisztus azért jött el, hogy a bűneinkből megszabaduljunk,
akkor nagyon sokan gúnyolódva mutatnak ránk, és azt mondják, hogy te hiszed azt, hogy te bűnök nélkül élsz, vagy élhetsz, vagy te már tapasztaltál ilyet, hogy milyen a bűn nélküli élet, akár csak egy nap erejéig, vagy egy-két óra erejéig. Tehát ilyenkor valóban gúnyolódók, csúfolódók támadnak, és az egész kérdést lesöprik az asztalról, de ennek a kérdésnek az üzenet nagyon nagy teret szánt, és nagyon sok igét vonultatott fel amellett, hogy Isten

0: népnek ez a szándéka, hogy Jézus második eljövetel előtt egy olyan népet segítsen győzelemre, amely meg tudott szabadulni a bűntől, és bűn nélkül jelenik meg Jézus nekik. Tehát Jézus, amikor eljön, akkor ők bűntelen formában várják őt. Mielőtt azonban belemennék ennek részletezésébe, talán itt is egy kis nyelvi helyesbítést hadd tegyek, hogy én nem szoktam azt használni, hogy bűntelen élet. Mert ha azt mondom, hogy bűntelen élet, már rögtön az emberek arra gondolnak, amit itt a fejezet egyébként tárgyal is, ugye a perfekcionizmus kérdése, hogy bizonyos emberek hát tökéletesnek jelentik ki magukat, hát bűntelen élet, aki ilyenről beszél, az vagy fennhéjázó, vagy büszke, hogy ő most már megszabadult minden bűntől, vagy pedig a másik véglet, hogy nem veszi észre a bűneit, de hát a Jézus áldozatára nézve ő úgy gondolja, hogy abban úgyis benne van minden bűn elvétele. És ezért az emberek nagyon sokszor ezzel, már magával ezzel a kifejezéssel, hogy bűntelen élet, már nagy-nagy előítéleteket táplálnak. Ezért én ezt a kifejezést szoktam használni, hogy bűnt legyőző élet. Tehát ami 1888-ban megszólalt, az nem az, hogy lehetséges bűntelen élet, hogy bizonyos emberek elérnek a jellemfejlődésük szintjén egy olyan állapotra, hogy most már nem követhetnek el bűnt, mert ilyen állapot a Biblia szerint nincs, hogy valaki elér egy bizonyos szintre, és akkor már nem tud bűnt elkövetni. Ez biztos, hogy egy perfekcionista tévtanítás. Tehát még egyszer mondom, nem azt hangsúlyoznám, hogy bűntelen élet, de azt nagyon erőteljesen hangsúlyoznám, hogy bűnt legyőző élet. Ameddig Krisztusban vagyunk, ameddig a hitünkben Krisztus úgy áll, mint aki meg tud szabadítani bennünket minden bűntől, meg tud szabadítani bennünket minden hamisságtól, és mi ezáltal, az erő által küzdünk a bűnökkel szemben, nagyon sok tapasztalatot szerezhetünk a bűnök legyőzésére. Tehát a bűnt legyőző élet, ami lehet, hogy először csak egy-egy bűn legyőzésében, lehet, hogy először még csak egy kisebb szakaszokban, de később már egyre hosszabb szakaszokban nyilvánul meg, az az 1888-as üzenetnek a nagy evangéliuma. Azt is hirdették ezek a testvérek, tehát Jones és Wagoner, hogy ez nem annyit jelent, hogy az ember megszabadulna a természetétől, amire sokszor hivatkozunk, hogy milyen rossz a természetünk. Az evangélium nem abban áll, hogy Isten a földi életben a természetünket elvenné, vagy újjáteremtené. Ez csak az újjáteremtés során lesz Jézus második eljövetelével. Az evangélium lényege azonban az, hogy Krisztus erejével le tudjuk győzni a természetünket. Tehát a természetünk megmarad, a természetünk nem távozik el, ez a rossz, öröklött és szerzett emberi természetünk megmarad, de hogyha eljutunk a Krisztus szeretetének és követésének ilyen fokára, akkor olyan hitet nyerünk, amivel le lehet győzni a természetet. Tehát, hogyha ki akarom élezni a kérdést, lehetséges bűntelen élet? Igen, lehetséges annyiban, amennyiben Krisztusban maradunk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Krisztus mindig tud erőt adni a bűn legyőzéséhez, de ha nem vagyunk Krisztusban, akkor hivatkozhatunk arra, hogy hiszünk Krisztusban, vagy hogy egyház és egyháztagok vagyunk, tulajdonképpen erre erőt Krisztus nem tud adni a számunkra, hogy legyőzzük a bűnöket. Tehát tehát itt már sorrendben 8. fejezetnek, hogy lehetséges-e bűntelen élet, ez a megoldás, hogy lehetséges bűnt legyőző élet, ha Krisztusban maradunk, akkor Krisztus ereje által le tudjuk győzni a bűnt. Itt a nagy kérdés az, hogy miért nem maradunk Krisztusban? Miért nem vagyunk folyamatosan Krisztusban? Miért felejtkezünk el? Miért vesszük el le a tekintetünket Krisztusról, ahogy Péter is, amikor levette a tekintetét, ismeritek Máté 14-ben a történetet, rögtön süllyedni kezdett. A mi életünk is azért süllyed, nem azért, mert az Isten karja gyenge lenne, nem azért, mert Krisztus áldozata ne adna erőt, hanem amikor levesszük a tekintetünket Krisztusról, amikor megfelejtkezünk arról, hogy csak az együttes munkában van a győzelemnek a titka, tehát mindig el kell nyernünk a Krisztussal való együttmunkálkodást, akkor süllyedünk. A hírnökök nagyon sok alapvető fejezetre hívták fel a figyelmet. Például most, hogy a legközelebbire lapozunk, párat lapoztok vissza, a Malakiás könyve 3. fejezetében vannak a következő igék az első 3 vers szerint, amelyek ezt mondják. Tehát Malakiás könyve 3. fejezet első 3 versére nagyon sokat hivatkoztak, és az azutáni könyvekben is. Íme elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Nagyon sokat hivatkoztak a hírnökök, de egyébként Ellen Gould White is erre az igére, mondván, hogy az Ószövetségben is milyen pontos jövendőlések vannak arról, hogy mielőtt eljönne Jézus másodszor, amely eljövetelt kicsoda áll meg majd ekkor az eljövetelkor, hiszen olyan, mint az ötvös tüze és ruhamosónak lúgja, de rögtön ott van a harmadik vers, ugye erre szoktak nagyon sokat hivatkozni, hogy ül, tehát Krisztus és az Atya ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Tehát Istennek ez a szándéka, hogy a történelmet úgy zárja le, hogy előálljon egy olyan nép, ami valóban követi Krisztust, és Krisztushoz a legközelebb van, és Krisztus meg tudja őket tisztítani azoktól a bűnöktől, amelyektől addig talán a történelemben senki nem tudott így megtisztulni, tehát a megtisztulásnak ilyen fokára elérni. Amire még szerettek hivatkozni, és most kérem, gyűjtsük össze egy kicsit az igehelyeket, mert ezek roppant fontos igehelyek. Ez a Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse, amely ebben az időben kezdett, ami közösségünkben tényleg a testvérek előtt nagyon világosan állni, és emlékszem rá, amikor ez a Jelenések 14-12 nálunk a 80-as években megszólalt, és hát én is már a keresztségem után voltam néhány évvel, de olyan újdonat újnak tartottuk, és akkor döbbentünk rá, hogy tényleg a közösségünk 1888 elvetése után egy óriási, óriási varga betűt ír le, és minekünk is annyira újnak tűnt ez a Jelenések 14-12, mint azoknak, akiknek ott a hírnökök megszólították. Tudjátok, hogy ez a harmadik angyali üzenet végén található, és így szól, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Figyeljétek meg, hogy ebben a három kijelentésben mi minden benne van. Benne van az, hogy Jézusi hitre kell eljutnunk, de nem csak olyan értelemben, hogy higgyünk Jézusban, aki meghalt értünk, aki a bűneinktől szabadít meg bennünket a végső ítéletkor, hanem olyan értelemben vett Jézusi hitre van szükségünk, aki a bűnökből szabadít meg bennünket, tehát ahogy Jézus legyőzte a bűnöket, ugyanúgy mi is legyőzhetjük a bűnöket. Tehát ennyit mondanék csak a Jézus hitéhez, amit aztán Ellen Gould White nagyon sokszor hangsúlyozott, hogy meg kell értenünk, hogy a Jézus hite az nem annyit jelent, hogy mi hiszünk Jézusban, mint megváltóban, aki helyettünk elszenvedte a kereszthalált, hanem hiszünk Jézus győzelmes életében is, aki példát ad nekünk, hogy hogyan győzhetjük le a kísértéseket, és hogyan válhatunk hasonlóvá őhozzá. A második dolog, amit mond ez az ige, hogy csak ilyen Jézusi hittel lehet megtartani az Isten parancsolatait. Tehát ha nem szerzünk ilyen Jézusi hitet, akkor tulajdonképpen mi a parancsolatokat csak külsődlegesen tartjuk meg, és az az Isten előtt nem kedves, az egy törvényeskedés, ha valaki Jézusi hit nélkül fog neki a törvények megtartásának. De az üzenet szempontjából talán a harmadik kijelentés a legeslegfontosabb, bár az előző kettő is életbevágó fontosságú, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése. Ugye tudjátok jól, mert az elmúlt években nagyon sok szombatiskola is helyesbítette ezt a fordítást, ugye ez így van, hogy itt van a szenteknek álhatatossága. Tehát a békességes tűrés, ez a hypomoné görög kifejezés, ennyit jelent, hogy álhatatosság. Most mit mond ki ez a harmadik dolog? Ez azt mondja ki, hogy ha én már látom azt, hogy Jézus hogyan győzött, holott ő is emberi természetben küzdött, és látom azt, hogy Jézus hogyan győzött az életben. És nekem erre a Jézusi hitre van szükségem. Én ezt akarom megragadni, hogy ha Jézus győzött, azért jött el erre a földre, hogy nekem is ezt a hitet adja, hogy én is győzhessek. Ha már tapasztalatot szerzek arra, hogy igen, Jézusi hittel betölthető az Isten valamennyi parancsolata, akkor most jön a harmadik dolog, hogyha visszaesem is, mert ki nem esik vissza. ha bizonyos dolgokat még nem tudok is betölteni, hogy van-e bennem álhatatosság, van-e bennem békességes tűrés, mondjuk ez is egy szép magyar kifejezés, hogy én nem adom fel a küzdelmet. Hogy nem mondom azt, hogy hát akkor mégse találtam meg a megoldást. Mert fölvillant előttem az, hogy igen, Jézus győzhetett, amikor ezt örömmel vettem ezt az evangéliumot, és én is könyörögtem azért, hogy Jézus adjon nekem erőt és az ő benne levő hitet, és egyszer-egyszer már én is győzhettem, de hát elmúlt 5 év, vagy 10 év, vagy 15 év, és látom, hogy mi mindenben estem vissza, mi mindent nem úgy teszek, ahogy kellene. Az Isten parancsolatait hol Jézusi hittel töltöm be, hol meg a magam erejébe vetett bizalommal töltöm be. Igen, azt hiszem, mindannyiunk élet elég tarka. Egyikünk élete se ilyen egyenes vonalú, hogy amikor először az evangéliumot megragadtuk, utána mint egy repülőgép felszálltunk és meg se álltunk a 10 000 méterig. Hanem sokszor volt úgy, hogy lefelé is mentünk, csapkodtak bennünket a szelek. De most jön a harmadik dolog, hogy van-e bennem kitartás, van-e bennem álhatatosság. Hogy nem magamra nézzek, hanem továbbra is arra a Krisztusra nézzek, aki ad nekem erőt ahhoz, hogy továbbra is fölfelé íveljem az életem, hogy be tudjam tölteni azt, amiért jött Jézus Krisztus a világra. Nagyon sok helyen felmerült a következő igehely is, ez a harmadik igehely, a János első levelében az első fejezet, amelyben megint csak egy olyan kategórikus kijelentés van, amit 1888 óta veszünk komolyan, jól lehet sokszor csak elvileg és nem maga valóságában. Tehát János első levele, első fejezetében a 9. vers így hangzik. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát azt mondja ki itt ez az ige, hogy ha az ember valóban szembefordul, igaz módon szembefordul a bűneivel, és Jézusnak megvallja ezeket, akkor Jézus Krisztus hű és igaz, megbocsátani is képes, ez a dolognak az egyik oldala, de a dolognak a másik oldala, hogy meg is tisztít minket, és figyeljétek meg, milyen kategórikus a kijelentés, minden hamisságtól. Tehát nem mondjuk azt, hogy ezt én nem tudom legyőzni, vagy azzal már hiába küszködöm évek óta, Krisztus minden hamisságtól meg tud bennünket tisztítani. Tehát emellett még például ilyen igeversek jöttek fel, mint a Jeremiás 31:12, ezt majd olvassátok el, valamint egy nagyon nagy profétikus összefüggésre is eljutottak ezek a hírnökök, amit ma sem árt hangsúlyozni, éppen én is egyik legutóbbi jogikari előadáson ezt hangsúlyoztam, és láttam, és hallottam is vissza, hogy olyan emberek, akik még a Bibliát nem nagyon gondolták át, megértették, ez a János 18:30 és a Jelenések 10:7 összefüggése. Tehát János 18:30 és a Jelenések 10:7 összefüggése, itt egyetlen szót kell csak megjegyeznünk, az elvégeztetett szócskát. Hogy akkor, amikor Jézus meghozta az áldozatát, és a keresztfán felkiáltott, tudjuk, hogy a 7 szava közül ez volt az 5. kifejezése Jézusnak, a nagy győzelmi, tehát a csúcs kifejezés, hogy elvégeztetett vagy beteljesedett. Ugyanez az elvégeztetett vagy beteljesedett szócska áll a Jelenések 10. fejezet 7. versében, éppen az advent mozgalom születése körüli leírásban, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, elvégeztetik az Istennek ama titka, amelyet megjelentett előre az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ezt is az 1888-as üzenettel összefüggésben sikerült meglátni és megláttatni, hogy ahogy Jézus győzött a keresztfán, és ezt mondhatta el győzelmi kiáltásként, hogy beteljesedett, ugyanúgy a végső idők hívő embereinek az életében is lesz majd győzelme, élet, lesz bűnt legyőző, vagy ha úgy tetszik, Krisztusban bűntelen élet. Ez tehát a második gondolat, amit a 8. fejezetből olvashattok ki, és úgy továbbra is mondom, bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el alaposan ezeket a fejezeteket. Nos, ebből következik, nagyon szoros logikával következik a harmadik nagy tétele az 1888-as üzenetnek, amit a 9. fejezet címe is nagyon jól jelez, egy kicsit provokatív cím, miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Megmondom őszintén, számomra ez a fejezet volt az, ami a 80-as években leginkább megragadt. Szóval engem ez a fejezet állította az 1888-as üzenet mellé. Tudnotok kell, hogy először gépírásba terjedt, aztán stencilezve terjedt, aztán különböző módokon osztogattuk egymásnak ezt az üzenetet. De amikor ehhez a 9. fejezethez érkeztünk, akkor engem olyan villámcsapásszerű megvilágosodás ért, hogy miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Tudnék, addig, míg ezt meg nem ismertem, ezt a bibliai kifejtést, azért a hátsó gondolataimban mindig ott volt, hogy nagyon kevesen fognak üdvözülni, és azért fognak kevesen üdvözülni, mert nehéz üdvözülni. Ha az ember egy kicsit körbenéz a világon, és látja azt a sok elrontott emberi életsorsot, meg a sok panaszkodó embert, beleértve a keresztényeket is, nekem is mondták a testvérek a keresztségemnél, hogy hát rögös útra lépek, és akkor mindig ez a rögös út, ugye ez egy ilyen keresztény sztereotíp kifejezés, egy nagyon rögös út, mintha azt mondanák ezzel, hogy hát egy olyan rögös út, hogy előbb-utóbb el fogsz bukni, vagy föl fogsz bukni, mert itt elkerülhetetlen. Ekkor a rögökbe csak elbukhat az ember. És ugye a vallásos élet nagyon sok embernek a nehéz útnak tetszik, nagyon sok embertől biztos ti is halljátok, hogy azt mondják, hogy én azért nem akarok keresztény lenni, vagy azért nem akarok gyülekezetbe járni, hát én szeretném élni az életet, én vidám akarok lenni, és boldog, és felszabadult. Mindig ilyen rögös útról, meg egy ilyen komor, meg szomorú evangéliumról hallgatni, hát ezt az ellenségemnek se kívánom, nemhogy magamnak. És amikor ennek a fejezet címét kezdtem megérteni, hogy könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. És ugye villámcsapásszerűen jönnek az igehelyek, a két legfontosabb igehelyek, ott van a Bibliában, hogy könnyű. Ugye Máté 11. Vegyétek föl magatokra az én igámat, ugye Máté 11:28-30, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy gyertek utánam a rögös útra, és jó fölborulást kívánok, és majd akkor látjátok, és akkor már jöttök hozzám, hogyha fölsebzitek a térdeteket, kezeteket, arcotokat, amikor már vérbe vagy, akkor már jöttök. Nem. Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én megnyugosztak titeket. És vegyétek föl magatokra az én igámat, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát Jézus először is hangsúlyozta, hogy aki őt követi, annak meg lesz a belső békessége és nyugalma, és akinek meg lesz a belső békessége és nyugalma Krisztus által, és Krisztus erejével, annak ez az élet könnyű lesz. Tehát itt azoknak nehéz a Krisztussal való élet, akik Krisztust nem teljesen fogadták magukba. Úgy nehéz, valóban, sőt, egy kicsit még tovább feszítve a húrt, azt mondanám, hogy nem is nehéz, hanem lehetetlen. Lehetetlen. Krisztus nélkül lehetetlen ezt az utat járni. De hogyha Krisztust befogadtuk a szívünkbe, akkor ő általa viszont könnyű. A másik igehely pedig a Pál apostol megtérésére mindannyian emlékeztek az apostolok cselekedeteiről írott könyv elejéről. Ott azt mondja Jézus is a jövendő apostolnak, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Tehát mi a nehéz? Nehéz a rosszat tenni. Nehéz az ösztök ellen rugódozni. Nehéz az Istennel szembe menni, és nehéz az életben ennek folytán olyan sok bűnt elkövetni. Ez a nehéz. A bűnök útja az rossz, nehéz és költséges. Az Isten útja az jó, könnyű és nem kerül semmibe. De az a probléma, hogy mi emberek annyira el vagyunk vetemedve, annyira el vagyunk torzulva, hogy inkább a rossz, a nehéz és a költséges utat járjuk. Ahelyett, hogy az egyszerű, az ingyenes és a célhoz vívő utat járnánk. Tehát ez a két igehely, emlékezem, Bozsván voltunk, és ott beszéltük meg, és mondom, hát én soha nem olvastam, hát annyit olvastam már, kívülről tudtam ezt a két igehelyet, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, meg nehéz néked az ösztök ellen rugodoznod. Hát hogyan is gondolkozhattam én így, hogy a keresztény élet nehéz élet? Nehéz annak, aki emberi erővel akarja járni, sőt mondanám lehetetlen, még egyszer mondom, lehetetlen. De aki megtalálta a kulcsot, aki befogadta Krisztust, aki nem a maga elgondolása szerint akarja ezt az utat járni, ugye ismeritek Ellen Gould White híres meghatározását, hogy mi a hitáltali megigazulás. A hitáltali megigazulás annyi, mint mikor az ember minden dicsősége a porba hull, és az Isten veszi át a vezetés helyét az ember szívében. Hogyha az ember eljut az igazi megtérésig, az igazi átadásig, és az újabb megtérések sorozatában ebben gyakorolja magát, akkor előbb-utóbb erre rá kell jönni erre a tapasztalatra, hogy a keresztény élet az egy könnyű élet, mert valaki segít, valaki visz bennünket, valakinek az erejével érhetjük el a győzelmeket. Ezért nagyon nagy fejezet ez, hogy miért könnyű üdvözülni és nehéz elveszni, és nekem egy egészen más világlátást adott, mert azért gondoljátok meg, hogy addig úgy néztem egy kicsit a világra, hogy hát a Jóisten nem tudja ezt a sok embert üdvözíteni. Hát miért van ennyi sok veszendő ember? Hát miért látjuk nap-nap után azt, hogy az emberek rohannak lefelé a rejtő? Miért látjuk ezt? Láttam, hogy az Isten tud mindenkit üdvözíteni, nagyon egyszerű az üdvösség útja. Az, hogy az emberek elrontják a döntéseiket, és folyamatosan rontják el, tehát nem egyszer-egyszer rontanak el az emberek, nézzetek vissza az életetekbe, egy hiba miatt soha nem jöttek végzetes dolgok. De amikor már 10-20-100 és ugyanazt a hibát is 10-20-100 elkövetjük, akkor ne csodálkozzunk, hogy oda jutunk, ahova jutunk. Tehát nekem egy egészen más világlátást adott ez a fejezet, és úgy felszabadultam lelkembe, hogy nekem egy olyan evangéliumot kell hirdetnem, amit az emberek megragadva tapasztalatból tudják azt, hogy akkor tapasztalatból fogják azt tudni, hogy Istennel együtt minden lehetséges. Ugye a Máté 19:26 Bibliának nagyon nagy ígére. Ami embereknél lehetetlen, Istennel együtt minden lehetséges. Embereknél lehetetlen, nem is nehéz, hanem lehetetlen, de Istennel együtt minden lehetséges. És ezután már ez az üzenet, és gondoljátok meg, hogy most három fejezetet foglaltam így röviden össze, de mind a három fejezet rendkívüli. Az egyház történelemben ez így soha nem hangzott el. Nem hangzott el soha ez így az egyház történelemben a hit általi megigazulás, hogy Krisztus áldozatában, Krisztus példájában van erő, hogy bennünket a bűnökből, minden bűnből, beleértve a nem tudott bűnöket is. Most, amit még nem tudok, abból is ki tud váltani. Lehetséges bűnt legyőző élet, lehetséges bűntelen élet, ha Krisztusban maradunk. És ennek folytán, ha Krisztusban maradunk, akkor könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. És akkor ennek már csak a megkoronázása a negyedik alaptétel, amit itt a 10. fejezet ilyen címmel közöl, a szentély megtisztítása és az 1888-as üzenet. Nagyon szépen fölvetít a kérdést Willem testvér, hogy ez az üzenetnek az a pontja, és az egész adventi közösségünknek az a pontja, amit más keresztény közösségek nem csak, hogy nem akarnak elfogadni, nem is akarnak megismerni. Azt mondják, hogy a szentély tana ez egy speciális adventista tanítás, ez egy vakbuzgóság, ez egy tévtanítás, semmelyik protestáns felekezet ilyen kifejezést nem is ismer, hogy a szentély tana. Nagyon szépen hivatkozik rá Willem testvér, hogy odáig mennek, hogy már a szentélyt is tagadják. Tehát a mennyei elrendezést is tagadják, a Krisztus mennyei közben járó szolgálatát is tagadják, például olyan módon, hogy soha nem is beszélnek róla. Én katolikus környezetből jövök, tehát nálunk már a hitáltali megigazulásról se beszéltek, meg a többiről se beszéltek, de aki protestáns környezetből jött, mondjuk református volt, vagy baptista volt, vagy más közösségekből jött, ott esetleg még hallhatott erről, hogy hitáltali megigazulás, ott még hallhatott arról, hogy nem érdemek szerint van az üdvösség, hanem Krisztusba vetett hitáltal, de ilyesmi, hogy szentélytana, és amikor megtudták, hogy megtudják az emberek, hogy mi milyen közösséghez tartozunk, akkor ránk sütik a pecsétet, hogy na hát ezek ide tartoznak, ezek olyan fura bogár emberek, miféle mennyei szentély, meg hogy lenne a mennyben szentély, hát mit gondolnak, hogy sátor van, vagy kőből való épület, miért akarják így a mennyet is meghatározni, hogy ott mi történik, és hasonló pecséteket azt hiszem mindannyian kaptunk, akik komoly formában találkoztunk más felekezetbeliekkel. Nagyon szépen rámutat Willem testvér arra, hogy az előző háromból következik, logikusan következik a mennyei szentély megtisztítása. Következik az, hogy Jézus csak mintegy 1800 évig a középső szentélyben végezte a szolgálatát, vagyis bűnöket bocsátott meg, de Isten nem véletlenül nyilatkoztatta ki Dániel 8:14 szerint, hogy a 2300 éves profécia lejárta után, lejártával Jézus bemegy a mennyei szentek szentjébe, és a meghintés vére megtisztítása, tehát az igazán megbánt bűnök megtisztítása végső eltörlése következik be. Jól tudjuk azt, hogy ez a meghaltak életében veszi a kezdetét, de nyilván, hogy ez átjut az élők életére is. Tehát ennek a szentély tanának a legsarkalatosabb üzenete, hogy mit is jelent ez a mi hétköznapi életünkre nézve, hogy Krisztus megtisztítja a mennyei szentek szentjét minden oda rárakódó bűntől. Tehát mit jelent az, hogy az élő nemzedéket, aki élve megéri Jézus második eljövetelét, meg fog tisztítani minden bűntől, és a legmesszebb menőbb együttműködésre van szükség a mennyei erőkkel, Jézus Krisztussal, és mi köztünk a legszorosabb kapocs kell, hogy létesüljön, hogy mi valóban a menny várományosai lehessünk, ha élve érjük meg Jézus második eljövetelét. Most csak a döntő dologra szeretnék hivatkozni, amire a könyv is hivatkozik. Nagyon szépen bemutatták a hírnökök, hogy ez miért szükségszerű. Ez azért szükségszerű, mert Istennél nem annyit jelent a megváltás, nem annyit jelent a bűntől való megtisztítás, hogy ő lezárja a történelmet, és utána majd az ítéletben megtisztítja a bűntől a történelmet, illetve azokat az embereket, akik eljutnak az örök életre. Hanem itt van egy speciális mozzanat, van egy különleges dolog, hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak az életükben kell, hogy Jézus elérje azt, hogy az életükből kitisztuljon minden bűn, mert így kezdődik meg a világegyetem bűntől való megtisztítás, hogy magukból, az emberekből tisztul ki a bűn. A meghaltaknál ugye ítélet során, ítélet folytán, akik ha elkövettek is bűnöket az életükben, de nem adták meg magukat a bűnöknek, és megtanultak küzdeni a bűnökkel szemben, ott Jézus adhat felmentő ítéletet, ott adhatja azt az ítéletet, hogy ezek az emberek ne halljanak meg, hanem az örök életre jussanak. De akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknál ott többre van szükség. Tehát ezt értették meg ezek a hírnökök. Biztos titeket is már becsméreltek ezzel, engem már nagyon sokat, hogy hát hogy most többre van szükség, mint az eddigi keresztény nemzedékeknél. Hogy eddig ezt nem hirdették egyik keresztény nemzedékben sem, csak most és az advent nép, és micsoda nagy képűség ez. De hát ezt gondoljuk meg logikailag, hogy az a nemzedék, ami megéri Jézus második eljövetelét, azoknál többre van szükség, mint az eddigi összes nemzedékeknél, akik ugyanolyan szabályszerű megtanultak a bűn ellen küzdeni, és ha nem nyugodtak bele a bűneikbe, ott volt az álhatatosság az életükben, akkor Krisztus az ítéletben visszaadhatja az életet. Na de Krisztusnak a végső nemzedék esetében élő állapotban kell ezt az ítéletet meghoznia. És élő állapotban csak úgy hozhatja meg a felmentő ítéletet, ha valóban kitisztult belőlük minden bűn. Az eddigi nemzedéket, akik meghaltak, az ítélet eltávolítja róluk a bűnöket, igaz? De akik megérik Jézus második eljövetelét, azoknál az ítélet csak úgy távolíthatja el a bűnöket, hogyha élő állapotban kitisztul belőlük minden bűn. Tehát ezt nagyon szépen mutatták be Jones és Wegener, hogy a megváltás tulajdonképpen az kiteljesedés. A megváltási terv kiteljesedik. Ezt mi úgy fogtuk fel a 80-as években, sok prédikáció hangzott el erről, és sok megvitatás, hogy ne használjuk azt a kifejezést, hogy Jézus eljön és véget vet a világ történelmének. Ez nem jó kifejezés, hogy Jézus eljön és véget vet a világ történelmének, mintha az Istennek nem lenne türelme, és mint a görög mitológiában biztos láttátok a párkákat, a három párkát nagy ollóval, hogy egyszer vége a türelemnek, elvágják ollóval a sorsvonalát. Ne így gondoljuk el Jézus második eljövetelét és a történelmünk lezárását. Isten nem véget vet a világ történelmének, hanem győzelemhez segíti a megváltás tervét azáltal, hogy egy egész hívő népet olyan győzelemhez segít Jézus második eljövetelekor, amely győzelem eddig még soha nem történt meg a történelemben. Tudnék, hogy élő állapotukban kitisztulnak belőlük a bűnök, tehát ők bűntelenül várják Jézus második eljövetelét, amikor egyébként nincs is közbenjárás már a bűnökért, hogy a hét csapásról szóló tanításban hallhatjuk. Amit nagyon megértettek a hírnökök, hogy ne felejtsétek el, azzal kezdtem az áttekintést, hogy a laodíceai üzenetet Ellen Gould White már 1859-ben megszólaltatta, és a közösségünkre vonatkoztatta. De amit ők nagyon megértettek, a laodíceai üzenetnek a vége. Hogy a laodíceai üzenetben van egy nagyon súlyos elmarasztalás, hogy milyen helyzetbe került a közösségünk, és sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy most is ilyen helyzetben vagyunk, általánosan világszerte, és itt Magyarországon is. De a Laodicea üzenetből ne csak ezt a lesújtó, a Jelenések 3. fejezet 15-től mondjuk a 17. verség, tehát a lesújtó krisztusi kritikát olvassuk ki, hanem olvassuk el az üzenetben a 21. verset is, hogy amikor Jézus befejezi az üzenetet, tehát amikor elmondja a bírálatot, egy kis fénysugarat nyújt, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos és térj meg, és mondja már, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. A 21. versben Jézus ezt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát ez a 21. vers nem kisebbet állít, mint azt, hogy Jézus második eljövetele előtt, akik élve érik meg ezt a második eljövetelt, azok fognak a legközelebb kerülni Krisztushoz, tudnik, ha győznek. Azok a királyi székben ott lesznek Krisztus, mert nyilván jelképes a bemutatás, tehát azt akarja sugallani ez a kép, hogy Krisztushoz a legközelebb állók, tehát akik a Krisztus szenvedéseit, küzdelmeit is belülről tapasztalják, és a legmélyebben értették meg. Ne felejtsétek el, hogy erről a végső nagy küzdelemről és győzelemről olyan sok bibliai profécia beszél, nevezetesen talán a leghíresebb profécia Jeremiás könyvében található, amely a Jákob küzdelméhez és a Jákob győzelméhez hasonlítja, hogy a 30. fejezetben a végső idők hívő embereinek a győzelmét. Tehát ezeknek az életükben valóban ki kell, hogy tisztuljon a bűn, valóban ki kell, hogy tisztuljon minden hamisság és csalárdság. És befejezésül azt szeretném mondani, míg felteszitek majd a kérdéseiteket, hogy ennek az eszköze az igazi megbánás. Tehát itt a hírnökök azért, és Ellen Gouldot nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az egész 1888-as üzenet akkor éri el a célját, ha mindenkiben külön-külön és az egész hívő közösségben egy ilyen a délelőtti Zakariás 12-ből idézett hadadrimmoni kesergést és megbánást hoz elő. Sajnos ezt 1888 a maga idejében nem hozta elő. Egyes emberekben igen, de az egész közösségünk elvetette ezt az üzenetet. Ma tulajdonképpen egy osztályismétlés előtt állunk. Ugyanazt ismételjük, amit látunk az elődeink életében. Itt van a nagy kérdés megint előttünk, ezért szól hozzánk is nagyon közvetlenül és frissen ez az üzenet. Egyénenként és közösségként tudunk-e igazán sírni, tud-e az Isten megtisztítani bennünket egy igazi, őszinte megbánás által, aminek szintén Krisztus áll a középpontjában, hogy a Zakariás 12-ben láttuk, vagy hogyha nem, akkor mi méltatlanokká válunk Jézus fogadására, és arra, hogy Jézus a mennyei szent helyen kimondja rólunk azt, hogy aki tiszta legyen, tiszta ezután is. Akkor Jézus eljövetele ugyanúgy be fog következni, csak nem mi leszünk azok az emberek, akik készítik ennek az útját, akik a pusztában ösvényt építenek, és akik az egyenetlent egyenessé fogják tenni. Ez ennek az üzenetnek a hatalmas hordája. Tehát még egyszer mondom, ez a négy tétel, ha megmaradna bennetek, és ha négy tételt újra elővéve és részenként tanulmányozva elmélyülnétek ebben a négy alapvető kijelentésben, az első a hitáltali megigazulásnak a legmélyebb tanítása, ami a történelemben vala is elhangzott, nem csak bűntől, nem csak jogi helyettesítés, ez egy erkölcsi tett volt Jézus halála, hogy bennünket a bűnből kiemeljen, minden bűnből kiszabadítson. A második nagy tétel, hogy ha Krisztusban vagyunk, és ha ilyen mélységben követjük Krisztust, akkor lehetséges bűntelen élet, vagy bűnt legyőző élet. Ha ennek a tapasztalatában részesülünk, akkor látjuk, hogy ez az élet könnyű és nem nehéz, és akkor fogjuk tudni átadni majd másoknak is, és nem fogunk göröngyökről meg nehézségekről állandóan beszélni. És hogyha ebben megmarad az álhatatosságunk, és ha újabb és újabb dolgok derülnek ki magunkról személyesen, vagy rólunk, mint közösségről, és meg tudjuk magunkat alázni, akkor Jézus el fogja tudni távolítani a mi szívünkből, a mi életünkből a bűnöket, és akkor a szentély tisztítás mennyei szolgálata, és a földön, hogy a mi szívünkből kitisztuljon a bűn, találkozik, és Jézus eljöhet, és magához veheti azokat, akik őt várják, illetve akiknek a szavára mások is nagyon gyorsan beérlelődve ugyanilyen hithez jutnak. A négy alaptétel elég megfogható és elég egyszerű ahhoz, hogy meg tudjuk jegyezni, kinek amelyiknél érezzük, hogy hibánk van, hiányosságunk, vagy nem fogtuk fel, vagy küzdünk vele. Nyilván most számunkra gyakorlatilag ez a tanács szól, hogy Istennek ezeket az üzeneteit a maguk teljes komolyságában tanulmányozzuk, és kérjük azt az áldást, amit az Isten kilátásba helyezett. Ennyiben foglalnám össze, és átadom a szót, hogyha bármelyikőtök szeretne kérdezni, idősebbek is, fiatalabbak is. Ugye idősebbek talán könnyebb helyzetben vannak olyan szempontból, hogy tudjátok, hogy hétről hétre, meg hónapról hónapra, meg évekig a 80-as években vettük át ezt az üzenetet, és én azt tudom talán elmondani, nem túlzás, hogy gerjedezett a szívünk, amikor hallottuk ezeket a tanításokat. Fiatalabbak, nem tudom, hogy mennyire szembesültek ezzel, azért adtuk ki 97-ben ezt a könyvet, hogy legalább mindenki kezébe oda kerülhessen, mert aki komolyan elolvassa ezt a könyvet, azt hiszem más ember lesz, mint előtte. Ezt talán lehet mondani a fiatalabbak nevében is. De átadom a szót, és nyugodtan kérdezzetek bármit, ami az üzenettel kapcsolatban kérdés felmerül.
1: Nem hiszem, hogy ez minden tapasztalata az, hogy sokszor nem érezzük könnyűnek ezt a keresztény életet. Szóval tényleg rögökről beszélünk, és vagy nem is beszélünk, de így éljük meg. Hogy valamilyen gondolatok között vannak, hogy miért van ez, de hogy ki hogyan éli meg, vagy kiben hogyan csapódik ez le, hogyha... Miért van az bennünk, hogy nem érezzük könnyű ezt? Szóval miért érezzük nehéznek, és miért jövünk? Hogyha ezekkel szembesülünk, hogy hát Jézus azt mondta, hogy könnyű, és néha tényleg könnyűnek érezzük, de olyan sokszor nem. Ezt hogyan éritek meg, és hogyan lehet ebből szabadulni?
0: Igen. Igen, jó kérdés. Mindenki hallotta, hogy miért nem érezzük könnyűnek mégse, pedig hát ha Jézus mondja, akkor biztos, hogy neki van igaza. Ne felejtsétek el, hogy Ellen Goldwhite-nak egy híres bizonyságtétel, hogy a hit az nem érzés. Az érzéseinket le kell győznünk, mert lehet, hogy valaki ezt nehéz útnak érzi, csak ugye ott a kérdés, hogy mi miatt érzi nehéznek. Azért, mert nehéz ez eleve, vagy azért, mert önmagunkban annyi sok rosszat fedezünk fel, hogy szinte az ember belefárad már ebbe, hogy mi minden bűnök barlangja a szívem. Ugye? Én azt gondolom, hogy nem azért, ha úgy érezzük, mondjuk maradjunk most az érzésnél, ha úgy érezzük, hogy nehéz az út, akkor először ott kell tisztába jönnünk, hogy ez nem azért nehéz, mert mit a Jóisten megnehezítette, vagy ez egy bonyolult út, hanem sokszor azért érezzük nehéznek, mert magunkba fáradunk bele. Tehát mert annyi sok rossz dolgot látunk, és azt mondjuk, hogy ha most levágtam egy fejet, kettő nő helyette, tehát tulajdonképpen ezért, ugye? Tehát én azt mondanám először, ha ezt el tudjátok fogadni, hogy ha úgy érezzük is, hogy nehéz, nem azért nehéz ez, mert ne lehetne így élni. Mert azért tapasztalataink vannak arról, hogy ha buzgón olvassuk a Bibliát, ha rendes az ima életünk, ha embereket szeretünk, ha tartozásnak vesszük a velük való kapcsolatot, és nem érdemnek, akkor az Isten úgy meg tud segíteni, hogy nagyon, nagyon is könnyű. De a sok minden bennünk felmerülő nehézség miatt érezzük nehéznek. Ha ezt el tudjuk fogadni, akkor jön a második lépés, hogy tulajdonképpen akkor Jézus miért mondta mégis ezt, hogy könnyű? Most, hogyha megfigyelitek ott az igét, ez a Máté 11:28-tól, kiknek mondta azt Jézus, hogy jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek? Először én is úgy gondoltam, hogy Jézus azokról szólt, akik fizikailag megfáradtak mondjuk, vagy az életben annyi sok küzdelmük volt, bajuk volt, gondjuk volt. De később rájöttem, hogy Jézus egyáltalán nem ezekre gondolt. Jézus azt mondta, jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Most álljunk meg itt az igénél. Kikről van szó? Akik külsőleg megfáradtak, mert mit tudom én, kubikusként dolgoznak 40 éve, akiknek mit tudom én, válás után vannak, vagy gyerekeik elmentek, vagy ilyesmi miatt fáradtak meg, nem hiszem. Én azt gondolom, hogy ez az ige azokról szól, akik ezzel az érzéssel küszködnek, hogy nehéz, mert a magukban föltárulkozó nehézségekben fáradtak bele. Mert a legnagyobb belefáradás, azt hiszem ez, Figyeljétek meg, az ember a legnagyobb fizikai erőpróbákat is bírja, hogyha jól lélekkel, vagy hogyha valami támogatással teheti. Az ember még lelki nehézségeket is át tud élni csodálatos módon, de az a legnehezebb emberi helyzet, amikor magunkba fáradunk bele. Amikor mintegy azt mondja az ember, hogy hányszor próbáltam már, hát mikor lesz belőlem végre igazán Krisztus követő keresztény, de őszintén, nem csak, hogy én magamat ütöm lovaggá, hanem amikor érzem azt, amikor tapasztalom azt, hogy amit Krisztus akar, azt akarom én is. Amit az Isten szeretne, azt szeretném én is, amikor teljes összhangban vagyok az Isten. Mikor lesz belőlem ilyen? Most Krisztus már az ilyen embereknek szólt. Ne felejtsétek el, tehát ez az ige azokra vonatkozik, akiknek az az érzésük belül, hogy nagyon nehéz ez, meg rögös ez az út, de csak azért ez az érzésük, mert belefáradtak önmagukba, de hogy tudunk belefáradni önmagunkba, hogyha nem megyünk Krisztushoz? Hát nagyon sokszor azért fáradunk bele magunkba, mert elveszítjük ezt az alapvető törvényszerűséget, hogy nem magunknak kell magunkat rendbehozni. Sőt, hogy magunkat nem tudjuk rendbehozni. Tehát az az ember, aki elesik is, de fel kell. Az az ember, aki nem sokat foglalkozik a maga rossz dolgaival, hanem megy Krisztushoz, és kéri Krisztustól a gyógyírt, kéri Krisztustól a kegyelmet. Azok az emberek föltámadhatnak, és a belefáradásuk helyébe jöhet egy boldog tapasztalat, hogy Krisztus nagyon gyorsan át tudja segíteni őket nehézségeken. Körülbelül ugye azóta beszélünk sokat Péter esetéről. Nézzétek meg, hogy Péter hányszor belefáradt már magába. Hát mondta is, hogy eredj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Lukács 5. És nézzétek meg, hogy amikor Péter odafordult csak Krisztus felé, Krisztus gyorsan felhúzta a vízből is, Máté 14, gyorsan segítette az igazi megbánásra, Lukács 22, csak egy szempillantás elég volt, hogy Jézus szeme és Péter szeme pillantása találkozzék ott Kajafás udvarában, és Péter már is feljöhetett a víz színére. Tehát itt a nagy probléma az, amikor az ember maga, mint hívő ember, mint megkeresztelked, mint gyülekezeti tag, mondhatnám még sorra ugye a címeinket, ugye, mégis elfelejtkezik az alapvető dologról, hogy éljek pedig nem én, hanem éljen a Krisztus bennem, aki szeretett engem, aki önmagát adta érettem. Vagy hogy az igazságot követvén szeretetben mindenestül dövekedjünk abban, aki a feje a Krisztusban. Tehát az ilyen embereknek, mondja Ellen Gould White, hogy ezért mondom, ne csüggedjetek el. Mondom hangos szóval nektek, ne adjátok fel a küzdelmet. Efézus 5.14 érvényesüljön az életetekben. Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Tehát, hogyha felserkensz, ha nem azt nézed, hogy most te ilyen nehéznek érzed, olyan megoldhatatlannak, olyan kinkeservesnek, serkenj fel, aki aluszol, támadj fel, és felragyog te néked a Krisztus. Most tudjátok, hogy ez a Bibliában ezt nagyon komolyan kell venni, ezeket a kijelentéseket, hogy csak akkor könnyű a keresztény élet, ha felragyog a Krisztus. Csak akkor könnyű a keresztény élet, ha gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved minden kérdéseit. 37. Zsoltár. Csak akkor könnyű a keresztény élet, Filippi 3, amikor megragad bennünket a Krisztus. Hát ha nem ragad meg, akkor döcögünk. Hát ha a mozdony nem ragadja meg az energia vagy az erő, akkor puf-puf megy, kifullad, puf-puf, hát akkor persze, hogy döcögés és göröngy. Még ott is a sínen nincs göröngy, de mégis lehet göröngy. Tehát nem tudom, hogy érted-e, Zsuzsa, hogy erre a kérdésre azt tudom válaszolni, az első válaszom az, hogy az érzéseinket is ki kell értékelni. Ha azt érzem, hogy ez göröngyös, már régóta ezt tapasztalom, hogy göröngyös, akkor az érzéseimet kiértékelve jussak el arra, hogy ez csak a miattam van, hogy göröngyös, nem az Isten karja rövidült meg. Ha meg miattam van, hogy göröngyös, akkor viszont nem magamban akarjam megoldani ezt a problémát, hanem akkor keressem, ha kell sírással, könyörgéssel, böjtöléssel, Joel 2 szerint a kapcsolatot Krisztussal, mert ha megtalálom a kapcsolatot, közeledjetek Istenhez, ő is közeledni fog hozzátok elve alapján, akkor Krisztus ezt könnyűvé és gyönyörűségessé tudja tenni. Tehát fölhívnám, mondom még egyszer ezekre az igehelyekre a figyelmeteket, amikor a Biblia kifejezetten mondja, hogy nem csak könnyű, de gyönyörűséges. Ha gyönyörködsz az Úrban, megadja neked szíved minden kéréseit. Ugyanebben a 37. Zsoltárban találhatjuk a Bibliának talán legrövidebb összefoglalását. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és akkor megmaradsz örökké. De minden benne van, nem? Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz öröké. Igen, de hogy kerüljem a rosszat? Krisztus nélkül nem tudom kikerülni. Csak Krisztussal együtt tudom kikerülni. Jót cselekedjél, Krisztus nélkül nem tudok jót tenni. Nincs bennem semmi jó. Róma 7. És megmaradni örökké csak akkor tudok, hogyha annak a vezetését fogadom el, aki az örök élet útját megnyitotta a számomra, aki tudja, hogy mi az, hogy örök élet, és ismeri az örök élet törvényszerűségeit. Nem tudom, hogy világos-e valamennyire, hogy először kielemezni a helyzetet, és utána pedig, amikor tényleg valóban értelmileg is szívünkkel, lelkünkkel belátjuk, hogy nem tudunk Krisztus nélkül egy tapotat se a jó irányába mozdulni, akkor mi az életünket teljesen Krisztus oltalma alá helyezzük. Tessék?
2: A kérdésére így válaszolva, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és az kulcs is, ami elmondott a Máté 11-gyel kapcsolatban, hogy teljesen befogadva Jézus könnyű győzni, és akkor könnyű ez az élet, hogy teljesen befogadjuk őt. És én azt tapasztalom, hogy nekem azért nehéz, mert van úgy, hogy nem teljesen fogadom be őt, hanem megtartok magamnak részt, és a magam útját járom, és akkor viszont nehéz. De hogyha azt megérteném, hogy arra eljuthatnék, hogy teljesen befogadni Jézust, akkor könnyű lenne, és ez lenne a kérdésem is még, hogy hogyan lehet teljesen befogadni Jézust, mert hogyha teljesen befogadnám, akkor ez azt jelenteni, hogy folyamatosan belejárnék, és nem követnék el bűnöket. De akkor ezt, hogy teljesen befogadni Krisztust, ez mikor következik el? Csak akkor, amikor a késői eső kijárad? Vagy pedig ez már most is a részem lehetne, és hát meg is kéne, hogy tegyem, hiszen akkor érezhetném ezt az életet könnyűnek, bűnösségesnek.
0: Igen, ez is nagyon jó az előbbihez kapcsolódó kérdés. Hadd mondjam el nektek, hogy ugyanennél az ige helyénél megvan a válasz erre. Mert ha most föltenném nektek a kérdést, hogy mielőtt Jézus elmondta volna azt, hogy jöjjetek én hozzám, ismeritek, hogy előtte mit mondott? Lapozzunk oda Máté 11, 25-től a 27-ig tartó versekhez. Ez egy egységes tanítása volt Jézusnak. Mielőtt Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám. Mielőtt azt mondta, hogy könnyű. Mielőtt azt mondta volna, hogy gyönyörűséges. Máté 11.25-től ezt is mondta. Abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Minden nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiút, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Tehát Jézus itt világosan elmondta, ami az én számomra Jézus egész küldetésének legfontosabb tanítása. Ha azt mondjátok, hogy Jézus életének mi volt a legfontosabb tanítása? Az, amit a legkülönbözőbb módokon elmondott Jézus. Elmondta úgy, hogy boldogok a lelki szegények. Ez volt az első mondata, igaz, a hegyi beszédben. Így kezdte a hegyi beszédet, a lelki szegénység. Itt azt mondta, hogy a kisdedeknek és csecszopóknak jelentetted meg. Máskor később azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Tehát az az ember, aki valahogy folytonos tudatában él a maga emberi korlátainak és az emberi gyengeségeinek. Persze ezt is csak Krisztus mellett lehet megtanulni, de ez Krisztus mellett megtanulva, hogy úgy mondjam, egyszer ez már eredmény kell, hogy legyen, hogyha bármi probléma van az életemben, nem fog el a harci hív, hogy én oldjam meg a problémát, indulatilag, gondolatilag, hanem ha bármi probléma, bármi nehézség adódik, akkor ejtessetek fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal. Ne engedjétek, hogy az egyik gondolat elmenjen ide, a másik gondolat oda, hogy most nekem van igazam, vagy majd én majd visszavágok. Tehát ne engedjétek, hogy a gondolatok így elmenjenek. Ejtessetek fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal. És akkor, ha ezt tesszük, akkor megragad bennünket a Krisztus. Tehát itt kell az ember részéről a valóságnak, mert hiszen nagyon szegények és gyengék vagyunk, a valóságunknak egy folytonos tudata kell. Ha ez nem folytonos tudat, csak időnként lobban fel, hogy jaj, megint mit csináltam, jaj, megint nagyképű voltam, jaj, megint elrontottam, jaj, megint irigy voltam, és akkor utána jön, és akkor egyikből bukdácsolunk a másikba, és azt hiszük, hogy a konkrét bűnök a legnagyobb probléma. Nem a konkrét bűnök a legnagyobb probléma, a konkrét bűnök csak következmény. A legnagyobb probléma maga a bűnös állapot, maga a gyengeség, ami ontja a konkrét bűnöket, ontja. De abban a pillanatban, amikor én igazán tudatában vagyok ennek a gyengeségnek, amikor én erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál. Amikor igazán látom az erőtelenségemet, akkor én is hallani fogom, hogy azt mondja az Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. Az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. És amikor megtanultam, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát ennek egy folytonos tudatnak kellene, és azt hiszem, hogy aki a hitéletét komolyan éli, tehát gondolkozik a Biblián, emberi kapcsolatait felülvizsgálja, szembesítjük a dolgainkat, az, hogy mondja, annak vérévé kell, hogy váljék az, hogy rettenetesen gyengék vagyunk. Amikor ez a gyengeség, ne higgyétek azt, hogy ez egy ilyen öngyötrő állapot, vagy egy ilyen szerzetesi állapot, vagy aszkéta állapot, nem erről van szó. Nem, arról van szó, hogyha én tudom, hogy ennyire gyenge vagyok, akkor én tényleg a problémáknál mindig Krisztushoz megyek, és nem a másikba keresem a bűnöket, a hibákat, nem a világban, nem a helyzetekben, hanem én oda viszem az életemet Krisztushoz. A Krisztus rá fog mutatni, hogy mennyiben én hibáztam, hogy én mennyiben hibáztam. Arra is rá fog mutatni, hogy esetleg a másik ember mennyire hibázott, de nem azért fog rámutatni, hogy én lenézzem a másik embert, hanem azért, hogy még inkább megértő legyek a másik ember iránt. Tehát ezért a legfontosabb dolog, hogy ennek a gyengességnek, ennek a betegségnek, Jézus maga mondta, hogy csak a betegeket tudja meggyógyítani. Hát azt, aki egészségesnek mondja magát, nem tudja meggyógyítani. De hogyha betegként megyünk ő hozzá, sőt, amit hát délelőtt mondtam, hogy gyilkosként megyünk ő hozzá. Miért? Ez a Biblia tanítása, hogy mi gyilkosok vagyunk, tehát mi ezt tettük az Istennel. Ezt mi többször átéreznénk, sőt, állandóan átéreznénk, akkor Jézus tudna gyógyítani bennünket, és tudna erőt adni bennünket nekünk. Én azt hiszem, hogy nekünk is talán egy kicsit az a problémánk, mint a farizeusoknak. A farizeusoknak, amit mondott Jézus, sokszor beszélt velük, és nagyon sok súlyos dolgot mondott nekik, de a János evangélium a 9. fejezetében, amikor a 40. versben azt mondják neki a farizeusok, hogy hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Ugye ez a vak meggyógyítás után van, és a farizeusok felteszik a kérdést Jézusnak, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta neki Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Hogy kell ezt érteni, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök? Ha látnátok a gyengességeteket, ha látnátok a betegségeteket, ha látnátok a korlátozottságotok, ha látnátok, hogy testileg, lelkileg bűnösök vagytok, akkor nem volna bűnötök. Miért? Mert akkor jönnétek hozzám, és én meggyógyíthatnálak titeket. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Én azt hiszem, hogy a mi életünkben itt csak erről van szó. Ha vakok volnánk, ha mi azt igazán beismernénk, hogy milyen helyzetben vagyunk, és mennénk Krisztushoz, nincs az a bűn, ő megtisztíthat minden hamisságtól. De hogyha azt mondom, hogy azért én itt látok, 1%, hogy én itt látok, 99%, hogy Uram, te látsz, de én itt meg azért adjál már nekem 1%-ot, ebben nekem van igazam. Akkor is előveszem a sodrófát, ha jön a férjem haza, mert itt nekem van igazam. Vagy itt a gyerekemmel nekem van. Értitek, ha 1%-ban is engedjük azt, hogy itt nekem van igazam, itt én látok, hát akkor Jézus nem tud bennünket meggyógyítani, tehát nem tud bennünket igazán folyamatosan magával vinni. A 111. oldalon van nagyon sok szép bizonyságtétel, amit elmondtak itt, illetve ezt már Ellen Gould White mondja el, gyönyörű bizonságtételek, talán az egész könyvnek a legszebb rövid mondatai itt vannak a 111. oldalon. Szóval Isten szeme a lélek minden rejtekét átkutatja, leleplezve minden lappangó öncsalást. Tehát ha Istenhez megyünk, ha Krisztushoz megyünk, az ő közelsége hitáltal a lélek minden rejtekét átkutatja, leleplezve minden lappangó öncsalást. Ugye? Lásd azt is, hogy a szentély szolgálat mennyire az előzőleg nem tudatos bűnök szívből való eltávolításának az előképe. Tehát az egész szentély szolgálat az mit fejez ki? Hogy az előzőleg nem tudatos bűnök szívből való eltávolításának az előképe. Itt idézi egyébként ezt is, hogy Krisztus keresztre feszítése az ember legmélyebb és legkevésbé tudatos bűne. Ez a legmélyebb bűnünk, hogy megöltük Krisztust, de ez a legkevésbé tudatos mindannyiunkban. Úgyhogy erre a kérdésre ezt tudom válaszolni. Tessék, kérdezzetek, ne csak két ember kérdezzen. Tessék.
3: Van egy probléma, amit nagyon sokat foglalkozhatok, és az anyukám is szokta használni az imába az, hogy most mondtad a dolog, hogy az Úr azt mondja, hogy a tudatlan bűnöket is meg akarja bocsátani. Tehát, hogy a tudatlan bűnöket is. Tehát nem a...

0: tudatos lesz, tehát hogy tudva, tudatlanul elkövethető bűnbe. Én értem, hogy mit tesz az alaki, hogy tehát az Isten ismeret az egy folyamat. Tehát, hogy amit ma még nem értek meg, azt a következő évben, ha Istennel járok, akkor megértetted. És de tudatlanul elkövethető bűnt Isten szemébe, bűnlehet, de én nem látom még meg azt a bűnt.
1: Igen.
0: Tehát most ilyen értelme, akkor van tudatlan bűnelkövet is, vagy...
1: Most erről is sokat beszél a könyv. Először is, amit az ember rosszat tesz, az mind bűn, akkor is, hogyha én nem tudatlanul követem el. Az bűn a másik ember előtt is, akin mondjuk csattanazos. Én mondjuk nem gondolom meg, úgy gondolom, hogy hát csak azt mondtam rá, hogy marha. Mégse azt mondtam, hogy hatökör. Hát ez nem bűn, hát csak azt mondtam, hogy marha. Na, tehát ez a másik ember ez mind bűn, tehát hogy mondjam, mind sértést éli át, és az Isten szemében is az. Az csak a katolikus katekézisekben olvassuk, hogy a bűn az, amit tudva is akarva elkövetünk. Ez borzalmas. Na tehát persze sokan jöttünk ilyen helyzetből, és sokan úgy gondoljuk, hogy a bűn az, amit tudva is akarva elkövetünk. Azt hiszem, hogy ha tudva is akarva elkövetett bűnök lennének a bűnök, akkor majdnem mindenki angyal lenne. Hát ki az, aki tudva is akarva neki ment a falnak? Hát a bűneink 90%-át nem úgy követjük el, hanem belesodródunk, beleesünk, nem gondoljuk meg, előfog, hány kifejezés használ, hogy előfog is valakit a bűn, vagy beleesik a bűnbe, bűnbe esésről beszélünk az első emberpárnál, nem akartak ők rosszat tenni, csak éppen nem azt tették, amit az Isten kívánt tőlük, aztán pár óra leforgás alatt az egész világ átalakult. Tehát... először is azt kell, hogy tudatosítsuk, hogy minden törvénytelenség bűn. Ugye a bűnnek ez a meghatározása a János első levél 3. fejezet 4. versében, hogy a törvény áthágása a bűn. Tehát a törvénytelenség. Tehát az bűn. Az egy más kérdés, hogy persze súlyosabban esik a latba a magam számára, hogyha én vicsorgó szájjal teszek valamit, mint hogyha ha úgy sétálok bele a bűnbe, de ez már csak nüansznyi különbség. Az ószövetségi áldozati rendszerben is nézd meg, hányféle bűn van. Ugye vannak a tévedésből elkövetett bűnök, akaratlanul elkövetett, tehát maga Isten is tud arról, hogy sokféle motiváció állhat a bűn mögött, de ami rossz, az bűn. Az mindegy, hogy én úgy nyúltam bele a tűzbe, hogy soha nem tudtam ezt a törvényszerűséget, és úgy nyúltam bele, hogy már tudtam ezt a törvényszerűséget, mind a két esetben megperzselődik a karom. Tehát ez mindenképpen bűn. Más kérdés, hogy az apostolok cselekedete 17. fejezetben azt mondja Pál apostol, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Tehát azért sok minden bűnért, amit az ember mint bűnt elkövetett, nem, van, amikor szinte teljesen nem felelős az ember. Lásd például a szombat kérdést. Hát amikor én nem tudok konkrétan valamit, és én más teszek, hát az Isten azért engem nem fog elővenni, mert ott egy konkrét tudati ismeret hiányzott. Tehát először ezt szeretném megválaszolni, hogy ez, ami rossz történik, az bűn. Attól függetlenül, hogy mi áll a háttérben. De most jön a második dolog, és a második dolog ez az, hogy például, hogy édesanyát, hogy mi is egyáltalán imádkozhatunk-e azért, hogy az Isten ne csak azokat a bűnöket bocsássa meg, amiket én tudok, kifejezek, elébe viszek, hanem ez valahogy nem egy ilyen vallásoskodó megnyilvánulás, hogy azt is bocsásd meg, amit nem tudok. Én erre a kérdésre azt a választ adnám, adnék kétféle választ. Az egyik válasz, hogy egy keresztény ember bizonyos dolgokat világosan lát, mint bűnöket az életben, de más dolgokat nem lát világosan. Olyan keresztényel én még nem találkoztam, aki az egész életében mindent világosan látott. Ez valóban csak a Szentlélek kitöltésekor jön el. Addig mindannyiunk életében ott van egy mező, ahol világosan látunk rozzókat, és ott van egy másik mező, ahol sejtünk esetleg, de világosan nem látunk. Ezért mondja a bölcs Salamon is, hogy boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Vagyis nem csak ezt jól kell érteni, ezt az igét, hogy ez nem annyit jelent, hogy remeg állandóan, és hogy retteg, meg aggályoskodik, hanem boldog ember, aki szüntelenül retteg, ez annyit jelent, hogy aki nem csak azt látja bűnnek, amiről ő neki tudomása van, hanem egy kicsit ott van a gondolataiban, hogy vannak ott még titkos bűnök az én életemben, amikről talán már egy kis lóláb már kilóg, de még csak egy lóláb. Tehát még nem látom az egész lovat. És hogy ott is segítsen az Isten, hogy te

0: teljesen lássam azt, mert nyilván csak akkor fogom tudni kivetni vagy kérni a bocsánatot, hogyha teljesen látom az egész szörnyszüleményt, nem csak egy lábat. Tehát először egy ilyen pozitív választ tudok erre adni, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg, boldog ember az, aki belekalkulálja az önismeretébe azt is, amit most még világosan nem lát, de valahogy érez, hogy még van a tudott dolgokon kívül is sok egyéb rossz is az életben, amit még világosan nem látok. A másik, ami negatív feleletem, hogy ugyanakkor ezzel nem lehet így megelégedni, hanem törekedni kell arra, hogy az életben fejlődés legyen az életünkben, tudatosodás legyen, és igenis néven tudjam nevezni, és igenis, mint Dávid az 51. Zsoltárban ki tudja mondani, hogy az én bűnöm szüntelenül erőttem forog. Itt van előttem, itt van előttem. Nem akarom ide tenni, oda tenni. Itt van előttem, szüntelenül erőttem forog. Én álnok voltam, gonosz voltam, ebből meg akarok szabadulni. Tehát erre törekedjünk, mert ha csak úgy mondjuk, hogy jaj Istenem, hát attól is szabadíts meg, amit nem látok, hozzátéve, hogy úgyse fogok látni, meg holnap után se fogok látni, akkor Isten ettől nem tud megszabadítani. Tessék.
1: Azzal kapcsolatban gondolkoztam, amit a Gyula kérdezett elején, hogy miért van az, hogy sokszor olyan örösnek tűnik a keresztényt, és sokszor tényleg örömtelennek, nem boldogtalannak látom a fiatalokat, akik úgy komolyabban akarják követni az Istent. És azon gondolkoztam, aztán lehet, hogy minden jól cáfoltok meg, hogyha ez nem így van, hogy aki a, úgymond a világból, hogy ugyanis egy ilyen közhely már világból jön, meg nem jött, hogy itt van. Tehát aki a világban élt mondjuk egy 10-20 évet, az tudja azt, hogy milyen egy világ ilyen vagy élte, aki nem ismer az Istent. Tudjuk azt, hogy általában egy fiatalnak, aki nem ismeri az igazságot, a Bibliát, annak hogy tennek az napja, hogy mi az élete, mi okoz neki örömet. És én tisztán visszaemlékeztem, hogy én összességében nem voltam boldog ember, de úgy elvoltam. Mindig találtam magamnak egy olyan fajta kis érzelem csomagot, ami úgy megelégített egy bizonyos idei óráig. Tehát egy fiatal, szerintem mindig találtam magam, hogy vagy zenét hallgattam, vagy szeretem zenét nagyon. Egy jó hippi készüléken, az egy jó érzést adott az embernek, örömet adott. Vagy elmentünk enni egyet például. Az is egy jó örömforrás volt, egy jó érzést adott az embernek. Mert az ember kiélte magát motorozott, vagy autókat, szóval értem, nem tudom mondani, hogy ilyen kis érzelem csomagokat vett magához mindig, és ez adták neked pillanatnyi örömeket az életében. Most ha valaki megismeri az Istent és megismeri Bibliát, akkor rájön arra, hogy ezek a dolgok, ezek nem az ötörösek, csak értelmetlenek. Ugye, és ezeket ugye el kell hagyni. El kell hagyni a zenét, a hifit, el kell hagyni a koncertre járást, el kell hagyni az autóversenyre járást, ugye el kell hagyni a strandolást, el kell hagyni a mozizást, kérdezik, egy csomó olyan dolgot el kell hagyni, ami bizonyos szintű élvezet volt az ember életében. És én azon gondolkoztam, hogy mi az ok annak, hogy amikor az ember ezt elhagyja, egy ideig összeszorítva a fogát, hogy úgy éli a hívő életét, aztán vagy besokal, vagy megtalálja valódi megoldást. Mert én úgy látom, hogy ez egy valódi probléma, de lehet, hogy ez szóval mondjátok meg, hogy ez nem van. És én arra jöttem rá, hogy amikor is fakad ezt talán, hogy talán sokat van hangsúlyozva az, hogy aki igazán komolyan hívő ember akar lenni, az ugye nem érzelemből lesz hívő. Az érzelmet félre kell tenni, és tényleg az értelem vezet az ember, értelmi meggyőződést, tényleg hideg fejjel, nem érzelemből, stb. És hogyha ennyire hangsúlyozzuk azt, hogy az érzelmet azt egyelőre csomagoljuk be, és tegyük fel a patásra, akkor ez megy egy ideig, mert mindenkinek megy, és működik. Egy idő után az ember valahogy kiüresedik, ha nem talál magának olyan pozitív érzéseket és érzelmeket a hitben, ami neki örömet fog adni. Értek, mit akarom mondani? És én nem azt akarom mondani, hogy most érzelmeket vegyük előre, és akkor legyünk érzelmi keresztények, de mindenképpen meg kell találjuk a pozitív érzéseket, a pozitív érzelmeket az Isten követésben is. Mert az ember szerintem alapján véve egy érzelmi lény. Érzelmi fűtéssel a második világháború, Hitler a fél Németországot befűtötte úgy, hogy csináltak ott minden. Miért? Nem értek ezen a tartalék, hanem érzelmi. Mert látjuk, hogy az érzelmi az ember mindent meg lehet csinálni. És nem azt mondom, hogy az lesz az ember, de figyelni kell arra is, hogy érzelmi lények is vagyunk. Sajnos, nem csak nagyon sajnos, hanem szerencsére. És azt látom, mint csak két bűbői példát kell behozni, hogy hogy János is említette az egyiket Péter apostol esetét, a másik pedig Pál apostol esetét. Viszont én azt látom, hogy mind a két ember, amikor szembesül az Istennel igazából, akkor érzelmileg ők is, nem mondom, hogy tűzítettel kerültek, de érzelmileg ők is befolyásolva váltak, vagy érzelmileg ők is felhevültek, ugye? Mint Pál apostol, amikor ugye szembesült Krisztussal, mint pedig Péter apostol, ugye, amikor Jézussal találkozott.
0: Tehát akkor mi a kérdésed? Vagy azt akarod mondani, hogy a megtérés után, ha valaki nem figyel arra, hogy a önmagában még a lelkiismeret és értelem vezetése az nem elég, mert hogyha nem jönnek ebből pozitív érzelmek, és nem lesz örömteli a keresztény élet, akkor hiába mindig arra hivatkozni, hogy ez a törvény, jót cselekedtem, meg az értelmemmel beláttam, és ezt nevezed ilyen kicsit fogszorítva élő életnek, hogy értelmileg belátjuk, de érzelmileg nem látszik az a felszabadultság, vagy a Krisztus követésének az az öröme. Ezt akarod mondani, hogy?
1: Az, hogy én most kérdek rájönni arra, hogy szóval a kereszténység az nem csak elméleti, és nem csak itt játszódik, hanem 20 centire lejjebb is kell, hogy kéne, hogy játszódik. és azt próbálok mondani most csak, hogy figyeljük arra is, hogy ha valaki érzelmileg hideg az Isten irányában és a vallás irányában, akkor valami nincs semben, szerintem. És én azt szeretem, hogy csak egyetlen dolgot aztán már nem beszéltük, hogy amikor én...
0: Bocsánat, tehát azt akarod mondani, hogy mint Mária Magdolna is, tehát ezt, ugye? Tehát Mária Magdolna is, amikor érzelmileg is kifejezte Jézus iránti szeretetét is. És a tanítványok sajnos azok még nem fejezték ki, és tehát ilyen valamire gondolsz, hogy ezt is, ha már éltünk a világ hiába valóságainak óriási érzelmi hőfokon, amikor ugye a McDonald's-ba megettél egy valamit, már elnézést, ismerem, vagy amikor a motorkerékpáron száguldoztál, és az érzelmileg, ugye bár a halál szélén voltál, halál, de érzelmileg azért óriási dolog volt, hogy most én megyek ugye a motorral, ha már ezt átéltük így, és ez igaz, mert én a Panni motorral mondjuk nem száguldoztam mindenük, de hát akkor az volt jó érzelmileg, hogy ennek be kell teljesülni csak egy értelmes fokon, egy értelmes életben, egy magas fokon, de ugyanúgy nem nélkülözheti azt, amit hát Mária Magdolna is megtestesített, hogy ő nem hagyta szó nélkül azért azt, amit Jézus vele tett. A többiek meg, hogy úgy mondjam, eléggé olyan szürke és szintelen ragaszkodással voltak. Ugye ezt akarod?
1: Hogy így... Én is csak még egy dolgot, hogy minden évben meg kéne vizsgáljuk, hogy az Isten követésünket, hogy milyen szinten van ez. Mert sokan megelégszünk azzal, hogy értelmileg elfogadunk dolgokat, és értelmileg belátunk dolgokat. Uh-huh. De a szívünk hideg van.
0: Uh-huh.
1: És én csak azt akartam mondani, hogy én most kellett rájönni arra, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy az ember szívének hideg kell, hogy maradjon. Sőt, az ellenkező, szerintem.
0: Igen. Különben erről a jelenségről hadd hívjam föl mindenki figyelmét, hogy a Jézus élete című könyvben a 383. oldalon olyan leírás van, amiről itt Zsolt megemlékezett, és joggal meg nagyon jól adta elő. A következő, meg kell nézni az angolt is, mert szinte olyan nagyon nehezen lefordít, a legnagyobb mélységet én ebbe látom. Azt mondja, az igazságot lélekben kell elfogadni, ehhez az akarat beleegyezése szükséges. Ha az igazságot csak az értelemnek kellene alávetni, akkor a büszkeség nem lenne akadály elfogadásának útjában. Az igazságot azonban a kegyelem szívbéli munkálkodása által kell elfogadni, ez pedig attól függ, lemondunk-e minden bűnről, melyet Isten lelke felfed. Bármi nagy lehet az ember lehetősége az igazság ismeretének elnyerésére, mégse válik hasznára, ha a szív nem nyílik meg annak befogadására, s tudatosan le nem mond minden szokásról és eljárásról, mely ellenkezik elveivel. Akik így módon alávetik magukat Istennek, őszintén vágynak ismerni és cselekedni akaratát, azoknak Isten erejeként tárul fel az igazság üdvösségükre. Képesek lesznek megkülönböztetni egymástól, aki Istenért szól, és aki csupán önmagáért. Tehát, ha csak értelmi kérdés lenne a hit, akkor szinte mindenkivel el lehetne fogadtatni. Mert a hit érvei a legmeggyőzőbb érvek. De a hit nem csak értelmi kérdés, hanem az egész belső világunk állásfoglalását kell, hogy tükrözze, és ott van már az akarat, ott van a lelki is, mert ott vannak az érzések is. Tehát ezért nagyon fontos az egész szívünket megnyitni, és amit értelmileg belátunk, ott mozgósítani kell az akaratot is, és az érzelmeknek is olyanoknak kell lenni. De én azt hiszem, hogy ez egy egészséges fejlődés során ez így is történik. Persze értve ezen azt, hogy lehet, hogy évekig menő dolgok ezek, vagy kinek-kinek meg kell küzdeni a maga természetével is, de hogyha azért a hit útján úgy járunk, hogy tényleg a Bibliából nyerjük a hitigazságukat, ha imádkozunk, akkor a Jóisten azért el tud vezetni bennünket egy kiegyensúlyozott, tehát értelmileg, érzelmileg is kiegyensúlyozott életre. De azt hiszem, ehhez akartál.
2: Főként most, hogy így elmondtad a...
0: Hogy halljon a gyuszi, hogy ide is
2: kijöhettek. Tehát, amit most elmondtál a végén a hittel kapcsolatban, hogy nem csak értelmi, hanem akarati dolog is többet hoz. És ez jutott eszembe, amit a múlt negyedéves szombatiskolában olvastunk egyszer, ahol Elvált írja azt, hogy a szeretet az nem egy érzelem. Hanem, és hogy ezt sokan összekeverik azzal a hitből fakadó érzelemmel, ami viszont pozitív és helyes. És itt térünk oda, hogy akkor nincs a hit. Tehát, hogy nem, több, mint csak érteni meggyőződés, mert én azt gondolom, hogy ebből van ez a kérdés, hogy mindenki értelmileg tudja, és úgy érzi, hogy le van élve, nekem ezt kell csinálni. De nincs benne öröm, mert én azt gondolom, hogy sokszor azt mondjuk, hogy hiszünk ilyet, hiszünk, de hogyha igazán mondjuk, akkor könnyűlni az a helyen. Hát akkor letenni, de ezt meg is kell küzdeni ezt a harcot azért. Napnak Jézusnak is meg kell küzdeni, hogy letegye ő is, és ne ő akarja a saját ügyessége, erejé és okossága által megküzdeni, hanem szóval Jézus és azt gondolom, hogy ez az érzem, ami ekkor hiányzik, ezt talán lehet hogy is definiálni, hogy hát. És hogyha ez nincs meg az emberben, akkor nem tudjuk az őrölt is igazat. Ehhez viszont meg kell ismerni azt, hogy ki az, akit követünk, mit tett értünk. Szóval ezek azt hiszem, hogy talán sokszor az a probléma, és azért is van itt többek között a közösség, azt gondolom, mert a tantételeket azokat egyre jobban, illetve elég jól ismerjük, a gyakorlati megvalósítását. Szóval érzitek azt, hogy nem az a gyakorlati megvalósítás, hogy én küzdök önmagam, és majd én megcsinálom, mert ennek csak ennyi a vége van most. És talán még egy dolog, amit eszembe, amit itt aztán tényleg rövidre fogva, amit Jézus a Szamária nővel beszélgetett, amikor azt mondta neki, hogy aki ebből a vízből iszik, már a kút vízéből, az ismét megszomorodik. Viszont abból a vízből iszik, amit Jézus ad, az nem.
0: Gyerekként nyugodtan nyuszi, majd itt sokkal jobb.
1: Köszönöm. Köszönöm.
2: Nem, is kellett akkor. Az jutott eszembe, hogy... Nem szoktam hozzá. Tehát az jutott eszembe, hogy szó volt itt arról, hogy abba a hibába, abba a problémába eshetnek Isten követ emberek, hogy úgy érzik, hogy lelkileg kiégnek. Tehát nincsenek örömérzései az embereknek, és hogy ez mitől van és miért van. És arra hivatkoztam, hogy a múlt negyedévi szombatiskola végén ott volt egy Ellenvált idézet, utolsó előtti lecke, vagy talán a harmadik a végétől, ahol hivatkozott Ellenvált arra, hogy a szeretet az nem egy érzelem, és hogy ezt az érzelmet ezt sokan összekeverik a hitből fakadó érzésekkel. Abból a hitből, hogy megismerem, hogy kicsoda az Isten, hogy mit tett értem, hogy amik itt elhangzottak, hogy általa lehetséges a bűnből szabadulni, hogy ezt megtapasztaltam, és talán így lehetne legjobban definiálni ezt, akkor ezt az érzést, hogy ez hála. És igazából ez hiányzik az emberekből, szembe azzal, amit a Zsolti mondott, és amikor hivatkozott arra, hogy mikor még élte az életét a világban, mint ahogy mindjárt éltük, ahogy éltük, és ott ilyen napi vagy pillanatnyi kielégüléseket okoztak bizonyos dolgok, akár a McDonald's, akár a motorozás, bármi, és elmondta Jézus azt itt, hogy aki ebből a vízből, a szamáriabeli asszonyával beszélgetésben, hogy aki abból a vízből iszik, abból tehát a jelképes, hogy abból a kútvízből, az ismét megszomjazik, de aki abból, amit a Jézus ad neki, akkor az nem fog megszomjazni. Nem fog megszomjazni, és nem fog kiégni lelkileg sem, vagy kiüresedni lelkileg, mert talán ez is bizonyítja ennek az egésznek az igazság voltát, mert tényleg nem fog. De ahhoz az kell, hogy kövesse a gyakorlatban, és azt hiszem ez a másik nagy probléma, hogy a hittételeket, vagy tanokat, azokat elég jól ismerjük már, a gyakorlati megvalósítást viszont a saját erőnkből próbáljuk. És szóval ezek annyira összefüggő dolgok, én legalábbis úgy tapasztalom, vagy úgy látom, úgy értem, hogy ez csak akkor fog menni, hogyha az ember, hogy is mondjam, hogyha az ember megtanulja teljesen letenni az ént, és akkor könnyű lesz ez az igaz. Akkor azt fogja látni, hogy az Isten törvény az nem ellenem, hanem értem van, akkor azt fogja látni, hogy öröm letenni az ént, és mindegy megfeszíteni Krisztussal együtt, mert megszabadulok tőle, és jobb nekem, akkor hálás lesz azért, hogy amit eddig nem tudtam magamtól tenni, azt most tehetem Krisztussal együtt, és rá kell jönnie arra, hogy tudhatok én ezer és ezer tantételt, mégsem mentem egész eddig semmire vele, és nem is fogok menni semmire addig, amíg be nem ismerem, hogy én eddig magamtól nem tudtam megszabadulni tőle, ezektől a problémáimtól, amik miatt gyötrődöm, de ez valóság, hogy Krisztus meg tud szabadítani. És ehhez ráadásul nem volt elég ennyi, hogy megszabadult, hogy megszabadít, hanem ehhez ő neki meg is kellett halnia. Sőt, netán én magam is így mondom, közte voltam, aki megfeszítettem. És hogy ehhez képest ő mégis hű és igaz, hogy megbocsásson minden bűnünket. Ezeket azt hiszem együtt kell látni, és talán itt érünk oda, amit mond másod az igaz, hogy az Isten szeretete téged megtérésre indít. Szóval azt hiszem, hogy ezeknek együtt kell dolgozni, mert különben nem fog menni a dolog. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Sokat lehet ám ilyenkor tanulni, már jegyzetelek is, és a Zsolttal együtt is utaztam, ott könnyen megbeszéltünk dolgokat, de most, amit Gyuszi mondott, hogy vagy az érzelmeknek a felépítése. Megütötte a fülemet már, amikor ott mondtad, még nem hallották, hogy a hálával kezdted. Hát tényleg így van ez, hogy ha valaki hálát érez, mert a hála azért az, hogy mondjam, az érzés, tehát az nem egy tudati dolog, hogy most hálásnak kell lennem, igen, hálásnak kell lennem, de lehet, hogy még semmi hálát nem ér. Itt beszél valaki, hogy hálásnak kell lennem, és kimegy, és nem hálás. De valahogy a hálából mi következik például, hogy az érzelmeknek a szép virága kinyílik. Én azt hiszem, hogy ha a hála, mint érzés állandó a szívünkben, akkor ott van egy bizonyos fajta megelégedettség, vagy békesség. A békességből mi következik? Van egy bizonyos fajta öröm. Tehát azért az érzéseket is érdemes színképeire bontani, hogy az érzéseknél is van egy alapérzés, én is így látom, hogy ez a hála az. Pál a római levél első fejezetében is erről beszél, hogy a pogányok, mert nem voltak hálásak, ezért jutottak oda, ahova. Tehát az érzéseinket is valahogy tudatosan is egy kicsit építenünk kellene, hogy azok valódi szép érzések legyenek, mert tényleg olyan jó olyan emberekkel beszélni, akik hálásak, nem bírálnak állandóan, észreveszik a jót az emberekbe. Ez bennünket is más érzelmekre fakaszt egy ilyen emberi magatartás. Más program kezdődik, ugye már a búcsú szimfónia közepén járunk, a fiataloknak kezdődik valami, vagy a... Ne, lassanként le kell zárjuk. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, maradt-e bárkiben is valami. Nyilván itt ezt kellene elolvasni. Tehát 7., 8., 9., 10. fejezet.
3: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Máté evangéliuma 16. fejezetéből. Máté evangéliuma 16. fejezetéből az első három verset olvasom. És hozzá menvén a farizeusok és szadduceusok, kísértvén kérték őt, hogy mutasson nékik mennyei jelet. Ő pedig felelvén mondta nékik, mikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig, ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Kedves testvéreim, ez az ige szakasz nagyon érdekes, hogy milyen háttéren hangzik el az evangéliumban. Ugye azt olvassuk, hogy a farizeusok és a szadduceusok mentek Jézushoz. Ez a vallásos zsidóság két legnagyobb csoportja volt Jézus korában, ezeknek a képviselőiről van szó. És mit kértek Jézustól, hogy mutasson mennyei jelt? Akik Bibliájukban követték a szöveget, egy kicsit pillantsanak vissza az előző fejezet 32. verstől terjedő szakaszára. Mit találunk ott, amire itt a gyerekeknek is utaltunk? Itt Jézus éppen megszaporította a kenyeret, és egy 4000-es sokaság néhány kenyérből és halból tökéletesen jól tartotta Jézus. És ezután oda mentek hozzá, és azt mondták, hogy mutass nekünk mennyei jelet, igazolj mennyei jellel, hogy te vagy a messiás, igazolj mennyei jellel, hogy ki vagy te is. Milyen hatalommal tanítasz is nekünk? Azt hiszem, ezen a háttéren nagyon megértitek Jézus válaszát. Jézus azt mondta, hogy az időjárás jeleit pontosan meg tudjátok ítélni. Mikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. És aztán a másik jelből is ítéltek, és aztán tette képmutatók. Az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, és az idők jeleit nem látjátok. Ekkora jeleket nem láttok, és ezután azt kéritek, hogy mutass nékünk mennyei jelet, hogy ki vagy te, és milyen tekintélye lépsz fel itt közöttünk. Kedves gyülekezet, lehet, hogy úgy olvassuk el ezt az ige szakaszt, hogy hát ez régmúlt dolgokra vonatkozik, és ennyi, hát milyen hitetlenek voltak ezek a farizeusok, meg ezek a szadduceusok, hogy egy ilyen csoda után még mennyei jelet követeltek Jézustól. Én azonban azt mondanám, hogy úgy kell hallanunk ezt az igét, mint ami most közvetlenül nekünk szól. És Jézus szemrehányását egészen közvetlenül a szívünkre kell vennünk. Mert felteszem azt a kérdést, hogy nincsenek hatalmas idők jelei ma, hogy ma nem a Jézus van itt, nem az messiás első eljövetének az ideje, de küszöbön az ő visszajövetelének az ideje. Nem látunk-e hatalmas jeleket? És mégis nem hasonlítunk-e a farizeusokhoz és a szadduceusokhoz? Azt mondjuk, hát még majd nagyobb jeleket szeretnénk látni. Ez azért még nem egészen biztos. Még lehet, hogy így, még lehet, hogy úgy. Ezt még talán nem kell annyira komolyan venni most. Szeretném megkérdezni, hogy mindazoknak a jeleknek az alapján, amelyek újra és újra felsorakoznak, amelyek szinte dörömbölnek a tudatunkon, vajon mi bennünk beérett-e egy olyan abszolút mindent átható meggyőződés, elközelített az Isten országa. Bennünk van-e egy ilyen elemi erejű meggyőződés, az emberi történelem legvégén vagyunk, bármikor drámai fordulat következhet be, elközelített az Isten országa. Tényleg ebben a tudatban élünk? Én nekem az az érzésem, hogy nem így van. Hogy nagyon hamar megszokjuk ezeket a jeleket, nem vesztjük a fáradtságot, hogy egészen mélyen átgondoljuk őket, és még kevésbé, hogy levonjuk belőlük a következtetést. És ezért mondom, ne a szadduceusokra, az egykori szadduceusokra és farizeusokra vonatkoztassuk ezt az ígét, hanem saját magunkra. És azt mondja, hogy ezekből az idők jeleiből nem tudtok ítélni, hogy még más jelre, és még nagyobb jelre vártok. Kedves gyülekezet, én most egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, amiről itt a jelenlévő közül kivétel nélkül mindenki tud, mert mindenki érzékeli. De az a gyanúm, hogy ezzel kapcsolatban azért nem vagyunk elég figyelmesek. Hadd jegyezzem meg, hogy már én vétkes hanyagságnak tartom, ha valaki nem olvas újságot és nem követi a híreket, mert ma igenis a világ állapotában minden mozzanatot követnünk kell.
olyan könnyű engedni annak a kísértésnek, hogy ó, hát ki tud eligazodni, meg ez egy lélek gyötrelme, meg ez egy lélek fáradtsága. Nem egyszer hallok én hívőktől is ilyet, hogy dehogy gyötröm én magamat, elég, hogy ismerem a Bibliát. És nem gondoljuk azt, hogy az alvásunk ébresztésére is szánta az Úr ezeket a gyereket? Nem gondolunk arra, hogy ezekből ki kéne olvasnunk azt, hogy micsoda tudatlanságban és milyen kétségbejtő veszélyeztetettségben vesztegel a világ, és ennek fel kellene buzdítani bennünk az igazi szeretetet a fele barátaink iránt. Testvérem, még egyszer mondom, aki ma advent váró, az ilyen idők jeleinek a hátterén, ha ő csak szépen éldegél a maga egyéni életében, és a maga

rámutatni, hogy itt nem elég annyi, hogy mi sóhajtozunk, hogy ó, megbojdult a természet, mennyire kiszámíthatatlan az idő, nem tudom, hogy öltözzek, minden láb milyen, mennyivel hamarabb beérik, minden másképpen van. Ezt ugye mindenki érzékeli, és gyakorlatilag elhallgattak azok a hangok, amelyek még kétségeskedtek, hogy már az időjárás viszontagságai, a klímaváltozás következményei vagy sem. De vajon elgondolkozunk-e mélyebben, hogy ez mit jelent, hogy micsoda idők jelez, és mi következik ebből? A két fontos esemény közül az egyik, az ENSZ biztonsági tanácsának az ülése, amely április 24-e előtt néhány nappal zajlott le, és ez a cikk, ez április 24-e, amiből olvasok, és az Egyesült Királyság külügyminisztere, a brit külügyminiszterasszony Margaret Beckett írta ezt a cikket, ami magyar újságban is megjelent. Erre kérlek, hogy úgy figyeljetek azokra a kis részletekre, amiket olvasok, hogy szeretném, ha felfedeznétek az összecsengést a bibliai kijelentésekkel. Így kezdi: nem ez lesz az első alkalom, hogy emberek földért, vízért és energiaforrásokért harcolnak, de a most következő harcok mellett eltörpülnek a múltbeliek. Melyik bibliai mondat cseng a fületekbe? Ez ott hangzott el az ENSZ biztonsági tanács ülésén. Ugye a fületekbe jön az a mondat a Dániel könyvéből, amit Jézus is megismételt, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Ugye maga a megfogalmazás is döbbenetes. Azután így olvassuk: Ban Ki-moon, ENSZ főtitkár is riasztónak nevezte a lehetséges forgatókönyvet. Ezúttal ugyanis az ENSZ biztonsági tanácsban az éghajlatváltozásnak a biztonságpolitikai következményeiről beszéltek, vagyis arról, hogy micsoda háborús konfliktusokat gerjeszthetnek az éghajlatváltozásnak a következményei a világon, és erre hogyan kell felkészülni. Így olvasom: bolygónk egyre labilisabb éghajlata már nem tekinthető elsődlegesen környezeti vagy gazdasági problémának. Az elmúlt két évben ez a fenyegetés sokkal élesebben kirajzolódott, mint korábban. A legújabb tudományos eredmények megerősítették, egyes esetekben még fokozták is legsötétebb félelmeinket. Egyre világosabb, hogy az éghajlatváltozásnak súlyos biztonságpolitikai következményei vannak, magyarul súlyos háborúkat idézhet elő. Így folytatja: áradások, járványok, éhínségek, és ezek miatt soha nem tapasztalt migráció, népvándorlás a már amúgy is feszültségekkel terhelt területeken. Megint megkérdezem, a fületek hallott valami összecsengést? Ezt írja: áradások, járványok, éhínségek, soha nem látott népvándorlás. Eszetekbe jut Jézus nagy profétikus beszéde: lesznek éhségek, dökhalálok, a mai nyelven járványok. És utána azt írja: asszály és rossz termés, a nyomukban kiélesedő verseny élelemért, vízért és energiáért. Ugye rövid idő előtt némelyek azt mondták, hogy hát Jézus ilyenről beszélt, éhségek, hát élelmiszer óriási bősége van. Hát le kell állítani a mezőgazdasági termelést, vissza kell építeni sok helyen, mert nincs, aki fölvegye, nincs felvevő piac, hát túltermelés van. Hát hol lesznek éhínségek a modern világban? És megint csak azt láthatjuk az Isten szavának a döbbenetes megbízhatóságát. Utána így folytatja: tehát asszály és rossz termés, a nyomukban kiélesedő verseny élelemért, vízért és energiáért olyan régiókban, ahol az erőforrásokat már most is maximálisan kihasználják. Végül a II. Világháború befejezése óta nem tapasztalt gazdasági összeomlás, ahogy a tavaly kiadott Stern jelentés jósolja. Nem a szűk értelemben vett nemzetbiztonságról van itt szó, hanem kollektív biztonságunkról törékeny világunkban, amelyben egyre inkább egymásra vagyunk utalva. A múlt hét kedje korszakos jelentőségű nap volt, tehát április 24-hez képest. Elismerést nyert az éghajlatváltozás, mint alapvető biztonsági kérdés, és bebizonyosodott, hogy a nemzetközi közösség túlnyomó része olyan példanélküli veszélynek tartja ezt, ami ellen sokkal gyorsabban és nagyobb elszántsággal kell fellépni. Csak szeretném megjegyezni, hogy én több

az országban járva megkérdeztem a gyülekezeti tagokat, hogy észrevették ezt a cikket, sehol senki nem jelentkezett. Testvéreim, azért mondom, ezt a langyos alvást be kell fejeznünk. Nem lehet, hogy csak úgy mindent hagyunk felszínesen a fülünk mellett elengedni, hanem át is kell gondolni a dolgokat, le is kell vonni a következtetéseket. És figyeltük itt az utolsó mondatot, azzal ért véglet, hogy sokkal gyorsabban és nagyobb elszántsággal kell fellépni példanélküli veszély ellen. És a másik esemény, amiről szólni szeretnék, szorosan ehhez csatlakozik. Nehogy könyveljük el, például volt ez a bizonyos G8-ak tanácskodása, hát mi közünk nekünk ehhez, ugye zajlik a világ, tárgyalnak a politikusok, megint csak nem tudom, ki figyelt oda erre, és ki gondolta át azt, ami itt történt. Szeretnék olvasni egy értékelő cikkből néhány sort. Először is, ugye itt most már az éghajlatváltozás az egyik főpont volt, a másik pedig az afrikai országok és a világ szegénységnek az enyhítése. Ez két főpont volt. Nagyon érdekesen utal az a cikk is, amiből idézni fogok ebből, hogy a nyugati országoknak óriási, a fejlett országoknak óriási felelősségük van mindkettőben, mert az a pokol, ami Afrikában van, hogy szinte egy pusztulásra ítélt földrész, az a nagy részt a gyarmatosítás következménye, hogy olyan állapotban vannak, amilyenben. És a klímaváltozás is egyértelműen a fejlett országoknak a nagy profit szerzésének a következménye, még akkor is, ahogy írja a cikk, évtizedekkel ezelőtt még semmit sem tudtak arról, hogy kárt okoznak ezzel. És ugye most eljutott odáig, hogy elhatározták, hogy 2050-ig nagyon nagy mértékben csökkentik a széndioxid kibocsátást, még Amerika is aláírta azt az egyezményt, mindazonáltal az ellenzői, az egész globalizáció ellenzői és ennek a tanácskozásnak az értékelői a következőket fogalmazták meg, köztük az egyik legszimpatikusabb személyiség, ugye hát nem ezekre az erőszakos dolgokra gondolok nyilván, hanem egy nagyon higgadt és nagyon tiszteletre méltó személyiség, a bangladesi Nobel-díjas Mohamed Yunus. Ő volt az egyik szószóló, aki utána értékelte ezeket az eseményeket, azt kifogásolta, hogy a CO2, tehát a széndioxid kibocsátására, mértéklésére vonatkozó határozat nem kötelező jellegű, nem állapít meg felső határt, a kitűzött 2050-es határidő pedig túl távoli. Keveslik a szegénység csökkentésére szánt összeget. Szerintük a kilátásba helyezett támogatás nem vehető biztosra, hiszen számos gazdagnak számító ország korábban tett ígéreteinek a felét sem tartja meg. És erre a kritikára, amit ez a Mohamed Yunus nagyon higgadtan és nagyon világos érveléssel elmondott, Angela Merkel válaszolt, a német kancellárasszony, a következőképpen. Mindez igaz. Nyakunkon az éghajlatváltozás, 2050 messze van. Mindez igaz, hogy az összeg kevés, de ezt mondta. Konkrét megoldási javaslatot nem hallok sem öntől, sem többi kritikusunktól. Nem mondják meg, milyen módszerekkel lehet-e rávenni a szereplőket, hogy azonnal teljesítsék az egyébként jogos követeléseket. Kényszert nem alkalmazhatunk. Egyetlen fegyver a meggyőzés, ez pedig nehéz. Testvéreim, gondolkozzunk csak el ezeken a sorokon, mit mondott ki? Azt mondta, hogyan vegyük rá a szereplőket, hogy azonnal cselekedjenek. Semmiféle fegyverünk erre nincs, az egyetlen fegyver a meggyőzés, ez pedig nagyon nehéz. Tudjátok, milyen következtetést kell ebből levonni? Az emberiség az önzés csapdájában van, az önzés végkövetkezményeinek a döbbenetes csapdájában van. Itt érezzük az éghajlatváltozást a nyakunkon. Mindenütt olvashatjuk, hogy itt és ott milyen katasztrófák, és most még csak az elején vagyunk, és szedi az embereket, szedi az áldozatokat, és hozza maga után a következményeket. Mégis 2050 a kitűzött határidő, és még akkor is csak bizonyos mértékkel csökkenteni, ugye? És a szegény országoknak szánt milliárdok is borzasztó kevés tulajdonképpen, noha önmagában sok, de a problémához képest kevés. És azt mondja, jogos a kritika, hogy ez nem megoldás a világ bajaira,
és igazából csak nagyon halvány előrelépésnek tekinthető, de adjon valaki receptet arra, hogy hogy lehet a szereplőket meggyőzni. És ehhez kapcsolnám, amit most nemrégiben megint csak olvastam, valaki nagyon egyszerűen így foglalta össze a helyzetet. Azt mondja, ahhoz, hogy azonnali hatékony cselekvés legyen, válaszol erre a fenyegető katasztrófára, akár az afrikai borzalmas szegénységre, akár a klímaváltozás globális következményeire, azt mondja, ehhez az életszínvonalukból kellene leadni az egyes országokban. Melyik az a vezető, aki ezt merné kérni? Hát függ a választóitól. Életmód visszavágását senki nem tűri el, semmilyen mértékig nem tűri el. Tehát nekem sokszor egy ilyen könyvcím motoszkál a fejemben, hogy ellehetetlenül történelem, van-e remény? Mert ez az ellehetetlenülés. Mindenki belátja, ugye itt olvastam a cikket, hogy olyan példátlan veszély fejeget, ami minden semmi, ami eddig volt. Ugyanakkor 2050-re tervezünk, akkor is szolidan, és mindezeket a veszélyforrásokat, és ez nagy eredmény, még nagyot léptek önmagukhoz képest a világvezetői, önmagukban egy sikeresnek tekinthető ez a G8-ra, tehát többet értek el, mint máskor, de mégis semmi ahhoz képest, mert az, hogy gyorsabban és hatékonyabban lépjünk föl, ahhoz emberekkel meg kéne értetni azt, hogy vissza a fogyasztói társadalom elképzelése, vissza a fölpörgetett fejlődésből, egyszerűen meg kellene érteni, hogy ennyien vagyunk ezen a bolygón, mindenkinek ennyi joga van, ilyen és ilyen veszélyek fenyegetnek. A meggyőzés lenne az egyetlen fegyver, egyszer államférfiak, az államférfiak az országukhoz tartozókat, és ez az, ami lehetetlen az önzés gondolkozásmódja és az önzés logikája miatt. És rettenetes nehezen forognak a kerekek, mert a világ minden vezetője a választóitól függ, a választók pedig egyre primitívebbek, egyre önzőbbek, egyre erőszakosabbak. Belátásra számítani pedig nem lehet. Tehát, testvéreim, egy ilyen világban élünk, és megkérdezem, amikor például így együtt látjuk ezt a két jelet, amit most mondtam, ez az ENSZ biztonsági konferencia, meg ami a G8-ak találkozásán történt, a cikk, aminek olvastam, ez volt a címe, hogy a világpolitika tükre, ez egy tükör, amiben láthatjuk a világ állapotát, a veszély teljesen fölmérve ennyit képesek tenni a világvezető, amikor legjobban összeszedik magukat, egyszerűen korlátaik vannak, nem tudnak többet tenni, és akkor nem világosan láthatjuk el, szinte dörömből bennünk az, hogy elközelített az Isten országa, és ne kérjünk tovább jelet, és ne kérjünk nagyobb jeleket, mert ha ilyen jelekre nem ébredünk föl, amikor a bibliai mondatokat az újságcikkben olvasod, annélkül, hogy ismernék ezeket a bibliai igéket, vagy bárki komolyan venné, akkor ne várjunk ezeknél nagyobb jeleket. És azt mondhatom, hogy ha a világ tömegeiben találkozunk azzal a jelenséggel, amit Jézus így mondott, hogy nem vesznek észre semmit, akkor nekik több mentségük van, részvétet érezhetünk, mert tudatlanság van a háttérben. De ha mi ennyi mindent látunk és hallunk, és nem vonjuk le a következtetéseket, akkor azt engedtük meg, hogy Sátán valami varázslat alatt tartson, valami mély alvásban tartson. Noha ilyen hatalmas jelek szólnak hozzánk. És szeretnék néhány szót szólni arról, hogy milyen következtetéseket kell levonnunk mindebből. Hát az első következtetés, amit le kell vonnunk, hogy nagyon becsüljünk meg a kegyelem idő minden percét, és ne rettegjünk, mert most ha ezeket elmondtuk, akár félni is kezdhetnénk, de milyen kegyelmes a Jóisten, ugye, hogy mikor Jézus ezekről a dolgokról beszélt, azt mondta, hogy ti meg ne rémüljetek, mint mások, mert ez még nem itt a vég, de a sok nyomorúság kezdete. És hozzátette, hogy nem egyszerűen a természet erői fogják eldönteni, a természet állapota, és nem egyszerűen a világon lévő társadalmi feszültségek, hogy mikor fog bekövetkezni a vég, és mikor jön az a döbbenetes és végső és kritikus összeomlás, hanem azt mondta, hogy az ő angyalai még fékezik a szeleket, és az ő kezében van, hogy meddig fékezik a szeleket. Ez egy óriási ígéret, hogy Isten még ellensúlyozza a háttérből az embermentés, a végső evangélium hirdetés céljából ezeket a folyamatokat, tehát legyen mindegyikünk szívében az a hálaadás
és az a remény, hogy nem egyszerűen kiszolgáltatva vagyunk a természeti erőknek és a társadalmi folyamatoknak, mert az Isten szeleket féken tartó angyalai kezében van a dolgoknak az üteme, de azt is tudnunk kell, hogy ha Isten egyszer azt mondja, hogy az égre kiáltó bűnvilágában tovább nem tarthatja ezeket féken, és ha úgy látja, hogy nincs olyan intenzív előrehaladás az evangélium hirdetés munkájában, vagy az már befejezte a munkáját, akkor az Isten elengedi ezeket, ezt a fékező munkát beszünteti, akkor nézzétek meg a Bibliában, újra és újra találkozunk ezzel a szóval a végső eseményekben, hogy hirtelen jön a fordulat. Mert a hirtelen fordulatot az idézi elő, amikor Isten angyalai befejezik a fékező munkájukat, és teljesen szabadon engedik ezeket a folyamatokat. Mondjuk le azt a következtetést, hogy a kegyelem időért úgy is hálát kell adni, hogy Isten megteheti azokért, akik oltalomért imádkoznak, nem csak a saját biztonságukért, de a munkájuk folytatásáért, hogy Isten helyeket kihagy, és helyeket megkímél még az időleges katasztrófáktól is. Azt hiszem, ma már úgy vagyunk, hogy amikor elindulunk egy útra, és halljuk, hogy milyen viharok lehetnek, akkor azt hiszem, már nem csak azért imádkozunk, hogy az úton ne érjen baleset, hanem azért is, hogy az időjárás döbbenetes viszontagságai ne okozzanak valami nagyon súlyos problémát. Megtanítanak azok az események az Isten gondviselését komolyabban venni, és nem csak olyan gondtalanul élni egyik napról másikra az életünket, mert sokszorosan megnövekedett veszélyek között kell élnünk, és az isteni gondviselésre szorulunk. Emlékezzetek arra, hogy mit jelent egy-egy hívő ember, és egy-egy igaz ember egy-egy területen, hogy a Jóisten mennyire megkímélhet ezért embereket, mikor Ábrahám közben járt Sodomáért, azt mondta Isten, a 10 igazat találok, akkor se vesztem el a várost. Tehát a Jóisten szemmel tart, és az imádság és az odaadás, az igaz életre törekvés és a másokért való szolgálat tényleg sóvá, megtartó tényezővé teheti a keresztényeket önmaguk is, a környezetük számára, ezek között, a körülmények között. A második dolog, amit mi következtetésként vonjunk le, az időnk, a figyelmünk és az anyagi javainkat mire fordítjuk. Testvéreim, tényleg mondom, az átható meggyőződés erejével bennünk van, hogy elközelített az Isten országa, ahogy időben tervezünk, ahogy anyagiakat tervezünk, ahogyan mi befektetünk energiát, mint ahogy rá lenne mindenre írva, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. Most már máshova készülünk, máshova dolgozunk az Isten országában, mert megszámlált ennek a vége. Vajon ez egy tényleg egy reális meggyőződés számunkra, hogy ugyanolyan gondtalanul tervezünk, ugyanolyan dolgokra fordítjuk az időnket, a pénzünket, mint más emberek körülöttünk? Vagy pedig azt mondjuk, most már csak egyetlen dologba érdemes beruházni időt, figyelmet, pénzt. Biztos nem fogjátok félreérteni, nem fanatizmust hirdetek, lakjunk rendesen, öltözünk rendesen, szerényen, legyen meg a mindennapi táplálékunk, adjunk hálát, hogy erőt gyűjthetünk ilyen körülmények között, de az, hogy most mi technikai csodákon gondolkozzunk, meg fejlesztéseken gondolkozzunk, és gondtalanul szórjuk a pénzt, és hogy az időnket mire fordítjuk, a hihetetlenül értékes időt, az időnek ma aranyértéke van. És hogy mi mindig gondolkozzunk, és vannak-e olyan csendes időszakaink, amikor leülök, és azt mondom, most átgondolom a jövő terveit annak fényében, amit látok, ezeknek a harsogó jeleknek a fényében, most nekem hogy helyes beosztanom az időmet, hogy helyes terveznem a holnapot, a jövő évet, a lakóhelyemet, a munkahelyemet. Például, ugye, ha valaki ezt komolyan veszi, semmi szín alatt nincs az az anyagi nyereség, amiért egy olyan állást elvállal, ahol ilyen mai divat szerint a legvégsőkig kivzsigerelik, és neki se az Istennel való kapcsolatában, se a családjára, se arra nem marad ideje, hogy a saját lelki életét ápolja, illetve főleg, hogy másokért dolgozzon. Tehát aki ezt komolyan veszi, akinek ez mindig ott van, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is, és elközelített az Isten országa, az mindent erre a mérlegre tesz, és mindent ennek a megfontolásnak a fényében dönt el az életében. A negyedik dolog, amit következtetést le kell vonnunk, hogy hogyan áll a saját készenlétünk. Testvéreim, komolyan vesszük, amit olvasunk Jelenések könyve 19. fejezetében, a 6-tól 8. versben, hogy milyen állapotot kell elérni az Isten egyházának, mit mondanak a mennyei szózatok?
eljött a bárány menyegzője, és az ő egyháza elkészítette magát, és hogy öltözött föl? Adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szentek igazságos cselekedetei. Megkérdezem tőletek, igazságosnak tartjátok, hogy Isten csak azokat pecsételheti el az oltalmazó pecsétjével, azokat különböztetheti meg, akik nem részesei azoknak a dolgoknak, amiért az ítéletei a világot érik, amiért szabadon kell engedni a pusztító erőket? Ugye ezt hiszem igazságosnak tartjuk. Abszolút el kell különülniük az életmódjukban, a gondolkozásmódjukban, az etikájukban. És most ebben a pillanatban mi hogy vagyunk? Alszunk, vagy ébren vagyunk? Ezen azt értem, hogy úgy vagyunk, hogy nagyjából rendben van az életem. Hát bízom a Jóistenben. Vagy pedig ebben a pillanatban tudjuk, hogy az én jelenfejlődésemben hol tartok. Ebben a pillanatban tudom, hogy mik az én súlyos hibáim, ahol tudom az Isten akaratát, és nem élek aszerint. És tudom, hogy most én miért imádkozom, és mi a következő, amit nekem le kell győzni az életemben. Mi az, amit már látok, hogy ebben összhangba kell kerülnöm az isteni céllal, ha ezt elérem. Majd a Jóisten megmutatja a következőt, meg a következőt. De elfogadtuk-e azt, hogy egy hegymenetben kell előre haladnunk? Ezeknek az eseményeknek a hátterén, egy valódi hegymenetben előre, hogy legyőzzünk minden jellemhibát, minden gyengeséget, minden bűnt kiküszöböljünk az életünkből, és az Isten elfogadhasson minket. Így gondolkozunk-e? És megkérdezem, hogy ebben a jellemfejlődési folyamatban, és hogy tényleg elkészüljünk az Isten országára, mi legyen az iránytünk, mi a legfontosabb, mit fog Isten legjobban keresni az életünkben. Az egész Szentírás miről tanúskodik, az igaz szeretetet. Testvérem, nehogy azon gondolkozzunk, hogy erre kell nagyon vigyázni, hogy formailag ennek meg ennek a kívánalomnak hogy felelek fel, milyen pontos leszek a szombatünneplésben, vagy nem tudom én miben. A Jóisten mindegyikünknél azt fogja keresni, hogy van-e benned igaz szeretet a családtagjaid iránt. Ahol nem lát senki, ott te milyen vagy, igaz szeretet szerint viselkedsz? És van-e benned szeretet a veszendő tömeg iránt, akik körülötted vannak, és teszel-e értük, vagy szépen kényelmesen elérdegéled a saját életedet? Ezt kérdezi a Jóisten, hogy olyan gondoljatok a juhok és kecskék példázatát, mi lesz a legfőbb szempont a szétválasztásnál? Hogy volt-e szeretet valakiben, cselekedetben és valóságban, vagy nem volt? Hogy viselkedtél a hozzád közel állókkal és a körülötted lévő emberekkel? Kérdezzük meg, hogy én hogy állok a szeretet dolgában. Szegény vagyok a szeretetben, vagy gazdag vagyok a szeretetben? De azt hiszem, ebben nem lehet gazdagnak lenni mindenkit. Akkor lenne a veszély, ha azt mondanánk, hogy gazdag vagyok, és már semmire nincs szükségem. Ha Krisztus példáját nézzük, mindannyian felfedezzük az életünkben, hogy mennyi helyen vagyunk fogyatékosak a szeretetben. És nézzük meg, hogy hol, kivel viselkedünk szeretetlenül, hol ütköznek ki a mi önző szeretetlenségünknek a nyilvánvaló tanúbizonyságai. Hol látszik, hogy zsigereiben nem vagyunk a krisztusi szeretet megtestesítve, még egy alapvetően önző, meghatározottságú ember vagyok. Nézzünk csak a tükörbe és állapítsuk meg, mert ha alapvetően önző a meghatározásunk, meghatározottságunk, és az igazi krisztusi szeretet hiányzik belőttünk, a nem magát, hanem mindig a másikat néző, az abszolút isteni szeretet hiányzik belőlünk, akkor hiány vagyunk. Hiány vagyunk, hogy készen legyünk Jézus eljövetele, súlyosan és veszélyesen hiány. A következő következtetés, amit vonjunk le, nézzünk a családtagjainkra úgy, hogyha hirtelen bekövetkezik a változás, én az egyik oldalon leszek, ő a másikon. Hogy lesz ez? Emlékezzünk az elveszett drachma példázatára. Jézus ebben a példázatában arról beszélt, hogy elveszettek vannak a saját házunkon belül. És a példázatbeli asszony kisöpörte a házat, hogy megkeresse a drachmát. Nézzük meg, hogy nekünk mit kell kisöpörni a saját családunkban, a viselkedésünkben, a magatartásunkban, ahhoz, hogy az Isten az igaz szeretetet, meglétét lássa meg nálunk, ahhoz, hogy mi a családtagjaink mentéséhez, a legközvetlenebb családtagjaink megmentéséhez tényleg hozzájáruljunk, és ne legyünk felelősek, ne legyünk felelősek azokért a lelki károkért, amiket okozunk. És ezentúl pedig hogy nézünk emberekre, bármely emberre, akivel találkozunk. Testvéreim, már belénk rögződött az, amikor látunk kedves, szimpatikus embereket, hogy belénk hasít az, ez az ember készen lesz Jézus adventjére, ez az ember ismeri az igaz Istent, ez az ember kiszolgáltatott áldozat lesz a bekövetkező eseményekben, ez az ember pedig vágyakozik a tisztaságra, az igazságra, hogy fog eljutni hozzá. Ha mi igazán komolyan vesszük ezeket a hatalmas idők jeleit,
akkor a gondolkozásunk megváltozik. Akkor nem lesz egyikünk se, aki nem imádkozik naponta azért, hogy Uram, add, akikkel találkozom, azoknak én olyan legyek, mint az élő vízforrása. De hát tudunk olyanok lenni, ha magunk nem készültünk föl, ha igaz szeretet nincs bennünk. Hát itt találkoznak össze a dolgok. Akkor nekünk minden emberi kapcsolat egy érték, mert a Krisztus szeretetét szeretnénk továbbadni, az Isten ismeretét szeretnénk továbbadni. Akkor nekünk az a legfőbb gondunk, hogy nekem mindig otthon van egy kis saját könyvtáram, egy kis saját kazettatáram, minden, ami lehetséges. És én állandóan azon gondolkozom, hogy kinek adhatok tovább valamit, ami segíthet felkészülni ezekre az eseményekre. Akkor nekem ez a legfőbb gondom, hogy nem hagyok elapadni egy baráti kapcsolatomat se, egy ismeretségemet se, hanem ezt én elébe helyezem sok más önző kecstelésnek és egyébnek, mert itt emberek vannak körülöttünk, és mi lesz, ha nincsenek isteni oltalom alatt? Mi lesz, hogyha kiszolgáltatva vannak ezek között, az események között? És milyen nagy szükségük van, hogy az élő Istent megismerjék, és az evangéliumot elfogadják, és Isten oltalom alatt lehessenek? Testvéreim, én szívemből kívánom, hogy nagyon, nagyon érintsen bennünket Jézusnak a szava, és ne a régi szadduceusokra és farizeusokra vonatkoztassuk, hanem saját magunkra. Amikor azt mondta, a képmutatók az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Figyeljük sokkal éberebben, kövessük sokkal éberebben ezeket a jeleket, és vonjuk le a következtetéseket. És mindazokat a dolgokat, amelyeket soroltam, hogy az isteni gondviselésért komolyabban imádkozzunk, megbecsüljük az isteni gondviselést, megbecsüljük a kegyelem időt, hogy a saját készenlétünkre a legkomolyabb és a leggondosabb figyelmet fordítsuk, és nézzük meg, hogy az időnkkel, az anyagi javainkkal figyelmünket mire áldozzuk, mire érdemes és mire nem. És hogy a családtagjainkért küzdjünk, és tudjuk azt, hogy az isteni szeretetet meglétét. Ezt teszi a mérlegre, az isteni szeretet megléte van-e bennünk, vagy a saját önzésünk ural minket. És gondoljunk minden emberre a környezetünkben úgy, mint akikhez az Isten küldeni akar, mint akiknek az esetében Isten felhasználni akar, hogy az életadó, az életmentő evangéliumot továbbítsuk. Szívemből kívánom, hogy a gondolkozásváltozás egészen határozottan és élesen bekövetkezzék mindannyiunk életében az idők jeleinek megfelelően. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük, hogy megszólítottál azzal a szemrehányással, amit egykor a farizeusoknak és írástudóknak tettél. És Urunk, elismerjük, hogy ahogy az ének mondja, mi még mindig szunnyadunk és alszunk ilyen későn, és még mindig további jelre várunk, mikor oly egyértelműek és oly hatalmasak ezek a jelek, és oly nyilvánvaló a fordulat. Szerető mennyei atyánk, kérünk, bocsásd meg vétkeinket, és csak arra tudunk kérni, hogy ne hagyj nyugtot nékünk, munkálkodj értünk, és ébrezgesd a mi lelkiismeretünket. Azt pedig tudjuk, Urunk, hogy már nem tőled kell kérnünk, hanem ez a mi dolgunk, hogy ezekre mi helyesen válaszoljunk, de szeretnénk csak azt mondani, hogy komolyan akarjuk venni ezeket a dolgokat, de légy segítségünkre a mi erőtlenségünkben, hogy tudjunk új irányt adni a tervezéseinknek, az időbeosztásunknak, az egész életszemléletünknek. Urunk, megrendülve látjuk azt, hogy a világ legfőbb vezetői, mikor megindulnak, mikor komolyan veszik a veszélyt, mikor önmagukat túllépve próbálnak segíteni, akkor is csak mennyit tudnak összesen felajánlani, ami nyilvánvaló, hogy semmi a veszedelem megfékezésére. Megköszönjük, Urunk, ezen a háttéren a hatalmas ígéretet, hogy te jössz megmentőként. Megköszönjük a szelek féken tartása és az isteni oltalom ígéretét, mint az egyetlen reális reménységet mindezeknek az eseményeknek a küszöbén. Kérünk, Urunk, maradj a te szereteteddel és kegyelmeddel mindnyájunkkal, és add, hogy tényleg a mi életünkben is fordulat legyen, ami a világ gondolkozásában fordulatként most beállt. Legalábbis a világvezetői gondolkodásában. Add, Urunk, hogy a mi gondolkodásunkban is bekövetkezzék, ne maradjunk le, ne késünk el. És add, hogy találjunk örömet és boldogságot abban,
hogy most már a te országodra készelünk, a te országodat építjük, embereket akarunk átmenteni a te országodba. Add, hogy átérezzük ennek a teljes felelősségét, a szükségességét, de az örömét és az áldását is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.

megmerném kockáztatni, hogy József Attilának legalább 40-50 nagy verse van. Hatalmas műveket írt. A kijelentéses költészet magyarországi bajnoka, a rövid, tömör versek megkomponálója, valódi Arany Jánosi örökség útján járt. És melyik talán a legnagyobb verse? Én a magam részéről már jó ideje, gondolkodás nélkül, az 1936. októberében írott versét tekintem legnagyobb versének. Ha csak egy költeményt kellene választanunk József Attilától, én ezt választanám. József Attila, kirakják a fát. A pályaudvar hídja még remeg, de már a kényes őszi dél dorombol, és kiszáradt hasáffák döngenek, amint dobálják őket a vagomból. Ha fordul is egy, a lehult halom néma. Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék, hasába vállamon. A kisgyerek ki voltam, mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él. S a felnőttet a bánat folytogatja. De nem könnyezik, egy dal döngicsél, s ügyel, hogy el ne szálljon a kalapja. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan, csupa csősz világban. Életképből indít a vers. Az életkép Petőfi és Arany óta a magyar költészet nagy vívmánya és sajátossága, vagyis mi ez az, hogy életkép? Egy az életnek egyszerű helyzetéből, egy mindenki által átélhető helyzetéből való kiindulás. Ott vagyok a pályaudvaron, éppen rakodják a vagomból, dobálják ki a fahasábokat, látom, hogy hogyan gyűlnek ezek kupacokba. Ez mindenki által átélhető kép, idősebbek ezt sokszor látták, fiatalabbak talán már nem, de megismerhetik és átélhetik. Ebből indít a vers, hogy a pályaudvaron ősszel dobálják ki a fahasábokat, amelyek egymásra rakodnak, aztán, ha fordul is egy, a lehult halom néma. És kezdjük érezni, hogy az életkép, vagyis egy látvány, kezd átmenni egy látomásba. Nagy fordulat ez a versben, és József Attila több más versében is ezt a képet felhasználja, magademésztőben, az eszméletben, mint egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, mondja. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenik determinált. Ez József Attilának a vezető gondolata, legalábbis ez idáig, 1936-ig, hogy az egész világ olyan, mint egy össze-vissza hányt fakupac, ide születnek az emberek, nyomják egymást, mint a fahasábok, ki tudatosan tesz rosszat a másiknak, ki meg talán tudatlanabbul, de minden esetre szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenik determinált, vagyis József Attila is vallja a 19.-20. század nagy ideológiáját, nagy eszméjét, a determinizmust. Úgy se tudunk mit csinálni. A géneink már meghatároznak bennünket, a születésünk, a környezetünk már beirányít bennünket, szóval a determinizmus az eleve elrendeltség, a sorsszerűség doktrinája. Ez az, amiben felnő József Attila, amit magába szív, amit kifejleszt, amit kulcsverseiben, hiszen a magademésztő és az eszmélet a hatalmas kulcsversek közé tartozik, ezekben is kifejez, és kifejez itt ebben a Kirakják a fát című versben is. A fordul is egy, a lehult halom néma. De most egy váratlan fordulat következik. Mi bánt? Hát ha valakit valami bánt, akkor azért mégsem megváltoztathatatlanok a dolgok. Ha bánt valami, szeretném, ha mások lennének a dolgok, akkor mégse vagyok már teljesen determinista. Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék hasába vállamon, fölkapnám a hasábot, felkapnám a másik hasábot.
hogy ne nyomja az alatta levőt. Sokan azt mondják, hogy József Attila akkor is azért írt ezt a verset, mert visszaemlékezett, hogy hányszor lopott fát mondjuk a ferencvárosi állomáson. Én ezt képtelenségnek tartom, ha volt is ilyen tapasztalata, ilyen élménye, ilyen emlékidézése, a versben ez jócskán átlényegülve kerül elénk, mert József Attila itt kezdi a látványt látomássá tágítani, itt kezdi kifejteni azt a költészet, ennek a csodálatos eszköznek, a poétizált, retorizált, stilizált beszédnek a szintjén. Itt kezdi finoman kifejteni azt, hogy nem determinizmus az élet, nem szükségszerű a rossz. Miért tesznek rosszat az emberek, amikor nem szükségszerű a rossz? A kisgyerek felsivít, a kisgyerek ki voltam, mégis él még, a kiskölyök ki voltam, ma is él, kétszer ismétli, mint egy ellenpontként, hogy emberek, vigyázzatok, mert itt vannak a gyerekeitek, látnak benneteket, és ők tudják, hogy nem az élet ilyen, hanem ti vagytok ilyenek. Nem az élet rossz eleve, ti teszitek rosszá. És most a látvány e felé, a látomás felé tágul. A kisgyerek ki voltam, mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él, s a felnőttet a bánat folytogatja. Ismét a bánat. Rezge meg bánás fogált. Várhattam volna még 10 évet. Most bánat szedi szét eszemet. A késői József Attila verse kulcsszava a bánat. Eljutott József Attila a bűnfelismeréstől, a bűntudaton keresztül, az igazi megbánásig. Mindenesetre nagyon sokszor játszik vezető szerepet a késői versekben a bánat. A felnőttet a bánat folytogatja, és aztán ez a hegyke túlemelkedési kísérlet a bánaton. De nem könnyezik, egy dalt zöngicsél, egy dalt zöngicsél, s ügyel, hogy el ne szálljon a kalapja. Igen, ez egy hegykesség, egy játékos, víg, gesztus, de érezzük, hogy csak átmeneti jellege van. A vers megoldása más felé kanyarodik. A 4 soros, 4 strófákból álló vers utolsó sora hangzik fel. A legnagyobb József Attila versek befejezése. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam. Itt a látomás már teljesen igazolja eddigi sejtésünket. Nem determinált az ember a rosszra, nem szükségszerű a rossz. Nem úgy van, ahogy Nietzsche tanította, Freud tanította, Marx tanította. Úgy van, ahogy Jézus tanította. Nem szükségszerű a rossz, a te választásodon múlik. Ha te nem akarsz besorakozni a világba, nem akarsz egy fahasább lenni, nem akarod nyomni a másik embert, hanem épp ellenkezőleg, te még ki akarod ragadni a másik embert hasába vállamon. Te nem akarsz fadobáló lenni, hasába vállamon. És most ez a hasába vállamon a 2. strófa 3. sorának a képe, hogy hasába vállamon most kitágul, most mint lopott fát viszlek titeket ez otthontalan csupacsősz világban. Ez a vers drámai, hatalmas, fölemelő befejezése, mert a világ borzalmas, a világ otthontalan. Csupacsősz is döbbenetes metafora. Mit jelent ez? Hogy nagyon vigyáznak az emberek a másikra, csak hogy ne tehessenek jót. Csak hogy a másik ne legyen szerető, részvételjes ember. Mindenki hordozza, cipelje a maga sorsát. Nem ez az élet. A másik ember sorsában osztozni, segíteni a másik embert, részvétel lenni. A megbánás után ez a feladat. Vinni más emberek terheit. Jézus nem azt értette kereszthordozáson, keresztviselésen, hogy a magunk fájdalmát, a magunk szenvedését, a magunk bánatát elhordozni. Jézus se a maga bűneiért vitte a keresztet. Az ember az emberiség bűneit vette magára. Ez volt a kereszt. Mi nekünk is magunkra kell vennünk más emberek terheit. Mi nekünk is fadobálók helyett fahordozókká kell válnunk. A látvány látomásba, a fahasább Krisztus keresztjébe lényegül át. A magyar irodalom egyik legnagyobb istenes versének, és azon is belül az egyik legnagyobb Krisztust kívánó
és Krisztust követni kívánó versének tartom, József Attila Kirakják a fát című költeményét.

Ma délelőtti alkalommal egy bibliaverset szeretnék felolvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből. Szeretném kérni, hogy keressétek ki velem együtt ezt a verset. Máté evangélium a 7. fejezetében a 13. vers első részét szeretném felolvasni. Rövid néhány szóból Jézus egy rövid kis mondattal nagyon-nagyon sok mindent akart elmondani számunkra. Máté evangélium a 7. fejezetének 13. versének első sora így hangzik. Menjetek be a szoros kapun. Nagyon tömör megfogalmazás, egyértelmű, tiszta beszéd, menjetek be a szoros kapun. És miközben az ember ugye elkezd ezen gondolkodni, hogy hát talán számomra ez nem is kérdés, én már rég bementem ezen a szoros kapun, én már járok ezen a szoros, keskeny ösvényen, tehát talán számomra ez már nem kérdés, nekem ez a mondat már nem mondhat igazán újat. Szeretnék néhány gondolatot ehhez hozzáfűzni bevezetésként, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztus miért is mondta ezt igazán hangsúlyozva. Jézus Krisztus már másfél éve a Földön szolgált, és nagyon várták azt, hogy azon kívül, hogy az élet minden területén eligazítást adott felnőtt küzdő embereknek, szerették volna, hogyha összefoglalja az ő tanításait. Az ő tanításainak az összefoglalása a hegyi beszéd. Máté evangélium a 5., 6., 7. fejezetében található összefüggően, hogy mi az ő életének, tanításának a summája. És el is szeretném tenni kérdésnek, hogy mikor olvastuk utoljára úgy egészében a hegyi beszédet el. Egy-egy kis részletet úgy idézgetünk belőle, úgy foglalkozunk vele, úgy egészében, hogy Jézus mi mindent akar a lelkünkre kötni, és mi mindenre hívja fel a figyelmet. Kérek mindenkit arra, hogy olvassuk el a 3 fejezetet egészében. Hogy éljük át azt, hogy mit is jelent a keskeny úton való járás, nem csak egy-egy kis részletében, szeletében, hanem egészében. És miközben erről beszél, súlyos, nagyon-nagyon komoly területeket érint, ítélkezés, boldogságkérdés, képmutatás kérdése, az, hogy megtanuljunk igazán kérni, nem csak adni, hanem kérni. Keresztény embernél is egy nagyon-nagyon nehézségbe kerülő dolog az életben, hogy nem szeretünk kérni. Én nem kérek senkitől. Szívesen adok, az jól esik adni, de én nem kérek senki, én nem szorulok senkire. Nehogy azt tűnjön, hogy én valakire rászorulok, valaki segítségére. Jézus erre tanítja ugye a hallgatóságot, és kimondja azt a nagyon-nagyon nagy gondolatot is közvetlenül ezelőtt a vers előtt, hogy amit akartok, hogy az emberetek veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek. Ezek után váratlanul azt mondja a hallgatóságnak, hogy menjetek be a szoros kapun. Ezt nagyon sokféle éllel lehet elmondani, ezt a kifejezést. Lehet nagyon-nagyon figyelmeztető, kritikus hangvétele, hogy menjetek be a szoros kapun. Lehet felszólítással, hogy be kell menni azon a szoros kapon. Lehet kérlelve is mondani, hogy menjetek be a szoros kapon. Kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy mindegyik része benne található ebben a felszólításban. A kérés, a bátorítás, a felszólítás. Azért is, mert újra és újra át kell gondolnunk, hogy valóban szoros kapon és keskeny ösvényen járunk-e. Jézus Krisztus egymás mellé helyezi az életben választható kétféle utat. Ahogy a 13. versen rápillantunk, mindannyian ismerjük ezt a hasonlatot Jézustól. Az egyik út, az egyik élet, amire születtünk, amilyen a természetünk, amilyen a gondolkodásunk, az tágas kapura, széles útra született. Ami a veszedelemre visz, és sokan vannak azok, akik járnak. Erre születtünk, ez a természetes nekünk. Ha pillanatra nem figyelünk, akkor automatikusan ezt választjuk. Ez a részünk. Azt mondja ezzel szemben Jézus, hogy van egy másik lehetőség és választás, amit választani kell az embernek. Figyelnie kell rá, kérni az Istentől. Ez a szoros kapu és a keskeny út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nem csak az a nagy különbség itt az életben lévő választásainkban, hogy egy keskeny és széles lehetőség közül kell választanunk, hanem Jézus egy másik összehasonlítást is végez a kettő között, mégpedig azt, hogy az egyiken sokan járnak, a másikat kevesen találják meg.
egyetlen kis részletet Jézus nem említ. Az, hogy kevesen járnak-e azon. Azt mondja, hogy kevesen találják meg. És mondhatjuk ennek a befejezett mondatnak a vége felé kétféleképpen folytathatnánk, hogy akik megtalálják, nem biztos, hogy járnak rajta. De ha igazán megtalálják, ha szívük, lelkükkel megismerik, ha megértik, hogy az Isten milyen szeretettel nyúlt az emberhez, hogy mindent érte adott, mit lehetett volna ezen kívül még az embernek adni, hogyha a tulajdon fiának nem kedvezett, akkor nem kérdés, hogy az ember a keskeny úton jár. De ha megtalálja, akkor sem biztos, hogy jár rajta. Ezért kell nekünk újra és újra átgondolnunk azt, amit Jézus itt felszólításként mond, hogy menjetek be a szoros kapon. Menjetek be és lépjetek rá arra az ösvénye, és azon az ösvényen végig kell menni, mert a végén találkozunk. És ezen az ösvényen én végig szeretnélek vezetni. Miben is áll a mi felelősségünk? Úgy gondolom, hogy a két út nagyon élesen különbözik egymástól. Az a baj, hogyha nem látjuk, hogy nagyon éles különbség van a kettő között. Hogyha úgy gondoljuk, hogy hát egy parányi részletem múlik csak az, hogy én igazán Isten kereső, igazságot kereső ember legyek, akkor nagyon-nagyon tévedünk. Nagyon nagy különbség van a két megoldás között. Az ember minél többet foglalkozik, annál inkább jön rá arra, hogy mennyi becsapás, mennyi csalás, mennyi megtévesztés próbálja a két utat nagyon közel helyezni egymás mellé. Ég és föld az Isten gondolatai és az Isten útjai az emberi élethez képest. Mi a mi választásunk és a mi felelősségünk? Választani. Felelősséggel, gondos megvizsgálással, az Istent kérve, jól választani. Az Isten munkál bennünk mindent, akarást, véghez vitelt. Ő munkálja bennünk a teljes folyamatot, de a mi döntésünk és választásunk mindig, hogy a tisztába, keskenyebb utat járhassuk. Ha ez a választás és döntés nem történik meg, az Isten nem tud bennünket vezetni. Ennek a nagyon komoly eltökér döntésnek meg kell születni az életünkben nap mint nap, percről percre. A keskeny ösvényen járni folyamatos figyelmet igényel, hogy az ember, mondhatnánk azt, hogy egy pillanat alatt átléphet a széles útra. Pillanatok alatt a természetünk elvihet a másik irányba. Egyszer régen hallottam egy példát erre, ami nagyon találó, hogy a kutató keresztény ember úgy gondolja, hogy jó úton jár, amikor bizonyos időszakokban úgy érzi, hogy most egészen biztosan az Isten vezet, mert most helyesen igazságban élek, és hogyha pillanatokra is érzékelem azt, de biztos lehetek benne, hogy akkor az Isten vezet engem is. És a példának az volt a lényege, hogy az ilyen ember abban a pillanatban valóban megérzékeli az Isten jelenlétét, és valóban az Isten útjára jár, útjára lépett, csak az ilyen ember az cikcakban közlekedik, és amikor keresztbe megy azon az úton, akkor érzékeli egy pillanatra. De nem egyenesen halad, hanem keresztbe. És ez a rengeteg hurok, amit az ember az életében megtesz, és azt mondhatjuk, hogy mi így próbáljuk járni ezt az utat, nem lehet célba érkezni ezzel a módszerrel, ezzel a rengeteg hurokkal az ember élete, energiája, lelkivilága megviselődik, tönkre megy. Nagyon sok rossz döntés születik ezekben a hurkokban, ahogyan az ember keresztbe megy sokszor az Isten útján. Kedves gyülekezet, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan kell vennünk az életünknek, a lelkivilágunknak azt a részét, hogy nem elég az embernek az Istent, az igazságot elfogadni, folyamatosan dönteni és választani kell. A gondolatainkban, a lelkiismeretünkben, az érzéseinkben, az akaratunkban, minden területen. Naponként, ugye halál révén állunk, vagy percenként, hogyha Pál apostolt akarnánk idézni. Mi történik akkor, hogyha az ember nem veszi egészen komolyan ezt a döntést? Ha úgy gondolja, hogy ő automatikusan, ő természetes módon a jó felé törekszik és arra igyekszik, akkor történik meg az életünkben az, hogy látszat alakul ki. Akkor látszatra élünk. Ha nem tudatos célok és tervek alapján, nem az Isten akaratának a keresése, megismerése alapján, nem azért, hogy az életünket valóban jobbá és nemesebbé tegyük, hanem megpróbálunk automatikus keresztények lenni, szokás szerint, vagy rutin szerint, akkor az ember életében látszat alakul ki. Durvában úgy szoktuk megfogalmazni, hogy képmutatás. Nem mindig képmutató az ember.
mert az önző természetével megvan verve születésétől kezdve, nem biztos, hogy szándékosan képmutató. Lehet, hogy nincs ereje. Lehet, hogy nem is tudja elmondani, hogy nincs ereje. De a látszat az egy nagyon komoly veszély, nagyon komoly ismertetőjele a betegségnek, hogy az ember megismer valami tisztát, és mégsem követi, megismer valami nemeset, és még sincs ereje igazán annak a közelébe jutni, mégsem kérje az Istent erre. Erre szeretnék felolvasni Pascaltól, a sokat idézett Pascaltól egy rövid gondolatot, az 583-as töredéket, ahol a következő képpen nevezi az ilyen hozzáállást, és ez már nagyon komoly veszélyünk lehet időről időre. Az ilyen hozzáállást és az ilyen gondolkodást, kérlek, ne ijedjetek meg tőle, ahogyan kezdődik a definíció meghatározása, azt mondja, a gonoszok olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel, egyébként azonban elpártolnak tőle. Hogyan kezdi? A gonoszok olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel. Az ember ugye a lelkében megijed. Nem kaptam magam sokszor ezen, hogy amennyiben állok az igazság mellé, amennyiben az érdekeimmel megegyezik, egyébként viszont elpártolok tőle. Tulajdonképpen a gonoszok akkor nem azok, akik az életben élik az életüket, és mindenféle hitvány, értéktelen, tönkretevő, lezülesztő dolgot kitalálnak, gyakorolnak és terjesztenek. Nem ezek a gonoszok? Bibliai értelemben nem. Világi értelemben valószínűleg. Bibliai értelemben mindaz, aki ismeri, felfogta, tudná értékelni, talán erőtelennek érzi magát, és nem fordul az Istenhez, de nem cselekszi, de nem marad ezen az úton meg, az az ember az mind ide tartozik. Látszatból él. Ezt a látszatot talán senki sem ismeri az életében és a lelki világában, csak ő maga és a mindenható Isten. Kedves gyülekezet, hány olyan dolog van az életünkben, amit talán jobban ismerünk annál, hogy megvalósítsuk, de mégis látszatból élünk. Úgy gondoljuk, hogy még egy kicsikét lehet halogatni, még egy kicsit lehet odébb bódázni, nem kell ezzel foglalkozni, ismerjük igazán az igazságot, de nem foglalkozunk annyira vele. És az embert valóban nem gonosszá, de valóban ebbe az irányba is elterelheti. Mondhatnánk egy másik kifejezést a látszat mellett, hogy érdek. Ahogy mondja Pascal, az érdekeik, amennyire a szempontjainknak megfelel, addig követik. Ameddig tetszik, ameddig jól esik, ameddig igazán helyesnek érzékelem és látom, amikortól kezdve élesen szemben áll velem, amikortól kezdve megfed vagy megítél, attól kezdve elhagyom, nem foglalkozok vele. Jézus ezért mondta, menjetek be a szoros kapunál. Mi mindennel kell eközben megküzdenünk, mennyi igazsággal kell megküzdenünk, megbarátkoznunk, mennyi bűnnel és gonoszsággal, mennyi ilyen látszat dologgal kell az ember életében, ilyen buborékokkal, ilyen életünkben ott lévő helytelenségekkel, amiket észre se vettünk eddig, de visszatartanak bennünket azon, hogy valóban bemenjünk azon a szoros kapon, és végigjárjuk azt az utat. Igazán megérthetjük ebből a szempontból a gazdag ifjú történetét is. Egy fiatalember, egy felnőtt, tudatos emberről van szó, aki a szíve szerint sok mindent megpróbált megtenni. Azt mondja, hogy mit nem teszek meg a törvényből, mondjad, mester, hogy mire van még szükségem, mit kell még igazán megtennem. Ez az ember nem volt képmutató, nem volt csaló, nem volt farizeus ebben az értelemben. És akkor Jézus elmondja neki azt, hogy valamilyen függésed van az értékeitől, szívesen segítesz, szolgálatkész vagy, betartod a törvényeket. Én azt mondom, hogy nem tudsz teljesen elszakadni a vagyonaitól, az értékeitől, add el. Szenteld magad teljesen az Istennek, az igazságnak. Kedves gyülekezet, az Isten mond nekünk valami mást. Nem azt mondja, hogy szeressük, védelmezzük, éljünk az árnyékában valaminek, hanem azt mondja, hogy szentelje az ember magát neki teljesen.
foglalkozzon, kutasson, ne mondjon le olyan, róla olyan hamar, ne tegye hamar olyan hamar félre, hogy hát ez nekem még nem fontos, nem lényeges, még nem tartok én itt, nincs erre még nekem szükségem. És amikor mindezt a gazdag ifjú átgondolta, akkor megszomorodva elment. A jó szándékkal, az Isten kereséssel, az Isten szeretettel nem volt akkora problémája, mint amikor ez az érdekeivel ütközött. Amikor át kellett, hogy valamit gondoljon, hogy el tudnék szakadni mindentől, hogyha szükség van rá. És amikor Jézus ezzel szembeállította, akkor nem tudott elszakadni. És mondja is Jézus, miután a tanítványok elképedve nézik az esetet, hogy hát ilyen embert is elutasít, aki sokkal jobb volt talán nálunk, és azt mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, hogy sem egy olyan embernek, akinek van gazdagsága, vagy olyan ember, aki egy vélt gazdagságához ragaszkodik, és képtelen a saját gondolatairól, a saját életéről teljességében lemondani, hogy sokkal boldogabbat nyerjen ezért. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz nekünk ez a keskeny ösvét? Még ha megszerettük, megismertük, miért olyan nehéz az embernek igazán ezt járni, ha egyáltalán nehéz? De hát ha nem lenne nehéz, akkor semmi problémánk nem lenne, akkor tulajdonképpen elmondhatnánk, hogy rövid időn belül megszentelt embereknek kellene az Istent hitben követnie, és mégiscsak valami nehézség van. Miért nehéz? Jézus élete nem volt nehéz, kellemetlen, fárasztó. Egy boldog életet élt 3,5 évig. Követendő életet. Miért nehéz? Én úgy gondolom, hogy azért, mert nem szeretjük az életben a szűk dolgokat. Kivéve a divat. Az nagyon szereti. Régen még a divat is egészségesebb volt, mert bő volt minden. Az ing is bő volt, minden egy. Olyan szép, kényelmes volt. Ugye az életben nem szeretjük a szűk dolgokat, nem szeretjük a szűkre szabott dolgokat, a mozgásban, fizikailag, lelkileg is, ami nagyon-nagyon szűk, attól az ösztönösen a természetünk irtózik. A keskeny, szűk dolgokkal, tehernek, leszabályozásnak érezzük. Ezt komolyan kell vennünk, hogy a természetünk irtózik születésétől fogva a szűk dolgoktól. Nem azt nézi, hogy jó vagy rossz, hanem azt nézi, hogy keskeny és szűk. Kedves testvérek és kedves vendégeink, ezzel szemben ugye nem nehéz összehasonlítanunk azt, hogy egy tágas kapu és egy széles út mennyire kényelmesebb. Egy olyan lehetőségek világa, amiben élünk, ami idézőjelben mindent kínál, mindent lehet, mindent megpróbálhatunk, vállalkozhatunk szabadon, minden lehetőségünkre áll. Ez hasonló ahhoz, mint amikor Jézust halmatszor megkísértette az ördög, és azt mondta, hogy mindezt neked adom. Neki adta volna? Azt mondja, mindezt neked adom, mindez a tiéd. Amikor ráválaszolunk, hogy igen, szeretném, köszönöm, elfogadom, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Sátán azt mondja, hogy nem adom azért, ingyen. Most közlöm a feltételeket, hogy mi mindent kérek érte cserébe. Kérem az idődet, kérem a gondolataidat, kérem a tervezésedet, az energiádat, mindent kérek. És az ember akkor érzékeli meg, hogy a tágas kapu és a széles út, azok valóban összetartoznak, egy teljesen más irányt képviselnek, megtévesztőek, jónak látszanak. Szeretnék a gondolatok a Krisztus hegyi beszédéről könyvből idézni ennek a résznek a magyarázatához tartozó részből egy kis szakaszt. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség, minden világiassággal, haszonleséssel, büszkeséggel, bestelenséggel, erkölcsi zűlöttséggel egyetemben. Ez már talán nem annyira jellemző ránk. De most, ami jön, ott szabad tere van minden nemű véleménynek és tanításnak. Bő alkalmak kínálkoznak mindenki számára, hogy saját hajlamait kövesse, és hogy azt cselekedje, amit önszeretete diktál neki. Keresni sem kell a kárhozat útját. A kapu tágas, az út széles. Minden megerőltetés nélkül haladhatunk tovább a halál ösvényen.
Ugye ez is egy fontos szempont az ember életében, hogy minden megerőltetés, különösen megerőltetésekben ne kerüljön valami. És hogy örülünk neki, amikor ez nem fárasztó és nem jár megerőltetéssel. Egy szakaszt kihagyva szeretnék még egy részletet felolvasni. Aki Krisztusnak akar szolgálni, nem követheti a világ felfogásait, nem állhat vele azonos állásponton. A mennybe vezető út sokkal keskenyebb, mintsem, hogy rang és gazdagság kiszélesíthetnék. Keskenyebb, mint hogy a becsvágy, vagy a saját én tekintjű központnak mindez elférne rajta. Sokkal meredekebb és szirtesebb, sem, hogy azok, akik a kényelmet szeretik, megmászhassák. Munka, türelem, önmegtagadás, erény, szegénység volt Krisztus osztályrésze, és nekünk is meg kell tanulnunk, és tulajdonunká kell válnunk, tulajdonságainká kell válni ezeknek az erényeknek, ha el akarjuk érni valaha Isten országát. Milyen érdekes, hogyha elgondolkodunk azon, hogy Jézus azzal, hogy menjetek be a szoros kapon, ezzel tulajdonképpen arra akarta felhívni a figyelmünket, hogy nem egyszer kell az életben választanunk a szoros kaput, hanem folyamatosan kell az embernek. Ahogy itt olvastuk, rengeteg tanítás, rengeteg vélemény, lehetőség, alkalom kínálkozik, hát nem ilyen az élet. És az ember úgy örül, hogy annyi féléből választhat. Ne örüljünk ennek a választéknak. A választék azért bővült, mert véghetetlenül sok veszélyforrás jelentkezett az életben, és nagyon-nagyon imádkozni kell az embernek és az Istent keresnie, hogy valóban meg tudja találni az egyre bővülő skálán azt az egy dolgot, ami igaz. Egy munkanélküli ismerősöm mondta az, hogy úgy örül, hogy talált végre talált egy munkát, és mondom neki, hogy és milyen az a munkahely. Azt mondja, hogy olyan munkahely, hogy örülni kell ennek is, egyfolytában kell dolgoznom, de hát azért ezt is meg kell becsülni. Mondom, én még egy kicsit várnék. Nem azért, mert én könnyen beszélek. Mondom, eddig rengeteg időd volt, most meg semmi időd nem lesz. Biztos, hogy ez a megoldás? Ugye sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát kizárásos alapon ezt el kell vállalnunk, ez egy lehetőség, ezzel élnünk kell. Más nem adódik. Nincs. Nincs más. Nagyon vigyázzunk arra, hogy nekünk nem el kell vállalnunk valamit, vagy mindenképp valami mellett kell döntenünk nekünk. Imádkozzunk el azért, hogy az Isten akaratát tudjuk megcselekedni. Ha egy lehetőség van, nem biztos, hogy az Isten akarata. Jó várni és megadással lenni az Isten útjáig és szabadításáig. Azt mondja a Szentírás példabeszédek könyvében, hogy ez a széles út, amin járunk, és amiben annyi alkalom és lehetőség kínálkozik, és azért el kell, hogy mondjuk azt, hogy időről időre ezek a kínálkozó alkalmak, lehetőségek úgy ki is kapcsolnak bennünket az életből, meg a közösségből, úgy eltűnünk. Hát most sajnos nem volt semmire időm. Most nagyon lefoglalt az élet. Azt mondja Salamon, hogy a hitetlenek útja kemény. Kemény. A döntéseink után, az életünk utána nagyon keményé válik. Nincs időnk semmire, mert az a döntés és az a választás szabályoz bennünket és irányít. Ha már eldöntöttük, utána már az visz bennünket tovább, abba az irányba, amiben az irányítva van. Milyen drámai dolog átgondolnunk mindezek alapján, hogy valóban mit is jelent bemenni a szoros kapon, és mit jelent keskeny ösvényen járni. Szeretnék egy verset kikeresni Timóteusi első levél 6. fejezetéből. Egy picit érzékeltetni az, hogy Timóteusi első levél 6. fejezetében mindazt, amit a gyerekekkel is megtanultunk, hogy nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Utána Pál apostol beszél, hogy a felnőtt életben mennyi minden jár a döntéssel, a választással, mennyi minden jár a széles és keskeny, igaz és igaztalan, de nagyobb lehetőségekkel bíró életben. Azt mondja a 6. fejezet 9. és 10. versében, akik pedig meg akarnak gazdagodni, nekünk ilyen nincs tervünkben, de szeretnénk nyugodtan élni, azok kísértésbe, törbe, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme,
mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal. Mennyi mindennel jár egy rossz választás és döntés? Kérlek benneteket, hogy soroljuk fel a két vers alapján. Különféle kísértések, különféle tőrök, csapdák, ugye az állatoknál, madaraknál használják ezeket a tőröket, amikor hogy belelépnek, rögtön eltörik ugye a lábukat, és nem tudnak sehova menni. Esztelen és káros kívánságok, ebből végtelen sok van, de mind praktikusnak és logikusnak tűnik, miért ne cseréljük le, miért ne váltsunk, miért ne legyen újabb a lakásunkban, az életünkben. És mit mond a tizedik vers végén? Sok fájdalommal átszegezik magukat. Ez az élet. Széles ösvény, tágas kapuk, és azt mondja utána Pál apostol, hogy te Istennek embere ezeket került. Attól, hogy az ember ezeket kerülni akarja, attól még nem biztos, hogy keskeny ösvényen jár, csak akkor, hogyha követi az igazságot, az Istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Mennyire komolyan el kell gondolkodnunk tehát ezen a jézusi bátorításon, hogy menjetek be a szoros kapon. Sosem kérdés az, hogy a keskeny ösvényen nehéz járni és lehet-e járni. A kérdés az, hogy amikor az ember dönteni és választania kell, akkor a keskeny kapun akar-e bemenni. Vagy olyan széleset választ, amin kényelmesebben, a sok szempontjával, kívánságával, sok-sok elképzelésével be tud férni. Mondhatnánk azt, hogy az önzés nagyobb ruhadarabjai jobban beférnek. De az önzetlen tiszta élet a sok jó ember kis helyen is elfér. Az igaz ez a közmondás. Nem minden közmondásunk igaz, de ebben a tekintetben a ma délelőtti mondani valónkhoz feltétlenül igaz, hogy nem férnek be a nagy darabok, nem férnek be a nagy elképzelések, nem tudunk egyszerűen, igazán nagy vonalúan is élni az életnek is megfelelni, és az Isten nagyon-nagyon tiszta elképzeléseinek, amivel át tud bennünket alakítani. Kedves gyülekezet, azt mondja el Pál apostol is, hogy veszedelem és halál. Sehol nem hirdetik az életben az, hogy ha az ember nem jól dönt, akkor veszedelem és halál vár rá. Nem érzékeljük azonnal a lelki világunkban, hogyha nem jól döntünk, veszedelem és halál. Csak a végén látszódik mindig egy döntésnek és egy útnak. Sokan járnak rajta. Ez szokott lenni éppen az utolsó indokunk, ha megengeditek, hagyd mondjam el, hogy amikor valamit döntünk, akkor mi szokott erre, vagy a választásunknál szempont lenni? Hát sokan csinálják ezt. Nem ijesztő, hogy pont a Bibliát idézzük, hogy sokan járnak ezen. Sok embernek nem probléma. Biztos nem lehet ez rossz. Sokan járnak rajta. Megismerhettük azt is a Szentírásból, hogy a keskeny úton és a keskeny szoros kapun nem lehet csak harcolva járni. Mondhatjuk azt, hogy eddig arra is rádöbbentünk, hogy nem szeretjük a keskeny szűk dolgokat, harcolni még kevésbé szeretünk. Az életben az érdekeinkért, a szempontjainkért szeretünk harcolni, de egy önzetlen tiszta életért, egy önzetlen tiszta élet bemutatásáért, képviseléséért nem szeretünk harcolni. Felesleges harcokat szeretnénk mindenképp leépíteni és elkerülni az életünkben, harcolva keskeny ösvényen járni. Egy olyan ösvény, végülis ez élik ahhoz. Ha elképzeltek egy hegyoldalban egy keskeny ösvényt, hát ott az ember olyan kényelmesen, olyan nagyon kanyarogva nem járkálhat. Ott figyelni kell. Ha nem figyel egy igazán keskeny ösvényen, akkor megcsúszik, kibicsaklik a lába, és kezdheti újra a hegy aljából az utat. Mennyire igaz az, hogy az embernek küzdve és harcolva kell járni. Nagyon szép példája ennek a bózsvai táborunkban, a nagyon gyönyörűen lankásan induló, rendes betonúton induló, mondjátok ki, a cseh sziklák mellett, vagy mi is annak a neve ott, a szemlőhegyi szamócás utunk, ugye? Mindenki örömmel jön, kicsit megkérdezik, hogy nem lesz-e meredek az elején, hát nem tudok szebbet mondani arra, vagy szépíteni a helyzetet, meredek lesz, de hát nem is ez a lényeg. Utána milyen szépen bemegyünk az erdőbe, árnyékos, és lesz ott szeder, évszaknak megfelelően, és hónapnak megfelelően, málna, sok mindent lehet ott mezgerélni is.
Azt nem szoktam mondani, hogy utána egészen keskeny, be is növi a végét, ott fa, meg cserje, meg sok minden. Ezt végképp nem szoktam mondani, hogy az útnak nincs folytatása. És a végéről vissza kell fordulnunk, vagy leereszkedünk ott az erdőn keresztül, amit nem szeret vállalni a csapat rendszerint. Kedves gyülekezet, harcolni keskeny úton, de tisztaságban is igazságért. A gazdag ifjú megszomorodva ment el. Pál apostol azt tanácsolja nekünk, hogy le kell rontanunk minden okoskodást az életünkben, fogjuk el ejteni minden gondolatot. Meg kell vizsgálni az embernek az akaratát, a döntéseit, hogy jól dönte az életben. Nem elég az embernek vágyni arra, hogy ő szeretne az Istennel találkozni, és szeretne az életében a hibáiból megtisztulni, és egy igazán szeretetre való tiszta életet élni az Isten törvényei, az Isten kegyelme alapján. Ezt nem elég erre vágyni. Az az ember, aki erre csak vágyik, az nem a keskeny ösvényen jár. Az nem harcol. Az nem tudja igazán, hogy mit mindent vállalhat ezért. És utolsó pontban lezárásként hagy mondjam el nektek, hogy miért tűnik igazán keskenynek és szorosnak sokszor ez az út. Miért gondolja meg egy keresztény ember is sokszor, vagy egy istenfélő ember, vagy hagy fogalmazok itt a fiatalok nevében is, hogy egy fiatal miért gondolkodik olyan sokszor rajta, hogy biztos, hogy kell ez nekem? Mi mindennel jár egy ilyen kutató és az élet fonákjait és igazságát mélyebben megvizsgáló élet? Az ember rájön arra elsőként, hogy sokkal komolyabban kell venni a kísértéseket az életében. Hogy nem játék az, ami jelentkezik a belső lelki világában. Akár belülről, akár kívülről érkezik, azok nem komolytalan dolgok. Ez nem játék, ez az élet. Nem a saját életemet ronthatom el, nem a családomét, nem a gyerekeimét, nem a barátaimét, hanem teljesen zátonyra futhatok, teljesen eltévedhetek ebben az életben. Ebből a szempontból az egész élet, tehát ha most nézzük, kész dráma, hogy az emberiség mennyire táncol ugye a szakadék fölött, és mennyire játszik a kísértésekkel. Sőt, folyamatosan maga előtt tartja a kísértéseket, az embernek nem lehet nyugalma már sehol sem, egy buszmegállótól kezdve, semmilyen helyen nincs nyugalma, reklámoktól és mindentől a kísértésekre berendezkedtünk. Erős az ember, nem kell félnie tőle, nem baj, ha körülveszi. Az a lényeg, hogy uralkodjon rajta. A Biblia azt mondja, hogy kerüljük, ne menjünk a közelébe, ne érintsük, ne foglalkozzunk, ne gondolkozzunk vele, és ha nincs erőnk, akkor forduljunk az Istenhez. Emiatt is nagyon keskeny és szoros ez az út. Egy lelkiismeretesebb ember komolyabban veszi már a kísértéseket. Második szempont, a környezetünk véleménye és ellenségeskedése. Nagyon-nagyon súlyos szempont. Az az ember, aki többszörösen meggondol valamit, az lassú, megfontoltabb, nem ugrik bele mindenbe, nem próbál ki mindent, és azután mondja azt, hogy kijöhetek belőle bármikor, ha nekem úgy tetszik, vagy nincs kedvem igazán hozzá. A környezetünk ellenségeskedése vagy véleménye is sokszor megtorpan bennünket ebben, hogy nem fognak befogadni, nem fognak értékelni, nem fognak szeretni. És az elsőre ez így is van. Így rövid ideig így van. De a becsületes, szorgalmas, lelkiismeretes embert, fiatalt, azt mindig értékelik. Hogyha nincsen benne minden rosszban, vagy nincs benne a rossz döntésekben, az biztos, hogy nem jelent egy jó pontot ebben az életben. Ha nem vagyunk benne az életben. De később értékelik, hogy milyen érdekes, hogy ki tudta kerülni. Milyen érdekes, hogy valamilyen oknál fogva. Nem tudjuk mi, milyen oknál fogva. De ő megérezte. Tehát a környezetünk véleményére is nagyon sokszor adunk az ellenségeskedésre, a szembefordulásra. Döntő? Lehet döntő az ember életében? És a harmadik szempont, amit szeretnék elmondani, az, hogy az az ember, aki a saját életében mindezt komolyan veszi, az megpróbál a másik életében is segíteni. Az nem azzal a gondolkodásmóddal él ebben az életben, hogy nem tartozik rám, nem foglalkozom vele, az ő dolga, ő fog szenvedni, ő fog kínlódni, megérdemli. Ő okozta magának. Keresztény ember ilyet nem mondhat és nem érezhet. Akinek lelke van, költő is azt mondja,
az nem gondolkodhat, nem érezhet így. Megtanul küzdeni és a másikért igazán együtt szenvedni, együtt örülni vele. Nem tudom, megfigyeltétek az életben, szeretném a mai istentiszteletünket ezzel lezárni. A mai világunkban nem is az a fő probléma, hogy olyan kevés az igazságot kereső ember, vagy annyira nem látszik ez. Nem az a probléma, hogy annyi minden kísértés, mert annyi minden vesz bennünket körül ebben az életben, amiben nehéz dönteni. Egyre kevesebb az olyan ember, aki együtt tud örülni, vagy együtt tud szenvedni velünk. Magyarul együtt tud érezni. Akkor is, ha nem ért velünk egyet. Azt mondja a Biblia, hogy együtt örülni és együtt szenvedni. Együtt érezni. Nem csak azzal, aki velünk egyetért vagy ránk hallgat. Azzal is, aki nem. Az Isten mit tesz velünk folyamatosan? A vele egyet nem értő, és a vele nem mindig azonosan döntő emberrel mindig együtt érez. Hogy tudjon neki segíteni, hogy be tudjon lépni az életében, amikor végre elbizonytalanodik, vagy végre igazi kapaszkodót keres. Menjetek be a szoros kapun. Ezt mondja Jézus. És úgy gondolom, hogy most, hogy egy egész délelőtt gondolkodtunk rajta, igazán megérthetjük, hogy ez a felszólítás, ez a bátorítás, ez nekünk szól. Mi vagyunk, vagy mi lehetünk azok a gonoszok, akik megértünk valamit, megértjük az igazságot, megértjük a tisztaságot, a szépséget, és nem biztos, hogy járunk rajta. Nem biztos, hogy komolyan vesszük. Nem biztos, hogy a másik életében is küzdünk érte, nem biztos, hogy a környezetünkkel szemben, és a kísértésekben is teljesen komolyan vesszük. Szeretném egy idézettel lezárni a mai délelőttünket. A gondolatok, a hegyi beszéd könyvet szeretném ismét felnyitni, és a következőket mondja itt a szerző. Aki elhatározza, hogy ebbe a lelki országba belép, az azt tapasztalja, hogy egy zabolátlan természetnek minden hatalma és szenvedélye a sötétség birodalmának hatalmától támogatva irányul ellene. Haszonlesés és büszkeség minden ellen lázongani fog. Bűnös szokásaink és az uralom utáni vágyakozásunk önmagunktól legyőzni nem tudjuk, nem tudunk azon hatalmas ellenség karjaiból kiszabadulni, ami bennünket rabszolgaságában tart. Egyedül Isten adhat nekünk győzelmet. Azt akarja, hogy önmagunk, akaratunk és szokásaink felett uralkodni tudjunk. De beleegyezésünk és részvételünk nélkül nem tud rajtunk dolgozni. Isten lelke az emberi képességek és erők által cselekszik. Akaraterünknek együtt kell működni Isten erejével. Amikor Jézus Krisztus kimondta azt a mondatot, hogy menjetek be a szoros kapun, akkor azt ezzel tudnánk kiegészíteni, hogy menjetek be utánam ezen a szoros kapun, és menjetek be velem ezen a szoros kapun. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy az Isten adjon ebben a megtapasztalást, adjon bölcsességet, hogy mi minden akadályoz meg bennünket, hogy igazán járjuk ezt a keskeny ösvényt. Mi minden okozhat az életünkben látszatot, vagy érdeket. Mi minden okozhat bennünk félrevezetést, megtévesztést, amiatt az ember nem életre halálra vágyakozik ezen végigjárni, és ezt megharcolni, ezt a nemes harcot. Adja jó Isten, hogy a mi életünkben ennek a nemes harcnak, ennek a keskeny ösvénynek egy Istennel, Jézus Krisztussal való személyes, megtisztult találkozás legyen az eredménye. Amen. Mindenható örök Istenünk, köszönjük neked ezt a délelőttöt, hogy találkozhatunk a Szentíráson, Jézus Krisztus szaván keresztül veled. Hogy te nem csak kérsz bennünket arra, hogy menjünk be, válasszuk ezt a szoros kaput és ezt a keskeny ösvényt, hanem te végig szeretnél vezetni bennünket ezen. Te sokkal jobban ismered és tudod mindazt a gyengeséget, ami bennünk van és amivel küzdünk, illetve még nem is küzdünk igazán. Te ismered azt a sok-sok esztelen, káros kívánságot, felesleges, értelmetlen dolgokat. Annyi mindennel telve van az életünk, és sokszor úgy érezzük az életet figyelve, hogy ezek szükségesek és nélkülözhetetlenek. Köszönjük Istenünk, hogy te ezen mindezen átvilágítasz, és megmutatod, hogy egyszerű, tiszta lélekkel,
tiszta élettel az emberek között élni, igazságban menteni, segíteni a gondolkodásban, tisztítani, mennyivel kevesebb mindenre van szükségünk. Köszönjük Istenünk, hogy ugyanakkor ezt a mérhetetlen nagy harcot és küzdést, amit az életben folytatunk, az életért, a megélhetésért, hogy mindezt ezzel is próbálod egyszerűsíteni. Hogy a szoros kapu és ez a keskeny ösvény igazán az életünkben biztonságos lehessen, hogy örömmel járjuk, hogy ne legyenek kényelmetlenek számunkra a szűkebb lehetőségek, hiszen azok biztonságosak, azok boldogítóak, és járhatunk bármilyen széles, járhatunk bármilyen megnyugtató utat, választhatunk bárhogyan is, de az nagyon kemény és kegyetlenné tud válni az életünkben. Szeretnénk, Istenünk, teljesen a szívünket, lelkünket megnyitni előtted, hogy segítsél bennünket jó döntésekhez. Add, hogy ezeket a döntéseket ne is halogassuk, ne is tudjuk elherdálni az életünkben, mert nem biztos, hogy visszajönnek még. Köszönjük, Istenünk, hogy Te egy türelmes Isten vagy, aki nem elnézed a mi életünket, a mi hibáinkat, hanem szeretnél bennünket újra és újra ebbe a kapuba beállítani, és megismertetni, megszeretetni a Te gondoskodásodat, a Te törvényeid, igazságaid, tisztaságát, amelyek mindig biztonságban vezetnek, soha nem lesznek kemények és kegyetlenek. Jézusért kérünk, hallgassál meg. Amen.

0: Én is szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, vendégeinket, az egész gyülekezetet, és mielőtt megnyitnánk az igét, külön szeretettel hadd köszöntsem Egervári Oszkár testvérünket, aki itt ül az első sorban mindannyiunk örömére. De remélem, hogy az imádsággal nem hagytatok föl, hogy ő is itt állhasson és szólhasson nekünk majd a következőkben. És ezek után az igét, amit megnyitnánk, János Evangélium a 14. fejezetéből olvasnám fel mai istentiszteletünk alapigéjét, a 3. verset. János Evangélium a 14. fejezetében a 3. vers szerint Jézus a búcsúbeszédei során a következőt mondta, tehát János 14. fejezet 3. versében: elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kedves gyülekezet, a búcsú beszédeknek a hangneme valami csodálatos hangnem. Tele van gyengétséggel, de tele van határozottsággal is. Tele van szeretettel, de tele van igazsággal is. Tele van kérleléssel, de tele van erővel is, hogy amire kérlel bennünket Jézus, ahhoz az erőt ő fogja megadni. Jézus kívánkozik eljönni már erre a földre. Népet is indított el több mint 160 évvel ezelőtt. Ha az első eljövetelét visszaidézzük, hogy keresztelő Jánosnak néhány hónapra vagy évre volt szüksége, meg tiszta beszédre, hogy kiállt az emberek elé, és tisztán elkezdett beszélni, és az emberek fölkapták a fejüket, és kimentek, ha kellett, még a Jordán partjára is. És néhány hónap alatt tulajdonképpen fel tudta készíteni az egész népet Jézus eljövetelére. Akkor, ha ezt felidézzük, hogy egy kicsit szégyenkezve állunk a mi korunk gyengesége előtt, a mi korunk olyan nagynak akarja tartani magát, meg talán mi is egy kicsit úgy feszítő mellel élünk ebben a korban, hogy mi egy modern, civilizált időszakban élünk, és 160 év kevés ahhoz, hogy Jézus második eljövetelére mi felkészüljünk, és a világot is felkészítsük. Hát ez bizony lesújtó tanulság. Jézus szeretne velünk találkozni. Jézus ezekkel a gyengéd szavakkal fordul hozzánk, hogy ő elmegy, helyet készít nekünk. Mi minden benne van ebben a helykészítésben? Csak úgy nagyon röviden említem nektek, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, csak ez az egy kifejezés, hogy helyet készít nekünk. Mi minden benne volt ebben? Előtte állt a Golgotai kereszt néhány órán belül. Előtte állt a feltámadás, a mennybe menetelés, egy most már így mondjuk egy 2000 éves küzdelem, a papi szolgálat, hogy fogadja ennek a bukott emberiségnek, e bukott emberiségből a megváltozni akaró embereknek a szavát, akik jobbat keresnek, akik más életet keresnek. Tehát a papi szolgálata is előtte állt, a bűnöket megbocsátó szolgálata. És Jézus, amikor azt mondta, hogy helyet készít nekünk, nem csak a Golgota állt előtte, nem csak a papi szolgálat, hanem a főpapi szolgálat, amelynek az ünnepélyes idejében élünk, de vajon együttműködünk-e azzal, aki azt mondja, hogy helyet készít nekünk? Megértjük-e azt, és törekszünk-e arra, hogy Jézus egy kivált képpen való népet, egy olyan közösséget akar készíteni, akinek a világ el fogja hinni, hogy lehet bűnt legyőző élet? Akiknek a magatartása, az életvitele, a beszéde, az hiteles lesz, és a világ nem fog kétségekbe merülni, hogy igen, Jézus azért jött a világra, hogy az ő igazságában részesítsen bennünket. Létezik bűnt legyőző élet, létezhet Krisztust követő élet. Akik itt vagyunk, és ilyen ünnepélyes alkalommal, azt gondolom, hogy visszaemlékezhetünk arra, amikor Jézus Krisztus bennünket megtalált. Mindannyiunknak van egy szent történetünk, az életünknek van egy szent vonala. Nem tudom, hogy felidéztétek-e, vagy felidézitek-e sokszor, mert amikor átéljük, akkor is egy hatalmas csoda, de hogy később visszagondolunk arra, hogy ez a Jézus Krisztus hogyan talált meg bennünket. Hogy erre mindig újra és újra visszagondolok, hogy még mélyebben és mélyebben élem ezt át. Maga Jézus is bátorít bennünket a jelenések könyvéből, hogy emlékezzél meg hogy honnét estél ki, és térj meg, mert sajnos szinte mindannyian kiestünk az első szeretetből. Mindannyiunknak vissza kell találni arra, amikor a kegyelem először megtalált bennünket. Jövőre lesz 30 éve, hogy én itt egy pesti külterületben unokaöcsém kérésére elmentem egy biblia körre. 20-30-an szorongtak ott a konyhában, meg a szobában, de már az első alkalommal éreztem, ha tudni nem tudtam is, de éreztem, hogy itt nagyon nagy dolgokról van szó, ilyet az életemben nem hallottam. Ennek, ha nem lesz kihatása az életem egészére, akkor minek lesz majd? És hogy most is, hogy visszaidézem ezeket az időket, amikor már kezdtem járni ebbe a bibliakörbe, amikor Jézus szeretetét, Isten hatalmas gondviselését kezdtem megérteni, hogy Isten nem bádol bennünket, nem elítél bennünket, nem az van, amit mindig hallottam gyerekkoromtól fogva, hogy az Isten nem bottal ver. Nem az van, hogy az Isten alig várja, hogy ránk pirítson, mert hát annyi hibánk van, és ő pontosan látja mindegyiket, hanem kezdtem megérteni, hogy az Isten elfogad ilyen szánandó állapotban, amilyenben vagyok. És ebből a szánandó állapotból akar engem fölemelni. Ez valami csodálatos tapasztalat volt akkor is, és azután is, és most is, hogy átéljük mások életében, amikor először az emberek szeméről lehull a hályog, és kezdik érezni, hogy Isten nem az, mint akit velem eddig elhitettek. Az Isten más. Az Isten, a kegyelem Istene, ahogy a 33. Zsoltár mondja, hogy az Isten kegyelmével telve van a föld. Ahhoz képest, hogy az Isten ekkora kegyelmet ad minden teremtményének, én már az első alkalmakkor is azt éreztem, hogy erről nem beszél a világ. Hazamentem, elővettem újra az újságokat, bekapcsoltam a rádiót, a televíziót, lehet, hogy eddig nem jól olvastam, nem jól hallgattam, biztos erről kell beszélni, hát a világ legnagyobb dolga ez. De az első nagy megrökönyödésem az volt, hogy Jézus Krisztusról nem beszél a világ. Hogy kegyelemből élünk, nem beszél a világ. Arról beszél a világ, hogy érdemeink vannak. Ki mit hozott létre, ki mit ért el? Az emberekről, az emberiről, Isten nélkül, mintha Isten nem lenne. Igen, erről beszél a világ. Emlékszem az első megkeseredéseimre, amikor azt mondtam, hogy talán ez nem is igaz, amit én itt Pesterzsébeten hallottam egy konyhában. Talán aki ott a Bibliát magyarázta, csak egy kis szektának a képviselője is, hát az mond nekünk sok szép dolgot, de szóval nem is igaz, hát ez csak 20-30 ember kíváncsi erre. Hát hogy van a többi millió, itt van 2 millió ember a fővárosban, itt van 10 millió ember az országban, milliárd ember él a földön, hát erre nem kíváncsiak, hát talán ez nem is igazság. Kedves gyülekezet, arra is emlékezzünk vissza, hogy Jézus Krisztus nem csak hogy talált meg bennünket, hanem hogyan vezetett bennünket. A 113. Zsoltár tapasztalata legyen a miénk. Mit mond ez a Zsoltár? Hogy Isten az alacsonyt a porból kiemeli, a szűkölködőt a sárból fölemeli. És miért? Csak azért, hogy kiemeljen a porból, meg a sárból, és ott üljünk az árok szélen, hogy most már nem vagyunk benn a mélységben, az iszabban? Nem, hanem hogy felültesse a népének főemberei közé. Hogy a meddőből magzatok anyját formálja. Akkor kezdtem látni, hogy Isten nem csak akkor csodálatos Isten, amikor ránk talál, hanem akkor is, amikor figyelünk rá, és hagyjuk vezetni bennünket. És Isten mindig ellátott a kellő tapasztalattal, a kellő bizonysággal, a kellő erővel, amikor Isten elé tártam azt, hogy Uram Istenem, hát most 20-30 ember közé járjak én bibliaórára, és hát a többi embert nem ez érdekel, hát az embereket az érdekel, hogy mennyi pénzük van, mit tehetnek, mit ihatnak, hova utaznak. Akkor Jézus Krisztus vigasztalt meg, ne féljétek, kicsinyáj, tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Ez az ige számomra döntő ige volt. Vagy amikor nem hallgattak rám, bementem a munkahelyemre, és egy-két hónap után lelkendezve elmondtam, hogy én kiket találtam. Az egyik vezető még azt is mondta, hogy vigyázzon ezekkel a szektásokkal, mert ezeknél erkölcs nincsen, csak profécia. Ezek mindig beszélnek a jövőről, de hétköznapi gyakorlati erkölcsi tartásuk nincsen. Mi mindent nyújtott nekem akkor Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek néktek, hanem a ti nevetek, annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. amikor kaptam az igéket, amikor olvastam a Szentírást és Jézus szavai, mint egy balzsamcsepp hullottak a szívemre, akkor megtapasztalhattam azt, hogy a kegyelem az Isten legcsodálatosabb ajándéka. Akkor kezdtem látni, hogy a kegyelem az nem csak olyas valami, hogy most én érezzem magam megkegyelmezetnek, sokszor megkegyelmezetnek érezni magunknak az egy első jó érzés után egy azutáni rossz érzés, nem? Nem, azt kezdtem érezni, hogy Istennek a legcsodálatosabb ajándéka a kegyelem. Mert a kegyelem felépíthet, nem csak kivesz a porból és a sárból, felültet a népe főemberei közé. A kegyelmi ajándékokról tanultunk ugye az elmúlt hetekben és a mai napon is, tulajdonképpen a mostani szombati soránk témája ez, hogy kegyelmi ajándékok. És a kegyelmi ajándékokat, hogy elvesszük, és érezzük, hogy Jézus nem csak a régi hiába való életünkből akar bennünket megszabadítani, hanem képessé akar tenni bennünket más emberek megmentésére, hogy menjünk az emberekhez, de ne azzal foglalkozzunk, hogy kevesen vagyunk, ne azzal foglalkozzunk, hogy az embereket nem érdekli ez. Jézus erről soha nem beszélt, hogy most mi nekünk ilyen témáink legyenek, hogy milyen sokan vagyunk, vagy milyen kevesen, és hogy az emberek mit kívánnak, vagy mit nem kívánnak. Jézus világosan tudomásunkra adta az utcán sípoló gyerekek példázatában, hogy az emberi világ külső képe sokszor olyan, hogy sípolnak víg éneket, az se kell, sípolnak szomorú éneket, az se kell. A világ nem tudja, hogy mi kell, de elvárhatjuk a világtól, hogy tudja, hogy mire van szüksége. Ha a Biblia kimondja, hogy a világunk a gonoszságban vesztegel, akkor elvárhatjuk az embertársainkról, hogy tudják, hogy mire van szükségük? Hát azt se tudják, hogy mire van szükségük. Én se tudtam, hogy mire van szükségem. Ha engem nem hív valaki, és nem érek el oda a Biblia hallásra, én találtam volna ki, hogy mire van szükségem? Kedves gyülekezet, mi azért gyűltünk egybe, hogy megerősítsük nem a szívünket, a kezeinket a jóra. Én azt gondolom, hogy a szívünk a jó Istené. Ha nem egészen az övé, akkor kinek-kinek személyesen meg kell tenni azt, amit meg kell tenni. Emlékezzél meg vissza, honnan estél ki. Az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetet elhagyta, de ezt vissza lehet szerezni. Most mi nem azért gyűltünk egybe, hogy szép szavakat mondjunk, nem azért gyűltünk egybe, hogy most valami ünnepélyes formában egymás tudomására adjuk, hogy nem 20-30-an vagyunk, hogy lám 5-600-an is vagyunk mi, sőt 1600-an vagyunk a kimutatásunk szerint. Nem ezért gyűltünk egybe, hanem azért, hogy a mi kezeinket megerősítsük a jóra. Hogy mi más életet éljünk, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön, és a Jézus szava hozzánk ez, hogy ő elmegy, hogy helyet készít nekünk, és hogy folytatta az igében, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Ő magához akar venni bennünket, de nem csak bennünket, hanem velünk együtt mindazokat, akik a mi szavunkra hihetnek, akik a mi magatartásunkra fölkaphatják a fejüket, akik a mi életvitelünkre azt mondhatják, hogy létezik ilyen is. Nekünk ebben kell megerősödni. És itt engedjétek meg, hogy néhány problémát elővegyek, ami tudom, hogy mindenki tud róla, meg beszél róla, de ami akadályozza azt, hogy mi Krisztusváró nép legyünk. Ami akadály annak, hogy mi igazi adventisták legyünk. A nevünk már megvan, de a név mögötti valóság sok esetben hiányzik. Három ilyen problémára hadd hívjam fel a figyelmeteket. Az első, sokan megkeresztelkednek és gyülekezeteinkben elfoglalják a helyüket, és sokan úgy gondolják, hogy ők alkalmatlanok a szolgálatra. Őnekik nincs olyan különleges képességük, ők nem tudnak beszélni, ők nem tudnak egy bibliakört se vezetni, se megszervezni, mert hiszen nem jönnének rá az emberek. És sokan úgy ülnek a gyülekezetben, és így alakult ki nálunk is a fogyasztói gyülekezet, amit én személy szerint nagyon jól ismertem, aki katolikus családban nőttem fel, elmentünk a templomba, leültünk, minden héten meghallgattuk a papnak a felhívását, főleg dorgálásait, hazamentünk, és aztán minden úgy folyt, mint ahogy annak előtte. Ezt egy nagyon határozott, mondhatnám, egy szemtelen festő oroszlányba meg is festette. Ott láttam az egyik kiállítás, hogy festett egy templomot, jobbra az emberek mennek a templomba, mint az ördögök, baloldalt jönnek ki a templomból, mint az angyalok, aztán minden tovább folytatódik. Az ördögök mennek a templomot, valami lelki szemetet letesznek, vagy úgy vélik, hogy leteszik, úgy gondolják, hogy most egy-két óra múlva angyalok lettek, most valami erőt kaptak, vagy hogy mi mondjuk, hogy feltöltődést a következő hétre, aztán már vasárnap, hétfő, kedd már újra kezd a régi ördögi kör folytatódni. Kedves gyülekezet, Isten mindannyiunknak ad lelki ajándékot. Isten nem azért talált meg a kegyelmével, és nem azért akar vezetni bennünket a kegyelmével és szeretetével, hogy mi ugyanazok maradjunk, mint 30-20-10 évvel ezelőtt. Sőt, még annyiba se akar hagyni bennünket Isten, hogy olyanok legyünk, mint tegnap. Isten mindannyiunknak ad, csak az a probléma, hogy mi emberek a született rossz természetünk folytán nem azt nézzük, hogy Isten mit ad, hanem azt nézzük sokszor, hogy mi mit akarunk, mi mit tudunk adni, sokszor Isten nélkül, és ezért nem találkozunk a jó Istennel, a természetünk visszaveszi a vezetést, nem hitből élünk, mert ha hitből élnénk, akkor azt mondnánk, hogy Istenem, te adsz nekem egészséget, te adsz nekem tehetséget, adsz nekem időt. Ismeritek a Krisztus példázatai című könyvünkben a talentumok fejezetet, a leghosszabb fejezet. Hát mindent kapunk. Az idő, az alkalom, a befolyás, a hatás, minden, ami van rajtunk, a kisujjunk körmétől a legmagasabb elmebeli képességekig, hát mindent kapunk a jó Istentől. Ezt mi megvetjük. Mi azt mondjuk, hogy Isten nem építhet fel, hogyan mondta Pál az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, azt mondta Pál az efézusi véneknek, hogy az Istennek ajánlott titeket, és a kegyelmessége igéjének, aki felépíthet titeket. Hát Isten fel akar mindannyiunkat építeni. Isten nem csak a megmentőnk, hanem a munkaadónk, de egy csodálatos munkaadó. Ő nem kiszipolyozni akar bennünket, mint a földi munkaadók, hanem mindig adni akar, hogy felépítsen ezáltal bennünket. Csak persze az igaz, hogy amikor Isten felépít bennünket, akkor minden igaz hívő embert az az érzés kell, hogy elfogja, amit a 2. Korintus levél 12. fejezetében mond Pál apostol, aki ugye a betegségével küszködve mondja ezt, hogy akkor jöttem rá, a betegségemmel jöttem rá, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát amikor elfogadok dolgokat, amikor hagyom, hogy az Isten adjon, és hogy az ő szándékára használjam fel, amikor úgy érzem, hogy már hol vagyok én? Hát már én senki vagyok. Na, amikor erőtelen vagy, akkor vagy erős. Ez igaz. De egy csodálatos tapasztalat, amin átmehetünk, a hitáltali megigazulás csodálatos tapasztalat, hogy ne én működjek, ne én mondjam, ne én akarjam a másik embert megtéríteni, ez úgyse fog menni, hanem hagyjam, hogy az Isten az ő csodálatos ajándékaival készítse elő az utat erre. Elmondtam már gyülekezetekben is elnézést, hogyha ha itt van az illető, úgy akarnám elmondani, hogy tényleg ne egy emberre vetődjék figyelem, de a közösségünkben én nagyon sok kedves, aranyos testvért megismertem. Most is az életem egyik legnagyobb ajándékának tartom, hogy így végignézek a sorokon. Hát azért szinte mindenkit ismerek. Egy takarítással foglalkozó testvérnőnk mondta el, hogy ő amikor takarított azon a helyen, ahol dolgozik, és úgy elgondolta magába, hogy őt megtalálta az Isten, kihozta a mélységből, kezdi építeni az Isten, és ő ilyen keveset tesz az Istené, hát bizony sírt, amikor takarítás után visszavonult, és amikor kezdett öltözködni, és sírt ott annak az intézménynek abban a helyiségében. Hát kimegy a mosdóba, hogy letörölje, lemossa magáról a könnyeket, és ott hirtelen bejön egy tanárnő, mert iskolában takarít, és csak úgy pár évvel ezelőtt volt az eset, úgy odaveti neki, hogy hát most van ez a nagy könyv pályázat, most nagy könyvekről beszélünk. Maga mit olvas? Mondja a Bibliát. Hát azt mondja, az tényleg nagy könyv, de arról még nem is beszéltünk.
1: Hát igen, már előbb mondtam, milyen az emberiség, beszél 100 és 1000 nagy könyvről, állítólag nagy könyvekről, Bibliáról még nem volt szó. És akkor azt mondja ez a hölgy neki, hogy hát nem beszélne maga a Bibliáról. Hát készüljön föl, van rá egy-két hét, készüljön föl, és maga beszéljen a Bibliáról. Én, mint takarítónő. Mondta nekem ez a testvérnő, hogy János, de szerettelek volna felhívni. Gyere, beszélj a Bibliáról. Mondtam neki, hát nekem ugye hivatásom, hogy a Bibliáról beszéljek, ki fog nekem hinni, hogyha kirendelt emberként elkezdek ott beszélni a Bibliáról. De te, aki ott takarítasz, te, aki találkozol azokkal az emberekkel, hát igen, ezt mondtam volna neked, ha föl tudtál volna hívni, te beszélj a Bibliáról. Isten megadta neki az erőt. Mindenki megkapja az ajándékot. Csak arra várjunk, testvérek, amit a jó Isten ad, és ne arra vágyakozzunk, amit mi akarunk. És beszélt a Bibliáról, és óriási hatása volt, és tanárok meghajtották a fejüket, és diákok elismerőleg mondták, igen, igen, ez nagy könyv. Fejből idéz valaki? Elmondja, hogy neki egy-egy mondat az életet jelenti? Kedves ülekezet, mindenkit bátorítok az 1. Korintus levél 8. fejezetével. Aki szereti az Istent, az ismertetik őtőle. Szeressétek az Istent. Ha valaki szeretetre méltó ezen a világon, az a mi Istenünk. Isten adott nekünk szeretetet, állandóan, folyamatosan nyújt nekünk szeretetet. Ha zárul ez a kör, és mi szeretjük az Istent, akkor meg fogja ismertetni velünk és általunk az Isten, hogy mi mire vagyunk képesek. Hogy ilyen sokan együtt vagyunk, mindig elgondolom magamban is a közösségünket, olyan sokan vagyunk, mert nem vagyunk kevesen. Nem vagyunk kevesen. Ha beosztanánk mindenkit, de jó lenne, hogy nem nekünk kellene beosztani, mindenki maga jelentkezne, hogy én az egészségügyi munkára érzek készséget. Én inkább a tábeára, az emberek megsegítésére, az anyagi terhek csökkentésére. Mások azt mondják, én inkább a beszélgetésekre, én inkább, hogy megszervezzek egy ilyen, jaj, de jó lenne, testvérek, hogyha délután ebben egyeznénk meg. Mindenki elismerné azt, hogy igen, én mennyit kaptam az Istentől, és én szeretnék az Isten művében munkálkodni. Én szeretném az életemet másképp leélni, mint eddig. De itt jön a második probléma. Mert erről is beszélni kell. És maga a Biblia is beszél erről. Sokan azt mondják a testvérek, mert nem veszed észre, hogy nem ott vagyunk, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Hát bár csak 20-30 évvel ezelőtt tudtunk volna így összegyűlni, de hát akkor nem lehetett, akkor üldöztek bennünket. De akkor mennyi időnk volt? Na most nincs időnk. Hát te nem itt ebben a világban élsz, nem érzed, hogy felgyorsult mindent, mindenki rohan, meg a puszta létminimum, vagy a legkisebb szükségletek kielégítés, és most kétszer akkora munkába kerül. Hát nincs időm nekem, kell, hogy éljek, a családom is éljen. Majd a prédikátorok elvégzik, a munkások elvégzik. Kedves gyülekezet, én 1986-ban még a régi rendszerben voltam Svájcban, egyhetes előadássorozatot tartottam, lehangoló tapasztalat volt az életemben. Ott találkoztam először ezzel a mentalitással, azért fizetjük a prédikátorokat, azért adunk tizetet, majd ők elvégzik. Mi beülünk szombaton, és legyen megtisztelve a gyülekezet, hogy egyáltalán járunk Isten tiszteletre, van időnk erre. Lehangoló volt számomra ezt látni. Nem gondoltam volna, hogy 20 évvel később nálunk is hasonló szellők fognak lengedezni, és erről kell egyáltalán beszélni. Aztán felfedeztem Lukács evangéliuma 5. fejezetét, mindannyiótoknak ajánlom szíves figyelmetekbe. Olvassátok el a Jézus életet című könyvvel együtt ezt a fejezetet, hogy a tanítványok is ott hagyták Jézust. Ott hagyták. Hát családjuk volt, haza kellett menni, pénzt kellett szerezni. A gyerek éhes volt akkor is, nem csak ma. Mit írott Lukács evangélium 5. fejezete? Jézus utánuk ment. Nem vádolta őket. Nem mondta azt, hogy kicsinyhitűek. Jézus utánuk ment. Reggel volt a kora délelőtti idő, és jöttek a tanítványok, mert nem fogtak semmit. És ott mosták a hálóikat, és mentek volna egy kicsit aludni, hogy majd éjszaka újra kijöjjenek a csöndes vízre, és kivessék a hálót. És Jézus akkor kérte őket, fáradt embereket kért, kialvatlan embereket kért, de akkor kérte őket. Hát itt van a nagy tömeg, itt van a sokaság, nem tudok nekik beszélni másképp, csak hogyha itt maradtok és a csónakjaitokat rendelkezésre bocsátjátok. És amikor tanította a sokaságot a csónakokból, és a fáradt, álmos emberek hallották Jézust, hogy magam előtt van ez a kép, sokszor elképzeltem. Lehet ennél tökéletesebb példa a mai korra is? Mi is fáradtak vagyunk, sokszor álmosak vagyunk, most kéred Istenem tőlem ezt, és utána meg még Jézus megtetézi, és azt mondja, hogy még beljebb bevezzetek a vízre, és vessétek ki a hálóitokat. És akkor mondja Péter az élete legszebb mondatát, hogy Uram, egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetjük a hálót. Kedves testvérek, mi nem tudnánk így élni? Nem emberileg kell ezt megoldani. Ne osszunk, szorozzunk, hogy mennyi a nyugdíj, mennyi a fizetés, mennyi kell a családnak, hanem keressük először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik nékünk. Ez a hitből való élet. Hiszünk ebben? Nekem lenyűgöző a 2. Korintus levél 6. fejezet 10. verse. Az egyik leglenyűgözőbb Biblia vers. Hogy mutatja be Pál apostol önmagát? Ezt mondja önmagáról, hogy ő szegény, de sokakat gazdagító. Szegény, de sokakat gazdagító. Semmi nélkül való és mindennel bíró. Értitek ezt? A természeti ember ezt nem érti. Mi az? Szegény és gazdagít. Semmi nélkül van és mindennel bíró. Ugyan kérem, ez csak egy retorika, ez csak egy költészet. Ez a természeti ember hozzáállása ez a kérdéshez. A hívő embernek mi a hozzáállása? A hívő embernek az a hozzáállása, hogy most nincs, de ha rászánom magam, hogy megteszem, valaki ad. Ez a hívő ember hozzáállása. Nekem most nincs időm. Fáradt vagyok. Nincs kedvem se. De ha ennek ellenére meghozom a döntést, mint ott azok az egyszerű halászemberek, hogy nem hazamentek, és ott hagyták Jézus, ott maradtak a csónakban, bevesztek mélyre, meghozni a döntést, testvérek, ez a hitből való élet. A hit a nem látott dolgokról való bizonyosság. A remélt dolgok valósága. Hitből kell megtanulnunk élni. Egy másik ilyen gyönyörű részt is hadd idézzek a Bibliából, hogy ez valóság legyen az életünkben, mint ez a 2. Korintus 6.10, hogy szegény vagyok, és sokakat gazdagító. Semmi nélkül való vagyok, és mindennel bíró. 127. Zsoltárt is jól ismeritek, a 2. versét. 127. Zsoltár 2. versét. Hiába nektek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, és most jön a gyönyörű rész. Szerelmesének álmában áld eleget. Testvérek, átéljük ezt mi, hogy mit jelent álmunkban eleget kapni. Mert mit jelent ez a költői kijelentés? Az, hogy én ráhagyatkozom arra, hogy én meghozom a döntést, és majd Isten ad, és Isten majd gondoskodik a magam, a családom, másoknak az emberhez méltó fennmaradásáról, és akkor a világ is el fogja hinni, hogy mi keresztények vagyunk. Amikor a világ nem úgy lát bennünket, hogy éppen loholunk egyik munkahelyről a másikra, vagy éppen az egyik pénzkereseti helyről a másikra, hanem a világ azt mondja, hát ezek az emberek gondolkoznak, olvasnak, gyereket is nevelnek, mai világban gyereket nevelni, családdal együtt lenni. Még másokra is van idejük, hát semmi nélkül valók, sokakat gazdagítók, és ezek még ezzel megelégedettek, álmában kapnak eleget. Hát mi ennek a titka? Hogy lehet ilyen életet élni? Kedves gyülekezet, hogyha mi hitből élnénk az életünknek ezen a területén, akkor úgy gondolom, hogy hitből aratnánk azt, amit Isten adni akar nekünk. És egy harmadik dologra is hadd térjek, bár ezt már említettem. Az első dolog, hogy nincs képességem, dehogy nincs. Annyi van, hogy meg se tudod számolni. Csak nem arra nézel. Mást vársz. Nincs elég pénzed, neked küzdeni kell a fennmaradásért, mert nehogy azt mondd már, hogy neked olyan Istened van, aki elnézi, hogy te nyomorogjál. Ha másokért kezdesz élni, mindened meg lesz, és még fölösen is. De a harmadik dolgot is hadd hozzam elő, hogy nagyon sok testvérünktől hallottam az elmúlt években, évtizedekben, Nézd, testvérem, az emberek nem kíváncsiak erre. Az embereket nem ez foglalkoztatja. Sokan szememre vetették, hogy én búrában élek, még azt is elmondták testvérem, hogy a gyerekeimet is búrában nevelem, mert hát nem lehet így élni, azért életre kell tanítani a gyerekeinket, itt küzdelem vár, anyagiakért, mi egymásért. Mindig csak elmondom annak a szekszárdi iskola igazgató asszonynak a történetét, akinek ő meghívott az iskolájába, hogy én a Bibliáról beszéljek, és hát egy idő után nagy felzúdulás volt, mert bejött egy nagy vállalkozó, és azt mondta, hogy a gyerekét nem azért iratja ebbe az iskolába, hogy a Bibliáról halljon, de a Biblia az egy erkölcs. Hát a mai világ nem az erkölcsről szól, a mai világ arról szól, hogy létfenntartás és megélhetés. Azt mondja, hogy bejött ez a nagyvállalkozó, mondja nekem az iskola igazgató azt, hogy megállt előtte a hatalmas férfi, és azt mondta, hogy kiveszem innen a gyerekemet, mert nem az életre nevelik. Biblia, lelkiismeret, erkölcs. Kis asszonyka kihúzta magát, és azt mondta, hát uram, mi is az életre neveljük a gyerekét, csak más életre. Más életre. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy az embereket addig nem érdekli az evangélium, míg nem látják a más életet. Ha látják a más életet, hogy másképp is lehet élni, majd hisznek nekünk. De hogy higgyenek nekünk, ha mi se élünk másképp? Most azt mondjátok, ezt a rejtvényt oldjátok föl nekem, hogy mi beszélünk dolgokra, aztán ugyanazt csináljuk, mint a világ. Akkor hogy higgyenek nekünk? Ti vártok az ilyen fellépésre hitet? Én nem. Ha én ilyen fellépéssel találkoztam volna 30 évvel ezelőtt, amikor ott betettem a lábamat egy bibliakörbe, és megismertem ott testvéreket, gyülekezetet, ma nem lennék talán itt, sajnos. Sajnos. Mert az embereknek igen valódi és friss példa kell. Az emberek a példára vágyakoznak. És Jézus Krisztus soha nem mondta nekünk azt, hogy azzal foglalkozzunk, hogy azt nézzük, hogy az emberek mit mutatnak, hogy kell nekik. Ezt csak ilyen bonyolultan tudom megfogalmazni, mert előbb is mondtam már, hogy az emberek nem tudják, hogy mire van szükségük. Csak érzik, hogy valami nagy űr van, valami nagy hiány, óriási hiány, és az pótlékokkal próbálják betömködni. És ettől még jobban fáj nekik az élet. Mert hogy az élet rossz, ezt mindenki érzi, de hogy ennek a tudatát is kioltsa, és tele pótlékokkal tele tömködi az életét, ez borzalmas és elviselhetetlen. Nekünk itt kell az emberek előtt megjelennünk, és itt kell a Jóisten kegyelméről, szeretetéről, és arról, hogy ő felépíthet bennünk egy más életet. Itt kell beszélnünk a boldogságról. Ez a mi feladatunk. De a boldogságról azt hiszem, hogy csak boldog emberek tudnak beszélni. A boldogságról nem lehet úgy beszélni, hogy magam meg boldogtalan vagyok, de beszélek a boldogságról. Ismeritek talán Pascal híres meghatározását a boldogságról. A boldogság nem bennünk van és nem kívülünk. A boldogság Istenben van. Azaz egyszerre bennünk és kívülünk. Ha Istenben vagy, boldog vagy. Ha Istenben éled az életed, ha hitben éled az életed, akkor nem kell az embereknek nagy szavakat, mert úgy is látják rajtad, hogy nyugodt vagy, meghallgatod őket, figyelsz rájuk, úgy, hogy sehol nem találkoznak ilyen figyelemmel. Én már a kezdeti hónapokban megfogalmaztam, Oszkárnak említettem is, amikor ő Zsuzsával eljött a mi konyhánkban is, tartottak bibliaköröket, azt mondtam Oszkárnak is, hogy én tudom, hogy értem, imádkoznak. Hogy honnan tudom, hogy imádkoznak? Mert ha nem imádkoznának, akkor nem így viselkednének velem. Mert ha nehéz ember volt a világon, aki kötözködött, belekötött, nem úgy van, hát az én voltam. De az a szelídség, az a nyugalom, hát láttam, hogy emögött emberileg csak azt tehették volna, hogy jól felképeltek volna a sok butaságom után. Tehát egy nyugodtan, szépen elmondták, mint a kisded óvóban. Ez olyan hatás, amit lehet, hogy 10 prédikáció nem tudott volna elérni, mint a testvéreknek a nyugalma, a szeretete, a figyelme. Ha boldogok vagyunk, ha Istenben vagyunk boldogok, akkor mi úgy tudunk az emberekhez hozzáállni, ahogy arra szükség van. És kedves gyülekezet, nézzünk a mi hitünk fejedelmére és bevégzőjére. Mi azért gyűltünk össze, hogy szinte, és itt engedjétek meg, hogy szó szerint is felolvassam a nehémiási igéket, hogy szinte ugyanazt elmondjuk itt ezen a közös összejövetelen, mint amit Nehémiás könyvében olvasunk a második fejezet 17. és 18. verseiben. Tehát Nehémiás könyve második fejezet 17. és 18. verseiben. Nehémiás, ismeritek a jelentet, végigjárja Jeruzsálemet, hazajön, ugye Perzsiából, végigjárja a lerombolt várost, tanácskozik, valamire előkészül, ami nagy előkészület, és akkor ezt mondja Nehémiás 2.17-től. Ekkor mondtam nékik, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nékem szólt, és mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Kedves gyülekezet, minden szó fontos itt ebben a felidézett igében. Ti látjátok a nyomorúságot? Most az igéből kérdezem, de egy az egyben most kérdezek benneteket, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk? Látjátok, hogy nem a világ a legnagyobb akadálya annak, hogy Jézus eljöjjön, hanem mi? Hát mi vagyunk készületlenek. A világban már a kövek beszélnek. A világ már nyögés sóhajtozik, és várja az Isten fiainak megjelenését. Ki a legnagyobb akadálya? Hát ha mi így összegyűlünk, nem kell ezt kimondani, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk? Mit jelent ez a mi esetünkben, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg? Hát olyan a mi közösségi életünk, azt tesszük, ami a legfontosabb? Mindenben azt tesszük, amire Isten nekünk erőt, kegyelmi ajándékokat ad? Hát tűzben vagyunk, csonkokig égve, romokban vagyunk az osztályaink, sok-sok gyülekezetünk. Vörös Marti Mihállyal kérdezem, így kell-e lenni? Vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Hát gyertek, gondolkozzunk erről, testvérek, hát elviseljük ezt a gyalázatot, hogy mi vagyunk a legutolsók, akiknek a legelsőknek kell lenniük. Mi vagyunk azok, akiknek fel kell készíteniük a világot Jézus második eljövetelére. És ennyi visszamaradottsággal küzdünk. Hát akkor gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, ne legyünk többé gyalázatul. És Nehémiás nem csak egy gyújtóbeszédet mondott, és én sem egy gyújtóbeszédet akarok mondani. Eleve mondtam már testek, hogy délután 14:30. Beszéljünk konkrétan, beszéljünk tisztán és világosan. Isten nekünk is azt mondja, hogy kevés az nékem, hogy a szolgám légy. Nem csak arra képesítelek, hogy összegyűjjél hétről hétre, nem csak egy közösséget hoztam létre, egy munkálkodó közösséget akarok látni. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát. És mit mond ezután Nehémiás? Én megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy a mi megváltozásunk valahol innen fog kiindulni. Ha mindenki meg tudja majd jelenteni az Istennek rajta nyugvó jó kegyelmét. Hogy mi mindent tett velünk az Isten. Mi mindent kapunk az Istentől. Ezt nem tarthatjuk vissza, ezt nem fordíthatjuk csak a magunk szükségleteire. Nekünk tovább kell adni. Én megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét. És a király beszédeit is, ugye, amivel bátorította őt a hazatérése, amelyeket nékem szólt, és mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Kedves gyülekezet, ez az én szívem vágya, hogyha már ilyen sokan összegyűlünk, és hitben lépnénk, erősítsük meg a kezeinket a jóra. Tudjátok, hogyha sokan összegyűlnek, kell valami hatás. Most ne csináljunk semmi hatáskeltét, csak mondom, hogy mit gondolnék el hatásként. Jöjjön ki minden gyülekezetből egy képviselő. Álljunk ide ki, és mondjuk azt, hogy igen, ma, 2007. szeptember végén adjunk kezet, és mondjuk azt, hogy a mi közösségeink nevében döntsük el, és most itt eldöntjük, hogy mi nem úgy akarunk élni, ahogy eddig. Mi nem úgy akarjuk élni az életünket, ahogy eddig. Ismerjük el a legnagyobb vétséget, amit sokszor nem szoktunk elismerni. Mi a legnagyobb vétségek egyike? Egy 19. századi világutazót, aki bejárta a világot, egyszer megkérdezték, hogy ő milyen bűnnel találkozott a leggyakrabban, szerinte mi a legnagyobb bűn. Nem volt keresztény az illető. Rögtön válaszolta: a lustaság. A lustaság. Isten nekünk fizikai és lelki erőt akar adni, hogy ezeket használva ne lustán, hogy mondja a nagy költőnk Arany János, az élet, ha nem fajulva tengés. Sokszor mi emberek fajulva tengő életet élünk. Csak jönnek a napok, ja igen, még ezt is meg kell csinálni, meg arra is, meg arra is, meg arra is. Elmegy egy csomó nap, hét, hónap, év, nem jutunk egyről a kettőre. Miért nem? Mert nem azt tesszük, amiért Isten nekünk a kegyelmet adta. Panaszkodhatunk, átháríthatjuk a bajt másokra, a felelősök mi vagyunk. Ó, ti balgatagok és ressz szívűek. Tanítványainak is ezt mondta Jézus. Balgatagok és ressz szívűek. Kedves gyülekezet, erre kérjük az Isten segítségét. Itt most egy ilyen képzeletbeli kötés, hogy mi elhatározzuk, hogy nem úgy élünk, de ezt nem most elhatározzuk, és utána majd peregnek a hetek, hónapok. Milyen jó lenne egy év múlva ugyanitt találkozni. És beszámolni arról, hogy itt kimozdult ez, ott kimozdult amaz, itt létrejöttek kis csoportok, itt ilyen és ilyen tapasztalatok szegélyezik az életünket. Testvérek, tudom, hogy sok tapasztalatunk van, és sokan most fölállhatnának, és csodálatos dolgokat megoszthatnának. Én elismerem az Isten munkáját, és látom az Isten munkáját a mi közösségünk életében, de maga az Isten mondja, hogy ez kevés. Ez kevés egy kis országhoz, és kevés ahhoz a világhoz, amelyben csak azok fognak megmaradni a hívő emberek közül, akik mindvégig álhatatosak maradnak, azok fognak üdvözülni. Nekünk erre van szükség. Igen, tegyünk kötést a jóra, döntsünk el valamit, de évről évre nézzük meg, hogy jutottunk-e egyről a kettőre, mert az álhatatosság, a hűség, az a lustaság miatt a leginkább hiányzó tényező. Nekem ez a szívem vágya. És ezért idézzem az alapigénk utolsó gondolatát is. Jézus olyan csodálatosan és olyan gyengéden mondja ezt. És az igehirdetés végén valóban a tekintetünket újra őrá vessük. Mert mit is mond Jézus az alapigénk végén? És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem tudom, testvérek, értjük ezt a fél mondatot? Ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A szeretetnek a legcsodálatosabb vonása ez, hogy szeretne a másik közvetlen közelében tartózkodni. De elképzeltek lusta embereket egy dolgos Jézus mellett? Jézusról mi volt a legrövidebb evangélium? Apostolok cselekedetei 10. fejezetében ő széllyel járt jót tévén. Péter apostol ezt mondta, ő széllyel járt jót tévén. Elképzelitek magatokat a mostani állapototokban Jézus mellett? Én nem tudom elképzelni. Jézus azt mondta a Máté evangélium a 24. fejezete szerint, boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor eljön, ilyen munkában talál, hogy ót és újat ad az övéinek, hogy elszenvedi az ütlegeléseket is a gonosz szolgától, de ő munkában találja. Én Jézus Krisztus szavait akkor tudom komolyan venni, akkor fog ez beteljesedni, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, ha mi megtanulunk a mi megmentőnként, a mi urunkért úgy élni, hogy már most el tudjuk képzelni, én nem csak ott szeretnék lenni, az ő vágy az, hogy ott is legyek, ott vagyok. És onnan visszanézek a mostani életemre, és azt mondom, köszönöm Istenem ezt a kegyelmet, hogy most is felindítottad az én szívemet. Lehet, hogy már ez a szív egy kicsit megfásult. lehet, hogy valóban az első szeretetnek már hírét, hamvát nem látom, de én ebben nem nyugszom bele, és köszönöm, hogy te felindítod a szívemet, hogy visszatérjek hozzád. Én ott vagyok. Minek köszönhetem, hogy ott vagyok? Hogy te itt a földi életemben soha nem mondtál le rólam, és felindítottad a szívemet, hogy egyesüljek, hogy közösségben hajtsam azt végre, amire te a proféciáid által is elmondod, hogy a végső időkben ez lesz a legcsodálatosabb dolog. Hívő keresztények mindig voltak. 2000 év alatt nagyon sok hívő keresztény volt. De igazi keresztény közösség, mint közösség, akire azt mondja Jézus Krisztus, hogy nincs rajtuk se szeplő, se sömörgözés, fehér ruhákba vannak öltözve, igazi jellemében is megváltozott keresztény közösség, az csak most lesz a késői eső kiáradása előtt, illetve a késői eső folytán. Kedves gyülekezet, én kívánom mindannyiunk számára, hogy ez a napunk hasznos legyen. Méltó befejezése egy negyedévi tanulmánynak, és méltó kinyilvánítása annak, hogyha ilyen sokan összegyűltünk, nehogy azzal menjünk haza, hogy vajudnak a hegyek, és megszületett a kisegér. Hanem azzal menjünk haza, hogy mi összegyűltünk, a szívünk felindul, délután hallani fogjuk, hogy nem a közösség vezetősége, vagy nem tudom, egy vagy két ember, hanem egyszerű hívő testvérek részéről, mit jelent ez az előkészületi év, mire szólítunk fel mindenkit, magunkat beleértve, és mi a mai nap és holnap is a küldött gyűlésről úgy menjünk el, hogy Istenünk segíts, hogy amit te adni akarsz, azt mi el is fogadjuk. Amivé tenni akarsz bennünket, azzá is váljunk. Ez az én szívem vágyakozása. És bárcsak mindannyiunk ebbeli fohászát az Isten meghallgatná, és kitölthetné majd az ő szent lelkét mi ránk. Amen.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És a romlás építéséről fogunk ma közösen tanulni. Nekem ez egy nagyon kedves igém. Ézsaiás könyve 58. fejezetében a 12. vers. Amíg kikeressük ezt a verset, addig engedjétek, hogy elmondjam, hogy ez egy közös délutáni beszélgetésnek volt a feladata, és Lacival közösen kellett volna megbeszélnünk ezt az igét, és 5 percben kifejteni, és sehogy se jött össze nekünk. Aztán kölcsönösen bocsánatot kértünk egymásnak, hogy egymástól, hogy egyszerűen nem jön össze nekünk, hogy megbeszéljük, még telefonon sem. És akkor megígértem a Lacinak, hogy hát akkor ebből valószínű, hogy lesz egy ige hirdetés, mert annyira mélységesen megérintett. Amúgy is szeretem ezt az igét nagyon, de most akkor közösen mindnyájon gondolkodjunk el azon. Igyekszem röviden, mert nagyon sok mindent lehet erről beszélni, hogy mit is jelent a romlás építése. Nyissuk meg Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 12. versét, és olvassuk el közösen. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltök alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ennyi. Ennyi tulajdonképpen ez az ige, de van ennek folytatása, és a folytatást azt is elolvasnám, hogy tulajdonképpen minek a háttérén sikerül majd ténylegesen hát valakinek vagy valakiknek megépíteni a romokat. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mivelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az új Úr szája szólt. Milyen romokat kell megépíteni? Milyen romokról beszél itt az ige? Én tulajdonképpen 5 pontra osztottam fel ezt az igét, hogy a romokról szól, az emberöltők alapzatairól szól, a romlás építőiről szól, az ösvények megújítóiról szól, és a föld lakhatóvá tételéről szól. Melyek azok a romok, amelyekről azt írja itt a Szentírás,

hogy megépítik fiaid. És ez tulajdonképpen ezek a romok, ez csak az utána következő két igének az alapján válhatnak nyilvánvalóvá az ember számára. Mert nézzük meg, hogy mi az, ami leginkább romokban hever. Ami leginkább romokban hever. A szombatiskolán is kitértünk arra, hogy tulajdonképpen kinek szól az örömhír. Kinek szól? Mindenkinek szól, ugye tudjuk, de igazából ki az, akit meg tud szólítani? Az, aki igényli. Ugye? Aki felismerte azt, hogy romokban hever az élete, a gondolkodása, nincs értelme annak, amit csinál. Mintha egy ördögi kör lenne az, amiben forog pillanatról pillanatról, napról napra, és fontossá vált számára a megoldásnak a megtalálása. Nem csak a keresése, nem csak az időleges megoldás a túlélési ösztön szintjén, hanem értelmet szeretne találni az életének. És miért nincs az ember életének értelme? Mi nélkül nincs az ember életének értelme? Gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy hát az Isten nélkül, az Isten ismerete nélkül nincs értelme az ember életének. Egyedül csak az Isten tud értelmet adni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én így tapasztaltam, amikor a Jóisten engem megkeresett, jobban, de megtalált. Mert én kerestem az Istent, és ő is biztos nagyon régen keresett engem, de amikor sikerült neki engem megtalálnia, akkor döbbentem rá arra, hogy tudtam én ideig nélküle élni. És hát ebből a személyes tapasztalatból vontam le tulajdonképpen azt a következtetést, hogy az Isten ismerete nélkül nincs az ember életének értelme. Ugye a Hóseás könyvében is olvasunk egy olyan igét, a 4. fejezet első versében olvassuk azt, amikor megszólítja az ő népét, az Isten, halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Pedig hát olyan sokan élnek ténylegesen a világon, akik azt mondják, hogy hát ők szeretik az Istent, meg ők ismerik az Istent, meg Istenfélő életet élnek. Itt nem a világnak szólt, hanem Izrael népéhez szólt az Úr Hóseás által. Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Tulajdonképpen azt mondja, hogy miattatok nincs, ugye? Miattatok nincs. Nincs igazság, miattatok nincs szeretet, miattatok nincs Istennek ismerete a földön, mert hamison esküsznek, hazudnak, és lehetne folytatni. Egy másik hóseási ige a 6. fejezetben, a 6. versben olvashatjuk azt, hogy mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Hát ezekből, megint ezekből az igékből azt tudjuk levonni, gondolom egyértelműen minnyájan, hogy a legnagyobb romok az Isten ismeretét illetően vannak ezen a földön. Nincs Isten ismeret. És ez mihez vezet? Ez ahhoz vezet, hogy az ember nem ismeri a valós állapotát. A rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy mi az, amire szüksége van az embernek, ahhoz, hogy ezeket a romokat elkezdje egyáltalán építeni. Ugye a rómaiakhoz írt levél első fejezetében, a 28. versben olvashatjuk azt, hogy miért rombolódott le az Isten ismeret.
Azt mondja, hogy és miképpen nem méltaták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Azt mondja, hogy nem méltatták az Istent arra, hogy megtartsák a gondolataikban, hogy törődjenek azzal. Ez azt jelenti, hogy volt Isten ismeret, csak az emberek nem méltatták arra, hogy megtartsák ezt. A harmadik fejezet 20. versében, ugyanitt a római levélben olvashatjuk a következőt. Annak okán érte a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazol meg ő előtte, de nekünk a második fele fontos, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Ha nem ismerjük az Istent, nem ismerjük az ő törvényét, nem ismerjük, hogy milyen állapotban vagyunk. Csak érezzük azt, hogy valahogy olyan értelmetlen minden. A bűn ismerete a törvény által vagyon. És kik azok, mik azok, akiknek a helytelen szolgálata, akik okozói lehettek annak, hogy ez megtörténhetett. Hogy a bűn ismerete eltűnt az emberek közül. Ezékiel könyvében olvashatjuk a 22. fejezetben a 26. verset. Ugye Ezékiel is hát megfedte a népet, és itt konkrétan megfogalmazza azt, hogy kik azok, akik felelősek ezért. 22. fejezet 26. versét így olvasom. Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. S a tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. S szombataimról elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. Kik a felelősek azért, hogy az Isten ismerete eltűnt az emberek közül? Itt azt mondja, hogy papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Hogy azok, akik az Isten nevét felvették, és akik az Isten nevében szóltak, meg szólnak, akik az Istenre hivatkoznak, akik az Isten képviseletét tudják a maguk szavai szerint önmaguknál. És mi történt ennek következtében? Hogy különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. Összemosták a dolgokat. Ugye a Jóisten azt mondja, hogy vigyázz, a kétfelé sántikálás az egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. Ugye, amikor az ember azt gondolja, hogy van olyan dolog, amit ő szentnek vél, és ahhoz ragaszkodik, de vannak olyan dolgok, amelyeket megtűr az életében, pedig tudja, hogy az Istennek egészen más a véleménye róla, akkor ez tulajdonképpen mit tesz? Összezavarja a gondolkodását magának az embernek is, és mindazoknak, akik szemlélik az ő életét, akik előtt ő jár példaképpen, mert ő felvette az Isten nevét magára. Ő hitettett amellett, hogy ő az Istent képviseli. És ennek a következménye az, hogy tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. Nem volt tiszta határ, mesdje a között, hogy mi az, ami az Isten szerint tiszta, és mi az, ami nem mehet be. Ugye? Mert tudjuk, hogy az Isten elé, az Istenhez nem mehet be tisztátalan. Hát ezek azok a dolgok, amelyek romokban hevernek, és mindenkorban, megmondhatjuk nyugodtan, azok tehettek arról, hogy nem volt kellő Isten ismeret, akik hivatottak volna az Istent képviselni. A következő kérdés az, hogy az emberöltők alapzatait felépíteni, ugye? Felrakod az emberöltők alapzatait. Melyek voltak azok az alapok, amelyeket a teremtéskor a Jóisten
lefektetett. Hát mert az emberöltők ott kezdődtek, ugye, a teremtésnél. Kinyithatjuk Mózes első könyvét a legelején, első, második, harmadik fejezetben olvashatunk a teremtésről, ugye, az, hát ugye a legelső intézmény, amit megalapított az Isten, ugye az a nyugalomnap volt, ugye, mert megnyugodott. A teremtés, a házasság, az eledel, a felelősség, az engedelmesség, az Isten jelenlétében való élet. Ezek mind azok az alapok, amelyek, hogyha megmaradtak volna töretlenül, az embereket boldoggá tették volna, és nem kellett volna kiűzni az embert, nem jött volna be a bűn. Hogyha bármelyik ponton, gondoljunk bele abba, hogyha bármelyik ponton vétkezett volna az ember, bármelyik ponton, nem csak azzal, hogy engedetlen volt, úgymond, az isteni felhívással szemben, hanem bármelyik ponton, hogyha nem veszi figyelembe a szombatot, hogyha másképpen gondolkodik a házasságról, hogyha az eledelt, ugye, másképpen értelmezi, hogyha a felelősséget másképpen értelmezi, bármelyik ponton vétett volna az ember, ugyanúgy kiüzetett volna. És a Jóisten azt szeretné, hogy ezeken a pontokon az ő képviselői helyre tegyék a dolgokat, helyre tegyék szombat kérdésben, helyre tegyék a teremtés kérdésében. Ugye a szombatiskolában is találkoztunk az, hogy féljétek az Istent, mert ugye eljött az ő ítéletének órája, miért féljétek az Istent? Mert ő teremtette a földet. Ugye a teremtésre való felhívás, a teremtésben való hitbe való felhívás, a teremtés tényének az elfogadása alapvető kérdés abban, hogy az ember hogyan viszonyul az Istenhez, és hogyan viszonyul hát a maga szerepéhez a teremtettségben. Hogy hogyan viszonyul a házassághoz. Ugye mindegyik kérdést, mindegyik pontot ki lehetne tulajdonképpen vesézni, és aprólékosan ki lehetne térni, de most nem ez a feladatunk, hogyha a házasságot az ember másképpen értelmezni, mint ahogyan az Isten értelmezi a Bibliában, nagyon részletesen szól arról, hogy hogyan kell értelmezni a házasságot. Hogy kit rendel igazán az Isten segítőtársként az embernek, hogy miben kell egyezniük, és mi az, amire vigyázni kell, amit semmiképpen nem szabad se siettetni. Még a jó szándék hátterén sem. Hogyha az eledelben, ugye az egészségügyi megújulás, hogyha az eledelben az ember követi az Isten tanácsát, akkor megtapasztalhatja magán a gyógyító erőt. Hogyha minden dolgához, amit feladatként a Jóisten előtt árt, akár munkahelyen, akár a családján belül, akár a közvetlen környezetében, ahol éli az életét, hogyha nyilvánvalóvá válik az, hogy felelősség teljesen, megbízhatóan, kiszámíthatóan végzi a feladatát, megbízható, akkor bizonyságot tesz, ezáltal tesz bizonyságot, még hogyha nem beszélt Istenről, még ha nem beszélt a szombatról, hanem csak azzal, hogy egészen másképpen végzi a dolgát, mint mindazok, akiknél romokban hever az életük. Mondhatnánk azt, hogy a világi emberek között is vannak nagyon becsületes emberek, akik erre törekszenek. Igen, de az, hogy minden ponton helyre legyen állítva a dolog, az még a hívők között sincsen, sajnos. Nem, hogy a világi emberek között. A Jóisten pedig azt mondja, hogy ha az emberöltők alapzatait felrakod, akkor nevezteted romlásépítőnek.
Nem akkor, hogyha egy-egy fal részletet, egy-egy valamit felépítesz, hanem ténylegesen mindent megteszel annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá válik a világ számára, hogy te az Istennel jársz, mert az Isten fel tudja benned építeni mindazt, amit lerombolt az ellenség. Romlás építői. Zakariás imájában olvashatunk Keresztelő János feladatáról. Ugye szoktuk azt emlegetni, hogy az advent népnek a feladata, a missziója Keresztelő János szolgálatával hozható párhuzamba. Lukács evangéliuma első fejezetében a 77. verset, hogyha elolvassuk. A 76-tól olvasom, mert a szövegösszefüggésből így kellemesebb hallgatni. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivatatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatjában. És ezt mindazért, 78-at is elolvasom, mert a mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyel meglátogatott minket a naptában adott a magasságból. Ez lesz a te feladatod, kisgyermek, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsad a népedet, hogy a bűnök bocsánatot nyerjenek az Isten előtt. Nem tudom, hogy olvastuk-e, vagy találkoztunk-e Andreasen könyvével, az Ószövetség és Szentély és az Evangélium. Ott nagyon részletesen beszél, Szentély szolgálat és az Evangélium, nagyon részletesen elemzi szinte minden mozzanatát a Szentély szolgálatnak, és külön egy fejezet részletben kitér arra, hogy mi is volt tulajdonképpen a gond akkor, amikor a Szentély szolgálata, amikor Jézus eljött ide a földre. Hogy miért kellett neki megtisztítani a templomat. Miért cselekedte meg ezt a szolgálata elején és a szolgálata végén. Mert megfertőztetett tulajdonképpen a Szentély szolgálat, az áldozatok bemutatása. Nem rosszul mutatták be az áldozatokat, hanem az áldozat bemutatás tulajdonképpen a szentély szolgálat, a templomi szolgálat önmagában mire rendeltetett, hogy az ember megszabaduljon a bűneitől, ugye? Nem azért, hogy újból és újból és újból és újból és mindig csak vétkezzen és menjen és újból és vigye az áldozatokat és csak vigye és etesse a papokat. Bocsánatot kérek, hogy ilyen csúnyát mondok. Nem ezért rendeltetett. A szentély szolgálat azért rendeltetett, hogy kitisztítsa a népet az ő bűneiből. És ezért volt az évenkénti egyszeri bűneltörlés, ugye? A nagy engesztelési nap. Hogy akkor ráhárította a papa nép bűneit Ázázel bakjára, és azt kivitték a pusztába, hogy ott elpusztuljon. Ázázel bakja sátánt, a felbújtót jelképezte ezáltal. A bárányt meg megáldozták, Krisztus áldozatát jelképezve. És tulajdonképpen Jézus idejében, akkor, amikor Jézus eljött ide a földre, tulajdonképpen a szentély szolgálat arról szólt, hogy minél több jövedelem jöjjön be a papsághoz. Ugye azért mondta Jézus azt, hogy latrok barlangjává és kalmárok házává tették, kalmárkodás házává tették az én atyámnak a házát, mert mindent megtettek annak érdekében, hogy hasznot húzzanak az áldozatokból.
Nem volt elég az, amit az Isten elrendelt, ugye? Mert tulajdonképpen a különböző áldozatoknak a bizonyos részeit nekik, a papoknak kellett adni, hanem nyerészkedtek, hogy minél több legyen. És tulajdonképpen nem töltötte be a templomi szolgálat azt a feladatot, amire rendeltetett. Mert igazából nem szabadultak meg azok, akik oda mentek. És ezért kellett keresztelő Jánosnak fellépni, és teljesen új megvilágításban az emberek elő, a zsidók elé tárni, hogy mire is van valójában szükségük. Hogy nekik meg kell keresztelkedniük a bűnök bocsánatára. Hogy ők viszik az áldozatokat a templomba, de tulajdonképpen nem szabadulnak meg a bűntől. Nem lesznek jobbá, nem változnak meg. És hogyha ezt az advent nép komolyan veszi, akkor tulajdonképpen a mi szolgálatunk is erről kellene, hogy szóljon. Nem arról kellene, hogy szóljon, hogy mi megtűrjük még ezt vagy azt a bűnt az életünkben, és kimagyarázzuk ezért, vagy azért, vagy amazért. Legtöbbször azt szoktuk mondani, hát mert ilyen bűnös a világ, meg hát mi ilyen gyengék vagyunk. Hanem mindent, ténylegesen minden erőfeszítésünket meg kell tenni, nem emberi erőfeszítésünket, nem emberi erőfeszítést, emberileg a döntésünket kell meghozni, hogy én nem akarok bűnt elkövetni, és ami bűnösnek látszik, attól is tartózkodom magamat. Ha nem teljesen tiszta, és az Isten igéje szerint van, akkor inkább nem teszem meg, mint hogy hamis képet mutassak az Istenről, és az Isten bűnhöz való viszonyulásáról. És én hatalmasan magamat is megfedve érzem, és én elsősorban önmagamért mondom ezt, kedves testvéreim, mert hát úgy valahogy az ember elkényelmesedik, és úgy valójában úgy szunyókál. Úgy megtűri a dolgokat. Van igazság, ismerem az igazságot. Van hatalmas világosság, itt van a Biblia a kezemben. Ellen White bizonyság tételei. Az embernek fürdik a lelke szinte ezekben, amikor olvassa. És azt gondolja, és mert ténylegesen őszintén vágyakozik azután, hogy ez valóra váljon. Csak nem veszi észre, hogy a saját életében még nagyon-nagyon sok akadály van, ami miatt nem tud ez valóra válni, ami miatt Jézus nem tud eljönni, ami miatt nem tudja megmutatni, hogy itt vannak azok, akikben én az emberöltők alapjait felépítettem, akik engedték, hogy a romlás felépüljön. De értsétek helyesen, nem a romlásnak kell felépülni, hanem ami romokban hever, annak kell éppé felépülni. Ezékiel könyvében ugyanott, ahol az előző igét olvastuk, a 22. fejezetben a 30. verset, hogyha kikeressük, ott kétségbe esetten szól az Úr tulajdonképpen Ezékiel által, és keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam. Keresi az Isten az ő népe között azokat, akik a törésbe állnak, akik merik felvállalni azt, hogy igen, én az Istené vagyok, de én úgy vagyok az Istené, hogy méltatlan vagyok, és én tudom, de én méltóvá szeretnék lenni, nem azért, hogy mutogassanak rám, hogy én milyen jó vagyok, vagy milyen tökéletes vagyok, hanem azért, hogy az Isten nevét megdicsőítsem. Hogy ne hozzak szégyent az Istent azáltal, hogy még mindig kétfelé sántikálok. És már 25-ször elkövettem azt a hibát, de 26-szor is kimagyarázom, és 26-szor is megtalálom az útját, módját, hogy hogyan is követhetném azt, ami kedves nekem, amihez ragaszkodik az én belső önző énem. Itt is azt mondja, hogy ennek okáért a következő verben viszont egy nagyon szomorú dolgot olvasunk, hogy ennek okáért kiontám haragomat reájuk, megemésztém őket búsulásom tüzével,
útjukat fejükhöz verém, azt mondja az Úristen. És azt mondja, hogy nem tehetek mást. Szembesítenem kell őket azzal, hogy milyen állapotban vannak. A korintusiakhoz írt második levélben olvashatjuk azt az igét, ami úgy szintén akadályozza azt, hogy megépüljön. Megépüljenek az alapzatok, és hogy az Isten népe romlás építője legyen. Korintusiakhoz írt második levélben a tizedik fejezetben az ötödik verset, ha olvassuk. Megtaláljuk tulajdonképpen választ erre. Azt mondja, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyis teljesé lesz a ti engedetlenségtek. Azt mondja a Jóisten, hogy le kell rontani mindent, minden okoskodást, minden magyarázkodást. Ne féljünk ezt megtenni. Minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjuk eltvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjünk a Krisztusnak. Ez a felhívás. Ez a felhívás. Így tudjuk előrevinni az Isten ügyét. Így tudunk romlásépítőjévé válni. Ha ezt elhatároztuk magunkban, és ténylegesen a Jóisten kiárasztotta a Szent Lelkét mi ránk, akkor válhatunk az ösvények megújítóivá. Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetében olvassuk a következő ígét, a 14. verset. Rómaiakhoz írt levél 15. fejezet, 14. verse. Itt Pál arról ír a gyülekezetnek, hogy meg van győződve, hogy mi minden jósággal vannak tele. És a felsorolásba beletartozik a következő dolog is. A versnek a végét olvasnám. Teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Hogy vagyunk mi az inteni? Tudjuk egymást inteni? Hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel. Képesek lévén egymást is inteni. Hogyan intjük mi egymást? Vagy zsaroljuk, megfélemlítjük, nem? Nem szándékosan tesszük. Ez van a mi emberi természetünkben, ez csak olyan természetesen fakad belőlünk. Hogyha nem ezt csinálod, akkor ez lesz. Hogyha nem azt csinálod, akkor az lesz. Ha ezt csinálod, akkor így lesz. Ha azt csinálod, akkor úgy lesz. És ettől várjuk, hogy megjobbuljunk. Ettől várjuk, hogy a másik jobbá legyen. Hogy meglássa a másik, hogy miben hibázik. És közben olyan elvárásokat állítunk a másik elé, amelyeket nem sok esetben saját magunk se tudunk teljesíteni. Tudjuk egymást inteni? Nem tudjuk egymást inteni, mert még mindig nem teljes az Isten ismerete. Mi bennünk. Mert még mindig nem vagyunk teljesek az Isten jóságával. Korintusiakhoz első levélben olvassuk a következőt. A 8. fejezetben. A 8. fejezetnek az első versében. Itt az a 8. fejezetben az áldozati húsokról bálványáldozati húsokról beszél, de kitér olyanra is, hogy az ismeret, hogy mit kezdjünk az ismerettel.
Itt azt mondja az első versnek az utolsó mondata, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Második vers, ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Harmadik, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Ha teljessé válik az Isten ismeretünk, hogyha az ismeret, legalábbis a szándékunk teljessé válik, hogy átadjuk magunkat annak, hogy az Isten ismeret megnyilvánuljon rajtunk keresztül, akkor az fog. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Nem tud más cselekedni az ember, csak szeretetben cselekedni, csak az Isten szeretetét közvetíteni. Hanem akkor felfúvalkodottá tesz az ismeret. A második levélben, a második fejezetben, ugye Korintusi akozét második levélben, a második fejezetnek a 14. versében megint olvashatunk. Egy olyan feladatról, ami jó lenne, hogyha az életünkben megvalósulna. 2 Korintus 2.14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Milyen ismeretet kell közvetítenünk? Az ő ismeretének illatát. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy meggyőzünk valakit? Győzködünk valakit? Afelől, hogy milyen az Isten? Vagy meglátszik rajtunk, hogy mi az Istennel együtt járunk? Az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy beszélhetünk az Istenről. De valóban a megjelenésünk az az, ami már az Isten képviseli. A 4. fejezet 6. versében hogyan lehet ezt elérni? Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Hogy tud ez megvalósulni? Az Isten teremtő hatalma által. Aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. És itt engedjétek meg, hogy segítségül hívjam Jones testvért, hogy mit is jelent igazából a Jézus Krisztus arcán való Isten dicsőségének a világoltatása. Mert ezt én még szebben nem olvastam sehol.

Annyira meg kell üresíteni magunkat énünktől, hogy egyedül Isten nyilvánuljon meg igazságosságában, jellemében, ami az ő dicsősége. Tehát illő, hogy szüntelen szem előtt tartsuk az egyetlen fontos gondolatot, hogy az a feladatunk, hogy Istent dicsőítsük meg a földön. Mit jelent megdicsőíteni az Istent? Nem mást, mint annyira megüresíteni magunkat az énünktől, magunktól, hogy csak is Isten nyilvánuljon meg, hogy semmi erő, hatás nem árad az egyénből, hanem csak Istenünk vonzása. Annyira megüresítjük, hogy minden egyes szó, mindaz, ami megnyilvánul, csak is Istentől való, és csak is az Atyáról tanúskodik. Jézus Krisztusban úgy élt az Atya, annyira megnyilatkozott, hogy kioltotta a test összes cselekedeteit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az Atya úgy élt benne, annyira megnyilatkozott, hogy kioltotta a test összes cselekedeteit. Vágyakozunk ezután? Hogy minden, ami emberi természetünkből fakad, az kioltassék? Hogy ne legyen megnyilvánulási területe az életünkben. Isten úgy akar bűnös testünkben lakozni, hogy bár a testünk bűnös, annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki semmilyen módon, hogy csak Isten úgy akar a bűnös testben élni, hogy ennek bűnös volta ellenére az ő légköre, az ő dicsősége, az ő igaz volta, az ő jelleme nyilvánul meg, bármerre jár is az illető. Ez egy hatalmas reménység mindannyiunk számára. Hát Jézus azt mondta, hogy amit én cselekedtem, ti is úgy cselekedjétek. Amit én megtehettem, azt ti is megtehetitek. Kedves testvéreim, mire várunk? Mire várunk? Meddig sántikálunk? Meddig sántikálunk? Két felé, három felé? Meddig tűrjük meg az életünkben mindazokat a dolgokat, amelyről tudjuk, hogy jobb lenne, azért nem? Nem valami durva dolgokról van szó, gondolom, hanem mindaz, amiről tudjuk a lélek által, hogy azért azt ne. Azt mondja, hogy úgy akar a bűnös testünkben lakozni az Isten, hogy bár a testünk bűnös, annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki semmilyen módon. Szeretnénk ilyen jó illatként a világban élni? Hogy a mi bűnös emberi természetünk ne tudjon szóhoz jutni? Ne tudjon megnyilvánulni? Mert az Isten ilyen mértékben betöltött bennünket? Gondolom, hogy igen lesz a válasz. De mindenre miért van szükség? Miért hív, miért kér minket az Isten arra, hogy szombatjait megtartsuk, hogy közel menjünk hozzá, hogy a föld magaslatain akar minket járatni, hogy rálátásunk legyen a saját életünkre, meg rálátásunk legyen arra a feladatra, amivel ő megbízott bennünket. Miért kéri ezt az Isten? Mert a korintusiakhoz írt első levélnek a 13. fejezetében olvashatjuk azt, amire szoktunk is hivatkozni mellesleg, a 9. versben, mert rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a profétálás. Hát ugye itt élünk ezen a földön, nem vagyunk tökéletesek, csak rész szerint látunk. Hát nem tudunk tökéletesek lenni, mint az Isten. Viszont a 12. versben a következőt olvassuk, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ez mikor? Amikor találkozok az Istennel. Mikor tudok az Istennel találkozni? Amikor meg tudok előtte állni. Jelenések könyve 14. fejezetében mit olvasunk? Szájukban nem találhatott álnokság, Isten kirezik széke előtt vethetetlenek. Még mit olvasunk?
itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugyanolyan tökéletesek, mint amilyen Jézus volt. És ez meglátszik az ő életükön. Van még esélyünk arra, hogy megmagyarázzuk, hogy ezt miért nem igényeljük? És hogy ez az igénylés, ez nem úgy kell, hogy oda megyek egymáshoz, és elmondom a másiknak, hogy figyelj, én most ezt igényeltem Jézustól, hanem amikor konkrét dolgokat meg kell tennünk, akkor fontos nekünk, hogy az Isten mit gondol arról. Fontos nekünk, hogy mi nem másképpen cselekedjünk, mint ahogyan az Isten arról gondolkodik. Vagy halogatjuk, ráérünk. Még nem úgy állnak az események, hogy radikálisan döntenünk kellene. Lakhatóvá tenni. Azt mondja az alapigénk, hogy ott lakhassanak. Azért kell a romokat megépíteni, az emberöltők alapzatait felrakni, Isten népének a romlás építőjévé válni, az ösvények megújítójává, hogy az ő életükben látszódjon, hogy új ösvényeken járnak. Jobban mondva, a régi ösvényeken járnak. És az életünk minden területére ki kell, hogy terjedjen. Ha eljön Jézus, és biztos vagyok benne, hogy vágyakozunk azután, hogy találkozunk, hogyan fogunk rá készülni? Oda megyünk a tükörhöz, megnézzük, hogy most akkor hogy nézzünk, milyen ruha van, igen? Hogy készülünk az Úr Jézus előjétel elé? Milyenek a cselekedeteink? Hogyan beszélünk egymással? Hogyan bánunk egymással? Mit várunk el egymástól? Mit igénylünk? Hogyan ítéljük meg egymást? Hogyan akarunk segíteni egymásnak? És rengeteg dolgot lehetne felsorolni. Hogyan cselekesszük a mindennapi élet dolgait a munkahelyünkön, a családunk környezetében? Igényeljük az Isten jelenlétét az életünkben olyan mértékben, hogy ne jusson szóhoz az emberi természetünk. Kedves testvéreink, nincs más esélyünk. Nincs más esélyünk. Ugye azt mondja az ige, az egyik példázat, ugye, hogy vannak olyanok, akiknek van olajuk, és vannak olyanok, akiknek nincs olajuk. Vagyis van olajuk, csak kevés. Vannak olyan, mindenki elszunnyad, de van az, aki felébredt és készen van. Valami hiányzott még. És azt a hiányzót megadta, mert azt úgymond emberileg nem lehetett megtenni. A másik meg, hát készült, és hát azt gondolta, hogy hát majd az Isten kipótolja. De azt a hiányosságot nem tudja a jó Isten kipótolni. Az, hogy én igényelném azt, hogy én bennem ne nyilvánuljon meg az én emberi természetem. Ehhez nekem kell igényelnem. És akkor mire számíthatok? Arra számíthatok, amit a jelenések könyvében olvasnak az új teremtett földről, az égből leszállt Jeruzsálemről, hogy minden az enyém lesz. Minden. Az Isten önmaga az enyém lesz. Jézus Krisztus az enyém lesz. De ott, színről színre, csak akkor tudok megállni előtte, hogyha már itt bennem lakozik. Hogyha már itt betöltött engem. Hogyha már itt kitisztultak a cselekedeteim. Nem csak a cselekedeteim, az indítékaim. És tisztán látom, hogy a jó szándékom mögött milyen indíték van. És merek szóba állni vele. És nem félek attól, hogy hú, hát már valamit eldöntöttem, már az események pörögnek, hát most mondjak nemet, most álljak meg, most késleltessek.
Nem félek ettől, nem félek megállni, mert tudom, hogy ezt az Isten biztos ki fogja pótolni. Ha én így döntök, hogy én amellett döntök, hogy én az Isten szerint szeretném megcselekedni azt, amit szeretnék, akkor az Isten kipótolja. Hogy hogyan fogja tenni, azt én nem tudom. De én rábízom az Istenre azt, hogy ő elvégzi, hogyha én hűséges leszek hozzá, és engedelmes leszek. Én kívánom mindannyiunknak, kedves testvéreim és kedves gyülekezet, hogy részesei legyünk az Isten országának már itt a földön, még Jézus Krisztus eljövetele előtt. Nem botlott meg a nyelvem. Szándékosan fogalmaztam így. Már itt igényeljük Jézus jelenlétét az életünkben, a gondolkodásunkban. Már itt vessük alá magunkat az ő irányításának, hogy jó illatként látszódjon rajtunk. Hogy mi az ő országának képviselői vagyunk. És ez lesz az a hatalom, ami megindítja a szíveket. És mindazok az emberek, akiknek a közelében megjelenünk, valamit tudni, valamit érezni, valamire való ösztökélést fognak tapasztalni. A Jóisten fogja mutatni, itt van az én emberem. Jó lenne, ha meghallgatnád, hogy mit mond. Kérdezz tőle, menj el hozzá. Vannak kérdéseid? Szavar valamit? Itt nekem van egy emberem, vagy két emberem, vagy 10 emberem. Menjél el hozzá, és ő majd felvilágosít téged. Ugye a Bibliában is ezt olvassuk. Nem angyalokat küldött el a Jóisten, hanem embereket küldött el egymáshoz, ahhoz, hogy az ő dicsőségét közvetíteni tudják. Hatalmas örömhír ez, testvéreim. Hatalmas örömhír. Hogy a napi körforgásból, az önmagammal való küszködésből ténylegesen fel tudunk nőni oda, hogy az Isten mindenné válhat a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban. És amellett, hogy ellátjuk a mi szakmai feladatunkat, a gondolataink mindig nála vannak. És ettől lesz ügyesebb a kezünk, ettől lesz élesebb az elménk, ettől lesz a beszédünk kifinomult, ettől lesz tapintatos az egymással való kommunikációnk, és így fog az Isten igazsága igazán megnyilvánulni az egész földön. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy részesei legyünk ebben, hogy részesüljünk ebben a csodában.

Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te oly nagyon szerettél bennünket, hogy Jézus Krisztust adtad értünk. Köszönjük, hogy te ezt megcselekedted akkor, amikor mi még nem ismertünk téged. És köszönjük, hogy te ezzel nem elégedtél meg, hanem te azt szeretnéd, hogy bennünk lakozzon Krisztus. Hogy miután elfogadtuk azt a csodálatos áldozatot, megértettük, hogy ezen áldozat nélkül értelmetlen az életünk. Most azt kívánod megtanítani nekünk hosszasan, már több mint 100 éve, hogy döbbenjünk rá arra, hogy ez is még kevés. Hogy ahhoz, hogy beteljesítsük a te felhívásodat, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, ahhoz szükséges, hogy Jézus Krisztus betöltsön bennünket, hogy bennünk lakozzon. Hogy ez nyilvánvalóvá váljon mindenki számára, akivel kapcsolatba kerülünk az életben. Bocsáss meg, Istenünk, hogy nem így gondolkodtunk, vagy olyan távolinak éreztük magunktól. Csak a nagy bűnökkel foglalkoztunk, a durva dolgokkal, az apró megkötözöttségüket, a gondolkodásunknak a tévegéseit. Megmagyaráztuk. Ahogy egy testőrünk mondta, az ember bele se gondol abba, hogy mennyire kiszolgáltatott akkor, amikor nem enged a lélek befolyásának. Igaz, hogy szabadsága van, de mi emberi természetünk szerint nem a bűntől való szabadságot szoktuk választani, hanem a nekünk kedvező, emberileg nekünk kedvező szabadság mellett tesszük le a voksunkat. Könyörülj rajtunk, Istenünk. Segíts meg. Add szent lelkedet, hogy lássuk meg valós voltunkat, és vágyva vágyakozunk azután, hogy betöltekezzünk te veled, hogy a mi emberi természetünknek ne maradjon esélye a megnyilvánulásra. Cselekedd meg ezt a te szeretetedből, Istenünk, Jézus Krisztusért, mindannyiunkban, a te kegyelmedből. Amen.

0: A hegyi ösvényen ketten bandukolnak. Egy idősebb, meghajlott ember, mellette egy fiatalabb, az újságíró, akinek nyilatkozatot adott, és akitől azt kérte, hogy ezt a nyilatkozatát csak halála után hozzák nyilvánosságra. A 70-es évek közepén, amikor Heidegger meghalt, a Der Spiegel című német lap közölte ezt a bizonyos nyilatkozatot, Nur noch ein Gott kann uns retten, már csak egy Isten menthet meg bennünket címmel. És ez a nyilatkozathoz készültek a fényképek. A fényképek elrendezése nem véletlen. Heidegger visszavonult a Fekete Erdőbe, ott egy kis kunyhót vásárolt magának, és ott élt feleségével nagyon egyszerű körülmények között. Az egyik fotón például egy kemencepatkán ül, és a felesége teát készít a konyhában. Talán visszautalás ez egy ókori történetre. Maga Heidegger idézi fel Arisztotelész egyik írásából, hogy egyszer ókori emberek, görögök, aténiak, akik csodálták Hérakleitoszt, a nagy filozófust, aki Efézusban élt, hajóra szálltak, áteveztek Efézusba, és keresték a nagy filozófust természetesen először a város előkelő negyedeiben, de ott nem találták. Aztán érdeklődésükre útba igazították őket, és egy város széli kis kunyhóban, egy kemence patkán ülve megláttak egy idős embert. Csodálkoztak, ő lenne Hérakleitosz. Látva elképedésüket, az ókori bölcs állítólag ezt mondta nekik, ne csodálkozzatok, itt is jelen van az Isten. Heidegger is az egész életében az igazságot, a lét valóságát kereste. Új nyelvet teremtett a filozófiában, új gondolkodási formát. Járatos volt a görög nyelvben, ő fejtette meg Hérakleitosz töredékét, ethos anthropodaimon, amit rendre rosszul fordítanak például így, hogy az ember sajátsága a daimonja. Nem, mondja Heidegger, ez annyit jelent, az ember annyiban ember, amennyiben az Isten közelében él. Heidegger nem nevezte magát vallásos gondolkodónak, sőt kifejezetten ateistának tartotta magát, mégis élete vége felé járva egyre inkább foglalkozott a lét végső kérdéseivel, amelyet szerinte Pláton iskolája óta elfelejtett az emberiség, mert gondolkodni is úgy tudunk már csak, hogy résztudományokat képezünk a gondolkodás területéből, és a résztudományokról az egészre nem nyílik kilátás. Az egész európai kultúra Pláton óta, Arisztotelész óta egy ilyen holcvég. Nehéz lefordítani magyarra ezt a fakitermelő utat, tán így lehetne fordítani valami Arany Jánosi szójárással, hogy holt ösvény. Rossz ösvényen járunk, holt ösvények ezek. Vissza kell térni a főcsapásra. De hol van a főcsapás? Ott, ahol az ember úgy tanul meg gondolkodni, hogy figyel arra, hogy az igazi gondolkodás mire vezeti őt. Ahol nem az ember akarja kigondolni a gondolatokat, hanem hagyja, hogy a gondolatok vegyék birtokába őt. Erről vall Heidegger 1947-es különös költeménye a gondolkodás tapasztalatáról. Ennek a költeménynek az elején és a végén két rövid versszakos kis vers áll, a legrégibb német költészet mértékében, a Spruch versekben, rövid 3-4 szótagos sorokból állnak ezek a versek. És azután egy-egy természeti kép jelenik meg e keretversek között, és a természeti képhez 4-5 gondolat társul. A természet, amelyben elmélyedünk, a világ, a lét, amire oda tudunk figyelni, és ha odafigyelünk rá, akkor gazdagon megajándékoz bennünket. Hogyan is mondja Heidegger egyik kortársa, a magyar I. és Gyula? Az a baja a mi kultúránknak, hogy az emberek előbb tanultak meg írni, mint olvasni. Hogyan is mondja Pilinszky János? Olvasnunk kellene a világban, meg kell tanulnunk olvasni a világban. És ha elfogadjuk azt, ahogy a világ beszél, talán mi is feleletet tudunk adni rá. Heidegger ebben a három oldalas költeményében szinte összefoglalta bölcseletének minden egyes fő tételét. 1947-ben írta, de csak 1954-ben jelentette meg, aus der Erfahrung des Denkens, a gondolkodás tapasztalatáról címmel. Martin Heidegger a gondolkodás tapasztalatáról.
1: Út és mérleg, híd és ének egyösvényen együtt áll. Menj és hordozd, nincsed és szód, ott, hol csak egy utad jár. Midőn hajnalfény gyúl, a hegyek mögött csendesen.
0: A világ homája sohasem oltja ki a lét fényét. Az isteneknek túl későn érkeztünk, s túl korán a létnek. Ebben a költeményben kezdődik az ember. Egy csillaghoz tartsunk, ennyi az egész. Gondolkodni, egy gondolatra szorítkozni, mely majdan csillagként áll meg a világ egén.
1: Midőn vihar kerekedtén a szélkakas a kunyhó ablak előtt énekel.
0: Ha a gondolkodás hivatása lét kihívásából ered, a sors beszéde gazdagabb lesz. Mihely szemünk van a dologra, és szívünkben a szóra hallás, sikerül a gondolkodás. Kevesek tapasztaltak abban, hogy megkülönböztessék a megtanított tárgyat az elgondolt dologtól. Ha a gondolkodásban szemben állók volnának, és nem csupán vetélytársak, jobban állana a gondolkodás ügye.
1: Midőn a fölszakadozott esőfelhőn hirtelen napsugár siklik át a réteg sötétjére.
0: Nem mi találunk rá a gondolatokra, ők találnak ránk. Ez a beszélgetésre illő óra. Jöhet a derűs társas eszmélkedés, mely nem áll elő ellenkező vélemény fitoktatásával, sem nem tűr engedékeny beleegyezést. A gondolkodás álhatatos marad ügyében. Az ilyen derűs társalgás öröméből nyerhet a gondolkodás műhelye néhány mesterlegényt, hogy közülük egy, észrevétlen, mesterré növekedjék.
1: Midőn a nyár elejé mezőn magányos nárciszok elrejtve virágzanak, s a juharfa alatt hegyi rózsa csillan.
0: Díszes egyszerűség, csak alkotás éltet arcot, s az alkotás költeményben pihen meg. Kit járhat át bármi bátorítás, ha nem vállalja a szomorúságot? Ott árad el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük.
1: Midőn a szél morogva tépázza a kunyhó gerendáit, s az idő kedvetlenre válik.
0: Három veszély fenyegeti a gondolkodást. Jó, és ezáltal üdvös veszély, a daloló költő szomszédsága. Gonosz, és ezáltal legkönyörtelenebb veszély maga a gondolkodás. Önmaga ellenében kell gondolkodnia, s erre csak ritkán képes. Rossz, és ezáltal zavaros veszély a bölcselkedés.
1: Midőn nyári napon pille telepedik a virágra, s csukott szárnyával vele leng a réti szélben.
0: Kedélyünk minden kedve, felelet a lét kedvességére, mely gondolkodásunkat a világ játékába gyűjti. A gondolkodás minden egyes dolgot kiemel, és maga előtt marasztal. A türelmes figyelem nagy lelkűséget nevel. Ki nagyot gondol, nagyot is téved.
1: Midőn a hegyi patak az éjszakák csöndjében arról mesél, hogyan zubog szikláról sziklára.
0: Gondolkodásunkban, ami a legősibb, mögöttünk jár, és mégis szembe jön velünk. Ezért várja a gondolkodás az elmúltak érkezését, és ezért visszaemlékezés. Öregnek lenni annyit jelent, idejében megállni ott, ahol egy gondolati út egyetlen gondolata a maga helyére ugrott. Akkor kockáztathatjuk meg, hogy a filozófiából visszatérjünk a lét elgondolásához, mikor már a gondolkodás eredetében otthonosak lettünk.
1: Midőn a téli éjszakában hóviharok rázzák a kunyhót, de reggelre a táj hófehérbe csöndesül.
0: A gondolkodás éneke csak azáltal nyugodna meg lényegében, ha lehetetlen lenne kimondani, mi kimondatlanul kell, hogy maradjon. A gondolkodást ilyen lehetetlenség helyezné a dolog elé. Soha nem az, amiről beszélnek, és egy nyelven sem az, amit kimondanak. Hogy újra és minduntalan van gondolkodás, kinek csodálkozása szeretné ezt kifürkészni?
1: Midőn alpesi völgyek lejtőin kolombszó hallik, s anyájak lassan-lassan bandukolnak.
0: A gondolkodás költői jellegét még homály fedi. Ahol megmutatkozik, hosszú időre valami félig költői sejtés utópiájának látszik. De a gondolkodó költés valójában a lét topológiája. Ez mondja meg neki lényegének illetőségét.
1: Midőn az esti fénysugár itt-ott betűz az erdőn, bearanyozza a fák törzsét.
0: Ének és gondolkodás a költészet szomszédos törzsei. A létből hajtanak ki, és igazságába érnek. Kapcsolatukról az jut eszünkbe, amit Hölderlin az erdőfáiról dalol. És a szomszéd törzsek ismeretlenek maradnak egymásnak, amíg csak állnak. Erdő pihen, patak zubog, szikla nyugszik, zápor zeng. Mező réved, kút megduzzad, szelek zúgnak, áldás leng.

0: A kérdéseinkre a Biblia válaszol című előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal arról a kérdésről lesz szó, ami az előadás címében így került megfogalmazásra, hogy hogyan segít a Biblia jellemátalakulásban, tehát az ember megváltozásáról, jellemünk átalakulásáról lesz szó. És annak alapján fogjuk ezt áttekinteni, hogy a Biblia ezt milyen módon támogatja, a Biblia hogy segít nekünk abban, hogy mi más emberekké váljunk. Mindenekelőtt azzal szeretném kezdeni, hogy a Biblia a legelső segítséget az ember jellemének a megváltozásában ott adja, hogy bemutatja a Biblia Istent, az ő személyét, az ő lényét, a három isteni személyt, magát Jézus Krisztus és az ő földi életének minden, legalábbis legdöntőbb cselekedeteiben. Tehát a Biblia bemutatja nekünk Istent, hogy milyen az Isten lénye, milyen jellem tulajdonságai vannak az Istennek. És utána a Biblia arról beszél, hogy az ember, amikor megteremtetett, Ádám és Éva, ugyanezeket a jellem tulajdonságokat tükrözte vissza. A Biblia azt mondja, hogy az Isten, amikor megteremtette az embert, akkor az Isten képére és hasonlatosságára teremtette. Az Isten az önmaga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És amikor egyáltalán jellem átalakulásról beszélünk, akkor azért nagyon fontos ez a kérdés mindjárt előjáróban, mert a Biblia bemutatja azt, hogy milyen volt az ember a teremtésbeli állapotában. Tehát milyen állapotból estünk ki, és mi az az eszmény, amit újra el kell érnünk? Milyen módon kell megváltoznunk, mi mindenben kell megváltoznunk, hogy újra Jézus Krisztusnak a képmása ábrázolódjon ki bennünk? Miért említem ezt meg? Azért, mert figyeljük meg a saját életünkben is, hányszor vagyunk úgy egy-egy élethelyzetben, hogy valamiről érezzük, hogy nincs rendben. De nem tudjuk igazából meghatározni, hogy pontosan mi a baj. Hányszor vagyunk úgy az életben, hogy érezzük, hogy nem helyes a magatartásunk. Tudjuk, hogy valamiben helytelenül cselekszünk, de igazából nem tudjuk, hogy milyeneknek kell lennünk. Most itt engedékeny legyek, itt szigorú legyek, itt így viselkedjek, itt úgy viselkedjek. Mihez hasonlítsam magam, vagy mi az, amit igazából cselekednem kell, vagy milyennék kellene válnom. Nagyon sokszor az ember még ezt sem érzi, csak azt érzi, hogy valami nincs rendben. És ezért a Bibliának az első és legnagyobb segítsége az, hogy megmutatja azt, hogy milyeneknek is kell lennünk. Istent mutatja be, Jézus Krisztust mutatja be, és ezáltal elmondja nekünk, hogy nekünk mivé kell válnunk. Tehát ez az első, amiben az Isten segít nekünk a jellem átalakulás területén. Megmutatja azt, hogy mivé kell válnunk. De utána a Biblia végig abban is segítségünkre van, hogy elmondja, hogy a jellemátalakulásnak a folyamata hogy mehet végbe bennünk. Milyen módon tudunk egyáltalán mi megváltozni? Én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, elmondhatjuk, hogy mindannyian tapasztaltuk, hogy ez a legnehezebb dolog az életben. Hányszor próbáltunk valamin változtatni az életünkben? Arról ne is beszéljünk, hogy az egész életünket megváltoztatni, apró részterületein az életünknek hányszor próbáltunk változást előidézni, hányszor határoztunk el dolgokat, amikor valamiről tudva tudjuk, hogy nem helyes. És mi az eredmény? Rendre az az eredmény, hogy kudarcot vallunk, mert az ember rájön arra, hogy nem tud igazából megváltozni. És éppen ezért a Biblia a jellem átalakulásban azt az óriási segítséget nyújtja nekünk, hogy felvázolja azokat a lépéseket, amin keresztül az embernek a jelleme megváltozhat, és megmutatja, ki kell, hogy mondjuk, a jellem átalakulásnak az egyedüli útját. Elmondja azt is, hogy minden más út hamis. A Biblia beszél arról, hogy az ember önmagát megváltoztatni nem tudja, önmegváltás nincs, magunkat nem tudjuk jobbá tenni. A Biblia elmondja, hogy csak is milyen módon tudunk mi megváltozni. Hogy tud az ember berögzött rossz jellem tulajdonságoktól megszabadulni, és más életet élni. Igen, a Biblia óriási segítségünkre van ebben, és mindenekelőtt szeretném az első lépésként megemlíteni a személyes életünk átalakulását tekintve, hogy a Biblia mindenek előtt a jellemátalakulást nézve önismeretre tanít bennünket. Ki kell, hogy mondjuk, hogy addig, amíg nem ismerjük meg igazából önmagunkat, addig nem lehet szó jellemátalakulásról. Ahhoz, hogy meg tudjunk igazából változni, ahhoz nekünk először igazából önismeretre kell eljutnunk. És nézzük meg azt, hogy hogy ismerhetjük meg mi igazából önmagunkat. Erre a kérdésre olyan könnyedén is lehetne válaszolni, úgy mindig a fülembe cseng, amikor erről szó van, vagy úgy erről gondolkodom az utóbbi időben, hogy van egy ismerősöm, aki a Jóisten létét abszolút nem fogadja el, és nagyon-nagyon komolyan harcol ilyen értelemben ellene, és amikor beszélünk valamiről, és azt mondom neki úgy valaminek a kapcsán, hogy nem ismered igazából önmagad, hát hihetetlenül ki kell magából, hogy hát milyen, hát ez egy gyenge ember, aki nem ismeri magát, hát mindenki ismeri önmagát. Hát ha valaki ismeri az embert, akkor az ember az önmaga. Tehát ilyen nincs, hogy nem ismerem magam, hát hogy lehet ilyet mondani egyáltalán? Márpedig a Biblia arról beszél, hogy mi nem ismerjük igazából önmagunkat. A Biblia azt mondja, Jelenések könyve 3. fejezetében, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a nyavajás, a vak és a mezítelen. Valamennyit érzékelünk a mi jellemünknek a hiányos voltából, valamennyit felfogunk és tudjuk, hogy bizonyos dolgok nem jók, de igazából, hogy milyen mérvű bennünk a romlás, és hogy igazából alapvetően milyenek vagyunk, ezt igazából nem tudjuk. Jeremiás mondja egyik helyen, és annyira megdöbbentő, amikor elmondja, hogy amikor megismertem önmagam, akkor a combomat vertem, tehát csapkodtam szinte szégyenembe, hogy hát hogy lehetek én ilyen. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az ember önmagát alapvetően, bizonyos dolgokat ismerünk magunkról, de mélységeiben nem ismerjük a lényünk összetett voltát. És figyeljük meg, hogy amikor egyáltalán erről a kérdésről van szó, és hogyha most megkérdeznénk mindenkit, hogy ki mit tart önmagáról, milyenek vagyunk, akkor mit kezdenénk el számba venni, hogy kiértékeljük magunkat, hogy milyenek vagyunk, mit kezdenénk el számba venni? Ugye elkezdenénk számba venni azt, hogy milyenek a mi cselekedeteink. Ugye végig gondolnánk azt, hogy én általában ilyenkor így szoktam viselkedni, ez van, az van, szóval úgy végig gondolnánk a cselekedeteinket, és ennek alapján megpróbálnánk egy képet alkotni önmagunkról. De álljunk meg itt mindjárt, és tegyük fel azt a kérdést, hogy ez a fajta önvizsgálat eredményre vezet-e. A Biblia arról beszél, hogy nem. A Biblia arról beszél, hogyha mi így próbáljuk önmagunkat kiértékelni, hogy mi milyenek vagyunk, hogy számba veszük a mi külső cselekedeteinket, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy 1000%-ig biztos, hogy hamis eredményt fogunk kapni. Jézus Krisztus erre vonatkozóan egy példát említ az evangéliumokban, az evangéliumok megörökítenek Jézus szájából egy történetet, ami úgy hangzik, hogy nagyon ismerős a történet, hogy egy farizeus és egy vámszedő elment a templomba imádkozni. És megáll a farizeus, és a farizeus elkezdi mondani az Isten előtt, ugye a képmutató farizeus, elkezdi mondani, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyanok, mint egyebek. Nem vagyok parázna, nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan, dézsmát adok mindenből, hetente kétszer böjtölök, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, ez a szerencsétlen ember itt mellettem. Álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon ez a farizeus hazudott-e, amikor a cselekedeteit számba vette? Én biztos vagyok benne, hogy nem hazudott. Amikor ő azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölök, akkor én biztos vagyok benne, hogy ő valóban hetente kétszer is böjtölt. És amikor azt mondta, hogy ő nem parázna és nem csaló, akkor nyilván, hogy nyílt házasság köré törést nem követett el. És valóban megadta a dézsmát, a tizedet mindenből, szóval én ezt ebben biztos vagyok. De mégis ez az ember olyan volt, amilyennek képzelte magát, amilyen végeredményre eljutott önmaga felől a cselekedetei kiértékelése nyomán. Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem. Ez az ember nem ilyen volt. Ott volt mellette ugye az a vámszedő, aki a szemeit nem merte az égre emelni, és úgy könyörgött az Istennek, hogy legyen hozzá irgalmas. Igen, micsoda különbség volt a két ember között. Ugye az egyik ember a cselekedetei alapján megpróbálta kiértékelni magát, és hamis eredményt kapott. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy nekünk az önvizsgálathoz is segítséget kell kérnünk. Miért gondolnánk azt, hogy amikor a bűn által minden megromlott bennünk, akkor pontosan a vélemény alkotásunk nem romlott meg. Akkor pontosan élesen és józanul látjuk a mi jellemünknek a fogyatékosságait. Nem, ezzel is probléma van. És éppen ezért a Biblia arról beszél, hogy nekünk az Isten segítségét kell kérni ahhoz, hogy megismerjük igazából önmagunkat. Egy igét szeretnék olvasni a Szentírásból, a 139. Zsoltárból. A 139. Zsoltár 23 és 24. versét fogom majd elolvasni, de néhány szóval szeretnék a Zsoltárnak az elejére is utalni. Nem szeretnék erről a Zsoltárról most sok szót szólni, hiszen ebben a sorozatban erről a Zsoltárról már volt egyszer részletesen szó. Most csak annyit hadd említsek meg, hogy Dávid így kezdi ezt a Zsoltárt, hogy Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz engem, ismered az én ülésemet, fekvésemet, járásomra te ügyelsz, a gondolataimat messziről is jól érted. Tehát azt mondja a Szentírásban Dávid, azt örökíti meg, hogy igen, aki igazából ismeri az embert, az nem más, mint az Isten. Tehát, hogy igazi önismeretre jussunk, ehhez az Istent kell kérni. De és nézzük meg, hogy mi az igazi önismeret. Mert ugye az előbb azt mondtuk, hogy a cselekedeteink alapján, amit ugye magunk látunk, hogy miket cselekszünk, ennek alapján nem lehet igazából megismerni önmagunkat. De nézzük meg, hogy mit mond a 23. és 24. versben Dávid. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát mit kért Dávid? Mire jött rá önmaga és a Szentlélek vezetése által? Hogy az ember nem olyan, amilyen a külső cselekedetei szerint látszik. Ezért mondja az Istennek Dávid, ezért fordul így az Istenhez, hogy próbálj meg engem, ismerd meg az én szívemet, és ismerd meg az én gondolataimat. Azt mondja a Példabeszédek könyvének az egyik igéje, hogy aki amint gondolkodik az ő szívében, olyan ő. Aki amint gondolkodik az ő szívében, olyan ő. A Biblia azt mondja, hogy mi nem azok vagyunk elsősorban, amik a külső cselekedeteink szerint látszunk, hanem amilyen a mi szívünk mélyén vagyunk. Amilyenek a mi cselekedeteink indító okai, mozgató rugói, amilyen érzéseket táplálunk és melengetünk magunkban, lehet, hogy azok felszínre soha nem jönnek, lehet, hogy csak a szívünk mélyén maradnak, de a Biblia arról beszél, hogy az akkor is romlottság. És hogyha az ember abból próbál kiindulni, hogy mik a külső cselekedeteink, akkor egy hamis torzképet fog kapni magáról. És ezért mondja a Szentírás ezt, hogy az Istent kell kérnünk arra, hogy világítson rá a mi életünkre, a mi jellemünkre, a mi szívünkre, a mi gondolatainkra, hogy igazából milyenek vagyunk. Hogy megismerjük önmagunkat, hogy nehogy egy végzetes öncsalásba kerüljünk. Miért? A Biblia azt mondja, hogy az ember, ha jót is cselekszik, még a legnagyobb jót is cselekszik, és elkönyveli magáról, hogy ő mennyire jó ember az ő cselekedetei alapján, hogyha az nem a szeretet és az önzetlenség tiszta indító okából fakadó cselekedet, akkor az az Isten előtt nem ér semmit, és nemhogy nem ér semmit, de az embert kárhoztatja az Isten előtt az ítéletben. Szeretném felolvasni a Korintusi első levél 13. fejezetének az első 3 versét, Pál apostol a szeretet himnuszát a következő képpen kezdi. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Tehát azt mondja Pál apostol, hogyha akármilyen hatalmas jót cselekszünk, hogyha a vagyonunkat mind odaadjuk a szegénynek, nagy dolog ez? Hatalmas dolog? Ki az, aki közülünk erre most képes lenne? Azért ugye egy hatalmas dolog az ember vagyonát fölosztani a szegények között. De mit mond Pál apostol? Még ha ez a legnagyobb jótétemény is nem tiszta szeretetből fakad, hanem önző indítékból fakad, és majd rá fogunk térni, hogy mennyi önző indíték van az ember életében sokszor, amit nem is tudunk esetleg önmagunktól, hogy bizonyos cselekedeteinket mi motiválja, hogyha ebből származnak ezek a jó cselekedetek, akkor semmi hasznunk nincs abból, sőt, odáig megy Pál apostol, hogy a testünket is tűzre adhatjuk, az életünket adhatjuk egy ügyért, egy emberért, de ha nem szeretetből cselekesszük, akkor semmi hasznunk nincs abból. Igen, ezért mondja a Szentírás, hogy az igazi önvizsgálat az a szív megvizsgálásánál kezdődik. Az igazi önvizsgálat az ember belső lényének a megvizsgálásánál kezdődik, amire abszolút nem vagyunk alkalmasak. Azt mondja Jeremiás prófétán keresztül az Isten, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt? Csalárdabb a szív mindennél, gonosz az, kicsoda ismerheti azt? Miért? Mert az ember mire hajlamos? Az ember hajlamos arra, hogy szépítgesse magának az ő cselekedeteit. Mindent megmagyarázunk magunknak, kifogásokat találunk mindenre. Igen, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt? És éppen ezért azt mondja Példabeszédek könyve, hogy a szívek vizsgálója egyes egyedül az Úr. Tehát őt kell kérni Dávidhoz hasonlóan, hogy segítsen nekünk igazi önismeretre jutni. És szeretném hangsúlyozni, ha nem látjuk meg igazából a szívünk mélyén meghúzódó rosszat, a szívünk mélyén meghúzódó helytelen indulatokat, ha ezeket nem ismerjük fel, akkor addig nem is lehet jellem átalakulásról beszélni. Hogy beszélhetnénk egy gyökeres változásról, amíg igazából nincs meg a korkép, amíg nincs meg az, hogy milyenek vagyunk, hogy miből kell nekünk alapvetően megváltozni. És ezek után szeretnék rátérni arra, hogy a Biblia hogy segít nekünk ebben a kérdésben, és az Isten hogy segít a Biblián keresztül abban, hogy mi megismerjük önmagunkat, hogy milyenek is vagyunk igazából belülről. Az igéjén keresztül nagyon sokat segít, hatalmas segítséget nyújt, azáltal, hogy bizonyos veszélyekre felhívja a figyelmet, az önvizsgálathoz támpontot ad az ember életében. És szeretnék néhány ilyet megemlíteni a példa kedvéért, hogy a Bibliát, amikor olvassuk, mi mindenre rámutat, ami a mi belső emberünket, a szívünk, a mi gondolatainkat tükrözi. És nézzünk meg a Példabeszédek könyvéből, főleg a Példabeszédek könyvéből fogok most olvasni. Nézzük meg, hogy a Biblia mi mindent mond el, hogy az emberben mi minden van alapvetően, és mi mindenre kell odafigyelnünk, ami a külső cselekedeteinkben először még egyáltalán nem látszik. De az Isten előtt mindenképpen bűn. Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 17. versét keressük ki, és ott az első részét olvassuk el. Példabeszédek könyve 23. fejezet 17. versének az első része. Ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre. Menjünk tovább, itt a 24. fejezetnek az első verse. Ne irigykedjél a gonosztevőkre, se ne kívánj azokkal lenni. 19. vers. Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irigykedjél az istentelenekre. Úgy próbáltam az igéket összeválogatni, hogy nagyjából egy helyen legyenek, hogy ne kelljen sokat lapoznunk, de és számtalan ilyen ige van a Szentírásban. Mit mond az önismeretre jutás első lépéseként talán? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy ne irigykedjél a gonosztevőre. Ki az közülünk, aki egy kis belső irigységet, vagy egy kis rossz indulatot azokkal szemben, ugye, akik, vagy kis féltékenységet ugye, azokkal szemben, akik az életben ugye nem helyes utakon járnak, és mi mindent érnek el maguknak az életben. Ugye azért ki az közülünk, akiben nincs egy kis irigység, vagy egy kis féltékenység, vagy egy kis olyan érzés, hogy hát neki bezeg milyen jól megy. Kívülről ez meglátszik, akár egy cselekedetünkben is? Nem hiszem. De a Biblia azt mondja, hogy ismerjük meg magunkat, gondolkodjunk el, hogy van-e ilyen érzés a mi szívünkben. Azt mondja, hogy ne irigykedjél a gonosztevőre. Hát miért olyan nagy dolog, hogy hát egy kicsit irigykedünk a gonosztevőre, hogy milyen szép háza van, milyen jól megy neki, semmit szinte nem tesz érte, és sorolhatnánk még ezeket a dolgokat. Miért nem maradhatunk meg ezzel a belső érzéssel?
1: Szeretnék egy idézetet olvasni a 73. Zsoltárból. A 73. Zsoltárból a következőt olvasom. A 73. Zsoltár második verse azt mondja, Aszáv Zsoltára ez, azt mondja, hogy én már-már meghanyatlottak a lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. És utána mit mond? Mert halálukig nincsenek kínjaik, nincs részük az emberekkel való nyomorúságban, sorolja tovább. De miért idéztem ezt a Biblia verset? Hogyha az ember megtűr ilyet a szívében, irigységet, mondjuk az ilyen emberekre, az ilyen emberek előmenetelére, akkor egy idő után mi következhet be az ember életébe? Mint Aszáf életébe majdnem bekövetkezett, hogy már-már majdnem eliszamodtak az ő léptei. Majdnem az Istenbe vetett hitének a megszűnését eredményezte. Hogy az Isten hogy engedheti ezt meg? Hát nem igazságtalanság ez az Isten részéről, hogy a becsületes jó emberek nyomorognak és el vannak nyomva, és az igazságtalanok, a becstelen emberek pedig mennyire prosperálnak ebben az életben. Szeretném kérdezni, hogy nem egy aktuális tanítása ez a Bibliának? És azt mondja, hogy ha az ember ettől nem szabadul meg, ha nem keresi az Istennek a vezetését az életnek ebben a helyzetében is, akkor eliszamodhat a lépte, tehát a hitében később hajótörést szenvedhet. Tehát a Biblia rámutat, hogy ebből is meg kell változnunk. Ezek a bűnnek a gyökerei az ember életében, és amikor jellem átalakulásról beszélünk, akkor mindig először a belsőt kell megtisztítani. A Biblia soha nem arról beszél, hogy egy jellem átalakulás úgy fog történni, hogy az ember a külső cselekedeteit majd valahogy megváltoztatja, és majd belülről is akkor majd tisztává lesz. A Biblia azt mondja, hogy szerezzetek magatoknak új szívet. Ugye majd rá fogunk térni, hogy ez hogy lehetséges, hogy az ember hogy nyerhet új szívet, de a Biblia arról beszél, hogy belülről kell megváltozni, a szívnek kell megváltozni, az érzéseknek, az indítóokoknak kell megváltozni, és ez majd külsőleg is meg fogja teremni a maga gyümölcsét az ember életében. Igen, a Biblia erről beszél, hogy ez egy hatalmas nagy kérdés az ember életében, az irigyekre való, a gonosztevőkre való irigység, és azt mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon a mi lépteink milyenek ezen a területen. Ugye utána azt mondja, a 73. Zsoltár így fogalmaz, hogy gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben, míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. Ugye az ígéből az Isten választ adott neki erre a kérdésre. Most nem erről a kérdésről beszélünk, csak önmagában erről, hogy a Biblia rávilágít, hogy igen, ez is egy olyan jellem tulajdonság az ember életében, ami utána egy idő után, ami azonnal nem is, de sokszor olyan cselekedetekhez vezethet, amik egyértelművé teszik azt, hogy valami nagyon nagy baj van az ember életében. Tehát felhívja erre a belső problémára a figyelmet. Egy másik igét is hadd olvassak. Példabeszédek könyve 24. fejezetének a 17 és 18. verse. Figyeljük meg, milyen belső dolgokra mutat rá a Szentírás. Azt mondja, amikor elesik a te ellenséged, ne örülj. És mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Szeretném megkérdezni azt, hogy vajon voltunk-e már ilyen élethelyzetben? Vajon ismerős ez az élethelyzet? Hogy mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, ugye, mondja a Szentírás, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Volt-e már ilyen velünk, hogy amikor valaki velünk tényleg valami helytelen dolgot cselekszik, és valami bajba kerül, akkor ugye azt szokták mondani, hogy a legszebb öröm a kár öröm, ugye ezt szokták mondani. És hogyha nem is nyíltan hahotázunk ezen, de azért a szívünkben legalább egy olyan elégtételt érzünk, hogy hát azért, hát most akkor azért, ez a Jóisten jól megfizetett neki ezért. És mit mond a Szentírás? Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szívad, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Amikor ez van a szívünkben, amikor így érzünk a másik emberrel szemben, akkor hadd kérdezzem meg, hogy mi van igazából a mi életünkben. Ott van az igazi szeretet? Távolról nem. Ott van az ellenség iránti szeretet? Nem. És éppen ezt akarja felfedni, hogy álljunk meg, gondolkodjunk, volt ilyen az életünkben, van ilyen az életünkben. Akkor nagy baj van, akkor igazából az Istenre van szükségünk mindenképpen, de még fokozottabban, mert esetleg a külső cselekedeteinkben még nem látszik, de belülről valami ott van, ami bomlaszt bennünket, ami igazából csak negatív hatást kelt az emberben, amitől szabadulni kell. Vagy nézzük meg Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 4. versét. Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 4. verse a következőt mondja. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége az istentelenek szántása bűn. Csak az első részét szeretném inkább említeni. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége. Ugye ez bűn az Isten szemében. Külső cselekedetben ez sokszor nem is látszik meg. Van úgy, hogy valaki már valóban a cselekedeteiből is nyilvánvalóvá teszi az ő gondolatait, hogy mennyire lenéz embereket, és mennyire több, mennyivel többnek tartja magát a másik embernél, de nagyon sok esetben ez az emberben csak rejtetten van ott. De mégiscsak azért érzi, mint az a farizeus érezte, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik ember. Hányszor érezzük magunkat többnek a másik embernél? Hányszor érezzük azt, hogy hát azért én bizonyos szempontból külön vagyok? És a Biblia mit mond? Ez romlottság az ember szívében, az Isten szemében bűn. És hogyha én elkezdek azzal foglalkozni, hogy az én külső cselekedeteim milyenek, persze fontos azzal is foglalkozni. Most szeretném azt mondani, hogy nem azt jelenti, hogy én külsőleg bármit tehetek, az a lényeg, hogy a szívem állapota rendben legyen. Mert inkább ez úgy van, hogyha ez a szívem belülről rendben lesz, és megtisztulok, akkor ez majd a külső cselekedeteimben is látszani fog. De csak arra szeretnék ezekkel az igékkel utalni, hogyha mi a jellem átalakulást úgy próbáljuk elkezdeni, hogy számba vesszük a cselekedeteimet, hogy én most ezt tettem, akkor ebből meg kell változni, és külső foldozgatást próbálunk a mi életünkben elérni, az biztos, hogy eleve kudarcot fog jelenteni. Mi van belül? Erre akar rámutatni a Szentírás. Igen, az elmének kevéssége bűn. Szeretnék itt megállni, és csak egy gondolatot megemlíteni. Én ezt az igét különösen szeretem Példabeszédek könyvében, amikor a 6. fejezetben arról beszél a Szentírás, hogy van 6 dolog, amit különösen gyűlöl az Úr, és 7 dolog utálat az ő lelkének. És ezt a felsorolást, ami már eleve érdekfeszítő, hogy vajon az Úr előtt mik a legutálatosabb dolgok, akkor nézzük meg, hogy ezt a felsorolást mivel kezdi a Szentírás. Azt mondja, hogy a 6. fejezet 16-tól terjedő verseiben e 6 dolgot gyűlöli az Úr, és 7 dolog utálat az ő lelkének. És kezdi a felsorolást a kevés szemek, a kevésség, a felfúvalkodás. Ugye amikor valaki többnek képzeli magát a másiknál, az első a kevés szemek, és csak utána jön az, hogy a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között. De mi az első? Az első a kevés szemek. Igen, a Biblia arról beszél, hogy Sátán is itt bukott el, az önfelmagasztalás, a kevésség, a felfúvalkodás volt először, ami úrrá lett az ő életében, és ez vezetett utána mindahhoz, amit most magunk körül látunk, a gyilkos cselekedeteknek a sokaságához, amire embereket késztet és felbuzdít. Igen, itt kezdődik minden az ember életében, belül a szívnél, és éppen ezért a jellem átalakulás is itt kell, hogy belülről kezdődjön, de ehhez először igazából meg kell ismernünk önmagunkat. Szeretnék még egész röviden 2 igét olvasni itt a Példabeszédek könyvéből, és rávilágítani 2 olyan belső indítékra, ami az Isten előtt elfogadhatatlan. Azt mondja Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 3. verse, hogy tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől. Mennyi mindent cselekszünk mi versengésből. Azt mondja, hogy tisztesség pedig az embernek elmaradni a versengéstől. Igen, nekem is legalább olyan házat kell építeni,

Krisztus, hogy az ember eljuthat odáig, mint az ő korabeli farizeusok és írástudók, hogy minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Nem egy szomorú megállapítás, minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Igen, idáig is el lehet jutni. És ezek után egy utolsó gondolatot említsünk még meg így a példabeszédek könyvéből, az önvizsgálat kapcsán, hogy az Isten mi mindenre mutat rá, de szeretném említeni, hogy ez csak egy kis csokor volt, amit most felolvastam, és amiről beszéltünk, ahhoz képest, amit a Szentírás elmond, amilyen veszélyekre felhívja a mi figyelmünket. De nézzük meg a 14. fejezet 30. versét. Azt mondja, hogy a szelíd szív a testnek élete, az irítség pedig a csontoknak rothadása. Ugye ezzel kezdtük, az irítség arra, aki gonosztevő, aki másokon legázol vagy átgázolva tud előnyhöz jutni, és tényleg gyarapodik és gazdagodik, de itt nem erről az irítségről van szó, itt az általános irítségről van szó. Azt mondja a Szentírás, hogy ez az irítség, ez mindannyiunkban benne van. Azt mondja Jakab apostol, hogy avagy nem tudjátok, hogy irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? Azt mondja, hogy ez az irítség minden emberben valamilyen szinten ott van. Sátán mindannyiunkat kísért ezzel. El is hesegethetjük magunktól a gondolatot, hogy hát mi nem vagyunk irigyek. Ugyan már, hát mi egyáltalán nem vagyunk irigyek. De azért gondoljuk végig, miben nyilvánul meg az irítség, milyen érzésekben nyilvánul meg az irítség. Hogy tudjuk leleplezni magunkat, hogy van-e bennünk irítség a másik emberrel szemben? Nyilván nem akkor, amikor látok valakit, aki csodálatos festményeket készít, és elismerem, hogy micsoda szép festményeket készít. Hát én ilyet nem tudnék, hát én egy egyenes vonalat nem tudok megrajzolni. Nyilván nem ebben nyilvánul meg. De gondoljuk végig azt, amikor egy adott szituációban, mind a ketten például mondjuk egyforma munkahelyen dolgozunk, ugyanazt dolgozunk, ugyanazt csináljuk, az egyiket dicsérik, az egyiket jobban körülveszik. Bennünket nem annyira. Nincs ott egy kis irigység, hogy hát miért őt? Vagy amikor például szülők a gyerekekkel, ugye? A másik gyereke okosabb, szebb. Nincs egy kis irigységféltékenység. Vagy amikor nekem rosszul megy valami, valamilyen élethelyzetbe kerültem, ami negatív élethelyzet, életkörülmény, és ugyanazon a területen a másik embernek sikerei vannak. Mit szólok hozzá? Tudok örülni vele együtt? Azt mondja a Szentírás, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Én nagyon sokszor végig gondoltam már, hogy sokkal könnyebb sírni a sírókkal. Mennyire könnyű az, amikor ugye valaki szomorúságban van, és akkor vele együtt szomorkodunk. Jó, ez is egy nagy dolog, amikor már valaki együtt érez a másikkal. De örülni az örülővel, örülni annak, amikor a másiknak a családi élete csodálatosan alakul, de az enyém éppen válságban van, és nem irítséget érezni, hanem annak örülni, hogy neki legalább jó, és a Jóisten áldja meg, és adjon neki még többet abból, vagy még többet azon a területen, ahol idáig is megáldotta őt. Van bennünk irítség, vagy nincs bennünk irítség? A Szentírás azt mondja, hogy irítségre kívánkozik bennünk a lélek. Igen, éppen ezért a Szentírás hallatlanul nagy segítséget nyújt a tekintetben, hogy felismerjük igazából azt, hogy milyenek vagyunk, hogy mi van a mi szívünkben, és ki kell, hogy mondjam, hogy el kell odáig jutnunk, hogy fel kell, hogy ismerjük magunkban a rosszat. Fel kell, hogy ismerjük magunkban azt, hogy nem lakik bennünk semmi jó. És szeretném ezt kimondani úgy, hogy tudom azt, hogy ez az egyik legnehezebb dolog az ember életében. Amikor a Bibliának a kijelentéseivel szembesülünk, és látjuk ezeket, amiket a Biblia megfogalmaz, akkor nagyon sokszor lesújt bennünket, hogy hát igen, ez sem jó, az sem jó. De akkor az ember mindig megkapaszkodik valamiben, hogy de hát azért csak van valami jó bennem. Hát azért nem lehet, hogy ennyire rossz lennék. Hát azért nem létezik, hogy ez csak rossz van bennem. Hát azért van valami jó is. Jó, vannak ezek, de hát azért van valami jó is bennem. És szeretnék arra rámutatni, hogy amíg az ember nem jut el odáig, hogy a bűn minden területen áthatott, és én magamtól semmi jóval nem rendelkezem, addig nem lehet jellem átalakulásról beszélni. Nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Ézsaiás könyve első fejezete, az 5. versnek a végétől a 6. versig a következőt olvassuk. Egy nagyon képies leírás.

0: az ember állapotáról, és figyeljük meg, hogy mit mond maga az Isten, hogy milyenek vagyunk mindannyian. Így kezdi az Ézsaiás proféta könyve első fejezet 5. versének a 2. része. Minden fejbeteg minden. Nem azt mondja, hogy egyeseké, hanem azt mondja, hogy minden fejbeteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Ugye egy eléggé olyan visszataszító kép, hogyha az ember elgondol egy emberi testet, ami tetőtől talpig csupa kelevény és csupa dagadás. Ugye eléggé visszataszító. És azt mondja a Szentírás, hogy ilyenek vagyunk mi, emberek, mindannyian, mert a bűn megrontott bennünket. És hiába próbáljuk szépíteni magunkat, hiába próbáljuk szebbnek beállítani magunkat és megcsalni önmagunkat, az eredmény akkor is csak ugyanaz, de mi annak a következménye, ha nem fogadjuk el ezt a korképet, amit az Isten mond rólunk? Mi az eredménye? Hogy nem lehet bennünk igazi jellemátalakulás, hogy nem tudunk megváltozni. Mert addig, amíg nem érezzük a magunk elesett voltát, a magunk bűnös voltát, addig igazából nincs is az a vágyódás a teljes átalakulásra, és nincs is az az Istenhez menekülés bennünk. Hát először mindenképpen el kell azt fogadnunk, amit az Isten mutat rólunk, hogy milyenek vagyunk mindannyian emberek. Igen, azt mondja a Szentírás, nincs egy jó ember sem. És azért álljunk meg itt egy pillanatra, mert sokan ezt félreértik, hogy azért az életben mennyi nemes cselekedet van, és magunk is azért ahogy végignézzük az életünket, hát az életben voltak már dolgok, amikor önzetlenül tudtunk cselekedni, de ne feledjük el, igen, vannak az életben jó cselekedetek, önzetlen jó cselekedetek, de az nem magunktól van, az Isten áll azok mögött. Az Isten segít bennünket abban, még azokat az embereket is, akik nem fogadják el az Istent. Az Isten az ő szent lelkével ott van, és segít az embernek, hogy önmagát le tudja győzni, és a rossz helyet a jót tudja választani. De az embernek rá kell döbbennie arra, ha én magam akarok harcolni, ha én magam akarom az egyedül az életemet élni, Isten nélkül nem tudom, mert alapvetően megromlott állapotban vagyok. Igen, felismerni, hogy milyenek vagyunk. Amikor a tükröt a Biblián keresztül az Isten elénk tartja, akkor nem elfordítani a tekintetünket, hanem komolyan venni azt a korképet, amelyet mutat az íráson keresztül az Isten. És utána mi a következő lépés? Jeremiás könyve 13. fejezetének a 23. verse. Amikor az ember rádöbben valóban arra, hogy milyen, és elfogadja az Istentől, hogy igen, én ilyen vagyok, akkor Jeremiás könyve 13. fejezete 23. verse föltesz egy kérdést, ami az embert elgondolkodtatja a következő lépésen. Így hangzik ez az ige, elváltoztathatja-e a bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foldosságát? Milyen kérdés ez Jeremiástól, ugye? Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen? Ugye az a fekete bőrű ember, aki mondjuk Európába jött, és esetleg itt él egy életen keresztül, vagy már itt születik a gyereke, fehér lesz az ő bőre? Nem lesz fehér. Elváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát? Képtelen rá. Igen, tehát mi a következő lépés, amikor szembesülünk önmagunkkal? Elfogadni, hogy ilyenek vagyunk, és a következő lépés az, hogy ne magunk próbáljuk rendbehozni magunkat. Ne magunk próbáljuk a jellem átalakulást elérni az életünkben, mert annyit fogunk elérni, minthogyha egy szerecsen az ő fekete bőrét megpróbálnak kifehéríteni. És azt olvassuk utána az igében, hogy így tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát ugye ennyire nem megy az embernek a jó cselekedet magától. Ennyire képtelen az ember megváltozni. És ezután szeretnék rátérni arra, hogy a Biblia viszont mit mond, hogy az ember hogy tud megváltozni. A Biblia milyen utat vázol fel, mint a jellem átalakulásnak az egyedüli útját minden ember számára. Szeretnék egy igét olvasni a Római Levél 8. fejezetéből. A Római Levél 8. fejezetének a 2. verséből. A Római Levél 8. fejezetének a 2. verse a következőt mondja. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Azt mondja, hogy minden ember természet szerint születésénél fogva a bűn és a halál törvénye alatt van. mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a rossznak, magunktól nem tudunk jót cselekedni. De ebben a Biblia versben egy hatalmas evangélium van, mert elmondja, hogy ellenben az ember hogy tud ez alól a törvény alól felszabadulni. Egyetlen egy módon. Azt mondja, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye szabadít meg bennünket ettől. Tehát a Biblia arra világít rá, hogy az ember egyedül győzni nem tud. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban kell élnünk ahhoz, hogy a jellemünkben akármilyen a legapróbb változás is bekövetkezhessen. A Biblia arról beszél, hogy az ember egy kiszolgáltatott lény. Önmagában nincs ereje a nálánál erősebbel szemben, a gonosszal szemben megállni. A Biblia arról beszél, hogy egyedül ne is próbálkozzunk. Az ember egyedül az isteni segítség igénybevételével képes megállni a rosszal szemben. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, mondja Pál apostol. Jézus Krisztus tovább viszi ezt a gondolatot, azaz ugye a jézusi kijelentés előbb volt, de hogyha most ebben az összefüggésben nézzük, Jézus Krisztus elmondja azt, hogy mit jelent ő benne élni. Jézus egy szemléletes példát mond el, azt mondja, hogy van a szőlőtő és a szőlővesző. Azt mondja, hogy egy szőlőnek az életében a szőlővesző ugye akkor tud gyümölcsöt teremni, akkor lesz rajta gazdag termés, hogyha a szőlőtőkével állandó és élő összeköttetésben marad. Szeretném megemlíteni, hogy a Biblia a gyümölcsöket, a gyümölcstermést, azt egyértelműen azonosítja Pál apostol a Galata beliekhez írott levelében, hogy a gyümölcstermés nem más, mint az ember jellemének a megváltozása, azok a jó tulajdonságok és az a megváltozott jellem, amit Isten el akar mindannyiunk életében érni. Azt mondja, hogy a lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, tehát a megváltozott jellem tulajdonságok, megváltozott élet. És Jézus azt mondja, hogy gyümölcstermés egy ember életében, a szőlő vesző életében akkor lehet, hogyha a szőlő tőkével, aki nem más, mint Jézus Krisztus maga mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ha Jézus Krisztussal állandó kapcsolatban van. És utána Jézus Krisztus kimond valamit, azt mondja János evangélium a 15. fejezetének a 4. és 5. versében, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Nálam nélkül semmi jót nem tehettek. Tehát az ember jellemének a megváltozása, az, hogy az ember győzzön önmaga felett, ez csak is Jézus Krisztus segítsége és a vele való együtt munkálkodás által lehetséges. Ugye a Biblia ezt nevezi a hitáltali megigazulásnak, amikor az ember igazzá válik az Isten előtt, ugye az ő jellemében is. És olvastam erről egy nagyon érdekes meghatározást, hogy mi is ez a hitáltali megigazulás, tehát az ember hogy változhat meg, hogy lehet igazzá az Isten szemében. És ez a megfogalmazás így hangzik, hogy a hitáltali megigazulás az ember minden dicsőségét porba dönti. Így kezdi, az ember minden dicsőségét porba dönti. Miért? Mert az ember rádöbben arra, hogy Krisztus nélkül, Isten nélkül milyenek vagyunk, és utána így folytatja, és elvégzi az emberért azt, amit önmagában nem áll hatalmában, hogy elvégezzen. Igen, megfed bennünket, minden dicsőségünket, önfelmagasztalásunkat a porba sújtja, de ugyanakkor megcselekszi értünk azt, amit nekünk önmagunkban nem áll módunkban, hogy megcselekedjünk magunkért. Tehát milyen is ez az együttműködés Istennel? Mert ugye a jellem átalakulás egyértelmű, hogy csak az Istennel együtt, Jézus Krisztus által lehetséges. Igen, az ember és az Isten együtt munkálkodása által változhat meg az ember jellemében. De ebben mi az ember része, és mi az Isten része? Az ember úgy gondolná esetleg, annak alapján is, amiről idáig szóltunk, hogy magunktól képtelenek vagyunk megváltozni, ez úgysem lehetséges, Isten az, aki elvégzi bennünk, hogy akkor ettől kezdve az embernek semmi teendője nincs. Mert majd rajtunk kívül az Isten ezt valamilyen módon elvégzi értünk. De nem így van. A Szentírás egyértelműen rávezet bennünket arra, hogy csak is az Istennel együtt tudunk megváltozni, mind a két félnek, hogy úgy mondjam, az Istennek és az embernek is megvan a maga része ebben, de nézzük meg ezek után, hogy mi az ember része, és utána majd rátérünk, hogy az Isten része mi az ember jellemének a megváltozásában. Mindenek előtt ugye csak ismételni szeretném, amiről idáig szóltunk, hogy az ember el kell, hogy fogadja azt a képet, amit az Isten mutat nekünk önmagunkról. De utána nézzük meg, mit mond a Római Levél 6. fejezet 12-től terjedő verseiben a Szentírás. A Római Levél 6. fejezet 12 és 13, majd a 16. verse a következőt mondja. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak, fegyvereiről a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak, fegyvereiül az Istennek. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy az ember életében a legdöntőbb a választásnak a kérdése, az odaszánásnak a kérdése. Magamtól nem tudok megváltozni. Nem tudom ezt elérni önmagamban. De az Isten nem fogja ezt megtenni az én életemben, hogy megváltozzak a különböző jellemhibáimból addig, amíg én oda nem szánom magam neki. Amíg én el nem döntöttem azt, hogy én nem akarok a régi életemben élni. Én szeretnék megváltozni, én vele együtt szeretnék élni ebben az életben. Oda szánni magunkat Istennek. Igen, ez az első lépés. Az Isten az ember szabad választását soha nem befolyásolja. Ha én nem szánom oda magam neki, ha én nem fejezem ki a szabad döntésemmel, hogy Uram, én magamtól képtelen vagyok, de te végezd el bennem, amíg én nem szánom oda magam, az Isten semmit nem tud velem tenni. Azt mondja, hogy akinek oda szánjuk magunkat, annak leszünk majd a mi szolgái. Tehát a döntés, a választás minden esetben a miénk. De utána mit mond? Amikor ez a döntés megvan az én életemben, megvan ez az odaszánás, akkor a Szentírás tovább folytatja, és Péter apostoltól és Pál apostoltól szeretnék egy-egy igét olvasni. A Péteri második levélből szeretném az első igét olvasni. A Péteri második levél első fejezetének az 5. versében a következőt olvassuk. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragaszthatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, nem is olvasom tovább, sorolja tovább a jó és megváltozott jellem tulajdonságokat és cselekedeteket. De amit ki szeretnék hangsúlyozni ebből a következő, vagy amit szeretnék kihangsúlyozni ebből az a következő, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet kell az embernek fordítani. Azt mondja, hogy nem tehetjük azt, hogy én ott ülök karbatett kézzel, nem igyekszem, nem próbálok megtenni mindent, amit meg kell tennem és megtehetem, és azt várom, hogy majd az Úr megteszi értem. Azt mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és majd elfut tőletek. Tehát az ember részéről szükséges a teljes igyekezet. Szeretnék Pál apostoltól is olvasni egy idézetet. A Filippi levél 3. fejezet 12. versében azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Azt mondja, igyekezem, hogy elérjem, amiért megragadott engem a Jézus Krisztus. De álljunk meg itt egy pillanatra, ez elégséges, hogyha az ember teljes igyekezetével igyekszik megváltozni? Nem, de szükséges. Enélkül az Isten nem tud rajtam segíteni. És ha én teljes igyekezettel azon vagyok, hogy megváltozom, megteszem mindent, ami tőlem telik, az erőm legvégső határáig harcolok ezért, az Isten majd fogja adni utána az ő erejét hozzá, ami viszont elégséges már a győzelemhez. De az én tétlenségem, az én igyekezett nélküliségemet nem tudja megáldani. Együtt kell működni az Istennel ahhoz, hogy az ember meg tudjon változni. Nézzük meg, hogy miben áll ez az együttműködés, ez a tevékenység, az igyekezet, az emberi igyekezet, mire kell, hogy kiterjedjen. Mindenek előtt az állandó és komoly imádságra. Azt mondja a Szentírás, hogy járuljunk hozzá alkalmas időben való segítségül. Amikor hogy fejlesztünk egyáltalán jellemet? Mi az, hogy jellemfejlesztés, meg jellem átalakulás? Ugye van a velünk született rengeteg rossz tulajdonság. Ugye ezzel születünk. Utána vannak jó tulajdonságaink, öröklött jó tulajdonságaink is, de van egy csomó rossz is. Sátán az életben, ami rossz természetünkön keresztül kísért bennünket. És amikor a szabad választásunkat cselekedjük a rosszat, akkor ez egy idő után a jellemünké is válik. Hogy lehet ebből megváltozni? Azokon a pontokon a rossz természetünk oldaláról jön újra Sátán az ő kísértéseivel, és akkor mit kell tenni? Ellen kell állni a kísértésnek. Egy példa, mondjuk van egy lusta ember, aki nagyon-nagyon lusta. Ugye bejáratodott nála az, hogy a lustaság, ugye minden élethelyzetben. Amikor odaszánja magát az Istennek, rájön arra, hogy ez lehetetlen, hogy így maradjon, akkor jön az újabb kísértés. És akkor természet szerint mit tenne? Újra választaná azt a helytelen utat. De mit mond a Szentírás? Alkalmas időben járulni segítségért, amikor jön a kísértés, hogy megint a könnyebb végét fogja meg a dolognak, megint ne csinálja meg, akkor imádkozni az Istenhez alkalmas időben való segítségül, hogy Istenem segíts, hogy ezt megtegyem, segíts, hogy le tudjam győzni önmagam. És az Isten segít, hű és igaz az Isten, hogy nem hagyja cserben azt, aki hozzáfordul. És ha én legyőzöm önmagam, jön a következő kísértés, ugyanazon a ponton újra hozzá kiáltok, legyőzöm önmagam, egy idő után jellememmé válik az, ami korábban, ugye korábban pont az ellenkezője volt, tehát a jelleme megváltozik azon a ponton. És azt mondja a Szentírás, hogy ezt ima által érhetjük el. Amikor jön a kísértés, amikor jön a rosszra való csábítása a Sátánnak, abban a pillanatban forduljunk erőért, hogy ne a rosszat válasszuk, hanem a jót válasszuk. És azt mondja a Szentírás, hogy minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Olyan nincs, hogyha én az Istent kérem segítségül, hogy segítsen nekem legyőzni egy rossz tulajdonságot, hogy ebben a kísértésben megint ne bukjak el, ne legyek ingerült, ne csináljam ezt vagy azt. Amikor jönne az emberi természetem elő, de az ember könyörög az Istenhez, az Isten ad erőt ahhoz, hogy az ember le tudja győzni, nem a saját erejével, hanem az ő erejével, a Szentlélek hatalmas erejével, de az Isten és ember együttmunkálkodása szükséges ehhez. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy az Isten az ő teremtő havá szavával, hatalmával elvégzi mi érettünk, ha mi ezt imában kérjük, ha odaszánjuk magunkat, ha teljes igyekezetet fordítunk erre. Az Isten az ő teremtő szavával elvégzi azt, amit önmagunkért soha nem tudnánk elvégezni. És az Istennek számtalan ígérete van erre vonatkozóan. Négy igét szeretnék idézni. Tényleg úgy válogatni kell az igék között, mert rengeteg igét lehetne felolvasni, de talán négy igét szeretnék felolvasni, amik csodálatosan mutatják az Istennek a hatalmát és az ígéretét, hogy ezt emberek sokasága életében fogja megvalósítani, és meg is valósította már idáig. Azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője által, az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus végbe viszi azokon az embereken a teljes jellem átalakulásnak a munkáját, akik ezt igazából igénylik, akik együttműködnek vele, és a végén az ő népét, mindazokat, akik odaszánták magukat neki, maga elé fogja állítani úgy, hogy azon nem lesz sem szeplő, sem sömörgőzés. Tehát minden jellemhibából az Istennek van hatalma kimenteni bennünket. Ne feledjük el, az ő szava teremtő hatalom. Isten nem csak a világot teremtette meg 6 nap alatt, és a 7. megnyugodott, nem csak erről beszél a Szentírás, hanem Isten az ő legyen szavával emberi életeket is újjá tud teremteni. A rosszból jót tud előállítani az ember életében, a rosszat elveszi, helyette jót ad. Az Isten szavában teremtő hatalom van. Vagy egy másik ige itt a Filippi levélnél, azt mondja, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi Krisztus Jézusnak napjáig. Aki elkezdte az emberben, aki megszólította az embert, aki valóban az embert maga közelébe vonta, annak az Istennek van hatalma, hogy elvégezze a teljes jellem átalakításnak a munkáját az ember életében. És Ézsaiás könyve arról beszél, hogy a legnagyobb bűnökben élő ember, a legrosszabb jellem tulajdonságokkal élő ember is képes megváltozni az Isten ereje által. Nincs az a rossz jellem tulajdonság, amit az Isten ne tudna bennünk megszüntetni és jót adni helyette. Azt mondja Ézsaiás könyve 1. fejezet 18. verse, hogy no jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Olyan szép kép ez. Azt mondja, hogy ha a ti bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, olyanok lesznek, mint a karmazsin. Tehát egyszerűen a legszebb, a legnemesebb jellem tulajdonságokat adja Isten az embernek, a rossz a legjobban megfertőztetett helyett. Igen, az Isten teremtő hatalma mindenre képes, és rendelkezésére áll az embernek ezt az erőt és ezt a hatalmat igénybe venni. És a befejező igét ezzel kapcsolatban, az ígéreteknek a befejezését Jeremiás könyve 33. fejezetéből szeretném olvasni. Jeremiás 33. fejezetének a 6. és 8. verse a következőt mondja. Imé én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és hűség kincseit, és megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Megtisztít, megbocsát, és azt mondja, hogy hoz kötést, orvosságot, és meggyógyít. Tehát a jellem tulajdonságaink szintjén, a belső érzéseink, gondolataink szintjén az Isten a legnagyobb megkötözöttségekből is teljes szabadulást tud hozni. De ez a gyógyszer egyedül nála van. Az ember önmagától ezt nem tudja megcselekedni. Ezek az Isten ígéretei a jellem átalakulással kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy vajon hiszünk-e az Isten ígéreteiben? Én úgy gondolom, és ezt tapasztaltam az életben, hogy az Isten szavában bizonyos értelemben, ezt nem tudom pontosan jól megfogalmazni, és ez nem is lesz igazi jó megfogalmazás, de mégiscsak valahogy így mondhatnám, könnyebben hiszünk általánosságban véve, amikor arról van szó, hogy az Isten teremtette a Földet. Könnyebben hiszünk abban, amikor egy proféciát olvasunk. És mondjuk az ilyen elméleti igazságokat sokkal könnyebben elfogadjuk az Isten szavából, mint az Istennek nekünk személyesen tett ígéreteit. Valahogy én azt tapasztalom, hogy ezzel van a legnagyobb bajunk nekünk. Elhisszük azt, hogy igen, az Isten teremtett. Ez van írva, elhisszük. De elhisszük-e, amit mond, hogy ő a tisztátalamból tisztát tud adni? Elhisszük-e azt, hogy az én bűnbetegségembe is tud gyógyulást hozni? Elhisszük-e a nekünk személyesen tett ígéreteit? Én úgy érzem, hogy sokszor ez a mi legnagyobb hibánk, hogy ezeket nem tudjuk komolyan venni, igazából venni ezeket az ígéreteket úgy, amint adattak. Pedig szeretném megkérdezni, hogy valaha az Isten hagyott cserben valakit? Az Isten valaha volt úgy, hogy nem váltotta valóra az ő ígéreteit? Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten igazmondó Isten, az Isten hűséges Isten. Amit ő ígért, azt meg is cselekszi. Nem létezik, hogy az Isten megváltozott volna ő tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Igen, az ígéretek, vajon úgy vagyunk az ígéretekkel, hogy mi alapvetően az emberi ígéretekből indulunk ki. Hányszor van az emberi életben, hogy ígérnek nekünk valamit, és lehet, hogy az illető már akkor sem gondolta komolyan, amikor mondta, csak úgy érzelmi felbuzdulásban volt. Vagy esetleg megígértek nekünk valamit, de később meg is feledkeztek róla. Vagy megígérte az illető, komolyan is gondolta, de nem állt módjában teljesíteni az ígéretet. Igen, szóval az ígéretek valahogy úgy devalválódtak, úgy nem veszük komolyan az ígéreteket. Mennyi ígéret van az életünkben is, ugye, amit kaptunk emberektől, és valahogy nem teljesült. De ne feledjük el, hogy amit az Isten mondott, az hű és igaz. Az Isten soha nem változtatja meg az ő szavát és az ő ígéreteit, a személyesen minden embernek adott ígéretét is. És Ábrahám ezért volt a hithős, ezért volt a hívők atya. Mert azt olvassuk Ábrahámról, hogy ő az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. És igen, az Istennek a jellem átalakulásra, jellem átalakító munkájára tett ígéretei is teljesen bizonyosak az ember életében, ha az ember igényli az Istennek az erejét és segítségét, és együtt működik vele az általa megmutatott úton. Ennyit szerettem volna elmondani erről a kérdésről.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Mai alkalommal a Miért olvassuk a bibliai könyveket sorozatban elérkeztünk egy nagyon mostohán kezelt könyvhöz, amit nagyon kevesen olvasnak, pedig a Bibliának egyik legrendkívülibb könyve, és ez Malakiás könyve. Malakiás könyve az utolsó ószövetségi irat. Ha befejeztük az olvasását, ezután már Máté evangéliuma következik. Telve van messiási proféciákkal, Jézus első, de második eljövetelére vonatkozó messiási proféciával, és nagyon megdöbbentőnek tartom, hogy mik az Ószövetség utolsó mondatai. Az Ószövetség utolsó mondatai azok, így hangzik, íme én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem-e földet átokkal. Vagyis az Ószövetség utolsó sorai arról beszélnek, hogy Isten rendkívüli munkájára lesz szükség, mert a nemzedékek között óriási feszültségek lesznek. Jézus első eljövetelekor is, de főleg Jézus második eljövetelének előestéjén, vagy az apák és a fiak, az idősebb nemzedékek meg a fiatalabb nemzedékek között kiéleződnek az ellentétek. Erről majd fogok beszélni az előadás során, csak mondom, hogy az Ószövetség ezekkel a szavakkal végződik, hogy Isten közbelépésére lesz szükség, hogy az apák szívét a fiakhoz fordítsa, a fiak szívét pedig az apákhoz, mert tűrhetetlen, rettenetes állapotok köszöntenek be a Földön. Én ennek a proféciának nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a mai világra való ránézésünket tekintve is. Malakiás könyvét nem tudjuk, hogy ki írta. Tudnék ez, hogy malák, ez a kifejezés, hogy malák, ez héberül angyalt jelent. A malák szóból jön a görög angelos szó, és onnan jön a magyar angyal szó. Malakiás, ez annyit jelent, hogy az Úr angyala, az Úr követe. Nem biztos, hogy ez volt a próféta neve, sőt a legvalószínűbb, hogy nem ez volt, hanem itt egy úrkövete szólal meg, talán egy névtelen próféta az időszámításunk előtti 5. század tájékáról, hiszen Zakariás könyve az előbbi könyv, Zakariás könyve ugye a 6.-5. századnak a terméke, Malakiás könyve pedig az utolsó irat az Ószövetségben, így kezdődik az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Így is le lehet fordítani, az Úr igéjének terhe Izrael ellen, az Úr követe által. Malakiás könyvénél azonban nem is ez a legfontosabb, hogy most ki írta, ki nem írta, hanem az a fontos, hogy ez a három más bibliai felosztásokban mindössze 4 fejezetből álló könyv mi alapján épül fel, mi a szerkezete a könyvnek. Ez a könyv egy párbeszéd. Az emberek, a hívő emberek mondanak valamit, és ez nem igaz, de ők azt hiszik, hogy igaz. Erre Isten visszakérdez, és elkezdi faggatni őket, hogy biztosak vagytok, hogy ez igaz, és elkezdi őket rávezetni az igaz útra. Mint egy 5-6 ilyen kérdés, visszakérdezés viszi előre szerkezetileg Malakiás könyvét, ezeken most végig fogunk majd menni, megnézzük lépésről lépésről, hogy milyen témákról van szó, de ha ezt a szerkezeti elvet fölismertük, akkor már kezdünk rájönni arra, hogy miért olyan fontos ez a könyv. Azért olyan fontos ez a könyv, mert minden ember valami képet hordoz önmagáról. Minden ember valaminek látni akarja önmagát, minden ember valahogyan meg akarja magyarázni, hogy miért úgy gondolkodik, miért úgy beszél, miért úgy él, ahogy éppen teszi. Csak ez nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy rossz a képünk önmagunkról, lehet, hogy rossz az önismeretünk, lehet, hogy becsapjuk magunkat. Lehet, hogy önmagunk legnagyobb ámítói mi vagyunk. Lehetséges, hogy a világ is be akar csapni bennünket, sőt, ebben én biztos vagyok, hogy a világ állandóan be akar csapni bennünket, és ezt joggal sérelmezzük, hogyha a világon bárki be akar csapni bennünket a boltban, a piacon, a hétköznapi életben, vagy egy házasságban, vagy bármilyen emberi kapcsolatban, hogy becsapás áldozataivá váljunk. Ez borzalmas. Na de ezzel lehet úgy segíteni, hogy jobban megismerem az embereket, jobban megismerem a világot, óvatos vagyok, nem hozok gyors döntéseket, jobban utána járok a dolgoknak, hogy nehogy becsapjanak bennünket, nehogy becsapjanak engemet. Na de amiről szól Malakiás könyve, ez az önbecsapás. Ez az önbecsapás.
amikor az ember önmagáról kialakít egy képet, önmaga dolgait megmagyarázza, olyan szintbe állítja, hogy azt hiszi, hogy ezt el fogják fogadni az emberek, és előbb-utóbb már maga is elhiszi, hogy amilyen színbe állította magát, az ő maga, és ez ellen kérdezem én most mindannyiunkat, ez ellen ki fog megvédeni bennünket? Az önbecsapás ellen, az önámítás ellen ki fog megvédeni bennünket? Mert hogyha az ember valamiről nagyon meg van győződve, hogy az úgy van, hogy az úgy igaz, és így éli le az életét, és csak egyszer a végén derül majd ki, hogy az egész illúzió volt, az egész egy önbecsapás volt, akkor az egész élet elment, és vajon ezt ki fogja helyrehozni, vagy ki fogja orvosolni? Tehát ezért nagyon nagy jelentőségű ez a kérdés, és említettem már itt a miskolci sorozatunkon belül is, hogy a Bibliában van még egy könyv, ami kizárólag csak ezzel foglalkozik. Az Új Szövetségben van egy párja Malakiás könyvének, nem tudom, ki emlékszik rá, mert ezt el szoktam mondani, hogy ami Malakiás könyve az Ószövetségben, az az Új Szövetségben János első levele. Tehát ezt a két könyvet érdemes párhuzamosan is olvasni. Először elolvassuk Malakiás könyvét, és rá 500 évvel később írott János első levelét. Az is arról szól, hogy az emberek mindig mondanak valamit, mindig állítanak valamit, a végén még elhiszik, amit mondanak, de tulajdonképpen ez csak a környezetüknek szánt álca, amit annyira magukra vesznek az emberek, hogy később a környezet megtévesztése önmagunk megtévesztésévé fajul. Tehát így jön létre az önbecsapás. Az önbecsapás, az önámítás a legnehezebb erkölcsi problémák közé tartozik. Jézus erről egy külön példázatban emlékezett meg. Ezt is érdemes akkor Malakiás és János első levele után újra és újra végig gondolni ezt a példázatot. Tehát a példázatok között ez a leghíresebb, ez a tékozó fiú példázata, és a tékozó fiúban az idősebb fiúnak az önbecsapását értem ezen, aki ugyan otthon maradt, de rossz lelkiismerettel, otthon maradt az atyai házban, de nem meggyőződéssel, és nehezebb helyzetbe sodorta így magát, mint a fiatalabbik fiú, aki ugyan elment otthonról, eldorbézolta az egész atyai örökségét, de az élet egy bizonyos pontján megtért, szembefordult önmagával, hazatért, rendeződött az élete. Az idősebb fiú viszont ott maradt az atyai házban, de soha nem rendeződött az élete. Rossz lelkiismerettel, meggyőződés nélkül ő ugyan az atyát szolgálta, és ő abban a hiszemben élt, hogy ő jó ember. Közben nehezebb esett, mint az öccse. Az öccse legalább megtört, az öccse legalább visszatért Istenhez. Az idősebb fiú úgy gondolja, hogy ő eleve az Istennél van, ő közel maradt az Istenhez, de szívében viszont nagyon távol került az Istentől. És Jézus nem véletlenül fejezi be úgy a példázatot, ahogy befejezi, ez egy nyitott befejezés, mert a fiatalabbik gyerek megtér, de az idősebbik fiú megtéréséről a példázatban nem értesülünk. Csak arról értesülünk, hogy az apa kérleli az idősebbik fiút, hogy fiam, mindenem a tiéd, neked vigadnod és örülnöd kellene az öcséd megtérésén, hiszen a te öcséd meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ez a példázat utolsó mondat, hogy az apa kérleli az idősebb fiút, de egy szót nem olvasunk arról, hogy az idősebb fiú megtért volna. Ne felejtsük el, hogy a példázat elmondásakor lezüllött emberek álltak Jézus előtt, és farizeusok álltak, írástudók. A lezüllött emberek még könnyebben megtérnek, mint a magukat vallásosnak nevező emberek, akik ebben a bizonyos idősebb fiú öncsalásában élnek. Tehát ez a három szövegrészlet a Bibliában is tanúsítja, hogy a Biblia szerint az emberi élet egyik legnagyobb problémája az, hogy az emberi természet annyira romlott, hogy önmagunkat is képesek vagyunk becsapni, de ezt nem mint becsapást éljük át, hanem ezt mint egy jó dolgot éljük át. Úgy gondoljuk, hogy igazunk van, úgy gondoljuk, hogy a helyes úton járunk, és közben becsapjuk önmagunkat. Idéztem már egy német gondolkodót is, de hadd idézzem még egyszer, akinek híres mondata a 19. századból így maradt ránk, hogy ha az ember 100-szor hazudik másnak, akkor 1000-szer önmagának. Ha az ember 100-szor hazudik másnak, akkor 1000-szer önmagának.
az emberi természet egyik legféktelenebb és legromlottabb tulajdonság, amiről sajnos sok ember nem is tud, hogy mások becsapása mellett, tehát hogy mások előtt más színben akarunk tündökölni, ennél sokkal súlyosabb becsapás, hogy lassanként az a szerep, amit mások előtt játszunk, annyira hozzánk ragadt, ránk nőtt, hogy lassanként elhisszük, amit alakítunk, és önmagunkat is képesek vagyunk becsapni. Malakiás könyvében, tehát végig megyek ezeken a párbeszédeken, és rögtön olvasom az első fejezet második versét. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Tehát Isten azt mondja, hogy én az Izrael népét, a kiválasztott népet szerettem, és minden embert szeretek. De ti zsidók visszakérdeztek rám, és azt mondjátok, hogy mivel szerettél bennünket, Istenünk? Hát most vagyunk túl a babiloni fogságon, mennyi hányattatás volt a történelmünkben, hol van itt a szeretet? Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Kedves hallgatók, azért kezdődik így ez a könyv, mert az emberi életben az egyik legnagyobb probléma, hogy nekünk nincsen világos fogalmunk a szeretetről. És mi a szeretettel nagyon sok visszaérést elkövetünk. Például egyik legnagyobb visszaérés a szeretettel kapcsolatban az, hogy mi emberek a rossz természetünk következtében sokszor úgy kiköveteljük magunknak a szeretetet. Sokszor akarjuk, hogy bennünket szeressenek, és úgy szeressenek, ahogy azt mi kívánjuk. A gyerekeknél meg lehet ezt már látni, a pár hónapos, pár éves gyerekeknél, hogy mindent megtesz azért, hogy fölhívja magára a figyelmet, hisztizik, alakít, csak hogy őt úgy szeressék, ahogy ő azt elgondolja. Na de igazi szeretet lenne az, hogy a szülők úgy szeretnék a gyerekeiket, ahogy a gyerekek kikövetelik? Ugye érezzük ebből az egyszerű példán is, hogy ez nem lenne igazi szeretet, mert az igazi szeretet az, ami az igazi szeretet. És az igazi szeretet az nem mindig az engedékenységben valósul meg, nem mindig a ráhagyásban, nem mindig a könnyebb útnak a kedvelésében, hanem az igazi szeretetben ott van az elfűség, az igazságosság, olykor a szigorúság, a következetesség, és az mind tartozéka a szeretetnek. Sőt, ugye ismerjük példabeszédek könyvéből az igét, hogy aki nem neveli és nem fegyelmezi a gyerekét, az gyűlöli a fiát. És aki pedig hát szereti a gyermekét, az megkeresi őt fenyítékkel. Ezután a kérdés után, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket, jön egy példa, azt mondja, avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem. Tudjuk jól, hogy az Ószövetség egyik híres története Izsák Iker fiainak, Ézsaunak és Jákobnak a története. És Isten valóban, itt rövid a megfogalmazás, ez nem úgy értendő, hogy Isten az egyiket szerette, a másikat meg ki tudja, miért nem szerette. Az ilyen rövid megfogalmazásoknál mindig álljunk meg, mert a Biblia nyelve hallatlanul tömör. Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, ezt körülbelül mi így mondanánk el egy kicsit részletesebben, hogy azt a magatartást, amit Jákob megtestesített, azt én szerettem. De az a mód, az a stílus, az az életfelfogás, amit Ézsau képviselt, az soha nem lesz szeretetre méltó előttem. Tehát ez a példa is arra mutat rá, hogy egy iker testvér, egy anyaméből, egy ütemben jöttek a világra, de az egyik felfogása erre vitt, a másik felfogása arra vitt. Isten a gondviselését mindegyikre kiterjesztette, de ki tudta megismerni Isten szeretetét, aki nyitott volt Isten iránt, tehát Jákob. Aki meg járta a maga útját, elhagyta a feleségét, újra nősült, ki tudja, mi mindent csinált még az életben, és ilyen vad életet élt, ilyen erőszakoskodó életet élt, ezt Isten soha nem tudja elfogadni. Tehát nagyon sokszor az emberek azt mondják, hogy az Isten nekem miért nem adja meg ezt, miért nem adja meg amazt. Na, de hogyha az Isten megadná azt a sok jót, amire az emberek pályáznak, de rossz kezekbe adná az Isten, akkor mit érne az az ember vele, meg mit érne a világ vele? Tehát Isten azokat tudja szeretni igazán, akik elfogadják a szeretetét. Akik elfogadják a szeretetét, és viszont szeretik Istent, ott zárul a kör.
akik viszont azt gondolják, hogy van Isten, lehet, hogy ő szerető Isten, de én akarok járni a magam útján, ezekkel az Isten mit tud csinálni? Tehát innen van a kérdés, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket. Ugye a zsidók elvárták volna, hogy Isten többet tegyen megértük. Na de milyen úton? Olyan úton, ami az Istentől távol visz. Ez egy nagyon rövid kérdés-felelés, itt az első fejezet, első öt versét foglalja le. Utána rögtön rátér a szeretethez legközelebb álló dologra, és ez a második párbeszéd. A fiú, az első fejezet hatodik versét olvasom. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztetünk meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűné az? Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűné az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogadé, avagy reát tekinté? Azt mondja a seregeknek, ura. Ugye a szeretetnek egyik legközvetlenebb kifejezési formája a tisztelet. Akit tisztelünk, azt nagyon szeretünk. Azt nagyon szeretjük. És itt Isten azt rója fel a zsidóknak, és főleg a vallási vezetőknek, hogy ők úgy gondolják, hogy ők tisztelik őt, tisztelik az Istent. De közben megengedik azt, hogy az áldozatok során hibás áldozatokat hoznak. Mit jelent ez? Egy kicsit helyezkedjünk bele ebbe a helyzetbe, amiről itt szó van. Ugye Isten azért rendelte az áldozati rendszert, hogy minden ember hozzon áldozatot, ha elmegy Jeruzsálembe. Ki milyen áldozatot, tehát különböző áldozatok voltak, de mindegyik áldozatnál döntő dolog volt az, hogy az áldozat tökéletes legyen. Tehát ha visznek áldozatot bármiből, állatból, növényből, terményből, az ne selejt legyen. Tehát az állatok közül ne a hibás állatokat áldozzák fel, mondván, hogy a jó állatok otthon kellenek, egyet se veszek ki az akolból, egy hibás állatot elviszek Jeruzsálembe és megáldozok, vagy pedig a terményből is, hogy egy nem annyira szép, sikerült termést majd elviszek az oltára és megáldozok. Ezt Isten miért rója fel a zsidóknak? Azért, mert mindegyik áldozat a nagy áldozatra mutatott. A nagy áldozat pedig az eljövendő messiás áldozata volt. És ha beszennyezik az áldozati rendszert, és hozzák a beteg állatot, hozzák a hibás terményt, akkor az nem fejezi ki már azt a lelki lényeget, amit az áldozati rendszer ki akart fejezni. És ez nem az Istennek a megtisztelése, hanem az Istennek a meggyalázása. És azt mondja Isten, hogyha te egy fejedelemnek vagy egy főembernek akarsz valamit adni ajándékul, áldozatul, akkor viszed otthon az állataidból a legrosszabbat, hogy ezen jó túladni, és akkor elviszem neki, adom ajándékul. Vagy viszel ocsut, vagy a rossz terményt, és azt adod egy előkelő embernek, hát ezt próbáld megtenni az emberi világban. És velem megmeritek tenni? Én csak azt kérem, hogy a sok-sok állatból, vagy a sok-sok terményből egy kis részt, egy szinte jelentéktelen hányadú részt adjatok nekem, de annak ki kell fejezni azt, hogy én fogok áldozatot adni, én az Isten fogok értetek áldozatot adni, és ami áldozatot én adok, az tökéletes áldozat lesz. Tehát az áldozati rendszerben ez volt a lényeges, hogy az áldozat kifejezte az eljövendő messiás, Krisztust, hogy Krisztusnak nem kell majd meghalnia, és mégis adja az életét az emberiségért. Krisztus tökéletes, de mégis lemond az életről. Ő bűntelen, mégis odaadja az életét az emberekért. Miért kérdezi Isten a papokat? Miért nem az egyszerű embereknek mondja? Miért nem az egyszerű embereknek mondja, hogy miért hozzátok a rossz áldozatokat? Miért hozzátok a selejtes termést? Ebből arra következtethetünk, hogy ebben az időben, Malakiás idejében már kialakult Izraelben az, ami később Jézus idejében is általános lett. Tudnék, akik messziről jöttek, hogy ne kelljen messziről áldozatot hozni, tehát egy bárányt, vagy tulkot, vagy galambpárt hozni,
ott a templom környékén, és ez a kereskedés egyre beljebb és beljebb hatolt, tehát már a templom pitvarának a szélén is kezdtek áldozati állatokat árulni, és ott a helyet a papok nagy pénzért kiadták azoknak a kereskedőknek, akik ott áldozati állatokat árultak, és aki jött mondjuk 300-400 kilométerről, nem kellett magával hozni az állatot, ott megvehette az állatot, és azt az állatot tette fel az áldozati oltára. Na, de hogyha kereskedők hibás állatot árultak, a papok beleegyezésével és közreműködésével, és minden csak arra ment, hogy kinek lesz nagyobb a haszna. Mert ugye egy selejtes állatot is, ha áldozati állat, el lehetett adni nagy pénzen, míg egy tiszta, szép, tökéletes állatot, állatértán nem fizettek volna annyit vidéken, itt meg a fővárosban egy rosszért is fizettek nagy pénzt, szóval az egész áldozati rendszert beszennyezték, és Isten azt mondta, hogy így hogyan akartok képet alkotni rólam, hogy ki vagyok én az Isten? Így hogyan akarjátok megérteni, hogy én fogok áldozatot adni értetek, és én már eddig is mennyit küzdöttem értetek, de elküldöm majd az én nagy áldozatomat, aki tökéletes lesz, ti pedig ezt az áldozati rendszert bepiszkoljátok? Így mondja az első fejezet 13. versétől. És azt mondjátok, íme mi fáradtság, és ráfújtok, azt mondja a seregeknek ura, pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát és a betegest, étel áldozatot is hoztok, de hát kedvesé ez a ti kezetekből, azt mondja az Úr. Átkozott pedig az álnok. Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz, mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király vagyok én, azt mondja a seregeknek ura, és félelmetes az én nevem a népek között. Annyira elfajult az áldozati rendszer, hogy aki tehát maga hozta az áldozatát, azt mondja, hogy van ugyan a nyájában rendes állat, de a hitvánnyal áldozik, és amikor meg a kereskedőktől vették, ott meg még ilyet is felsorol, hogy a rablottat hozzátok. Ez olyan, mint amikor sokszor nálunk is virágot árulnak különböző köztereken, és akkor tudjuk jól, hogy az a virág az eleve egy lopott virág. Kinek kedves egy ilyen virág? Aki megveszi, meg aki kapja ezt a virágot. Szóval nagyon sok ilyen visszaélés van az emberi világban, és az emberek úgy gondolják, hogy ezeken szemet lehet hunyni. Isten azonban nem huny szemet, és főleg azért nem huny szemet, mert ha a papok vétkeztek, az kettőzötten bűn volt az Isten szemében. Ugye azt szokták mondani, hogy fejétől bűzlik a hal. Amit fönt megengednek, amit a papi vezetők megengednek, az emberek lent jogot formálnak arra, hogy ők is ezt tegyék, és így az egész társadalom tönkre megy, és ezért Isten ezt felrótta a zsidó népnek. Most azért néktek szól ez a parancsolati papok. Itt a második párbeszédben külön szól Isten a papokhoz. Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a seregeknek ura, átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat, bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre. Ugye említettem a kedves hallgatóknak, hogy ez a szép kifejezés, hogy a szívére vesz valamit. Ez a bibliai korból származik, mert a főpap, amikor a díszes ornátusát magára öltötte, a főpapi öltözetnek egyik legszebb része ez a mellénél levő hósem volt, ahol 12 drága kő volt belefoglalva ebbe a ruhadarabba, és a két oldalán volt az Úrim és a Tummim. Egy fehér és egy fekete kő, és közben pedig 12 drága kő volt belevarva ebbe a ruhadarabba, ami azt jelképezte, hogy aki pap meg aki főpap, az viselje a szívén az emberek sorsát. A papnak lenni ez nem egy ceremoniális dolog, hogy az a pap, aki ott segédkezik az áldozati bemutatásoknál, vagy egyáltalán a templom szolgálatban vesz részt. A papoknak az a feladatuk, mindjárt fogom olvasni, hogy Malakiás által mit mond az Isten, hogy mi a papoknak a feladata. A papoknak az egyik feladata az, hogy vegyék szívükre az embereknek a problémáit. Embereken csak azt tud segíteni, aki a szívére veszi a problémákat. Embereken segíteni, ez nem egy szemtelen, közömbös, mechanikus segítés. Embereken akár testileg, akár lelkileg annyit jelent,

keresztséggel megkeresztelkedett keresztény, annak papi feladata van. És a papi feladat az itt kezdődik. Szívére kell venni az embereknek a dolgát. Általában az emberek nem nagyon szoktak, nemhogy szívükre menni nem szoktak, odafigyelni se szoktak a másik emberre. Egy papnak nagyon más embernek kell lenni, mint a többi ember. A papot nem a ruhája különbözteti meg a többi embertől, vagy nem az elismertsége, vagy tekintélye. A papot a figyelme, a lelki minősége különbözteti meg, tehát az a hajlandósága, hogy ő a másik életét a magáénak érzi. Ez az egyszerű elv, ami az egyébként a szeretet elve, amiben Isten az egész törvényrendszerét összefoglalta, mert a szeretet ebből áll, figyelemből, együttérzésből, odaadásból és segítségnyújtásból. Ez a lényege a szeretetnek. Ha ezt bepiszkolják, akkor hova lesz az isteni törvények lényege? Íme én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok mezőit, orcáitokba, a ti ünnepléseteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket. Figyeljük meg, hogy azt mondja Isten, hogy az a pap, aki nem veszi az embereket a szívükre, az emberek sorsát, problémáit a szívére, az hiába segédkezik a ceremóniáknál, hiába van ott az ünnepeken, általában a papok meg az ünnepek mind a mai napig ezt a két dolgot nagyon szorosan összekötik, hogy a papnak az a feladata, hogy ünnepeken celebráljon valamit. Itt meg Isten mit mond? Azt mondja, ünnepléseitek szemetjét odaszórom nektek. Érdekes kifejezés, csak Malakiás könyvében fordul elő, hogy Isten szemében az ünneplés semmit nem ér, hogy hétről hétre mennek az emberek Isten tiszteletre, semmit nem ér, ha nincs figyelem, gondoskodás, szeretet, segítségnyújtani akarás, hanem ünneplésetek szemetjét odavetem közétek, tehát önmagában az ünnep meg az ünneplés az Isten szemében szinte a semmivel azonos. 7. vers, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Ez a papoknak a másik nagy funkciója. Az első nagy funkció, hogy együttérezni az emberekkel, látogatni az embereket, ott tartani a figyelmüket, szemüket az embereken, segítséget adni az embereknek, és amikor az emberek eljönnek Isten tiszteletre, akkor azt várjuk a paptól, hogy igazi isteni bölcsességgel a közben előállt problémákra isteni válaszokat adjon. A papnak ez a feladata. A papnak az a feladata, hogy állandóan kapcsolatot tartson az emberekkel, a közösségével, és hétről hétre válaszokat adjon azokra a kérdésekre, amik most jelen pillanatban a mai világban is felmerülnek. A paptól nem azt várják, hogy valami ájtatos dolgokról beszélje meg, szép rózsaszín felhőket fessen az égre. A paptól azt várják, a papnak ajkai őrzik a tudományt, az ő szájából törvényt várnak. Mi az igaz, mi nem az igaz. Elválasztani a dolgokat. Világosan közölni az emberek, hogy emberek, ahova most rohan a világ, az a széles út, azon ne menjetek, a tietek a szoros út, a széles út a veszedelemre visz, a szoros kapu a keskeny út az életre visz. Tehát ezt várják, hogy az isteni tekintéllyel, az Isten szavát megszólaltatva a pap irányt mutasson az embereknek. De ne úgy, ahogy ő maga gondolja, ne egy emberi irányt mutasson, hanem amit az Isten üzen az igében, azt időszerűsítse az emberek számára. Jön a harmadik párbeszéd, a második fejezet 10. versétől. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtette minket? Miért csalja hát ki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Ugye az emberek általában azt mondják, hogy egy Istenünk van. Most is sokan mondják. Hát egy az Isten. Mindenki egy Istent imád. Ezt mondja akkor az Isten. Ti azt mondjátok, hogy egy Istent imádtok? Hát ha egy Istent imádtok, akkor miért csalja hát ki az ő fele barátját? Akkor a másik embert miért nem veszitek ember számba? Ő is ugyanannak az Istennek a gyermeke. Akkor miért nem veszitek ember számba? Olyan sokat mondjátok, hogy egy istenetek van, miért csalja hát ki az ő fele barátját? És itt a második fejezetben kiemel egy olyan problémát, ami ma a világon talán a legszélesebb, legelterjedtebb probléma. És ez pedig

házasságban való hűtlenség. Egyáltalán a nemek egymáshoz való viszonyában az, hogy az egyik fél önhatalmulag felrúgja a szövetséget, és erre azt mondja a 14. vers, és azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Kedves hallgatók, az egyik legdrámaibb dolog, ami az elmúlt évtizedekben Magyarországon is lejátszódik, hogy úton útfélen azt halljuk, hogy mindenkinek joga van önmagát megvalósítani, és mindenki úgy lesz boldog, ahogy ő boldog akar lenni. Csak egy veszőt nem tudnak kitenni az ilyen megnyilatkozások után, és nem tudják úgy folytatni a mondatot, hogy na de boldogságot elérni úgy, hogy a másik ember tönkre teszem, ez képtelenség. Ha valakivel összekötöttük az életünket, és közben megcsalni a másikat, olyan érdekes kifejezés, hogy ifjúságot feleségét. Tehát amikor ifjak voltatok, akkor nagy volt a szerelem, meg akkor azt mondtad, hogy örökké hűséges leszel. És eltelt 20-30 év, és akkor kinéztél magadnak egy másikat, és azt mondod, hogy neked jogod van a boldogsághoz, mert különben hát neki is joga van, ő is mehet, amerre akar. És erre azt mondja a Szentírás, hogy aki ilyet tett, és elhagyta a másik embert, azt mondja, hogy aki ilyet tett, annak tulajdonképpen nincs is lelke. Aki ezt a lelketlenséget megengedi magának, hogy a saját maga által választott házastársat, akinek ő azt ígérte, hogy majd gyerekeket nemzenek, fölnevelik őket, és amikor lehet, hogy ezt meg is tették, mert hát eltelik 20-30 év, gyerekek felnőnek, kiröppennek, és akkor tébolyodnak meg az emberek, mint ahogy most látjuk, mondom, ez egy legszélesebb társadalmi problémák egyike ma Magyarországon, Európában is, ugye ez a 40 és 60 év közötti időszak. Ugye minden évtizednek megvannak a maga nehézségein, azt mondom, a gyerekkorban is vannak nehézségek, a kamaszkorban pláne vannak nehézségek, de most úgy kezdjük számon tartani, hogy a 40-60 év már nevet is adtak neki, egy ilyen furcsa nevet, hogy a férfiak megtébolyulására azt mondják, hogy a kapuzárás előtti megtébolyulás. Na, nagyon szép, eufemisztikus nép ez a kapuzárás előtti megtébolyodás, csak azt nem tudom, hogy az emberek nem gondolják azt végig, hogy mielőtt ők lépnének, hát ott van egy másik ember, meg hát emberek is, mert hát a családjuk, gyerekük van, meg még unokájuk, hogy ez hogy fog rájuk hatni. Hát mindenki úgy akarja megvalósítani önmagát, hogy azt mondja, hogy ha a másikat kisemmizem, vagy a másikat tönkreteszem, nekem akkor is jogom van az önmegvalósításra és boldogság. Miféle boldogság meg önmegvalósítás ez? És miféle társadalmakban élünk, hogy a jog például nem hogy nem bünteti a rosszat, hanem egyenlő esélyt ad mind a két félnek, és azt mondja, hogy hát a jog ne avatkozzék bele, ezek emberi problémák, hát hogyha valaki nem képes már a másikkal együtt élni, hát az menjen, akkor osszák meg a vagyont, és a másik fél, aki ott marad egyedül, és vétlen fél, semmi, de semmi nem védi a törvény és a jogkezelés részéről. Tehát elmondtam már önöknek, életem egyik legfélelmetesebb esete az volt, hogy egy nyári táboron egy gyönyörű szép tanárnővel megismerkedtem, olyan 40 és 50 közötti volt, és mondta nekem, hogy a férje most készül otthagyni. Hát már felnevelték a gyerekeiket, és egyszer beállított a férje azzal a mondattal, hogy ő tulajdonképpen őt soha nem is szerette. Mondtam, ez ugye általános hazugság szokott lenni, mert miért nem mondta ezt 20 éven keresztül, miért a 25. éve jutott ez eszébe. És aztán a férjem azt mondta, hogy soha nem is szeretett, és hát neki van már egy más, és mondta, hogy ezt nem fogja túlélni, mert hát ez borzalom, hogy hát így kezelni egy életet, hát persze ott vigasztaltuk, erősítettük. A táborban kapott is egy kis erősítést, és rá pár hónappal később hallottam, hogy annyira lekötötte szegényt, annyira letaglózta ez a szomorúság, hogy Pesten nem figyelt, egyszer zebrán átment akkor, amikor piros jelzés volt, és nem más, mint egy autóbusz halára gázolta.
ezt teljesen biztosak voltunk abban, hogy ez a mély szomorúság, tehát ez a letaglózó szomorúság. Amikor valaki szembesül azzal, hogy az élete párja ezt mondja, és ő neki a gyerekeinek ezt majd meg kell magyarázni, ő neki kell természetesen befejezni még 20 éves korban, még a gyerekek azért, még gyerekek a gyermeknevelés végső munkáit, a férje pedig odébb állt valakivel, mondván, hogy őt soha nem szeret, és persze neki ez fájt leginkább, de hát mondtuk neki, hogy ezzel ne foglalkozzon, hogy emberek mit mondanak, az emberek mindig valami ügyeletes hazugság után kapdosnak, és sajnos itt a nagyobb probléma nem csak az, hogy ezzel a mondattal őt képes becsapni, a nagyobb probléma, hogy önmagát is képes becsapni. És önmagának is bemagyarázza, hogy ő tulajdonképpen nem szerette azt, akitől gyermekei születtek. Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságot felesége közé, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Azért ez meg van fogalmazva, nem? Nem tett ilyet még egy sem, akinek volt lelke. De, mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek, Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárkodjatok. Tehát ez a harmadik dolog, ami következik az első kettőből, mert aki az Isten szeretetét nem fogadja el, aki Istenhez nem azzal a tisztelettel közelít, amire az Isten tanítja az áldozati rendszerben, az fogja a másik emberrel szemben is megengedni magának azt a förtelmet, hogy a másik embert becsapja és megcsalja. És ezért szól Isten ez ellen, és így mondja a harmadik fejezet ötödik verse, mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek, Ura. És kedves hallgatók, itt érezzük már ezekben a megfogalmazásokban, hogyha az eddigiekben is magunkénak érezhetjük ezeket az erkölcsi problémákat, de itt már a megfogalmazás is azt mutatja, hogy szinte itt kettős proféciákkal találkozunk. Itt már nem csak az ókori Izraelről van szó, itt a mai viszonyokról is van szó. Miért? Mert Isten azt mondja, hogy ítéletre indulok hozzátok. Hát Isten mikor indul ítéletre? Isten az egész történetben figyel és hallgat. Majd mindjárt olvasom Malakiás könyve mondja ezt. Figyel és hallgat. De mikor indul ítéletre? Isten azt elmondta külön, hogy az ítéletet mikor kezdi el a mennyben. Ez a Bibliában egy kinyilatkoztatott dolog, tehát ez egy tény, igazság. Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, kiosztottam ugye ezeket az időrendi áttekintéseket is, mindenki megnézheti, 2300 éves profécia lejárta Isten, bejelenti azt, hogy a 19. század közepétől akkor jár ennek a proféciának az időről, ítéletre indul el az Isten, elkezdődik a mennyei ítélet, és ha elkezdődött a mennyei ítélet, akkor olyan nagyon messze nincs már Jézus eljövetele, hiszen ha Jézus elkezdi az ítéletet a mennyben, akkor utána, amikor eljön, fel fogja tudni támasztani azokat, akiket az ítéletben igaznak nyilvánított, de ebből közvetetten az is következik, hogy akiket nem támaszt fel. Akiket a második eljövetelekor nem támaszt fel, azok a kárhozatnak a foglyai. Amikor azt mondja, hogy ítéletre indulok hozzátok, gyors tanú leszek a szemfény, figyeljük a felsorát, szemfényvesztők ellen. Mi a mai világnak a legeslegnagyobb problémája? Szemfényvesztés. Szemfényvesztés. Tehát a hazugság reggeltől éjszakáig. Ez a szemfényvesztés, a porhintés. Az emberek elhitetése a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen. Mi a világnak a további problémái? Paráznaság. Az emberek egyszerűen a testi élvezeteknek, de most már azt sem mondhatom, hogy a testiségnek, mert azt sem mondhatom, hogy a nemiségnek, tehát amit általában ugye szexualitásnak neveznek, jó ezt lefordítani, már nem is a nemiségnek, már az emberek tulajdonképpen a fajtalankodásnak hódolnak.
De ez törvényszerű dolog, mert ha nincs, nem élik ki az emberek egészségesen a nemiséget, egészségesen a nemiséget a házasságban lehet megélni. Ha nem abban élik, akkor utána a nemiségből lesz a nemi szerveknek a bálványozása, és abból lesz a fajtalankodás. Tehát a perverz, amit régen így mondtak, hogy perverzitás vagy perverzió. Azért megdöbbentő, nem? Én nagyon megdöbbentem, amikor a 10 évvel ezelőtt az amerikai elnöknek a dolgait kezdték meghírelni, és hát ugye most is ugye a nagy úgynevezett szexbotrány már 1-2 napja tart. Nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni a híradásokban, senki meg nem jelezte egy fél mondattal is, hogy hát bocsánatot kérek, az a szobalány is ember. Most mindegy, hogy szobalány vagy nem szobalány. Érdekes, hogy annak senki nem fogta a pártját, hogy minthogyha az csak egy olyan véletlen eszköz lett volna. Hát az nem ember, akkor az ember kiszolgáltatjuk annak, hogy a férfi ráronthat a nőre, hát még az állatvilágban sincs ilyen, mert az állatoknál is van olyan, hogy egyik állat, hogyha ide húz, akkor a másik állat nem megy oda. Félelmetes dolog ez, és ezért mondom, hogy profécia Malakiás könyve, mert először mondja a szemfényvesztést, utána mondja a paráznákat, hamisan esküvők. Miért mondja harmadszor a hamisan esküvőket? Hát ma jogilag nagyon rendezett a világ. Olyan tökéletes a jogrendszer, mindenütt tökéletes a jogrendszer, csak éppen a gonoszoknak áll a zászló. Mert akik hamisan esküsznek, akik sztárügyvédet fogadnak, akik megtetik azt, hogy minden gazemberségből kimossák magukat, mert az amerikai elnök botrányánál is úgy fölfigyeltem arra, hogy ebben a bírói intézményéről híres Amerikában is, nem is azt mondták, hogy mi történt ott a nemiség tekintetében, hanem azt mondták, hogy azért intjük meg az elnököt, mert hazudott. Hát azért megintették az elnököt, mert mondjuk hazudott, de másért nem intették meg az elnököt, ami förmedvény volt. Most, hogy ezt az egész világ előtt el lehet játszani, akkor mit egyszerűen gondolni, hogy záros határidőn belül nem ezt fogja mindenki csinálni? Általában az emberi társadalmakban az utánzás majom gesztusa érvényesül, amit fönt megengednek maguknak, azt mondják, hogy ezt mi lent megengedjük magunknak mindenben. A pénzlopástól kezdve a nemi eltévejedésekig. Tehát ezért mondja, hogy szemfényvesztők, paráznák, hamisan esküvők, és figyeljük a negyediket, azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét. Ez nem világjelenség? Hát tulajdonképpen mitől lesz a legtöbb gazdag, hogy nem fizeti ki a munkását? Hát nem az anyag megvásárlásán sokat nem lehet csalni, illetve lehet ott is nyilván többletet rátenni, de nagyon sok ember azáltal lesz gazdag, hogy egyszerűen elvégeztet munkát és nem fizeti ki. Én is egy olyan kis településről jövök mindig önökhöz lelkiismeret furdalással, én a Megyeri hídon jövök át, ha Miskolcra jövök, 2 milliárd forintot nem fizettek ki magyar embereknek, 2 milliárd forintot. Már azzal fenyegetőznek, hogy fölrobbantják ott az ország legszebb hídja. Az ország legszebb hídja. De csalással épült, úgy épült, hogy egyre több alvállalkozót vettek föl, és a végén csődöt jelentett a fővállalkozó. És ott vannak emberek ellehetetlenült helyzetben. És ugye ez nem magyar sajátosság, világszerte ez megy, és ez félelmetes, és ezért fog eljönni Krisztus. Tehát Krisztusnak ezért kell közbeavatkozni, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, akik nyomorgatjátok az idegent. Ki foglalkozik ma az egyszerű, szegény, elhagyott, özvegy, árva, idegen emberekkel, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek ura. Ahol az Isten félelem hiányzik, ott az emberekkel szemben is mindent megengednek maguknak. És ezért nagyon aktuális Malakiás könyvének ez a 3. fejezet, ami egyébként így kezdődik. Íme elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek ura, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja. Kedves hallgatók, ez kettős profécia.
Ez vonatkozott arra az időre, amikor Keresztelő János fellépett és készítette Jézus útját, és vonatkozik a mi időnkre, hogy Jézus második eljövetele előtt szintén Keresztelő Jánosi mozgalomra van szükség. Most is ugyanúgy kell, sőt még jobban kell készíteni Krisztus útját, mint Keresztelő János idejében. És azt mondja Isten, hogy ő ezt el fogja végezni. El fog jönni az Isten, akit mi keresünk, akit mi kívánunk, mert jó érzésű ember igazságot kíván, jó érzésű ember szeretetet kíván. A világ egyre inkább az igazságtalanságban és az erőszakosságban merül el. Ezért kell, hogy Jézus eljöjjön, és ezt Isten elő fogja készíteni. És jön a negyedik párbeszéd. Harmadik fejezet, 8. verse. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Itt Malakiás rátapint, illetve Malakiás által maga az Isten rátapint a negyedik dologra. Az első a szeretet, a második a tisztelet, a harmadik a hétköznapi problémák közülük kivált kép a házastársi hűség és az erkölcsös életvitel, a negyedik a pénzzel való gazdálkodás. Hogyan lehet Istent becsapni? Hogy embereket hogyan lehet becsapni, erről ugye nem kell beszéljek önöknek. Nem fizetik ki a járandóságot, rossz árut adnak, nagy pénzzel, ugye erről nem kell beszélnem, de hogyan lehet Isten becsapni a pénzzel? Istennek a pénzre vonatkozóan volt egy egyszerű törvénye, ami kimondta azt, hogy aki hívő ember, aki egy közösséghez tartozik, először is egy vallási közösség önfenntartó legyen. Vallási közösségeket úgy lehet a legjobban eltorzítani és tönkretenni, ha az állam tartja el őket. Erre újra fölhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ma a vallásosságnak iszonyú zuhanását fogjuk Magyarországon tapasztalni, mert az állam még közvetlenül beleavatkozik a vallási közösségek ügyeibe, és most nem 150 közösség lesz, mondjuk 50, aztán lesz majd 20 vagy 10, de Magyarországon ma is törvény mondja ki, egyik legképtelen magyar törvény, először nem akartam hinni a szememnek, de aztán jogászok megmutatták, így szól a magyar törvény, egyház az, amely az államtól támogatásban részesül. Mondom, ez nem igaz. Magyar embereknek ez. Egyház az, amely az államtól támogatásban részesül. Na most ez a vallásosság drasztikus leértékelődéséhez vezet, mert egyik vallásnak sincs úgy hitele, ha nem a saját tagjai tartják fenn. Ha az állam tartja fenn olyan emberek pénzéből, akik talán nem is vallásosak, vagy ahhoz a felekezethez végképp nem akarnak kapcsolódni, és az állam mégis kiveszi a milliárdokat és oda teszi annak az egyháznak, ez így tulajdonképpen lejáratja azt az egyházat is. Lehet, hogy annak az egyháznak a képviselői nem így gondolják, mert minden ember örül a pénznek, azt mondja, csak jöjjön a pénz. De én azt mondom, hogy ahogy a hétköznapi életben is nem minden pénz megszentelt. De sokszor elmondtam kedves hallgatóknak, hogy csak annak a pénznek van értéke, amiért mi a két kezünkkel megdolgoztunk. A többi pénznek nincs értéke. Ha nekem lapáttal mernék is a pénzt, nem kell, mert ha én azért nem dolgoztam meg, azon nem lesz áldás. Ha valaki adja a pénzt, ha a szülő adja a gyereknek és az unokának a nagy pénzt, azon ugyanúgy nincs áldás, mint hogyha az állam adja a nagy milliárdokat különböző felekezeteknek, amikért őt nem dolgoztak meg. Azon se lesz áldás. Isten ezért vezette be a tized intézményét. A tized intézménye az Ószövetségben is törvény volt, és külön mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy az Új Szövetségben a tized intézményét Máté evangélium a 23. fejezet 23. versébe, könnyű megjegyezni, Máté 23-23-ban maga Jézus erősítette meg. Tehát a tized az az Ószövetségben is igaz, az Új Szövetségben is. Még messze nem ismertem a Bibliát, de én bencésekkel jártam együtt egyetemre, a Várszegi Asszik, Somorjai Ádám, stb. Voltak az én jó kenyeres pajtársaim 30 évvel ezelőtt,
És egyszerre hogy nem fölkerült a szó arról, hogy mondom, hát hogy kellene az egyháznak fönntartania magát, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a szocializmus idején a papokat az állam fizette. Tehát a plébános kapott, nem tudom én, 40 évvel ezelőtt 600 forintot, a káplán, a szerpap kapott, mint én, 400 forintot. Én még láttam is a kiutalást, még meg is mutatták nekem, hogy az állam fizet. Tehát szívemhez kaptam, hogy a kommunista állam fizeti az egyházi alkalmazottakat. Hát szép kis világ ez, de hát mondtam, még fiatal vagyok, gyerek vagyok, még mindent nem értek. Később, amikor a bencésekkel együtt jártam egyetemre, mondom, hogy gyerekek, hát kinek kell az egyházat fenntartani? Rögtön mondták a helyes választ. Azt mondja, a tizedből. Nek a tizedből. Nem a tizedből, de hát ezt nekünk nem tanították. Sőt, mondom, amikor évvégén jött az egyházi pénzbeszedő, mindenki szívta a fogát, hogy most egy 100 forintot vagy 200 forintot oda kell neki nyomni, mert erre senki nem volt fölkészülve, de december végén mindig beállított az illető egyházközösség része, hogy most valami egyházi adóra adakozzunk, és hát akkor 100-200 forint azért nagy pénz volt. Hát adtunk, de akkor sem mondták azt, hogy a tizedet. Akkor azt válaszoltam a bencéseknek, na de, hát én adjak tizedet, nem is tudom, hogy hova megy. Hát most hallottam, akkor Runai György mellett voltam a vigiliánál, stilizáltam a cikkeket, és ott ugye mindent tudtak, és mondták, hogy az egyik püspök most a Gellért szállóban rendezi a születésnapi ünnepségét 40 ezer forintért, ami hát mondjuk 35 évvel ezelőtt 40 ezer forint, az ma már csak milliókban kifejezhető összeg. Hát azt mondtam, hogy erre nem adunk tizedet, hogy valaki a születésnapját a Gellért szállóban rendeztesse. De ők azt mondták, hogy én csak adjam be a tizedet, ez a bibliai tanítás, ez így van, hogy adjuk be a tizedet. Akkor egy bogár ültetődött a fejembe, és a bogár akkor került ki a fejemből, amikor a Bibliából megismertem az erre vonatkozó rendelkezést, és a Biblia azt mondja, hogy az az ember, aki tudatosan kapcsolódik egy közösséghez, és az a közösség tiszta, a bibliai alapokon álló közösség, annak tanítania kell azt, hogy magunk tartjuk fel magunkat, vagyis helyesebben a Jóisten azt kéri, hogy a keresményünk egy tizedét arra használjuk fel, hogy a közösségünk fennmaradjon, sőt, másokért működjön. Tehát nem azért kell magunkat fenntartani, hogy mi most álljunk, vagy jobb szinten éljünk. Azért kell fenntartani egy közösségnek magát, hogy tudja hirdetni az evangéliumot. Most ezzel csapták be a zsidók Istent. És ezzel csapják be ma is az Istent. Ott, ahol azt mondják, hogy a vallási közösségeket majd az állam fenn fogja tartani, és a vallási közösségek nem tiltakoznak, ott lehet mondani, hogy az állam tudatlan, meg jó szándékú, mert milyen jó szándékú az állam, ugye mindenkinek akar adni. Meg milliárdokat akar adni az állam. Hát miért nem ad másra az állam milliárdokat? Miért ad arra milliárdokat, hogy épp erős és még tudatilag is pallérozott embereknek adjon az állam milliárdokat? Félelmetes dolog. Ugyanúgy vonatkozik miránk is ez a dolog, hogy ti megcsaltok engem, és amikor azt mondjátok, hogy mivel csalunk meg téged, a tizeddel és az áldozni valóval. Mert az az ember, aki elfogadja, hogy Jézus meghalt érte, aki elveszi Istentől az ajándékokat, a legtermészetesebb dolog, hogy viszonozni is akarja. Istent meglophatjuk azzal, ha a keresményünknek az egy tized részét nem arra a célra adjuk, amire ő gondolta. Mert Isten azt mondta, hogy a keresményünk, minden anyagi javunk egy tized részét azok számára fordítsuk, akik nem ismerik az evangéliumot, akik nem ismerik az Istent. Ezért van az egyház, megismertetni Istent és Krisztus evangéliumát. És ezt az egyház tagjainak kell megcselekedniük. De már is jön az ötödik párbeszéd. 3. fejezet 15. versétől. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? És kedves hallgatók, ezzel fejeződik be Malakiás könyve. Most jön a legsúlyosabb dolog. Szeretet, tisztelet, erkölcs, nemiség, házasság, anyagiakban való tiszta pénzkezelés, de most jön a legfélelmetesebb dolog. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? És Isten ezt mondja. Azt mondtátok,
Hiába való az Isten szolgálata. És mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kedélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Na, ez a legkeményebb dolog, amikor olyan vallásos emberekről van szó, akik mondjuk járnak templomba és gyülekezetbe, mondják, hogy ők erkölcsösek és vallásosak, de tulajdonképpen belül azt mondják, hogy Uram Istenem, hát ez a világ a gonoszoknak áll. Hát azok gyarapodnak, akik erkölcsileg mennél nagyobb gazemberségeket megengednek maguknak. Tehát azért hiába való az én vallásosság. Mi a vallás? Most csak egy kis cifrasság. A lényeg az, hogy kinek mennyie van, ki mennyit tudott szerezni. És ezt mondják magukban, hogy hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek. Kedves hallgatók, ez a legfélelmetesebb önbecsapás, amire Pál apostol azt mondja a Római Levél 14. fejezetében, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ezt naponként át kell az embernek gondolni. Én helyesnek látom az Isten útját? Ha helyes az Isten útja, és nem jár anyagi előnyökkel, mások meg nem az Isten útját járják, és tényleg mindent megengednek maguknak, minden erkölcstelenség, és mennyiük van, és ha én ezt megirigyelem, és magamban azt mondom, hogy most mi haszna, hogy én hívő ember vagyok. Ki figyel én rám? Hülyének tartanak, bolondnak tartanak. Még a gyerekeim is ellenem fordulnak, mert azt mondják, hogy hát ez az apu meg ez az anyu nem tud annyit adni, mint az osztálytársaimnak a szülei, akik ki tudja, milyen dolgokban vannak benne. Erre az Isten azt mondja, hogy emberek, keményen szóltok ellenem, mert nem ismeritek, hogy én ki vagyok. Csodálatos válasz következik 16. verstől. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Ezt jól meg kell jegyezni. Ma is az Isten figyel és hallgat. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Isten figyel és hallgat. Tény az, hogy Isten rögtön nem jutalmazza itt a jókat. Az is tény, hogy nem bünteti rögtön a rosszakat. És ebből az emberek levonják a nagy emberi okoskodást. Na hát miért vagyunk mi jók? Nem érdemes jónak lenni. A jók nem nyerik el a méltó jutalmukat, a rosszak nem nyerik el a méltó büntetésüket. Hát akkor inkább beállok a sorba, és én is rossz leszek, mert úgy jobban érvényesülök. Isten figyel és hallgat. Isten figyel és hallgat. Közben egy emlékkönyv iratott előtte, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Kedves hallgatók, egy fölmérhetetlen jelentőségű profécia, több dolgot is tartalmaz egyik. Mit teszem gondolni, hogy mit mond azzal az Isten, hogy majd szerez egy napot, amikor meg fogja mutatni, hogy különbség van a jók meg a hamisak között. Ez mit jelent? Ez a bibliai proféciák közül az egyik legértékesebb profécia, ami azt adja hírül, hogy Isten az egész világ történelemben tulajdonképpen figyel és hallgat, és nézi, hogy ki az, aki a jót magáért, a jóért követi, küzd azokért, akik rosszak, hogy ők is fölhagyjanak a rosszal, és jók legyenek, de jók és rossz vegyest élnek, és semmi igazságszolgáltatás nem történik. Halad előre a világ történelme, de egyszer a történelem keretében belül az Isten azt mondja, hogy most ettől a pillanattól megmutatom láthatólag, hogy különbség van az igaz között, aki féli az Isten, és különbség van a között, aki nem féli az Isten. Ezt a napot a Biblia ama napnak mondja, a végső napnak, az utolsó napnak mondja. Más szavakkal azt mondja, hogy majd lesz egy óriási nagy evangélium hirdetés, mert most sokszor azért gonoszak a gonoszok, mert nem ismerik az evangéliumot.
Most én a nyírségből jövök, és ott mondta el nekem egy egyszerű ember, egy egyszerű paraszt ember gazdálkodó, hogy az egyik lelkész megkérte abban a városban, ahol él, hogy menjen be egy hittanórára, mert nem lehet megtartani a hittanórát, mert a gyerekek minősítetlenül viselkednek. Nevetgélnek. Azt mondta a lelkész, hogy szerinte be vannak drogozva. De ezt ugye a 11-12 éves gyerekekre mondta már, tehát nem a gimnazistákra, szerinte be vannak drogozva. És azt mondja, ő előtte imádkozott, egyedül otthon a feleségével, utána imádkozott a lelkészre, hogy nagyon jól tudta, hogy ő most az oroszlánok vermébe fog bemenni ott 30 gyerek elé. A lelkész kezdte el a hittanórát, hát ugye mindenki evett, köpködött, rágott, nevetett, oda se figyelt, tiszteletlen volt, de a lelkész nem véletlenül hívta őt, belefáradt a dologba egy 10 perc után, mondta, hogy akkor itt van most egy újabb bácsi, egy 60 éves bácsi, egy egyszerű ember itt a városból, hallgassátok meg. Hát ez az illető ugye előképzettség nélkül, de hívő emberként szépen elkezdte mondani a gyerekeknek, hogy gyerekek, hát lehet, hogy most ti mosolyogtok, hogy most a drogtól vagy nem a drogtól, lehet, hogy mosolyogtok, de egy-két év után felnőttök, és akkor nem mosolyogtok majd, hogyha olyan lesz a férjetek vagy a feleségetek, hogy csak szomorúság ül ki az orszátokra. Aztán nem is lesz hivatásotok, meg szakmátok, meg sem. Lehet most mosolyogni mindenem, meg nem odafigyelni, de egy-két év után lefagy a mosoly az arcotokról, így mondta, lefagy a mosoly az arcotokról. És azt mondja, majd elmegy az egész élet, és nem döntöttetek, hogy most mi lesz, mert tudjátok, vagy örök élet vár rátok, vagy végleges elveszés. Hát hittanórán ezt el lehet, mondjuk én irodalom vagy történelem órán egy kicsit meredeknek tartanám ezt elmondani, de hittanórán el lehet. Azt mondja, 10 perc után a gyerekek mindenki odafigyel. Pusztán az egyenes beszéd, mindenki odafigyel. Nem volt tovább ájtatoskodó egyházias beszéd. Egy ember, egy egyszerű hétköznapi ember azt mondta, hogy gyerekek, most lehet 10-12 évesen nevetni, kigúnyolni az oktatókat, a tanít, stb., de egyszer ez a mosoly az arcotokra fog fagyni. Jobb lenne most egy kicsit odafigyelni és meggondolni fiatal fejjel a dolgaitokat, mert vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Ezután már azt mondjuk már a szünetben is oda mentek hozzá a gyerekek, hogy kérdezzék. Hát sokszor az emberek nem tudják. Tehát ezért mondja a Biblia, hogy lesz egy végső nagy evangéliumhirdetés, mert ma az emberiség nagy része tudatlan. Az emberiség nagy része a gonoszságot ösztönösen csinálja, nem megfontolásból, ösztönösen. Azt hiszik, hogy ez az élet. De amikor majd megismerik, hogy ezt a gonoszságot, ami van a tagjainkban, a természetünkben, ezt le lehet győzni, hogy van megváltónk, van Krisztusunk, akinek az erejével ezt le lehet győzni. A nagy evangélium hirdetés után nagyon sok ember meg fog térni. És a nagy evangélium hirdetés után jön a manap. Akik megtérnek és Isten mellé állnak, azokra a hét csapás nem zúdul. Akik nem térnek meg, és tovább akarják a romlott életüket folytatni, de most már tudatosan, hiszen most már ismerik az evangéliumot, azokra a hét csapás rázúdul. Itt lesz a különbség, amiről Malakiás beszél. Most még nincs különbség ember és ember között, mert hogy szokták mondani, ma a gonosz emberekben nem vág bele a mennykő. A jó embereket meg nem simogatják és nem tüntetik ki, illetve nem mindig őket tüntetik ki. De Isten majd a történelem keretein belül, tehát még folyik az emberi történelem, világosan megkülönbözteti az emberiség két osztályát, lesz, akiket oltalom alá helyez, védelem alá helyez, elpecsétel, a hét csapás idején ők megérik Jézus második eljöveteit élve és úgy, hogy őket Jézus elfogadja, és van, aki Jézus második eljövetelekor meghalnak, mert élve nem élik túl a hét csapást, és Jézus nem őket viszi magával az örök életbe, hanem azokat, akiket figyelt és hallgatott, de akik bensejükből, meggyőződésből tették a jót. Nem azért tették a jót, mert jutalmat kaptak érte. Nem azért tették a jót, mert az állam megdicsérte őket érte. Nem azért tették a jót, mert emberi dicséretek kaptak érte, hanem megismerték az Istent, és a tőle jövő kegyelem erőt adott nekik, hogy megismerjék a jót. Kedves hallgatók, ez a legközvetlenebb és a legnagyobb kérés mi hozzánk. Mi hogy gondolkozunk?
Én nagyon sok embertől hallottam azt, hogy azt mondták nekem emberek, hogy ja, hát tudod, gyerekkoromban még én is olyan szép felfogásom, még ifjúkoromban is. De amikor láttam, hogy milyen ez a világ, na tehát én is itt élek, hát te nem itt élsz, neked nem kell bemenni az ABC-be, neked a hitedért adnak kenyeret. Hát te is pénzből élsz, mit hazudozol, hát te is pénzből élsz. És akkor kézzel, lábbal próbálom magyarázni az embereknek, hogy nem pénzből élek. Hitből és kegyelemből szeretnék élni, mert akkor pontosan annyi pénz elég, amit az Isten juttat nekem. Én kegyelemből élek, hitből élek, és akkor pontosan annyi elég, amit az Isten juttat nekem. Ők megfordítják a dolgot, és azt mondják, miért nem ad nekem az Isten eleget ahhoz, hogy én megelégedve éljek, és akkor majd én is hinnék ő benne. Hát ez két különböző felfogás, két különböző magyarázat. És ezért Malakiás könyve ezután a párbeszéd után egy csodálatos végső nagy kizengésben fejeződik be. Ez például a német Biblia a harmadik fejezethez csatolja. Ha valaki más nyelven is olvas Bibliát, nincs negyedik fejezet. A magyar Biblia ezt az utolsó hat verset, ezt külön fejezetnek veszi. Különben hát a fejezet és versbeosztás az tulajdonképpen rajtunk áll, mert az eredeti héber Bibliában nincs fejezet és versbeosztás, a görögbe sincs. 16. században léptették ezt életbe. Tehát most is vehetnénk oda, de tessenek megfigyelni, hogy mivel fejeződik be Malakiás, és ezáltal az egész Ószövetség. Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. Ez a nap az utolsó hét csapás. Ez a nap a történelem végén, amikor Isten látható formában elkülöníti az egész emberiséget. Ez a nap, ez még túlmutat is ezen a napon, mert utána jön ugye az ezeréves ítélet. Az ezeréves ítélet után jön a gonoszok feltámasztása, és a gonoszok feltámasztása után fog ez beteljesedni, hogy a seregek Ura nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Mi ez a gyökér meg ez az ág? Mi a gonoszságnak a gyökere? Sátán és a felfogása. A gonoszság az egy angyalfejedelemben öltött testet, sátánban. A gyökér probléma az, hogy sátán létezik. Mi nem a gyökerek vagyunk. Ha itt a világon valaki gonosz ember, az legfeljebb ág. De az az ágabból a gyökérből táplálkozik. Isten, amikor eljön másodszor, az ezer éves ítélet után harmadszor, az ítéletet végre fogja hajtani, erről Jelenések könyve 20. fejezete beszél, tűz száll alá az égből és megemészti őket. Ez ugyanolyan rövid, mint itt. Nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. Gyökerestül kiirtatik a gonoszság. Ezért kell annyit várni addig. Sok ember azt mondja, hogy az Isten valami gyors huszárvágással már vessen véget a dolgoknak. Szeretnék tudni, ez olyan, mint a szakképzés nélküli kertész, amikor meglátja, hogy a fája tele van rossz levelekkel, vagy mint én is kimegyek, és látom, hogy tafrinás az őszi barackom, és azt hiszem, hogy akkor lesz majd megoldás, hogyha levágom azt az ágat. Nem. Isten nem úgy kezeli a rossz kérdését, mint mi azt elvárnánk tőle. Isten gyökerében akarja megoldani a rossz kérdését. Nyilatkozzál, hogy te hova akarsz tartozni, élni akarsz, akkor számodra a gyökér Krisztus. Ha te gonoszságokat akarsz művelni, akkor számodra a gyökér sátán. Két oldalra állhatsz, Krisztus mellé vagy sátán mellé. Nincs harmadik választás. És most bárki bárhova áll, még látható formában nincs ítélet, de amikor Jézus eljön, akkor magához veszi azokat, akik mellé álltak, és azok, akik a gonoszságot tették, és bár hangzott az evangélium, nem tértek meg, nem változtat meg, nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. A rossz egyszer s mindenkor el fog pusztulni. De ezt nem lehet egy huszárvágással megoldani, ez egy türelmes megváltási tervre és végikövetésre van szükség. És hogy folytatja? És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlal túlkok.
és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomás alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, melyet rendeltem ő általa a Hóreben, tehát a Sínai hegyen, és egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Ímén elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. És ez nem csak Malakiás könyvének, hogy mondtam, az egész 39 könyvből álló Ószövetségnek is a befejezése. Mi az, ami bennünket olyan bíztatólag érint ebből? Feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja. Mi is most megismerhetjük az igazságot. Jézus azt mondta, te ígéd igazság. Gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Aki befogadja az igazságot, hogyan gyógyul? Hogy igaz emberré változtatja őt az igazság. Igaz ember lesz. És kimentek, tehát gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, már itt a földi életben is kijövünk a rossz dolgainkból, testi-lelki rossz dolgainkból, meggyógyulunk, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt túlkot, tehát hogy szabadság lesz, hogy az ember már itt a földi életben az igazság szerint és szabadságban élheti az életét. És az Ószövetség utolsó mondatai két prófétára hívják fel a figyelmünket. Ez a két proféta, tudjuk, megjelent Jézusnak a színeváltozás hegyén. Az egyik Mózes volt, a másik Illés volt. Az egyik előképe azoknak, akik meghalnak, ugye, mert Mózes meghalt az élete végén, de Krisztus őt föltámasztotta, ezt Júdás levele mondja. A másik előképe azoknak, akik nem fognak meghalni, hanem halál nélkül mennek föl a mennybe, mint Illés. Na hát ezért szó lesz hozzánk az Ószövetség befejező néhány mondata, mert nekünk óriási reménységünk van, hogy megérjük ezt a napot. Óriási reménységünk van, ennyire közel van ez a nap, mint a forró ez a nap, mint a sütőkemence, már a melegét érezzük. Már érezzük, hogy az egész világon minden olyan különös átalakulásban van, olyan felgyorsuló félben, és olyan egyre nehezebb présbe kerül az egész világ. De lesznek olyanok, akik majd feltámadnak, Jézus második eljövetele, akik meghaltak, mert ez lesz az igazak feltámadása, és lesznek olyanok, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, halált nem ízlelnek, és Illéshez hasonlóan Krisztussal együtt a mennybe vitetnek. Kedves hallgatók, ezért időszerű Malakiás könyve mindannyiunk számára. Ezért érdemes nekünk megjegyeznünk itt szó szerint kijelentéseket, hogy eljön a Messiás. De kicsoda az, aki elszenvedheti az ő eljövetelének napját? Hogy aki Krisztusban hisznek, azok papok. Mindannyian papok vagyunk, ha hiszünk benne. És mit várnak a paptól? Figyelmet, együttérzés, segítőkészséget. És főleg a pap ajkai, hogy őrizzék a tudományt. Tehát, hogy mire van szükség a világnak? A tiszta beszédre, a tiszta isteni beszédnek a megszólaltatására. És akkor, ha ez megtörténik, akkor embereket se csapunk be, és magunkat se csapjuk be. A becsapás ellen az egyetlen védelem az Isten igéje, az Isten beszéde. Ha másoknak is az Isten beszédét közvetítjük, akkor ez nem az emberek eltéveítése, ez nem ravasság, ez nem olyasmi, hogy most embereket akarunk szerezni, ki tudja milyen felekezetnek vagy közösségnek. Az Isten beszédét kell megszólaltatni, de ki az, aki meg tudja szólaltatni az Isten beszédét? Aki maga is hisz benne. És aki hisz az Isten beszédében jobban, mint saját magának, azt tudja magát megőrizni a becsapással szemben. Jobban kell hinnünk a Bibliának, mondta egyszer valaki, mint a saját szemünknek. És ez így van. Amit a Biblia mond, az igazság. Amit pedig látunk a saját szemünkkel, az sokszor déribáb. Az sokszor szemfényvesztés. Jézusnak el kell jönni a szemfényvesztők, a paráznák, a hamisan esküvők, meg azok ellen, akik lefoglalják mások munkabérét.
nagyon közvetlenül szólít meg bennünket Malakiás könyve, amiből én csak, akik látom, hogy figyelték, és örülök, hogy többen követték nyomon a felolvasást, tudhatják, hogy a felét nem olvastam fel a könyvnek, mert hát ki kellett válogatnom bizonyos részleteket, de most, hogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünetet tartunk. Köszönöm a figyelmet, akkor 10-15 perc szünet.

Köszöntök mindenkit az előadáson. A nyelőcső, illetve a gyomor problematikáiról szeretnék beszélni, és jó volna, hogyha tudnánk utána néhány szót, néhány mondatot, néhány percet beszélgetni is. Előjáróban hadd kérdezzem meg, hogy a száj, illetve a szájüreg a nyáltermelés kérdésköréről volt-e már szó? Volt valamennyi szó. Jó, akkor itt igazándiból csak ismételni szeretnék egy nagyon picit. Hát elindulunk a szájüregtől, és a szájüregtől ugye a nyelőcsőben át eljutunk a gyomorban. A bélrendszerről majd a következő alkalomtól kezdve lesz szó. Ugye a szájban megtörténik tulajdonképpen az étel aprítása, a nyállal való elkeverése, a keményítőbontás. Ugye ez fontos dolog, hogy a szájüregben a szénhidrát bontás elkezdődik, tehát a kenyér, a rizs, a burgonya bontása már a szájban elkezdődik, és azért kell beszélnem a szájüregről, mert a szájüregben történő rágási folyamat minősége befolyásolja a gyomor működést. Tulajdonképpen felkészíti a gyomrot a várható táplálékra. A gyomor abból kap képet arról, hogy mit ettünk, hogy a száj, mint az egyik közvetlen kolléga, megüzeni neki, hogy milyen étel van a szájban. Ezért sem szerencsés étkezés közben inni, folyadékot fogyasztani, mert rossz információt kap a gyomor. Hogyha valaki ugyanis felhigítja a nyál emésztő nedveit vízzel, bármilyen itallal, a gyomor úgy érzi, hogy egy hígabb rendszer fog kapni, már pedig ez nem teljesen így van. Tehát a száj tulajdonképpen a szájüreg előkészíti a gyomor működést is, és tudjuk, hogy három nagy nyálmirigyünk van, a nyelv alatti mirigy, az állkapocs alatti mirigy és a fültőmirigy, ez a három nyálmirigy az, amelyik összekeveri tulajdonképpen megfelelő mennyiségű és minőségű emésztőnedvet. Hadd kérdezzem meg, hogy a nyálnak van-e gyomorvédő hatása? Költői volt a kérdés, mert ha nem, akkor nem is kérdezném meg. Igen, van. Az egyik nyálmirigyünk különösen részt vesz ebben, egy olyan anyagot termel, aminek az a neve, hogy mucin. Ez a mucin nevű anyag, ez a gyomorban is megtalálható, és rendkívül nagy szerepet játszik a gyomorfal védelme szempontjából. Azért is kell védeni a gyomrot, mert erős savhatás van a gyomorban, de mielőtt a gyomorral foglalkoznék, hadd beszéljek a nyelőcsőről. Tudjuk, hogy az emberi emésztőrendszer nem más, mint egy körülbelül 9 méter hosszú izmosfalú csővezeték vagy csőrendszer, ahol minden részletnek megvan a maga szerepe és fontossága. A nyelőcső passzív vagy aktív működésű. Ezt most úgy értem, hogy mozog vagy nem mozog a nyelőcső. Vagy csak úgy lóg a nyakunkból, és le a gyomorig, és akkor ott van. Igen, ez is költői kérdés volt, mivel egy izmosfalú csőrendszer, ahol izom van, ott mindig valami jónak kell történnie, hogyha használjuk, illetve a nyelőcső ugye az nem tudatos mozgás, hanem azt a szervezet már önmagam használja. A nyelőcsőnek van mozgása, ezt egyébként most mondanám, hogy ki lehetne próbálni, de szerintem ma már eleget mozogtunk, ilyen szempontból az előadás előtt, de hát hogyha valaki mondjuk fejen állva, kézen állva, vagy fejjel lefelé próbálna meg étkezni, akkor tudna étkezni, meg is emészteni az ételt. Egy picit nehezebb lenne értelemszerűen, mint a gravitációnak megfelelően emészteni. Tehát hosszú távon mondjuk nem feltétlenül szerepel az indikáció között a fejjel lefelé való étkezés. Hát időnként a gondolkodásban ez így szokott lenni, hogy fejjel lefelé gondolkodnak az emberek. Szóval a nyelőcsőnek befűződései vannak, és az lefelé nyomja tulajdonképpen a lenyelt táplálékot. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy nyelünk egyet, és a nyeléssel párhuzamosan tulajdonképpen egy inger végig fut lefelé a nyelőcsövön, és ezt úgy lehet elképzelni, mint a liba tömés, hogy amikor a libát megtömik, akkor így én soha nem tömtöm a libát, csak láttam, hogy a nyakát ügyesen masszírozgatják, hogy ez lejusson elég hathatósan a megfelelő helyre. Tulajdonképpen a nyelőcsőnek van egy ilyen szerepe. A folyadéknál ugye ez a szerep kisebb, ételnél ez természetesen erősebb. Na most a nyelőcső az egy olyan viszonylag hosszabb cső, ami tulajdonképpen ugye innen a torkunktól egészen le a gyomorig vezet. Értelemszerűen megkerüli
ugye lényegében a szívünket. Tehát ez a rész, amit a mellkasnál van, ez főszabályként nem használható emésztésre, ugye ott a szívnek kell úgymond a hely, itt ő a főnök a mellkasban. Tehát igazándiból az emésztőrendszer valahol a bordaívektől kezdődik, tehát jól el van ez osztva a szervezetben, hogy ne zavarja egymást a két szerv. A nyelőcső, tehát egy olyan cső, ami kíméletessé teszi a szív munkáját, és szépen a gyomorban eljuttatja a táplálékot. Most mi történik a gyomorban? Erről is már korábban több előadáson is volt szó. A gyomorban ugye bontás, de nem mindegy, hogy milyen bontás történik. Tulajdonképpen a fehérjék bontása. A gyomornak háromféle izomzata van, és ez a háromféle izomzat rendkívül érdekes, körkörös, hosszanti és ferde izom. A gyomorban professzionálisan ez el van helyezve, ez a három izomcsoport, és ez azért érdekes, mert ezáltal képes a gyomor úgynevezett körkörös keverő mozgásra. Ez páratlan egyébként a biológiában, mert az élelmiszeripar legtöbbször keverőkkel dolgozik. Szép is volna, hogyha egy acéltartágy elkezdene a köpenye úgy mozogni, körbe-körbe. Ennél sokkal egyszerűbb beletenni egy keverőt és kevertetni. Hát a gyomorban nincsen keverő elem, azt szoktuk mondani, a gyomornak az izomzata aktív keverőként működik. Maga az izomzat úgy mozog, hogy megcsavarja az ételt befűződések hatására, és az étel elkezd keveredni. Ez egy bizonyos idő, mire ez megtörténik. Ha valaki egyszerre túl sokat evett, akkor ezek az izmok azért elég rendesen dolgoznak, és időnként túl is terhelődhetnek. A gyomor tulajdonképpen úgy helyezkedik el, hogy nem teljesen szimmetrikusan a test középvonalánál, hanem ugye enyhén jobbra a szimmetria tengelyünktől. Tehát az emberi test nem teljesen szimmetrikus, hanem kvázi szimmetrikus, nem minden szervünk van a tengely mentén, és ez jól is van így, és képzeljük el, hogyha a gyomor pontosan középen lenne. Ilyen tartály középen. Tehát van egy cső fönt, meg egy cső le. Mi történne akkor? Hát elég nagy baj lenne akkor, mert akkor nem tudna emészteni. A gyomor pont azáltal tud működni, hogy úgy helyezkedik el, hogy van egy ilyen kis hasa a gyomornak, és ott tud lényegében dolgozni. A gyomor működés akkor jó, hogyha az elfogyasztott étkezés után úgynevezett levegősapka alakul ki. Mi történik akkor, hogyha nem alakul ki a gyomor tartalom fölött levegősapka? Egyébként majdnem mindannyian szerintem nagyjából 4-6 hetes korunkig gyakoroltuk az ilyenfajta dolgokat. Igen, igen, tehát a bukásra gondolok, igen. De később ez átlényegül már egy másik kifejezés, igen. De már gyermekeknél is felfedezték ugye ezt a reflux ágyat, nem tudom, ki látott már reflux ágyat, tulajdonképpen jó magas áron, lényegében ilyen ferde szivacsot árusítanak, amire a babát rá lehet fektetni, mert ugye hát hosszú időnek kellett eltelni, amire a tudomány rájött, hogy a szoptatás után ugye a babát értelemszerűen, ha hasra fektetik, annak van előnye is, van hátránya is, mert a levegősapka nem alakul ki, ennek több oka is lehet, akkor hát lényegében az anyatejnek, az értékes anyatejnek egy része hát kikerül. Persze előny, hogy a gyermek nem fullad meg és sorolhat, mert van előnye, de sajnos az értékes anyatej hát felszínre kerül. A lényeg az, felnőtteknek szóló tanács, tehát visszatérve a felnőtt korra, hogy ez a levegősapka ki kell, hogy alakuljon, ez azt jelenti, hogy megfelelő módon kell rágnunk, és az érdekesség az, hogy nem csak a rágáson és az étel pépesítésén, hanem a lelki állapoton is sok múlik, ugyanis, hogyha az ember idegesen étkezik, akkor a levegősapka kialakulása is zavart szemet, hiszen a gyomor akkor feszülte. Tehát érdekes, hogy a nyugodt étkezési formák mennyire kedveznek az ilyen biológiai folyamatoknak is, és a levegő természetes módon el tud távozni. Hogyha valaki idegesen, stresszesen kapkodva étkezik, nem alakul ki ez a levegő sapka a gyomortartalmon, és nem csak levegő fog feljutni, hanem egy kis sav, egy kis gyomortartalom, és akkor elindul ugye ez a bizonyos felmaródási folyamat, amiről nem sokára fogok beszélni. Gondolom tudjuk, hogy a gyomorban úgynevezett hormonális folyamatok is zajlanak, tehát nem csak emésztés, hanem hormonális hatások is előfordulnak, ugye a gasztrin hormon, illetve az idegrendszeri hatásra már is sorolom, a sósav termelés, a pepszin termelés, majd később a hasnyálmirigyre ható hormonok is megjelennek. Lényegében a pankreász, ugye a hasnyálmirigy által termelt NED, ugye a pankreász NED, a tripszin működés is a gyomor hormonális működésétől függ. Sósav. A sósavnak mi a képlete?
HCl, ugye? Hidrogénklorid. A klór igen fontos anyag a szervezetben. Ha valakinek gyakrabban van hát rosszul léte hányása, ugye akkor a klór lényegében eltávozik a szervezetből, és ha valaki ezt csak ásványvízzel próbálja, vagy vízzel pótolni, akkor elektrolit hiánya lesz. Ez egyébként alapszabály, hogyha valakinek olyan rosszul létei vannak, valamilyen vírusos, vagy egyéb okokból kifolyólag, hogy a gyomortartalom kiürül, finoman fogalmazott hányásról van szó, akkor a sósabb felszínre kerül, ez egyébként ugye károsítja a fogzománcot, tehát nem véletlen, hogy ilyenkor azonnal fogat kell mosni, súlyos fogzománc károsító hatása lehet a sósabbnak, meg egyéb óból is az ember fogat most. Másrészt pedig az ilyen esetekben elektrolit hiány, nem csak klór, hanem egyéb elektrolit hiány is kialakulhat, és a szervezet sav-lúg egyensúlya tulajdonképpen felborul. Nem véletlen, hogy ma már forgalomba hoztak elektrolit pótlókat, tehát ha valaki beteg, és előfordult nála ilyen probléma, amit az előbb mondtam, és pusztán csak vizet vagy gyógytejákat fogyaszt, akkor ezáltal fel is boríthatja, fel is borulhat az elektrolit egyensúlya. Tehát másrészt pedig ugye a glükóz-nátrium arány is megváltozik, tehát a transzport folyamatok magyarul, hogyha valaki rosszul van, beteg, akkor a cukor, illetve a méz és a só együttes hatásával elég gyorsan javíthatóak a pumpa folyamatok, nátrium-kálium pumpa, illetve a klórpumpáknak a működése, tehát ne vizet erőltessünk le önmagában, hanem pár kristály sót kell adni, és egy pár kristály glükózt, szőlőcukrot, illetve mézet. Gyermekeknél kimondottan kiszáradás is lehet ebből, felnőtteknél ritkábban. Hát amikor egy szülő azt mondja, hogy már pedig a gyermek nem fogyaszt a teját, egy cukrozott dolgot, meg egyebeket, egy ilyen időszakban a súlyos hiány állapot lép fel, a hasmenés fokozódik, a gyermek kiszárad, és kórházba fog kerülni, infúziótra fogják ugye rákötni. Ennek elkerülés érdekében a glükóz és a nátrium-klorid bevitelről kell gondoskodni. Ne feledjük, hogy a sóban ott a klór, nátrium-klorid, és egy hányásos időszak után a sónak igenis óriási szerepe van, annak ellenére, hogy a só fogyasztást ugye érdemes megszorítani. Mi a gyomor feladata, feladatköre? Ugye a keverés, ahogy mondtam, homogenizáció, gyomorsav termelés, mit jelent szolgál a sósav, gyomorsav? Többek között beindítja az emésztést, segíti a úgynevezett hidrolízis, tehát a bontást. Emellett a sósavnak van még egy hatása, a kórokozókra nézve, ugye, illetve a romlást okozókat mind elpusztítja, a kórokozókat döntő részben, a veszélyes kórokozókat elpusztítja, de a csiráklanító hatás. Valakinek kicsi, alacsony a gyomorsav termelése, ez lényegében elég nagy probléma, komoly bélfertőzés esélye áll fenn, hiszen nem pusztítja el a gyomorsav a kórokozókat. Nem tudom, olvastunk-e erről, hogy ugye sokszor a betegség idején a böjtöt javasolják. Ennek van egy-két ellenpéldája is, de nem szeretnék öregnekségeket tanítani vagy mondani, de jelzem, a szakkönyvek leírják, hogy virológus professzorok saját magukon igazolták, hogy egy komoly megbetegedés esetén, ha mondjuk valaki jól lakott, és erős gyomorsavat termelt, akkor meggyógyult hamarabb. Ez érdekes dolog, persze ezt nem tudom javasolni, csak érdekes, hogy az emberi testben logikusan is működnek a dolgok. Az a hátránya a jó lakottságnak, hogy akkor igaz, hogy megöli a vírust, elnézést, egy fontos információt elfelejtettem mondani, gasztrovírusról volt szó. Tehát nem légzőszervi problémáról, ugye ilyen esetben nem. Tehát amennyiben a vírus gasztroenterális vírus, ilyen esetben a sósav termelés kimondottan pusztíthatja a vírust, hiszen a gyomorban is a vírus ott lehet. Amennyiben a vírus kimondottan légzőszervi, vagy egyéb jellemzőket mutat, ott hát hiába eszünk, csak baj történik. De zárjába jegyzem meg, hogy nem mindig az a megoldás, hogy keksz, ugye már a szakma mit mond, kérem szépen tej, keksz, ilyesmi. Hát, hogy valaki mondjuk beteg és gasztrovírusa van, és elkezd háztartási kekszet enni, akkor szépen leköti a gyomorsavat, és még betegebb lesz, tehát jó, hogy csak elhúzódik ez a beteg állapot. Tehát nem mindig az a kérdés, hogy beteg az, illetve nem konkrétan milyen típusú vírusos vagy baktériális problémája vannak. A gyomorsav ilyen szempontból nem valami méreg, hanem ilyen szempontból a védelmünkre adatik. Hozzá kell tennem, a gyomorsav olyan erős, hogy kívül rácseppenne a kezünkre, akkor hát elég komoly bőr sérüléseket okozna, sőt lényegében a gyomorsav fürdővel kvázi az emberi testet hát el lehetne tenni úgy
láb alól. Félelmetesen erős savról van szó. Sokan írtak, cikkeztek erről, szakkönyvek is, hogy a gyomor az egy speciális részünk, mert olyan erős méreggel, kvázi, hát ugye savval dolgozik, amit mi méregszekrényben tárolunk a laboratóriumban, illetve általában a laboránsok, és ez egy hús részben a gyomorban található, és a gyomor is húsból van, nem? Érdekes. A gyomor maga húsból van, és a gyomor megemészt állati húst is. És miért nem emészti meg önmagát, hogyha ő is, hát aminosavakból tevődik össze? Hát ugye erre a válasz, ma már ugye ezek ismertek, a gyomornak belső sav álló bélése van, micsoda véletlen, és a gyomornak ez a belső sav álló bélése, amiért egyébként rengeteget dolgozott a szakma, hogy saválló acéltartályokat helyezzen el az iparban, ami nem oldódik be, nem megy tönkre, nem korrodálódik, nem szabadik el a semmi belül, tehát polírozva, stb. Elég komoly munka ez az emberiség fejlődése során. Az emberi gyomor egy fantasztikus saválló hús, tehát élőszövet, ez egy fantasztikus dolog, viszont ennek minden hátrányával és előnyével együtt. Mivel, hogyha valakinek az idegrendszere kezd gyengülni, fáradni kezd az ember, akkor innentől kezdve már ugye nem acélról, hanem még mindig húsról beszélünk, és ennek van vérkeringése a stressz hatására, sejjelféle stressz elmélet, a gyomor vérkeringése kiegyensúlyozatlan lesz, tehát bizonyos gyomor részek kevesebbért, mások több vért kapnak. Ugyanez a helyzet kevés vízfogyasztáskor, nem csak stressz, hanem fizikai stressz hatására alacsony vízfogyasztás esetén az emésztés zavart szemben, a gyomoremésztés főleg. Ne feledjük, hogy 1 liter a napi gyomorsav termelés egy átlag embernek, és ehhez kell vér. Ugye a nyál honnan választódik ki a szájban? Honnan van nyál a szájban? A vérből. A vér biztosítja ahhoz a folyadékot. Tehát a nyálmirigyek olyan professzionálisan működő szakemberek, vagy szakmirigyek, amelyek a vérből kivonják a számukra szükséges anyagot, és abból emésztőnedveket készítenek. Ez egy fantasztikus dolog. Most a gyomor is a vérből dolgozik, hát minden szervünk honnan dolgozna? Hát a vérből. És a vérből képez különböző folyamatokon keresztül sósavat, pepszint és sok mindent. Ez is egy nagyon magas szintű folyamat. Egyébként nagyon sok tanítás és nagyon sok érdekesség van az emberi testben. Most visszatérve, a gyomor savra tehát szükség van, azonban, hogyha felborul a gyomor nyáka hártya egyensúly, ennek a hátterében lehetnek az idegi stresszek, a folyadékhiány, Helicobacter pylori. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a Helicobacter pylorit amióta írtják antibiotikumokkal, azóta mi a helyzet, bizonyos rákbetegségek megjelentek. Tehát a Helicobacterről, ahogy ez várható volt, kiderült, ugye mindennek az előnyét akkor látjuk meg, ha már nincs. Tehát a Helicobacter most nincs a gyomorban, mert kiírtják antibiotikumokkal, és fellélegszik a kedves páciens és a kedves orvostársadalom. Nincs a beteg gyomrában a Helicobacter, egyébként attól, hogy később ugye újra fertőződhet, csak ennek kisebb már az esélye. Nos, az illetőnél a gyomor különböző megbetegedései megjelenhetnek. A Helicobacter pylori egy protektív, tehát védő hatással is rendelkező, a gyomor flórának egy részét kitevő baktérium fajta, aminek ott van a helye és a szerepe a gyomorban. Hiányában daganatos folyamatok esélye növekszik, úgyhogy már a szakirodalmak egyeteme le is írják, hogy a Helicobacter kiirtása után a gyomor kapu különböző gyomor elváltozások és rákbetegségek megjelenhetnek, nem biztos meg fognak jelenni, de megjelenhetnek. Na most a refluxról szeretnék néhány szót szólni. Mit jelent maga a reflux? Kétféle refluxot ismerünk, az egyikkel foglalkozom én, a másikkal nem. Ugye a gyomorból a nyelőcsőbe feljutó sósav, illetve pepszin, úgynevezett gastroesophagealis reflux. Ez ugye ez a latin szavakból, nem is kell ezeket tudni. A reflux betegség hátterében keresik ugye az indokokat. Egyesek azt mondják, hogy a gyomor szájnak a meggyengülése érthető módon genetikai hátterű, azonban kiderült, hogy bizonyos élelmiszerek, mint például a csokoládé, az alkoholtartalmú italok kimondottan ellazítják láthatóan, érezhetően, mérhetően
ellazítják a gyomor szájat, és ilyenkor reflux valószínűsége is nagyobb. Tehát amikor valaki nagyon sokat eszik egyszerre, majd utána egy pár darab csokit elfogyaszt, akkor a gyomor meg van tömve étellel, a csokoládé pedig egy lazító hatást fog elérni, ugyanez igaz a vörösborra, a sörre, bármilyen alkoholos italra, és lényegében ez a laza, megnyílt gyomorszáj tulajdonképpen hát felfelé dolgozza a gyomor tartalmat. Ha ráadásul valaki ezután le fog pihenni, már pedig ez sem kizárható, akkor hát ez még nagyobb gond, mert a gyomorszáj nincs méretezve arra, hogy nagyjából egy-másfél-két kilogramm tömeget folyamatosan tartson. Alvás közben, főleg ha nem használ valaki háta alá párnát, vagy kis vagy nagy párnát, akkor értelemszerűen a gyomortartalom folyamatosan nyomódik a gyomorszájnak, és egy idő után a gyomorszáj időkérdése meg fog nyílni. Emellett a tehéntej fogyasztását gyermekkorban, inkább csecsemő kisgyermekkorban találtak összefüggést a tehéntej fogyasztás és a gyermekkori reflux betegségek között, azonban nincs kizárva, hogy felnőtt korban is ez jellemző lehet. A tehéntej bizonyos populációknál, ez persze genetikai kérdés is egyben, a tehéntej hozzájárul a reflux betegségekhez, mivel leköti a gyomorsavat. A gyomorsav mit csinál, ha lekötik? Igen, rátermelődik a gyomorsav, tehát egyfajta túltengés áll elő, ezért mind a szódabikarbona, mind a tehéntej adása tulajdonképpen már kontraindikált, tehát nem javasolt a hiperacititás, a túl sok gyomorsav termelés esetében. Van olyan betegség, amikor túl feszes, túl zárt a gyomorszáj, van, amikor túlságosan laza. Ezt egyébként egy viszonylag egyszerű műtéti beavatkozással kezelni lehet. Egyik másik ismerősömnél, barátomnál el is végezték ezt a nem túl bonyolult, de mégiscsak ugye műtétet, és szorosabbra húzták a gyomor szájat, de hát ki az, aki ugye könnyen kés alá fekszik, akár kicsi, akár nagy műtétről van szó, de csak jelzem, hogy ez a probléma kör maga, a reflux betegsége, tulajdonképpen ma már egy viszonylag egyszerű beavatkozással hát kezelhető és tünetmentessé tehető. Ahogy jeleztem, a gyomornak kétféle problematikája lehet, sokféle lehet persze, két fő, a hipacilitás és a hiperacilitás. Ugye az egyik a gyomorsav alultermelés, a másik a gyomorsav túltermelés. Ha túl sok a gyomorsav, könnyebben kialakul ugye a fekély. Definiálom a fekét. Definíció szerint a fekély a nyálkahártya körül írt hiánya, ami a szubmukózába vagy mélyebbre terjed, tehát ugye van egy bizonyos nyálkahártya szint, aminél mélyebbre terjed, előfordulhat nyombélben, gyomorban és nyelőcsőben. Ennek az okát, hát a szakma, egyébként érdekesek ezek a szakmai megfontolások, hadd mondjak egy olyan mondatot, aminek tulajdonképpen semmi konkrétuma nincs. A szakkönyvből másoltam ki. Mi az oka a fekélynek? Összetett, tehát összetett oka van, az agresszív és defenzív tényezők egyensúlyának a hiánya, felborulása. Tehát ezek azok a mondatok, amikkel nem tudunk mit kezdeni, ezért igazából én konkrétumokkal is készültem. Tehát magyarul a gyomor sav felmarja a gyomor nyálkahártyát, és annak nincs védelme, ezért fekély alakul ki. A fekélynek tehát két oka van, egyrészt túl sok a agresszív anyag, a sav és a pepszin, túl kevés a védőanyag. Ha valakinek sok a sava, de sok a védőanyag a gyomorban, tehát egészségesen él, fogom mondani konkrétumokat, ecet, mustár kérdés, fekete bors, erős paprika kérdés, hogyha védi az ember a gyomrát, az azt jelenti, hogy a nyálkahártya nincs alávetve romboló hatásnak. Ezzel sokat tehetünk, tehát mind a fizikai, mind a lelki értelemben, ugye a rombolás ellen sokat tehetünk. Agresszív hatásokat szeretnék sorolni. Természetesen savtúltengés, fokozott pepszin aktivitás. Mindannyian születünk egy bizonyos pepszin aktivitással. Mit jelent? Pepszin gyomor összetett emésztőnedve, fehérgyebont emésztőnedve. Fokozott pepszin aktivitás. Szeretném megkérdezni, hogy változik-e az ember gyomorsav összetétele és pepszin sűrűsége, töménysége attól függően, hogy ő hússevő vagy nem hússevő. Mert most mondhatnátok azt, hogy hát az előbbi mondatomban azt mondtam, hogy ez
alkati kérdés valahol. Tehát ugyan mindegy, hogy most én húst teszek, vagy nem, vagy jóval mindig ugyanazt az emésztő nedvet választja ki. És érdekes, hogy nem, ezért még mindig hiszünk 12 év után, én személyesen egyre jobban, az életmódnak a szervezetet való visszahatásában, hogy szép dolog génekről, genetikáról beszélni, de a gének is dinamikus dolgok. Nehogy azt higgyük, hogy a génjeink csak úgy vannak, megszületünk, aztán kész, soha nem hathatunk rájuk. Ugye a genetikai kutatások már egyértelműen rámutattak, hogy az ember életmódja visszahat a genetikai státuszra is, mert a sejtjeink génállománya folyamatosan forog, folyamatosan mozog, és olvassák le a leolvasó enzimek, és ez visszahat az életmódunk, ami visszahathatunk bizonyos mértékig persze, tehát nem változtathatjuk meg minden szempontból a génünket, de például ásványi anyag bevitel befolyásolja a genetikai státuszt. A vitaminok is valamennyire, de inkább az ásványi anyagok, mint genetikai szabályozók. Tehát aki nyomelem hiányosan él, nő fel és él egészen x éves koráig, komoly problémákkal állhat szemben, és végül az orvos mit fog mondani? Genetikai eredetű a betegség, semmi köze nincs az ön étrendjéhez. Miközben kiderülhet, vagy kiderülne, hogyha egy kicsit belegondolnánk, hogy a hiánytáplálkozás végül aktivált valamilyen génszakaszt, és kialakult a betegség. Míg egészséges, nyomelemben gazdag étrenddel, életvitellel úgynevezett génpasszíváló magatartást folytatunk, vagyis lefedjük a hibás géneket, illetve megpróbálja a szervezet ellensúlyozni ugye a hibás génszakaszokat. Ez egy nagyon intelligens mechanizmus a testben, ne feledjük, hogy a génjeinket úgy képzeljük el, mint ami körül folyamatosan ilyen hatalmas őrzővédő legények sétálnak. Mint a legjobban őrzött, mit mondjak, bank. Olyanok a gének, tehát a génszakaszokat úgynevezett reparáló enzimrendszer védi folyamatosan. Ez egy olyan precíz működésű rendszer, hogy a legkisebb bázishibát észreveszi, tehát ne ilyen vastag szemüvegű őröket képzeljünk el, akik alig látnak, meg alig hallnak valamit, hanem igazán professzionális és nagyon jó kiképzett sereget lehet elképzelni. Visszatérek az agresszív hatásokra, pepszin aktivitás, illetve a hús kérdésre. Igen, tehát a válasz igen. A hús és az állati fehérjék rendszeres naponkénti bevételével a szervezet értelemszerűen növeli a koncentrációját a sósavnak és a pepszinnek. Teljesen természetes is ez, hiszen ha nem tenni ezt a testünk, akkor félig emésztett fehérjék lennének és maradnának a bélben, mert a gyomorsavnak hidrolizáltatni kell a húsfehérjét, márpedig a húshoz, az összeturmixolt húshoz sokkal több sósavat kell önteni, és pepszint, hogy ez megemésztődjön, mint a növényi, elsődleges növényi fehérjék. Növényevő állatoknál egészen más a belső szervi működés, fehérjebontási működés, mint a ragadozóknál, és ismert, hogy a kutyáknak a gyomorsava milyen erős. A kutyák gyomrában lévő sav az félelmetes. Az a legerősebb sav, amit szinte ismernek, mert csontot fogyaszt. Az a kérdés, hogy ha a kutyának nem csontot adnak, nem tudom, olvasták-e a vegán kutyáról szóló történetünket az Új Életmód magazin első-második számában, hogyan gyógyult meg és hogyan lugosodott el egy kutya szervezete, amikor már nem csontot és nem húst kapott. Mert a szakma azt mondja, és gondolom az állatorvosok jó része is, hogy a kutyának adni kell a csontot. De az a kérdés, hogy azért kell adni a kutyának a csontot, mert sok a sava, azért sok a sava a kutyának, mert mindig csontot kap, és az ő élő szervezete értelemszerűen a csont kálcium, illetve fehérje összetételét erős sav hatással tudja csak bontani. Az a kérdés, hogy az élő szervezet menekülési reflexe ez, vagy segélykiáltása a savtermelés, vagy hogy hogyan gondolkodjunk erről, és mint kiderül, nem mondom, hogy ez általános szabály, de állatorvossal olvastattam el ezt a cikket, és azt mondta, hogy nem tipikus eset, hogy a kutya mindig meggyógyul egy súlyos ízület és egyéb betegségből vegán, vegetáriánus étrend hatására, de érdekes, hogy ez megtörténik, bizonyítható, és ugye az említett esetben a kutya elaltatását elnapolták, és ez a kutya most a komoly életmódtáborok egyik zászlóvivője és élharcosa, tehát nagy vázsonyban, amikor évente járok a táborba, akkor ez a kutyusa egy fantasztikus nagy példa
arra nézve, hogy aktívan visszatérni az élők sorába, hát lényegében az injekciós tű alól kiugrani, hogyan lehetséges az egészséges életmóddal. Hát már a kutyák is példaként állnak ugye előttünk. Visszatérek, agresszív hatások, vérellátási zavarok, alkoholizmus és dohányzás. Ugye a vérellátási zavarok esetében a stressz hatását jelezném a gyomorra nézve. Az alkohol tartalmú italok ugye szintén felmaradásokat hoznak létre. Ne feledjük, hogy minden anyag, ami kívül valahogy működik, ugyanúgy működik a gyomorban is. Mondok egy példát, ha véletlenül alkohol megy, valami olyan részünkben, ami érzékeny, netán vékony a bőr, mi történik? Ugye erős csípőmaró hatás. Mi történik az érzékeny gyomorral? Ugye alkohol hatására. Az egészséges gyomor egy darabig bírja, egyébként ha látnánk az egészséges gyomrot, úgynevezett helyi lokális vérbőség jelenik meg azon a ponton, ahol az alkoholos ital közvetlenül érintette, nem beszélve a szénsavról, tehát egy pezsgő vagy egy sör, tehát az alkohol plusz szénsav együttes hatása azért kőkemény a gyomor nyálkahártyára nézve. Azonnali destrukció indul el. Beszéltem egy gastroenterológussal néhány évvel ezelőtt, aki egészségvédőként is dolgozott már, és elmondta, hogy ő már ismeri, tehát ledugja a csövet a kedves páciens gyomrába, és tulajdonképpen nagyjából fel tudja térképezni az illető, milyen fűszereket, mennyi alkoholos italt, azok közül is melyik fajtát fogyasztja, ugye, mert a pálinka egyértelműen a kis görbületen, tehát bárcsak meg tudom ezt is mutatni, tehát lefolyik a kis görbületen, ugye a gyomornak pont az a része, ahol mindenünk lefolyik, minden, amit elfogyasztunk, az lefolyik. A pálinka ugye jellegzetesen kimarja, és főleg aki éjgyomorra megy el ugye a palackozott italok boltjába, és ott fogyaszt el egy ilyet, lényegében ez elég hamar meg fog jelenni. Gyomorfekély, nyombél fekély, ami később egyéb problémákat is ki fog váltani. Tipikus a jellemző az alkoholbetegek egy jó részénél. Egyébként az érdekesség az, hogy a pörk anyagokat, szakmailag pörs anyagnak nevezik, pörk anyagokat tartalmazó sült, sós, fűszeres, csípős étrend ugyanezt okozza. És az érdekesség az is a dráma, hogy aki sülteket eszik, az mit fog utána kívánni? Tulajdonképpen vörösbort, alkoholos italt, és ez tovább súlyosbítja, mert legalább